Van a rossznak logikája? A rossz értelemellenes, a rossz logikátlan. Én mindig úgy érzem, amikor történelmi könyveket olvasok, hogy beszélnek erről, beszélnek arról, megtudom ezt is, megtudom azt is, de a dolgoknak a mélyét nem tudom meg. Nem is tudhatom meg. Mert a dolgoknak a mélyét csak az képes földeríteni, aki az életet úgy élte, hogy az méltó ahhoz, hogy azt mondhassuk róla, hogy ő valóban élt. Ő nem csak itt volt, ő valóban élt, valóságosan, hitelesen élte végig az életet, és kitartott az igazság és a szeretet mellett, nem engedett meg magának igazságtalanságot, nem engedett meg magának szeretetlenséget. Ez a valaki tud beszélni a történelmről. És nyomában azok az emberek tudnak beszélni, akik őt követték a történelemben, mondom, akiknek a nevét talán föl se jegyezték, de azok az emberek vitték előre a történelmet, és azoknak az embereknek a munkája és győzelmei alapján alakult úgy a történelmünknek a valódi irányultsága, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy ők is úgy győznek, ahogy Krisztus győzött. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ezért van a megöletett báránynak 7 szarva és 7 szeme, tehát a látszólagos gyengeségben, a látszólagos kudarcban óriási erő van. Tehát említettem önöknek, többször szoktam említeni ezt a hasonlatot, hogy még a 70-es évek végét értük, amikor egy tanárom itt a bölcsészkaron behívott az új szobájába, egy új képet tett föl a falra, egy hollandiai szobornak a képét, és úgy azzal szokott játszadozni, hogy megkérdezte az embereket, hogy önök szerint milyennek a szobornak a címe. A kép, amit föltett a falra bekeretezve, egy Hollandiában fölállított szobrot ábrázolt, amit szinte egy ilyen 4 kézlábra ereszkedett ember van tehát ez a szobor, ez van a képen. És hát akkor különböző tippeket mondtak, hogy mi lehet a szobor címe, mondjuk megaláztatás, vagy vereség, vagy kudarc, mert hát úgy áll, mint egy kutya az az ember ott a szobron. És akkor a professzorunk mindig úgy nevetgélt, sokakat végigkérdezett, még mindig nem tudtuk, hetek óta nem tudtuk a címet. Aztán végén, amikor mindenkit végigkérdezett, mondta, hogy az egyik akadémikus is azt mondta, hogy hát ez a kudarc, ez a vereség. Azt mondja, látják, kedves hallgató, ki tanítja önöket? Azt mondta a tanszékvezető, hogy ez kudarc, vereség, ennek a szobornak az a címe, győzelem. A II. Világháború áldozatainak állított emléket azok az emberek, akik másokat nem öltek meg, akik nem engedték meg maguknak az igazságtalanságot és szeretetlenséget, akik inkább vállalták, hogy őket öljék meg. És ezeknek így állítottak emléket, hogy most sok ember félreért és azt hiszi, hogy ez a kudarc. Nem, ez a győzelem. Körülbelül ezzel tudnám ellenpontozni, mert a látomás erről szól, hogy mi az emberi történelemben nagyon sokszor győztesnek kiáltjuk ki azt, aki erős, hatalmas, de a hétköznapi életben is. Tessenek megfigyelni, aki jobban tud kiabálni, fölviszi a hangját, elkezd hadonászni, csapkodni, hát akkor mindenki meghunyász, hogy micsoda erő van ebben az emberben, hogy tud kiabálni, hogy tudja az igazát érvényesíteni. Hát aki kiabál, meg csapkod, annál gyengébb ember nincsen. Ez vereség. Az Isten szemében ez a vereség, az emberek szemében ez a győzelem. Nem lehet föloldani az ellentétet. Az emberek szemében a meg nem tért, az igazságot, szeretetet meg nem ismerő, az be nem fogadó emberek szívében mindig az lesz a győzelem, ami harsány, ami erős, ami bámulnivaló, amit nagy tömegek követnek, ez a győzelem. Jézus pedig azt mondja, hogy biztosíthatlak benneteket, akik megértitek ezt a látomást, és bemutatom nektek az emberi történelmet, de úgy, ahogy ez a maga valóságában zajlott. Eszembe jut Hamvas Bélának az a kifejezése, amit egy könyve címéül is fölugrasztott, a láthatatlan történet. Amit mi tanulunk, vagy tanítanak a gyerekeinkkel az iskolákban, az a látható történet. De van egy láthatatlan története is az emberiségnek. Ez a láthatatlan történet elevenedik most meg. Az igazsághoz, szeretethez ragaszkodó emberek láthatatlan, sokszor nem dokumentált, nem is megörökített történelme, amiről sokszor csak a szájhagyomány beszél, vagy irodalmi művek,
vagy olyan alkotások, amelyek azonban tisztüknek tartották az igazi nagy embereknek a sorsának a megörökítését. A láthatatlan történet. Nézzük ezt a láthatatlan történetet. Jézus felnyitja az első pecsétet, és láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Ez az első történelmi látomás a fehér lóról és a fehér lovasról. Vegyük számba a jelképeket. A fehér a tisztaság jelképe. A ló az erő, a csatára felékesített ló, tulajdonképpen a harcnak, harcolásnak a jelképe. Az íj, a nyíl, megint csak a küzdelemnek a jelképe. A korona, ami a fején volt, Stefanos, ugye az eredetiben babérkoszorú, az a győzelem jelképe. És hozzá is teszi, hogy ki jött győzve, hogy győzzön. Tehát azt mondja itt Jézus Krisztus ezzel az első látomással, hogy amikor ő felnyitja az első pecsétet, itt a fehér lovas jelképében ugyanaz kerekedik ki, amit már előzőleg ő elmondott az efézusi levélben. A kereszténység történelme egy győzelmi futással kezdődik. Ez a kereszténység történelme az első-második század elejé kereszténység, az őskereszténység legendás tisztasága, küzdeni tudása, és ki jött győzve, hogy győzzön, mit fejez ez ki? Hogy először a saját soraiban tett mindig rendet, és visszacsengenek a szavak az efézusi levélből, hogy megvizsgáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, de nem azok. És a kereszténység azért volt ilyen csodálatos a kezdete, mert belül tiszta volt. Nem tűrték a hamis tanításokat. Akkor is jöttek hamis tanítók, olvassuk el csak János 3 levelét, mennyi sok hamis tanítás volt. Péter levelében azt mondja az apostol, hogy a lelkekből vásárt űztek, annyiféle hamis tanító lépett fel. De mi volt az ős kereszténységben a csodálatos? Hogy megvizsgálták a tanításokat, és ami nem egyezett Krisztus tanításaival, a Biblia parancsolataival, azt leleplezték, és a kereszténység belül tiszta volt, és ezért kijött győzve, hogy győzzön. Ami belül tiszta, gondoljunk a saját személyes életünkre, ha nincs lelkiismeret furdalásunk, ha belül tiszta a lelkünk, akkor az életben sokkal könnyebben tudunk előre haladni és győzni. Hogyha belül megosztottak vagyunk, valami miatt furdal a lelkiismeret, valami elintézetlen ügyünk van, akkor hiába erő, hiába hatalom, nem olyan az életünk, ami ennek lenni kellene. Tehát ez az őskereszténységnek a bemutatása teljesen párhuzamos az efézusi levéllel. Mi jön a második pecsét felnyitás? Akkor rendkívül gyors látomások, egy vers örökíti meg ezeket. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, a második élőlény ezt mondta, jöjj. Tehát ez mindig azért mondja, hogy jöjjön ki a látomás. Tehát, hogy lássuk magát a látomást, amikor nyitja a pecsétet, kikerekedik egy látomás. És előjött egy másik vörös ló, és aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatott annak egy nagy kard. Ugye a vörös a pusztításnak, a vérontásnak a jelképe, persze más jelkép is, de itt elsősorban, hogy nagy kardot látott a vörös lovasnak a kezében, és a békességet elvette a földről. Hát mi következett az őskereszténység korszaka után, amit így nevezünk, hogy ókeresztény korszak? A rettenetes nagy keresztény üldözések. A keresztényeket úgy ölték, mintha barmokat vágnának le. Ekkor teljesedett be a Biblia szava, olybá tekintenek bennünket, mint vágó juhokat. Tényleg a keresztényeket nem vették ember számba. Úgy ölték őket, mint a vágóhidra hajtott birkákat. Tertulliánusnak, a híres egyházatjának az ebben a korszakból, a harmadik századból való mondása azonban rávilágít arra, amit itt Jézus ki akar fejezni, a keresztények vére magvetés volt. Mindenki csodálta a keresztények erkölcsi szilárdságát. A keresztényeket nem törte meg az üldözés. Tovább folytatódik a kereszténység győzelmi útja. A fehér után a vörös szín. A harmadik színnél torpan meg ez a győzelmi vágta.
mert a fehér és a vörös ló jelképei és látomásai után, amikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény mondta: jöjj, láttam azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt kezében. És hallottam a négy élőlény köz szózatot, amely ezt mondta: a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. A harmadik pecsét felnyitásakor mennyire különös, más színű lovas jön ki, fekete. A fekete ugye egyértelműleg a bukásnak, a halálnak, a gyásznak a jelképe. Itt valami történik, megszakad ez a győzelmi vágta, ez a győzelmi futás, de mi miatt? A fekete lovas kezében egy mérleg van. A mérleg a Bibliában Dániel könyve 5. fejezetétől fogva ismert jelkép, a híres történet Belsacár királyról: megmérettél, megmérettél, és híjával találtattál. Itt valami bukás következett be. Itt valami elesés következik be. Úgy, ahogy egyébként az Efézus, Szmirna, utána pergámumi levél is közli, Jézus 7 levélről szóló profécia sorozatában, itt a harmadik korszakban valami probléma lép közbe. Itt megszakad a győzelmi sorozat. Itt most tényleg bukás van a kereszténység és a világ kapcsolatában, mármint a kereszténység szempontjából van bukás. És azt is megmondja, hogy ezen mit kell érteni. Egy szózatot hall, miközben ez a látomás kikerekedik, hogy a búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár. Ha megnézzük ezeket az árakat, ugye itt a búza árról meg az árpa árról van szó, korabeli forrásokból utána lehet nézni, tehát itt most valahol vagyunk a harmadik, negyedik században. Ha utána nézzünk, hogy milyen ára ez a búzáért és az árpáért, arra a következtetésre jutunk, hogy egy rettentő magas ár. Mikor van rettentő magas ára a gabonának? Akkor, hogyha nincs elegendő termés. És ha nincs elegendő termés, akkor mi van? Akkor éhínség van. És megint csak a Biblia jelképes nyelvezetét csodálhatjuk, mert a Bibliában mit jelent ez, hogy éhínség? Mit jelent ez, hogy az árpának is rettentő magas az ára, a búzának is rettentő magas az ára, nyilván akkor a kenyérnek is felszökik az ára. A Bibliában a mag, a búza, a kenyér mindig az igének a jelképe, az Isten szavának a jelképe. Az Isten beszédét hasonlítja a Szentírás romolhatatlan maghoz. Ugye Péter első levele, 2. fejezete mondja: akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, az Istennek igéje által. Vagy Jézus is mondja a kenyér jelképre, Máté 4. fejezet 4. verse szerint: nem csak kenyérrel él az ember, nem csak testi kenyérrel él az ember, hanem minden igével. Az ige is ugyanolyan, mint a kenyér, mely az Istennek szájából származik. Mindig mi miatt akad meg a győzelem a világban, akár a személyes életünkben, akár a keresztény közösségek életében? Ha nem vesszük komolyan az igét, ha nem vesszük komolyan az Isten szavát. Tulajdonképp a kereszténység egy szempontból el lehet mondani, mi a kereszténység. Az a kereszténység, ami komolyan veszi az Isten beszédét. Ahol nem is ismerik az Isten beszédét, nem is akarják ismerni, vagy ha megismerték, nem úgy cselekszenek, hogy az Isten mondja, ott lehet teli szájjal kereszténységről szónokolni, de ott kereszténység nincsen. Kereszténység ott van, ahol komolyan veszik az Isten beszédét. Nem ott van a kereszténység, ahol azt mondják, hogy hiszünk az Istenben. Sok ember mondja, hogy hisz az Istenben, de az Isten szavát kézben nem venné, vagy az Isten szavában nem hisz. Az Isten szava, ha ritkaság számba megy, ha éhínség van, ha az emberek kezében nincs ott az Isten szava, akkor megakad az egyéni életben is a győzelmi futás, és a kereszténység történelmében is azok voltak a legsúlyosabb válságok, amikor a Bibliát félretették. Igen, ebben a korban kezdik félretenni a Bibliát. Ez a 4., 5., 6. század. Itt egy nagy fordulat játszódik le. A kereszténység eddig miért tudott győzni, fehér lovas? Miért nem tudták megakasztani az üldözések sem a győzelmi futását? Mert a keresztények ragaszkodtak Isten szavához. Mert a keresztények tapasztalatból ismerték az Istent. Úgy éltek, ahogy az Isten mondta.
Mindenki akkor szerez tapasztalatot Istennel, hogy ki az Isten, hogyan vezet bennünket az Isten. Ha megismerve, amit az Isten mond, mi is úgy kívánunk élni, ahogy az Isten mondja. Így lehet tapasztalatokat szerezni az Istennel. Abban a pillanatban, amikor az emberek félreteszik a Bibliát, és nagyon jól tudjuk, hogy a 4.-6. század között miért tették félre a Bibliát. Azért, mert a kereszténységnek a római államhatalom felajánlotta a birodalmi vallásnak a státuszát, és voltak keresztény vezetők, akik elfogadták azt, hogy hatalomhoz jussanak. A kereszténység számára nagyobb csapás nincsen, mint hogyha hatalmat fogad el. Ha a kereszténység belemerül a politikába, a hatalmi harcokba, aztán ugye ezzel jön a pénz és az érdekérvényesítés, jön a társadalom megosztás, hogy aki nem hozzám tartozik, az az ellenségem, és a többi. A kereszténységnek ez egy olyan hihetetlen, súlyos válságát idézi elő, ami le is zajlódott itt a 4.-6. század közben, és amit itt Jézusnak a pecsét felnyitása a fekete lovassal idéz elénk. Borzalmas dolog történik a nagy konstantinuszi fordulat után. A kereszténység látszólag szabad vallás lesz, látszólagos szabadság a legsúlyosabb szolgaságba bilincseli meg a kereszténységet. Politikai hatalommal karöltve járni, politikai hatalommal eljegyezni magunkat, hát ez a világon a legveszedelmesebb dolog. A politikai hatalom az a pillanatnyi érdekek érvényesítésének a hatalma, és a kereszténység föladta a Bibliát, föladta az evangéliumot, föladta Jézus követését. Nem véletlenül a Biblia szépen lassan kezd kiszorulni a kereszténység életéből, és a 4. századtól fogva egy 1000 éves időszak következik el, és csak úgy bámulni tudjuk, hogy mit meg nem tud mutatni Jézus Krisztus a történelemből, mert most ez a 4. pecsét, amit felnyit, ez a nem aranysárga, nem csodálatos szép sárga lovas jön ki, hanem, ahogy említettem, eztán így lehetne pontosan fordítani, hogy a fekete lovas után kijön a halott vagy geny sárga lovas. A halál után a feloszlás. A halál a temetés után, ahogy a halottat leteszik a földbe, a feloszlás. És mikor a 4. pecsétet felnyitotta, hallottam a 4. élőlény szavát, mely ezt mondta, jöjj. És láttam, és íme egy sárga színű ló, és aki rajta ült, annak a neve halál, és a pokol követi azt, és adatott azoknak hatalom a földnek 1/4, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, halállal, és a földnek fenevadjai által. Döbbenetes. Ez volt a középkor. A középkorban az emberek öltek fegyverrel, tele van háborúkkal ugye a középkor, öltek éhséggel, tele van ugye kolera járványok, ugye mert a háborúk után jönnek a nagy járványok, mint a kolera járványok, jönnek az éhségek, halállal jönnek az iszonyatos halálok, ugye Holbeinnek a sorozatát kellene itt levetíteni, a haláltánc sorozat, meg az egész haláltánc költészet a középkor derekán, és a 4. a földnek fenevadjai által. Bemerészkednek a falvakba, a városokba a vadállatok, és fölfalják az emberi tetemeket. Ezért borzalmas végigtekinteni az európai, úgynevezett európai kultúra történetén, ami a magának a kultúrálatlanságnak és botrányoknak a története. Csak az előbb is említettem a Vesztfáliai békét, ami 1648-ban lezárt egy folyamatot. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy a protestantizmust 16. században nem tudták legyőzni. 17. században olyan háborúkba vitték bele a protestáns Németországot, hogy Németország lakosságának 1/4 maradt életben. Ezt mai szemmel elképzelve is, az egy rettenet, nem? Hogy egy több milliós nemzet 3/4 kipusztul. Európa. Kultúr Európa. A Biblia a középkorról nagyon sok látomást ad, nagyon sok jövendőlést ad. Ez az első középkorról szóló látomás. Majd folytatódik tovább a következő sorozatunkban, 2 hét múlva rá fogok mutatni,
még a hét trombita szó látomásában mit mond a Biblia a középkorról. De ezt érdemes megjegyezni itt a 6. fejezet 8. versét, hogy öltek fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadjai által. Az emberiség történelmének leggyászosabb, mert leghosszabb, több mint 1000 évig tartó időszaka, legalább a 6. századtól a 16-ig, de bizonyos értelemben a középkor azért az európai államok többségében a 18. századig folytatódott, vagy mint nálunk ugye Magyarországon egészen 1848-ig, hát március 15-e szüntette meg, de az is csak papíron, ugye, a jobbágyoknak az elnyomását, és mondta ki az alapvető szabadságjogokat. Tehát a középkor az 6. századtól 16. ez 10-11 évszázad, de még hosszabban 18. század, ez 12-13 évszázad. Hát nem tudom, hogy ezt el tudjuk-e gondolni, én sokszor gondolkoztam ezen még gyerekkoromban, hiszen szerettem a történelmet, hogy mi lett volna, hogyha én a középkorban születek. Olvastuk az egri csillagokat. Tehát mi lett volna, hogyha én lettem volna a Gergő, és ott lett volna a Vicuska, hogy mi volt ez az idő ott a 16. században, hogy hát az emberek tulajdonképpen, nem is azt mondom, mint a barmokat úgy ölték le az embereket, hát szinte annak se tekintették az embereket. Félelmetes történelmi kor volt. Ha valaki el akarja olvasni Dániel és Jelenése könyve összefoglalását, ezt a White könyvet a korszakok nyomában javaslom, egy egyszerű mondattal mutatja be a középkort. Európát szellemi gutaütés érte. A szellemi gutaütés után aztán minden jött. Mert ugye olyan, mint a gutaütött vagy agyvérzéses ember, hát hogyha elborítja az agyát a vér, akkor utána, mit tudom én, lebénul a jobb rész vagy bal rész, akkor már nem tud dolgozni, akkor már nem tudja magát rendesen kontrollálni. Nagyon kiváló, egyszerű, jellemző mondat, Európát szellemi gutaütés érte. Miért? Félretették Isten szavát. Félretették Krisztus tanításait. A keresztény Európa. Ennyire volt keresztény. A Biblia mérlegén ez nem keresztény Európa. Ez a legsötétebb korszak az egész világtörténelmnek. A mongolok vagy a tatárok nem hoztak létre ilyen sötét kultúrát. Meg hát ne felejtsük el, a mongol meg tatár pusztítás az pár évtizedekre menő dolog volt. Ez több évszázadokra menő dolog volt. Az eltorzult vallásnál rosszabb nincsen. Ha valami eltorzul, valami magasrendű, mert a kereszténység egy nagyon magasrendű vallás. De hogyha egy magasrendű vallás eltorzul, ha az alapjait veszíti el, akkor annál nagyobb sötétség nem köszönhet be a világba, mint egy eltorzult vallás térnyerése és hatalomra kerülése után. Igen, ám, de hogy idáig eljutunk a látomásokban, most már azt mondjuk, hogy biztos föl lehet lélegezni, vége lesz a középkornak. De most jön Jelenések könyve és Jézus Krisztus történelem látásának a csattanója, nem? A középkor a végén volt a legszörnyűbb. Nem a 6. században, nem a 8., nem a 10., nem akkor, amikor elkezdték a keresztes hadjáratokat, mondjuk 12., 13., nem is akkor, amikor az inkvizíció lángjai, mágiái először föllobbantak, 13. század, 14. század. A középkor a legfélelmetesebb a 16., 17., 18. században volt. Ezért is mutattam, hogy idáig tart a középkor, sőt, Európa keleti részén még a 19. századig, egyes elemzők szerint még most se jöttünk ki belőle, itt Európának a keleti részén, de én azért azt mondom, hogy a 18. 19. századig, hiszen a hűbériség lerombolásával és a polgári rend előtérbe kerülésével azért más korszak kezdődik. De olvasom a 9. verstől az 5. pecsét felnyitását. Itt megszűnik a lovas látomás, tehát a fehér, vörös, fekete, sárga. Kérnék szépen mindenkit, ezt a 4 szint jegyezzük meg, és ezt az egymás utániságot. Ez 1500-1800 évet összefoglal a kereszténységből. 4 szín. Nem kell sokat beszélni. Igaz, hogy sok beszédnek sok az alja. Egyszerűen be lehet mutatni a történelmet. Így, ahogy Jézus Krisztus bemutatja az emberi történelmet. De mi jön a halott sárga után? Mert ezután már tényleg nem jöhet más lovas, de jön egy félelmetes látomás. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, ugye Sánta Ferenc 5. pecsét, ugye innen van,
de ő is azért választhatta 20. századi témára. Ez egyébként nem a 20. századot jelzi, a 20. század sokkal súlyosabb. Ez a 17. 18. századnak a jelképe, ez az 5. pecsét. Láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonság tételért, amelyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még? És nem állasz bosszút, vagy helyes fordítás szerint nem szolgáltatsz igazságot a mi bérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák, és mondatott nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiának száma, akiknek meg kell öletniük, és amint ők is megölettek. Nagyon sokan ezt a látomást teljesen félre szokták érteni. A lélek természetes halhatatlanságának a tanítását olvassák ki belőle, aminek persze semmi alapja nincsen. Mert hogy megértsük ezt a látomást, egyszerűen megint egy bibliai dolgot kell ismernünk, amit oly sokszor, már aki többször volt itt az előadáson, tudja, hogy most is mit rajzoltam fel, az Ószövetségi templom három részét. A szentek szentje a legbelső rész, a szent hely a középső rész, és a pitvaron volt az áldozati oltár, és amikor a bűnös ember ideállt, és oda tette az oltárra az áldozati állatát, leginkább ugye a bárány áldozatot, ráhárította a bűnét, és megölte a másik kezével az áldozati állatot, akkor egy csatorna rendszer ment el a föld alatt, és vezette el az állatoknak a vérét, ugye mert itt nagyon sok állatot áldoztak, hát egy, mondjuk egy húsvét ünnepen, egy pünkösd ünnepén, egy nagy engesztelés nap, és más egyéb alkalmakkor sok ezer zarándok állt itt a lépcső soron, és énekelte ugye a grádicsok énekét, és jöttek a bűneikről vallás tévén, és nagyon sok állatot megöltek, és ezeknek az állatoknak a vérét egy ilyen csatorna rendszer a templomhegyen kívülre elvezette, tehát itt fertőzésnek, betegségnek a lehetőségét ki kellett zárni. És ezt a képet használja fel a Szentírás. Pál apostol mondja a Római Levél 8. fejezetében, hogy a hívő embereket is úgy tekintik, mint Jézust. Ahogy Jézust megölték, a hívő embereket is úgy tekintik, mint vágójuhokat. Mert aki szelíd, aki szeret, aki igazságot szeret, arra sokszor azt mondják, hogy minek is él ezen a földön. Már ugye az Antigonéban is ez a nagy összecsapás, amikor Antigoné és Kreón vitatkozik, és Antigoné ragaszkodik az igazsághoz és a becsülethez, és ragaszkodik ahhoz, hogy én szeretetre születtem, nem gyűlöletre. Hát csak ezt a két mondatot érdemes megjegyezni az Antigonéból. Antigoné azt mondja, hogy én szeretetre születtem, nem gyűlöletre. Akkor Kreón rögtön odavágja neki, szeress a más világon, ott lehet. Ez a föld nem a szeretet birodalma. Ez a föld az érdek birodalma. Itt, aki hatalmas, majd megmondja a gyengének, hogy mit csináljon. Ha meg nem tetszik, és te szeretni akarsz, hát a más világon lehet. Nagyon szívesen megszabadítunk az élettől. Ezt már a görögök is tudták. Ezt nem én mondom önöknek, nehogy valaki azt mondja, hogy milyen komor történelmi látást hall itt a jogi egyetem 6. termében. Ezt 2400 évvel ezelőtt Szofoklész is megírta. Szeress a más világon, ott lehet. Sokszor hívő embereket úgy tekintettek, mintha nem is lettek volna emberek. Megkérdezem önöktől, miért Jézust minek tekintették? Jézussal mit meg nem engedett magának a világ, hogy csináljon? Állattal szoktak olyat csinálni, amit Jézussal csináltak? Miért mondja az Dániel könyve 9. fejezete, hogy kiirtatik a messiás? Miért ezt a szót használja? Kiirtani, ugye erdőket lehet, meg állatsordákat, meg veszett fajokat lehet kiirtani. Jézus Krisztussal is azt tette ez a világ, amit nem tenne esetleg állatokkal sem. Az emberiség teremtőjével, az a
teremtő Istennel úgy bántak, mint a vágó juhokkal, és Jézusvel is úgy bántak. És a középkor végén bántak még csak úgy,

1945 Valdensek üldözése. Egész Európa felhördül, hogy Valdens nőket és gyerekeiket a római csapatok a sziklákhoz verik, paskolják, ölik meg rettenetes kegyetlenséggel. A középkor mikor tombolta ki magát? A 16., 17., 18. században emberek millióit ölik meg a hitükért, a vallásukért. Persze akkor vannak milliók, mert akkor már kézbe kerül a Biblia, tehát itt már a reformáció idején kézbe kerül a Biblia, már nagyon sok embernek felnyílik a szeme, már nagyon sok ember keresztény is kezd lenni, és követni akarja Krisztust, hát erre jön a rettenetes nagy megtorlás, hát akkor meg kell ölni őket. Kereszténység története. Én inkább Arany Jánossal nem úgy mondanám, hogy mi az emberiség története, szomorú egy tanulmány, inkább úgy mondanám, hogy mi a kereszténység története, szomorú egy tanulmány. Mert a kereszténység történetében a legnagyobb vérengzések ekkor vannak, és ezt eleveníti meg ez az ötödik pecsét, hogy úgy tekintik az embereket, mint a vágó barmokat. Akik hívő emberek, Krisztushoz ragaszkodó emberek, mint a vágójuhok, úgy ölik meg az embereket. És ezáltal már eljutunk ide, szinte a mi modern korunk küszöbére. Már itt vagyunk a 18. században, két évszázaddal ezelőtt, és a hatodik pecsét felnyitásakor, már nem írok évszázadot, csak ezt írtam, hogy 18. század kötőjel és egy kérdőjel. Miért? Megtetszenek látni? A hatodik pecsét már a mi történelmi korunkba úszik bele. Amikor felnyitja Jézus a hatodik pecsétet, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy mi a hatodik pecsét idején élünk. Miért? Tessenek meghallgatni. Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, íme nagy földindulás lő, és a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai a földre hulltak, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza, és az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatott. És a földnek királyai és fejedelmek és gazdagok és vezérek és hatalmasok, és minden szolga és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba és a hegyeknek kősziklájába, és mondták a hegyeknek és a kősziklának, essetek mi ránk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Nem tudom, hogy érezzük-e, hogy miért kell ide kérdőjelet tenni, és még a hatodik pecsét idejét nem éltük végig. Mert amikor az ég eltakarodik, amikor vége lesz ennek a történelmnek, hát most még a történelemben élünk, de a történelemnek egyszer vége lesz, és a hatodik pecsét egészen a végig fut elő. Mert honnan kezdődik a hatodik pecsét? Miért mondom azt, hogy a 18. századtól? 18. században, mint egy gongütés köszönt Európára, de az egész világra a nagy-lisszaboni földrengés, 1755-ben. Ezért mondja először, hogy nagy földindulás lett. Ez a lisszaboni földrengés tulajdonképpen nem csak Lisszabont, nem csak Nyugat-Európát érintette, hanem tulajdonképpen Grönlandtól a fél világot egészen Afrika déli partjaig egy óriási földrengés sorozat, láncolat, ami ugye Lisszabonban érte el a csúcspontját több tízezer embernek az azonnali halálával. Voltaire erre írta a lisszaboni földrengésről című versét. Szintén 18. századi fejlemény és 19. század elejé fejlemény is ebben a könyvben nagyon részletesen beazonosítja ezeket a jelenségeket. A nap elsötétülés, a csillaghullás, tehát olyan természeti tünemények, amelyek a modern kor elején köszöntöttek a világra, amivel Isten jelzést akart adni, hogy a világ napjai meg vannak számlálva. Ettől a pillanattól most 201 néhány évet élünk, és ezek a jelenségek a bibliai látomások és proféciák szerint teljesen is be fognak következni, ez csak gongütés volt. De a földrengések száma változatlanul hatalmas méretekben nő. Jézus maga mondta, hogy lesznek éhségek, földindulások, járványos betegségek mindenfelé, Máté evangélium a 24. fejezetében. Tehát maga a természet is megrendül. Valóban el lehet mondani Vörösmarty Mihály szavával, az ember fáj a földnek. Iszonyatos dolgok történnek a földön, és már a föld nem bírja. Tehát nem bírja.

Ez csak így lehet elmondani metaforikusan és röviden, hogy az ember fáj a Földnek. A Föld már nem bírja, mint egy Kálnoki László mondja egy másik versében, olyan a Föld, mint egy hátas ló, amely azonban le akarja vetni már ezt az iszonyatos lényt, aki az ember, aki az ő hátán ezt meg ezt csinálja. Igen, erről van szó. A hatodik pecsét felnyitásakor beszél itt a látomás vezérekről, királyokról, hatalmasokról, Ézsaiás könyvére visszautalva a Biblia is azt jövendőli, hogy mi egy olyan korban élünk, amelynek az egyik legnagyobb problémája a pauperizmus. Vagyis a nagyon gazdagok és az emberi szint alá lesüllyedt, nagyon szegények és nagyon nyomorúságban élő közötti óriási feszültség. Ma a világon 1,5 milliárd ember éhezik, ez a világnak az egynegyede, majdnem egynegyede. Minden nap meghal 45, most már azt mondták, 50 ezer gyerek hal meg minden nap csak éhínség következtében. Iszonyatos a világon, a nagyon gazdagokon 3-4-szeres élelmiszermennyiségben és a nagyon szegényeknek az esete, ahol nincs egy betevő falat napokig, és az emberek kivérzenek, kiéheznek és meghalnak, és mint az állatok úgy halnak meg, hogy Vörös Marti mondja az idézett Emberek című versében, és szörnyű béke van, és az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egykor dicsőbb legyen tora. Ez a mi mostani világunk. És ez a mostani világ beletorkolik egy egyetemes válságba, és egy óriási világméretű válságba, és ahogy előre szalad a világ történelmének lezárulásáig, azért itt felhangzik egy kérdés a hatodik pecsét végén, hogy közel van az Isten közbelépése. Az Isten nem tűrheti tovább ezeket az állapotokat. Hogy Jónás is azt a parancsot kapta, hogy menjen Ninivébe, mert a város gonoszsága felhatolt az Isten elébe, vagy a mai világ is egy nagy Ninive, vagy egy nagy Sodoma és Gomora, és az Isten elébe felhatol a gonoszság, és azt mondja az Isten, hogy közbe kell lépni, hogy közbeléptem Bábelnél, közbeléptem Sodománál, Gomorámál, közbeléptem Ninivénél, Babilóniánál, minden elfajult történelmi időszaknál az Isten közbelépett, most egy egyetemes közbelépés következik. Kinek a közbelépése? A bárány közbelépése. Mit mond a bárányról? Mert eljött a bárány haragjának a napja, és kiállhat meg. Kedves hallgatók, a bárány haragszik. Ezt el lehet képzelni. A bárány nem szokott haragudni. A bárány olyan szelid és nyugalmas állat, hogy az üthetik, vághatják, a bárányból soha nem lesz kutya vagy farkas. De a Biblia mégis azt mondja, hogy Jézus Krisztus az életét adta, az elmúlt 2000 évet adta, kegyelmet adott, de a kegyelem idő vége felé jár, és eljön a bárány haragjának napja, és kiállhat meg? Mert most nagyon sokan élve fogják megérni Isten közbelépését, Jézus Krisztus második eljövetelét, és ezért kell itt kinagyítani ezt a részt, hogy kiállhat meg? Nagyon sokan élve érik meg Jézus második eljövetelét, el fogja őket fogadni Jézus Krisztus? Mi alapján fog Jézus Krisztus élőket elfogadni? Hiszen eddig a történelemben nagyon sokan meghaltak emberek. Rajtuk majd az ítéletben derül ki, az igazak fölötti ítéletben, ami a Biblia szerint már elkezdődött. Tehát a Biblia szerint az igazak fölötti ítélet, hogyha most méretarányosan jelölném, akkor azt mondanám, hogy itt már elkezdődött a mennyben az igazak fölötti ítélet, mert az igazakat Jézus fel fogja támasztani a második eljövetelekor. Ezt könnyen megérthetjük. Péter apostol első levele, 4. fejezet, 17. verse világosan mondja, hogy 1 Péter 4.17, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Na de akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azoknak mi lesz a megítélésük? Ez a Jézus Krisztus apokalipszise második kötet, a Jelenések könyve 7. fejezetének, ennek a közbeékelt látomásnak hosszú fejezetet szán, a Bibliának egyik legcsodálatosabb látomása, hogy a mikorunkban, a kegyelemidő végén még lehetséges a megváltozás. Nem szükségszerű azonosulnunk egy globalizált világgal, amely az önzést teszi globális törvényé.
lehetséges a megváltozás, de a megváltozás csak az egyesek számára lehetséges. A világ nem lesz jobb. Nagy közösségek, csoportok nem fognak belátásra jutni, egyes emberek fognak belátásra jutni. Az a bizonyos jelképesen említett Jelenések könyve 7. fejezetében jelképesen említett 144 000, a 12 zsidó törzsnek 12 000-rel való szorzata, tehát 12 zsidó törzs 12 000-rel, így jön ki a 144 000, amelyet itt a 7. fejezet egy nagy sokasságnak mond, amelyet senki meg nem számlálhatott, mondja a 7. fejezet 9. verse. Tehát ez nem egy szó szerinti 144 000 ember, hanem azért használja a bemutatásnak ezt a formáját, hogy a látomás rámutasson arra, hogy személyes megváltozás, személyes megtérés. Aki Istenhez fordul, megkapja az erőt. Aki visszatér a bibliai mércéhez, Krisztus parancsolataihoz, a Szentlélek által más ember lesz, és Krisztus második eljövetelekor nem fog meghalni, nem fog elpusztulni, mint egyébként a föld többi embere, akik azonosulnak a gonoszsággal. Nagy evangélium hirdetés könnyíti meg még a 144 000-nek a kiválasztódását, mert a 144 000-rel jelképezett sokaságról annyit kell tudnunk, hogy ezek azok az emberek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és egytől egyig elfogadásra találnak. Őket Jézus halál nélkül, élő állapotukban elváltoztatva őket, mennyei dicsőségre viszi fel őket a mennybe. Két rész egyesül Jézus második eljövetelekor, ez a kettős vonal jelzi Jézus második eljövetelét. Jézus második eljövetelekor egyrészt az ítéletet végrehajtja Jézus az igazakon, tehát feltámasztja az eddig élt igaz embereket, Ádám és Évától fogva a mai korig élt igaz embereknek Jézus visszaadja az életüket. Ez az igazak feltámadása, ez is egybeesik Jézus második eljövetelével, és Jézus második eljövetelével egybeesik az élő igazak elváltoztatása vagy átváltoztatása, és egyesül az emberiség két csoportja. Az igazak két csoportja, az eddig valaha élt igaz emberek, akik feltámadás útján, és a most igaz módon élő emberek, akik megérik Jézus második eljövetelét, átváltoztatás útján jutnak majd Krisztussal együtt a mennybe. És hogy Krisztus milyen gyorsan jön a mennyből és tér vissza a mennybe, a 8. fejezet első verse a látomássorozat utolsó mozzanata ezt mondja, és amikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. És ezzel lezárul a látomás sorozat. Mit fejez ez ki? Mikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Kedves hallgatók, az előadást azzal kezdtem, hogy a mennyben nem csendesség látomásban részesültünk. Ott énekek zengtek, hálahimnuszok szálltak fel az Isten trónjához. Mikor lesz nagy csendesség a mennyben? Amikor megszűnik Jézus Krisztus közbenjárása az emberiségért, amikor Jézus Krisztus elindul a mennyből mennyei seregek kíséretében, hogy magához vegye azokat az embereket, akik a történelemben győztek, akik a valódi történelmet írták. Mert az a történelem, amit most tanítanak velünk, ez a hamis, hazug történelem, az árnyékok történelme. Jézus azoknak az embereknek adja vissza az életét, akik a történelemben valóságosan a szeretet és az igazság törvényei szerint éltek. Jézus eljön ezekért az emberekért. Ezekért az emberekért a közbenjárás, akik élnek, megszűnik. Mindenki irányában megszűnik. Jézus Krisztus közbenjárásáról a következő látomás sorozatban beszélnék. Ez majd a 8. fejezet 2. versétől kezdődik, a 7 trombita szó látomása. Most csak annyit jelzek, hogy ez a fél óráig való csendesség a Bibliának a legrövidebb proféciája, napokat jelent. Ugye a fél óra, ez a napnak hányad része? Ugye egy óra nap 24 része, a fél óra 48 része. A prófétai napével szerint egy évben 360 nap van, ugye a zsidók 12 hónapban és 30 napos hónapokban számoltak,
A 12×30 = 360, ennyi volt a zsidó évszámítás. Ha 360-at elosztom 48-szal, hiszen itt fél óráig lesz csendesség, tessenek elvégezni a matematikai számítást, 360-ban a 48. Ez 7,5 nappal egyenlő. Jézusnak az eljövetele a mennyből, amikor angyal seregek kíséretében eljön a mennyből, és visszatér a mennybe, ez egy bizonyos időt igényel, hiszen egybe kell gyűjteni azokat az embereket, akiket itt a földön erre a kérdésre, amit elhangzik a 6. pecsétnél, hogy eljött a bárány haragjának a napja, ki állhat meg? Ezek az emberek, akik küzdenek, akik a mai kor küzdő emberei, akik ma vissza akarnak találni az Istenhez, nem egyházakhoz akarnak visszatalálni, vagy felekezetekhez, az is van a mai világban, nem sokat ér az ember, aki ilyen formális megoldásokban látja az életének a megoldását. Az Istenhez kell visszatérni. Az Isten erejéhez, a Szentlélek megújító erejéhez Krisztus által. Azokért eljön Krisztus, egybegyűjti őket, az angyalok kíséretében jön el, és angyalok gyűjtik egybe, miközben Jézus megjelenik a levegőjékben, hogy ő mondta, miként a villámlás ellátszik napkelettől napnyugatig, mondta Máté 24. fejezetében, úgy lesz az ember fiának eljövetele is, és sírni fog a föld minden nemzetsége. Sírni egyesek azért, hogy nem tudnak már változtatni az életükön, egy keserű sírás lesz, és sírni azért örömkönnyek között, hogy eljött a mi Istenünk, akit vártunk, örvendezzünk és vigadjunk az ő szabadításának, hogy Ézsaiás könyve 27. fejezetében olvashatjuk ezt a jövendőlést. Jézus, amikor eljön, a mennyből eljön ide a földre, és a földön összegyűjti az igazakat, és magával viszi a mennybe. Igen, lezárul az a történelem, amelynek a valódi főszereplőit, a valódi győzteseit Jézus összegyűjti, és akikkel együtt a mennyben a történelmet ki fogják értékelni, azoknak a történelmét, akik lehet, hogy nagyok voltak a világ történelem könyvei szerint, de akiknek Jézus mégsem adhat örök életet. Tudnék, Jézus, amikor feltámasztja az igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat, és magával viszi őket a mennybe, a Biblia szerint az ítélet második szakasza veszi kezdetét. Ez az ítéletnek az első szakasza, az igazak fölötti ítélet. Ez már a Biblia szerint ma folyik, most is folyik a mennyben. De az ítéletnek a második szakasza, Jézus második eljövetele után, ez a nem igazak fölött, vagy kárhozattak fölötti ítélet, vagy az úgynevezett milleniumi, vagy ezeréves ítélet, amely tehát Jézus második eljövetelét követi, és amelyben Jézus megmutatja, hogy ő mindenkit valóságos élethez akart segíteni. Ő minden embert szeretett, ő minden emberért az életét adta. Hogy nem minden ember él a lehetőséggel, hogy nem minden ember akar élni. Ez nem az Isten hibája. Ha valaki nem akar élni, ha valaki nem akar örök életre eljutni, az Isten szomorúan, de le kell, hogy mondjon róla, mert az Isten senkire nem erőlteti, erőszakolja rá az életet és az örök életet. De az Isten meg fogja mutatni, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, hogy Jézus mondta Jeruzsálem fölött, Máté evangélium a 23. fejezet 37. verse szerint, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Ezzel záródik le ez a látomássorozat, és ami kérdésünk lehet még a jelenések könyve két látomássorozata után, arra bőségesen meg fog válaszolni a harmadik látomássorozat, amivel két hét múlva foglalkozunk, és a negyedik látomássorozat, amivel majd négy hét múlva foglalkozunk. Hát itt ér véget a második látomássorozat.

Kedves gyülekezet, kedves gyerekek, mindenek előtt hozzátok szeretnék szólni egy igét olvasva és egy történetet kapcsolva ehhez az igéhez. A Zsoltárok könyvében Dávidnak van egy zsoltára, és annak egy mondata, aminek nagyon fontos tanítása van a gyermekek számára és a felnőttek számára egyaránt. Azt mondja ebben a zsoltárban Dávid, miután egy nagy-nagy hibát követett el az életében, valami olyasmit tett, amivel nagyon sok embernek bajt okozott és nehézséget. És sokáig gondolkodott azon, hogy vajon ezt elmondja, hogy ezt ő tette, vagy nem mondja el. Belássa, vagy ne lássa be, hogy ő hibázott. És ezt mondja, miután belátta. Ezt mondja, amikor vétkemet bevallottam neked, mondja a Jóistennek, és bűnömet el nem takartam, te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azt mondja Dávid, hogy amikor végre úgy döntött, hogy nem titkolódzik tovább, és mindenek előtt a Jóistennek elmondja, hogy ezt a rosszat ő nem akarja, hogy így maradjon, ő ezt sajnálja, hogy megtette, akkor úgy érezte, mintha egy nagy terhet levettek volna a szívéről. Gyerekek, mi volt a legnagyobb súly, a legnagyobb zsák, amit valaha megpróbáltatok felemelni, vagy akár vittetek a hátatokon? Vissza tudtok rá emlékezni? Hány kiló? Hány kiló? No? 5? Volt, aki ennél többet is felemelt már? Tudjátok, hogy csak óvatosan szabad nehéz súlyokat emelni, mert ember sérvet kaphat, vagy megsérülhetnek az izmai tőle. De amikor az emberen van egy nehéz hátizsák, és úgy érzi, hogy a kirándulás közben megy, és egyre nehezebb, egyre jobban húzza a hátát, akkor emlékeztek, milyen az, amikor leül az ember, és úgy leteszi a zsákot is a háta mögött egy sziklára, vagy a padra, ahova leült, és úgy érzi, hogy lemegy a teher a válláról. Ismeritek már ezt? Majd próbáljátok ki, hogy nem veszitek le, vagy azt mondjátok a barátotoknak, egy kicsit emeld meg, jó? Egy kicsit most tartsd egy pár másodpercig, hogy érezzem, hogy milyen, hogyha nincs ott ez a súly. Ilyen az, amikor az ember kimondja, bevallja azt a Jóistennek, de persze, ha nem csak a Jóisten tud róla, akkor azoknak is, akiknek rosszat tett, és elmondja, hogy ő rosszat tett. Elmondja. Szeretnék ehhez egy történetet mondani. Amikor kisfiú voltam, nagyon zavart engem, hogy anyukám mindig kitalálja az arcomról, hogy mi van a szívemben. Apukám is. Van neveletek is ilyen? Ránéz, és azt mondja, hogy most miért vagy szomorú? Most mi bántja a szíved? Most milyen terhed van? Hogy nem tudom magamban tartani, hogy ő ne vegye észre? Nagyon zavart. Volt, hogy tükör elé álltam, és ott gyakoroltam azt, például valami rosszaságot csináltam, képzeljétek el, ez ne legyen példa nektek, hogy lehet már olyan arcot vágni, hogy ne derüljön ki. Ugyanakkor nem nézek a szemébe, és akkor úgy, hogy persze, hát semmi, de hát már fogja tudni, hát már fogja, rögtön fogja tudni, mert ismer engem, azóta ismer engem, mikor a kezébe adtak ilyen pici babának, és minden arc kifejezésemet pontosan ismer. És én gyakoroltam, képzeljétek el. És mégis mindig kiderült. Mégis mindig kiderült. Nagyon szerettem a lekvárt, és voltak finom lekvárok a spejzban. És amikor megéheztem, vagy elfogyott az édességkészletem, akkor bementem a spejzba, letekertem, megegyeztem, melyik üveg hol volt, megnéztem, hogy pontosan ugyanúgy rakjak vissza mindent, letekertem, és vettem egy kanállal belőle, aztán a másikból és a harmadikból is, és mindent ugyanúgy visszaállítottam. És amikor anyukám kérdezte, hogy most tettél valamit? Nem, hát sokáig gyakoroltam, nem tettem semmit. Azt mondja, valami van, kisfiam, engem ne akar becsapni, valami van. Magamban tudtam, hogy én ezt sokat gyakoroltam, mondtam, hogy nem, én tényleg semmit nem tettem. Azt mondta, hogy kisfiam, úgy senki nem szeret téged, ahogy én. Előttem semmit nem kell titkolni. Majd szóljál, hogyha el akarod mondani, hogy mit tettél. Én úgy mondtam, hogy szólok, de most nincs miért szólnom, nem fogok én szólni. És eltelt egy óra, eltelt két óra. És azon gondolkodtam, hogy honnan tudhatja ennyire biztosan. Most már tökéletes volt az arcom, most már nem látszik rajta. Milyen buta dolog ez, nem gyerekek? Hogy megtanulni, úgy színészkedni, hogy az emberen ne látszódjon. De gondolkodtam, hogy de mégis valahonnan tudja. Honnan tudja ilyen biztosan?
És akkor eltelt egy pár óra, valamiért be kellett mennem a fürdőszobába, és odaálltam a tükör elé, és rögtön tudtam, hogy nem csak hogy tudja, de még bizonyítéka is volt. Mert a ruhámon itt lekvár pöttyök voltak. És én akkor értettem meg, mert tudjátok, én akkor jöttem rá, hogy ez nem játék. Mert a Jóisten nem véletlen engedte meg, hogy még pöttyök is legyenek. Hogy ne gondoljam azt, hogy ha én úgy csinálok, hogyha én megtanulok nagyon jól hazudni, akkor megoldottam ezt a kérdést. Mire bátorít minket a Zsoltáros? Mondd ki, vidd a Jóisten elé, tedd le ezt a zsákot a hátadról. És akkor oda mentem anyukámhoz, és tudjátok, olyan jó volt, hogy arra gondolok azóta is, gyerekek, hogy ő nem azt mondta, hogy de tudom, mert ott van a bizonyíték, és nem, hanem megvárta, hogy magam szemébe lelepleződjek, és addig csak annyit mondott, hogy majd, ha megbántad, gyere ide, mert senki nem szeret úgy téged, ahogy én. Persze nem igaz, mert apukám meg a testvéreim is ugyanígy szerettek, de igaz, mert azt jelenti, hogy én nagyon-nagyon szeretlek téged. Megvárta, hogy rájöjjek, és hogy magamtól igenis nem megszégyenített. Ilyen a Jóisten szeretete is, gyerekek. Nem megszégyenít, nem korhol, hogy te haszontalan gyerek, te, majd én megmondom neked, hogy gondolt, hogy engem becsapjál, nem így. Tudta, hogy rá fogok jönni, azért ő biztosította szeretetéről, hogy majd amikor rájövök, akkor vissza tudjak hozzá menni, és gondolhatjátok, hogy sírva, bánkódva elmondani azt, hogy úgy szégyellem, nem csak azt, hogy lopogattam a lekvárból, hanem azt, hogy még hazudni is meg akartam tanulni, pedig tudhatnám, hogy aki így szeret, mint te, azzal szemben felesleges hazudnom, hiszen te megbocsátasz, és magadhoz fogadsz engem. Gyerekek, én azt kívánom, hogy mindig így gondoljatok a hibáitokra. Ha valami nem sikerül, nem kell elleplezni, nem szabad el, felesleges. Azt mondja a Zsoltáros, hogy amikor a vétkünket bevalljuk és elmondjuk, akár csak a Jóistennek. Persze, ha másra vonatkozik, akkor a másiktól is bocsánatot érdemes kérni. Azt mondja, akkor azonnal igaz az, hogy te elvetted rólam bűneimnek terhét. Leteszitek azt a nagy zsákot, hogy ezt tettem, ilyen vagyok. Leteszitek azt a nagy zsákot, hogy jaj, valahogy ezt most ki kell játszanom, valahogyan ezt most úgy kell csinálnom. Ezt a zsákot nem érdemes cipelni. Ez a legnehezebb súly, amit egy ember az életben magára vehet. A jó atya pedig azt mondja, gyertek én hozzám, és tegyétek le a terheteket, mert én úgy szeretlek, hogy nincs olyan bűn, nincs olyan gyengeség, amit ne bocsátanék meg nektek, jó? Megegyeztétek, gyerekek? Bevallani és letenni a terhet. Mert a jó atya mindig megbocsát, és hogyha egy másik ember még esetleg nem bocsát meg, akkor is, ha azt a Jóistennek őszintén elmondhatjátok. Nem biztos, hogy minden ember úgy szeret benneteket, hogy megbocsásson. De amit a Jóisten megbocsátott, az a teher le van téve. Úgy legyen, gyerekek, ne egyetek lekvárt, ha nem szabad, és lássátok be a hibátokat, és rakjátok le a terheteket a Jóisten előtt. Úgy legyen. Amen. Kedves gyülekezet, nyissuk ki a Bibliánkat, és olvassuk el Pál apostolnak a Galatabeliekhez írott leveléből a második fejezet 20. versét. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből olvassuk az alapigénket, a második fejezet 20. versét. Így szól Isten igéje. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Vannak a Bibliának olyan igeversei, ez is oda tartozik, amelyekkel foglalkozni veszélyes. Több okból. Az egyik az, hogy az ember túl könnyen azt gondolja, hogy érti, miközben az igének, egyébként minden versére igaz ez valamilyen szinten, de különösen az ilyen igeversekre, amiket említettem, igaz az, hogy túl mélyek ahhoz, hogy az ember
egy olvasás, két olvasás, egy év, vagy két év, vagy öt év után azt mondja, hogy ő már azt érti. Bizonyos értelemben felismerhetők ezek az igeversek, tehát különösen óvatosnak kell lenni, hogy az ember ne bízza el magát, és ne bölcselkedjék felettébb, mert akkor nem lesz tanítható a Jóistentől, hogyha nem érzi ennek szükségét. Felismerhetőek, mint például ez az igevers is, de mondanék egy másikat, ilyen például János evangélium a 3. fejezetének a 16. verse is. Borzasztó egyszerű igevers, nagyon szép igevers, rögtön megérinti az embert, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszen a bűnös a szöveg végére és a gondolat végére az örök élet biztos ígéretével fejezheti be a gondolatmenetet. De ezeknek az igeverseknek a felszínes gyors megértése, azt a csalóka magabízást ültetik el az ember szívébe, hogy értem ezt az igeverset. De mikor jobban belegondol, akkor azt mondja az ember, hogy de valahogy mégsem hat rám. Mégsem tapasztalom ezt az igeverset. Az ilyen igeverseknek az is az ismertető jegyük egyébként, hogy rendkívül tömény, rendkívül sűrű a mondani való bennük. Ha megvizsgáljuk ezt a János 3.16-ot, akkor például azt láthatjuk, hogy szinte minden kulcsfogalom benne van. Úgy szerette, már második szónál járunk, nem is szerette, a tökéletes isteni szeretet. Úgy szerette Isten a világot. Nézzétek meg, itt nincsenek súlytalan szavak. Sosincsenek súlytalan szavak a Bibliában, bár nem a szóbeli ikletés tanítását hisszük a Biblia felől, hanem a gondolatit, de vannak olyan ige szakaszok, ahol egyenesen minden szónak egészen különleges súlya van. Szerette Isten világot. És nézzetek, ha megyünk tovább, a kötőszavak, a kapcsolószavak is csak a tartalmat erősítik, de minden szó nyom, minden szó üt, minden szó jelent valami mélyet, hogy egyszülött fiú. Mennyire más az, hogy a fiát adta? Azt mondja, egyszülött fiú, nem? Egyszülött, már jutnak eszünkbe egy Mózes 22, vagy másodtan, ennek jelentősége van. Egyszülött fiát adta. Hogyha valaki sem akárki ebben az esetben, ugye? A világot, hogyha valaki, kulcskifejezés a következő? Hisz. Az igaz ember az ő hite által él. Ószövetség, újszövetség, ugyanaz az üdvösség, ugyanaz az Isten, nincs különbség. A teológia vadhajtása, amelyik az Ószövetség Istene és az újszövetség megváltója között különbséget tesz, nem érti magát az Istent az ember, ameddig akár nem rossz szándékból ilyenfajta különbségtétel a lelkében vagy a gondolataiban van. Valaki hisz ő benne, a hitünk irányára, személyére, főszereplőjére egyértelműen mutat, el ne vesszen. Egy súlyos, szomorú szó. Egy van ebből, az egész igében egy ilyen szó van benne. De reális lehetőségként. El ne vesszen, hanem örök élet. Hogy kapaszkodunk a földi életért, akár percekért, évekért, hónapokért. Szóval örök élete legyen. Ezek az igék tehát különösen mélyek, és valami hasonló igevers ez a Galata levél 2. fejezet 20. verse, és nézzük meg. Krisztussal együtt megfeszítettem. Tehát elsőre zavarba is jövünk, de Krisztus keresztje megkérdőjelezhetetlenül a Biblia legfontosabb jelképe. Ez az egyes szám első személy azonban egy olyan kérdés, hogy ezzel valamit még kezdenünk kell. De érezzük, hogy itt valami summázat, itt valami nagyon mély tanítás van. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élni, élek pedig többé, nem én. Megjelenik a másik főszereplő, nem? Az én. De azt mondja, élek pedig többé, nem én. És hogyan folytatja? Hanem él bennem a Krisztus. Ez a legszebb pillanata az ember életének. Ezek a legszebb percei az ember életének. Él bennem a Krisztus. Ez egy tökéletes biztonságot, egy tökéletes békét ad az ember lelkének. Él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, mert hát azért még itt maradtam. Még tart valameddig, nem tudom meddig. Amely életet pedig most testben, érdekes ez az ellenmondás, hogy már valami elkezdődött belül, de eközben még a tagjaim, a fizikumom, az emberi természetem sokszor be fogja még nyújtani a maga igényeit.
Sokszor fogja még jelezni azt, hogy ember vagy, akár fizikai értelemben is nyomorúságos ember vagy, betegséggel, bajjal, gyenge idegrendszerrel, nagy indulattal, stb. Stb. Lelki, fizikai értelemben, élek testben, de az Isten fiában való hitben élem. Megint a kulcskifejezéseknél járunk, nem hit. Isten fiában való hitben, aki hisz ő benne, aki szeretett engem. Eljutottunk eddig a szóig, ami az egész Bibliának és az Isten jellemének az egy szavas összefoglalása. Szeretett engem, és egy kicsit megvilágítsa, önmagát adta érettem. Mi ez a szeretet? A szeretet nem beszél, a szeretet nem tanít, nem szépeket mond. Önmagát adta érettem. Csodálatos ez az igevers, és méltó arra, hogy egy kicsit gondolkodjunk ezen a változáson, ami eszerint az igevers szerint hitáltal bármely ember szívében, a mi életünkben is megtörténik, és megtörténhet. Kétség kívül ennek az igeversnek a keretét mi adja gondolatilag? Pillantsunk az igénkre. Krisztussal együtt megfeszítettem, és a szeretet engem is önmagát adta érettem. Krisztus keresztáldozatának a megértése, az evangélium az örömhír alapja. Krisztus keresztáldozatáról csak úgy beszélni, általában beszélni, Krisztus keresztáldozatáról szépeket mondani vagy gondolni, az nem ugyanaz, az különbözik attól, amit az apostol itt leír, amikor azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. Valami olyasmi jut erről, nyilván sok minden az ember eszébe juthat, de valami olyasmi jut erről az eszembe, mint amikor egy idős néni, emlékszem, egy bibliai előadáson megkérdezett arról, hogy most akkor János, akkor a 10 parancsolat értelmében levegyem a feszületet az ajtó fölül. Hát én azt gondolom, hogy én nem tárgyat imádok, és engem az mindig arra emlékeztet, hogy az Isten hogy szeret engem, és emlékszem, nyilván beszélgettünk ennek a bibliai tanításáról is, hogy mennyire jók, vagy mennyire veszélyesek ezek a tárgyak az életünkben, de együtt jutottunk el arra a gondolatra, hogy azért egészen más, hogyha egy olyan feszületre tekintünk, ahol ott van egy, hát minden esetben tökéletlenül ábrázolt Krisztus, hiszen egyáltalán nem tudjuk elképzelni, és nem lehet visszaadni, nem csak az ő személyiségét, az ő küllemét, de azt sem, hogy hogyan élte meg ezt a keresztáldozatot. De emlékszem, hogy azt mondtam a nénének, aki nagyon ragaszkozott a kereszthez az életében, én hirtelen nem akartam én lebeszélni erről a szokásáról, hát olvasta ő, hát érezte, hogy mi a helyes, majd meg fogja tenni a maga idejében. De annyit mondtam neki, hogy tetszik tudni, arra figyeljünk csak, hogy ha mégis valaha egy keresztre tekintünk, inkább üres keresztre tekintsünk, üres keresztre. És gondoljunk arra, hogy az a kereszt azért üres, mert az az én helyem. Az az én helyem. Ne akarjuk Jézust ábrázolni, és főleg ne higgyünk a tárgyban. Én magam nem tennék ki egyébként ilyesmit. De ez az én személyes véleményem. Mert ismerem azt, hogy az ember hogyan kezd el hinni tárgyakban, szokásokban, mozdulatokban, rutinokban, és hogyan válik bálványa ártatlan dolog is az életemben. De ez más kérdés. Talán a Jóisten is erre gondolt, amikor a 10 parancsolatban ezt szabályozta. Tanácsot adott, útmutatást adott. De amikor arra gondolunk, hogy az a kereszt ott azért üres, mert az az én helyem ott. Nekem ma is az jár. Ma este is lefekvés előtt arra gondoljak, hogy hát igen, az a mondat ott, az a tekintet ott, az a döntésem amott, és azért feküdjek le békével, mert az Isten kegyelméből rendeztem azt, amit ma is emberként tettem, a természetemtől diktálva. És ma is gondoljak arra, hogy ez azért lehetséges, mert ő helyettem odaadta magát. És amikor az ember ezen gondolkodik, és ezt végig gondolja, ezt értékelve fogja mondani, hogy ott van a helyem vele együtt, és ha ő ezt tette, értem, akkor miért ne, hogy ne, persze, hogy a legtermészetesebb dolog, hogy én is azt mondom, hogy Istenem, én az akaratomat, a gondolataimat, az elképzeléseimet, a legjobb terveimet is. Vannak legjobb terveitek, testvéreim? Vannak terveitek a következő hétre? Jó terveitek? Vannak? Biztos, hogy vannak. Az Isten feladatul adta, hogy legyenek jó terveink.
De hogy amikor az ember zavarba jön, mert azt látja, hogy a jó terveimbe olyan gyakran belekeveredik az én, a terv még jó is, még az embereknek is tetszik, de benne van valami abból, ami megfertőzi az egészet. Ami olyan észrevehetetlen, olyan alattomos, de megjelenik benne. Jó ügyekben is megjelenik az én, jó ügyeket, igaz dolgokat, igaz cselekedeteket, igaz mondatokat mondva is az ember visszajut, folyamatosan visszajut önmagához Krisztus nélkül. Azt mondja az apostol, egyetlen megoldás van. Minden tervemet lábaidhoz teszem. Bírált felül végig gondoltam, egyeztettem, összevetettem az igével. Azt gondolom, hogy mások és az én javamat szolgálja, de... Mi volt Jézus mondata a Getsemáné kertjében? Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Olyan jó biztonságban lenni abban, hogy te szeretsz és türelmesen kiigazítod az életemet, mert újra és újra belekeveredik az én. Újra és újra belekeveredik az én a gondolataimba, a döntéseimbe, a beszédembe, a tetteimbe. És az ember, amikor ezen töpreng és megérti azt, hogy az apostol hogyan élte ezt meg az életében, hogyan törekedett ezt folyamatosan Krisztusnak átadott életet, de ez a hétköznapi életed döntéseinek, az érzelmeinek, a gondolatainak az átadása volt. Hogy az ember ilyenkor olyan döntéseket hoz, amik fájnak, fájnak. De azt mondja, hogy szeretném letenni nálad. Annyira vágyom rá, minden úgy mutatja, hogy ez így sikerülhet. De Istenem, mivel te örök életet készítesz nekem, ezért te teljes összefüggésében látod az életemet. Teljes mélységében és tagoltságában látod a természetemet. Ezért olyan jó, hogy akkor vagyok biztonságban, ha most ezt csak elsőre fáj, de már tudom, hogy jó, hogyha leteszem a te lábad elé, és majd megkapom ajándékba ezt. Mert ahányszor mentem a magam feje után, ahányszor kerestem az emberileg jól végig gondoltat, olyan gyakran, vagy minimum nem ritkán tapasztaltam azt, hogy valahol belekeveredett az én. Krisztussal együtt megfeszítettem. Ez a legfontosabb mondat, amit egy hívő ember kimondhat tervekkel, gondolatokkal, akarattal, igével a kézben. Majd így folytatja, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez a mi egyedüli biztonságunk, amikor semmi nem marad az énből. Él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Mi a hitnek az alapja? Szeretett engem és önmagát adta érettem. Egy fiatal ember kesergett egyszer hosszan, hogy nagyon nehéz ám úgy élni az életet, hogyha téged senki nem szeret. Mondtam, hogy én ezt nem tudom elképzelni, mert én hálás vagyok a Jóistennek, hogy egész sor szerető ember vesz körül. Azt mondta, hogy látod, ez bizonyítja a Biblia tanításainak a hamisságát, mert az emberek nem egyenlő eséllyel indulnak az életben. Te hazamész és vár otthon a feleséget, felhív az édesanyád, és van egy csomó barátod. Nekem nincsenek ilyen kapcsolataim. Tehetek róla, hogy hova születtem? Tehetek róla? Úgy kesergett tovább ez a fiatal ember, annyit mondott, hogy ha valami igazi szeretettel találkoznék, az olyan sokat segítene, hogy megváltozzak. Olyan sokat segítene. Olyan sokat segítene, hogyha azt látnám, hogy valakinek én áldozatot is megérek. És ezen a ponton olyan egyszerű lett a beszélgetés. Persze nem úgy, hogy gyorsan kioktatni, de próbáltam neki valahogyan elmondani, hogy nézd, egy valaki biztos van, akinek nagyon sokat érsz. És mondta, hogy ki ez a valaki, mert szeretne azzal találkozni, meg hogy örül, hogy én legalább meghallgatom őt. Mondom, én nem tudlak szeretni, én csak meghallgatlak, és aztán kérem Istent, hogy tudjalak szeretni. De van valaki, aki feltétel nélkül szeret. Van valaki, aki az életét odaadná, érted? És úgy elgondolkodott ezen. Mondtam, nagyon egyszerűen hangzik ez, hogy Krisztus meghalt, értem a kereszten, megérted a kereszten, de szánj erre időt, gondold ezt végig. Ő maga az Isten. Ő maga az Isten. Testvéreim, úgy elgondolkodhatunk azon is, hogy honnan tudom, hogy Krisztus áldozatát értem. Honnan tudom? Számomra a legijesztőbb gondolatok a Biblia olvasás közben olyankor jönnek, amikor elolvasom ezeket az említett igéket, ezeket az egyszerű mély igéket. És azt mondom, hogy dogmatikailag értem, teológiailag értem. Értem a gondolatot, de hidegen hagy.
nem hat az akaratomra, nem csillapítja az érzelmeimet, az össze-vissza emberi érzelmeimet, nem szelidít meg, nem tesz bátorrá, ha arra van szükség. És utólag olyan érdekes arra rájönni, biztos így vagytok vele ti is, hogy az ember mindig rájön arra, hogy valamit nem adott át egészen az életéből. Nem bizonyos döntéseket emlékszem, amikor gyerekiskolában szó volt erről, és azt mondta nekünk talán, nem is tudom, Sósica néni, vagy Szilvási Kati néni volt, sok jó gyerektanítónk volt itt Zugligetben, vagy Sós Matyi bácsi volt még, aki velünk foglalkozott gyerekekként. Délbe itt jött, és azt mondta, na gyerekek, végighallgattatok egy istentiszteletet, most mindenki húzzon kabátot, elmegyünk, sétálunk egyet a tündérsziklára. Remélem, ma is vannak ilyen felnőttek a gyülekezetben, akik délután foglalkoznak a gyerekekkel. Az a jövője annak, hogy 10 év múlva is itt legyenek a gyerekek, és nem másut keressenek szeretetet, és értsék a szombatnap áldását. És amikor így elgondolkodtam ezeken a gondolatokon, hogy vajon tényleg hogyan lehet azt megvizsgálni, kérdezte a tanítónk, hogy milyen áldozatot hozná Krisztusért. És a legkedvesebb játékainkat, a legkedvesebb ruháinkat is felajánlottuk, és azt mondtuk, hogy még a foci cipőnket is odaadnánk. Azt éreztük, hogy ez a legtöbb. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, ugye? De mikor fel...

életem, ha nem él az én, akkor azt onnan fogom észrevenni, hogy nem fáj, ha mellőznek, nem sért, ha támadnak, és nem hiányzik az emberek elismerése. Gondoljuk végig csak nagyon röviden, a hátralévő időben ezt a három területet. Gondoljuk végig úgy, hogy mondjuk személy szerint nekem, neked, melyik a legérzékenyebb. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztus hogy viselte a mellőzést? Krisztus hogy viselte a támadást? Krisztusnak mennyire volt szüksége emberi elismerésre, megerősítésre, dicséretre? 18 évvel ezelőtt prédikáltam először erről a gondolatról, és megmondom őszintén, hogy kevés prédikációra emlékszek, de erre emlékszem, mert ez napi küzdelem az életemben. Ez napi küzdelem. Mert ez az igevers pontosan erről szól, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor a lélek gyümölcsei itt fognak jelentkezni elsősorban, hogy az ember elveszíti azt a békétlenséget, azt a függőséget, ahogyan emberektől függünk, ahogyan véleményektől függünk, ahogyan dicséretektől és bántásoktól függünk. Akkor az ember megismerheti azt a békét, ami Jézus Krisztusban ott volt. Mert Krisztus úgy élt ezen a földön, hogy nem fájt neki a mellőzés, nem sértette a támadás, és nem hiányzott az elismerés, mert teljes hittel és szeretettel hagyatkozott a mennyei atyára. Testvéreim, hadd tegyek fel egy kérdést, mielőtt a három gondolattal néhány percbe foglalkoznánk. Szükségünk van erre a szabadulásra, hogy az Isten ezt véghez vigye? Valóban erről szól az a másik igevers, hogy akiket a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesznek? Mi másról szól? Nem azt mondta, hogy akiket a fiú megtanít sok okos tanításra, azok szabadok lesznek. Nem azt mondta, hogy akiket a fiú megtanít nagy önzetlen áldozathozatalokra, a testemet tűzre adom is. De nem értem azt a biztonságot nyújtó krisztusi jellemet, ami egyedül hozhat békességet az életemben. Akkor kiszolgáltatott maradok, a teljesítményeimmel együtt, a képességeimmel együtt, a tudásommal együtt, az élettapasztalataimmal együtt, ott maradok az énemmel. És az énem egy pillanat alatt megforgat. Egy pillanat alatt elgyengít, és elveszi a békességemet. De a Krisztussal együtt megfeszítettem. Mi volt az első? Nem fáj a mellőzés. Nem tudom, kik azok, akiknek ez problémát jelentett az elmúlt héten. Mellőznek benneteket, testvéreim? Előfordul? Előfordul. A fiatal ember számára, a fiatal egyén számára a mellőzés egy alapvető probléma, hiszen még nem bizonyított semmit az életben, ezért folyamatosan úgy érzi, hogy nem kezelik a helyén, és nem értékelik igazán. Így érzi magát az iskolában, az első munkahelyén, így érzi a családjában, ahol tehetségesebb, jobb képességű hozzátartozókkal él együtt. Úgy érzi, hogy mellőzik. Nehéz teher ez az életben? Nehéz teher ez, amikor azt mondják, hogy jó lenne, hogyha egy jó kis csapatot összeszednénk, te, meg te, és jelentkezek, hogy nem a melletted ülőre gondoltam. Milyen érzés ez, testvéreim? Milyen érzés ez? Tegyünk fel egy másik kérdést. Krisztust mellőzték a földi szolgálata során? Mellőzték? Tudnánk arra bibliai igét mondani, kicsit nehezítsük a feladatot az Ószövetségből, hogy Krisztust mellőzték? Jézsajás könyve 53. fejezetének az első verseire emlékeztek? Felnőtt, mint egy vesszőszál. Elrejtettük az arcunkat előle. Mit akar ő? Egy mesiás nem lehet ilyen. Nem lehet ilyen egyszerű, nem lehet ilyen hétköznapi, nem lehet ilyen semmi nagy tudás nem hoz, semmi nagy szabadulás nem hoz. Nem lehet ennyire. Mi mást vártunk. És nem találkozunk Krisztussal, amikor nem értjük azt, hogy mit jelent az, hogy Krisztus a mellőzése ellenére tudta, hogy mi az ő élete, mi az ő élet útja. Nem félt a hétköznapi szürkeségtől az atyát visszatükrözni úgy, hogy nem kap nagy dicséreteket, nem kap tanítói széket a jeruzsálemi templomban. Rangot

0: professzori, doktori címet, egyebet nem kapott. Milyen lehetett úgy mellőzöttséget megélni, hogy ő a világegyetem ura és a teremtője? Hogy van neki identitása, önazonossága, isteni emberi természete, és hogy tudja, hogy honnan jött és hogy hová megy. És hogy teremtmények között jár, akik az élet pillanatnyi lehelete szintén függnek a teremtőtől, és eközben szerénynek lenni. És ráadásul folyamatos mellőzöttséget tapasztalni a büszke, a sámlira álló magabiztos teremtmények részéről, akik kutakodtak utána, hogy valahogy bűnt találjanak az életébe, kémeket küldtek utána. Ez már több, mint mellőzés, nem? Ez már második gondolatra is átvezet. Nyilván azt még nem tudom milyen, de idős élettapasztalattal, komoly élettapasztalattal rendelkező emberek vívódásait is ismerem, hogy milyen nehéz a mellőzöttség. De testvérem, az apostol nem beszél arról, hogy hány éves vagy, hanem arról beszél, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt mondja, hogy ha mellőznek, és úgy érzed, hogy nem a helyeden kezelnek, akkor vigyázz, és gyere Krisztushoz, mielőtt előjön az én. Mielőtt előjön az én. Csak egy példát hadd mondjak, olyan szép Elizeus példája. Annyira szeretem ezt a történetet. Elhívást kapott szolgálatra az Úrnak? Nagy elhívást kapott? Illéstől? És? Mi volt a feladata? Gyorsan felfedezték? Gyorsan kapott nagy feladatokat? A jellem biztos alapja az alázat, folyamatos rendszeres gyakorlása, a legnehezebb feladat, a legtöbb vereség ezen a területen van, nekem, nekünk embereknek. Az alázat folyamatos megélése. Mi volt az első feladata? Vizet öntött az ő mestere Illés kezeire. Mit élhetett meg Elizeus, ha én lettem volna Elizeus? Ezért kár volt engem elhívni. Ennél több hasznot hajtottam volna Izraelnek, ha az ökreimnél maradok, nem? Nem ez volt a feladata? Se egy szószék, se egy komoly 8 részes sorozat valamelyik nagyvárosban, se egy komoly feladat, se néhány gyülekezet, hogy gondozzam őket. Mit láttak bennem, ha elhívtak és nem adnak feladatot? Volt ilyen kísértése? Nem tudjuk. Ha mi voltunk Elizeus, mi lettünk volna? Lehet, hogy lett volna ilyen kísértése. De Krisztussal együtt megfeszítettem. Ezért van egy nagy mennyei menetrend. És nem foglalkozom azzal, hogy mellőznek. Mert a jellemem szempontjából az atyám tudja, hogy most erre van, pont erre van szükségem. Ezért ebből győzelmet kovácsolok az Isten segítségével. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj, ha támadnak, nem fáj a sértés. Nem sért a támadás, mondtuk az előbb. Milyen, amikor támadnak benneteket? Támadtak-e az elmúlt héten bármelyikötöket? Inkább úgy kérdezném, hányszor támadtak benneteket az elmúlt héten? Hányszor kaptatok szeretetlenséget? Mikor mondják a hibáitokat? Mikor fáj jobban, ha igazat mondanak, vagy ha nem mondanak igazat? Mikor fáj jobban, amikor megkapjuk a hibáinkat így hozzánk vagdosva? Mikor fáj jobban, ha igazat mondanak, vagy ha nem mondanak igazat? Az a nyomorúságos az emberi énben, hogy mind a kettő ugyanúgy tud fájni, nem? Az a sztoikus bölcselő mondta egy görög, hogy milyen jó, hogy csak ezeket a hibáimat sorolja, és a többit még nem is ismeri. Ő legalább már logikailag előrébb járt, nem? Ő legalább azt mondta, hogy hát akkor egy fricskával válaszolok erre, mert most ezen nem teszem tönkre a békémet. Ez pozitív gondolkodás, ez is nagyon helyes egyébként, aki ezt bírja, csak aztán van egy pont, ahol ez már kevés, mert az ember ehhez nem elég erős. Ott jön az, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Ott jön az, hogy az Isten tervében ez a támadás benne van, hogy megengedi, tehát megadja hozzá az erőt, tehát nem lázadok ez ellen. Nem embereket gyűjtök magam köré, akik azt mondják, hogy persze, szegény, hát így bánnak veled, és ezeket főleg barátomnak nevezem, akik az énemet és az önsajnálatomat kiszolgálják, és az üdvösségemet veszélyeztetik, mert a Krisztussal együtt megfeszítettem. Tehát Krisztusban rejtőzöm el, nem emberek részvétében. Krisztusban rejtőzöm el, mert csak ez ad biztonságot. Akkor nem sért a támadás. Támadták Jézust. Támadták a teremtmények a teremtőt. Egy mondatot elevenítenék fel, amikor azt mondták neki, hogy ennek a mondatnak többféle olvasata is lehet, a legegyszerűbbet vegyük, odavágták Jézusnak, hogy mi nem paráznaságból születtünk. Mit jelent ez a mondat, testvéreim? Ez sok mindent jelent ez a mondat, ugye? Röviden az, hogy nem annyira szeretlek téged. Ezt jelenti. De ennél sokkal súlyosabb a kifejező ereje ennek a mondatnak. Ez azt jelenti, hogy te beszélsz nekünk Istenről, az apádat se tudod, hogy ki volt. Ez ezt is jelenti, nem? Volt Jézusnak lehetett volna önérzete szerintetek? Lehetett volna megkísérthető ezen a ponton, ha megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan? Foglalkozhatott volna ezzel a kereszthalálra készül, vagy nekem azt mondták, hogy hát eljöttem értük feláldozni magam, kenyeret szaporítok, halottat támasztok, és nekem azt, testvéreim, mi ezred olyan munkát nem végzünk, főleg önzetlen szolgálatot, küzdjük a magunk jellemharcát, és ha valaki csúnyán néz ránk, 2 hétig sírunk. Ilyen az emberi idegrendszer. Ilyen az emberi én, nem? Nem azért mondom, hogy bántsuk magunkat. Senki ne essen kétségbe, mert én is ilyen vagyok. De fogadjuk el az evangélium által felajánlott lehetőséget. Krisztussal együtt megfeszítettem. Van kihez menned? A bántással, a sértéssel együtt. Akár jogos, akár jogtalan. Ahogyan mondta az egyik kedves családtagom, édesanyám, hogy kisfiam, a bántás az a legjobban a javadat szolgálja az életben. Ha csak ne keményítsen meg. De az Isten segítségével. Mert gondold el, ha nem mond igazat, akkor mély háborogsz. Azért, mert azt mondja. Hát azonnantól az ő baja, hogy ő nem mond igazat. De ha nem igaz, akkor sose háborodj fel. Ha igaz, akkor pedig köszönd meg neki, hogy felhívta a figyelmedet egy hibádra. Hát haragudni azért, ami nem igaz, vagy haragudni azért, ami javadra van. Hát az atya tervében benne van, hogy ma téged bántás fog érni. De az atya tervében benne van az erő ehhez, hogy ezt el tud hordozni. És hogy ahogy a mellőzés, úgy a bántás is győztesként hozzon ki, nem téged, hanem él bennem a Krisztus. Hogy megismerd a közösséget Krisztusra. Nem te győztél, mert legyőzöd a bántást, és nem foglalkozol vele, aztán azt mondod, na én már ezt is legyőztem, már el is estél. Nem te győzöl, de él bennem a Krisztus. És ekkor békéd lesz, és ez mind ajándék, ajándék, ajándék. Kegyelemből, hitáltal. De fogadd el, mert az Isten nagyon szeret, és ez az ő legértékesebb ajándéka. Ha nem élek én, hanem él bennem a Krisztus. Tudtok olyan példát mondani a Bibliából bizonyosan, és ez egy különösen tanulságos pont lehet a gondolatmenetünkben, amikor egy embert joggal bántottak, még azután is, hogy már Isten és emberek előtt őszintén rendezte azt, és mégsem kelt ki magából, hogy még mindig bántják. Mikor gondolkodunk ezen, hogy sért a támadás, akkor ennek ugye nagyon sokféle esete van. Mondtuk azt, hogy nem igaz, de mondják, mondtuk azt, hogy igaz, de mondják. Szeretnék egészen a végéig eljutni. Krisztus egy ponton túl nem követhető, hiszen neki ilyen a harmadik esete nem volt, hogy tényleg elkövetett valamit, és megbánta, és bántották. Ehhez más bibliai szereplőt kell keresni, viszont a mi életünkben gyakori lehet. Gyakori lehet. Hogy még mindig megkapom, pedig megtettem már mindent, amit emberileg lehet. És lehet ilyenkor is békénk? Az Ószövetségben emlékeztek Dávid menekülésére Jeruzsálemből? Emlékeztek, hogy mit kapott ő az egyik szolgájától? Sémei, miket mondott rá? Álnok és vérszopó ember vagy. Messziről persze, messziről mondta, kiabált rá, mert nyilván félt, tehát sajnálnivaló az az állapot, amiben vagyunk, amikor sémeik vagyunk, amikor nem vagyunk egyenesek, őszinték, de mondunk dolgokat, amikor nem mentjük a másikat, hanem áztatjuk. Ezt tette Sémei, nem? Mondta. Mit mondott erre a fővezér? Azt mondta, hát uram, hát hadd menjek már el, hát egyet csapok, csak megígérem, csak egyet. Nem fog fájni, nem tart sokáig, csak hadd zavar már ez a kiabálós ember. Mit mondott erre Dávid? Miért bántotta őt Sémei testvérei? Miért bántotta? Okkal bántotta? Emberileg nézve elévülő volt az, amit Dávid tett? Ismerjük az ő bűnét, ugye? És mit mondott erre Dávid? Megdöbbentő. Mennyire sérthetetlen volt, miközben majd meg szakadt a lelke a fia miatt, az ország miatt. de ezekben a pillanatokban tudta, hogy a legjobban el kell rejtőznie az atya közelében. Mit mondott erre? Hagyd őt, igazat beszél. Micsoda mondat volt ez, nem? Micsoda békesség, micsoda erő, és azt, hogy ne bántsad. A védelmére kélt annak az embernek, aki ezeket mondta. Milyen lelki magaslat van abban az emberben, aki megismeri, milyen jó az a biztonság, az a békesség, amit akkor ismerünk meg, amikor Krisztussal együtt megfeszítettünk, élünk pedig többé nem én. És amikor megvannak ezek a tapasztalatok, és jó az Isten közelébe lenni, akkor még mindig ott van a harmadik terület. Nem fáj a mellőzés, mondtuk, nem sért a támadás, és ott van a harmadik, nem hiányzik az elismerés. És ha az első kettőben nem estünk el, akkor a harmadikban biztos, hogy el fogunk esni. Biztos. Pont azért, mert mire kimondjuk, hogy az első kettőben én most nem estem el, addigra már vállon veregettem magam, mert hiányzott az, hogy visszacsatolják azt, hogy én egy nagyszerű, ügyes apa, férj, prédikátor, akármi, akárki vagyok. Gondolkodjunk el ezen, testvéreim, mert az egyik legfájóbb, legmegfoghatóbb pontunk. Fiatalon azért, idősen azért, nem? Hiányzik az elismerés. Emlékszem, amikor küszködtem ezzel a kérdéssel 94-ben, 95-ben, és kerestem a helyemet, és úgy voltam vele, hogy milyen jó azoknak a társaimnak, akik bizalmat kapnak, milyen jó azoknak a társaimnak, akiknek támaszuk van, milyen jó azoknak, és nyomorult módon Istenről levéve a tekintetemet. Azon gondolkodtam lelkész hallgatóként, hogy én nem tudok olyan okos lenni, nem tudok olyan ötös vizsgákat tenni, nem tudok olyan bátran szólni. Nekem görcsben van a gyomrom, ha mikrofon elé kell állni. Én volt olyan alkalom, testvéreim, hogy le kellett ülnöm prédikáció közben, mert úgy leízadtam az izgalomtól, hogy nem tudtam folytatni a beszédet. Hozott egy testvér egy banánt, megettem, és utána felálltam, és valahogy befejeztem. Szerintetek erre szükségem volt? Szerintem még sokszor szükségem lesz ilyesmire. Az a jó, hogy van, aki ezt pontosan számolja, hogy hányszor van még szükségem erre. Ő az én mennyei atyám, a ti mennyei atyátok. Nem csodálatos az, hogy a Jóisten hogyan tanítja, hogyan teszi örök életre alkalmassá a nyomorult, büszke embert? Hogyan tanítja meg arra, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor nem hiányzik az elismerés. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy isszuk egymás biztató tekintetét. Kapaszkodunk egymás megerősítő szavába. Nem baj ez önmagában, hiszen szoktuk mondani a gyereknevelésnek másod, hogy nyilván legyenek visszajelzések, tehát legyen bátorítás, tehát legyen igazítás, incsfegy buzdíts, ugye? Olvastuk Tituszhoz itt levélben. Ez a helyén van. De amikor én függőségbe kerülök ezektől a visszajelzésektől, amikor az én lelki békémet ez biztosítja, ez adja meg, hogy na akkor most elismerés, most akkor elismerés, most, testvéreim, akkor valamit félreértek, mert a normális emberi testvéri kommunikációnak része az, hogy hordozzuk egymást, és igazítjuk, és bátorítjuk egymást. Ezt maga az Atya akarja nekünk megtanítani, aki Jézus Krisztus úgy mutatott be az életében, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tanácsol is, és fedd is minket. Tehát ez rendben van. De magunkat vizsgáljuk meg, amikor hiányzik. Amikor úgy érzem, hogy jó lett volna, amikor úgy érzem, hogy jó lesne, amikor úgy érzem, hogy enélkül engem nem szeretnek, mert nekem nem mondják azt, hogy bezzeg a másiknak. Mondják, testvérem, amikor nem tudok együtt örülni a másik örömével, és a másik sikere, hogy a másikat megdicsérik bennem, felveti a gondolatot, hogy nem jár azért az annyira neki, bezzeg engem nem dicsértek meg. Együtt örülni az örülővel, mondja az igazi szerető jellemről, ugye a korintusi levélben a szeretet himnusza. Hányszor bukunk meg ezen a vizsgán? Az apostol pedig ugyanazt a gyógymódot ajánlja nekünk. Krisztussal együtt megfeszítettem. Krisztussal együtt megfeszítettem. Emberektől dicsőséget nem nyerek, olvassuk a Bibliában. Nincs rá szükségem. Illetve ha szükségem van, akkor szaladok Krisztushoz, mert ez az a pont, ahol annak idején a fényhordozó Isten munkatársa elesett a mennyben, és odáig zuhant, hogy lázadást szított az életadó teremtő atya ellen, és Krisztus helyére törekedett. Krisztus helyére törekedett, mert nagyobb akart lenni annál, amit az Isten jelenleg adott neki. Több akart, nagyobb elismertséggel, fölibük hágok a magas felhőknek, hasonlatos leszek a magasságoshoz. Amikor elkezdjük magunkat egymáshoz méregetni, amikor nem örülünk a másik örömének és győzelmének, amikor a másik sikere nem azt váltja ki belőlünk, hogy elsőként megyek oda megölelni, gratulálni. Persze annyit, hogy hála az Istennek, és ő fogja tovább a te kezed és vezessen tovább. Amikor rászűkülünk a magunk személyiségének a sérüléseire, sértettségére, mellőzöttségére, akkor jön az evangélium, és azt mondja, menj Krisztushoz, hogy boldog lehess. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, és még mindig sértenek, és meldőznek, és dicsérnek. Főleg az utóbbitől óvakodjál. Főleg az utóbbitől. Akkor én tudom, hogy van valaki, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem, és minden napomnak, minden mellőzöttsége, minden sértése és minden dicsérete benne van az ő mennyei tervében, hogy azokat Krisztuson keresztül vegyem el, és a javamat szolgálják, és ne a káromat. Azt kívánom, testvéreim, hogy Krisztusnak ezt a nagyon is személyes munkálkodását kérjük, keressük, ismerjük fel az életünkben, és adjon nekünk olyan békességet és olyan biztonságot, ami szemben a földi békével és biztonsággal valóban harmonikussá, széppé tud bennünket tenni, és nem ijesztővé. A jó Atya adjon ezen az úton nekünk erőt, mert kemény harcok állnak előttünk még mindannyiunk életében. Úgy legyen. Amen.
1: Isten tiszteltünk zárásaként énekeljük el közösen a 215-ösének első három verszakát. 215-ös ének első három verszakát.

0: Aki megteheti, azzal leborulva imádkozzunk, hogy többiek legyenek szívesek állva.
1: Mennyei Atyánk, a Te fiad Jézus Krisztus nevében jövünk Te hozzád, és köszönjük a lehetőséget, amit általa készítettél nekünk. Köszönjük az utat, hogy Te készítetted ezt, és nem nekünk kellett valahogyan a magunk erejére támaszkodva hozzád eljutni, hanem hű főpapunk van Krisztus személyében, aki közben jár értünk, és képviseli a mi imáinkat. A mi mai kéréseink is erről szólnak, jó Atyánk, hogy fogadd el azt, hogy mi emberileg nem tudunk ígéretet tenni arra, hogy jók leszünk, még ha szándékosan nem is akarjuk a rosszat, bár ez sem igaz sokszor. Mert van annak valami íze, amikor megengedjük az önsajnálatot vagy az indulatot magunkban. De jó Atyánk, látod, hogy mennyit nyomorgunk utána ezektől, és nem tudunk szabadulni. Vezess bennünket őszinte belátásra. Segítsél nekünk megtanulni, bejárni a Te színed elé Krisztus által, és a mi életünknek a küzdelmeit sokkal nagyobb mértékben letenni Te előtted. Nem megvárni, amíg a nagy bajok összegyűlnek a sok kicsiből, hanem folyamatosan élni a hitnek azt az egyszerű gyermeki életét, ahogyan beléd kapaszkodhatunk, mint Atyánkba. Így gyógyítsd a mi gondolatainkat, érzelmeinket, akaratunkat, hogy aztán szép legyen a beszéd és a tett is. Jó Atyánk, annyira szégyeljük, hogy egész életünkben ugyanezekkel a kérésekkel kell eléd jönnünk, de szeretnénk azt megtanulni a Te lelked által, hogy ezek mindig konkrét, egyenes és őszinte kérések legyenek. Ezért vezess minket, és ezért taníts minket a Te igédből és Krisztus életéből különösképpen. Mutass rá a mi gyengeségeinkre, ne kímélj minket, és tedd meg azt, hogyan eddig is megtetted. Persze, ha nem kérnénk akkor is, csak szeretnénk különösképpen felhatalmazni arra, hogy beavatkozz és a Te megtisztító munkádat végezd értünk. Ez a mi döntésünk Te mellettet. Te már rég döntöttél a mi oldalunkon, de szeretnénk mi is megtanulni a Te gyermekeid lenni, még sokkal eredményesebben, még sokkal inkább megtapasztalva a Te ajándék békédet, a Te ajándék tiszta ruhádat, amit ránk készítesz, ránk szabsz. Maradj velünk, és a jövő hétnek is a napjaiban a mellőzéseket, bántásokat, a dicséreteket is segíts úgy kezelni, hogy az az üdvösségünket szolgálja, és ne az önépítésünket. Jézus nevében kérjük, taníts erre minket, és köszönjük a Te türelmedet, hogy nem mondasz le rólunk, mert szeretsz minket. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi kérésünket. Amen.
0: Távozás előtt a 215-ös ének negyedik versszakát énekeljük el, tehát a megkezdett ének negyedik versszakát.

Kedves gyerekek, először néhány gondolatot az igéből engedjétek meg, hogy szóljak hozzátok. A 23. Zsoltárból szeretnék egy Biblia verset idézni. Azt hiszem, hogy ti is mindannyian jól ismeritek a 23. Zsoltárt, a Jópásztor Zsoltárt. Melyik gyerek az, aki ne ismerni, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Minden gyermek ismeri. Legalábbis minden gyerek, akinek a szülei olvassák a Bibliát, és a gyermekekkel is tanítják ezt. Minden gyerek szinte az első között tanulja meg. De van ebben a Zsoltárban, ebben a nagyon szép Zsoltárban, és nagyon érthető Zsoltárban, azaz lehet, hogy nem is nagyon érthető Zsoltárban, van egy olyan kijelentés, amikor azt mondja, hogy a pásztor mivel terelgeti a juhokat. Emlékeztek rá? Mi van a pásztor kezében? Kettő dolgot mond, a te vesződ és a te botod. Azok vigasztalnak engem. Azt mondja, hogy a te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. És olyan érdekesen fogalmazza meg itt a Szentírás, mit gondolunk egy botról meg egy vesszőről? Alapvetően milyen eszköz egy bot meg egy vessző? Ugye amikor, megmondom őszintén, amikor főleg fiúk kezében látok botokat meg vesszőket, én nem nagyon örülök neki, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindig a legjobb célra használják. És azt mondja itt a Szentírás, hogy a pásztor, a jó pásztor kezében is ott van az a bizonyos bot és vessző, és nem azt mondja, hogy azzal veri meg jól a juhokat, hanem azt mondja, hogy azok vigasztalnak engem, mondja. Tehát a juhok vigasztalására való. Mit jelent ez? Tehát mi volt ez a két eszköz a pásztor kezében, a keleti pásztor kezében, a bot és a vessző? Először a vesszőről szeretnék szólni. Három funkciója volt ennek a vesszőnek, és azért még annyit hadd mondjak el, hogy keleten, Palesztinában is a pásztornak összesen ez a kettő dolog volt a kezében, miközben a juhokra vigyázott, a juhokat terelgette. A vesszőnek alapvetően három feladata volt, és védelmül szolgált, elsősorban védelmül, mindjárt meglátjuk milyen szempontból. A pásztor kezében a vessző a juhok számára biztonságot jelentett, mert ezzel a vesszővel a pásztor elűzte a kutyát, elűzte a farkast. Ezzel ütögette meg a bokrokat, hogy az ott meglapuló kígyókat elzavarja, hogy a juhokban semmi bajt ne tudjon tenni. Ugye milyen hasznos volt ez a vessző? De volt ennek a vesszőnek egy másik feladata is. Ennek a feladata az volt, hogy előfordul, amikor a juhnyáj együtt van, és valamelyik juh észrevesz egy olyan fűcsomót, vagy valami olyasmit, ami az ő egészségére ártalmas, mérgező. És gyorsan oda akar menni, enni akar belőle. Vagy valami szakadékban meglát a személynek kedves ételt, és oda akar menni hozzá, és nagy veszélynek van kitéve. Olyankor mit csinál a pásztor ezzel a vesszővel? Megfogja ezt a vesszőt, eldobja, eltalálja vele a juhot, az nagyon megjed, egy kis fájdalmat is okot ez neki, de nagyon megjed, és abban a pillanatban rohan vissza a többiekhez. Ott hagyja azt, amiért elindult. Hadd kérdezem, bátorítás ez a pásztor kezében, a vessző? Ugye, ha mi is valami rosszat akarunk tenni, valami veszélyben vagyunk, az Úr jelzi, figyelmeztet. Lehet, hogy nem mindig kellemes, amikor megállít bennünket, de vigyázni akar ránk, hogy nehogy a vesztünkbe rohanjunk, nehogy a szakadékba esünk, nehogy valami ártalmas dologba belemenjünk. És volt még egy harmadik szerepe is ennek a vesszőnek. A juhoknak milyen a bundája? Pici vagy nagy? Rövid szőrűek vagy hosszú szőrűek? Ennyit már ti is tudtok biztos, nagyon hosszú szőrűek. És ez alatt, a hosszú szőr alatt, a bundájukban nagyon gyakran megtelepszenek az élősdiek. Különféle állatok telepszenek meg ott a bundában, és a bőrbe behatolva nagyon kellemetlen betegségeket, kellemetlen dolgokat tudnak okozni. És ezért a pásztor azt csinálta ezzel a vesszővel, hogy a bundáját így aprólékosan fölhajtotta, és megnézte, hogy nincs-e ott benne valami kórokozó, vigyázott az állat egészségére, és ha valami baj volt, akkor mit csinált? Meggyógyította az állatot. Tehát a vessző vigasztalása szolgál a pásztor kezében. Ki az igazi pásztor? Ugye Jézus Krisztus. És kik ezek a juhok? Mi vagyunk. Igen, az ő kezében a vessző, amellyel segít bennünket, vissza akar vezetni a nyájhoz, hogyha mi el akarunk kóborolni rossz irányba, vagy amikor elűzi az ellenséget, a veszedelmet tőlünk, vagy amikor odafigyel ránk, hogy nincs-e valami bajunk lelkileg, hogy meg kell-e gyógyítani bennünket. Igen, a vessző a gondoskodásnak, a szeretetnek a jele.
És volt még egy másik eszköz is a kezében, ez a bot. Milyen volt a pásztornak a botja, tudjátok-e? A pásztorbot az olyan, hogy egy hosszú bot, és a végén egy ilyen kampó van, egy ilyen horgas vége van ennek a botnak. És ezzel a bottal is alapvetően két dolgot csinált a pásztor, a juhok gondoskodását szolgálta. Ezzel a kampós végével emelte fel a pici bárányt, az egész kicsi bárányt, aki eltévejedett az anyukájától. Nem a kezébe vette, mert hogyha a kezébe veszi, és megérzi a bárány, a jó anya megérzi az idegen szagot a gyermekén, akkor lehet, hogy nem is fogadja vissza. Ezért ezzel a bottal, annak a kampos végével gyengéden fölemelte a kis jószágot, és oda vitte az édesanyjához. Vagy hogyha beszorult valamilyen olyan helyre, ahonnan nagyon nehéz volt kihúzni, vagy veszélybe került, akkor utána nyújtotta ezt a botot, és úgy húzta ki onnan a legnehezebb, a legmeredekebb szakaszokról, úgy mentette meg a bárányt. Tehát, amikor a zsoltárírő azt mondja, hogy a te vessződ és botod vígasztalnak engem, akkor valóban tudhatjuk, hogy Jézus is az ő vesszejével és botjával, a szeretetteljes gondoskodásával állandóan azonban és arra törekszik, hogy bennünket a lehető legjobb állapotban tartson, hogy ne kóboruljunk el, és semmi bajunk ne legyen, hanem meg tudjon őrizni bennünket az örök életre. Menjetek vissza a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán noha az idő nagyon elhaladt, és gondolkodom is, hogy lehet ezt megvalósítani. Egy bibliai könyvről szerettem volna beszélni, és szeretnék szólni. Jeremiás síralmairól. Ez a könyv olyan, az én meggyőződésem szerint, hogy ismerünk belőle nagyon szép részleteket. Egy-egy gondolat, egy-egy bibliavers nagyon ott van a szívünkben. De ha most megkérdezném, hogy mondjuk el, hogy miről szól Jeremiás síralmai, vajon mit tudnánk erről mondani? És annyira gyönyörű ez a könyv, mint minden egyes bibliai könyv, és olyan hatalmas, mély mondani valója van, amit úgy érzem, hogy bizonyos értelemben ritkábban szoktunk említeni. Mondom csak, ezeket a kiragadottan gyönyörű igéket szoktuk megemlíteni, de viszonylag ritkábban említjük azokat az összefüggéseket, azokat a nagyon mély lelki tanításokat, amely mindenkor minden hívőjének hatalmas tanulságú szolgált, de szeretnék annyit mondani, hogy nekünk most a végidőben különösen fontos tanulsággal szolgál. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért, de ha valamikor, akkor nekünk Laodicea népének Jeremiás síralmait olvasni, és ezeknek a gondolatait igazából megérteni, hihetetlenül fontos. Mindenek előtt röviden ki is írta ezt a könyvet, és mikor, ugye maga Jeremiás próféta írta a könyvet, Jeremiás síralmait, és Jeruzsálem pusztulása után. Az Úr Jeremiás próféta által is, a többi prófétáján keresztül is, de Jeremiás által is közölte azt, hogy az ő ítéletei, az Isten ítéletei nem sokára be fognak következni, és valóban be is következett ez. És amikor az isteni ítélet bekövetkezett, és Jeruzsálem városa szinte elpusztult, ugye három ízben történt támadás, Nabukodonozor az ő seregeivel fogságra vitte a népet, három ízben jött hadjárat a babiloniaiak részéről, és az utolsó támadás, utolsó ostrom pedig ugye azzal végződött, hogy magát a templomot is felgyújtatta, lerombolta a templomot, és a város is megégett. Gyakorlatilag a népet elvitték, egész kevesen maradtak Jeruzsálemben. Tehát egy hatalmas, hatalmas ítélet volt, hatalmas csapás volt ez Isten népén. És az e felett való imádságos könyörgés, gyötrődés, amit Jeremiás megfogalmaz ebben a könyvben, Jeremiás síralmaiban, és azon túlmenően, hogy a nép felett, a nép állapotán kesereg, imádságos, gyötrődő lelkülettel, azon túlmenően hatalmas vígasz, és azt fogjuk meglátni, hogy ebben az emberileg teljesen reménytelen helyzetben Jeremiás itt ebben a helyzetben mégis miben talál vígaszt és reményt. A mai alkalommal többet szeretnék olvasni az igéből, több biblia verset szeretnék olvasni, 5 fejezet, mindössze Jeremiás síralmai, persze nem tudjuk az egészet végigolvasni, de mégis, hogy magáról a könyvről legyen egy képünk, összességében álljon előttünk Jeremiás síralmai, ezért jó néhány igét szeretnék olvasni, és gyakorlatilag az igék, hogyha nem mondok hozzá könyvet, hanem csak fejezetet és verset, akkor az mindig Jeremiás síralmait fogja jelenteni.
Olvassuk is mindjárt az első fejezet, első-második versét, és nézzük meg, hogy milyen helyzetbe került Jeruzsálem a babilóniaiak ostroma után. Első fejezet, első-második verse. Jaj, de árván ül a nagy népű város. Olyanná lett, mint az özvegyasszony. Nagy volt a nemzetek között, a tartományok között fejedelem asszony. Robotossá lett. Sírván sír éjjelente, és könny borítja az orcáját. Senki sincs, ki vígasztalná azok közül, akik szerették. Mind megcsalták barátai, ellenségeivé lettek. A 17. vers első része. Terjezgeti kezeit Sion, nincs vígasztalója. Második fejezet, 15. verse. Összecsapják felettet kezüket minden járókelők, süvöltenek és csóválják fejüket Jeruzsálem leánya felett. Ezé az a város, amelyről azt mondták, tökéletes szépség, az egész földnek öröme. A 21. vers első része. Az utcákon, a földön fekszik gyermek és vén. Szüzeim és ifjaim fegyver miatt hullottak el. 4. fejezet első verse. Jaj, de meghomályosodott az arany, elváltozott a szép színarany, kiszóradtak a szent hely kövei minden utca szegletére. 4-től 6-ig terjedő versek. A csecsemő nyelve az ínyéhez tapadt a szomjúság miatt. A kisderek kenyeret kértek, és nem volt, aki nyújtott volna nékik. Kik pompás ételeket ettek, elpusztultak az utcákon, akik bíborban neveltettek, a szemétdombot ölelgetik. Bizony nagyobb az én népem leányának bűnhődése Szodoma bűnhődésénél, amely elsüllyedt egy pillanat alatt, noha kézzel sem ütöttek felé. És a 9. és 10. vers, majd a 12. Jobban jártak, akik fegyverrel ölettek meg, mint akik éhen vesztek el, mert azok átveretve múltak ki, ezek pedig a mező termésének hiánya miatt. Irgalmas anyák kezei megfőzték gyermekeiket, hogy azok eledeleik legyenek az én népem leányának romlásakor. És a 12. vers. Nem hitték a föld királyai, sem a föld kerekségének lakosai, hogy szorongató és ellenség vonuljon be Jeruzsálem kapuin. Nem olvastam el az összes borzasztó ígét, ami Jeremiás síralmaiban található, de azt hiszem, hogy ez bőven elég ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogy ez valami olyan ítélet volt, ez valami olyan csapás volt, amely minden emberi elképzelést felülmúlt. És gondoljuk végig az egész könyvnek a szerkezetét, azt mondtuk, hogy ez egy imádságos gyötrődés. Sokszor megfogalmaz, majd látni fogjuk a vígasztaló gondolatokat. Újabb gondolatra tér, de újból és újból visszatér. Szinte azt lehet mondani, hogy nem tud szinte napi rendre térni ezen a hatalmas romláson, ami a nép életébe bekövetkezett. És hihetetlen volt. Mit mond, senki nem gondolta volna, hogy ez a város, a nemzetek dicsősége ide fog jutni. Hogy Isten népével ez be fog következni. Mert ugye Jeruzsálem, Izrael, ugye az Júda, ugye az Úr népe, és hogy ez bekövetkezzen vele, hogy ilyen pusztítás, ilyen csapás következzen be, ez szinte elgondolhatatlan volt. Nem is idézem azokat a részleteket, amelyek a csapás borzalmait leírták, valóban felülmúló nyomás.

Az Úr nem kímélte Jákobnak minden hajlékát, letörte haragjában Júda leányainak erősségeit, a földre terítette, megfertőzteti az országot és fejedelmeit. Figyeljük, kiről beszél? Az Úrról. Felgerjedt haragjában letördelte Izraelnek minden szarvát, hátra vonta jobb kezét az ellenség elől. Jákob ellen pedig, mint lángoló tűz emésztett körös körül. Mit mond? Az Úr idáig védő kezét ott tartotta az ő népe felett. Most mit csinált? Elvonta az ő kezét, és engedte, hogy az ellenség diadalt arasson az ő népe felett. Negyedik verstől feszítette kézívét, mint valami ellenség. Kinyújtotta jobb kezét, mint támadó, és megölt mindent, ami a szemnek kívánatos, Sion leányának sátorában, mint a tüzet öntéki búsulását. Olyan volt az Úr, mint valami ellenség. Elnyelte Izraelt, elnyelte minden palotáját, elrontotta erősségeit, és megsokasította Júda leányának a búját, baját. És eltapotta sátorát, mint valami kertet, lerombolt a gyülekezése helyét. Elfeledtette az Úr a Sionon ünnepet és szombatot, és megutált haragja hevében királyt és papot. Talán ez az egyik legdöbbenetesebb igeszakasz Jeremiás síralmaiban. Leírja ezt a hatalmas pusztulást, és elmondja, hogy ez tulajdonképpen nem a babiloniaiak ügyességén, erején és rátermettségén múlott. Nem azért, mert ők erőfölényben voltak, hanem azért, mert az Úr fordult az ő népe ellen. Az Úr lépett föl, mint valami ellenség. Visszavonta a kezét az ő népe felett, és engedte, hogy a pusztító pusztítson. Tehát tulajdonképpen az Úrnak az ítélete volt mindaz, ami Júdán bekövetkezett. De tegyük fel azt a kérdést, hogy miért? Miért következett be mindez? Az Úr miért lépett így fel az ő népe, az ő tulajdon népével szemben? Az első fejezetből olvassunk csak gondolatokat, a 8. vers első részét. Első fejezet, 8. vers első része. Vétkezvén vétkezett Jeruzsálem, azért lesz csúfságá. 9. vers eleje. Szennye a ruhája szélén, nem gondolt jövőjére. 2. fejezet, 14. verse. Mit mond? A te prófétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, és nem fették fel a te álnokságodat, hogy elfordították volna fogságodat, hanem láttak te néked hazug és megtéveítő prófétálásokat. És a 4. fejezet 13. versét is még olvassuk el. Az ő prófétáinak bűne, az ő papjainak vétke miatt van ez, akik az igazaknak vérét ontották abban. Mit látunk? Megindokolja, hogy az Úr miért lépett fel így az ő tulajdon népével szemben. Azt mondja, hogy a vétkek, a bűnök olyan méreteket öltöttek az ő népe között, hogy minden figyelmeztetés, minden kérlelés hiába valónak bizonyult, sőt, a pap, a próféta, a népnek a vezetője is elfordult az Úrtól, nem közvetítette az Isten üzenetét, hanem hazug üzenetet, békesség üzenetét hirdette, miközben a nép lelki értelemben romokban hevert. Szembefordultak az Úrral, bálványimádásba merültek, de közben a szájukkal mit vallottak? Hogy ők az Isten népe. Büszkén és kérkedőn gondoltak és emlegették az ő kiváltságaikat. Büszkén gondoltak mindenre, állították, hogy ők az Isten népe, és elgondolni nem tudták, hogy az isteni csapás, az ítélet utoléri őket, ha megmaradnak makacsul az ő vétkeikben és bűneikben. Ennél a pontnál szeretnék megállni, és szeretnék néhány gondolatot megemlíteni, hiszen azt mondtuk, hogy Jeremiás síralmai mindenkor hívőjének szól, de ha valakinek szól igazából, akkor Laodícia népének. Miért? Hadd kérdezzem, nem ringatjuk magunkat sokszor egy hamis biztonságérzetbe? Nem gondoljuk azt, hogy mi Isten népeként, hát tőlünk bizonyos csapások távol kell, hogy álljanak, mert Isten megvédi az ő népét. Az ember hajlamos arra, hogy elbízza magát. És mit mond az Isten igéje Laodícia népéről? Amit nagyon komolyan kell vennünk. A mi állapotunkat mutatja be, hogy azt mondjuk magunkról, hogy gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, semmire nincs szükségünk, és közben nem tudjuk, hogy nyomorult, nyavajász, szegény, vak és mezítelen állapotban vagyunk. Igen, ez a mi helyzetünk, ez a mi állapotunk.
és közben elbízzuk magunkat, hogy az isteni védelem itt van a mi életünkben,

Igen, körülöttünk zajlanak az események, de Isten megvédi az övéit. Egy hamis biztonságban ringatjuk magunkat. És nézzük meg, ez az ige Jeremiás prófétának, ez az írása a Szentlélek ihletésére. Kijózanít bennünket, ember, állj meg és gondolkodj. Mert Isten az ő népe életében is megenged csapásokat, hogyha a bűn bizonyos mértéket betölt. Az Isten visszavonhatja az ő védő kezét, és megengedi az ellenségnek, hogy diadalt arasson, és előre tőljön. Ez történt Jeremiás síralmai könyve megíródásakor, Jeruzsálem pusztulásakor. De nézzük meg, és szeretném, hogyha ezeket az igéket is elolvasnánk, és néhány gondolat erejéig ezeken a gondolatoknál is, ezeknél a gondolatoknál is időznénk, mert közben azt lehet mondani, hogy ez a nép nem vált nyíltan Isten tagadóvá. Ez a nép nem tagadta meg nyíltan az Istent, bizonyos értelemben a szájával vallotta, és a szertartásaiban követte az Úrnak a parancsát. Nézzük meg a második fejezet, 7. versében a következőt olvassuk. Megvetette az Úr az ő oltárát, megutálta a szent helyét, ellenség kezébe adta palotáinak kőfalait, zajt ütöttek az Úr házában, mint ünnepnapon. Mit mond? Megvetette az Úr az ő oltárát, és megutálta a szent helyét. Nem az Úr parancsolta, hogy ezeket a szertartásokat végezzék, maga az Úr parancsolta. De mégis mit mond? Miért vetette meg az ő oltárát? Miért utálta meg a szent helyét? Miért volt utálatos előtte mindaz, amit ő rendelt el, hogy cselekedjenek? Miért? Nem szeretném olvasni, csak kívülről szeretném idézni például Ézsaiás könyve első fejezetét. Emlékszünk arra az ige szakaszra? Amikor azt mondja az Úr, hogy megutáltam a ti áldozataitokat, nem gyönyörködik abban az én kedvem. Azt mondja, hogy miért jöttök ide, ki kívánja, hogy az udvaraimat és az oltáromat tapossátok. És mit mond utána? Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Emlékszünk, mit mond Malakiás könyve második fejezetében az Úr? Fölsóhajt szinte, és azt mondja, hogy bárcsak bezárná valaki ezt az ajtót, és ne tüzelnétek tovább az én oltáromon. Tehát mit mond? Bárcsak ne gyűlnétek össze az Isten tiszteleti helyre. Bárcsak ne jönnétek el így engem imádni. Miért? Mert kétfelé sántikáltok. Mert az életetekben bűnt melengedtek. A világnak a rabjai vagytok. Élitek azt az életet, amelyről, ha valaki kívülről néz benneteket, nem is látja, hogy az én gyermekeim vagytok a jellemetek alapján, és mégis igényt tartotok az áldásra. Mégis eljöttök és taposátok az én pitvaraimat, de miért? Bűn és ünneplést el nem szenvedhetek. Hadd kérdezzem meg, régóta szólít bennünket az Isten igazi megtérésre. Régóta tárja elénk az ő igéjéből, hogy ő bűnt és ünneplést nem szenvedhet el. És hadd kérdezzem meg, megtörtént az az igazi áttörés az életünkben? Oda szenteltük az Istennek a mi életünket? Teljesen szembefordultunk mindazzal, ami elválaszt tőle bennünket? Azt hiszem, hogy ezek a kérdések mindannyiunk számára személyes kérdések, és tudjuk rá a választ. És mégis miben ringatjuk magunkat? Egy hamis biztonságban. Mi az Úr népe vagyunk, mi az Isten népe vagyunk, mi szombatról szombatra itt vagyunk. Itt vagyunk az Isten tiszteleten, hallgatjuk az ő igéjét. De mit mond, ki kívánja, hogy az én oltár, az udvaraimat, pitvaraimat tapossátok? Miért jöttök? Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Ezt tette az Úr az ő népével, amit az előbb olvastunk, és ezért, mert együtt volt jelen a nyilvánvaló bűn, az ő nevére való szégyenhozás a hétköznapjaikban, az ő életükben és a jellemükben megtakadták őt, de mégis igényt tartottak az Isten népének ígért áldásokra. Teljesedett az ő népe életében az átok, amit Mózes által már az Úr kimondott. Ezeket az igéket most nem szeretném idézni, csak részben nem olvastuk el az összeset, mert fejezeteken keresztül látjuk a Szentírásban az átoknak az igéit, de szeretném, hogyha fellapoznánk, először a második fejezet 17. versét olvassuk el, egy visszautalás. Megcselekedte az Úr, amiket gondolt, beváltotta szavát, amelyet szólt elejétől fogva. Mi volt ez, amire itt visszautal Jeremiás? Mit jelent az, hogy megcselekedte az Úr, amiket gondolt, beváltotta a szavát, amelyet szólt elejétől fogva? Mózes 3. könyvéhez lapozzunk,
a 26. fejezethez, és innen szeretném, hogyha néhány Biblia verset felolvasnánk, amelyben az Úr elmondja, tehát Mózes 3. könyve, de hagyjunk egy jelzőt Jeremiás síralmainál, mert még vissza fogunk térni ide. De nézzük meg, Mózes 3. könyve, 26. fejezet leírja, hogy ha nem hallgatnak az Isten parancsolataira, ha nem cselekszik meg azokat a rendelkezéseket, és törvények szerint nem járnak, amelyeket az Úr mondott nekik, akkor nézzük meg a 28-tól terjedő versekben, tehát Mózes 3. könyve, 26. fejezet, 28-tól terjedő versekben mit mond. Én is ellenetekre járok, búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti bűneitekért, és megeszitek a fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát, és lerontom a ti magaslataitokat, és kiírtom a ti naposzlopaitokat, és a ti holtesteiteket, bálványaitok holttetemére hányatom, és megutál titeket az én lelkem, és városaitokat sivataggá teszem, szent helyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jó illatú áldozatotok, és elpusztítom ezt a földet, hogy álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek, akik letelepednek ebbe, titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel űzlet titeket, a puszta, és pusztasággá lesztek, lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá. Miért olvastam el ezt az igét? Nem szóról szóra teljesedett Jeremiás életében, azaz a nép életében? És erre utalt vissza Jeremiás, hogy megcselekedte az Úr mindazt, amit elejétől fogva mondott, amit elejétől fogva hirdetett. És nézzük meg ezek után a iszonyatos lelki gyötrelmek közepette, amelyben Jeremiás van, amit ez a pusztulás, ennek a pusztulásnak a látványa, és mindez a nyomorúság, ami a népet érte, mindezen nyomorúságok közepette, mi volt az, amiben vigasztalást talált Jeremiás próféta? Mibe tudott ilyen sok nyomorúság után belekapaszkodni? Jeremiás síralmaihoz lapozzunk vissza, és olvassuk el a 3. fejezet 20-tól 23-ig terjedő verseit. Érdemes ezekkel foglalkozni, és ezzel szeretném a legtöbbet foglalkozni, és néhány perccel túl fogjuk lépni az időkeretünket. De muszáj, hogy ezekről gondolkodjunk, mert különben nem tudjuk megérteni mindazt, ami idő, amiről idáig szóltunk, mert hatalmas tanulság és bátorítás az, hogy Jeremiás miben és hogy tudta feloldani ezt az iszonyatos helyzetet, amelybe az ő népe belekerült, amelybe az ő népe került. Jeremiás síralmai 3. fejezetéhez lapozzunk, és olvassuk el a 20-tól 23-ig terjedő verseket. Vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Ezt veszem szívemre, azért bízom. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel meg-megújul. Nagy a te hűséged. Nézzük meg ezt a néhány Biblia verset. Így kezdi ezt a gondolatmenetet, és azt mondja, hogy vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Hadd kérdezzem meg, hogy mire emlékezett vissza Jeremiás próféta, és miért alázódott meg benne az ő szíve, az ő lelke. Visszagondolt a saját és népe bűneire. Nyilván, hogy ő nem süllyedt olyan mélyre a bűnben, mint a nép többi része, de nem vonja ki magát a nép bűnei alól. Mert igen, ugyanúgy, ahogy Dániel próféta is a nyomorúságban a saját bűnéről is vallást tett, és az ő népe bűneiről, igen, ő sem vonja ki magát mindez alól. Nem állítja, hogy ő büntelen. Mindenkinek megvolt a maga része abban, ami történt. Noha, ő Isten hűséges prófétája volt. De miért alázódik meg az embernek a szíve, és miben talál megoldást Jeremiás próféta? Ember, gondolkodj. Gondolkodj, miért történt mindez a nyomorúság az életedben. Isten miért engedte meg ezt a csapást a te életedben? Miért? Azért, mert teljes szívvel félted az ő nevét? Azért, mert teljes hűséggel jártál az ő útjain? Azért, mert töretlen volt a hited, bizalmad benne, és hűségesen jártál az ő ösvényein? Nem ezért. Ember, gondold végig,
Milyen volt az életed? Mi mindent követtél el? Hányszor éltél vissza azzal a bizalommal, amelyet az Isten beléd helyezett? Hányszor utasítottad vissza az ő hívó szavát? Hányszor utasítottad vissza az ő kérlelését? Hány és hány bűn tapadt a te életedhez? Azt mondja, hogy vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Amikor a csapás, a nyomorúság közepette, amelyet Isten megenged mindannyiunk életében, mert erről fogunk mindjárt szólni, akkor az egyedüli helyes magatartás az, hogy az ember nem zúgolódva fordul az Isten felé, hanem vissza-vissza emlékezik az ember, és megalázódik benne a szíve. Amikor bármi nyomorúság, csapás ér bennünket, soha ne tegyük azt, hogy kiértékelés nélkül hagyjuk a helyzetet, soha ne a véletlenek játékának tartsuk azt, ami velünk történik, hanem tekintsünk vissza, gondoljunk az életünkre, gondoljunk a cselekedeteinkre. És ha ezt tesszük, akkor meg fog bennünk alázódni a mi szívünk. Mert meglátjuk, hogy az Isten milyen szeretettel vett körül, és meglátjuk a mi bűneinket, az ő szeretetének fényében, annál élesebben, és annál keményebben. Vissza-vissza emlékezett Jeremiásnak a szíve is, és megalázódott benne az ő lelke. És utána mit mond? Azt mondja, hogy a mi bűneinkhez képest, amiket mi elkövettünk az Isten ellen, ahhoz képest nem is nagy a büntetés. Mert mit mond? Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Igen, emlékszünk arra, többször említettem már, hogy volt egy néni, akivel amikor találkoztunk, és megkérdeztük tőle, hogy hogy van, mindig azt mondta, hogy az Isten kegyelméből jobban vagyok, mint megérdemelném. Akármilyen nehézség, baj volt, vagy betegség az életében. Igen, mi is ki kell, hogy mondjuk, jobban vagyunk, mint megérdemelnénk, mert az Isten kegyelme végtelen. Azt olvassuk, hogy az Úr kegyelmessége, hogy még nincsen végünk, hogy a mi bűneink ellenére még nem vetett véget a mi életünknek, hanem minden reggel megújul az ő hűsége. Mit mond Pál apostol, hogy ismerte meg az Istent? Ha mi hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Igen. És azt mondja utána, nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Nézzük tovább itt a harmadik fejezet, 25-26. Versét. Azt mondja, jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. És a második fejezet, 19. verse. Kelj fel, riadj éjjel az őrjárások kezdetén, önts ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr színe előtt, emeld fel hozzá kezeidet a te kisdedeinek életéért, akik elaléltak az éhség miatt minden utcának szegletén. Nem lehet igazából megmondani, hogy hol van a nagy fordulópont Jeremiás siralmaiban, a kesergések után, hol van az a bizonyos áttörés. Az előző szakasz, amit olvastunk, az mindenképpen egy ilyen áttörés volt. Amikor vissza-vissza emlékezik a szíve, és megalázódik benne a lelke az ő bűnei, az Istennel szemben való hűtlenségek miatt. De utána, amikor ezt mondja a 25. és 26. versben, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt, és jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig, hatalmas fordulópontot jelent. És hatalmas gondolat ad is itt a második fejezet 19. versében, hogy riadj fel éjjel, és keressed az Istent, kiálts a te kisdedeidnek életéért, akik nyomorúságban vannak. Tehát mit mond? A nyomorúságba, amelybe belekerültél, keresd azt az Istent, aki megengedte ezt a csapást az életedben. Ne máshoz fordulj, ne máshol keres menedéket, hanem ahhoz fussál, aki ellen vétettél, és aki megengedte ezt a sok nyomorúságot a te életedben. Micsoda hatalmas gondolat ez, és azért szeretném, hogyha ez nagyon ott lenne elevenen a szívünkben, mert amikor azt mondja, hogy ember, amikor nyomorúság és csapás ér, akkor gondold végig az életedet, hogy nem az Isten az igazságtalan. Gondold végig, amiket cselekedtél. Gondolj az Isten irgalmára, hogy még most is ad neked esélyt.
Még az életedet nem vonta el, nem vonta vissza tőled az életet. És gondold végig, hogy az Isten irgalmassága még ebben a nyomorúságban is mennyire ott látszik, és az igén keresztül mire bíztat, hogy fordulj hozzá a legnagyobb nyomorúságban is. Ahhoz az Istenhez, akitől elfordultál, aki megengedte a nyomorúságot az életedben. Öntsd ki előtte, mint a vizet, a te szívedet, és könyörögj hozzá, és megadással fogad azt, amit az életedben megengedett. Hadd kérdezzem meg, bátorítás ez? Bátorítás ez? Hatalmas bátorítás. Az Isten azt mondja, hogy hozzátérjünk, aki megengedte a nyomorúságot az életünkben, és megadással várjuk az ő szabadítását. Azt mondja, jó az Úr azoknak, akik így keresik őt az ilyenfajta nyomorúságban is. Nézzük meg a 31-től 33-ig terjedő verseket. Az Istennek a szeretetéről és irgalmáról beszél, és azt mondja, hogy nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmesének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri, és szomorítja meg az embernek fiait. Figyeljük, nem zár ki örökre az Úr. Ha megszomorít, meg is vigasztal. Nem szíve szerint veri, és szomorítja meg az embernek fiát. Itt már sejtett valami olyan gondolatot, amely valóban a legnagyobb bíztatás és bátorítás lesz majd Jeremiás síralmai könyvében, és azt mondja, hogy ember, hogyha az Isten bármit enged meg az életedben, akkor ne gondold, hogy ez neki közömbös. Nem szíve szerint veri és bünteti az emberek fiát. Nem szíve szerint enged meg nyomorúságot az ember életében, de mégis van élethelyzet, amikor meg kell engednie. Nem a szíve szerint teremti, és mit mond? Nem zár ki örökre az Úr. És utána azt olvassuk, az ő keze összetör, de meg is épít. Megsebez, de meg is gyógyít. Megszomorít, de meg is vigasztal. És Jeremiás ebbe helyezi a bizalmát. Abban, hogy ennek a büntetésnek, ennek az ítéletnek valami célja volt. Valami nevelő eszköz ez az Isten kezében. Emlékszünk arra, amit az Isten ígéje mond számtalan helyen. Talán csak egyet hadd idézzek. Mit mond? A kékek és a sebek mit csinálnak az emberrel? Eltávolítják a gonoszt. Azt mondja, hogy a kékek és a sebek, azok távolítják el a gonoszt. És a belső részekig ható csapások. Tehát az Istent így ismerte meg Jeremiás, hogy végletekig küzd az emberért, menteni akarja az embert. De amikor az ember végletekig kitart az ő makacságában, az ő bűnös útján, akkor Isten az ő lelk, az ő szeretetében az ember után nyúl, és még utoljára megpróbál mindent megtenni, hogy az ember ne rohanjon a maga feje után, és ne vesszen el az elveszendőkkel. Igen, Isten ezt is megpróbálja az emberért megtenni. Nézzük meg utána a 39-től 41-ig terjedő versekben, mit mond? Mit zúgolódik az élő ember, ki a maga bűneiért bűnhődik? Tudakozzuk a mi utainkat, és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz. Emeljük fel szíveinket, kezeinkkel egyetemben, Istenhez, az égben. És nézzük meg egy csodálatosan szép könyörgés az 56. verstől. Azt mondja, hallottad az én szómat, ne rejtsd el füledet sóhajtásom és kiáltásom elől. Közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, mondd, ne félj. Pereld meg, Uram, lelkemnek perét, váltsd meg életemet. Mit mond? Ebben a nyomorúságban, amikor az Isten bármit megenged az ember életében, ezzel a nevelő célzattal, akkor mit mond? Azt mondja, hogy Uram, igen, nem zúgolódom ellened. Nem zúgolódom ellened, megadással fogadom mindazt, amit megengedtél. De mire kéri Jeremiást, Jeremiás Istent? Hogy mutassa meg az ő szeretetteljes jelenlétét az ő életében. Közeledj hozzá, mikor segítségül hívlak. Pereld meg, Uram, az én lelkem perét, vétkeztem ellened. De éreztesd a te jelenlétedet a nyomorúság közepette is. Bíztass engem azzal, hogy ne féljek, mert te ismered az én helyzetemet, hiszen te engedted meg ezt a nyomorúságot az én életemben. Közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, és mondjad, ne félj.
és a végkicsengése Jeremiás síralmainak csodálatos befejezés. Az 5. fejezetből olvassuk el a 19-től a 21-ig terjedő verseket. Ezekkel a gondolatokkal zárja ezt a könyvet Jeremiás próféta. Te, Uram, örökké megmaradsz, a te királyi széked nemzedékről nemzedékre. Miért feledkezel el örökre mi rólunk? Miért hagysz el minket hosszú időre? Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Micsoda csodálatos ez a befejezés. Te, Uram, örökké megmaradsz, a te királyi széked nemzedékről nemzedékre. Uram, te nem változol. Uram, te kezdettől fogva mindörökké ugyanaz az Isten vagy. És nézzük meg, lapozzunk vissza Mózes 3. könyvéhez, mert Jeremiásnak ezek a gondolatok is itt voltak a szívében. Az előbb olvastunk Mózes 3. könyve 26. fejezetéből, olvastuk azokat a büntető ítéleteket, amelyeket az Úr kilátásba helyez, hogyha a nép elfordul tőle, és Jeremiás azt mondta, hogy Uram, ezek mind meteljesedtek rajtunk, amiket te megengedtél a mi életünkben. De nézzük meg, hogy Jeremiás milyen igékre is emlékezett az Isten jellemét illetően, és az ő szándékát és tervét illetően. Azt mondja Mózes 3. könyve 26. fejezetében, így olvassuk, nem is olvasom el újra azokat az igéket, amelyeket olvastunk a büntető csapásokról és ítéletekről, hanem a 27. verset így olvassuk, és ha emellett sem hallgattok reám, hanem ellenemre jártok, akkor nézzük meg a következő verseket, leírja a nagy nyomorúságot, hogy mit enged meg az ő életében, a nép életében, és utána így folytatja a 40. verstől. Akkor megvallják az ő hamisságukat, és atyáiknak hamisságát az ő hűtelenségükben, amellyel hűtelenkedtek ellenem, és hogy mivel ellenemre jártak, bizony én is ellenükre járok, és beviszem őket az ő ellenségeik földjére, akkor talán megalázódik az ő körülmetéletlen szívük, és akkor az ő bűnüknek büntetését békével szenvedik. Én pedig megemlékezem Jákobbal kötött szövetségemről, Izsákkal kötött szövetségemről is, Ábrahámról kötött szövetségemről is megemlékezem, és a földről is megemlékezem. Mit mond Jeremiás? Mire döbbent rá? Hogy igen, ez a legnagyobb büntető ítélet, amit az Isten megengedett az ő népe életében, miből táplálkozott? A legnagyobb szeretetből. Mert más út nem volt a nép megmentése érdekében. Hogy ne kelljen az egész népet elpusztítani, hogy még akik menthetők, megmenekülhessenek. Az Isten azért volt kénytelen megengedni mindezt az ő népe életében. És szeretném összefoglalásul a számunkra, úgy gondolom, aktuális üzenetet még egyszer kidomborítani. Hadd kérdezzem meg, visszautalva a szombatiskolára is, és az ige tanulmányokra, és a bibliai kijelentésekre, amiket jól ismerünk, Jézus eljövetele mikorra várható? Azt hiszem, hogy nyugodtan, egyöntetűen elmondhatjuk, hogy nagyon közel van Jézus eljövetele, nagyon közel. De tegyük fel azt a kérdést, hogy készen vagyunk-e az ő eljövetelére. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek vagy évtizedek isteni csiszoló munkája elérte a mi élet célját, a mi életünkben, és teljesen bűn nélküliek vagyunk. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy ez nem következett még be az életünkbe. És Isten éppen ezért az ő végtelen szerelmében, szeretetében, féltő szerelmében, ahogy a Szentírás mondja, mit tesz? Megenged nyomorúságot, nehézséget, fenyítő eszközöket enged meg a mi életünkben. De miért? Mert szinte meg akar bennünket rázni, és nem akarja, hogy elvesszünk. Nem akarja, hogy ne nyerjük el azt az életet, amelyért teremtett bennünket. És hadd mondjam, hogy az Istennek sokszor nincs más eszköze, mint a legnagyobb megrázás és megfenyítés. Ő nem ezt akarja tenni egyetlen egy ember életében sem. De ha nincs más megoldás, ha nincs más eszköz, ha az ember különben nem eszmél fel, akkor az Isten kénytelen ezt megengedni. De nem azért, mert gyönyörködik benne, hanem azért, hogy visszatérítsen magához.
Mit mond? Azt mondja, hogy akkor majd megvallják az ő hamisságaikat. És akkor talán megalázódik az ő körülmetéletlen szívük. És én pedig megemlékezhetem az atyáikkal és a velük kötött szövetségről. Ezért engedi meg az Isten ezeket a nyomorúságokat az életünkben. És annyira szeretném, hogyha mindannyian elvinnénk ezeket a gondolatokat magunkkal, hogyha az Isten bármit enged meg az életünkben, ne zúgolódjunk, ne forduljunk ellene, hanem lássuk meg benne az ő szeretetteljes kérlelését. Ne gondoljuk, hogy a véletlen műve. Nem. Az Isten azért engedi meg az életünkben, hogy elnevesszünk. Szinte kiállt felénk, ember, gondold végig a te utadat, mert üdvözíteni szeretnélek, de így nem tudlak, amilyen állapotban most vagy. És szívem mélyéből kívánom, hogy amikor nyomorúságot, fenyítéket enged meg Isten a mi életünkben, amikor az ő nevelő eszközei fájdalmasak, mert már nem volt más eszköze a mi megtisztulásunk érdekében, akkor hozzáforduljunk bizalommal, hozzáforduljunk hittel, és mondjuk ki azt, amit Jeremiás így mondott ki az 5. fejezet 21. versében. Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Amen.

Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy a te igédben ilyen megrázó történeteket is megörökítettél, mint a te néped hatalmas csapása és pusztulása a jeruzsálemi ostrom idején. Istenünk, köszönjük, hogy ez is a mi tanulságra irat, mi tanulságunkra iratott meg, és köszönjük neked, Istenünk, hogy te nem kendőzöd el, nem takarod el ezeket a legnehezebb dolgokat sem a te ígédben, mert nem válna a javunkra, de mégis mindebben ott van a bíztatás és a bátorítás, hogy te ezeket azért engeded meg, a csapást, a nyomorúságot az ember életében, mert azt akarod, hogy mi megmeneküljünk, mert olyan közömbösek vagyunk, olyan lágy melegek vagyunk, annyira nem akarunk a mi bűneinktől szabadulni, annyira önelégültek vagyunk. És Urunk, köszönjük, hogy Te üdvözíteni akarsz bennünket, és köszönjük, hogy Te mindent megteszel azért, hogy ezektől a bűnöktől meg tudjunk szabadulni. De azt is köszönjük neked, Istenünk, Jeremiás prófétának a szavaival, hogy amikor érezzük és látjuk a nyomorúságot a mi életünkben, mi akkor is hozzád tekinthetünk, és hozzád fordulhatunk, és Te azt akarod, hogy akkor forduljunk igazából Te hozzád, hogy megértsük, hogy mit miért engedsz meg a mi életünkben, és hogy annál odaadóbban, buzgóbb szívvel tudjunk Téged keresni. És köszönjük neked, Istenünk, hogy ígéretet tettél arra, hogyha akármennyit vétkeztünk, akármilyen nyomorúságban vagyunk, a mi bűneink miatt is, hogyha hozzád fordulunk, te azonnal meghallgatod a mi kérésünket, és te csak arra vársz, hogy megszólítsunk téged. Istenünk, adjad, hogy meg tudjunk téged mindannyian szólítani. Te látod a mi lelkünk fohászait, kesergéseit, könyörgéseit. Istenünk, mindannyiunkat te hallgassál meg. Te látod egyénileg mindannyiunknak, mik a problémái, ki mivel küzd. De Istenünk, arra kérünk, ne engedd, hogy egyikünk is elvesszen. És köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi hozzád fordulunk, felsóhajtunk, hozzád fordulunk, te azonnal vigasztalsz bennünket, hogy ne féljünk, mert ott vagy velünk, és te jóra fogod fordítani a helyzetet, ami üdvösségünkért cselekszel mindent. Istenünk, köszönjük ezt a végtelen hűséget, köszönjük, hogy te még nem mondtál le rólunk, olyan makacsok és olyan megrögzöttek vagyunk bizonyos dolgainkban, de köszönjük, hogy te kitartóan ülsz, mint ötvös vagy ezüst tisztogató Jézusunk, és te meg akarsz bennünket tisztítani a mi bűneinktől. Kérünk téged, adjat, hogy soha ne zúgolódjunk ellened, hanem mindig mindenben meglássuk a te végtelen irgalmadat, és Istenünk, kérünk, adjad, hogy mindannyiunkban megfogalmazódhasson Jeremiás prófétának a fohásza, hogy téríts vissza, Urunk, te hozzád, és mi visszatérünk. Amen.

Kedves gyülekezet, így együttesen is szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyrészt tudtam személyesen is köszönni, de akiknek nem tudtam őket így köszöntöm. Örülök, hogy megint a körötökben lehetek, az meg egy ráadás, hogy a csepregiekkel is találkozhattam, erre nem számítottam, és ennek is örülök. Hallgattam ezt a szolgálatot, és arra gondoltam, hogy olyan érdekes, hogy nem hangoltuk össze a hangszereinket, ha lehet így mondani, és mégis majd meglátjátok, hogy erősen kapcsolódni fog a mondandóm ahhoz, ami most elhangzott ének formájában. Ugyanis egy zsoltárral jöttem ma hozzátok. A számát is mindjárt mondom, de hadd mondjam el előtte azt, hogy nem tudom, mennyire olvassuk zsoltárok könyvét rendszeresen. Én félek, hogy kicsit elhanyagoljuk, én legalábbis magamnál ezt tapasztaltam, mert olyan helyeit kutatjuk a Bibliának, ahol valami ismeret van elrejtve, a zsoltárok meg nem annyira ismereteket közölnek velünk, hanem lelki állapotokat. Ugye a zsoltárok nagyrészt imádságok, de vannak köztük kifejezetten ének céljára írt szakaszok, ugye, mint a Grádicsok éneke. És azért érdekesek a zsoltárok, mert hívő embereknek a belső lelki kérdéseibe, vívódásaiba engednek bepillantást. Hát főként Dávid, de nem csak Dávid írt zsoltárt, ugye azt tudjuk. Ugye van olyan helyzet, ahol azzal találkozunk, hogy hívő embert azt foglalkoztat ez a 73. zsoltár, hogy miért van az, hogy a gazdagoknak jól megy a sora, a szegényeknek, vagy az igazaknak pedig, vagy most nem a gazdagoknak, tehát a nem éppen pozitív személyeknek jól megy a sora és gazdagok, az igazak pedig sokszor küszködnek az életben. Ezt sokan megfogalmazzák egyébként ellenérvként is arra, hogy van Isten, mert hogyha lenne Isten, akkor ez nem így lenne. Kiderül, hogy hívő embereket is foglalkoztatott ez a tapasztalat, ott a 73. zsoltár például ezzel foglalkozik. Aztán vannak olyan zsoltárok, amikor például Dávid megfogalmazza a belső vívódásait, szorult helyzetben van, Istenben bízik. Van, amikor a zsoltár végére felszabadul a lelke, van, ahol egy kicsit úgy marad, tehát nem tudja, hogy mi lesz a megoldás, de bízik Istenben. Nagyon szépek a zsoltárok. Én ma a 139-kel szeretnék veletek közösen foglalkozni, szakaszosan végigolvasni és átgondolni. Azt is megmondom, hogy miért, mert én ezt egy szombati zsoltárnak tartom. Biztosan meglep benneteket, hogy így fogalmazok, bennem is most alakult ki, hogy ezt mondja. Miért találkozunk mi egymással szombatról szombatra? Hát mert az Isten azt mondta, hogy ez a nyugalomnap, ő ezt erre rendelte. Na de miért találkozunk? Mert azt is mondta, hogy ez a szent gyülekezésnek az alkalma. Tehát, hogy ne otthon, ne egyedül legyünk nyugalomban. Mivel teljen a szent gyülekezés? Van-e olyan instrukció a Bibliában, hogy mi álljon a figyelmünk középpontjában, amikor egybegyűlünk? 10 parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, mert 6 napon át teremtette az Isten az eget, a földet, és mindent, ami azokban van, és ugye most nem idézem végig. Tehát úgy tűnik, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, hogy az Istennek volt egy elképzelése, modern szóval koncepciója, hogy a szombat ünneplésünknek, az ige tanulmányozásunknak mi álljon a középpontjában szombaton. Nem mondom, hogy csak ez, de ez nem maradjon el. És mi ez az emlékezés? Hát a teremtésre, a kezdetekre, az indulásunkra emlékezni. Modern szóval így is mondhatnánk, hogy az identitásunkban megerősödünk.

Ma hangsúlyosan megjelenik a gondolatainkban, a közös gondolkodásunkban ez a visszaemlékezés a teremtésre nézve. Most ezt szeretném megerősíteni ezzel a Zsoltárral, ugye kicsit rendhagyónak tűnik, hogy miért a Zsoltárral, azért, mert ez a Zsoltár, látni fogjátok, oda vezet vissza bennünket, ahova ez az ének is az imént lehet. Kicsit figyeljétek, ha emlékeztek a szövegre, főleg az énekesek biztos jobban tudják, ők gyakorolták, hogy mennyi átfedés lesz a Zsoltár és az ének szövege között. Kikerestétek, ugye, ha jól látom, már megvan akkor a 139. Olvasom először csak az első versét. Az éneklő mesternek, Dávidnak a Zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. És itt meg is állok akkor. Nem tudom, hogyha otthon Bibliát olvasunk, ti nem vagytok-e úgy, hogy ezen lehet, hogy tovább mennénk, mert hát ez egy közlés. Egyrészt közli azt, hogy ki írta a Zsoltárt, tehát Dávid, aki az éneklő mester, aki énekeket írt meg, maga is tudott játszani. És utána egy egyszerű dolgot közöl, hogy Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Van ennek jelentősége, hogy ennek a mondatnak? Óriási. Örülök, hogy egyetértetek velem. Nem szoktatok az életben szenvedni attól, hogy nem ismernek titeket, vagy félre ismernek benneteket? Azok, akik körében éltek? Ez sokszor kamaszoknak a problémája szerintem, ugye, hogy nem értik meg őket mondjuk a családban, a szülők. De egyébként házastársi viszonylatban is megesett ez, meg mindenféle viszonylatban. Sokkal komfortosabb, kellemesebb lenne az életünk, hogyha nem lennének ilyen problémáink, hogy az emberek nem ismernek minket. Nem egy olyan közegben élünk, ahol ismernek, és úgy, ahogy vagyunk, ismernek és szeretnek bennünket. Sajnos ez nem adatik meg, tehát, hogy mindenki ilyen közegben éljen. Viszont azt mondja ez az ige, nem kevesebbet mond, mint hogy egy valaki van mindnyájunk életében ugyanaz a valaki, akinél ez megvan, aki ismer bennünket. Lehet, hogy egy olyan közegben érünk, ahol az emberek nem értenek meg bennünket, de az Isten mindig meg fog érteni bennünket. Eleve a képességeiből is következik, amit majd mindjárt részletezni fog Dávid, de figyeljétek meg, hogy milyen nyomatékot ad ennek a mondatnak, hogy megvizsgáltál engem, és ismersz. Hát azért mondjuk, hogy ha ő nem vizsgálna, meg akkor is ismerne, csak ez valahol a tényt erősíti, hogy az Isten alapos vizsgálata nyomán ismeri a mi lényünket, és ez azért jó hír, mert ő tud segíteni, tud tanácsolni, mivel hogy ismer bennünket. Azért is jó hír, mert nincs rejtegetni valónk előtte, nem kell attól féljünk, hogy ő félreért valamit. Biztos ti is voltatok már így, vannak olyan szorongós emberek, hogy jaj, mit fognak gondolni, hogyha ezt látják, vagy rosszul fogalmazom meg a mondandómat. Olyan nagy dolog, hogy az Isten az úgy mehetünk imába, hogy ezek a szorongások értelmetlenek. Hát majd mindjárt látjuk, hogy akkor is érti, hogyha nem tudjuk olyan ékes szólon megfogalmazni. Rá is térek, akkor nem ígérgetem tovább. Olvasom most egyben a második verstől az ötödikig terjedő szakaszt. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartod a kezedet. Egy kicsit terjengősnek hadd talán, mert ugyanazt mondja el többször, azt mondja, hogy ismered ülésemet, felkelésemet, járásomra és fekvésemre ügyelsz. Mit akar ezzel mondani? Isten milyen szinten van jelen a mi életünkben? Milyen pontossággal kíséri figyelemmel az életünket? Azt mondja, a leghétköznapibb élethelyzeteinkben is ott van. Nem? Hát ennél hétköznapibb nincs, hogy ülök, vagy felkelek, járok, vagy éppen fekszek. Azt mondja, ez mind ismert előtte. És ugye ez a Zsoltár, ez nem csak Dávidra igaz, tehát ez nem azt jelenti, hogy Dávidot ilyen kitüntetett figyelmében részesítette a Jóisten, hanem ez, amit olvastok, ez minden emberre igaz. Rátok is, rám is. De szerintem még azokra is, akik nem keresik az Istent, akik úgymond nem hívő emberek. Itt egy picit hadd álljak már meg, mert van egy olyan tapasztalatom, amit szeretnék veletek megosztani, már mint gondolat az ige kapcsán, hogy néha úgy megtorpanok mostanában, és elgondolkozok, hogy ha ez igaz, amit most olvastunk, már pedig igaz, akkor most pillanatnyilag hány emberre vonatkozik ez a fajta ismerete az Istennek? Hány ember életét kíséri nyomon ezzel a közvetlenséggel? 7 milliárd, ugye? Én is úgy tudom, hogy 7 milliárdan vagyunk. Ez azért képesség, nem?
Már bocsánat, hogy így mondom, csak hogy néha szükségünk lenne arra, én erre jutottam, hogy belegondoljunk, hogy micsoda, ez most nem erkölcsi vonatkozás, ez csak képesség, amiről beszéltünk. Hogy az az Isten, akiben hiszünk, akit nyomon követünk, az milyen képességek?

rendelkezik. Hogy milyen csodálatos egy lény az, aki erre képes. Csak a képességeinél fogva is. A szememben ez mindig, hogy mind nagyobbá teszi az Istent, engem meg mind kisebbé tesz ehhez képest. És olyan szörnyű, hogy mi kis emberek vetekedünk az Istennel, miközben hát hol vagyunk mi őtőle. Mindnyájunknak ismeri az életét, a járását, a fekvését, a gondjait. Ugye azt mondja, hogy jelen van az életünkben, egyszerűen felfoghatatlan. És közben egy világegyetemet igazgat, amelyik nem bukott el. És közben viszi előre a megváltás ügyét. Csodálatos ez a gondolat szerintem, amit ez a Zsoltár is itt ír. Egy új szövetség ígét is eszembe jutott ez a gondolat, amit, itt Zsoltár, amit a Dávid megfogalmazott a Zsoltárban, hogy ismered ülésemet, felkelésemet, járásomra és fekvésemre ügyelsz. Emlékeztek, amikor Pál apostol azt mondja, hogy akár esztek, akár isztok, mindent az Isten dicsőségére tegyétek, mert ő figyel. És az élet minden mozzanata az ő szeme láttára megy végbe. Emberek is nézik az életünket, de az Isten is követi az életünket. Folyamatosan egy figyelem középpontjában állunk. És ami igazán örvendetes, hogy ez a figyelem, ez nem arról szól, hogy tetten érjen bennünket. Tehát nem arról szól, hogy rajta kapjon valami hibám. Ez a figyelem, ez arról szól, hogy ez a képesség, ez a látás, ez az odafigyelés, ez gondviseléssel párosul. Figyeljétek meg, amiket kihagytam az előbb az idézetnél, mármint amikor most visszahivatkoztam erre a szakaszra. Azt mondja, messziről érted gondolatomat, mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram, bocsánat, erre még később térek vissza, és azt mondja, elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod a kezedet. El tudjuk képzelni, mert olyan képies. Azt mondja, hogy elől és hátul, nyilván ez oldalt is jelent, körülzártál, és fölöttem tartod a kezedet. Oltalmazol. Nem tudom, hogy tudtok-e róla, én úgy tudom, amennyire utána tudtam nézni, hogy a római hadseregnek volt egy katonai formációja, ezt teknősbékának hívták. Az pont így nézett ki. A szélső katonák a pajzsaikat összezárták, tehát egy zárt falat alkottak a pajzsok körbe, elől-hátul oldalt, a középsők meg felemelték a pajzsokat a fejük felé, és felülről zártak. És hát a korabeli eszközök idején, tehát a katonai eszközök idején, ez egy nagyon komoly védelem volt, tehát egy nagyon nehezen kikezdhető egység volt, egy teknősbéka. Hát onnan kapta nyilván a nevét, hogy hasonlít az állatra. Most képzeljétek, hogy mi van, ha nem emberi kezek, meg karok, meg pajzsok védenek bennünket, hanem isteni kéz az, amelyik elől, hátul, oldalt és felül véd bennünket. Azt mondja Dávid, hogy egy hívő ember életében így jelenik meg az Isten gondviselése. Ott nem jelenhet meg ártó tényező, csak ha az Isten valamiért megenged egy próbát vagy nehézséget. Egy másik Zsoltár jut eszembe erről, amikor azt mondja, hogy elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, és ő meg tudja oldani azt, hogy hozzád ugyanaz a veszedelem nem is közelít. Így van. Ismerjük ezt az igét, olyan szép a megfogalmazás, amit most idéztem, de mennyire tudjuk ezt megragadni? Tehát mennyire valóság a számunk, hogy én úgy járom az életutamat, hogy tudom, hogy az Isten folyamatosan lát, néz. Én úgy szeretném élni, hogy ne találjon benne hibát, vagy ami elszomorítaná, amit szégyelnem kéne, vagy neki szégyelnie kéne, mint aki az én Uram. És úgy élem az életemet, hogy ez a figyelő tekintet nem csak passzívan figyel, nem hogy hibát keres, hanem ellenkezőleg, ha valami vészadódik, ő megvéd bennünket. Csak röviden, hogy mondjam el, most volt éppen két hete egy ilyen személyes tapasztalatom, olyan ijesztő volt. Mentem haza az Újértbe, voltam bent szolgálati okból. Sötét volt, már most hamar sötétedik. Akik ismerősek vagytok, Budakeszinek mentem ki, mert én is errefelé lakok Pesthez képest, tehát ugye Tatabánya mellett. És a Budakeszi úton, hogy kapaszkodunk fel az Újértbe felől, van egy laktanya, ha emlékeztek rá. És laktanya fölött van szerintem egy szolgálati útjuk lehet nekik, tehát nem a bejárata, hanem a fölött van még egy torkolat, egy úttorkolat. Este volt csúcsforgalom, lépésbe mentünk szembe egymással két kígyózó oszlop a sötétbe, mármint lámpafénnyel, és jobbról ott vártak, hogy majd behajtanak. És hát én is engedtem már be az úton, akkor most pont nem akartam beengedni a következőt. Nem messze volt tőle, mint ide a harmadik vagy a negyedik szék, bejött elém egy teherautó. De úgyhogy belökte az orrát, és megállt. Tehát nem is kanyarodott, beállt és blokkolt, leállította a sávot. Én elég fáradt, meg tompa voltam, nagyon őszintén, és én váratlanul ért, nagyon meg is ijesztett. Tudtam egy nagyot fékezni, de azt láttam, hogy ez kevés lesz, úgyhogy elkezdtem szedni a másik sávba az autó orrát, és hát mellé álltam, úgy tudtam megállni, hogy már összeütköztünk volna vastagon, ha nem megyek át. Szembe kegyelem volt, hogy pont volt egy luk, tehát ott nem jött senki, de már jött felém a következő teherautó, azt lehetett látni, és megállt.
És olyan váratlanul ért az egész, és olyan hirtelen lefutású volt, meg olyan közel éreztem magamhoz a veszélyt, a kárt, és úgy túl jutottam aztán rajta, de nagyon mély nyomot hagyott bennem, hogy ilyen közel volt, és ilyennyire semmiből jött ez a veszedelem. És azért anyagi kár, akik ismerek, azok tudják, hogy lelkileg is engem megvisel az ilyen természetű dolog, és az Isten olyan kegyelmes volt, hogy ettől megmentett. Végül semmi nem történt. De az életünk tele van ilyen helyzetekkel. És hogy tegyem hozzá, hogy én észrevettem ezt a helyzetet, mert olyan volt a jellege. De nem tudjuk, hogy hány olyan helyzet van, ahol a veszély nem is tudatosul benned, de az Isten azt elhárította és megvédett téged. Talán helyes is lenne az, hogy ha úgy is adnánk hálát az Istennek, hogy nem csak azokért, amiket mi látunk és elő tudunk számlálni, hanem általában is, hogy mindazokért, ahol mi nem is vagyunk tudatában, de tudjuk, hogy ő jelen volt az életünkben, segített bennünket. Mennyire ismert tehát bennünket az Isten? Itt van egy csodálatos szakasz, amit az előbb már ugye olvastam, itt, ahogy kerestem az 5. verset. Hadd térjek rá akkor vissza. Azt mondja, messziről érted gondolatomat, mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Nem tudom, figyeljétek-e, annyira szép ez a Zsoltár, hogy azt mondja az első vers, hogy te ismersz. Hát mi sokszor rámondjuk dolgok, hogy ismerünk embereket, ismerünk valamit, na de nem ismerjük igazán. Az Isten mennyire ismer bennünket, azt mondja, hogy az egész élete a szemünk láttára az egész életünk a szeme láttára játszódik le. Jelen van az életünkben, de most tovább megy, ez egy mélyebb ismeret, amiről beszél. Azt mondja, hogy messziről érted a gondolataimat. Még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Kérdezem, hogy nincsenek olyan tapasztalataitok, küzdelmeitek, hogy egy-egy emberi kapcsolatban ékesen magyarul beszéltek, és mégse értenek benneteket. Ugye vannak ilyen nagyon aranyos ilyen házassággondozó könyvek, meg videók, amelyek ezzel foglalkoznak, például egy férfi meg nő beszélget, mind a ketten a magyar nyelvet használják, de az eltérő gondolkodásmód miatt ez hát sokszor gondot okoz, hogy jól értsük egymást. Nem szoktatok szenvedni attól, hogy mondotok valamit, és nem úgy érti a másik, ahogy mondjátok? Néha úgy is van, hogy nem úgy akarja, már nem ilyen család, hanem egyáltalán bármilyen viszonylatban. Nagyon rossz érzés. Milyen jó lenne, hogyha ki se kéne mondjuk, milyen kommunikáció ez, nem? Hogy nem is mondtam, és gördülékenyen a másik már is érti. Azt mondja, hogy ez az emberek között azért ritkán, van ilyen, tehát hogyha két nagyon egyformán gondolkodó ember, vagy egy jó házasság, ami már kiforta magát, már ismerik egymást évtizedek óta, ott el lehet jutni elég messzire ezen az úton. De hogy ilyen tökéletesen tudja valaki azt, hogy mi a szándékunk, és ne értse félre, ilyen csak az Isten van nekünk. De ő van, és mindenkinek. Itt van az első, a két megállapítás között, azt mondja, hogy messziről érted a gondolatomat. Mihez képest messziről? Hát ez vonatkozhat arra is, hogy bennem még csak formálódik, de az Isten már érti, tudja, hogy mi lesz a vége. De van egy másik megfogása is ennek. Hol van az Isten hozzánk képest fizikailag? Hát igen, igen, messze van. Fizikailag. És azt mondja, hogy mégis érti a gondolatunkat. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor az ezékiási reformációról ír a Biblia, ez az időszámításunk előtti 8. század végén volt, amikor Ezékiás király élt. Azt olvasom, hogy egy nagyon nagy reformációt vitt véghez, a nép odafordult az Istenhez, ez egy komoly, átható, átütő reformáció volt, és ott azt olvassuk, most nem néztem meg, aztán a Krónikák könyve 32. fejezet végén van ez a szakasz, de szó szerint ezt írja, hogy amikor imádkoztak a papok, akkor az imádságuk felhatott a mennybe az Isten királyi székéhez. Szinte képileg fogja meg, hogy itt mondja az ember az imát, és az Isten királyi székénél azt az Isten hallja. Ne értsetek félre, nem akarok hétköznapi lenni, de azért most mindenkinek van mobiltelefonja, meg ilyen navigációt is ismertek, biztos az autóba szokták használni, a telefon azt is tudja sokszor már. Nagy dolgok ezek, de biztos ismertek, amikor közli, hogy nincs térerő. Nem? Vagy akkor a navigáció közli, hogy a műholdat nem látja. És ott vége van a történetnek, mert hát akkor nem tud az eszköz működni. Nagy dolgokat tud az ember csinálni, de vannak korlátai, ezt akarom mondani. Ehhez képest milyen az, hogy a legkisebb hívő ember imádkozik, és az Isten azt jól hallja ott, távol, a mennyben. És imádkozhat úgy is az ember, ahogy itt olvastuk, ugye így folytatja, hogy még nincs a nyelvemen a szó. Tehát formálisan nem fogalmaztam meg, nem hangzott el, nincs akusztikus hatás, vagy hogy mondjam, és azt mondja, hogy ez nem akadály, az Isten azt jól érti.
Van értelme, van helye a hangos imának, akár egyénileg is, ugye átközösségileg meg csak annak van értelme, de ez nem kevesebbet mond ez a szakasz, mint azt, hogy nem kell ahhoz kimondanunk a szavakat, hogy az Isten értse, hogy mit akarunk mondani. Hát ezért is szoktunk ugye magunkba imádkozni. De gondoltunk-e már, hogy milyen nagy dolog az? És hogy figyelni tud ránk, és érti. És nem jelent, hogy is mondjam, csak zavart az információban, hogy nem mondjuk ki a szót. Ő ugyanolyan jól érti. Azt mondja, hogy egészen érted azt, Uram. Figyelitek, milyen szép a Zsoltár? Azt mondja, hogy nem úgy érted, vagy lényegében érted. Azt mondja, egészen érted azt, Uram. Isten látja és ismeri a gondolatainkat, ami jó hír azoknak, akik tisztaságra törekszenek, és hát persze az ellenkezője azoknak, akik nem. Itt is eszembe jut egy új szövetségi ige, amelyik azt mondja, hogy aki asszonyra tekint gonosz kívánságokáért, azt is messziről érti. Tehát a nem tiszta gondolatokat is, nem csak az imádságot. És sok más példát is hozhatnánk, de mégiscsak az ima a legpozitívabb. Nem tudom, hogy hat rátok mindez. Az is szép ebben a Zsoltárban, hogy Dávid kimond egy egyszerűnek tűnő, de súlyos tételt, hogy ismersz, és utána kibontja ebben a négy versben, hogy mi mindent foglal magában ez az ismerés. Hogy érezzük közel magunkhoz az Istent. Csodáljuk azért, mert ilyen. Mit lehet erre mondani, hogyha ilyen az Isten? Így folytatja a Zsoltár, nézzétek meg a hatodik verstől. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Először azt mondja tehát Dávid, így kicsit összegzi azt, amit eddig átgondoltunk, hogy csodálatos előtteme tudás, ez a képesség, hogy hát hogy lehet az, hogy van ilyen lény, aki erre képes, és ennyünk életében. Azt mondja, magasságos, nem érthetem azt. Ki kell, hogy mondjuk, hogy mi az Isten sosem fogjuk tudni utolérni a gondolatainkat. Felmérhetetlen az lényes számunkra, de az, hogy nem érthetem, nem akadálya annak, hogy csodáljam. Sőt, tehát én csodálhatok egy olyan dolgot, amit nem értek, mert meghaladja a képességeimet. Csak annyit értek, hogy ő tud valamit, amit én nem. Ez egy magasságos dolog. És utána lefordítja az eddig elmondottakat, azt mondja a hetedik verstől, hogy hová menjek, hová rejtőzek a te orcád elől, hova fussak. De azt mondja, hogy ha mennybe mennék, hát majd egyszer annak is eljön az ideje, azt mondja, ott is jelen vagy. A Seol az a sírt jelenti, azt mondja, ha ott vetek ágyat, ha meghalok, ettől nem kerülök ki a te figyelmet köréből, ott is felügyeled az én lényemet, ami maradt belőle, ugye a fizikai mi voltomat. Ugye itt jön az, amit mond a Jézus, hogy mindenek élnek ő neki. Tehát attól, hogy valaki meghal, az Isten tudja, hogy ki az, hogy hol volt, és elő tudja szólítani. Azt mondja, ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, akkor sem kerülnék ki a te látókörödből, ott is a te kezed vezérelne engem, és a jobb kezed fogna engem. Akkor egyik alkalommal kimoltam Amerikába, akkor várakoznom kellett egy repülőjegy miatt egy hetet, már annyira jöttem volna olyan, hát szóval hozott vissza nagyon a honvágy húzott. És akkor olvastam ezt a Zsoltárt, amíg ott vártam, és olyan érdekes volt, a tenger túlsó szélére szállnék, tehát megvalósult az, hogy én is ott voltam. Na de hát ugyanaz a gondviselés, ugyanaz az Isten kísért el oda is, akit itt megismertem, és aki követett. Azt mondja ezzel Dávid, hogy ha akarna, se tud az ember eltűnni úgy az Isten szemmelről, hogy ne lássák. Ugye egy képies megfogalmazás ez, hogy hová menjek a te lelked elől, ő hívő emberként nem akar eltűnni, csak megfogalmazza, hogy így működik ez a dolog. De ez üzenet azoknak is, akik talán nem őszinték a törekvésükben, hogy ha valaki el akar rejtőzni, lásd Kain például a Biblia elén, úgy, hogy elment, elbújdosott az Isten erről, hát hova tud az ember elmenni, ahol az Isten nincsen jelen? Ugyanazt mondhatjuk, mint korábban is, hogy az igazaknak, az igazságra törekvőknek jó hír ez az isteni képesség, akik nem igazak, azoknak nem. Azt is ideírtam magamnak egy jó példa a Bibliából szerintem, hogy nem lehet az Isten elől eltűnni sem, de eltüntetni sem embereket. Nem tudom, gondolkoztatok-e ezen, hogy hányszor volt az, hogy Isten követőivel rosszul bántak. Mondjuk bebörtönözték őket. Meg tudták akadályozni abban, hogy az Isten kapcsolatban legyen velük, vagy ők az Istennel? Mondok egy példát,
János apostol, talán sokan tudjátok, hogy a Pátmos szigetére lett száműzve, ott jegyezte le jelenések könyvét, mert ott kapta a látomást. Mit tudunk Pátmos szigetéről? Semmit nem tudnánk, hogyha nem ott lett volna János. Ez egy nem túl szép sziget állítólag, egy fegyenc telep létesült ott a Római Birodalomban. Tehát ez egy börtönsziget volt, így is mondhatnánk. Miért űzték oda Jánost a római hatóság? Azért, hogy kizárják a társadalomból, elszigeteljék a testvéreitől. A testvérei nem tudtak vele érintkezni. Szerintem a rómaiak abban is bíztak, hogy az Istentől is sikerül elszigetelni, de nem sikerült. Az Isten megmutatta nekik, mintha, bocsánat, megfricskázta volna a hatóságot, hogy hát Pátmosz nekem nem akadály. És mi történt ott? Nem csak, hogy napi kapcsolatban lehetett János, mint hívő ember az Istennel, hogyan olvastuk is eddig, hanem mi történt ott? Isten ott adta Jánosnak azt a kinyilatkoztatást, amit jelenések könyve tartalmaz. Nem, hogy akadályozni nem tudták Jánost, hanem Istent ezzel, hanem egyenesen, hát egy alkalom volt arra, hogy ott János ebben a magányban lejegyezze jelenések könyvét. De mondhatnánk más példákat is. Nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor Péter apostolt bebörtönözték, Heródes ki akarta végeztetni, mert látszott, hogy a vérszomjas csőcseréknek tetszett, hogy Jakabot kivégeztette. És emlékeztek, hogy hármas őrség mögött volt a tömlöcben Péter, és egyik éjszaka arra kelt, hogy meglökték az oldalát, és nézte, hogy mi az, és mondta egy angyal, hogy szederőcködjön, mert indulnak. És kimentek, emlékeztek rá? Három őrségen keresztül úgy mentek ki, az őrség nem észlelte. Reggel mentek, beérte, annyira nyugodtak voltak, úgy tudták, hogy benn van. Isten kivezette, neki ez nem akadály. Ezért mondja azt Dávid, a 11.-12. verset olvasom, ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség nem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség pedig olyan, mint a világosság. Tehát így összegzi Dávid, hogy mi emberként, hívő emberként is juthatunk olyan helyzetbe, hogy úgy érezzük, hogy a sötétség bizonyosan elborít engem. Összecsapnak fölöttem a hullámok. Kilátástalannak érzem a helyzetemet, nincs remény. Tudom is, én egy súlyos betegséget diagnosztizáltak, vagy anyagilag reménytelen a helyzetem. Vagy hát kinek az életében milyen próbát enged meg az Isten? Azt mondja Dávid, hogy mikor én emberileg úgy érzem, hogy a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság éjszakává válik majd körülöttem, tehát megsötétedik az életem, azt mondja, akkor a sötétség nem borít el, tehát ez nem fog bekövetkezni, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. Tehát pontosan nem az ellenkezője történik, nem a nappal válik sötétségé, hanem az éjszaka válik nappallá, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Azon gondolkoztam el, hogy az olyan jó, hogy Dávidé ez a Zsoltár, mert Dávid életében azért voltak megpróbáltatások, nem kicsik kikérettetések. Egy ember itt hitelesen ír erről. Tehát nem úgy van, hogy egy, hogy is szokták ezt szépen mondani, hogy szoba, nem is, most nem teszem bocsánat a szót, de nem egy ilyen elvont ember, aki szobában éli az életét, nem az írja le ezeket az elméleti igazságokat, hanem egy olyan ember, aki az életet megpróbálta. Nagyon is, és az élet is őt. Rengeteg életveszélyben volt és próbákban, és ő nyilatkozik ilyen elragadtottan az Istenről és tapasztalattal. Nem tudom, hogy vagytok ezzel, talán ezen a ponton meg is állnék, mert ugye most egy új szakasz jön a Zsoltárban, hogy ezért gondoltam azt, hogy szükségünk van a Zsoltárok rendszeres olvasására. Nekünk nem csak az ismeretben kell folyton bővülni, hanem a lelkünknek szüksége van arra, hogy egyszerűen lelki táplálékot kapjon, hogy felbuzduljon, hogy megerősödjünk abban, hogy ki az Isten. Dávid is itt semmi újat nem mond, csak újra gondolhatjuk Dávidnak köszönhetően, a Zsoltárnak köszönhetően azt, amit elméletben tudunk az Istenről, hogy mindenható, hogy ez miben ölt testet az életünkben, ezt írja le a Zsoltár. Azt már látjuk ugye az eddigiekből is, hogy egy rendkívüli istenképet állít elénk, rendkívüli képességet, és azt, hogy hogyan van jelen minnyájunk életében az Isten. Most egy új szakaszra térünk rá, amit így vezetnék be, hogy de mióta van ez így, a mi életünkben. Tehát hol veszi kezdetét ez a fajta jelenléte az Istennek az életünkben? Most érek a kórus mondandójához, majd mindjárt látni fogjátok. Olvasom a 13. verstől a 16. versig. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid,
és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak. Holott egy sem volt még meg közülük. Ha a Zsoltár ott ért volna véget, ahol ez a szakasz kezdődik, tehát ennyivel hamarabb, már akkor is nagyon komoly mondandója lett volna a Zsoltárnak. Elmondta, hogy az Isten jelenléte mit jelent a mi életünkben. Most ehhez képest ezt egy új dimenziót mutat meg, talán így lehet mondani. Azt mondja, hogy ezt visszavezeti a múltba is. Visszavezeti a múltba. Azt mondja, hogy ez a fajta isteni jelenlét a mi életünkben, ez előbb kezdődött, mint maga az életünk. Ugye így kezdődik a 13. versnél ez a szakasz, hogy bizony te alkottad vesséimet, te takargattál engem anyám méhében. Ugye amikor vessékről van szó, az nem szó szerint a páros szervünket jelenti a Bibliában, hanem a belső részeinket, akár fizikailag, tehát a belső szerveinket. Sokszor átitt értelemben is használja a Biblia, hogy ami belül van az emberben, ami belül lejátszódik. Azt mondja, hogy te alkottad az én lényemet. Ugye szokták mondani, hogy Ádámot meg Évát Isten teremtette, de hát mi már úgy születtünk. Na igen, de ki alkotta azt a képességét az embernek, hogy nemzeni tudjon, hogy utódokat tudjon nemzeni. Mi ugyanúgy az Isten teremtése vagyunk, mint Ádám és Éva, csak nem formálisan nem a kezéből kerültünk ki, de abszolút az ő teremtményei vagyunk. Azt mondja, hogy te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Nem tudom, mit szóltok ehhez a képhez? El tudjátok ezt képzelni? Mit szoktak mondani, hogy ha valahol jó dolga volt az embernek, hát az az anya méhe, nem? Hát, ha más nem veszek éppen azt, hogy jól temperált, tehát mindig a testőmény. De mit kell takargatni az emberen? Hát azért más dolog, hogy lehet takargatni, de minek? Mit akar ezzel mondani Dávid? Ezek költői képek. Számotokra miben áll a szülői gondoskodás, akinek már van gyereke, vagy volt szülő már, tehát kisgyerekkel, mikor még éjszaka is átmegy a szülő, nem, és betakarja. Tehát, hogy folyton gondja van rá, megelőzi az óvó, gondoskodó szeretetnek a megnyilvánulása ez. Na ezt a képet használja itt Dávid, nyilván egy képtelen helyzetben. Azt mondja, hogy még nem volt életünk, még csak vártak bennünket a szüleink, és Istennek ez a gondoskodása, amit mi szülőként ismerünk, ez már kiterjedt a mi életünkre. Minek köszönhető az, hogy azért legtöbben alapvetően épkézláb módon születünk meg? Mert valaki felügyeli azt a fejlődési stádiumát az életünknek. Isten már ott őrködött fölöttünk. Azt mondja Dávid, így folytatja a 14. versben, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Mire szoktunk gondolni a megkülönböztetés szót hallva, hogy rám jobban figyelsz, mint a másikra? Ugye, mert ezt jelenti a megkülönböztetés általában. De itt nem ezt jelenti, hanem mire gondol Dávid, hogy kitüntettél a figyelmeddel, hogy ennyire fontos voltam a számodra. De nem másokhoz képest, hanem önmagamban vizsgálva is, hogy engem, parányi teremtményt, aki még meg sem születtem, nem hogy választ tudtam volna adni arra, hogy te közeledsz hozzám, megkülönböztettél, megtiszteltél a figyelmeddel, azt mondja, mi következik ebből a számomra, hogy magasztallak. Értitek már, én ezért mondtam, hogy ez egy szombati zsoltár, mert eléri azt a célt, arról beszél, amiről a szombatoknak szólniuk kéne, hogy mindig megerősödjünk abban, hogy kicsoda az Isten egyáltalán, hogy milyen hatalmas lény, és ez a hatalmas lény kicsoda a mi számunkra, a mi életünkben. Azt mondja Dávid, hogy egy ilyen hatalmas lény már akkor ott gondja volt rám, és foglalkozott velem, magasztallak ezért téged, csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid. Nem csak a Vöröstengeri átkerés csodálatos, az is az volt. Az is csodálatos, ahogyan bennünket az Isten hordoz, ahogyan gondoskodik rólunk. És figyeljétek, egy fontos félmondattal zárul a vers, azt mondja, csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Hagyj kérdezem meg tőletek, hogy mindenkinek az életében jelen van az Isten, amiről a Zsoltár szól? Mindenkinek az életében jelen van. Mindenkinek az életében igaz az, hogy csodálatos cselekedeteket visz véghez, megment, gyógyít, oltalmaz. Akkor mi okozza a különbséget köztünk, emberek között? Ez az utolsó félmondat, hogy vagy jól tudja ezt az én lelkem,
Tehát nem a szerencsének tudom be, meg nem a két kezem munkájának, hanem azt mondom, hogy tudom, hogy ott áll, és neki köszönhetem, vagy azt mondom, hogy nem jól tudom, egy kicsit tudom, egyáltalán veszek róla tudomást. Kedves gyülekezet, Dávidot az Isten nagyon szerette, szerintem minket is szeret. A különbség köztünk alapvetően ebben van, hogy Dávid tudta, hogy ott van jelen az Isten az életében, ő jól tudta ezt a lelkében, és számon tartotta. Ettől volt olyan a kapcsolatuk, amilyen. Nekünk ugyanolyan kapcsolatunk lehetne az Istennel, ha számon tartanánk mindezt, ha bennünk is kiváltaná ezt az elragadtatást, mint Dávidban, hogy magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, csodálatosakat a cselekedeteid. És én azt gondolom, ez a Zsoltár egyik fő üzenete mindnyájunk számára, hadd hangsúlyozzam, kicsit még nem a vége, ugye még egy kicsit türelmet majd kérek, de hogy ide kéne eljussunk, hogy az Isten a mi életünkben is munkálkodik és jelen van, de mikor jutunk el oda végre, mint Dávid, hogy ezt mi észrevesszük, számon tartjuk, hétről hétre, napról napra megerősödünk benne, és elmondhatjuk majd mi is, hogy jól tudja ezt az én lelkem. Ezt annyira kívánom nektek is, magamnak is. Így folytatja ezt az idézett szakaszt, hogy nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Tudnék, az anya méhben, ugye, ahol senki sem látta, az Isten látta. Ma már nekünk kicsit fura ez különben, mert ugye az ultrahang révén azért hát nem kis dolog ez, egy ilyen korban élünk. Bár aki már látott ultrahang felvételt, azért az elég homályos. Tehát az Isten ennél jobban látja, hogy ki van ott benne és mi lakik ott benne. Azt mondja, látták szemeid az én alaktalan testemet, tehát még fejlődésben volt, még nem is volt kiforva. Azt mondja, és te mégis láttad, és most fokozza, figyeljétek meg, amiket mond. Azt mondja, a könyvedben ezek mind be voltak írva. Tehát Isten előre tudta, hogy jövök, hogy te is jönni fogsz. Számított ránk. Nem tudom, hogy akik már voltatok szülők, vagy átértétek a gyermekvárást, hogy valakit várunk. Én is emlékszem, amikor a legkisebb született, úgy rákészültem már, ugye gondolatot megszoktam, mert késői volt, és még hozzá kellett szokjak. És aztán azt mondtam, hogy most már olyan kíváncsi vagyok, hogy ki fog kijönni. Tehát milyen feje lesz, vagy milyen személyiség lesz. Tehát nagyon kíváncsi voltam rá, vártam. Mi is várunk, készülünk, vágyunk adott esetben a családot bővíteni egy újabb kis utóddal, de milyen más ez ahhoz képest, hogy ő tudja, látja, hogy ki fog jönni, és azt mondja, hogy a könyvedben ezek mind be voltak írva, hogy tudta, ki fog megszületni, és azt is, hogy mikor. Nézzétek meg, azt mondja, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, mármint az én testem, a csontjaim, holott egy sem volt még meg közülük. Ma most érkeztünk meg, azt mondja, meddig vezethető vissza az Isten gondoskodó jelenléte az életünkben? A születésünk előtt, a fogantatásunk előtt megelőzi az életünket. Akár mit tekintek életnek, tehát egy fogantatást, vagy ugye azt a magzati létet, vagy a születést, azt mondja, ezek mind azután jöttek, Isten eleve ismert bennünket. Aki ennyire látja az életünket, és ennyire vár bennünket, az nem csoda, ezt írja az Új Szövetség, hogy az Isten, ez Efézus 2.10-ben olvassuk, hogy az Isten előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Mert tudta, hogy leszünk, tudta, hogy mi leszünk azok, tudta, hogy milyen utat szán nekünk, tudta, hogy milyen talentumokat ad, tudta, hogy lehetne azt a legjobban felhasználni, hogy másoknak segítsünk, hogy magunk is boldogok legyünk, hogy az Isten áldására szolgáljon, és minden kész volt. Nem tudom, hogyha így gondolkoztok, akkor milyen képetek lesz a saját életetekről, hogy nem a véletlenek alakítják, nem sodortatni kéne, hanem van egy hatalmas terv, amit előbb lefektettek, mint hogy megszülettünk, és nekünk annyi a dolgunk, hogy ezzel összhangra jussunk és betöltsük az életünkben. Egészen máshogy tekintünk nem csak Istenre, hanem önmagunkra is, ha komolyan vesszük ezt a Zsoltárt. Mi következik mindebből? Még három rövid szakaszt hadd olvassak, meg hadd fűzzek hozzá megjegyzéseket. Ugye én így osztottam fel a Zsoltárt, nekem így tűnik értelemszerűnek a mondandóját felosztani. 17.-18. vers. Azt mondja Dávid ezek után, hogy nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten. Mi nagy azoknak summája. Számlálgatom őket, többek a fövenynél. Felserkenek, és mégis veled vagyok. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy vele, hogy olvastatok Bibliát, de egy kicsit olyan kötelességtudatból, hogy mert hát megszoktuk, meg tudjuk, hogy kell, meg tudom is én.
Milyen más, amit itt Dávid mond? Azt mondja, hogy ő nem kötelességszerűen foglalkozik az Isten gondolataival. Azt mondja, nékem mi kedvesek a te gondolataid. Ti is vagytok így, vagy valamit szívesen olvastok, valamit kötelesség. Most nem a Bibliáról beszélek, bármi másról. Az ez különbség. Azt mondja Dávid, hogy ő ezt nem kell, hogy magára kényszerítse. Ő megtalálta a szépséget az Isten gondolataiban. És végülis mindjártnak erre van szüksége, hogy ne betanított hívők legyünk, hanem hogy személyesen a saját tapasztalataink beszéljenek már azért, hogy, vagy arról, hogy mi szeretjük az Isten gondolatait. Szükségünk van az Isten gondolataira, kedves gyülekezet? Hát, ha nem találkozunk vele, akkor milyen gondolataink lesznek? Saját gondolataink. A sajáttal azért vannak gondok, ugye most nem kell részletezzem. Egy kicsit úgy érzem ezt az egész, ezt a kérdést, amiről most beszélek, hogy én otthon ilyen kocakertész vagyok, talán mondtam már nektek, azért oltani még sose oltottam meg ilyen szemét, csak tudom, hogy van. Tehát én csak paradicsom palántát nevelek meg ilyen apróságok. De azt tudom, hogy van olyan, hogy van egy vad alany, ugye azt hiszem így mondják, és abba oltanak egy nemes oltványt, és így lesz valami. És szerintem a mi életünkben pontosan ez van, és ennek kell megtörténni. Megszületünk, de akkor még vadnak, Isten országától idegennek számítunk, a gondolkodásmódunk, sok minden. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, valami felülről származót, valami magasabb rendűt kell, hogy kapjunk. Nekünk magunktól sose lesznek emelkedett gondolataink. Azt mondja a Biblia, hogy kicsoda adhat tisztát a tisztátalamból. És meg is válaszolja, hogy senki. Senki. Akkor valahonnan jönnie kell. Ha mi nem adunk alkalmat az Istennek, hogy a saját gondolatait megossza velünk, ha mi azokkal nem foglalkozunk, ha nem válik kedvessé a számunkra, már pedig ha nem válik kedvessé, akkor nem fogunk foglalkozni vele, akkor nem fog megjelenni ez a felülről származó nemes oltvány az életünkbe, amit beleoltanak, és maradnak olyanok a gondolataink, amilyenek. Dávid megtapasztalta, hogy milyen, amikor az Isten magasrendű szempontjai, gondolatai jelennek meg az életében, azt mondta, mi nagy, azoknak summája. Érdekes, hogy nem szépségről beszél, hanem azt mondja, neki kedves, és azt mondja, annak summája van, annak mondani valója van, annak veleje van, amit az Isten mond. Nem is kevés. Számlálgatom őket, többek a fövenynél. Tudjátok, mi a föveny? Az Ábrahámnál is megjelenik már az ígéret, de tehát a tengerparti homok, az a finom szemcsés. Hát azért annak van egy-két szemcséje, mondjuk veszünk egy marokkal, abban hány szem lehet. Azt mondja, ilyen gazdag az Isten beszéde, és úgy folytatja, hogy felserkenek, és mégis veled vagyok. Ez az a két vers, testvérek, ami én úgy gondolom a lényegét fogalmazza meg hívő és Isten kapcsolatának. Ide el kell jutnunk hívő emberekként, hogy meglátjuk a mélységet, a szépséget az Isten értékrendjében, gondolatvilágában, életrendjében, és nem kényszerből veszük magunkra, mint a farizeusok, hogy hát belátom, hogy enélkül nem lehet üdvözülni, hanem eljutok oda, hogy ez nekem kedves. Summát látok benne, mondani valót, és számlálgatom oda-vissza, és gyönyörködök benne, hogy milyen gazdagság tárult fel előttem. Ez Istennek is a vágya, hogy egy ilyen élő közösségre jussunk el vele. Most egy olyan szakaszhoz érünk, a 19. verstől 22-ig, ami olyan kicsit diszonáns lesz. Nem tudom, mennyire ismeritek a Zsoltárt, talán akik, nem tudom, vannak, nem mindenkit ismerek, sajnos még személyesen közületek. Lehet, hogy valakinek nem olyan ismerős ez a Zsoltár, lehet, hogy meg fog lepődni, mert eddig olyan nemes, olyan magasztos, olyan ünnepélyes, olyan örömteli volt ez a Zsoltár. Most egy nagyon erős rész következik, majd mindjárt elmondom, hogy miért van itt helye. Így olvassuk a 19. verstől. Vaj, ha elvesztené Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem, akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, azok a te ellenségeid. Ne gyűlöljem én, Uram, a téged gyűlölőket. Az ellened lázadókat ne utáljam én. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeim élettek. Hát nem tudom rátok, hogy hat. Lehet, hogy van, aki azt gondolja, hogy most ez még kellett. Hát olyan szép volt ez a Zsoltár. Most meg olyanokat ír, ami félelmetes. Arról beszél, hogy gyűlölet, utálat meg. Meg egyáltalán most a Zsoltártól függetlenül is azt gondolnánk, hogy hát egy hívő életében azért ezek nincsenek jelen. Tehát ez olyan idegennek tűnik az egész Bibliától, amit olvasunk. Erre tessék a kellős közepén egy Zsoltárnak ezt olvassuk. Hogy kerül ez ide? Van ennek létjogosultsága? Azt gondolom, hogy van, és van egy szövegösszefüggés, ha belegondoltok. A Zsoltár az Istenről beszél.
és elragadtatással és csodálattal. Dávid nyilván a hatása alá került ennek a kapcsolatnak, amiben állt az Istennel. Egészen érthető, hogy el van köteleződve az Isten iránt az egész lényében. Akkor hogyan ide ez a fordulat? Mert visszafordul a valóság felé, és azt mondja, hogy ehhez képest mit látok a világban? Hogy tele van olyan emberekkel, akik ezt az Istent nem csodálják. Én elköteleződtem az Isten mellett, hogy lehet, hogy a többiek nem? És figyeljétek meg, hogy nem minden emberről beszél, tehát nem általában az emberekről. Hogyha jobban megnézitek, azt mondja, hogy vérszopó emberek, tehát ez azért romlottságnak egy foka. De ami még egyértelműbbé teszi, azt mondja, hogy akik gonoszul szólnak, felőled. Tehát nem az Isten tagadókról van itt szó, vagy az Isten nem ismerőkről, az Isten lényével, létével szóba nem állókról, hanem akik az Istent ismerik, nagyon is megismerték, azt mondja, a nevedet hiába veszik fel. Tehát beszélnek az Istenről, de hiába veszik fel, és ezért a te ellenségeid. Azt mondja, hogy ne gyűlöljem én, Uram, a téged gyűlölőket. Tehát nem a tudatlan emberekről beszélem, akik tudják ki az Isten, és állásfoglaltak, de vele szembe. Azt mondja Dávid, hogy adott ez a csodálatos lény, nem csak a képességei csodálatosak, hanem a hozzám való viszonyulása, hogy megkülönböztetett engem is, téged is, őket is. És azt mondja, hogy létezik, hogy van olyan ember, aki ezek után ezt az Isten nem féli, nem szereti, hanem gyűlöli. És van, akkor is volt, mindig van, mindig lesz sajnos, végkíséri a történelmünket. Azt mondja, mit tehet akkor egy hívő ember? Azt mondja, az ellened lázadókat elutasítom, utálom. Akik gyűlölnek, azokat én is gyűlölöm, mert én elkötelezett vagyok emellett az Isten mellett. Ez olyan, mint a szövetségi viszony. Gondoljatok bele, ugye a NATO, tudjátok, egy katonai szövetségnek a részesei vagyunk. A NATO-nak az alapszemlélete az, hogyha valamelyik NATO tagországot megtámadják, az összes többi úgy értelmezi, mintha őt támadták volna meg, ez a szövetség, és úgy reagál rá. Tehát, mintha személyesen támadták volna meg. Egyszer olvastam egyébként, hogy Magyarország is hadat üzent az Egyesült Államoknak a II. Világháborúban, mert Németországnak szövetségese volt, és ők hadviselőfelek voltak, és hát egy elég ilyen fura helyzet volt, mert ugye mondta az amerikai nagykövet, emlékszem, olvastam, hogy nem érti, mert úgy tudja, hogy Magyarországnak nincs területi követelése Amerikával szemben, ahhoz elég messze vannak. A szövetségesével szemben meg éppen volt, de hát ezt jelenti szövetségesnek lenni, földi értelemben is. Hát akkor mennyivel inkább itt? Azt olvassuk ugye a Bibliában is, hogy az Isten félelem az a bűn gyűlöletével kezdődik, és aki az Istennel szembefordul, azzal Dávid is kénytelen szembefordulni. Nem akarok erre több időt szállni, csak jelezni szeretem, hogy ne ütközzetek meg rajta, vagy ne botránkozzatok meg, olyan idegennek tűnik ez a szakasz, de ez egyenes következménye minden hívő ember életében az Isten megismerésének. Ha az Istent megismertem, szeretem, ragaszkodok hozzá, ebből következik az, hogy el kell utasítsam azt, aki ellene van és aki ellenzi. De hogy mennyire nem személyválogató Dávid, amikor a bűnről beszél, ez kiderül a záró gondolatokból, és oda is értem, köszönöm a türelmeteket az utolsó két vershez. Ezzel zárul a Zsoltár, vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tehát itt látjuk, hogy Dávid nem csak mások esetében látja és ítéli el a bűnt, hanem azt mondja, hogy ő azt sem szeretné, ha benne találtatna. Kicsit olyan keretes ez a Zsoltár, azzal kezdődött, hogy megvizsgáltál, Uram, és ismersz, és azzal ér véget, ha megnézitek, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Tehát ugyanaz, csak most már felkérés, felszólítás. Ezt kéri az Istentől. Egy olyan Istentől, akit ilyennek ismert meg, és akinek megvan erre a képessége. Azt mondja, próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat. Képzeljétek, hogy egy hívő ember oda viszi a belső világát az Istennek, hogy vizsgálja át, nézze át, vizsgálja meg. Azért, hogy lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, mert nem szeretném, ha lenne. Ha mi igazán szabadulni akarunk a bűntől, akkor nem elég, hogy a testvéreink jót mondanak rólunk, meg a családunk jót mond. Aki őszintén meg akar tisztulni, annak az Istent kell keresni, mert neki van meg az a képesség, hogy belelásson az életünkbe. És ez egy nagyon nagy vállalás, hogy valaki odajárul az Istenhez. Miért teszi ezt Dávid? Mert tudja, hogy a végén úgyis minden embert megvizsgál az Isten, ezzel zárul minden ember élete, és nem szeretné, hogyha akkor derül neki valami hiányosság az életében.
Régen volt ilyen, ha jól tudom, hogy a Magyar Autóklubnál lehetett ilyen próbavizsgára vinni az autót, hogy elvitted, megnézték viszonylag kevesebb összegén, megmondták, hogy átmenne a vizsgán, vagy nem, ha nem, akkor miért nem, és akkor utána, hogyha kijavítottad, elvihetted újra. Most bocsánat, ilyen banálisan hasonló, de itt is erről van szó. Azt mondja Dávid, hogy én azt szeretném, hogyha ma vizsgálna meg az Isten azzal az alapossággal, hogyan az ítéletben fog, hogyha még van valami az életemben, akkor az ma derüljön ki, és ne akkor. És segítsen engem, és ezzel zárul, hogy vezérelj engem az örökké valóság útján. Egy nagyon őszinte elköteleződés fejeződik ki Dávid részéről arra nézve, hogy ő a bűntől szabadulni akar, onnan kér segítséget, ahonnan leginkább kérhet, és ahonnan kaphat, és azt mondja Dávid, hogy ő az örökké valóság útján akar járni. Kedves gyülekezet, én hiszem, hogy mi is az örökké valóság útján akarunk járni. Azért járunk ide, ebben erősödünk meg. Én azt kívánom nektek, hogy ez a Zsoltár valahol kísérjen el bennünket az egész életünkben, mert annyira szép, és mindig erősödjünk meg abban, hogy mi honnan jövünk, kinek köszönhetjük az életünket, ő milyen gondossággal szeret, kíséri végig az egész életutunkat. Aki fiatal, az abban bízhat, hogy el fogják kísérni. Aki idősebb közülünk, az már arra gondolt, hogy milyen nagy dolog, hogy évtizedeken keresztül ez a figyelem kísérte az életemet az Isten részéről, meg ez a gondoskodás. És az az egyik fele, hogy honnan jövünk, de a másik az, amit Dávid a végén ír, hogy mi hová tartunk, hogy célba érkezzen az életünk. Ezt kívánom mindnyájunknak Isten kegyelméből. Amen. Mennyei jó atyánk, szeretnénk neked közösen hálát adni azért, hogy egyáltalán kinyilatkoztatás, szentírás lehet a kezünkben. Azért is, hogy a te isteni bölcsességet szerkesztette ezt meg, benne a zsoltárokkal, amely bepillantást enged igazán hívő embereknek a belső gondolataiba, ima életébe, mint Dávidéba is. Szeretnénk megköszönni ezt a mai zsoltárt, ami olyan költői szépséggel tárja elénk a te lényednek a hatalmas voltát, a te képességeidet, amiket mi is csak csodálni tudunk, és nem érthetjük mi sem, ahogyan Dávid sem értette. Csak félő, hogy ő többet időzött ezeket szemlélve, és ennek a hatása alá kerülve, mint mi, akik sokszor a hétköznapok zajában nem tudunk megállni és rád figyelni. Köszönjük, hogy ma ezt megtehettük, köszönjük, hogy ez a Zsoltár bemutatott nekünk téged, és köszönjük, hogy Dávid szinte helyettünk is megfogalmazta a végén az elköteleződését a sok-sok csodálat mellett, amit szintén megfogalmazott, hogy ő ezt az Istent követni szeretné, összekötni vele a sorsát, az életét, és szeretne az örökké valóság útján járni, aminek érdekében kéri, hogy tisztítsd meg minden bűntől. Mi is csak ezt kérhetjük tőled, Urunk, hogy segíts bennünket egyenként a személyes életünkben ugyanezt a tapasztalatot megélni, mint Dávid, hogy kedvesek legyenek nekünk a te gondolataid, keressük az alkalmát, amikor érintkezhetünk veled imában vagy az ige által, számlálgassuk a te gondolataid mondani valóját, lássuk, hogy mi nagy azoknak summája, és ne szégyeljük azt sem, hogyha elkötelezettek vagyunk azokkal szemben, akik neked ellenségeid és ártani kívánnak neked. És segíts bennünket legfőként abban, hogy ugyanez a végső eltökéltség, elkötelezettség érjen be a mi lényünkben is a bűnnel szemben, ami Dávidban is jelen volt. Köszönjük ezt a Zsoltárt, köszönjük a te áldásaidat, és kérünk, hogy kísérj el bennünket ezekkel a gondolatokkal, az ezekből származó egészséges szemlélettel a mi hétköznapjainkba is majd a hét során. Amen.

Kedves gyülekezet, kedves testvérek, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök. Ige hirdetésünk témája mai napon egy olyan téma, amin már régóta gondolkodom, hogy föl kéne dolgozni, és nagyon fontos róla beszélni, mert úgy időről időre találkozom ezzel a kérdéssel, de érdekes módon mindig végletes formában. Ez a kérdés pedig az önérzet vagy önbecsülés kérdése. Hogyan is állunk mi ezzel a dologgal? Egyáltalán mit tudunk kezdeni ezzel a fogalommal a Biblia mérlegén, hogy önérzet vagy önbecsülés? Rövid szolgálatom alatt, ahogy így összegeztem magamnak az eddigi tapasztalataimat, én általában két csoportra tudnám bontani önmagunkat, testvéreinket, és ezek tényleg mi vagyunk. Az egyik csoport, és lehet, hogy akár esetleg egyikbe sem tartozunk, de mondjuk inkább az egyik, vagy inkább a másik jellemző ránk. De az egyik csoport általában annyira szokta hangsúlyozni az alázat szükségességét, hogy szinte azt állítjuk, hogy az énünknek el kell tűnnie. Szinte nekünk le kell menni a föld alá, bele kell döngölni önmagunkat a földbe, mert mi annyira semmik vagyunk, az Isten meg annyira hatalmas, hogy hát a kettő között egy óriási távolság van, nekünk valahol ott a föld felszín alatt van a helyünk. Kialakulhat ebből egy ilyen bocsánat, hogy élek felfogás, és egyfajta ilyen éles stílus, egy ilyen élet hozzáállás, és nagyon komoly önértékelési zavarok is keletkezhetnek ebből. Volt jó néhány ilyen eset az életemben, tehát akik segítségért fordultak hozzám, hogy ezzel küzdöttek, nem találták a helyüket. Nem tudták azt, hogy most akkor tulajdonképpen nekem hol van a helyem. Vagyok egyáltalán én valaki? Hát annyira porszem vagyok ebben a világban. Hát annyi sok jó, nálam különb, nagyobb, jobb képességekkel rendelkező, stb. Ember van. Nem tudom, hogy én mit érek, hogy egyáltalán én mit évő legyek az életemben. Nagyon komoly önértékelési zavarok fakadhatnak ebből. Ez tehát az egyik véglet. Én nem erről szeretnék beszélni, hanem inkább a másikról, noha ez az első pont is megérne majd egyszer egy ige hirdetés, de talán egy másik alkalommal fogok erről szólni. A másik véglet, ami könnyen kialakulhat bennünk itt az önérzettel kapcsolatban, és szintén egy hívőkörön belül maradva, amikor kialakul bennünk egy túlzott öntudat. Amikor az önmagunk szerepét elkezdjük egy picit magasabbra értékelni. Még egyszer mondom, hívők között. Tehát nem mondom azt, hogy most itt elszállunk, hogy rendkívül nagyképűek leszünk, vagy rendkívül magabiztosak leszünk. Csak hogy esetleg befészkeli magát a gondolatainkba az a tudat, hogy mi jó helyen vagyunk, megtaláltuk azt a gyülekezetet, azt a közösséget, amelyiket kerestünk. Ez egy olyan magabiztossággal, egy olyan biztonsággal tölt el bennünket, ami egy idő után már magabiztosságba csap át, és kialakul egy ilyen, most direkt pejoratív értelemben, rossz értelemben használom ezt a szót, vagy kifejezést, adventista öntudat, vagy adventista identitástudat. Hogy büszke leszek arra, hogy én adventista vagyok. Ennek is megvan a maga veszélye. Még egyszer mondom, lehet, hogy mi nem emeljük sokkal nagyobb szintre magunkat, mint a többi ember, de mondjuk egy lépcsővel feljebb valónak tekintjük magunkat, hiszen mi tudjuk, hol van az igazság, azt az igazságot követni is akarjuk, és ahhoz a közösséghez tartozunk, amelyik ezt az igazságot követi. Mi fogyatkozás van még bennem, tehetnénk föl a kérdést. Nagyon érdekes, amikor én ide kerültem a gyülekezethez, talán többen is el tudnák ezt mondani, de én is küszködtem ezzel a kérdéssel, illetve egész pontosan először nem is küszködtem. Csak úgy kialakult bennem. Tehát kialakult bennem az a biztonság érzet, hogy jó helyen vagyok, és ez egy idő után már átváltott magabiztosságba, hogy na most aztán innentől kezdve én tudom megmondani a másiknak, hogy mit csináljon, mert ő úgy sincs azon a szinten, ahol én. Aztán volt egy ember, egyébként már nem is emlékszem pontosan, hogy ki volt ő, csak megjegyeztem nagyon ezt a mondatot, amikor ezt elmondta, így szelíden figyelmeztetett, hogy figyelj, nem jó igazán ez így. Ha te egy picit magasabb lóról beszélsz az emberekkel, vagy egy picit úgy viszonyulsz hozzájuk, hogy többre tartod magadat, ezt az emberek megérzik. Ez a két szó nekem nagyon sokat jelentett. Ezt az emberek megérzik.
Lehet, hogy te nem mondasz magadról olyan dolgokat. Lehet, hogy teljesen más a szituáció, mégis érezni fogják, hogy magadat többre tartod. És így igazán evangéliumot hirdetni, az örömüzenetet továbbadni nem lehet. Hol van tehát a helyünk? Hogyan gondolkodjunk önmagunkról? Egyáltalán hova tegyük az önérzet vagy az öntudat kérdését? És igazából vizsgálni ezt a,

a szakasz, mert majd innen fogok idézni egy hosszabb szakaszt, addig jelezném, hogy Abner egy olyan szereplője a Bibliának, akiről viszonylag keveset tudunk. Tehát én is megnéztem a konkordanciában, hogy hányszor kerül elő a neve, és azt láttam, hogy körülbelül 20-szor, 25-ször. Tehát ez igazán nem sok. Mindössze 3-4 fejezetben tűnik fel, itt a Sámuel első könyve fejezeteiben, illetve a második könyvben is. A 14. fejezetben találkozunk vele először, csak futólag említem, mert a 14. fejezet is futólag említi, hogy ugye annyit tudunk róla, hogy Saul fővezére volt, tehát Saulnak, Izrael királyának a fővezére volt, emellett még unokatestvére. És hűségesen kitartott Saul mellett, tehát egy olyan király mellett, aki egyébként időszámításunk előtt 1050-től 1010-ig uralkodott, érdemes tehát megjegyezzünk talán csak az évszázadok, tehát időszámításunk előtti 11. században. Saul uralkodását az jellemezte, hogy nagyon jól indult, tehát egy igen tanulságos élettörténet az övé. Igen jól indult, Isten útján járó ember volt maximálisan, de aztán pici apró hibák miatt, tehát nem voltak ezek annyira jelentőségteljes vagy jelentősnek tűnő dolgok, de pici apró hibák miatt egyre fokozatosan elkezdett eltávolodni az Istentől, és aztán egy egészen borzalmas kifutást vett az élete. Ez tehát Saul uralkodása. Na most Saulra ugye jellemző volt az is, hogy igen hosszú időn keresztül üldözte Dávidot, azt a Dávidot, akinek a nevét valószínűleg mindannyian ismerjük, hiszen az Ószövetség talán legfontosabb vagy legközéppontibb alakja, hiszen király is volt, ugyanúgy 40 éven keresztül, mint Saul. És ugye az az érdekes, hogy Sámuel miközben még Saul uralkodik, tehát Sámuel proféta Dávidot már felkeni királynak. Erről az első Sámuel 16. fejezetében értesülünk. És egy gyakorlatilag felkent királyt, egy önmaga utódját kezdi el üldözni Saul, és ez az üldözés éveken keresztül tart. Több szakaszban folyik ez az üldözés, tehát változó intenzitással, hol erőteljesebben, hol gyengébben, egy időre fel is hagy veled, aztán újra kezdi. Egy rendkívül nehéz és rendkívül megterhelő időszak lehetett ez Dávidnak és a maroknyi kis seregének. No hát Abner, ugye ahogy említettem is, Saulnak a hűséges fővezére volt, ezekben a harcokban végig ott volt mellette. És most közeledünk már a 26. fejezethez. Itt annyit említenék, hogy van két olyan fejezet a Bibliánkban, amelyik gyakorlatilag párhuzamos egymással. Az egyik a 24., a másik a 26. Tehát ugyanúgy ez alatt az üldözés alatt keletkezik ez, tehát amikor Saul és csapatai üldözik Dávidot és csapatait. Itt a 24. és 26. fejezetben mind a kétszer olyan esettel találkozunk, amikor Dávid, hát szinte véletlenül, mondjuk véletlenek azért nincsenek, de szinte véletlenül találkozik Saullal, oly módon, hogy Saul gyakorlatilag védtelen. Tehát úgy tűnik, hogy az Isten ezt szándékosan megengedi, hoz egy ilyen helyzetet, Dávid gyakorlatilag egy pillanat alatt véget vethetne az egész nyomorúságnak, magyarán szóval megölhetné Sault, de ezt nem teszi meg. A seregéből erre bátorítják is, hogy igen, tegye meg, mind a 24., mind a 26. fejezetben. Hát érzik azt a szörnyűséget, hogy most évek óta itt szenvednek egy kérdése, hát legyen már vége ennek az egésznek. Szóval ki benne fogalmazódna meg ez a feltevés. De Dávid igen nagy lelkűen és bölcsen azt mondja, hogy nem, akit az Úr felkent, arra én nem emelhetek kezet. A 24. fejezetben, tehát ahogy említettem, szinte a véletlen hozza így, nagyon emberi a történet. Saul bemegy egy barlangba, hogy elvégezze a szükségét, eközben van ott Dávid és a serege, de ezzel nem is foglalkoznám, hanem a 26. fejezetre térnénk át. Itt a 26. fejezetből a 7. verstől kezdve fogom olvasni az igét, a 26. fejezet 7. versétől a 16. versig. Tehát egy hosszabb szakasz lesz, amit felolvasok, de valószínűleg azért majd nyomon tudjuk ezt követni. Szintén bevezetésül annyit még, hogy itt a 26. fejezetben annyiban különbözik ez a 24-től, hogy Saul hírt kap, hogy hol van Dávid, utána megy, de Dávid ezt észreveszi, és egy éjjel lemegy a táborukba, másodmagával. És itt kapcsolódunk be a történetbe, tehát a Sámuel első könyve 26. fejezet 7. versétől olvasom az igét. És elment éjjel Dávid és Abisai a nép közé. És íme Saul lefeküdvén aludt a kerített táborban, és a dárdája a földbe volt szúrva a fejénél, Abner pedig és a nép

körülötte feküdtek. Akkor mondta Abisai Dávidnak: kezedbe adta a mai napon Isten a te ellenségedet. Most azért hadd szegezzem a földhözőt a dárdával együtéssel, és másodszor nem ütöm át. Dávid azonban mondta Abisainak: ne veszítsd el őt, mert vajon kiemelhetné fel kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül. És mondta Dávid: él az Úr, hogy az Úr megveri őt. Vagy eljön az ő napja és meghal, vagy pedig harcba megy, és ott vészel. Távoztassa el azért az Úr tőlem azt, hogy kezemet az Úrnak felkentje ellen emeljen, hanem csak vedd a dárdát, amely feje mellett van, és a vizas korsót, és menjünk el. Akkor elvette Dávid a dárdát és a vizes korsót Saul feje mellől, és elmentek. És senki sem volt, aki látta volna, sem aki észrevette volna, sem aki felserkent volna, hanem mindnyájan aludtak, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. És amikor Dávid átment a túlsó oldalra, megállott a hegy tetején messzire, úgy, hogy nagy távolság volt közöttük. És kiáltott Dávid a népnek, és Abnernek, a Nér fiának, mondván: nem felelsz-e, Abner? És felelt Abner, és mondta: kicsoda vagy te, hogy így kiáltasz a királynak? Dávid pedig mondta Abnernek: avagy nem férfi vagy-e te, és kicsoda olyan, mint te Izraelben? És miért nem vigyáztál a te uradra, a királyra? Mert a nép közül oda ment egy ember, hogy elveszítse a te uradat, a királyt. Nem jó dolog ez, amit cselekedtél. Él az Úr, hogy halálfiai vagytok ti, amiért nem vigyáztatok a ti uratokra, az Úrnak felkentjére. Most azért nézd meg, hol van a király dárdája és a vizes korsó, amely a fejénél volt. Eddig olvasom a történetet. Igen érdekes történet ez önmagában is, már csak azért is, mert ugye Dáviddal kapcsolatban itt azt látjuk, ezt az előbb már ki is emeltem, hogy igen tisztelettudóan viszonyul Saulhoz. Tehát itt, hogyha megnézzük ezt a igen fontos például 9. verset a fejezetben, egy ilyen érvet mond, hogy hát vajon kiemelhetné fel a kezét az Úrnak felkentje ellen büntetlenül. Megint csak azt mondom, hogy érezzük át ezt a helyzetet. Évek óta szenved már nem csak Dávid, hanem az egész serege, és tudják azt, hogy ők jó úton járnak, mert semmiféle bűnt nem követtek el. És egyszer csak vége lehetne a nyomorúságnak, vége lehetne a szenvedésnek, és ez nem akármilyen szenvedés, mert ugye az életükre törnek. Vége lehetne ennek, és Dávid nagylelkűen azt mondja, hogy nem, én az Úr felkentjeire nem emelem fel a kezemet. De ami itt igazán lényeges, és a témánk szempontjából igazán fontos, ez az epizód, amit a 13. verstől a 16. versig olvastunk. Mert itt ugye azt látjuk, hogy Dávid miután megszerezte a dárdát és a vizes korsót, azután biztonságos távolba megy, fölmegy egy hegyre, és úgy kiabál át a sereghez, a Saul seregéhez, tehát az állami fősereghez, hogy ő ugye biztonságos távolban legyen. Innentől kezdve az ember azt mond, amit akar, mert ugye senki nem tudja bántani. Mi van ezek mögött, a szavak mögött? 14. verset olvasom. Kiáltott Dávid a népnek, és Abnernek a Nér fiának mondván: nem felelsz-e, Abner? És felelt Abner, és mondta: kicsoda vagy te, hogy így kiáltasz a királynak? Dávid pedig mondta Abnernek: avagy nem férfi vagy te, és kicsoda olyan, mint te Izraelben? És miért nem vigyáztál a te uradra, a királyra? Mert a nép közül odament egy ember, hogy elveszítse a te uradat, a királyt. Képzeljük magunk elé a helyzetet. Ugye ez nem úgy hangzott el, mint ahogy én is itt most mondom, ugye nem kell nagy hangerővel beszélnem, van hangosítás, meg nem is túl nagy ez a terem, halljuk egymást, halljátok a szavamat. De ott ugye valószínűleg talán több száz méter távolság volt közöttük, és Dávidnak hát tényleg kiabálnia kellett, hogy ezeket a mondatokat elmondhassa. Képzeljük magunkat Abner helyébe. Ott van, mint Saulnak a fővezére, ugye álmából keltik fel, igen-igen érzékeny dolog ez egyébként, nyilvánvaló, hát tudjuk, hogy milyen, amikor fölriasztanak bennünket az álmunkból, tehát bizonyára volt már ilyen tapasztalatunk. Jön ez az igen csak gúnyos kiabálás, hát szóval mi mit tettünk volna?
És ráadásul Dávid nem csak úgy elmondja a helyzetet, úgy szépen lefesti azt, vagy leírja azt, hogy mi is történt, hanem egy ilyen nagyon gúnyos, nagyon megalázó stílusban beszél Abnerrel, és ráadásul a férfiasságát vonja kétségbe. Lásd 15. vers, hát nem férfi vagy te? Hát most férfi vagy nő? Hát még ha nő lennél, akkor talán megérteném, hogy nem tudtál erre figyelni, vagy elaludtál, de hát te, mint férfi. Hát szóval igazi belegázolás az öntudatába. Szóval ezek aztán gúnyos szavak, ezek aztán törszúrások és tördövések. Az is különleges egyébként a történetben, otthon majd nézzük ezt meg, én most szándékosan nem térnék ki rá, hogy ugye az elején már érzékeltettem azt, hogy Dávidban megvolt ez az igen-igen szép mértéktartás, ez a bölcs lelkület, ez a bölcs beszéd, ahogyan Saulhoz viszonyult. Így kezdődik ez az egész történet, tehát amikor ott vannak a táborban, ez megnyilatkozik. Na most, ami viszont ezután következik, és itt mondom azt, hogy otthon ezt érdemes elolvasnunk, az is igen-igen érdekes, mert Dávid ezután nagyon szép, és nem egy ilyen mézes-mázos, hanem igazán egy szép, bölcs, higgadt stílusban beszél Saullal, a királlyal. Tehát elmondja ezt a sértését, vagy sértés halmazt szinte, és utána, mintha mi sem történt volna, Saulhoz tényleg szeretettel és bölcsességgel szól. Nagyon-nagyon rossz lehetett átélni ezt Abnernek. Még egyszer gondoljunk ebbe bele, olyas valaki, aki ugye a sereg fővezére, gyakorlatilag a második ember az országban, és ennyire belegázolnak az öntudatába. Nyilván Abnert zavarhatta az is, és mint egy béklyóba kötözhette az is, hogy ugye más területen ő sikeres volt, tehát nyilván volt sok-sok olyan csata, a Bibliáról egyértelműen tudósít is, ahol Saul seregei győztek, de ezen az egy területen, hogy Dávidot elfogják, egyáltalán nem voltak sikeresek. Tehát egy hosszú éveken keresztül való sikertelenség nyomaszthatta Abnert, és akkor jön valaki, aki durván belegázol a lelkébe. Ha otthon majd elolvassuk ezt a 26. fejezetet, és aztán mindjárt lépünk is tovább egy másik igehelyre, és már csak egyetlen dolgot említek, akkor azért igazán érdekes dolog ez, mert ez olyan elvarratlan szálnak tűnik, ez az egész, amit én most itt említettem. Tehát van ez a 4 igevers, 13. verstől a 16. versig, amikor Dávid a maga gúnyos, megalázó módján szól Abnernek, de aztán nem történik semmi. Dávid nem kér bocsánatot, Abnerről nem olvassuk azt, hogy őt ez mennyire megterhelte, nem olvassuk azt, hogy ez bárki is szóvá tette volna, vagy bárki is jelezte volna Dávidnak, hogy ezt azért nem kellett volna tenni. Olyan elvarratlan szál. Ezzel is azt gondolom, késztetni akar bennünket az Isten, hogy gondolkodjunk. Gondolkodjunk azon, hogy amit leír tényszerűen, tárgyilagosan a Biblia, amögött mi van? Mert sokszor ugye nem adja a szánkba azt, hogy most akkor ennek az esetnek milyen tanulságai vannak. Nekünk kell levonnunk ezeket a tanulságokat. És azt látjuk, hogy hosszú fejezeteken keresztül ez a kérdés megint csak nem jön elő, Abnerrel sem találkozunk igazán, tehát mint egy említésképpen azért szerepel az igében, de amikor viszont találkozunk vele, ez Sámuel második könyvében, a második fejezetben található. Lapozzunk ide át, Sámuel második könyve, második fejezet, 8.-9. vers. Közben annyi történik, hogy Saul meghal. Meghal az a király, aki tehát jól indult, de aztán szomorú vége lett, öngyilkosságot követett el, és hát ugye az 1050-től 1010-ig tartó uralkodása az félbe szakad. Kérdés, hogy mi történik ezután, mert ugye van egy felkent, egy felszentelt a szolgálatra, felszentelt király. Nyilvánvaló, hogy ugye ezt már említettem, az első Sámuel első könyve 16. fejezetében megörökíti ezt a Biblia. Nyilvánvaló, hogy ezt az eseményt valószínűleg tudták mindazok, akik akkor Izraelben laktak. Tehát, hogy az úr ugyan először felkente Sault királynak, de miután látta, hogy Saulnak milyen irányba megy az élete, már életében kijelölte az utódját, Dávidot. A 8.-9. versben viszont ezt olvassuk, tehát 2 Sámuel 2.8.9. Abner pedig, a Ner fia, aki Saulnak fővezére volt, felvette Isbósetet, a Saul fiát, és elvitte Mahanáimba.
és királlyá tette őt Gileádon, Asuron és Jezreel városán, és Efraim és Benyámin nemzetségein az egész Izraelem. Gondoljunk ebbe még egyszer bele. Egy fővezér hosszú-hosszú időn keresztül sikertelen, azután pedig meg is sértik. És itt jön a bosszú. Itt jön a bosszú, amit Abner kiforralt Dávid ellen. Megint csak nagyon érdekes, hogy erről részletesen nem olvashatunk a Bibliában, de hogyha a két szakaszt összehasonlítjuk egymással, akkor meg fogjuk találni a magyarázatát annak, hogy miért is történt ennek az ellenkirálynak a felállítása. Mert itt ugye azt látjuk, hogy Abner pedig gyakorlatilag, mint egy mögötte állva, Isbósetet teszi meg királynak, és hát annyira sikeres volt ez a lépése, és a nép annyira követte őt, és annyira bizalmat szavazott neki, ugye ne felejtsük el, Saul családjából való volt, tehát Saulnak az unokatestvére volt, hogy 11 törzs el is fogadja Isbósetet királynak Abner javaslatára. Egyetlen egy törzs marad Dávid mellett, ez Judának a törzse. Szóval végre békesség és nyugalom lehetett volna Izraelben, végre vége lehetett volna ennek az iszonyatos belviszálynak, ennek a marakodásnak, ahol hát tényleg hullottak az emberek sajnos, de ehhez képest még ugye évekig háborognak. Ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy szakaszt Ellen White-nak a Pátriárkák és Proféták című könyvéből, hogy ő mit ír erről a lépésről. Tehát Pátriárkák és Proféták című könyv, Dávid trónra lépése című fejezet 770. oldalról egyébként. Ezt írja itt. A körülmények, amelyek közé Abner került, felfedték igazi jellemét, és megmutatták, hogy becsvágyó és elvtelen ember. Közeli kapcsolatban állt Saullal, és a király lelkületének befolyására megvetette azt az embert, akit Isten választott uralkodónak az Izraelen. Gyűlöletét az a szemrehányás keltette fel, amit Dávid akkor mondott neki, amikor elvette a vizes korsót és a dárdát a táborban alvó Saul mellől. Emlékezett, hogyan kiáltotta Dávid a király és a nép hallatára. Avagy nem férfi vagy te? És kicsoda olyan, mint te Izraelben? És miért nem vigyáztál a te uradra, a királyra? Nem jó dolog ez, amit cselekedtél. Él az Úr, hogy halálfiai vagytok ti, amiért nem vigyáztatok a ti uratokra, az Úrnak felkentjére. Ez a feddés égette belül, és elhatározta, hogy elégtételt vesz, és szakadást idéz elő Izraelben, ami által ő maga fog felmagasztaltatni. Eddig tehát ez az idézet, ugye Ellen White is egyértelműen rámutat, hogy Abner forgatta magában ezt a dolgot. Különös Ellen White-nak az irodalma, és különös az, ahogyan ő ír. Sokan ugye azt szokták erre mondani, hogy sok mindent úgy hozzátesz a Bibliához, meg sok mindent úgy kitalál csak, meg fantáziá, meg ilyesmi. Hát csak el kell gondolkodnunk, össze kell raknunk ezeket a mozaikokat, és előttünk is egyértelmű lesz a kép, hogy történt valami évekkel azelőtt, és az annak a dolognak meglett egy kifutása. Mik a tanulságok ebből a történetből? Egyáltalán hogyan gondolkodhatunk erről? Apropó a történethez még csak annyit, ezt én már nem részletezném, otthon szintén el lehet ezt olvasni. Abner aztán megunja a sikertelenséget, mert ez az Isbósét nem volt éppen egy rátermett ember az uralkodásra. Megunja a sikertelenséget, és véget vet ennek az egész helyzetnek azzal, hogy átáll Dávid oldalára. Külön tragédiája Abnernek, meg ennek az egész történetnek és az egész kornak, hogy itt aztán kamatostól visszakapja azt, amit ő eddig adott. Gyakorlatilag igen hamar, a harmadik fejezet bizonyságot tesz erről, igen hamar Joáb, Dávidnak a fővezére megöli. Dávid egyébként el is határolódik ettől a szörnyű tettől, abszolút nem értett egyet ezzel. De valószínűleg számításból állt át Abner, tehát valószínűleg azért ő fő gondolkodásában nem igazán változott meg. Szóval, önérzet kérdése. Amikor valakit megsértenek, amikor bennünket megsértenek, amikor tényleg úgy a becsületünkbe gázolnak, na akkor mit szoktunk tenni? Mert ugye minden bibliai történetet nekünk a magunk szintjére, a magunk életére vonatkoztatnunk kell, és gondolkodnunk kell rajta, hogy egyáltalán mit tanulhatunk ebből.
Van egy kirgiz közmondás, nagyon szeretem, biztos, hogy többen ismerjük. Ez a kirgiz közmondás, ez úgy szól, köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. Rengeteget segített volna ezen a helyzeten, hogyha Dávid és Abner egymással beszélnek. Hogyha Abner kimondja azt, ami a lelkében van. Mert hát, hogy mi volt a lelkében, azt sejthetjük. Rengeteget segíthetett volna, hogyha mondjuk ez a két ember leül egymással. Jó, ne legyünk idealisták, mondjuk Saul halála után. Tehát amikor eltűnt az a fő veszélyforrás, az az ember, aki ezt az ellenségeskedést gerjesztette, hogyha mondjuk leültek volna egymással, és megbeszélték volna egyáltalán ezt a kérdést. Rengeteget segített volna ezen a helyzeten az, hogyha Dávid mondjuk bocsánatot kér emiatt. De nem tette. És ez egy nagyon fájó dolog. De hogyha nem is tette, Abnerben nem volt meg az a nagy vonalúság, hogy ő elnézze ezt Dávidnak, és megbocsásson neki. A keserűség, az a bizonyos keserűség gyökere, amiről máshol is olvashatunk a Szentírásban, az ugye ott volt, ott is maradt, és felnőtt. És aztán ez lett a következménye. Ahelyett, hogy békében és nyugalomban élt volna tovább az ország, egymással háborúztak tovább utána is. Köntös sara kimosással, lélek sara kimondással tisztul. De fölvethetjük azt is, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk erre nem volt lehetőségük, hogy egymással beszéljenek. Akkor is érvényes ez az alapelv, mert igenis, amikor mi úgy érezzük, hogy tényleg a becsületünkbe gázoltak, akkor ezt nekünk ki kell mondanunk. De nem biztos, hogy annak az illetőnek, aki belén gázolt. Hogyha erre lehetőség van, hogyha bennünket erre az Isten készített, hogyha van rá mód, megfelelő mód, hely és idő, tegyük meg. De hogyha ezt nem tudjuk megtenni, és addig, amíg nem tudjuk megtenni, nekünk a legfontosabb kimondani ezt a dolgot magának a jó Istennek. Hogyha Abner ezt megtette volna, hogy ezt az egész kérdést az Isten elé viszi, és azt mondja, hogy igaz, hogy most a becsületembe gázoltak, de én ezt leteszem eléd. Forgass te az én ügyemet. Akkor nem lett volna ilyen szomorú vége ennek az esetnek. Szóval nekünk nagyon-nagyon törekednünk kell arra, hogy folyamatosan az Istennel legyünk kapcsolatban, hogy bennünket ne a büszkeség vezessen. Bennünk ne az legyen, hogy mint egy kivagyiságból éljük az életünket. Én aztán vagyok valaki. Engem aztán az Isten magas polcra helyezett. Szóval ez teljes tévút. Lehet, hogy ilyen borzalmas következményei, amit itt láthatunk csak ebből a két rövid mozzanatból, ilyen borzalmas következményei ennek nem lesznek az életünkben. Csak ott marad a keserűség gyökere, bánt bennünket az, hogy valaki bennünket megsértett, és aztán nem rendezzük le ezt a dolgot. Sem vele nem élünk békességben, mert a gondolataink szintjén megmarad az, hogy igen, ő ellenem rosszat tett, vagy rosszat mondott, és sem az Istennel nem élünk békességben, mert van egy olyan terület az életünkben, ahol az én, az fontosabb, mint maga az Úr. Egyetlen területet szeretnék már csak említeni, illetve egyetlen személyt, aki igazán kiegyensúlyozott életet élt, és ez Jézus Krisztus. Mert annyira érdekes, én ezt sokszor megfogalmaztam magamnak, hogy hát ugye mi a sértődést, a megsértődést, meg a sértést össze szoktuk kapcsolni. Hogyha valaki bennünket megsért, akkor megsértődünk, nem? Általában ez így szokott lenni. De föltettem egyszer magamnak azt a kérdést, hogy miért? Hát Jézus nem sértették meg soha. Mert hogy nem sértődött meg, azt láthatjuk az igéből. De sértés őt nem érte. És azt mondhatjuk, hogy dehogy nem. Rengetegszer. Rengetegszer ilyen kis törszúrásokkal, vagy éppen nagyobb törszúrásokkal, lelki értelembe véve persze. Hát rengetegszer próbálták megbántani. De mégsem sértődött meg. Szóval ő tényleg egy igazán kiegyensúlyozott jellem. És az is nagyon érdekes, hogy ugye a másik végletre hadd utaljak, amit még az igehirdetés elején említettem, hogy azért a másik véglet sem jellemezte, hogy önmaga szerepét annyira lenyomta volna a föld alá, hogy amikor kellett, akkor nem védte volna meg magát. De igen, amikor kellett, amikor a másikat azzal tudta segíteni, akkor megvédte. Egyetlen példát szeretnék csak ezzel kapcsolatban említeni. János evangéliumából csak mindössze két ige verset.
János evangélium a 18. fejezetéből a 22.-23. verset. Tehát János evangélium a 18. fejezet, és ott a 22.-23. vers. Itt ezt írja. Ez már ugye a kihallgatásánál van, amikor a főtanács előtt áll. Amikor pedig ő ezeket mondta, egy a poroszlók közül, aki ott állt, arcul ütötte Jézust, mondván, így felelsz-e a főpapnak? Felelt néki Jézus. Ha gonoszul szóltam, tégy bizonyságot a gonoszságról. Ha pedig jól, miért versz engem? Két vers mindössze, de nagyon nagy tanulsága van ennek a két versnek. Tehát amikor az atya szempontjából, meg a képviselt ügy miatt, meg a másik érdekében helye volt annak, hogy ő magát megvédje szavakkal nyilvánvaló módon, akkor magát megvédte. Tehát itt mondom azt, hogy itt ér egyensúlyba ez a két dolog, hogy ezt a kiegyensúlyozottságot kell nekünk megtanulni Krisztustól. Hogy tudjuk helyén kezelni önmagunkat, hogy ne a büszkeségünk, ne az önérzetünk irányítson bennünket, de egyben ne is gyalázzuk le magunkat a sárga földig, hogy én nem vagyok senki, és semmire se vagyok jó. Egy idézetet szeretnék még felolvasni ezzel kapcsolatban. Jézusról Ellen Good White-nak talán a legszebb szavai. A Jó Hír 1998-as számának a hátoldalán található ez a néhány sor. Ezt írja. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény volt. Egyúttal helyesen tartózkodó, nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége sosem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra. Nem szabta magát a világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Nagyon fontos ennél az idézetnél az, meg hát nem ez az idézet a lényeg, hanem maga a Jézusi jellem, a kiegyensúlyozottság. Hogy mind a kettő dolog megvolt benne is, és ami őt vezérelte, ez a szakasz is rámutat, éberen figyelte mindenki szükségletét. Mi lett volna akkor, ha mondjuk Dávid meg Abner is ezt teszi? Hogyha ők nem önmagukra figyelnek, hogy most ők mit akarnak mondani, meg mi van a lelkükben, meg másik mit tett, stb. A másiknak a szükségletét figyelik. Éberen figyelte mindenki szükségletét. És igazán ez a kérdés, én azt gondolom, a keresztben oldódik. Meg a kereszt által értjük meg, hogy az Isten hogyan tekint ránk. Egyrészt drága kincsként, akinek az értéke fölbecsülhetetlen, mert egy emberért is meghalt volna Krisztus, de hogyha a keresztre tekintünk, és azon igazán elgondolkodunk, akkor nem csak drága kincsként fogunk tekinteni önmagunkra, hanem egyben mindenféle büszkeség, meg mindenféle önérzeteskedés el fog tűnni az életünkből, azt gondolom. A kereszt hozza ezt igazán egyensúlyba, tehát igazán egyensúlyba ezt a mi életünkben. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy gondoljuk tovább ezt a kérdést, kívánom, hogy értsük meg jól Abnernek a tragédiáját, hogy ő hol hibázott, hogyan hibázott, és mindezt kívánom, hogy a gyakorlati életünkbe, tapasztalatainkba, ahogyan élünk, ahogyan beszélünk, ezt tudjuk kamatoztatni. És kívánom, hogy találjuk meg Krisztusban és a kereszt által önmagunkat, önmagunk igazi rendeltetését. Amen. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük, hogy te hívsz arra bennünket, hogy ismerjük meg önmagunkat, és segíts kérünk, hogy ez valóban érvényes lehessen és megvalósuljon az életünkben. Köszönjük azt, hogy te vezetőnk akarsz lenni, és köszönjük azt, hogy Dávidnak is annyi mindenben a vezetője voltál, hogy annyi mindenben segítetted, és láthatjuk azt, hogy alapvetően tényleg egy veled járó ember volt. De köszönjük, hogy rámutattál erre a hibájára is, amit Abnerrel kapcsolatban elkövetett. Kérünk Istenünk, segíts tanulnunk ebből, és segíts, hogy ne a büszkeségünk vezessen bennünket, és segíts, hogy tudjunk bölcsen viszonyulni a másik emberhez, akkor is, hogyha az bennünket megsért, és mondjuk az önérzetünkbe gázol. Köszönjük, mennyei atyánk, azt, hogy
te adtad Jézus Krisztust, az igazi példaképet, tökéletes életű Isten fiát és ember fiát, és köszönjük azt, hogy ő benne megtalálhatjuk önmagunkat, és kérünk arra, hogy segíts ebben, segíts, hogy úgy tekintsünk önmagunkra, ahogyan te is tekintesz mi ránk. Köszönjük, hogy annyi mindenben példát adott nekünk a megváltó. Segíts kérünk, hogy őrá gondoljunk akkor, amikor bántások érnek bennünket. Segíts, hogy ő jusson eszünkbe először, és hogy az ő szavaival tudjunk válaszolni mindazoknak, akik bennünket bántanak. És adj ebben bölcsességet, hogy mikor mit kell mondanunk, vagy kell egyáltalán mondanunk valamit. Köszönjük, hogy te Istenünk és vezetünk akarsz lenni minden helyzetben. Legyen meg a te akaratod, kérünk a mi életünkben. Jézus Krisztus megváltunk nevében kérjük ezt. Amen.

Hogy elkezdenénk az előadást, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ebben a viszonylag borúsabb időben, esős időben elmerészkedett és eljött. Külön köszönjük, hogy ennyire fontosnak ítélték az egészségvédelem témakörét. Ugye főleg önmagunkról gondolkodunk, illetve egymásról, az egészségről. Hogyan építhetjük az egészséget még jobban és jobban, hogyan szerezhetnénk még több ismeretet, tapasztalatot az egészségvédelem területén. Szeretnék bemutatkozni, Tóth Gábor vagyok, táplálkozás biológiával, élelmiszer tudománnyal foglalkozom, mintegy 12-13 éve előadások szintjén, és ennél hosszabb ideje magam is, hát úgymond élelmiszeripari szaktudományokkal foglalkozom, mintegy 20 esztendeje, és egy rendkívül érdekes témát választottunk a mai előadás témájául, ez pedig az ételek helyes társítása. Szinte ismeretlen fogalom, jelenség, vagy gondolkodás, szemlélet az, legalábbis a korszerű dietetikában és orvostudományban is, hogy párosítani kell az ételeket megfelelő módon. Tudnélik, örül az ember, ha valamit végre eszik, nemhogy még, hát azt is figyelje, hogy milyen módon, hogyan keverje ezeket az ételeket, hiszen az embernek nincs sok ideje, és bizony tőlem is megkérdezték már jó néhányan, hogy

fermentáció, erjedés. A gyomorban is, később a bélben ennél komolyabb és nagyon kellemetlen és rossz indulatú folyamatok is elindulhatnak. Szóval a téma aktualitása. Tehát sokféle életmód reform irányzat jött be az országba, és a reform irányzatok egy része foglalkozik az étkezési társításokkal, például a testkontroll, amelyik ugye nem ma, hanem korábban jött be, ugye elég régen, viszonylag több éve, de elég komolyan veszi az ételtársítások kérdését. Tehát az életmód, úgynevezett reform, életmód, reform, táplálkozási irányzatok egy része, már ezt komolyan veszi. A szakma, hogy finoman fogalmazzam, mosolyog ezen a témakörön, mivel teljesen mindegy, hogy mit, hogyan, mivel eszünk. A lényeg, hogy együnk gyümölcsöt, együnk időnként zöldséget, együnk gabonákat és húst, stb. Mondja a szakma, és ezt a lehetőség szerint rendszeresen, akár naponta 4-szer, 5-szer is, és a párosításokkal igazából senki nem foglalkozik. Egyáltalán nem mindegy, és lépek is tovább, egyáltalán nem mindegy, hogy nem is a sorrend az annyira nem fontos, ezt fogom mondani, hogy miért, hanem az egyszerre elfogyasztott ételeknek az összetétele, egymással való párosítása nem mindegy, hogy milyen, hiszen az ételek nem csak ránk hatnak, hanem egymásra is. Az ételek szinte folyamatos kölcsönhatásban vannak egymás alkotóival is. Ezért amikor többféle ételt eszem egyszerre, akkor úgy nevezi ezt a szakirodalom, hogy koktél hatása. Tehát amikor az ételek együtt egy úgynevezett keveréket, koktélt alkotnak, mellesleg az élelmiszeripari adalék anyagokat sem szabad egy határon felül együtt fogyasztani. Biztos látták már, hogy bizonyos keveréskor robbanó elegy is képződhet, hát nem is robbanó, de felpezseg, ugye? Egyes színezékek, tartósítók és mások együttes fogyasztásakor. A lényeg, hogy a szakma ezt ismeri, az élelmiszer tudomány ismeri, hogy bizonyos e-számok, adalékok együtt bizony rákkeltőek, sőt veszélyesek lehetnek. Hát miért gondoljuk, hogy az élelmiszereknél ez nincs jelen, vagy hogy nem okozhat erjedés problémát több élelmiszer együttes fogyasztása? És ahogy az előbb is mondtam, vannak irányzatok. Van, amelyik azt mondja, hogy ne együnk délelőtt, van, amelyik azt mondja, hogy vércsoport szerint étkezzünk, van, aki azt mondja, hogy sok fehérjét fogyasszunk, ugye elsavasodáshoz vezethet. Van, aki azt mondja, hogy szénhidrátot fehérjékkel ne párosíts. Tehát a rizst, a burgonyát ne edd meg mondjuk a hússal vagy a tofuval. Az érdekesség az, hogy ez nehéz helyzet elé állítja az embert. Azért mosolygok egy picit, mert az élelmiszerek döntő részében egyszerre van jelen a szénhidrát meg a fehérje. A dióban például. Van-e a dióban szénhidrát? Van. Keményítő formájában. Főként, ugye nincs benne cukor, hozzáadott legalábbis egyszerű cukor, pláne. És van-e zsiradék? Van. Van-e fehérje? Van. A dió például egy olyan élelmiszer, amiben mind a három fő tápanyag benne van, megtalálható. Tehát nehéz volna ugye különválasztani a szénhidrátokat a fehérjéktől. Minden esetre ezt is úgymond megjelentették, ebből is lett egy úgymond világszéles publikáció, és bizony bejárta a világot. Ez az új szemlélet. Gyümölcsöket egymással ne keverj, mondja egy másik világ. Déli gyümölcsöt például, banánt, narancsot, almával ne keverj, mondják. Egyébként ez már egy figyelemfelkeltő számomra is. Figyelemfelkeltő tanács, ugye, mert a déli gyümölcsök esetleg máshogy emésztődnek, mint a hazai gyümölcsök? Hát nyilván ebben lehet némi igazság. A következő ábra azt mutatja, kicsit sötét, bocsánat, hogy 1990, és visszamegyek 1860-tól 1990-ig, hogyan alakultak a tápanyagbeviteli értékek a világon, és azt látjuk, hogy a fehérjék fogyasztása nagyjából változatlan, mégis változott, állati fehérjék dominánsak, ma már régen növényi fehérjék voltak jellemzőek. Mit látunk, mi az, ami igazán növekedett? Ez a sárga mező a jelmagyarázat szerint zsiradék, ugye a fehérje, ez a viszonylag más sárga, de itt nehezen látszik a különbség, balra jobbra haladva zsiradék. Látjuk, 25% zsír energia százalékról van szó, teljes energiabevitel.

Egynegyede volt zsír 1860-ban átlagosan a világon, fejlődő országokban, fejlett országokban, majd később, egészen máig szinte 40-45%, elképesztő a zsíradék aránya. Meg kell mondjam, hogy az emésztést ez nagyon nehezíti, de nyilván tudjuk. Mondja is a magyar nyelv, hogy megfekszi a gyomrunkat a zsíros étel. Ennek az a fő oka, hogy a gyomorban nincsen, vagy minimális, úgy mondom nyomokban, van csak minimálisan lipáz enzim. Tehát amikor a gyomorban nincsen zsíradékbontó enzim, akkor mi a zsírosat eszünk, a gyomor nehezen tud vele elbánni. Nyilván az epe már eltud, az epes savak, illetve a hasnyálmirigy által termelt tripszin, stb. Tehát a bélben ez már akkora gondot nem okoz. De a gyomorban bizony igen, ezért az olajban sült zsíros, magyaros étel fajták, amik fehérjét és zsíradékot egyszerre tartalmaznak, bizony rossz párosítások, nagyon nehezen emésztődnek. Ha már korábban a diót mondtam, könnyen emészthető a dió? Tökmag, mandula. Érdekes kérdés, mert ugye mondtam, hogy van benne fehérje, van benne zsíradék, van benne szénhidrát. Ez nem könnyű. Nyilván, ha valaki sokat eszik a diófélékből, akkor az is megfekszel gyomrát, sőt, hízlal is. De azt kell mondani, hogy ha valaki néhány szem diót elfogyaszt evés közben vagy után, ez majdnem azt merre mondani, hogy serkenti, segíti az emésztést. Olyan speciális rostok és lecitin, egyéb ilyen úgymond emulgátorok vannak a dióban, amelyek serkentik, segítik az emésztési működést, és a dióról ma már elhíresült, hogy agyi-idegi működést is, úgymond omega-3 zsírsav tartalma révén úgymond higítja a vért. Tehát tulajdonképpen a dió nem tartozik a nagyon nehéz ételek közé, tehát még egyszer mondom, nem a nagy mennyiségű dió fogyasztására gondolok. Ha már visszaléphetek egy picit, tehát a cukor, látjuk, a piros a hozzáadott cukor, a kenyérfogyasztás csökkent, a cukorfogyasztás növekedett. Egyébként ez az ábra önmagában is beszédes, hogy mi az a két nagy probléma. Zsíradék és a cukor, ami dominánsan és főszabályként felelős a civilizációs ártalmakért. A jó választás. Az a cél, hogy igyekezzünk minden nap, amikor étrendet összeállítunk, jól választani. Szeretnék én is ezen az előadáson segíteni abban, hogy tápcsatornai szervműködés ismeret, tápanyagismeret, egyéni adottság, ebben nem tudok segíteni, helyesebben mindenki maga észlelje saját adottságait, és úgymond szervezetünkkel való kommunikáció. Ez a kettő, tehát harmadik és negyedik szempont, ez, ami önökre fog várni, hát én itt ugye ismeretanyagot tudok biztosítani, az ismeretanyag fényében pedig, ismeretében, birtokában mindenki levonhatja a tanulságot, hogy kinek mi az, ami szimpatikusabb, mi az, ami kevésbé. Például zöldségek és gyümölcsök együttes fogyasztását van, aki nem is érzi meg, van, aki pedig megérzi. Tehát még mindig keresik az okát, hogy miért nem szerencsés zöldségfélét és gyümölcsöt fogyasztani együtt. Nehezíti a kérdést, hogy a gyümölcs és zöldség fogalma körül is problémák voltak. A paradicsom, ugye minek számít, a dinnye minek számít, hiszen botanikai, kertészeti szempontból zöldség, és biokémiai szempontból egyes növények gyümölcsként működnek. Hát a paradicsom esetében, ugye zöldségről beszélünk, táplálkozás életleni szempontból, mert nincs benne igazából egyszerű cukor, ha csak nem az újabb csemege, nemesített fajták már magasabb cukortartalmúak, de jellemzően a paradicsom zöldségféle, hiába emlékeztet gyümölcsre mondjuk a formája, és a színanyag is, ami benne a likopin. Viszont a dinnye alapvetően zöldségként szinte a tökfélékhez hasonlóan ugye terem, és mégis egy magas cukorfok jellemző rá, tehát a gyümölcsök közé soroljuk, mert erjedést idézhet elő, hogy a dinnye nem olyan könnyen emészthető, érdekes, tehát látszólag zöldségként emésztődik, de mégis magas cukorfoka révén, cukortartalma révén végül is gyümölcscukor van benne, és szőlőcukor is, a gyümölcsök közé soroljuk összességében. A párosításokról, ha már szó esik, ugye a reggeliző asztalnál, és itt már is a lényegre térve, nyilván ez vissza fog térni később, tehát diófélék, gabonafélék, asszalványok és gyümölcsök, általában ez az a sztereotíp, az általános párosítás, ami az úgynevezett édes gabona reggeliknél előfordul. Szeretném hozzátenni,
ha valaki esetleg ismeri Ferencsik István, Ferencsik Pista bácsi irodalmait, írásait korábbi évtizedekből, ő jelezte tapasztalati úton is, és szakmailag is jelezte, hogy a gyümölcs és a kenyér együttes fogyasztása nem mindig szerencsés. Van, akinél egy savasodást, egy gyomorsavasodást indíthat el. És mivel, hogy a kenyér emésztéséhez mire van szükségünk? Keményítőbontó enzimekre, ami ugye főszabályként, hol indul el a keményítőbontás? Szájüregben, amiláztermelés. A gyümölcs azonban meggátolja a nyál amiláz működését, a sav, gyümölcssavak. Mivel az amilázok semleges, gyengén lugos környezetben dolgoznak, ha valaki gyümölcsöt fogyaszt, alma, körte, szilva, stb., ez savaském hatású, a nyál pH-t eltolja a savas irányba, és az amilázok leállnak. Tehát van ebben ráció, hogy esetenként a keményítőbontás elősegítése érdekében a gyümölcsöt evés előtt egy 30-60 perccel fogyasztjuk el. De hozzáteszem, ennek ellenére nem ütközik, én személyesen is bírom mondani, az elveinkkel, elveimmel az, hogy esetenként, aki úgy érzi, hogy ez neki használ, gyümölcsöt együtt fogyaszthatja a műzlilegelivel, a gabonákkal, és még egy pici zárójel, általában, aki délután, este felé fogyaszt gyümölcsöt és gabonafélét együtt, az okozhatja a problémát. Kiderült ugyanis, hogy az emberi szervezet reggel és a délelőtti órában szívesebben veszi a gyümölcsöt, általában, mint délutáni esti órákban. Még egyszer mondom, van kivétel, van, akinek az esti gyümölcsfogyasztás nem okoz semmit, sőt, jól van tőle, de a gyümölcs frissít, és este ugye nem frissességre vágyunk. A táborainkban az esti gyümölcs plusz kenyér vacsora nem okozott osztatlan sikert, és ezzel még nem mondtam el mindent, mert nem mindenki tudta jól emészteni, és bizony alakinek komolyabb puffadást, hasmenést is okozott éjszaka, tehát nem vált be. Lehet, hogy azért, mert nem szokta meg az illető, viszont lehet, hogy azért, mert az esti órákban már ezzel vigyázunk. Ha rosszul társítjuk az ételeket, a következő nem túl előnyös folyamatok játszódnak le. Ugye keverednek a különböző módon emésztődő táplálékok. Különböző módon emésztődik a tej, a tojás, például a hús. Érdekes összefüggés, hogy régi világban az emberek bizonyos országokban nem ették együtt a húst a tejjel. Nem ittak tejet, hogyha húst ettek. Izraelben például. Érdekes, hogy a hús, hústermékek, tejtermékeknek külön tárolási módja volt, külön baktériumflórája is van jó részt, részben, és más módon emésztődik a tej és a hús. Ezért, ha valaki nem vegetáriánus, nyilván nem biztos valaki vegetáriánus, persze, akkor is jó figyelni arra, hogy amikor húsos étel van, akkor tejet, tejterméket, ha lehetséges, ne fogyasszon hozzá, mert a tejfehérje kazein, a tejben lévő anyagok és a húsban lévő anyagok együtt eléggé megnehezítik az emésztőrendszer dolgát, külön-külön viszont adva jobban emésztődik. Ez az állati termékek fogyasztásának egyik érdekessége. Ugye ez a bizonyos szalonnás, kolbászos, tojás rántott a tipikus esete, amikor ugyan nem tej és hús, hanem tojás és hús. A tojás önmagában értékesebb, mint a hús, a tojás? Költői kérdés, ugye? A tojás tekintjük biológiai értelemben a 100%-os tojás fehérjét. 100%-os fehérjének. Egyébként ennél már csak egy jobb van, az melyik? Az emberi női anyatej. 101%-os a szakma szerint, pici humorral, nyilván elképesztő, tehát szó szerint túlteljesíti a 100%-ot az emberi anyatej, női anyatej. A tojás ehhez képest 100%-os, és a húsfehérje viszont csak 92-93%, tehát elmarad. Ezt csak azért mondom, mert egy igen értékes tojás fehérjéhez adva egy kolbászt, egy húsfehérjét, nem biztos, hogy javítunk az összetételen, sőt, és nehezítjük az emésztést, a húsfehérje és a tojásfehérje együtt megint nehezen fog felszívódni, vagy bomlani, illetve emésztődni, és ha már itt tartok, a sütemény receptekben mit találunk általában?
hogy vegyél ugye tojás, tejet, tehát már is a tojás és a tej, a nincs is benne hús, tojás és tej együttesen fordul elő, és mindez cukorra, ugye? Tehát egy fehér lisztet cukros, ez már is egy, hát nem túl előnyös összetétel, erről is igyekszem egy pár szót majd szólni. Megváltozik az emésztőnedvek összetétele, egyes tápanyagok emésztetlenek maradnak, mások túlemésztődnek és erjedni kezdenek, gyümölcsök például. A gyümölcs nem igényel emésztést. Enzimtevékenység módosul, tehát a más típusú enzimek máshogy képződnek a szervezetben. Gyomoremésztés lassul, ha a gyomor túl sokat kap egyszerre, mennyegzői ebédek, hadd ne soroljam, hétvégi ebédek. A gyomor, amikor túl sok mindent kap egyszerre, vészreakcióként behúzza a vészféket. Nem tehet mást a gyomor. Nem tehet mást, mert ő arra van kiképezve, hogy emészen. És csak úgy engedje tovább az elfogyasztott táplálékot, hogyha garanciát vállal rá a gyomor, hogy ez normálisan fog működni a későbbiekben. A gyomor behúzza a vészféket, mert ezt így ebben a formában ennyi idő alatt nem képes. És ezért a gyomoremésztés elhúzódik, a normális 3-3,5 óra helyett akár 5, sőt 6-7 órára is elképesztő. Egyébként az olajos halkonzerv, érdekes pedig a hal könnyen emészthető. Az olajos halkonzerv az olaj miatt, ugye a hal, hús plusz az olaj, nagyon meghosszabbítja, 6 órára hosszabbítja az olajos halkonzervben az olaj az emésztési időt, és persze a hozzá elfogyasztott egyéb anyagok. Gyomoremésztés lassul, gyomorban fermentáció, erjedés indul el, hasnyálmirigy, máj terhelődik, kettes típusú cukorbetegségre hajlamosíthat. Az egyszeri nagy étkezés, párosítás figyelembevételen nélkül. Bélrendszerben nem szép a kifejezés, úgynevezett rothadási folyamatok indulnak el, szó szerint toxinok képződnek, azért nem halunk meg tőle, mert nem olyan koncentrációban, de képződnek. Mi lesz a bélben képződő toxinokkal, mérgekkel? Egy részük felszívódik. És ez borzasztó fontos tudni, mert ez azt jelenti, hogy a rosszul párosító ember szervezetében, főleg ha székrekedés is terheli ráadásul, tehát nincs egy viszonylag gyorsabb tranzit idő, vagy egy kisebb, kevesebb, rövidebb tranzit idő, úgy nevezik, megint nem szép a szó, fekáltoxinok szívódnak fel, és májon keresztül őrülnek. Ez azt jelenti, hogy mérgezik a testet, visszamérgezik, tehát a rosszul táplálkozó ember így folyamatosan visszamérgezheti önmagát. Fejfájás, frontok vannak, de emellett a bélműködés, a bélrendszer is szerepet kaphat. Fejfájás, hangulatingadozás, vércukorszint, egyensúlyvesztés, fáradékonyság, álmosság és egyebek. A máj nem betegszik ettől meg önmagában, de a máj értékek is idővel változhatnak. A bélflóra összetétele módosul, kinek a javára? Sajnos, káros flóra javára. Hasznos flóra, telsav baktériumok elképesztően igényesek. Nagyon kell vigyáznunk a telsav baktériumainkra. Sok van belőlük is, de vigyáznunk kell rájuk, igényesek. Hát a joghurtgyárakat ez terhelte sokáig, hogy amikor a joghurtgyárak bejöttek Magyarországra, és átvették a tejet, a normál magyar tejet, akkor a tenyésztők, mondván, hogy mekkora mennyiséget rendel egy, hadd ne mondjam, milyen nevű nagy cég, a termelők igyekezetükben túlgyógyszerezték az állatokat, és ugye antibiotikumokat kaptak, stb., és az ilyen vegyszeres tejet a normál, főleg nemesített, teljesen baktérium kolóniák nem voltak hajlandók megerjeszteni. Ezért a joghurtgyárak pert is indítottak az első években a magyar termelők tenyésztőkkel szemben, és kötelezték a hatóságok, hogy tartsák be az előírásokat, mert úgy érhető tetten a tej minősége, hogy egyszerűen a teljesen baktérium, még egyszer mondom, igényes, nem fog nekiállni. És normális joghurtot, kefirt ebből nem fog készíteni. Megyek már is tovább, tehát még egyszer bélflóra, elsavasodás és általános rossz közérzet, diszkomfortnak nevezi a szakma. További hatások. Az emésztés, a felszívódás, a méregtelenítés és a kiválasztás tehát nagyobb energiát igényel, ez okozza a későbbi fáradékonyságot, álmosságot. A nagy evések utáni álmosságot mi okozza? Nagy evések utáni álmosságot.
még nem az eljedés, mert az még nem indult, ugye, de az egy idő kell. A teli gyomor miatt ugye az agyból vér, gravitációs vér távozik, vélhetően ez, a gyomor terhelődik, és a gyomornak mire van szüksége, ugye, amikor emészt? Hát nyilván vérre, ez az agyból távozik, és ha nem fogyasztottunk elég folyadékot, tehát folyadék, részleges folyadék vízhiány, akkor álmosak leszünk. Ha a gyomor érzi, hogy a párosítások sem megfelelők, a gyomor elég hamar érzi ezt egyébként, akkor is egy álmosságot indít el. Úgy nevezik, hogy étkezési leukocitózis. A főtt ételekkel párhuzamosan a gyomor nagyon keresi, az egész szervezet keresi az élő ételt, a nyerset. És ha nincs, vagy az első néhány faladban nincs nyers, akkor a gyomor, nem a gyomor, az immunrendszer beindítja megint a vészfék az antitest, illetve a falósejt működés, és a falósejtek egy intenzív működés révén egy immun erősödés, tehát egy védelem miatt egy fáradékonyság. Tehát magyarul, most nem tudom, nem akarom úgy mondani, hogy félérthető legyen, tehát nem szeretnék félérthetően fogalmazni, csak jelzem, hogy a gyomor, illetve a szervezet egy kvázi betegségre készül fel, egy túltáplálkozás és egy főtt étel dominancia kapcsán, mert arra számít a szervezet, hogy nem kap elég vitamin, ezért alvás helyzetbe kényszerít bennünket, kvázi, mintha betegágyba mennénk, hogy ezzel megelőzze a bajt. Érdekes, hogy az emberi szervezet milyen intelligensen számít, megelőző csapásként számít a problémákra, ezért érdekes szokás nem, aki salátával kezd. Vagy, ahogy mondtam, reggeli előtt egy bizonyos idővel gyümölccsel kezdek. Mindig üzenek a testnek egy gyümölcsfogyasztással, hogy körülbelül erre számíthatsz később is, mármint a testnek üzenem, és a test jól reagál rá, konstatálja, nagyon hasznos a reggeli gyümölcskezdés. Még aki együtt fogyasztja a reggelivel a gyümölcsöt, ott is érdemes a gyümölccsel kezdeni. És a szervezet számára ez mindig kémiai boríték és üzenet, hogy ez a nyers, ez beindítja a frissességet. Summa summarum, aki rosszul párosít, az fáradékonyabb lesz, viszont amikor a párosítás eredményei meg lesznek, az hány óra? Hosszú idő után, jó pár óra után gyomor, bélrendszer, a bélben a párosítás, rossz párosítás eredményei beérnek, ez a csúnya szó, rothadás, és az viszont beindítja toxinképződés, toxinfelszívódás, a másodlagos fáradtságot, melyik volt az elsődleges? Evés után közvetlenül, majd étkezési leukocitózis, ezzel együtt lényegében, vagy evés közben és után, majd jó pár órával az evés után belső toxikáció történik, másodlagos fáradtságérzés, ez viszont már nehezebben aludható ki, ez már komolyabb, ez már emésztőrendszeri gyengeséghez és kifáradáshoz, gyengeségérzéshez fog vezetni. Ahogy mondtam, tehát toxinok, allergének, a méreg szótól nem kell megijedni, ezek nem mérgeznek effektív úgy, mint egy arzén vagy cián, de mégis veszélyesek a szervezetre, ezek allergizálnak is, mivel a bélflórát egy részben jó flórát elpusztítják. Hadd kérdezze meg, mi lesz a bélfallal, ha nincs ott a hasznos flóra? Tehát laktó és bifidobaktérium kolóniák a bélfal kőművesei. Ezért, hogyha visszaszívódik, hogyha elpusztul a laktó és bifidobaktérium, vagy ennek jó része, kolóniák, azok a bélrészek, ahol a kolóniák kipusztulnak, vagy csökkennek, azok, hogy a káros hústermékek, székrekedés, stb. Miatt, azokon a helyeken a bél hámrendszere áteresztőbbé válik. Magyarul úgy kell elképzelni, mint amikor egy szita pórusai megnőnek. És így nagyobb molekulák tudnak átjutni, hát ez a gond a csecsemőkkel, ugye? Ezért nem ehetnek a csecsemők 6 hónapos korig sok minden, de még 6 és 12 hónap között sem, mert a bélrendszerük áteresztő, sőt, egészen még egy éves kor után is, főleg ahol atópiás dermatitis, tehát ekcéma van, urtikáriák, tehát bőrkiütések, gyakorlatilag a gyereknél figyelni kell a bélflóra helyreállításra, tehát ezért ma már a tápszereket is pre- és probiotikumokkal ugye dúsítják, és ilyen módon segítik, hogy a gyermek az ekcémás hajlamot a gyermeknél lecsökkentsék, és egyéb allergiákat is. Azt hiszem, ennyit erről a diáról, nyálkahártyák. Ami még érdekes, az agyi idegi rendszer terhelődése, ugyanis rossz párosítás
rossz párosítás hatására a közérzet hangulat érdekes érzelmi világ is, szellemi teljesítőképesség, memória, türelmetlenség, tolerancia kérdés, lelki hatások, megmerem kockáztatni. Az ember hangulata jó rész nem vagy nem csak születési adottsága, hanem életvitel, vércukorszint, vitaminok, B-komplexek, toxin mennyiség, bélflóra egyensúly. A lényeg, megmerem kockáztatni, hogy mi magunk vagyunk a saját jó vagy rossz hangulatunknak a kovácsai. És ez sokkal közvetlenebb összefüggést mutat ma már, mint ahogy valaha gondolták az emberek vagy a kutatók. Az emésztőrendszert látjuk, nyelv, nyelőcső, gyomor, patkóbél, pankreáz, ugye hasnyálmirigy, vékony bél, vastag bél. Ez a rendszer tehát, ami terhelődik a rossz párosításkor. Hadd mondjam el azt, hogy minden egyes résznél megvan a maga precíz működése, ezt zavarhatjuk meg. Mondok egy példát, aki evés közben iszik. Egyszerű, szinte 100-ból 90 ember így él, teljesen természetes, normálisnak tartják, nem szólnak érte, nem beszélnek róla, sőt, a pirítós már oda készítik a teját, pedig azért pirítottunk a kenyeret, hogy jól rágjuk, ugye? Hogy a nyál egészen más a pirítósnál, hát olyan gyógyító nyál képződik a pirítósra, hogy nem létezik az a gyomor gyulladás, vagy fekély, vagy bél probléma, amit ne tudna gyógyítani. A pirítós érzékelés, akkor a nyálmirigy speciális gyomor és bél védő nyálkákat nyálmirigyek termelnek. Friss kenyérnél soha. De mi ugye teját iszunk a pirítósra, ezért ez a hatás, ez ellenkezőjére fog fordulni. Van egy csomó ilyen kis egyszerű kis, hogy mondjam, finomság az étrendben. Kérdezhetnétek, hogy akkor most mit csináljak pirítóssal. A megoldás ugye az volna, és ez nem túl jó hír, hogy meg kéne inni a teját a pirítós előtt egy 30-60 perccel, és meg kéne enni a pirítóst nyers valamivel. Lehet ez egy sárgarépa, lehet ez egy káposztalevél. A lényeg, hogy ne folyadékkal, ne vízzel, hanem nyers zöldségfélével. Abban is van valamennyi víz, nyilván, ez egészen más. Hát a nyers gyümölcs az étel, nyers zöldség az ugye étel. Tehát a párosítások befolyásolják emésztőrendszeri működésünket, a rossz párosítások savakat, ecetes jellegű dolgokat, ecet savat, különböző ugye a gyomorban, ha rosszul párosítunk, úgynevezett kevert savas eljelés játszódik le, tehát nem tiszta tejsavas, kevert savas, diacetil, rengeteg termék képződik a gyomorban, elképesztő mennyiségű termék képződik a gyomorban. Egy kicsit olyan, mint a félre erjedt pálinka vagy bor. Tulajdonképpen ugye az irritális és mar, hát ugyanilyen a gyomor kis görbülete általában szenved az erjedési termékektől, illetve a nagy görbület főszabályként a kis görbület általában a falatokat fogadja be. Hova rakódik föl az étel? Az elfogyasztott étel a gyomor bal oldalára, középvonalatról balra, tehát nagy görbületre, úgynevezett hagymahéjszerűen, na mutatom, amikor megesszük az ételt, kis görbület ide leesik. És kérem szépen, ahogy eszünk, értelemszerűen nem ide fog pakolódni az étel, ezért van a gyomor így, ugye ferdén, hogy az étel, kérem szépen, hagymahéjszerűen nagy görbületre ide rakódik, helyet csinálva annak, hogy újra tudjunk nyelni, és ugye a folyadékot, elsőben ételt, majd később folyadékot fogyasztani, és az erjedési termékek majd ezt a részt, hanem a nagy görbületet fogják, a gyomortestet később marni, tehát itt jelennek meg majd később a gyulladásos részek. A fekély viszont mégis a kis görbülete jellemző. Miért jellemző jobban a fekély a kis görbületre? Mert ugye, ahogy mondtam, minden ott csúszik végig, az ecet és a mustár is, szinte minden a kis görbületen csúszik végig. Pálinka, bocsánat, reggelente, éjgyomor elképesztő, a kávé, reggeli kávéfogyasztás óriási destrukció, óriási probléma a gyomornak, tehát nyilván óriási terhet visz a kis görbület, óriási. Hát naponta valaki 4-5-6-szor is eszik, mustár, csili, erős paprika, hadd ne soroljam, de még a fokhagyma, torma is bizony stressz hatás a kis görbületnek.
ezért puffer vagyok, tehát kenyérrel, stb. Fogyasztva ez hasznosabb. Kérem szépen, pankreász 1,5 kg tömegű centruma a testnek, 3 fő státusza van a pankreásznak. Melyik az a 3 munkakör? Elképesztő, amit letud egy nap ez a szerv. Vércukorszint beállítás, lukosítás, emésztés. És az emésztésen belül tripszin. Ugye tripszin, az mit jelent? 3, ugye? Tehát fehérje, zsíradék, szénhidrát. Amit a hasnyálmirigy egész életünkben végig csinál, az finoman szólva, bocsánat, nem fehér embernek való, félelmetes. Tehát sokan a gyomrukat védik, meg a nem tudom, a bérrendszer, de ki beszél a hasnyálmirigyről? Hát a cukorbetegek már beszélnek. Vagy a diabetológus. De kérem szépen, időben kell a hasnyálmirigyről beszélni, mielőtt késő nem lesz. A legfontosabb szerv, a leghamarabb képes kifáradni, védjük a hasnyálmirigyet. A rossz párosítás miatt a gyomor nem tud jól emészteni, és nem is önmagában ez a baj. A rosszul emésztő gyomor majdnem mindig megbetegíti a patkóbelet, és később a pankreászt is. Ezért a kettes típusú cukorbetegség hátterében nem a cukorfogyasztást vélelmezik a szakemberek, hanem az egyszeri nagy étkezéseket, a zsíros fehérjedús ételeket és a rossz társításokat. A hasnyálmirigy nem tud mit kezdeni egy rosszul társított, összekevert gyomortartalommal. És képzeljük el ezt a helyzetet, hogy valaki eszik, kérem szépen, levest, második fogást, ugye krumpli, majonéz, hús, ki tudja, hogy a húsban mi minden van, a krumpli, hogy készült, a majonéz, ugye zsíros, tojás, sárga, stb. Majd egy torta, tehát egy sütemény. Elég képesztő, és ezt összekeveri a gyomor mennyi idő alatt, mint egy 30 perc alatt. Ebből lesz egy édes, sós, zsíros, hadd ne mondjam milyen, massza. És kérem szépen, azt mondjuk, hogy emésznek, tessék. Ugye, tehát az ember azt mondják, hogy addig foglalkozik az étellel, amíg a torkán lenyeli. Tehát a nyelőcsőben lejut. Utána senkit nem érdekel az étel, de kérem szépen a testünk számára a projekt akkor kezdődik, amikor lenyeltem. A testemet nem érdekli az ételnek az íze. Nem érdekli. Minket ugye ez érdekel. A testemet egy dolog érdekli. Hogyan fogyasztottad, hogy rágtad meg, hogy nyelted le, mit csináltál vele, hogyan dolgoztad föl, mert a testem minden sejtjét ezt fogja érdekelni. Nem az ételnek az íze, mint ami az emberek 90%-át érdekli, bemegyek egy helyre, egyek egy finomat, mindegy mi van benne, csak finom legyen, aztán 18-24, sőt 24-32 óra, míg a szervezet ezzel valamit tud kezdeni. Félelmetes az ember 15 perc evésért feláldoz egy napját, lényegében, és merem mondani, mert az emésztés során, ahogy mondtam, a hangulat, ugye a kedélyállapot, a szervezet fizikai állapota mind-mind nyögés sóhajtozik a teher alatt, amit az étel rót rá. A bélhámrendszer. Teremtőnk úgy alkotta meg személyes hitem szerint, hogy a bélhámrendszer, mivel elképesztő terhet ró rá az ember, nem is tudom, melyik szervünkről beszéljek még ilyen komolyan, ugye már mondtam a gyomrot, a hasnyálmirigyet, most jön a bél. A bélhámrendszer olyan gyorsan képes megújulni, hogy az elképesztő. Éjszaka, évfél körüli időszakban, este főszabályként 9-10 és hajnali 2-3 óra között úgy nevezem, belső TMK munka folyik a bélben. Nagyon fontos bélhám sejt megújító regenerációs funkciók, mechanizmusok zajlanak le a szervezetben, és ezért a bélrendszert védjük inulin, prebiotikumok. Kérem szépen fokhagyma, de inkább póréhagyma, vörös hagyma, mindenféle hagyma, de a pórihagymában elég sok a prebiotikum. A prebiotikum eteti, táplálja a bélfalán lévő probiotikus hasznos törzseket. Nem véletlen, hogy én magam is részt vállalok a biocsicsók, a sűrítmények fejlesztésében, Budapesti Corvinus Egyetem kutatásfejlesztési programja volt 80-as évektől kezdve, elképesztő jó anyag, 50%-a inulin a csicsokakrémnek, szóval ilyen nincsen, és csak ugye, mivel az inulin széndioxid és hidrogén mellett dolgozik,
mert úgy szaporodik a laktobacillus, hogy közben hidrogént és széndioxidot termel, ezért flatulens. Tehát nyilván a csicsókától, ha valaki sokat eszik, akkor egy szelesedést fog érezni. Ezért nagyon nagy mértékkel fogyasztjuk, de mindig, úgy mondja a szakma, a csicsóka egy olyan étel, és a cikória is, amiből rendszeresen, de nagyon kis mennyiséget fogyasztunk. Így gyógyít, csak így gyógyít. Valaki elkezdi evőkanál lenni, akkor szinte beteg lesz tőle, mert nagyon-nagyon meghajthatja az ember. Néhány milligram vagy gram inulinra a szervezetnek szüksége van. Nagyon fontos táplálék, úgy nevezzük szelektív táptalaja a hasznos fólának, tehát csak ők eszik. A gomba, candida, Clostridium coli nem eszik inulint. Csak a lakta és bifidobaktériumok, tehát a párosítások erre is kihatással vannak. Enzimeket látunk az ábrán, ezek a kis, ilyen kis pengék, egy borotva penge, ahogy elvágja a láncokat, ezek az enzimek. Az enzimek árgus szemekkel nézik, hogy mit ettünk, és a gyomor és a hasnyálmirigy úgy dolgozik, úgy termeli az enzimeket, ahogy látja, monitorozza, hogy mit ettünk. Ezek az ételek ugye egymásra is hatással vannak, nyilván az enzimtermelést is befolyásolja ez a folyamat. Ha már tisztulás, ha már toxinok. Ezt az ábrát időnként felszoktam vetíteni, kérem szépen a béle, vékony bélet látunk, illetve vastagbél is, és a vékonybél, vastagbél szakasz, vékonybél végső szakasz, vastagbél szinte teljes szakaszán, inkább első részén úgynevezett biofilm képződik, vagy biomassa, ez sajnos negatív értelemű kifejezés, most ebben az összetételben, szó összetételben. Látjuk ezt a saras lerakódást itt a bél fodrok között? Ezek a Coli Clostridium káros flóra, különböző kokkuszok és gombák, ezek nagyon szeretik az ilyen zavaros vizeket. Nagyon szépen tudnak benne dolgozni, és toxin termelnek. A problémánk az, hogy amikor toxin termel a Clostridium vagy a Coli, a toxin megtámadja a beleket, a bél nem tud megújulni. Miért? Mert körbeveszi mindenhol a méreganyag. Ezért a bélrendszeri megújulás zavart szenved, és a bél sérülni fog. Gyulladás, vérzés, és egyebek lépnek fel, illetve ha a bél nem tud megújulni, mi történik vele? Elvékonyodik. És az elvékonyodott bél pedig divertikulózist okoz, ugye? Divertikulumok, nem mindenhol, itt-ott, ilyen kis zsákutcákat okoz, és na, az lesz majd a gyulladás, a polip és a esetleges kolonkarcinoma, bélrák megelőző vagy előszobája az ilyen típusú zsákutcák. Ha valaki egészséges, szívesen mondanám, hogy aktívia vagy naturjogurt, inkább azt mondom, hogy probiotikumokat, tehát protexin, normaflor, acidofilus, stb. Fogyaszt, vagy használ. A probiotikumok eltakarítják a romokat, szaporodnak. Mik ezek a szép gyöngyfüzérek itt? Azok a vitaminok. És antibiotikus, antibakteriális anyagok védik a bélrendszert. Ezért mondtam, hogy ők azt hiszem, itt jelzi is a grafikus, a bélhámrendszer, inkább azt mondom, hogy takarítói, de kőművesei is, mert gyógyítják is. Egyébként a bélbaktériumok rendkívül intelligens kommunikációt folytatnak egymással és a bélhámrendszerrel. Elképesztő. Úgy nevezi a szakma, hogy cross talk, angolul, párbeszéd. A bélflóra emberi fül számára nem érthető módon kémiailag kommunikál. El tudják képzelni, mit jelent 10 a 14-en számú hasznos baktérium beszélgetése egymással? Az elég izgalmas dolog. És működik. A rossz flóra, hogy kommunikál-e, azt nem tudjuk, illetve nyilván igen, csak az üzenet az más. Hasznos flóra érdekes, és azt hiszem, felderítetlen területről van szó. Időnként úgy érezzük, meghaladja az emberi tudomány határait az, ami a szervezetünkben történik. És milyen érdekes, nem, hogy ott van a legtöbb gyógyítónk, ahol a legtöbb toxinunk is van. Mert a vastagbél. Valljuk meg, a halál a belegben kezdődik, vagy lakozik, mondás, régi mondás, és igaz. Oda kell a legtöbb orvos, ahol a legtöbb kockázat van. És az a bélben van. Nyilván ezért a bélrendszerben egy második immunrendszerünk van, úgy nevezzük. Második immunrendszer, ez a bélflóra. Egyébként a központi immunrendszert is befolyásolja. Az ételtársítás szempontjai
Na most kezd ez a víz most mélyülni, ugyanis. Amikor ételeket párosítunk, azt mondjuk, legyen jó a tápanyag eloszlás. Legyen benne elég fehérje, szénhidrát, zsíradék, stb. Legyen finom ízű. Ne erjedjen össze. Ráadásul a párosításkor a lugos élelmiszerek, lugos típusú élelmiszerek arányát növelem. Melyek ezek? Főként zöldség, gyümölcsök, gabonák ritkán, köles hajdina. Amarant esetleg, ezek lugosítók, hüvelyesek nem mind, gyümölcsök közül sem mind, ugye a cseresznye, stb. Nem biztos, szilva esetleg, kevésbé lugosít. A többi gyümölcs alma pláne, fantasztikus, jó lugosító. Érdekes a mazsola is. A bázika termék gyártója, külföldi gyártója szerint az aszalványok, hiába magas a cukortartalmuk természetes módon, igen-igen erős lugosító hatásúak. Aszalt termékek, aszalt gyümölcsök, aszalt alma. Én magam is kutakodom a alma chips, majdnem ezt a szót mondtam, szárított alma után, és végre találtam egy olyan céget, akik héjas lapkát készítenek. Ez óriási dolog a héjas lapka, mert az azt jelenti, hogy az alma héját rajta hagyják, nem hámozzák le, mert az alma héját meg kell enni, és ez a rengeteg ugye a hámozáskor rengeteg elvesző antioxidáns, az alma héja és a héjrész alatt, hát elképesztő, és ezért elindul egy olyan projektünk, ahol a héjas lapkát rendkívül jó íze van. Kár, hogy nem hoztam egy kis mintát, kaptam már belőle. Finom, édes és antioxidáns. Az alma magház kéne már csak bele. Egyébként, talán múltkor mondtam, alma magház chipset ettem nemrég, fantasztikus. Az alma magházat meg lehet szárítani. Ropogós lesz, egyáltalán nem szálkás vagy érdes. Olyan, mint a burgonya chips, csak édes alma íze van. Az alma magház mag is benne van, és ha héj egy része, alma chips, de ilyen módon nem merészelném forgalomba hozni, mert aki ránéz erre a furcsa magház szállítmányra, azt mondja, hogy na micsoda dolog ez, hogy ilyet hoznak nekem. Viszont borítva, kérem szépen, funkcionális rostanyag lesz belőle, és ezt az alma magház rostport szeretném majd, ha lesz lehetőségem, néhány héten belül elhozni, illetve nem járok erre, akkor elküldeni, ha valaki szeretne ebből majd beszerezni, sokkal jobb a hatása, mint ha magát az alma húst tesszük. Az alma magház funkcionális rost szemben az alma húsával, ami nem mondom, hogy egyszerű pektin, de majdnem ezt kell mondjam, az se semmi más különben. De az alma magház nyilván azért, mert az alma magját védi meg a betolakodóktól, kórokozóktól és a kártevőktől. Az alma magházban vannak immunerősítő védőanyagok, elképesztő az alma magházban lévő gyógyító spektrum, és mindezt 2012-ben kell felfedezni. Ugye milyen egyszerű, vagy milyen érdekes. És a régen az emberek, amennyire én hallom és tudom, egyben, nyilván a száron kívül megették az almát úgy, ahogy volt, és azt hiszem, hogy ezzel is sokat tettek azért, hogy ne legyenek betegek. Amiként a baracknál is kiderül, hogy ugye a barack mag belső is, hát mi mindent megelőz, mértéktartó óvatos fogyasztással, tehát nem túl fogyasztva. Megyek már is tovább, tehát amikor egyszerre sokat eszünk, nyilván már sokat beszéltem, az ábra önmagáért beszél, a legjobb bioélelmiszerek lehetnek az asztalon, hogyha rosszul társítva, tulajdonképpen nem is a testsúlyról van szó, máskülönben abban is ez meg fog mutatkozni, nem kizárt, hogy a toxinok miatt, hiszen amikor a szervezet mérgeződik, akkor zsírszövetet is elkezd halmozni. Szeretnék konkrétumokban beszélni a továbbiakban, és az előadás utolsó részére térni rá. Nyilván azért jöttek, vagy jöttetek rá, hogy konkrétumokban, tehát mit, mivel és mit, mivel nem. Párosítsunk, nem megfelelő. Nem tartjuk szerencsésnek, nyilván ezek úgy mondom, hogy ajánlások, nem kötelezvény, ez ajánlás. A magas fehérje tartalmú főszabályként állati termékek mellé értelemszerűen egyszerű cukrokat, tehát süteményt, tortát, gyümölcsöt nem javaslunk. Tudom, hogy ezzel most nagy mítoszokat döntök le, mert hát akkor most hogyan éljek tovább, ugye? Van-e értelme az életnek, hogyha nem fogyaszthatok el egy falat süteményt, krémest a sós étkezés után? Nyilván
ez nem egyszerű kérdés, agykémia. Ugye az evés utáni édesség vágy, az nem fizikai szükségletünk, hanem agyi szükséglet. Vélhetően ennek van gyerekkori szokásból eredő oka is, és egyszerűen az agy glükóz egyensúly problémája is okozhat ilyet. Tehát magyarul az agy, ha például reggel elég gyümölcsöt kap, ahogy mondtam, édes gyümölcs reggeli, napközben agykémiailag nem kíván annyi glükózt. Érdekes. Ezért ugye a Kellogg-féle modell. Hát John Harvey Kellogg ezt fedezte fel. Amikor édes kés reggelit ad az embereknek, az emberek gyógyulnak, nem esznek annyi édességet, sokkal több zöldségfélét kívánnak napközben, és rendesen kezdenek gondolkodni és étkezni. Van, aki nem bírja az édes reggelit, valószínű azért, mert a Kellogg-féle édes reggeli az nem kukoricaszirupba mártott csokoládés műzli, ugye? Vagy ez a modern műzli, nem finomított, hanem eredeti pelyhek kásának megfőzve, vagy megsütve, és szinte csak aszalvánnyal, kevés aszalvánnyal, gyümölcsel, elfogyasztva diófélékkel, nem volt sok méz rajta régen sem. Drága volt a méz. Nem volt sok méz cukornak, pláne tulajdonképpen elmondható, hogy a Kellogg-féle műzli reggeli az nem tartalmazott hozzáadott édesítőanyagot, hanem csak gyümölcsöket és aszalványokat. Ez viszont rendkívül egészséges ilyen szempontból. Tehát evés után nem eszünk gyümölcsöt. Tehát sós evés, sós étkezés. Mondjuk ebéd után. A magas fehérjetartalmú ételek után, tehát ide tartozik a tojásrántotta, a tej, tejtermék, sajt, a húsfélék, zöldség, illetve vegetáriánus étrendben mondjuk a tofu, a szója termékek, tehát nyilván egy rántott tofu, mondjuk nem tudom, gombás rizssel típusú ebéd után nem nagyon eszünk süteményt. Ha valaki édességet kíván, akkor diákcsemegét, esetleg egy pár szemet, ugye abban van több dolog, és nem csak mazsola, vagy egy pici szezámmag lisztet, vagy egész szezámmagot össze lehet keverni egy pici kis mézzel. Tehát nem látok ebbe akkor a problémát, hogyha az ember csak az édes íz miatt, mellesleg az indiánok úgy csillapítják édességvágyukat, néhány indián törzs, hogy a nyelvük hegyére cseppentenek édes ízű gyógynövényeket. Ezek egy része már átkerült Európába, és hatalmas láncokon keresztül, ugye akár a stévia, újabban taumatin, osztaladin, stb. Tehát több ilyen anyag igyekszik bekerülni, akár MLM rendszerben, akár más módon Magyarországra is, és édes ízű, a cukorhoz képest több százszor, akár több ezerszer édesebb ízű gyógynövény keverékek fognak idővel Magyarországra is bekerülni, persze egyenként, nem egyszerre, ennek is ugye oka van, és az indiánok ezekből a gyógynövényekből kevernek több ezerszeres hígítást, és azt cseppendik a nyelvükre evés után, és utána isznak egy pár kort vizet, mintha édességet ettek volna, nem bonyolítják túl ezt a kérdést cukrászdákkal az egyszerű benszülöttek, hanem ilyen módon oldják meg hüvelyesek, ehhez nem eszünk cukrot, ugye nem is szoktunk. Tehát egy lencsefőzelék után nem nagyon szoktunk. Érdekes, elterjedt a bab leves, vagy az ilyen típusú ételek levesek után a túrós batyú, jól mondom? Tehát ugye, mert a sós után édeset kívánunk, mégis azt kell mondjam, hogy azért el lehet képzelni a szervezetünket, hogy egy nagyon tartalmas palócleves, vagy hamis gulyás, vagy bableves után, ami nem könnyen emészthető. 35-40 g fehérje van egy ilyen ételben. Kenyeret ettünk hozzá, nem is keveset. Utána egy édes tejtermék, ugye mondjuk egy túrós bukta, vagy túrós batyú, azért ez jócskán megnöveli a gyomor emésztési idejét. Ezért szakmailag, emésztési szempontból óvatosan kezeljük az ilyesmit. Ha mégis valaki eszik, akkor nyilván nem egy hatalmas, vagy két hatalmas túrós batyút eszünk meg, hanem csak az ízvilág, az ízkarakter kedvéért esetleg megkóstoljuk. Azután ezt a típusú ételt egy ahhoz méltó környezetbe ágyazva máskor fogjuk majd elfogyasztani. Tehát zöldség plusz magas cukortartalmú ételek, izgalmas dolog, ritkaság, hogy zöldséghez cukrot ennénk, de újabban a répa torta terjed. Óvatosan
gyümölcs cukrot, esetleg nyírfa cukrot használva, ezek kevésbé vagy egyáltalán nem erjednek, tehát nem a szaharóz, a modern cukorra használjuk. Zöldség plusz gyümölcs együtt szintén nem igazán szerencsés, van, aki jobban, van, aki kevésbé bírja, hogy korábban mondtam. Megfelelő párosítások. Gabonafélék plusz gyümölcsök. Itt tehettem volna ide egy kérdőjelet. Emlékeznek, hogy erről beszéltem, ugye? Nem mindenkinél, de sok esetben működik. Kenyér plusz gyümölcs. Néhány szem dióval, pláne nagyon szépen pufferolja. Gabonafélék plusz zöldség és főzelékfélék. Én most nem sorolom fel az összes zöldség és főzelékfélék, csak ilyen összefoglaló nevet mondok. Együtt megy, ugye? Tehát zöldség, mondjuk egy zöldborsó főzelékhez, vagy finom főzelékhez fogyasztunk kenyeret, ugye? És nem okoz problémát, sőt, megkockáztatnám, komplettálják egymást. Fehérje kiegészítésről van szó. Gabonafélék plusz diófélék. Rendkívüli párosítás. Itt lehet kint kapni, szintén részt veszek egy másik fejlesztési programban, nem bonyolult, de mégis alig van Magyarországon ilyen termék, a funkcionális olajos maglisztek. Tehát a hideg sajtolás 40 fok alatt, hideg sajtoláskor képződő tökmagliszt, kenyértésztához adva úgynevezett protein vagy erőkenyérnek hívják. Férfiak, sportolók, várandós anyukák, stb. Gyerekek számára elképesztő ereje van egy tökmaglisztel, esetleg szezámmaglisztel készített tönkölykenyérnek. Ez bivaj erős. Tehát energiát ad, erőt ad, ezért nevezik erőkenyérnek, vagy proteinkenyérnek. A szezámmaglisztes kenyér az kálciumos kenyér, az kálciumkenyérnek nevezik inkább, és a lenmaglisztes kenyér pedig a ballasztot adja, ugye a rost, az rostkenyérnek nevezett. Csak jelzem, hogy a szakma 80-as évektől a magyarországi táplálkozás, tudományi vándorgyűlések anyaga ajánlás, professzorok ajánlása. Magyarországon a kenyereket dúsítsuk búzacsírával, dúsítsuk sárga borsóliszttel, dúsítsuk olajos maglisztekkel. Nem lett ebből semmi, hanem mi lett belőle, hogy még a fehér kenyérből is most már lisztet is kihagyják, mert már lisztkeverékek vannak, tehát térfogatnövelő, lisztfehérítő, gyakorlatilag pékek egy része már, ugye Tesco, Sosanos, hadd ne mondjam, milyen kenyerek, már nem lisztből vannak, nyilván ezzel kitárt kapukat döngetek, ezeket tudjátok, hanem a pék kap a bevásárlóközponttól egy lisztkeveréket, egy zsákban nem kell tudnia, mi van benne, csak készítsen abból kenyeret, szerződés szerint, és ezért vannak ezek az akciós, hát nagyon olcsó kenyerek, szinte már liszt sincs benne, nagyon kevés a liszt benne, mert ezeket e-számokkal, adalékokkal, tehát művi lisztekkel váltották ki. Ehhez képest teljes őrlésű tönkölyliszt, búzacsira, tökmagliszt, szezámliszt adásával egy funkcionális erőkenyér jön létre. És ezt azért mondom, mert az a hír járja, hogy a reformtáplálkozás hiányállapotokat okoz. És ezt nem értem, hogy miért mondják. Ilyenkor legszívesebb megkérdezni, hogy miért mondják, hiszen a fehér kenyér okoz ilyet, amit az emberek 99%-a eszik. A teljes őrlésű, a tökmagos, ezek az igazi reformkenyerek, tönkölykenyerek, ezek emelt fehérje, kalcium, magnézium, foszfor, króm, tartalmak, és ezek a nyomelemek, ezek az agykémiára is hatnak, ugye a függőségek ellen hat egy króm, egy réz, cink, D-vitamin anyagcsere, stb. Tehát én merem mondani, hogy ezek az ételek, ezek átlag feletti életminőséget fognak biztosítani. Gabonafélék és üvelyesek működnek együtt, egymás komplettálják. Gabonafélék, állati termékek is jók együtt, óvatosan használható. Amikor zöldborsó főzeléket készítünk, zappehelyliszttel ránthatjuk. Ugye a habarás sem véletlen, mert abban tej van. Mi általában növényi tejporral, esetleg szójatejporral készíthető, de zaptejszínnel is lehet kapni itt-ott zaptejszínt. 350-400 forint körüli egy 2 deciliteres zaptejszín, nagyon sűrű, mint a krém, alig jön ki a dobozból, és az 4 személyre való zöldborsó főzeléket játszik könnyedséggel behabar, zaptejszínes habarás, ez egy német vagy osztrák termék, herbaházban szoktam vásárolni, és nagyon finom ízta, tejszínes ízta a készterméknek, nincs benne, ez bio zaptejszín egyébként, tehát nem natur, nincs benne vegyszer sem. A lényeg, ilyen módon zöldborsó és zab együttesen rendkívül hasznos, és ezt egy tönkölykenyérrel elfogyasztva igen-igen jó lehet. Hüvelyeseket zöldségfélékkel táborainkban,
mivel a hüvelyes főzelék az főtétel, nyerset szoktunk hozzáadni, időnként az ember csodálkozik, hogy még a főzelékhez is van saláta, de bizony időnként szükséges. Dióféléket nem nagyon szoktunk lencse főzelékhez enni. Az már nehezíti az emésztést, mértékkel inkább csak gabonákat, hüvelyesek tejtermékkel nem szoktuk, ugye, hogy nem szoktuk habarni a lencsefőzeléket? Száraz hüvelyesekből készült terméket, azt mi hogyan sűrítjük be, kedves háziasszonyok? Inkább rántással, ugye? Ritkaság. Mondjuk a zöldborsó főzeléknél már egy tejszínes, tejfölös habarás az lehet, hogy valakinek dukál, mert a zöldborsó az már, ugye, az már egy zsenge dolog, az már nem száraz hüvelyes. Tehát, de olyat, hogy valaki mondjuk száraz hüvelyest, azt nagyon sokat habarna, tudom, hogy van tejszínes bableves, meg sok minden van, de elképesztően nehezen emészthető, de a hüvelyesek és a tejtermékek együtt már bizony nehéz gyomoremésztést adnak, nem beszélve a korábban már jelzett túrós batyúról, ami még utána következni fog. Hüvelyesek és gabonafélék, erről beszéltem. Kérem szépen, zöldségek és diófélék mennek együtt? Dió, mandula, tökmag, szezámmag, mogyoró és zöldségfélék abszolút, sőt javasolt. Zöldséges egytálételekhez együnk néhány szem diót. Rendkívül hasznos, rendkívül hasznos. Lehet mogyorót, lehet mandulát, bármit ajánljuk, kiegészítik egymást. A diófélékben más típusú rostok, omega-3 zsírsavak és proteinek vannak. Vegetáriánusoknál, vegánoknál azt mondják, veszélyfenyeget, hogy nincs elég fehérje az ételben. Ez a veszély azért ma már annyira nem fenyeget, de hozzá kell tennem, ezt igyekszünk pótolni, úgy is nevezzük, hogy húspótló. A diófélék töltött káposztát, töltött paprikát, hadd ne soroljam, dióval, ugye, hogyha vegetáros vagy vegán, dióval készítünk, ugye újabban javasolják a diófélék beáztatása. Nyilván egyetemen is oktatták, de senki nem áztatja a dióféléket, mert akkor nehéz darálni, legfeljebb pürésíteni lehet utána, megszívja magát, de áztatáskor a diófélék hasznos folyamatok, enzimatikus folyamatokon mennek keresztül, lebomlanak benne számos olyan vegyületek, amik zavarják az emésztést, tripszin gátlók, úgy nevezik, hogy antinutritívak. Az antinutritív anyagok, tehát emésztés zavarók magyarul, ezek vannak a diófélékben. Áztatással ezek jó része inaktiválható, eltávolítható, tehát időnként, ha megtehetjük, néhány órára, 2-3 órára beáztathatjuk a diófélét vízbe, szobahőfokon. Zöldségfélék plusz gabonák tehát mennek, zöldségféle hüvelyessel szokott, ritkán, de előfordul, salátákat adunk, és állati termékhez, testkontroll, például korábban, zöldség, saláták, abszolút, sőt, szinte kötelezőek, a zöldség, a gyümölcsöt nem adunk ugye az állati termék mellé, de zöldséget azt igen, mert az nem erjedő képes, tehát az működni szokott. Ahogy mondtam, a fekete bárány, a gyümölcs erjedő képes, a gyümölcs majdnem azt mondom, önmagában jusson a gyomorba, ha lehetséges, önálló gyümölcsétkezés, vagy evés előtt egy órával fogyasztjuk a gyümölcsöt. Gyümölcs gabonákkal általában megy, gyümölcs diófélékkel megy. Hasznos, jó dolog. Mégis azt mondom, párosíthatóságuk korlátozott, ezért önmagában a gyümölcs fogyasztás szabályozása fontos, nehogy belső alkoholizmus, bocsánat, hogy így mondom, nem egészen erről van szó, de hasonló folyamat, belső alkoholizmushoz hasonló folyamatot indítson el. És gondoljuk meg, hogyha valaki egy olyan ételre eszik gyümölcsöt, vagy étkezés után, ami 5-6 óra egy gyomoremésztést igényel. A gyümölcsnek nem kell emésztés a gyomorban. Az 30-45 percen belül már nincs a gyomorban. Mi történik a gyümölccsel 6 órán keresztül a gyomorban? Az elképesztő. Főleg, hogy a gyomorban lenyelünk gombákat, baktériumokat, erjeszteni kezdik, abból sok minden lesz. Rossz lehelet, rossz közérzet megkockáztatnám, reflux, hangszálgyulladás, hangszálpolip, a fölszálló savak erjedési termékek, fejfájás, arcüreg problémák, sok minden. Tehát ezek mind összefüggnek a gyomoremésztés emésztési folyamatával és a rossz párosítással. Ideális ételtársítások, és ezzel közeledem a vége felé, teljes gabona, gyümölcs, magvak, csírafélék. Csírákról nem beszéltem, csírák könnyen emészthetőek, ezért a reggelihez szoktuk, de ebédhez is megy a csíra, mert nem erjed be, nincsenek benne annyira cukrok. Gabona, zöldség, olajos mag. Tehát még egyszer, műzli reggeli, gabona, gyümölcs, magvak, csírafélék. Második variáció,
teljes gabona, zöldség, olajos mag. Például akinek van nyomás álló edénye, magyarul, vagy nem magyarul, kuktája, a kuktában készíthető teljes biobúzából, ha valaki hozzá bír jutni, vagy tönkölybúzából, sós vagy édes főtt búza. Akinek nincs ilyen edényzete, azok megfőzik általában 30-60 percig, ennél sokkal több főzési idő kell a szemes búzának, de hogyha dunsztoljuk, akkor reggelre pergős lesz reggelire. Ezt Nagy Zsuzsa kollega nem szokta javasolni, hogy ne álljunk 3 órán keresztül a fazék mellett, hogy búzát főzzünk. Régen a búzát, hogy a főzték szemesen, fantasztikus, tehát egészben

búza köret, hasonlóan készül egyébként a köles háromszoros vízben, illetve kukorica, hajdina, stb. A lényeg, hogy a gabonákat szoktuk így főzni, és sós köretként adjuk, zöldséges köretként esetleg, és néhány szem diófélét eszünk hozzá. Hüvelyesek, gabonák, nyelzöldség. Rendkívül jó állati termék, tehát húsfélék, tojás, tejtermék, gabonával, gyökérfélékkel, keményítőkkel és zöldségekkel. Ez is úgy tűnik, hogy még elmegy. Ugyan a paleolit táplálkozás nem ajánlja a krumpli fogyasztását, sőt a legtöbb gabonáit sem, de mi ezzel nem, legalábbis én ezzel nem tudok egyet érteni. Állati termékek zöldségfélékkel mennek, állati termék olajos maggal nehezen emészthető. Valaki eszik rántott húst, utána vendégség, majd neki áll mondjuk sós magyarót enni, az kőkemény, a gyomornak egy nagyon megterhelés. Állati termék hüvelyesekkel ritkán szoktuk. Érdekes, hogy gyermekkoromban, amikor még húst tettem, akkor a sült oldalast legtöbbször talán tökfőzelékhez kaptam. Úgy emlékszem. Tehát nem tudom, hogy kaptam-e valaha is mondjuk lencsefőzelékhez sült oldalast, tehát húst. Mert ugye a lencsefő, van, aki kapott esetleg? Ugye ez nehezen, babfőzelékhez? Igen. Nehezen emészthető, akárhogy is volt, a hüvelyes és a húsfélék. A tükörtojásos megoldás egyszerű megoldás, de az se könnyű, bár a tükörtojás az egyik legkönnyebben emészthető állati termék, mert nincs mellette a szalonna és kolbász. Önmagában a tojás szinte olaj nélkül készítve, hát a tükörtojás, ha lágya marad, az kvázi lágytojásnak számít, és a lágytojás a legkönnyebben emészthető állati fehérje. Ennél már csak a habbávert tojásfehérje emészthető jobban, máskülönben az nagyon gyorsan felszívódik. Igen, azt hiszem, hogy ezzel érek az anyag végéhez. Zsír és fehérjedús étrend, itt egy kis dia van, ráadásul azt hiszem, hogy az amerikai könyvből átvett diában egy pici hiba történt, elnézést kérek, nem igazán sikerült ezt abszolválni az én számítógépemnek, úgyhogy azt hiszem, hogy innen a lehető leghamarabb tovább is szeretnék lépni. Időnként szétesik a kép. Igen. És gyümölcsök, zöldségfélék nyilván külön, diófélék, gabonafélék, ebből tevődik össze tehát az egészséges étrend a jelzett párosításokkal, és a beszélgetésben, ha van rá igény, rátérhetünk arra, hogy beszélhetünk arról, hogy konkrétan ez mit jelent. Tehát értelemszerűen az alapcél a tehermentesítés, az emésztőrendszer ne hajjon bele az emésztésbe, és felszívható táplálékot, tápanyagokat adjon nekünk. Ez nem könnyű kihívás egyébként, tehát ezért a zsiradékkal nagyon óvatosan bánunk, hidegen sajttól olaj sokkal könnyebben emészthető. Olajos kenyér, az mehet például? Olajos kenyér, ugye, tehát mondjuk aki nem eszik zsírt, állati zsírt, de szeretne mondjuk napi 5-6-8-10 órát mondjuk fizikai munkát végezni, régiek, ugye, olaj, tányérba, hidegen sajtolt, olajütőtől hozták, só, fűszerek, kenyér és hagyma, ugye, tehát salátafélék. És a hidegen sajtolt olajban lévő lecitin tartalom miatt nagyon jól emésztőrőt, nyilván ezt is túl lehet, tehát el lehet túlozni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, eddig tudtam eljutni, rápillantok az órára, és látom, hogy ez már bőven 60 perc fölött van, és azt hiszem, hogy az előadás bármennyire is informatív, egy idő után a figyelem lankadásához fog vezetni, magamról tudom, ezért azt hiszem, hogy a többször kevesebbet elvet itt is alkalmazni szeretném. Igyekszem jönni, illetve igyekszünk továbbra is az életmód sorozatot folytatni. Egyébként a vetítésem utolsó harmada az emberi szervezet bioritmusáról, és arról szól, hogy hogyan épüljön fel egy 2-3 heti étrend. Ha legközelebb jönnék, szívesen folytatnám innen, ugye mert az ételtársítások témaköre az ennél a diánnál nagyjából lezáródik, viszont ennek van egy folytatása, hogyan építsünk fel egy 3 heti étrendet. Az elhangzott ismeretek birtokában, hát hogyan lehet fölépíteni. Ugye reggeliről már beszéltem, hogy egy gabona, dióféle, asszalvány, gyümölcs reggeli. Az ebéd zöldségféle, gabonafélével nyilván. Gomba. Gombáról nem beszéltem. A gomba az hova tartozik? Rendszertanilag? Fokos kérdés, ugyanis?

0: Sehová. Köszönöm. Abszolút. Tehát zöldség, nem. Növények, állatok, gombák és vírusok. Ez a négy rendszertani csoport van ma bolygónkon. A tudomány mai állása szerint. Még egyszer, növény, állat, gomba és vírus. A vírus ugye az nem élőlény, nem tudják, hogy mi a vírus, gondolkodó DNS, tehát azt nem tudják hova sorolni. A gombák is speciális rendszertani csoport, emiatt a húsevő már nem tartja húsnak, a vegán már nem tartja növénynek, ezért a gomba ugye senki földjén van. Megmondom őszintén, hogy engem a rendszertani besorolás nem érdekel, egy dolog érdekel, hogy inkább mire hasonlít. És a gombának sejt fala van, ugye? Sejtfala, nem is akármilyen sejtfala van a gombának sejtfala van. Számomra attól kezdve, hogy egy élőlénynek sejtfala van, az növény. Ugye az állatoknak sejthártyájuk van, tehát sejtfal. És kitin, ha nem is ugyanolyan, mint a bogár páncélja, kitin, lignin, a gombának az anyagai elképesztő jók. Egyre kell figyelni, a gyomor kétszer emészti a gombát. Ezt észre is vehetjük a gyomor működésünkön. A gombát a gyomor mellesleg rágástól függően fölbontja, és mivel nem folyósodik el a gomba, mert nem tud, helyesebben elsőre, a gyomor még egyszer termel rá savat, sajnos. A gyomor addig nem engedi tovább, amíg nem folyósodott el. A gombát kétszer emésztjük. Idézőjelben persze ez a kétszer emésztés. A lényeg, ezért van olyan sokat a rántott gomba, pláne olajos, a sült krumplival, az egy ilyen övönaluli ütés a gyomornak, a rántott gomba, a sült krumplival, majonézzel, hiszen a sült krumpli majonéz önmagában is fő státuszban emésztendő, és a rántott gomba is, ugye olajban sült bunda plusz a gomba félelmetes, inkább a gombát pörköltesen, ha lehet inkább, hogy nevezik ezt, dinsztelve, ugye, tehát inkább kvázi a gomba sejtfalait nem olajjal telítjük, hanem vízzel, illetve fűszeres vízzel, tehát inkább vízesen főtt, párolt, pörköltes gombát készítünk. Lehet finom gomba pörköltet készíteni, ugye, ami sokkal jobban emészthető, mint egy rántott gomba. És ha netán valaki gombát ránt, ugye szakmailag először plansírozzuk. Részben azért, mert nagy marad a gomba, nem esik össze, mondjuk, vagy sőt, bocsánat, pörkölt készítésnél is, de még panírozásnál is blansírozható, nem veszíti el ugyanis a víztartalmát, hanem ugye denaturálódik a sejtfal, kicsapódik a fehérje, úgy marad a gomba, ahogy van, ha belemártjuk a forró vízbe egy pár másodpercre, és vízzel telítődnek a sejtfalak, és nem olajat fog beszívni. Egyébként a gyors éttermek sült burgonyája is így készül. Ennyit a McDonald's-os krumplikról, amikről ugye az a hír járja, hogy micsoda egészségtelen. Részben igen, mert furcsa fűszer sóba forgatják bele, ugye marhahús kivonat, stb. De érdekes, hogy a franchise rendszerekben, ahol nagyon drága az olaj, ugye McDonald's, Burger King, stb., először megfőzik a krumplit. Aki már evett gyors ételemben krumplit, az tudja, miről beszélek. Ha elharapjuk, az nem sült krumpli. Az kívül van megsütve egy gyors sütéssel, borzasztó gazdaságos, jó ízű, belül egyébként főtt, előfőzött, fagyasztott, majd készre sütött termék a helyszínen. Ez történik ugye a helyi elosztó helyeken, tehát a McDonald's adott aktuális helyszínén. A lényeg, hogy a mérleg mind a két serpenyőjét képviseljem, azért nem javasolom a McDonald's-ot, csak szeretném szakmailag jelezni, hogy aki otthon süt krumplit, és nem főzi meg előtte, hanem az egész krumplit, amiben rengeteg levegő van máskülönben, olajba teszi, az összes levegő, ami a krumpliban van, olajat fog felszívni. Ezért, ha összenyomjuk azt a sült krumplit, akkor az tocsog az olajtól. Ezért házilag készített sült krumpli, az majdnem veszélyesebb, sőt, károsabb. Teljes keresztmetszetében a légbuborékok olyat szívtak be, míg egy úgymond élelmiszeripari termék, az előfőzött burgonyából a légréseget ugye vízzel telítik, szárítják és készre sütik. Csak a külső része olajos, a belső része nem. Ez egyébként sokkal könnyebben emészthető is, csak jelzem, hogyha valaki otthon süt krumplit, ilyen módon hát tulajdonképpen ezt meg tudja oldani, tehát szűrőkanállal vízbe mártani. Elég munkás dolog máskülönben, ezt el is lehet rontani. Most azt hiszem ennyit erről a kérdésről, sokat tudok beszélni, bocsánat. Minden esetre vannak ilyen izgalmak az élelmiszeriparban is. Viszont a gombára, gombát javasolom fogyasztásra, ilyen módon, tehát vizes módon, tehát nem olajos módon, és a gombát nem úgy fogyasztjuk általában, hogy önmagában rántott gomba vagy gombapörkölt, hanem gombás rizs, gombás köles. Tehát mindig úgy nevezzük, hogy komplettáló fehérje. A gombában olyan növényi fehérje van, ami húsértékű. Kvázi, a gomba fehérje kvázi húsértékű. Nagyon ritka az ilyen. Az élesztőben van még húsfehérje. Tehát az élesztőben. Az is gomba, ugye végül is? Tehát a sütő vagy pék élesztő, ha veszünk ilyen kocka élesztőt, ha hiszitek, hanem 40%-a állati fehérje, minőségű fehérje. Annak a kocka vagy téglatestnek, amit veszünk sütő vagy pék élesztő néven, sörélesztő pehelyben is kvázi húsértékű fehérje van. Hát az élesztőgombák elképesztő értékes fehérjéket hordoznak, csak jelzem, vegetáriánus, vegán étrendben ezek szerepe megnő. Egyébként tökmag, dió, ahogy mondtam, mandula és egyéb fehérjék is kvázi húsértékűek vagy tejértékűek, nagyon értékesek, komplettálva gabonával, hüvelyesekkel hasznosak. Köszönöm szépen a figyelmet. Van-e kérdés vagy hozzáfűzni való, amíg tetszenek gondolkodni, vagy gondolkodtok? Látom a kezeket. Egy másodpercet kérek csak, amíg el nem felejtem. Ígértem a múlt alkalommal, hogy rost formulát fogok hozni, és volt rá pár kedves hallgató jelezte az igényt. Ez még nem a korábban említett alma chips, vagy alma magházbor, hanem ez alma lapka. Alma lapkából készített, igazi magyar alma lapkából készített alma hús őrlemény. Néhány héten belül ezt fogja fölváltani az előbb korábban már említett alma magházbor. És alma héjas lapkából chipset készítünk, és az alma szárítmány is. Ha van kedvetek megkóstolni, rendkívül, hát ez egy önálló édességnek is beillik. Csak jelzem, akit érdekel, nagyon kellemes alma íze van, ez szezámmagliszttel és lendmagliszttel, tehát rostokkal összekevert alma rost keverék, műzlikhez tesszük, édesítésre is itt-ott alkalmas, tehát aki édeskés ízeket kedveli, rendkívül jó édes íze van, tehát úgymond cukor helyett az almahús örleményt adjuk a műzlihez, és nagyon gazdag pektinben. A lenmag az ugye védi a beleket, a szezámmag pedig a csont erősítésben játszik szerepet. Akit érdekel még, korábban hoztam egy-két hete az ízületi formulából, ebből még egy néhányat hoztam, ez a híres barna köles liszt. A barna kölesben lévő extra magas meta kovassav tartalom, erőteljes porckorong, és ízületi tokvédő, erős lugosító. Ez nem ugyanaz, mint a sima aranyköles, az egész más. Helyesebben az minimális kovassav tartalommal bír. A barna köles egy nagyon kiugró metakovassav tartalmú lugosító gabona, aminek a lisztjét néhány tejás kanálnyit adunk az ételhez, készételhez, tehát nem főzzük, nem sütjük, és körülbelül 3-6 hónapon belül észrevehető javulást hozhat az ízületekben. A ropogó, pattogó porcoknál meg lehet vizsgálni, meg lehet nézni, vannak jó tapasztalatok, nyilván ez sem csodaszer, de hasznos. És most rátérnék a kérdésekre, és igyekszem gyorsan válaszolni. Tessék.
1: Két kérdésítő szeretnék
0: tenni. Köszönöm.
1: Az egyik egy ilyen kis távolat. Vannak olyan szakértők, akik azt mondják, hogy a reggeli az rendkívüli módon káros.
0: Igen.
1: Ugyanis ugye délelőtt van a méregtelenítés a szervezetben, és jelentősen meghosszabbítható az élet hossza, ha az első étkezés olyan napdeleléskor, olyan 12-1 körül van. A másik kiegészítés pedig az, hogy ez mondjuk előadásokon ugye ritkábban szerepel, hogy rettenetesen szereti az emésztőrendszer és a teljes szervezet, immunrendszer is, a bőjtöt, a heti, legalább egy napos bőjtöt. Uh-huh. Akaraterő kell hozzá, de rendkívül módon használ.
0: Nagyon szépen köszönjük. A délelőtti kiválasztásról a véleményem az, hogy a civilizált világban az emberek későig maradnak fenn, ugye esti krimik, stb. A régiek, ugye tyúhokkal feküdtek és keltek, ezáltal jó pár órával előre tolódott a bioritmus, tehát lényegében a modern életvezetés során az éjfél körüli lefekvés azt eredményezi, hogy nagyon kihúzódik a másnap délelőtre a méregtelenítés. A korábban lefekvő, alig vacsorázó, vagy szinte nem vacsorázó embereknél általában a hajnali 4 és hajnali 8 óra, 9 óra magasságában, inkább 8, 4 és 8 között hajnalban a kiválasztás le is zajlik. Máskülönben gondolom, hogy nem csak én, hanem önök is ti is így vagytok vele, hogy az embernek reggelente bizony ki kell menni a mellékhelyiségre, ez egy természetes és jó dolog. Ez mutatja, hogy hajnalban elindul a kiválasztási mechanizmus, ez általában hajnali 4 órától indul el, és ez nem nagyon szabad, hogy délig tartson szerintem. Nekem ez volt a bukfenc ebben a dologban, hogy 4, és reggelig ez általában végezni szokott. Én tehát erre jutottam, nyilván nem erőltetem senkire sem az én nézeteimet, csak jelzem, hogy a testkontrollos variációhoz képest a hamarabb lefekvő vagy nem vacsorázó embereknél ez az időszak ez korábban van, és úgynevezett hajnali kiválasztás és hajnali méregtelenítési folyamat játszódik le. Hozzáteszem, felkelés után rögtön iszunk, ami megint felgyorsítja ezt a tisztulási folyamatot. Kefir és joghurt. Igen. Általában natur joghurtot javaslom jobban. A kefir ugye gombából van, az is értékes, emésztésjavító, hasznos, probiotikus, de az mégiscsak gomba. A joghurt, tiszta teljesavas erjesztés, natur joghurt ajánlható jobban. Azt hiszem, szerencsésebb. Házilag ugye nehéz csinálni joghurtot, mert az 42 fok stabil temperálás kell. Kefirt azt aluteért könnyebb csinálni. Javaslom, hogy a joghurtot inkább részesítsük előnybe, ha lehet választani. Hasznosabb. Így van. Tejterméket, savanyított, köszönöm. A savanyított tejtermék az más, mint a tej. Tehát szakmailag nem tartom tejnek a joghurtot. Ez most furcsán hangzik, mert savanyított. És savanyítás során ionizáció játszódik le, és tejsavas erjesztés, ami sokkal könnyebbé teszi, gördülékenyebb az emésztés. Sokkal könnyebben, hamarabb emésztődik a joghurt, mint egy pohár tej. A kettő között akkora különbség, mint az ég és a föld között, a kazein miatt. A lényeg, tehát teljesavasan erjesztett natur joghurtok, hozzá magvak adása az viszonylag jó. Figyeljünk a cukorra, édességre, hogy aszalványt, cukrot, mézet, lekvárokat nem nagyon adunk savanyított elkészítményhez, tehát itt már ugye a gyümölcs joghurtok esetleg összeerjedő hatása merül fel. De egy kicsit vicces, amit mondok, hogy a gyümölcs joghurtoknál azért nem félünk az összeerjedéstől, mert nincs benne gyümölcs. Tehát azok virtuális gyümölcsből készülnek, ugye a cukor döntő része az már igazából nem ott van, hanem a gyümölcslében, amit kisajtoltak belőle, de visszatérve visszacukrozzák, tehát eljedni fog végül a gyomorban. Köszönöm én is. Akkor térjünk tovább a kérdésekre, kinek volt. Megyünk erre, és aztán visszatérjünk, hogy ide jó, mindenkinek fog jutni idő. Tessék parancsolni.
2: Szeretném megkérdezni, hogy különböző szakkérdezmények vannak arra, hogy diabétesz 2-esek, hogy bántalmazanak.
0: Igen.
2: Többször, vagy van egy olyan szakem is, hogy napi kétszer érkezés.
0: Igen.
2: Most, hogyha napi kétszer érkezésről van szó, akkor nyilván meg kell terhelni.
0: Igen. Egy picit ellentmondásos számomra is az a kérdés. Működik, van akinél működik a kétszeri, elképesztően jó párosítással. Nyilván ott zöldség alapú. Zöldség, dióféle alapú diétáról van szó, ami hosszantartó tehetségérzés biztosít, és nincs benne lényegében sok szénhidrát, viszont zsiradék és rostok vannak benne. Én azt képviselem, azt hiszem, hogy a háromszori. Tehát 5-6-szor étkezés mond a szakma, sőt, nem tudom, 6-7-szer is időnként, tehát szinte 2 óránként. Ez elfárasztja, kifárasztja a szervezetet. Az újabb gyógyszerek ráadásul lehetővé teszik, hogy hosszantartó inzulin felszívódás történjen, és így ez megvalósítható. 2-3-szor étkezést javaslok. A gyomor túlterhelése viszont sáros káros, tehát azzal rosszat teszünk a hasnyálmegynek. A legrosszabb, amit tehetünk, az egyszerű nagy étkezés. Az egészséges táplálkozásban, különös tekintettel a vegán, vegetáriánus étrendre, ha egyszerre sok zöldségfélét teszünk, ez nem terheli a hasnyálmirigyet. Viszont a régi ajánlás, ha sok tej, sajt, hús, ugye, amit régen a 2-es típusú diabéteseknek mondtak, az viszont káros a hasnyálmirigynek. Újabban a cukorbetegek számára többnyire vegetáriánus, vagy kvázi vegetáriánus, tehát esetleg hal baromfi tartalmú ételt javasolnak, amiből egy picit többet eszünk, nem jelent problémát, mivel alacsony a glikémiás indexük, és nem terhelik a szervezetet. Ezért a kétszeri mehet. Én azért azt mondom, hogy általánosan a háromszori, esetleg 3,5. A 3,5 azt jelenti, hogy 3 főétkezés, és mellette van egy külön zöldséges, tehát nyers, zöldséges étkezés, és a csírák, a gabonacsírák fogyasztása a diabétesz mellett zöld turmix, gabonacsíra, flavonoid bevitel, tehát színanyag, ezek kiemelkedően fontosak. Ugye védőhatásuk révén, és a likopin a paradicsom. Tessék parancsolni.
3: A paprikánál, meg a töltött károsztánál, a diót hogy javasolják a beletételét, mert ha egyébként berakjuk, akkor a gyerekeim, ha meglátom, hogy dió, töltelékbe vagy, hogy...
0: Igen. Őrölt, darált dió formájában. Tehát rizs, darált dió, és ehhez esetleg mehet tojás, ugye aki tojással készíti, van, aki darált lenmaggal, illetve zappehelylisztel, vegánok, zappehelylisztel készítik. Tessék? Igen. És ezt töltjük bele. Töltött paprikáról beszélünk most? Bocsánat. Jó. Igen. A töltött paprikába töltjük bele, és a fűszerezés kérdése. Ha valaki háziasszony tud segíteni, ezt megköszönöm ebben. Ugye itt Miskolcon különösen itt működött konyha is ilyen tekintetben. Tehát fűszerezés az hasonló, mint a húsos. És darált dióval, rizssel, hogyha azt szeretnénk, hogy paprika nélkül is összetartsa, akkor nyilván zappehelyliszt, darált lenmag, illetve tojással lehet összetartani, vagy tojáspótlóval.
3: Meg még, hogy a gumát, ha jól értettem, mert abármitől szoktam, hogy mennyi ideig kell, mert ha kimennek az anyagok, sokáig abálja az ember, vagy magas forrásokon, mi a javaslat?
0: Jó kérdés. A gombának az anyagai igazándiból annyira nem távoznak el. A gombában nincs olyan anyag, ami nagyon kioldódna belőle. Nincsen olyan mennyiségű B-vitamin, C-vitamin, a gomba fehérjék pedig annyira nem távoznak el. Úgyhogy szerintem lehet bőven. Nem tudok ebben tanácsot adni, mert én soha nem csináltam ilyet, hogy gombát abálok, de amennyire így átgondolom ezt logikailag, nem okoz nagy kárt a gombában, sőt úgy láttam, vagy úgy gondolom, hogy ez javíthatja az állapotát.
3: Meg a hagyományos ételek izgatnának, hogy levesek éppen vagyok. Úgyhogy ha a leves nem eszem, akkor olyan, mintha nem is érkeztem volna, hogy mi érdemes.
0: Tartalmas.
3: Húsleves, akkor van, mit tudom én, krumplileves, meg a krumplis ételek azok hagyományosak, hogy azzal mi a helyzet, mert hát nagyon finom.
0: Teljesen jó, vállalható a krumpli. Igen. Uh-huh. Én azt hiszem, hogy ezek vállalhatók. Annyit tennék hozzá, hogy amennyire lehet, kicsit reformozzunk vele. Tehát reform modult, tehát zappehelylisztet teszünk egy picit mondjuk esetleg a tésztához, vagy barna tésztát, vagy korpás tésztát vásárolunk. Mi volt még a felvetés? A levesek. Sűrű, tartalmas, tehát krumplival. Tulajdonképpen már alig nevezhetném levesnek. Annyira tartalmas, tehát igazi jó palóc, vagy hamis gulyás, tehát hüvelyesek mehetnek bele, csicseri borsó, sok főzést igényel, krumpli. Aki nem szereti a szóját, nyilván az nem fog beletenni mondjuk szójakockát, vagy ilyesmit, vagy tofut, hanem más tesz bele, esetleg és zöldségfélék, értelemszerűen gyökérfélék, répaféléket teszünk, zellert teszünk bele. Levesek között ugye az elhangzott a paradicsomleves, a krémlevesek, tehát a brokkoli krém, a zellerkrém, a krémlevesekhez adott pirított kocka, az már egész komoly dolog, mert nem annyira híg a krémleves. Javaslom a krémleveseket a vacsorára például egy kevés pirított kis zsemle vagy kenyérkockával hangulatos tud lenni. Ilyesmit tudnék javasolni. Azok a típusú levesek, amik vizesek, némi kis beltartalommal, vagy zöldséggel, ezek hígítják az emésztőnedveket, és nem túl jók. Tehát nem javasoljuk. A nagyon lédús, nagyon vizes leveseket nem javasoljuk, hanem tartalmas levest, kevés folyadékkal.
3: És a pizzával, az olasz ételekkel, mi a helyzet? Pizza vagy?
0: A pizza az egy komplettált, egy párosított étel. Van rajta házilag készített pizzákat javaslok. Tehát nyilván munkás dolog, mint egy telefont megereszteni, és jön a pizzafutár, de minőségileg különbség. Tehát gomba van rajta, ugye például a sajt, de ugye a sajtot most már mi ugye mással pótoljuk, tehát mondjuk ráreszelünk egy kis füstöltofut, illetve paradicsom. Én a pizzát nem tartom rossz ételnek. A lényeg, hogy túlságosan sok mindent ne rakjunk rá, mert akkor már zavarni fogja az emésztést, de én azt hiszem, hogy vállalható a pizza. Az egy tál étel a pizza, ami abszolút működik. És a pizza tésztát, azt viszont egy picikés zappehelyliszttel, teljesörlés liszttel, tönkölyliszttel, durum liszttel készítjük. Tehát reformos, alacsony glikémiás indexű pizza tésztát készítünk szemben az üzleti fehér termékekkel, tehát otthoni házi. Igen, paradicsom szósszal kiváló lehet. Ez jó lehet, és javaslom. Van-e kérdés hozzáfűzni való, tessék parancsolni?
4: Azt szeretném megkérdezni.
0: Igen.
4: Hogyha az ember az élesztőt megeszi magában, tehát a sütőélesztőt, annak van valami akadár, vagy valami kellene?
0: Nyersen az élesztő gombák egy része átjuthat a gyomron. Ugye ez idősebb Sirilla György neve után, munkálkodás nyomán vált ismerté. Ugye tömegek kezdték el enni a sütőélesztőt éjgyomorra. Egyébként az a sütőélesztőnél értékesebb vitamin, B-vitamin forrást nem ismerünk ezen a bolygón, elképesztő. Szóval a sütőélesztő az egy koncentrált biomassa. Ezért jogos a kérdés. Nem tudok mást mondani, mint azt, hogy az élesztőt, amikor lehet krémmé, tehát pástétommá főzzük. Élesztő pástétomot készítünk. Tehát hagyma, pici zsemlemorzsa, vagy kenyérmorzsa, és ezen főzzük föl az élesztőt, egy kis liszttel sűrítjük, esetleg daráldió, hamis májas lesz belőle, és akkor így alkalmazzuk. Megmondom őszintén, egy picit rottyantjuk az élesztőt, azért, mert a gombák akkor elpusztulnak, és az élő gomba az nem tesz jót a bélbe. Az élő szaharamicász törzsek nem valók az ember bél csatornájába sajnos. Annak meg kell halnia. A gyomor, sav általában túl is termelődik, a gyomor élő gombát észlel, túltermeli a savat, ezért egyesek savasodnak az élesztő gombától, tehát marja a gyomrot, mert a sav el akarja pusztítani az élesztő gombát. Azért túltermelődik. Az élesztő pástétomokat tudom tehát javasolni egy picit jobban.
4: És a B-vitamin az nem megtökre akkor, amikor az élesztőt
0: A B1 vitamin kivételével a többi B-vitamin család az hőrezisztens. A B1 vitamin az, ami körülbelül 50%-ára csökken egy élesztőkrémben, de a B1 vitamint azt sörélesztőpehellyel, ugye az végül is egy inaktív nyás forma, illetve csírák fogyasztásával tiamint elég jól be lehet vinni. Tehát a B1 vitamin hiány annyira nem fog megjelenni. Nagyon szívesen. Tessék. Nem nagyon beszéltem, igen. A gabonafélék általában savasítanak, tehát általánosan egy műzli reggeliben az asszalvány, a gyümölcs dominál egy picit jobban, a gabonaféle nem annyira. Tehát mint a köztudatban az szerepel, hogy sok gabona, kevés gyümölcs, fordítva általában 50% gyümölcsel dolgozunk egy műzli reggeliben, legalább 40% jó volna. Az ételek mintegy 50%-a zöldség vagy gyümölcs. Ez a lugosító típusú étrendnek az egyik titka. A legszerencsésebb ugye az volna, hogyha ezt még emelnénk, egy 70-80%-os lugosító arány. Megmondom őszintén, hogy a köles, a hajdinon állam mondjuk kevésbé játszik szerepet, de a köles, a sima aranyköles, az egy komoly dolog. Azt rendszeres használatra javasoljuk. A klasszikus búzához képest jó. Sokkal jobban lugosít. A klasszikus búza, de még a zab is egy picit savasít. Túl sok zabot zabbal nem eszünk. Ezért. Gyümölcs, zöldség, diófélék általában lugosítanak, aszalványok is. És a csirafélék, a tej az inkább savasít, tojás, hús savasít, viszont a tej savasan erjesztett termékek, tehát joghurt, kefir, az semleges enyhén lugosító hatású. Igen, tessék parancsolni.
3: A humorimokról szeretnénk hallani valamit, hát azt most hallottam, hogy a kicsit gyomorra.
0: Igen, az nem tesz jó.
3: De mégis a hungarium, mert valamilyen funkciója van a vörösborra is, mondom, amit bevetettünk. ő kívánja, úgy javarod a fogyasztás, meg a méznek is, mert mézben is úgy tudom, hogy minden benne volt, hogy a pácsikám csak mézet fogyasztott egy időben, és semmi baj nem volt.
0: Ajánljuk a mézet fogyasztásra, nyilván mértéktartóan. Ennél jobbnak tartom a virágpor. A virágpor és a méhészeti termékek fogyasztását, a méznél is jobban javaslom. A vörösborral kapcsolatban mi a kérdés pontosan?
3: Úgy fogyasztjuk, hogy javarod, jó, gyerek, nem szabad, de úgy van, a emésztés is elősegíti, antioxidáns van benne, lényegében onnan az ásványi anyagokat 6 méter, 10 méter mélyről hozza föl, hasonlóan a lényéhez, és ha ennyi hasznos anyag van benne, akkor mindenképpen javasolt, vagy igen, javarolt a fogyasztása. Vagy a kisiskinél, az eredeti házi pálinkánál, hogy érdemes fogyasztani, evézen, vagy van
0: Hát, az a baj, hogy arra kérdésre nem fog tudni igazán olyan választ adni, mint amit a kedves kérdező várna. Nem fogyasztunk alkoholt. Ezt hosszabban is elmondhatnám, ez egy nagyon rossz hír. Láttam, hogy így hirtelen egy csalódás volt az arcon. Fogyasztjuk a vörösbort, csak tormás must formájában. Tehát a torma, 1 kg tormát teszünk, reszelt tormát egy 100 liter musthoz, nyilván nem lesz ugyanaz az íze az alkohol miatt. Nálunk ez lelkiismereti kérdés, ez egy vörösbort néhány kortyot a szakma az evési végén szokott javasolni, ami az előadással valamennyire ütközik, hiszen gyümölcsről van szó, ugye a vörösbor az musta, szőlőből van. Na most az a kérdés, mennyire erjed, vagy erjed tovább a gyomorban, bélben egy vörösbor. Annyira nem jellemző. Az alkohol ráadásul antiszeptikus hatás. Hát igazándiból ilyen szempontból az erjedést annyira nem tartunk. Mi az előadásainkon az alkoholos italokat nem ajánljuk. De a kérdés ugye főleg a kisüsti esetében még égetett szeszes italról is van szó. Azt így mikrofonban pláne felvétel is készült, tehát nem merném. Inkább azt mondanám, hogy pálinkát az abszolút nem. Viszont a vörösbor alapanyagát képező piros vagy kék szőlőt azt nagyon-nagyon előszeretettel javasoljuk. Hazánkban professzor dr. Dörnyei József készít piros szőlőből vákumsűrítményt. Ha valaki már fogyasztott homoktövis piros szőlőhéj kivonattal vákumsűrítményt, ez egy édeskés, édessavanykás ízű, fekete színű, ilyen ragacsos mézszerű szirup. Ennek egy kis kanáljában van egy nagy marék kék szőlőnek megfelelő resveratról, tehát én ilyeneket tudok javasolni, ezek valamilyen formáját. Nyilván a vörösbort nem mondanám, hogy evés előtt fogyasszuk el, ha valaki fogyaszt, hanem az evés után van némi emésztésjavító hatása. Egyébként az emésztésjavító hatása főként azon alapszik, hogy zsírt old. Ugye a vörösborban lévő alkohol zsíroldó hatású. Kioldja a zsiradékot az ételből, az tovább halad, és a zsír szegényített gyomortartalom könnyebben emészte. Tehát ilyen módon dolgozik a vörösbor, de az alkohol helyett inkább akkor javaslok kevés lecitint, vagy néhány korty sárgarépa levet, esetleg citromos termékek adását, ami minőségileg gondolom más, mint a vörösbor. Citrommal készítjük a salátaféléket, ez javítja például az emésztést. Tessék nyugodtan kérdezni, vagy hozzászólni, és én tessék parancsolni. Igen. A babkávé, így van. Azok abszolút, tehát maláta, cikória, ezek nem is kávék, ezek inkább prebiotikumok. Ez hasznos. És akkor hátul volt még kérdés. Igen. Tessék.
5: Van egy kutató, akivel én időnként szoktam interneten levelezgetni, a kutatás eredményeit szoktam ilyen formában közölni, és ő kifejezetten a bélre specializálódott, a beleteg kutatja. Nagyon érdekes téma, és azt írta, hogy a vegan-vegetáriánus táplálkozás nagyon-nagyon jónak tartja. Egyetlen egy problémája van, hogy a vegán ismerősei legjobb tudomása szerint túlságosan sok szénhidrátot fogyasztanak. És a kutatási eredményei azt támasztják alá, hogy a sok szénhidrát fogyasztása magával hozza, amit ön is említett az előadásában, hogy sajnos tehát bélgyulladás alakul ki előbb-utóbb, ami aztán tovább gyűrűzik a test más részében, és azt gondolja, hogy ez helytelen. Tehát sokkal kevesebb szénhidrátot kellene fogyasztani. Ehhez még kapcsolódik egy olyan, hogy nem régen voltam egy talán ESG vagy valami hasonló nevű vizsgálaton, ahol azt mondták, hogy hát elég jók a paramétereim, az adataim, viszont a doktor úr azt ajánlotta nekem, hogy 160 g per nap szénhidrát, tehát 160 g szénhidrátot fogyasszak naponta. Hát nem mondom, én nem eszek egyáltalán állati fenyérjéket meg. Tehát akkor mit egyek? Hát ő azt nem tudja, de ezt próbálja meg betartani. Tehát, hogy ez most normális dolog, vagy tényleg jó vagy?
0: Igen. A szénhidrát csökkentés, tehát nagyon azt hiszem, hogy fején találtuk a szöget, a szénhidrát csökkentés alapeszme. A növény alapú diéták egyik nagy hátránya a szénhidrát túlsúly. Tehát bele kell nézni a saját tükrünkbe is, és azt hiszem, mármint én, amit oktatok, túl sok időnként a kenyér, túl sok időnként a burgonya, a rizs. Ez tény és való, ez okozza a vegetáriánusok túlsúlyát, okozhatja, és akár cukorbetegségét is. Tehát a húsmentesség önmagában nem ment föl sok betegség alól. Aki a húst elhagyja, az általában növelni szokta a cukrás süteményeket, cukrot, hiszen a hús helyébe valamit tesz, és a kenyeret. Az egészséges vegán étrend zöldség-gyümölcs alapú, ezt kell mondanom. Ezen belül is inkább zöldség alapú. A gyümölcsökből is szabad azért bőven enni, de azért magasabb a cukorfoka. Vigyázzunk azért, de almától senki nem kaphat még betegséget, akármennyit is evett. Inkább mondjuk a dinnyek úráktól sem, de vigyázzunk azért az édesebb gyümölcsökkel. Zöldségek párolva, zöldségek nyersen, csirafélék, ezek képezik, és némi dióféle. A diófélében ugyanis nem sok a szénhidrát, bár mondtam, hogy van, abban zsiradék van. És azért az más, hogy hat. Összességében tehát zöldség alapú és hüvelyes alapú diétát javaslok. Hüvelyes az enyhén puffaszthat, sőt, tehát az is óvatosan mértékkel, tehát ezt tudom így mondani. A kenyér növelése nem megoldás. Ugye itt elég sok minden elhangzott. Sütőtök, amit nem hangzott el. Párolt sárgarépa, sütőtök, patlizsán, karfiol, káposztafélék. Én időnként kuktában készítünk egy fél, tehát egy káposztafélét, ketté vágok, vagy négy felé. Nagyon hamar kész van, 12 perc alatt kuktában. Azért párolt káposztát elfogyasztani egyszeret pirítóssal igen laktató dolog. És nem a pirítós miatt. Vagy néhány szem dióval még, mandulával. A káposzta az egyik leglaktatóbb zöldségféle. Fantasztikus. És rák megelőző hatása van. Tehát ilyen típusú diétákat javasolunk. De szívesen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és még egy pár szó erejéig.
6: Egy pár szóban szeretném mondani a kedves hallgatóságnak, hogy a főzőkörünk újra fog indulni augusztus közepén. A befőzések, tartósítások időszaka következik, úgyhogy ezért előre hoztuk szeptemberről augusztusra, ugyanúgy vasárnaponként, délután 3 órakor, tehát 2 hetente mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel a vegetáriánus táplálkozás.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a figyelmet. Akit érdekel, a honlapunk az újéletmód.hu, helyesebben a magazinunk honlapja, az egészségmagazin, tehát nem régi életmód, hanem újéletmód.hu. Ennek a helynek a honlapját szeretném kérni. kerakmiskolc.hu. Bocsánat, de összekeverem. Nyilván a városra kezdek. miskolckerak.hu. Ugye? Gondolom innen ezt már ismerik. Lehet letölteni a programokat. És ha nincs több kérdés, akkor kívánok jó egészséget. Esetleg találkozzunk majd vagy az életmódtáborban, ez július, tehát 7. hó utolsó részében. 10 napos életmódtáborunk lesz innen nem túl messze. Bózsván, Zempleni-hegységben lesz, akit érdekel ilyen típusú 10 napos tábor, rengeteg sporttal, közös programmal, több előadással, kirándulással, beszélgetéssel, sok érdekességgel és stressz kezelési kurzussal délutánonként azok számára is 3-szori bőséges étkezéssel, vegetáriánus, vegán étkezéssel, azokat várjuk szeretettel a bózsvai életmód táborra. Ennek lesz majd jelentkezési lapja, és erre is lehet majd jelentkezni. Hirdettem, illetve jeleztem, hogy van tehát Csicsókasűrítmény van funkcionális liszt, és kedves Robi barátomék sok-sok egyéb, a kókuszolaj, egyéb termékkel foglalkoznak, szét lehet nézni, nyilván ezek között már szétnéztetek. Jó egészséget, lelki egyensúlyt és békét kívánok. Azt hiszem, hogy hagytam itt 2 hetet, de lehet, hogy kifogyott. Aki szeretne ebből itt venni, itt megteheti. Tudok visszaadni, van egy kis pénzes dobozom, tudok visszaadni apró pénzt is. És nyilván, hogyha szeretnétek későbbiekben, akkor itt egy kis lerakatot korábban is létrehoztam. Ezt bővíteni fogom az almarosttal, később almamakhászporral, funkcionális rosttal, és a barnaköles lisztes ízületi formula is lesz itt a Robieknél. Köszönöm szépen a figyelmet!

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a szép finom tavasz idő ellenére úgy döntött, hogy már meghallgatja a mai előadásunk anyagát. A mai előadásunk szorosan kapcsolódik az elmúlt előadáshoz, de még mielőtt ráhangolódnánk, illetve ehhez adandó segítségként, hallgassunk meg egy szólót az Erdész Gábor karmesterünktől, klarinéttal.

Köszönjük szépen! A zeneszám hűen tükrözi a mai témánkat, ugyanis ma egy küzdelmes témánk lesz, de egy nagyon szép történet. Nem tudom, hogy a hallgatóság közül mennyien ismerik Jákob történetét. Tegye fel a kezét, aki akárcsak kivonatosan, de hallott róla. Akkor elkezdeném az elején, megpróbálom részletesen a történetet, majd a későbbiekben kérem, amikor szólok, hogy amikor konkrétan az igéből olvasok, akkor mindenki kezébe adjunk Bibliát, jó, mert úgy érdemes olvasni otthon. Nem gond, aki nem tudja, ő neki majd. Tehát onnan kezdjük a történetet, hogy Jákob Izsáknak volt az unokája, ugye múltkor vettük Izsák történetét, egyébként Mózes első könyve, mondom, hogy hányadik fejezetétől kezdődik az egész történet, elég hosszú fejezeteken át szól csak Jákob életéről. A 27. 26. fejezet is már. Ábrahám, ahogy múltkor vettük, egy nagyon picit visszatekintek, Ábrahám Mezopotámia területéről jött ki. Az Isten azért választotta ki, és azért hívta el erről a földről, mert a bábeli zűrzavar után, a nyelvek összezavarása után a bűn annyira megsokasodott ezen a földön, hogy az igaz Isten ismeret szinte kiveszett. Mezopotámiában, amit lehetett, amíg ott élt Ábrahám családjával, addig tudtak ott ténykedni, munkálkodni, de amikor úgy látta a Jóisten, hogy ezen a területen már többet ilyen formán nem tud tenni, akkor hívta el Ábrahámot egy egészen új és különleges területre, Kánaán földjére, amit megígért neki, illetve az utódjainak, és erről szólt, és megígérte neki, hogy belőle fog származni a megígért messiás. Nagy nemzetté teszi, ahogy tanultuk, és sokat kellett várni a megígért utódra is, és ennek az Ábrahámnak az unokája volt Jákob. Izsák ugye a megígért gyermek, Izsák a megígért gyermek későn született Ábrahámnak, de a különös a történetben az, hogy Izsák gyermeke, Jákob és Ézsau is későn született meg. Ugyanazt a hitpróbát kellett kiállnia Izsáknak, Ábrahám fiának, amit neki annak idején. Azzal a különbséggel, hogy Izsák tanult apjának a példájából, nem ment bele többnejűségben, hűséges maradt Rebekához, a feleségéhez, és 20 évet vártak arra, hogy a megígért utód megszülessen. A védőnő is van közöttünk, tudom, ezért érdekes a történet, amit olvashatunk már a 25. fejezetben, hogy amikor megtörtént ez a gyermekáldás, különös gonddal bírt az édesanyja, ugyanis nem szokványos terhessége volt, és ezt ő is érezte. Ugye gondolom, akkor is az asszonyok összevetették a tapasztalataikat, megbeszélték egymással, de ő érezte, hogy valami nincs rendben, és megkérdezte az Isten. De egyébként az életben érdemes is ezt tenni, nem csak akkor, amikor állapotos az asszony, hanem ha úgy érzi, hogy valami gondja van az életben, kiadhatna legmegfelelőbb tanácsot, legmegnyugtatóbb választ, mint az, aki ismeri minden dolgunkat, és aki teremtett minket. Így megkérdezte a jó Istent Rebeka, és adott is neki választ. Azt mondta, hogy azért érez furcsaságot, különös nehézséget a terhessége alatt, mert ikrei lesznek. Megmondta jó előre, pedig nem volt ultrahangkészülék, nem voltak modern dolgok, de megadta a választ, és egy proféciát is adott, mivel Isten kiválasztott emberei voltak, méghozzá azt a proféciát, hogy a kor szokásához hűen az első szülött gyermek, az első szülött fiúgyermek egy különös felelősséggel és kiváltsággal élhet minden családban, de ebben a családban az ikerpárok közül mégis a kisebbik fog uralkodni a nagyobbon, a nagyobbik pedig szolgálni neki. Ez azért volt különös, mert akkor az ókori világban, ezen a területen azt jelentette az első szülöttség, hogy az a fiú, aki először születik meg, dupla részt kapott az örökségből az apja halála után. Ez volt az úgymond kellemesebb, meg kézzelfogható része a dolgoknak. De a másik, ami körülményesebb, lelkibb és nehezebb volt, az az, hogy ő volt a család papja. Ő vitte tovább a család vallásos életét, illetve ő gondoskodott erről a vagyonról, és nem költhette önző módon magára, hanem a család ügyes-bajos dolgaira, gondviselés, szociális dolgokra, mindenfélére, arra kellett neki ez a pénz, nem egyébre és nem önző célokból.
A gyermek születésnél is különös dolog történt, mert érdemes elolvasni, mondom, de az idő rövidsége és a téma hosszúsága miatt nem tudok mindent elmondani. Csak annyit, hogy amikor megszülettek a gyermekek, az első gyermek volt Ézsau. A neve azt jelenti, hogy szőrös, durva, nyers. A jelleme is ilyen volt egyébként, később kirajzolódik. A fiatalabb gyermek Jákob, a Jákob név pedig azt jelenti, hogy más helyébe tolakodó, csaló, ügyeskedő. Ő rá is jellemző volt ez a név, erről szól a mai témánk, hogy hogy lett ebből a csaló gyermekből Isten igaz harcosa. És már a születésükkor is kitűnt a jellemük, már a csecsemőknél is megállapították, hogy különleges módon jött a világra, de egy csecsemőnek nincs fogása, önálló döntése, akarata, még tudatlan, de mégis úgy jött a világra ez a Jákob, hogy megfogta az ikertestvérének a sarkát, és hozzásegítette a testvére, hogy ő könnyebben megszülessen. Ez is különös dolog volt a történetben. A továbbiakban próbálom elmondani magát a történelmi részét a dolgoknak. Ha valamit kihagynék, vagy lerövidítenék, és még érdekelni a hallgatóságot, akkor a végén nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, úgyhogy érdemes a kérdéseket gyűjteni. A továbbiakban azt láthatjuk, hogy amikor ez a két fiú növekedett, akkor ugye a jellemük különbsége miatt megoszlás volt a családban. Ézsau a nevéhez hűen jellemében is tükrözte azt az életvitelt, amiről a neve szólt. Vad természetű volt, inkább szerette a vadászatot. A mai világban is vannak vadászemberek, láthatjuk róluk is, hogy általában milyen életvitellel mennek. Különös más lélekkel bírnak, tisztelet a kivételnek, de aki ilyenbe szereti bele élni az élvezeteit, valamilyen szinten eltér a többiektől. És Ézsaúnak az volt még a különleges tulajdonsága és negatív tulajdonsága, hogy a mának szeretett élni. Csupán a mai nap élvezeteinek, és semmit nem gondolt a jövőre, lelki beállítottsága szinte nem volt. Az örökséget szerette volna elnyerni, de csak a kellemesebb, hasznosabb részével, amit az előbb is említettem, viszont a kötelezettségek azok terhelték a lelkét. Tehát ő nem vágyott erre az elsőszülöttségi áldásra, ami őt illette volna jog szerint meg. A Jákobra volt jellemző az, hogy úgymond mostani szemmel nézve normális életvitelt élt. Szelíd, szerény ember volt, annak ellenére, hogy ügyeskedő és csaló. Ugye nem mindenki látványosan ügyeskedő az életben, ezt is tudhatjuk. Nem mindig az az ügyeskedő, akin látni, hogy ügyeskedő. Nem mindig az a talpra esettebb, aki a szájával hősködik az életben is. Így volt Jákobbal is. Kívülről nézve egy normális életvitelt élt, és jó természet, jó Ézsauhoz viszonyítva jobb természetű, lelkibb ember volt. A különbség még köztük az, amit Ézsaunál elmondtam, hogy ő nem vágyott a lelki papságra, nem vágyott a kötelezettségekre, viszont Jákob tudta az édesanyjától, hogy mit üzent a Jóisten. És azt szeretném kiemelni itt ennél a történet résznél, hogy amikor tudjuk, hogy mit mond az Isten, és szívünket, lelkünket azt szerint szeretnénk forgatni, egy nagyon-nagyon különleges dolgot mutat meg itt az Isten, ami nem férhet bele mindebbe a jó indulatba, jó akaratba sem, ami nagyon sokszor konfliktust okoz családon belül, közösségen belül, hitéletben is, méghozzá türelmetlenség. Jákob egész életét, eddigi életét a most felhangzó történetig ebben a tudatban élte, hogy az Isten mondott valamit, különleges módon ő lesz annak a megvalósítója, amire szíve lelke vágyott, szerette az Istent, szolgálni akarta az Istent, de nem volt meg benne a türelem. És amikor egy ízben hazajött a testvére, talán erről mindannyian hallottunk, ezt is röviden vázolnám, amikor hazajött a testvére fáradtan vadászatból, kimerülten és éhesen, és ő meg főzött, és éppen lencsefőzelék volt, ugye Ézsau meglátta, rögtön kért belőle, és mint a jó asszonyokhoz hűen, Jákob rögtön ért az alkalommal, nem a férjét, hanem a testvérét vette meg egy tál lencsért, méghozzá azt mondta, hogy adok neked az ételből, de csak és kizárólag akkor, hogyha nekem adod most azonnal az első szülöttségemet. Mert kinek jutna eszébe, első szülöttségedet, kinek jutna eszébe a mai világban, hogy rögtön
éljen egy ilyen alkalommal, ha nem akkor, amikor folyton ezzel jár az embernek az esze. Ézsau pedig, hogy megkönnyebbüljön és könnyítsen a pillanatnyi éhségén, azonnal belement a dologba. Tehát van még ilyen szint.

együttéltek, és nagyon szerette a feleségét, hiszen egy ízben írja, hogy idegen területen arra lett figyelmes egy pogány király, hogy kifejezte a felesége iránt a szeretetét szavakkal, tekintettel, öleléssel, amit nem ítél el a Szentírás. De mégis a két fiú miatt konfliktus volt állandóan a családban, és elmondanám, hogy miért. Azért volt konfliktus, mert Izsák, tudva a proféciákat, a szívén viselve az Isten ügyét és továbbvitelét, az ő beszédének, az ismeretének a továbbvitelét, mégis Ézsauhoz húzott inkább a szívében. Mert talán látta benne azt, ami benne nincs meg, talán merészebbnek gondolta, talán bátrabbnak, de inkább bakmerőség volt Ézsauban, amit láthatott, de Ézsau volt neki a kedves. Rebeka pedig megfontolt asszony volt, talán a történetből itt úgy tűnhet ki, hogy hívőbb asszony volt ebben az esetben, és a szívében forgatta, mint annak idején Mária is, amit Jézusról hallott majdan, mi fog vele következni, a szívében forgatta ezeket az igéket, hogy igen, a kisebbik lesz az első szülöttségi joggal bíró, de hogy fog ez végbe menni? Tehát itt van egy család, ahol szeretik az Istent, ahol keresik az Istent, de négy ember különböző negatív jellem tulajdonságának az összegzéseként egy óriási hiba kerül a gépezetbe, Isten művében, mégpedig az, hogy az édesanya látta az édesapa kemény szívűségét, ez is nagy gondot okoz egy családon belül, a mai világban is, általában a férfiak, ezt írja az ige is, hogy kemény szívűek. Nem mutatják ki az érzelmeiket, nem fejezik ki kellőképpen, de Izsák nem a felesége iránt volt kemény szívű, hanem az Isten műve iránt. És ez legalább olyan fájó egy feleségnek, meg egy közösségnek, egy kis családi közösségnek, mint az, hogyha nem mutatják ki a szeretetet. Tehát nem volt fogékony ebben az időszakában már Istenre, és ő markánsan tartotta ahhoz magát, hogy ő igenis Ézsaut fogja kiemelni, és jog szerint neki fogja adni, mert neki kedves ez a fiúgyermek. Rebeka, ő pedig ugye látta, hogy tudta, hogy mit mond az Isten, de tele volt aggodalommal. A másik nyomós ok, ami az Isten ellen felütheti a fejét, az az aggodalom. Bármilyen ügyben. Lehet az Isten szerinti dolgokban, lehet az hétköznapi dolgokban, de ha az aggodalmat megengedjük odáig fejlődni, ahogy Rebeka is megengedte, megint nem az Isten művéért teszünk, hanem ellene. Tehát ott volt Izsák, ott volt Rebeka, a szülők, ott volt szemmel láthatóan Ézsau, aki a háta közepére úgymond mai szóval nem kívánta ezt az egészet, csak az érdekei diktáltak, és ott volt Jákob, aki tiszta szívű volt, főn sóvárgott ezután az egész után, de türelmetlen volt. És ez a négy összetevő, az édesapa kemény szívűsége, az édesanya ebből adódó aggodalma, az egyik fiú léhassága és a másik fiú türelmetlensége, ez egy családon belül olyan óriási és hosszú távú, 20 évre előre vetített gondot okozott, és az Isten művében is, amit ott és akkor senki nem tudott felmérni. Ezt azért emeltem ki, mert ahogy az előbb is elmondtam, mind a négy dolog önmagában is rendkívül veszélyes a mindennapi életben. Akkor is, ha ismerjük az Istent, de akkor meg még inkább, amikor nem ismerjük az Istent, mert nem tudjuk, hogy miért adódnak a dolgaink, a negatív dolgaink, és legtöbbször magunk idézzük elő magunknak, és másoknak is. Tehát egy családon belül is, ha valaki elkezd türelmetlenkedni, a másik elkezd aggodalmaskodni, a harmadik elkezd közömbössé válni, és ez összeadódik, és forog, és egy közösségen belül is megy, és az Isten ebben a történetben megmutatja nekünk, hogy bármennyire volt előre terve Jákobbal, bármennyire ezt a vonalat választotta ki az ő igaz ismeretének a továbbvitelére, de az Isten művébe nem fér bele a csalás. Az történt ugyanis, hogy Rebeka meghallotta, hogy Izsák titokban magához fogja hivatni Ézsau nevű fiát, és gyorsan megköti vele ezt a szerződést, úgymond áldást fog adni rá. Egy édesapánál ez óriási dolog volt halála előtt, és ez ugyanolyan volt, mint az adott szó, tehát ezt elvenni nem lehetett. De Rebeka különös módon meghallotta, oda ment Jákob nevű fiához, és fellángoltatta benne a türelmetlenséget, meg egy jónak

tűnő tervet hozott az életükbe, hogy ezt meg kell akadályozni. A történetből az világlik ki, hogy amit nem hitben teszünk meg, amit nem hitben és nyugalomban viszünk véghez, abból nagy gondok származhatnak. Rávette Jákobot, nem kellett sok rávevés, az elején még működött a lelkiismerete, elmondta az édesanyjának, hogy de ha észre fogja venni, ja, ezt elfelejtettem mondani, hogy Izsáknak meghomályosodott a szeme, így mondja a Szentírás, tehát biztos, hogy valamilyen hájó volt már a szemén, alig látott, tehát könnyű volt a becsapás ilyen téren, de azt mondta Jákob az édesanyjának, hogy de mi történik, hogyha észreveszi, hát akkor nagyon nagy csalásnak fog ez számítani. De kérdem én az itt jelenlévőktől, hogyha nem derül ki a dolog, akkor nem csalás. Az Isten szemében az is csalás, amit mások észrevesznek, meg az is, amit nem. Tehát nem lehet az Isten művében így mérlegelni, hogy mikor csalás a dolog, és mikor nem. Ha nem is nyilvánvaló mások számára az Isten szemében a csalás minden körülmények között csalás. És rászette a fiát, készített a bátyja helyett gyorsan egy ételt, egy vadételt, a szőrösségre is előre készültek, hogy nehogy megtapogassa, bevonták állatszőrrel a kezét, hogy ne legyen feltűnő, szép ruhát, Ézsautól való illatos ruhát adott a fiára, és bement az apjához, és többszöri rákérdezésre, az édesapja kicsit gyanút fogott, többszöri rákérdezésre egyre mélyebben belement a hazugságba. Innen láthatjuk, hogy a bűn fogalma a Bibliában itt is jól ki van élezve. Hogy amikor az elején nem mond az ember ellent a bűnnek, és nem vértezi fel magát arra, hogy nem igaz az a mondás, hogy a cél szentesíti az eszközt. És bármilyen áron is, de én kivárom az Isten jelenlétét, az Isten közreműködését, akkor is, ha a 24. órában nem látok megoldást a dologra, és még mindig nem sikerült az, amit a szívem vágyik, vagy szívem szeretne, de akkor sem megyek bele csalásba. Az ember itt ezen a ponton nem állít féket a vágyainak, az érzelmeinek, az indulatainak. A jó cél érdekében is óhatatlanul még mélyebbre megy, és még inkább megtagadja az Istent ezzel a cselekedetével. Így történt itt is, becsapták az apát, elmondta az áldást. Az áldás arról szólt, hogy minden, amit az Isten ígért, minden jó, minden hasznos, minden, ami a jövőre vonatkozó, azt ez a fiú fogja örökölni. A messiás tőle fog származni, a család lelki papja ő lesz. Ő viszi tovább azt a vonalat, amit Ábrahámnak megígért az Isten. És amikor eltávozott Jákob a sátorból, megjött Ézsau, megdöbbent az édesapa is, megdöbbent a fiú is, keservesen sírt Ézsau, és könyörgött az apjának, hogy őt is áldja meg, de Izsák ekkor jött rá, hogy balgán és bután gondolkodott, és az Istennek van igaza, még ha így történt is, még ha csalással történt is, de nem szabadott volna neki se Isten ellen mennie. Csak hogy Ézsau olyan dühös lett, hogy a megígért, egy tálentsér megígért elsőszülöttségi jogát figyelmen kívül hagyva, azzal fenyegetőzött, azzal vagdalózott az egész család környékén, hogyha meghal az édesapa, megöli a testvérét. A harag és a felgerjedés olyan formáját öltötte, ami lehetetlenné tette ennek a négy embernek azt, hogy együtt éljen, és azért egy újabb tanácsot adott az édesanyja szeretett fiának, mondta, hogy nem szeretné mind a kettőjüket elveszíteni, és tegye azt, hogy elmegy messze északra, Mezopotámia azon területére, ahonnan ő is származik, Hárán városába. Menjen oda, keressen magának közülük való hívő feleséget, és majd amikor lecsitul, Ézsaúnak a haragja majd hazahivatja. Az édesapának, Izsáknak is elmondták, hogy ez így lenne jó, és így célszerű, ő is beletörődött, ő is áldását adta a fiára, és elbocsátotta Jákobot, Izsák. A történet ezen részén egy picit megállok, mert kisemmizve, méltatlanságát érezve, bűntudattal terhelve kelt útra Jákob, ez az ember, akiről aztán később az egész izraelita nép a nevét kapta. Az az ember, aki belement a csalásba, a jó cél érdekébe is, eljátszotta azt a lehetőséget látszólag, hogy ő valaha is igaz szívvel az Isten művében betöltse a szerepét.
Azért most képzeljük el, az életben mindenkinek vannak olyan dolgai, amikor tudja, hogy miatta történt valami rossz. Hosszú távú következményei vannak, és úgy tűnik, hogy az egész család boldogsága oda van. Milyen bűntudat ilyenkor az embernek, milyen nyomasztó, nem csak abban a pillanatban, hanem később is. Nem lehet valamit helyrehozni, nincs rá megoldás, az élet sarkában kifordulva egész máshogy kell, hogy folytatódjon, nem beszélve arról, hogy semmilyen nem volt, senkije nem volt, egy szál bottal indult útnak, több száz kilométeres útra, és teljesen kiszolgáltatottan is, és lelki nyomorban. Ugye manapság sokat mondják, hogy depressziósok az emberek, pedig sok részt önmaguknak köszönhetnek, és lehetne ez másképp is, de hogy nem volt könnyű helyzete Jákobnak, ez majd a későbbiekben kitűnik. Ebben a kisemmizett, lelkileg meggyötört, teljesen lehetetlennek látszó helyzetben, hogy az a cél, amiért én eddig éltem, azok a távlatok, amiért végig dobogott a szívem, az a biztos tudat, hiszen az Isten is megmondta, hogy nekem helyen van a művébe, és valamit tennem kell, teljesen szertefoszlott. Egyébként ajánlom olvasásra, hogy Mózes életében ugyanígy történtek a dolgok. Mert Mózes sem vett figyelembe egy aprónak tűnő dolgot az életébe, ő pedig indulatos volt. És igazságot akart osztogatni a maga módján, annak ellenére, hogy ismerte, hogy ő lesz valamilyen formában szabadító Izrael népe között, de neki meg egy másik jellem tulajdonsága volt, rendkívül indulatos volt, és rögtön igazságot akart minden téren szolgáltatni, ezért megölt egy egyiptomi embert, emberileg jogosan. Ugyanígy tett vele az Isten, ugyanígy viszonyult hozzá, sok-sok évtizedre kivonult a forgalomból, úgymond, és Mózes teljesen abban a tudatban élt, mint Jákob itt, hogy neki helye, szerepe az Isten művében már nincs, és nem lehet. És azért állunk meg ennél a mozzanatnál, mert annyira el van torzulva ma is a kereszténység, és nem megyek messzire, nem mondok más istenhitet, nem mondok több istenhitet, nem mondok keleti filozófiát, nem mondok mást, de torz fogalmai vannak annak az embernek az Istenről, és hiányos képe, aki nem tud és nem ismer róla a Szentírás alapján. Mert az Isten szemében a bűn mindig és minden körülmény között bűnnek számít. Aztán, hogy bánik a bűnössel, az is ismeretlen a most élő tömegek számára, mert az elkövetkezendő eseményekből azt láthatjuk meg, és ezt szeretném kikerekíteni majdan, hogy meglássuk, hogy az Isten hogyan bánik egy bűnös emberrel, mennyire másképp viszonyul hozzá, mint ahogy mi viszonyulunk hozzá mindennapi életben, mennyire nem zárulnak be a kapuk, akkor, hogyha az ember is akarja, mennyire nem kilátástalan a helyzete annak az embernek, aki egy egész életet elrontott egyetlen mozdulattal is, vagy több egymásra rakódott dologgal is, ha az Istent keresi továbbra is. Itt történt Jákobval egy különös eset, egy különös álmot kapott, de ezt nem most szeretném elmondani, hanem majd a későbbiekben. Végül Jákob odaér a rokonaihoz Háránba, ő is talál magának megfelelő feleséget, elmondja, hogy honnan jött, elmondja, hogy kinek a gyermeke, bele is szeret a neki megfelelő leányba, aki, ahogy tudjuk az írásból, az Isten mindig gondoskodik hozzánk illő megfelelő társról, aki igazi segítőtársunk egy egész életen keresztül, ha kivárjuk türelmesen ezt is. Ő kivárta türelmesen, ugyanis abban egyezett meg Lábánnal, a rokonával, hogy 7 évig fog szolgálni az egyik lányáért, Ráhelért, aki értelmes tekintetű, kedves volt, egymáshoz illő pár voltak, és 7 évig hűségesen szolgálta Lábánt, az édesapját, mert az akkori szokás szerint így volt törvényben, hogy kipróbáltatik az is, hogy mennyire veszi komolyan a fiú a lánykérést, kipróbáltatik az is, hogy hogy állja meg a helyét egy családba, hogy tud majd egyszerűen gondoskodni. Ez sem volt butaság a régi világban. Nem fejjel mentek a falnak a fiatalok, hanem megalapozott élet kellett, bizonyíték kellett, hogy álljon mögöttük, hogy komolyan gondolják, hogy érettek a dologra. És így alakult ki, és Lábánnak sem jött rosszul, mert Lábán is csaló volt. És
Egy észér ember volt, és ügyeskedő volt ő is, de az elején még úgy tűnt, hogy tisztességes az ő szándéka is, mivel akkor még nem volt neki fiú gyermeke, jól jött neki, hogy így adoptálta is magához Jákobot. Sok ókori törvény mellettük szólt ezügyben, azt is később, ha valakit érdekel, szívesen elmondom. És úgy is történt, hogy 7 évig szolgált a jövendő feleségéért, és úgy tűnt, az írás szerint így írja, úgy tűnt neki, mintha egy pillanat lett volna, mert örömmel és szeretettel tette. Ez a 7 év úgy elszaladt az életében. Csak hogy Jákob keresztül ment itt egy olyan dolgon, amit ha jól megfigyelünk a saját életünkben, nem is megyek messze mások életébe, mert nem az a dolgunk, hogy másokat figyeljünk, ha ismerjük az írásokat, hanem aki őszinte ember és az Isten felé közeledik, megláthatja a saját életében, hogy általában azok a hibák, azok a csúfságok, jellemtulajdonságok, elrontott dolgok, amikkel ő megkeserítette mások életét, és itt jelen esetben csorbát szenvedett az Isten műve is, azok valahol visszaütnek az életben, és megkapja ő is, hogy felismerje még jobban, hogy milyen tisztességtelen dolog őneki is ezt másokkal tenni. Az történt ugyanis, hogy a nászé szakájukon, hogy a zsidóknál szokás volt lefegyverzett, lefátyolozott volt a mennyasszony, nem láthatták az arcát egészen addig, amíg bementek együtt lenni, és reggel vette észre Jákob, hogy nem azt a lányát adta hozzá feleségül lábának, itt megígért. Most képzeljük el az esetet, amikor 7 évig tisztességesen dolgozok valakiért, és egy újabb elrontott élethelyzet, ami már nem miattam van, de hogy lehet ezt elviselni? Hogy lehet ezen úrrá lenni? Hogy lehet így gyakorolni olyat, amivel gyakoroltatja az Isten az embert, a türelmet, a kapkodásmentességet? Hogy lehet itt józanul gondolkodni? Tökéletes megoldás nem adódott a helyzetre, mert hát őt már feleségül vette, tisztességtelen lett volna innentől fogva elbocsátania, viszont nem szerette. És szerette továbbra is Ráhelt, és azt az ötletet adta az apósa, hogy ő neki adja azt is, végülis azért csapta be, mert hát ugye idősebb volt a Lea, és hogy néz ki már, hogy a fiatalt adja előbb hozzá, hozzáadja őt is, szolgáljon neki még 7 évig. Így vitte bele Jákobot a több nejűségbe a saját apósa, és belement, mert Ráhelt szerette, hogy ebből milyen vége láthatatlan viaskodás ment végbe a családon belül, hogy viaskodtak a gyermek születésére egymással a nők, hogy még a szolgálókat is bevonták ebbe, így született Jákobnak 12 fia, megvan, hogy melyik sorrendben, mikor az első feleségtől, aztán meddőnek tűnt a szeretett feleség, és ezért tőle a legeslegvégén született 2 fia, József és Benyámin, és József lesz a legközelebbi előadásunk főszereplője. És így élt Jákob, így élte le az itteni életét, tehát újabb 7 évig szolgált a kedves feleségért, 14 év ment el így. A 14 év után, amikor sorra születtek a gyerekek, akkor újabb éveket szolgált azért az apósának, hogy odaadja a jussát, hogy elmehessen tőle, nagyon feszítette már ez a helyzet. Biztos, hogy ismerjük azt a lehetetlen helyzetet, amikor már nem bírjuk elviselni, ami körülöttünk történik. Mi szeretnénk, mi türelemmel akarjuk viselni, de már egyszerűen tarthatatlan. És Jákob is így élte az életét, hogy annyira rámenőssé vált az apósa. Annyira kihasználta az após, annyira kisemmizte nem csak őt, hanem az egész családját, nem akarta odaadni az örökséget sem, nem akart semmiben javukra lenni. 10-szer megváltoztatta a bérét Jákobnak, onnantól fogva, hogy megegyeztek. Szóval nagyon csúnyán kihasználta és becsapta, és Jákobot nagyon feszítette az a kérdés, hogy haza kellene mennie. Eltelt 20 év. Egyetlen egy rossz döntése miatt, egyetlen rossz jellem tulajdonsága miatt, de nem mert hazamenni, mert otthon félt Ézsautól, itt meg már nem tudott maradni. És mit tesz egy ember, ha már tarthatatlan a helyzet, nem csak egy anyuka, amikor várandós, és nem tudja, hogy miért van dupla fájdalma, hanem az is, akinek tarthatatlan a helyzet, hát ha igaz szívvel kéri az Istent, és kérdi az Istent,
akkor az Isten megadja a választ, és azt mondta neki a Jóisten, hogy térjél haza. Menj haza, és veled leszek. És Jákob fogta a családját, titokban elment Lábántól. Itt van egy kis történet még, hogy ment utána Lábán, mennyire nem akarta őket elengedni, de aztán mégis megegyeztek egymással. És a két feleségével, azoknak a két szolgálójával, 11 fiával, mert később született meg Benyamin, útra kelt hatalmas nyájával, mert nagyon gazdaggá vált, végül a részét megkapta Lábántól, illetve elhozta, és elment haza, elindult haza, de a szívében kétségek voltak. Mert az ember, amikor tudja, hogy ő rontott el mindent, hiába rakta le az Isten elé, hiába vajúdik rajt évek, évtizedek óta, de van egy megoldatlan, iszonyú nagy gond az életemben, hogy tudom, hogy én vagyok a bűnös. Mit kezd egy ember ezzel a tudattal? Hogy lehet ezen a földön élni? Jobb lenne talán, ha nem ismerném az Isten akaratát. Felvetődhet bárkiben. Jobb azzal a tudattal élni, hogy nem tudom, hogy mi az Isten akarata, akkor talán nyugodtabb vagyok, vagy nem bántanak a dolgok, vagy nem furdal a lelkiismeret. Hogy lehet ezen a világon meggyökerezni abban a tudatban, hogy az Isten megismertette magát mindannyiunkkal? Egyre jobban szeretné, ha megismernénk. Ebben még munkát is ad nekünk, és közben mi elrontunk egy csomó dolgot. Hogy lehet ezt helyrehozni? Ki tudja ezt helyrehozni? Mit kell ehhez tenni az embernek? Mit nem kell tennie? Ezek a kérdések, kételyek voltak Jákobban is végig, és eljött egy olyan pont, egy olyan helyzet a vándorlásuk során, ugye itt nem órákról volt szó, amik hazaértek, itt nem volt autópálya, repülőtéren se lehetett le és felszállni, nem volt se tömegközlekedési eszköz, se legmodernebb autók. Itt egy jókora kis család volt, kolóniával, állatállománnyal, voltak fiatalok, idősek köztük, és lassan tudtak haladni. Történethez hozzátartozik, amit még elfelejtettem mondani, hogy mennyire tragikus volt a kimenetele ennek az elhibázott lépésnek. Soha többé nem látta az édesanyját, mert meghalt időközben. Tehát nem tudunk belegondolni eléggé abban, hogy mennyire óvatosnak kell lenni a vágyainkkal, még a jó vágyainkkal is, az érzelmeinkkel, az aggodalmainkkal, a kemény szívűségeinkkel, ha mi igazán boldogok akarunk lenni, és másoknak is boldogságot szeretnénk adni. Ideért Jákob a családjához, Penielhez, a Jordán nevű folyó, Jabok nevű kis elágazásához, kis folyójához, és itt már nem bírta elviselni a közelséget. Megindult a szíve, hogy látta a tájat, ahol felnőtt, de megindult a félelme, az aggodalma és a továbbiakban is. És ezt a részt szeretném, ha felolvasnánk közösen, ezt a részt szeretném egy kicsit jobban átvenni a kedves hallgatókkal, és ezért kérném, hogy akiknek nincs Bibliájuk, legyünk kedvesek, adjunk nekik. És nyissuk meg, és keressük meg. Én mindenkinek azt szoktam mondani mindig, és elmondom most is, hogy az igaz Isten ismeretre nem lehet 2 perc alatt szert tenni. Az igaz Isten ismeret egy életműve, egy egész életnek a műve, de ahhoz, hogy ne lehessen minket becsapni, ahhoz, hogy ne legyenek fals fogalmaink és tév gondolataink az Istenről, ahhoz olvasnunk kell az Isten szavát. Nekem is emlékszem, amikor először a kezembe került, én olyan boldog voltam, és azt sem tudtam, hogy hol nyissam meg. És fogtam, és elkezdtem az elejétől olvasni, és semmit nem értettem belőle. Nem értettem belőle semmit, de akkor is boldog voltam, hogy végre van egy ó és új szövetségem együtt. És sok-sok időbe telt nekem is, amíg összetudtam rakni a mozaikokat, sok-sok küzdelembe, amíg megértettem, sok-sok tapasztalat, ami visszacsengett az ige lapjairól. És ezért bátorítanék mindenkit, hogy igenis olvassák a Szentírást, és tanulmányozzák, akkor is, ha nehéznek tűnik,
De mindig mindenkinek van egy-egy olyan mozzanat, egy-egy olyan mondat, ami világos, érthető, egyértelmű. Azon kell mindig elindulni. Mózes első könyve, 32. fejezeténél vagyunk, nálam a 39. oldal. Ugye az Ószövetség, az Új Szövetség is mind az első oldalról van számozva, de az Ószövetség 39. lapján vagyunk. Jákob a természetéhez hűen, mivel félt, mivel tele volt bűntudattal, és megoldhatatlan kérdések tömege vette körül a szívét, mint ahogy van egy vers ismeretlen szerzőtől, az a címe, hogy nem ejt hibát, és abban van, hogy mikor a szívem megoldhatatlan kérdések tömegének ad helyet. És itt Jákob ugyanígy volt, nem tudott mit tenni. Vissza nem fordulhatott, előre nem mert menni. Hát mit talált ki? Hogy ő meggyőzi a testvérét, hogy ő jó szándékkal jön, kisakkozta logikusan, hogy fog tudni rá hatni, és azt tette, hogy követeket küldött maga előtt Ézsauhoz, a harmadik versben olvashatjuk a 32. fejezettől, követeket küldött maga előtt Ézsauhoz, az ő bátyjához, és parancsolt azoknak mondván, így szóljatok az én uramnak, Ézsaunak, ezt mondja a te szolgád Jákob, Lábánnál tartózkodtam, és időztem mind ekkorig, vannak pedig nekem ökreim, szamaraim, juhaim, szolgáim, szolgálóim, azért híradású követséget küldök az én uramhoz, hogy kedvet találjak szemeid előtt. Ugye kihangzik a ráhatás. Uramnak szólítom, biztos a szívébe azért így is gondolta, én szolgának mondom magamat, hogy tudja, hogy engem nem érdekel a vagyon. Az sem érdekel, amit ugye most már magához ragadhatott Ézsau, és úgy gondolta, hogy én már nem részesedek benne. Közöm nincs hozzá, nem érdekem, különben is gazdaggá lettem, tehát lássa meg, hogy milyenek. És majd én megmondom neki, hogy miért alakult így, de hogy én jó szándékkal jövök. És a 6. versben olvashatjuk, ahogy megjöttek ezek a követek, megtértek Jákobhoz, és azt mondták, elmentünk a te atyád fiához, Ézsauhoz, és már jön is elődbe, és 400 férfi van vele. Ez azt jelentette, és nagyon jól tudta Jákob, hogy 400 felfegyverzett férfi van vele, és mi történik az életben akkor, amikor minden józan logikánk, eddig bejövő tanácsunk, minden értelem ellenére semmi, de semmi jele annak, hogy ami eltökéltségünk, ami szándékunk hathatna egy másik emberre. És képzeljük el, hogy még jobban félt Jákob. Amit ő még akkor nem látott, és nem tudott elképzelni, de mindannyiunk tanácsára van a Szentírás szerint, egyik ember a másik ember gondolatvilágát nem tudja megváltoztatni. Képtelen megváltoztatni. A legjobb szándékkal sem fogja tudni megváltoztatni, erre egyedül és kizárólag Istennek van hatalma. Istennek van abba rendkívül nagy munkája, hogy minden ember gondolatvilágát megváltoztassa, hiszen ez a megtérés, ez a megváltozás, a gondolkodás módbeli megváltozás lényege. Ezt egyedül Isten tudja elérni egy másik embernél. Mi tehetünk rá kísérleteket, de csak szabályszerű küzdelem árán, amiről Szentírás ír, hogy milyen módon. És még akkor is vigyázni kell magunkra, hogy mi magunk közben meg ne kísértessünk. Nem jött be Jákobnak, amit szeretett volna. Azt írja a 7. vers, igen, megijedt Jákob. Néha a Szentírás röviden ír dolgokról, de amikor a Szentírás külön kifejezi, hogy igen, megijedt Jákob, akkor vegyük komolyan, hogy nagyon megijedt Jákob. Az eddigi félelmei még csak tornyosultak. És féltében a népet, amely vele volt, juhokat, barmokat, tevéket két seregre osztotta. Tehát hogy gondolkodott tovább? Hát valamit tennem kell. Újból neki iramodok a dolgoknak, és mondta, ha eljön Ézsau az egyik seregre, és azt levágja, akkor még a hátra maradt sereg megszabadul. Sakkozunk, ugye, az életben is. Sakkozunk a ráhatással, a következményekkel. Majd csak valami lesz, de minél kevesebb legyen a veszteség. És azt mondta Jákob, és akkor nézzük meg, hogy imádkozott. Ó, én atyámnak, Ábrahámnak Istene, és én atyámnak, Izsáknak Istene, Jehova, ki azt mondtad nekem, térj vissza hazádba, a te rokonságod közé,
és jól teszek veled. Isten, te mondtad, hogy jöjjek haza. Én megkérdeztelek. Te meg azt mondtad, hogy jöjjek haza. Most hova tegyem az egészet? Nem segítesz, nem látok megoldást. Mit csináljak, Istenem? Kisebb vagyok minden te jó téteményednél, és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél, mert csak pálcámmal mentem át ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem. Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek tőle, hogy rajtam üt és levág engem, az atyát a fiakkal egybe. Te pedig azt mondtad, hogy jól tévén, jól teszek te veled, és a te magodat olyanná teszem, mint a tenger fövénye, amely meg nem számláltathatik sokassága miatt. Istenem, te valamit ígértél nekem. Engem te megerősítettél valaha. Akkor, amikor egy pálcával menekültem egymagam, és teljesen kiszolgáltatott és kétségbe esett állapotba voltam, te megbocsátottál nekem. Te nem úgy viszonyultál hozzám, mint az emberek. És nem is úgy viszonyultál hozzám, mint ahogy én viszonyulnék valaki az, aki vétkezik, és bánt, és bántásomra van, hogy vétkezik. Akár azért, mert aggódok érte, akár azért, mert már lehetetlennek érzem a helyzetet. Te megígérted nekem, hogy velem leszel. És azt mondtad, hogy jól teszel velem, és azt is megígérted, hogy belőlem fog származni a megváltó, a szabadító. Hova tegyem most, Istenem, ezt az ügyet? Mit kér? Mit szabadítson meg? Miért szabadítsa meg? Szabadítsa meg őt Ézsautól, ugye? Azt kéri. Szabadíts meg, kérlek, engem az én bátyám kezéből, Ézsau kezéből, mert félek ő tőle. Normális kérés ez? Igen. Hát ha fél az ember, kérheti az Istent, hogy szabadítsa meg. Csak az Istennek egy különleges szabadítási módja van. És ezt szeretném, hogyha mai napon jól megértenénk. Amikor mi helyzetekből akarunk szabadulni, megteszi az Isten. Nagyon sokszor megteszi az Isten. De ha mi igazán komolyan gondoljuk, hogy az Istennel szeretnénk együtt járni, és tőle kérjük a segítséget, előbb mástól szabadít meg minket az Isten. És ezt tette Jákobbal is. Még mindig nem történt semmi. Kellett ez az imádság, de kevés volt. Egy embernek, aki be akarta tölteni a szolgálatát Isten művében, kevés volt ez az imádság már, hogy szabadítsa meg Ézsautól. Ott hált azon az éjjelen, választott abból, ami kezénél volt, ajándékot Ézsaunak, az ő bátyjának, 200 kecskét, 20 bakot, 200 juhot, 20 kost, 30 szoptatós tevét és azok fiait, 40 tehenet, 10 tulkot, 20 nőstény szamarat, 10 szamár vemhet. Mennyi energiája mehetett el ebbe, hogy ezt mind kiválogassa és előre küldje szintén. Még mindig emberileg akart. Szabadíts meg engem, Istenem, ebből, de én is teszek valamit, hogy azért biztos legyen a dolog. És az az ember, aki a türelmetlenségből kellett, hogy szabaduljon, nem tehetett már így. Ha tett, azon nem volt még az Isten áldása. Szolgái kezébe adta minden nyáját külön-külön, és mondta az ő szolgáinak, menjetek el én előttem, és hagyjatok között a nyáj és nyáj között, és parancsolta az elsőnek, ha az én bátyám Ézsau előtalál, és megkérdez téged, mondván, ki embere vagy, hová mégy, és kié ezek előtted, akkor mondjad neki, hogy a te szolgádé Jákobé, ajándék az, amelyet küld az én uramnak Ézsaunak, és íme ő maga is jön utánunk. Ugyanazt parancsolta a másiknak, a harmadik menetnek, és mindazoknak, akik a nyájak után mentek, mondván, mind ilyen szóval szóljatok Ézsaunak, mikor vele találkoztok. Ezt is mondjátok, íme Jákob, a te szolgád utánunk jő, mert úgy gondolkodott, hogy megengesztelem őt az ajándékkal, mely előttem megy, és majd azután leszek szembe vele, talán kedves lesz személyem előtte. Mennyire volt ebbe bent az, hogy igazából bízott és hitt az Istennek ez az ember? Hát ugye mindenki egyöntetően mondja, hogy semennyire. Ugye milyen könnyű megállapítani másról, hogy nincs hite. Ezt így állapíthatjuk meg röviden, hiába a sok tudomány, hiába a leszármazottság, hiába a jó szív, a jó szándék,
Hiába, hogy én nem vagyok olyan durva, mint a másik, mint Ézsau. Mert azért ez is mehetett az elején benne, hogy miért nekem kell ezt elszenvednem, amikor látványosan neki van nehezebb természete. Hiába, ha nincs hit, és a hitről, hogy mit mond az Isten. Mit mond az igaz hitről az Isten, ezt most fogjuk megtudni. Hát kedves jelenlévők, ez a történet nem csak nekünk szól, akik itt vagyunk. Ezt a történetet meg kellene ismerni a mai keresztény világnak. Amikor az emberek azt hiszik a hitről, hogy hiszem az Istent, mert hallottam róla, meg tudok némely történetet, arról az Isten azt mondja, hogy ez nem hit. Az ördögök is hiszik, hogy vagyok, és rettegnek. Ez édeskevés a hithez. Ezt az Isten nem hitnek nevezi. Ez becsapás. Ezen a szinten megállni végleges elveszést jelent. És azért vagyok itt három felkiáltó jele önök előtt, mert ez a mai világnak az egyik legnagyobb becsapása. Hitről beszélni egy hitetlen világ közepette, azoknak a felelőssége, akik megmutathatnák a Szentírásból, hogy mit mond az Isten a hitről, és nem teszik. Azoknak a felelőssége, akik hatalmon vannak, és taníthatnák a népet arról, hogy ne emberekre tekintsetek, hanem az Istenre, ismerjétek meg az Istent, és nem teszik. Hitről beszélni egy olyan világban, ahol mindenki a babonaság után megy, a csapból is az ezotéria folyik, a keleti világ teljesen beözönlött, és az összekavarodott logikátlan elméleteivel előzönli a világot, hitről beszélni, és ez alatt nyomatni, ez bűn. Hogy mit mond az Isten a hitről, ez most fog kivilágosodni. Egy olyan ember életében, akit megtanított az igaz hitre az Isten, és megtaníthat mindannyiunkat, akik megismerhetjük őt, keressük őt, és szeretjük őt. Előment tehát az ajándék a 21. verstől, ő pedig azon az éjjelen a seregnél hált. Felkelt pedig ő azon éjszaka, és vette két feleségét, két szolgálóját, 11 gyermekét, és átment a Jabbok végén. Ugye, amit az előbb mutattam. Átment. Vette hát azokat, és átköltöztette a vizen, azután átköltöztetett mindenét, valamie volt, Jákob pedig egyedül maradt. Kedves hallgatók, amikor az ember életében eljön egy fordulópont, amikor már nincs emberi segítség, amikor már mindent megtettem, és még sincs változás, akár a másik emberben, akár a helyzetemben, akár a bűneimmel szemben, akár a nyomasztó körülményeimmel szemben nincs megoldás. Egyedül akarok lenni az Istennel. A hitküzdelem ott kezdődik, hogy egyedül akarok lenni az Istennel. Nem másra akarok hallgatni, nem a magam véleményét akarom továbbhajtani, nem azt akarom, amit az életben megtapasztaltam, és hát hiába, mert nem jön be. Sarokba vagyunk bizonyos helyzetekben szorítva, nincs más megoldás. Egyedül akarok lenni az Istennel. Tudni akarom, hogy ki az Isten. Tőle akarom tudni, hogy ki az Isten. És egyedül maradt Jákob. És hogy milyen különös dolog történik, amikor egyedül marad egy ember, és az Istennel akar lenni, ne ijedjünk meg a következendőktől. Nem volt nyugalma Jákobnak. Amikor az ember az Istent keresi, nyugalomra vágyik. Teljes nyugalomra vágyik. Jó és teljesen természetes igénye az embernek. De ezt a nyugalmat csak egy bizonyos folyamat után kaphatja meg. Ha jól megfigyeljük, amikor az Isten felé közeledünk, általában nem nyugalmunk lesz. Vagy történik egy baleset, vagy történik egy betegség, vagy történik egy olyan dolog, ami eltántorítana minket teljesen attól, amiben szeretnénk megkapaszkodni. De én azt tudom mondani, hogy ha mi a hitküzdelmünket végig akarjuk vívni, ne álljunk meg. Akkor se, ha úgy tűnik, hogy nincs mozgásterünk. Akkor se, ha úgy látjuk, hogy nem értjük a dolgokat. Ne álljunk meg a hit útján, mert a megállás az visszafejlődés és halál. Az Isten innen minket csak kifele szeretne vezetni.
és nem véletlenül engedi meg az életünkben azt, amit Jákobnak megengedett. Az Isten azon munkálkodik, hogy tökéletessé tegyen minket. Nagy türelme, nagy ideje, hatalmas munkája van ebben. És Jákobnál is ezt tette. Jákob pedig egyedül maradt, és tusakodott vele egy férfi egész hajnal feljöveteléig. Hát el tudjuk képzelni, hogy ott van Jákob, aki mindenét előre vitte, vagyonát, családját, a reményeivel, a hitével, kezdetleges hitével ott maradt egyedül. És hát, ugye milyen fogalmai vannak az embernek, majd én most jókat gondolkodok, majd engem megszáll a lélek. Ugye itt is szeretném elmondani, hogy az a vallás, amelyik azt hirdeti, hogy a lélek nagy örömmel és minden küzdelem nélkül megszáll minket, és örvendetes, happy keresztények leszünk, ez szintén hamis vallás. Tessék átgondolni ezt a helyzetet, a Biblia ilyenről soha nem ír. Ahhoz, hogy az ember nyugalmat, békességet és örömöt lejjen az életben, nem így fogja hamis módon megkapni a Szent Lelket, mert itt a Szent Lélek megkapásáról van szó. Az Isten ígéri az embernek a segítőt, a vigasztalót, de olyan áron, amiben az embernek is részt kell vennie, és általában előtte egy küzdelem zajlik le, ilyen küzdelem, mint itt Jákobnál. Küzdött vele egy férfi a teljes sötétségben. Ezen a részen sziklás vidék volt, kiszolgáltatott volt, rablók is voltak a mai világban is, a régi világban is, nem volt ott sem rendészet, pláne egy ilyen helyen. És küzdött vele egy férfi, akiről fogalma nem volt, hogy ki az. És tusakodott egész reggelig. Nem elég a bajom, nem elég a félelmem, nem elég a bűntudatom, nem elég, hogy nem tudok hatni a testvéremre, pedig jó szándékkal jöttem. Most még itt van egy fizikai dolog is, amit nem tudok hova tenni, de amíg lehet, küzdök. És azért egy küzdelem, nekem legalábbis gyenge nőnek fél órás küzdelem is nagy küzdelem lenne, de egy meglett férfinak az egész éjszakai küzdelem is kimerítő. És milyen különös dolog történik, most olvashatjuk el. Amikor látta, hogy nem vehet rajta erőt, mármint az idegen, látta, hogy nem adja fel ezt a küzdelmet, megillette csípőjének forgócsontját, és kiment a helyéből Jákob csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben. Nem adtam fel, küzdöttem fizikailag, és az a valaki csak annyit tesz, hogy ráteszi a kezét ide, az ujját, és szinte lebénulok. Ki lehet ez a valaki? Hogy kerül ez a valaki ide? Hogy kerül a képbe ez, hogy még fizikailag is tönkre megyek? Ha ez az ember, vagy ez az idegen ennyi erővel megtette, megtehette volna az elején is. Sőt, ez a valaki, ha akarná, megsemmisíthetne engem teljesen. Itt játszott velem, úgy csinált, minthogyha én lennék előnyben, minthogyha lehetne nekem méltó küzdelmem hozzá képest. Ki ez a valaki? Azt mondja a 26. verstől, amikor rájött, hogy ez a valaki nem egy ember. Még ez az illető mondja neki, bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. Azt mondta, hogy most már eleget küzdöttünk, láthatod, hogy én vagyok előfölényben, most már rájöhettél, hogy ki vagyok, Istentől jövött küldött vagyok, Istentől jött küldött vagyok. Megsemmisíthetnélek téged egy pillanat alatt, de nem azért jöttem. De most már feljött a hajnal, engedjen engem. És nézzük meg, hogy mit mondott Jákob ennek az idegennek. Nem bocsátalak el téged, amíg meg nem áldasz engem. Kedves jelenlévők, itt szeretném beidézni azt, hogy Jákob mire föl tudta ezt mondani ennek az idegennek, mi volt az, amire ő visszaemlékezhetett, és itt szeretném elmondani, hogy akkor, amikor ő egy bottal kiszolgáltatottan, teljesen letörten, kilátástalanul menekült egy idegen földre, akkor egy álmot látott. Így írja a Szentírás a 28. fejezetben, hasonló, kiszolgáltatott helyzetben volt, egyedül volt, sötét volt, félelmekkel telve. A 28. fejezet 12. versében azt mondja,
Íme egy lajtorja volt a földön felállítva, 33. oldal. Íme egy lajtorja volt a földön felállítva, melynek teteje az eget éri, és íme az Istennek angyalai fel és alá jártak azon. És íme az Úr állt azon, és szólt, én vagyok az Úr, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te magodnak. És a te magod olyan lesz, mint a földnek pora, és terjeszked el nyugatra és keletre, északra és délre, és te benned, és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged, valahova mész, és visszahozlak erre a földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam. Kedves hallgatók, Jákob itt egy olyan dolgot láthatott álmában, ami, ahogy a Szentírás mondja, tanulságul szolgálhat mindannyiunknak. Egy létrát látott abban a helyzetében, amikor ő rontotta el az életét, és az Isten nem elhagyta, hanem megerősítette. Megmutatta azt az egyedüli utat, amire nézve neki van esélye a proféciák beteljesedésére, van esélye az örök életre, és nem emberi segítség van körülötte, hanem bepillantást engedett nyerni a mennyei világba. Azt mondta itt el Jákobnak az Isten, hogy Jákob, igaz, hogy bűn minden, amit bűnnek mondok az én világomban. Igaz, hogy nem kerülhet be az örök életbe sem csaló, sem aggodalmas, sem parázna, sem semmi, amiről én azt mondom, hogy bűn. De én szeretlek benneteket, embereket. Én menteni akarok. Én megváltó vagyok. Én messiás vagyok, felkent szabadító. És egyetlen egy dolgot, de azt nagyon jól meggondoltunk előre, mi hárman. Én az Atya, a Fiam, Jézus Krisztus és a Szentlélek, hogy hogyan fogunk benneteket, embereket megmenteni. Benneteket, bűnös embereket, akik arra nem lennétek méltók, hogy tovább éljetek, és van, aki folyton vádol bennetek, és a lelkiismeretetek szavát még csak az ő lehúzó, lesújtó, vádaskodó dolgaival még csak tetőzi. Az ő hangja is hallható folyton. Igaz, hogy megmutatom a bűnt, amitől el kell határolnod magad. Ami fájdalom nélkül nem megy, fáj a szíved, lelked, és úgy érzed, hogy ég az egész tested és a csontod, mert borzadály, mert egyszer az életben legalább egyszer megérzed, hogy a bűn hova jut el. De én azért fogok megszületni erre a világra, hogy megmentselek, Jákob. És ennek egyedüli módja az, hogy tettem valami kapcsot az ember és az Isten én közém. És ez Jézus Krisztus. Ez a létre Jézus Krisztust ábrázolta. Az angyalok serege most is, a mai napig is minden ember körül ott van, hogy segítse, hogy bátorítsa, hogy felemelje. Ott van az Isten lelke, hogy a bűntől eltántorítsa, vagy ahogy a gyógyászatban is mondják, nem a gyógyítás a legnagyobb dolog, hanem a megelőzés, hogy megelőzze az életünkben. És ezt megérthette ott Jákob. És amikor ő ezt megértette, hogy ki ez a Jézus Krisztus, és még azt mondja az Isten, hogy belőlem fog származni, mekkora ígéret ez azok után, hogy elrontottam egy életet, mit tud velem még az Isten kezdeni? Hol van innentől fogva a boldogság, amire úgy vágytam? És az Isten belekombinálta. Igaz, hogy 20 évig nem tudott látszólag semmit kezdeni Jákobbal. Mi mit mondanánk egy másik emberre, aki nem változik 20 évig? Leírnánk, nem? Leírnánk. Az Isten pedig tudja, hogy tudok még ezen az emberen változtatni, és nem adom fel. És amikor én hitben járok, és az Istent keresem, és engem így megerősít, ő előtte még előtte állt Krisztus születése, mi már tudhatunk róla. Mi már olvashatunk róla, hogy járkált az emberek között. Mit szólt, mit tett, hogy viselte a menny pecsétjét magán, hogy az látványos volt, nem misztikus dolog Jézus ismerete, kedves jelenlévők. Jézus ismerete nem misztikus dolog, itt van ebben a könyvben leírva. Értelmet és bölcsességet nyer az az ember, aki keresi az Istent.
Néha igaz, háttérbe szorulnak azok a így tudom fogalmazni, selejtes ismeretek, amik ránk ragadhattak, vagy éppen alapkőül lehettek annak, hogy majd aztán jól megismerjük. De az evangéliumokat olvasni, megérteni, azokat megszívlelni, magunkévá tenni, ez hozzásegít minket egy olyan Krisztus ismerethez, ami elengedhetetlen az örök élet szempontjából. Ezt ismerte meg fel ott Jákob, ebben nyugodott meg ott, amikor menekült. Erre tudta azt mondani, hogy ugye így fordítja a Biblia, hogy milyen rettenetes ez a hely, ez igazából az eredeti szerint azt jelenti, hogy milyen nagy, fenséges ez a hely, nem egyéb ez, hanem Istennek háza és az égnek kapuja. Hogy ilyen az Isten, hogy nem elveti az embert, nem lemond róla, tud még belevinni munkát, türelmet, így ismeri az ember lényét, így ismeri az egész életét, így tud még rajt segíteni, hogy jöjjön egy olyan pont az életében, amikor megfordulhat, és már nem azért könyörög. Figyeljük csak, már térjünk vissza a történethez. Nem azért könyörög, hogy szabadíts meg engem Ézsautól. Nem azért könyörög, hogy legyenek mások a körülményeim, hanem elkezdődik az igaz hit. Nem bocsátalak el téged, mondja a 26. versben, míg meg nem áldasz engem. Én úgy ismertelek meg téged, mint aki az áldás osztó Isten vagy. Leküzdöm azt, hogy sajnáljam magam, mert az önsajnálat is egy borzalmas bűn. Az az ember, aki csak abban rostokol, hogy milyen rossz vagyok, mert mennyi rosszat tettem, az nem fog előre haladni. Kevés és kóros és káros idáig eljutni. Kell, de ezen át kell lépni. Nem az önsajnálatban van a hit. Nem abban van, hogy félúton vagyok, és most már volt tapasztalatom akkor Istennel, majd csak elevizkélek valahogy. A hit az egy fejlődési folyamat, és erről nem tud ez a világ. A hit azt jelenti, hogy amikor ott vagyok a megismert igazságokkal, csak a megismert igazságok, a felismert igazságok, a rábólintott dolgok, amit elismertem az Istenből, és ott vagyok az élethelyzetben, egy szál magam. Tudok-e önmagamnak ellent mondani, és azt mondani, hogy nem tudom, hogy csinálod, Istenem. Tele vagyok még indulattal, emberi természettel, borzalom az én számomra is, fogalmam nincs, kétségekkel, kétségbeeséssel, kérdésekkel. Nem tudom, hogy teszed meg, de én azt ismertem meg belőled, hogy te áldás osztó Isten vagy. És nem a kétségeimre akarok hallgatni, nem a fals gondolatmenetemre, ami már sokszor belevitt a rosszba és még nehezebb helyzetbe vitt, hanem én nem bocsátalak el téged, amíg meg nem áldasz engem. Megrendül-e az ember az Istenben, vagy kitart? Türelmessé válik ebben a folyamatban, és századszor is ki tudja ezt mondani? Vagy azt mondja, hogy nem valósítható meg az életben, amit az Isten mond? Azért vagyunk kiváltságos helyzetben, kedves hallgatók, mindannyian, akik itt ülünk, mert az Isten nagyon sokat munkálkodott azon, hogy hallhassunk róla. Az egész világ egy olyan válságban van, nem kell, hogy messze menjek. Itt volt az elmúlt hetek történése. Az emberek nem tudják, hogy mi jön rájuk. Nem tudják, hogy ki az Isten. Nem tudják, hogy van az Istennek hatásköre, türelmi ideje, de van egy ítélete is. Fogalmuk nincs róla, hogy miért születtek erre a világra, hogy miért élhetnének, és legfőképpen arról nincs fogalmuk, hogy ez a világ ilyen formában véges világ, és az Isten egy örök életet készített nekünk. Ez a világ nem tudja, mit kezdjen a bűneivel. Ennek a világnak nincs ismerete, igaz Isten ismerete. És akik itt vagyunk, mi tudhatunk az Istenről. Ne álljunk meg ebben a folyamatban. Ez a világ azt diktálja, deréktől lefelé és fölfelé, hogy ebben a világban nem lehet igaz istenfélő és bűngyűlölő módon élni. Ez a világ különcnek tartja azokat, akik követik az Istent és megállnak a hitben. De a kérdésem is számunkra az,
hogy mindvégig kitartunk-e a megismert, felismert igazságokban, és hajlandóak vagyunk-e önmagunkkal szemben is küzdeni, és megküzdeni ezt, amit Jákob itt megküzdött, hajlandóak vagyunk-e odáig jutni, hogy nem más emberek hibásak az én életemért. Nem a másik tehet róla akkor sem, ha közvetlen, közvetett formában tett valamit ellenem. Nekem van szükségem gyökeres változásra. Ez a világ nem ismeri ezt a fajta számítási módját az Istennek. Nem ismeri a megváltót. De körülöttünk élőknek van még rá esélye. Ez a világ nem tudja, hogy nem csak a cunami jön Japánra, hanem fogalmuk sincs róla, hogy ránk is nem sokára hasonló nehézségek jönnek. Ez a világ nem tudja, hogy ugyan özönvíz többé nem lesz, de tűzözön által az Isten elpusztítja ezt a világot, mert nem mehet tovább ez a sok gonoszság, mert önmagát pusztítja ki az emberiség. Ez a világ arra vár és sóvárok, hogy azok, akik őt ismerik, még jobban megismerjék, megküzdjék a hitharcukat, és úgy éljenek ebben az életben, hogy ők is, mint ahogy Jézus, a menny pecsétjét hordozhassák magukon. Ez a világ olyan emberekre vár, akik szeretik egymást, akik nem egymásra mutogatnak a bűnök miatt, akik nem indulatba jönnek azért, hogy a másik mit tett, és nem újjal mutogatnak, és nem küzdik meg a hitharcukat, hogy nem a másiknak kell változni, hanem nekem. Nem a másiknak kell a bűnnek ellenállni, hanem nekem, ha én ezt jól látom. Ez a világ ilyen emberekre vár, és ilyen közösségre. És azt mondta neki ez az angyal, mi a te neved? Tudta, hogy mi a neve? Tudta. És ő azt mondta, Jákob. Csaló vagyok, Uram. Nem tudok mit kezdeni ezzel a csalásommal, de én el nem engedlek, amíg meg nem áldasz engem. Azt mondta neki, nem Jákobnak mondatik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Azt mondja a Jelenések könyvében az Isten, hogy azok, akik elnyerik az örök életet, az Istentől egy új nevet fognak kapni. Ez a név arra fog utalni, hogy miből szabadultak. Ezt csak ők ismerik, és az Isten. Nem vagy többé csaló. Erre várt az egész menny, ezért dolgoztak azok az angyalok, akiket láthattál a létrán, ezért lehetett ez a létra, hogyha akarsz, szabadulhatsz. Küzdöttél Istennel és magaddal, és győztél. Ez a hit, kedves jelenlévők. Ez az Isten hit. Hogy amikor nem menne, mikor mindenki azt mondja, hogy a kutyából nem lehet szalonna, mikor századszor is belefutok a dolgaimba, az Isten azt mondja, győzhetsz. Győzhetsz, és boldog ember lehetsz, és még munkát is adok neked. Innentől fogva tudta az Isten felhasználni ezt az embert. 20 év eltelt a rostokolásban, de az Isten kivárta. És megkérdezte Jákob, és mondta, mondd meg kérlek most a te nevedet. Ő pedig azt mondta, ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldotta őt ott. Hogy hívták ezt az angyalt, aki küzdött Jákobban? Tudjuk-e, hogy Jézus Krisztus élt a mennyben, mielőtt megszületett a világra? Tudjuk-e, hogy megjelent az Ószövetség embereinek? Nem soknak, de megjelent Mózesnek az égő csipkebokorban. Megjelent többeknek a proféták közül, és megjelent Jákobnak, és ő segítette hozzá a küzdelemhez. Ugyan miért kérded az én nevemet? Mikor meg tudlak áldani, és ebből úgy is rájössz. Nevezte azért Jákob annak a helynek a nevét, Pénielnek, mert láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem. A menny, az Isten, és az ítélő könyv, ami mindannyiunkról iratik,
nem úgy ír rólunk, ahogy mi gondoljuk magunkról. A bűneinkről sem úgy ír, ahogy mi kicsinek tartjuk, de a hitküzdelmeinkről sem úgy ír. A menny nem úgy nevez minket, mint ahogy mi neveznénk magunkat. A menny úgy nevez minket, amit a hitküzdelmeinkben kitartóan, álhatatosan megküzdünk, és

És egy igazi hitharc milyenné teszi az embert? Ezt a mai témánk lezárásaként mondanám el, hogy ahogy közeledett Jákob, megnyugodva, békességre lelve, és nem félve a körülményektől, ahogy közeledett Jákob sántán, hétszer meghajtva magát Ézsau előtt, ez az Isten meg tudta változtatni Ézsaunak a kemény, haragos szívét. És ez az Isten munkája. Ott volt előtte, látták a katonái, hogy hogy megindul, mert egy ilyen embert nem lehet gyűlölni, aki tényleg jó szándékkal jön, hiszen az Isten nem csak értünk küzd, hanem ugyanakkor elküldi az ő követeit, seregeit, lelkét a másik ember puhítására, és azon van, hogy a kapcsolatok rendbe jöjjenek. Az Isten ezen munkálkodik. És hogy egy hitküzdelem milyen pozitív változásokat hoz egy ember életében, azt ott láthatjuk, hogy amikor egymás nyakába borultak sírva, és ahelyett, hogy támadására, megölésére hívta volna a katonáit Ézsau, a nyakába borult a testvérének, és együtt sírtak, és a katonák is megindultak. És azt mondta Ézsau Jákobnak, hogy van nekem elég jövedelmem, elég jószágom, legyen a tiéd, ami a tiéd, én nem vágyom erre. Eszem ágában nincs már nekem erre vágyni. És azt mondta Jákob, ne úgy kérlek, hanem ha kedvet találtam szemeid előtt, fogadd el ajándékomat az én kezemből. Mert a te orcádat úgy néztem, mintha az Isten arca lenne. Mikor megküzdjük a hitküzdelmeinket, akkor akit ellenségnek gondolunk az életben, testvérré válik. A szószoros értelmében. Úgy nézhetünk másokra, mintha az Isten arcát látnánk. A megküzdött hitharcok nemesebb jellemmé formálják az embert, és akire haragudna szíve szerint, sem tud haragudni. Akitől félne, sem tud félni. Akiben nem látna reményt, az sem látja reménytelennek, mert úgy néz rá, mintha az Isten orcáját látná. És én azt kívánom a jelenlévőknek, hogy mindannyian jussunk el ide,

0: Kedves gyerekek, hozzátok szólok először, és ma valamit ismételünk. Olyasmit, amiről egyszer már tanultunk, de biztos vagyok benne, hogy ez az a lecke, amit hasznos és fontos ismételni. Egyszer régebben, már jó régen a kis Sámuelről tanultunk, és tudjátok erről a kis Sámuelről mi van megírva a Bibliában? Azt olvassuk róla az írásban, hogy növekedett az Isten és emberek előtt való kedvességben. Nagyon elgondolkoztam rajta, hogy ez rajta kívül Jézusról van megírva. És ez olyan érdekes, ezek szerint egy kisgyermek már kisgyermek korában hasonlíthat az Úr Jézus Krisztushoz. Mert erről a kis Sámuelről az van megírva, hogy ugyanolyan volt a gyermek kora, mint Jézusé, növekedett az Isten és emberek előtt való kedvességben. Megkérdezem rólatok, mondta már valaki, nem jó szembe dicsérni benneteket, de azért, ha ilyet mondtak, az mégiscsak öröm, hogy milyen kedves, engedelmes, szófogadó, tisztelettudó gyerek. Észrevette ezt valaki rólatok, vagy valami egész mást vesznek észre? Hú, de fékezhetetlen, akaratos, morcos, visszabeszélő gyerek. Látjátok, nagy a különbség. És az a lecke, amit ismételni szeretnénk, két felelet, amit a kis Sámuel adott. Tudjátok, biztos emlékeztek rá, tanultatok róla, hogy Éli főpap mellett nevelkedett a templomban a kisgyermek Sámuel, és egyszer egy éjszaka hallotta, hogy a nevén szólítják. És abban a pillanatban kipattant, odament Élihez, akkor olyan volt, mint a jóságos nevelőapja, odaszaladt rögtön hozzá, és azt mondta, itt vagyok, mert hívtál engem. Mondta neki Éli, hogy nem hívta. Elment, visszaaludt, megint hallotta a nevét, megint azonnal kipattant, és rögtön oda ment Élihez, és azt mondja, itt vagyok, mert hívtál engem. Na gyerekek, most valamit kérdezek tőletek. Így szoktatok ti, mikor a szüleitek valamire hív benneteket válaszolni? Itt vagyok, mert hívtál engem. Akkor is, mikor mondjuk azt mondja, hogy valamit segíteni kéne, vagy amikor azt mondja, most abba kéne hagyni a játékot és bejönni, azt szokták, hogy itt vagyok, hívtál engem. És megkérdezem, az, aki annyi szeretettel nevel benneteket, a szüleitek, akik annyi mindent tesznek értetek, megérdemlik azt, hogy ha szól, akkor azonnal engedelmesen, készségesen ugorjatok? Olyan borzasztó az, mikor egy gyerek fintorog, vonakodik, négyszer, ötször kell neki mondani, és még mindig meg nem hallja. Tehát látjátok, az a kisgyermek Sámuel, akiről ez van megírva, hogy kedves volt Isten és az emberek előtt, ő így felelt, mikor hívta a nevelő szülője. Itt vagyok, mert hívtál engem. És érzitek, ebben az is benne van. Amit mondasz, bár is megteszem. Aztán Éli végül rájött, hogy nem ő hívta, akkor csak a jó Isten hívtatta ezt a kisgyereket. Mert miha még gyermek volt, de olyan istenfélő volt, olyan engedelmes, olyan szép volt a magatartása, hogy a Jóisten ilyen gyermekkorában már prófétának hívta el, és az Úr szólt hozzá. És akkor azt mondta neki Éli, hogy most, ha még egyszer hallod ezt a hangot, akkor az bizonyára a Jóisten hangja, és neki meg így felelj. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ez is szép feledet, gyerekek. Hát látjátok, ha a Jóisten hozzánk olyan közvetlenül ritkán szól, ugye a prófétákhoz szól úgy, olyan kézzelfoghatóan, de hozzánk is szól a tanítások által, a Biblia igéi által, és hogyan helyes a Jóistennek felelni? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Akkor gyerekek, ez volt a mai tanulásunk, hogy ezt a két feleletet megtanuljátok. Megkérdezem, érdemes volt ezt a leckét ismételni? Mindenki megtanulta már, hogy a szülőknek így felel, hogy itt vagyok, mert hívtál engem? Amit kérsz, megteszem. És amikor a Jóisten szólít benneteket, amikor érzitek, hogy a szívetek szól, szívetekhez szól, megértett veleteket, veletek valamit, akkor így szoktatok válaszolni? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És ebben is benne van az, meghallom, megcselekszem, engedelmeskedem. Hát azt kívánom, hogy ezt a két feleletet megtanuljátok, és még ha felnőttek lesztek is, mindig így feleljetek. Szívemből kívánom, hogy így legyen. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk az igehirdetés alapigéjét. Jelenések könyve 14. fejezetéből a 6. és a 7. verset olvasom. Tehát Jelenések könyve 14. fejezetéből a 6. és a 7. verset. Jól ismert igék, azt hiszem sokan fejből is tudják. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Kedves gyülekezet, az advent mozgalom küldetését meghatározó ige szakasznak az első részét olvastam föl. Azt hiszem, a legtöbben tudjuk, hogy az angyal szó, ugye magyarosan átírt a görög angelos szó, az azt jelenti, hogy követ küldött. És a Biblia ezt a kifejezést nem csak mennyei angyalokra, az Isten nálunknál magasabb rendű teremtményeire alkalmazza, hanem emberekre is, hogyha isteni küldetést teljesítenek, ha az Isten követségében jár. És ez kétségtelen, hogy ez itt szimbólum. Nem szó szerint így fog történni Jézus eljövetele előtt, mert az ige szakaszból kiderül, hogy az Jézus eljövetelét előzi meg, hogy az ég közepén Isten angyala repül, és üzenetet hirdet a föld lakosainak, hanem egy hívő nép fog felkelni Jézus eljövetele előtt, és az emberek olyan szentnek, és olyan nagynak, és olyan hangos szóval fogják hallani ezt az üzenetet, mintha az ég közepéről Isten angyala kiáltaná, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a profécia még nem teljesedett be. A föld lakosai még nem hallottak ilyen üzenethirdetést. Mert mi kell ahhoz, hogy ilyet halljanak? Egy olyan nép, amelyről a megelőző Biblia versekben van szó a 14. fejezetben, akikről azt olvassuk a 4. versben, hogy követik a bárányt, valahova megy, vagyis Krisztust, és az 5. versben szájukban nincs álnokság, mert Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Isten egy ilyen hívő néppel tud együttműködni, hogy olyan hatalmat ad, olyan bizonyságtevő erővel ruházza fel az üzenet hirdetésüket, hogy a föld lakosai úgy hallják, hogy az Isten angyala kiált hozzájuk az ég közepéről nagy szóval. Lelkiismeretet meggyőző, lelkiismeretbe világító erővel hangzik ekkor az üzenet. Úgy is fogalmazhatnám ugyanezt, hogy csak olyan nép tudja ezt az üzenetet majd ilyen erővel, ilyen bizonyossággal, ilyen világossággal hirdetni, amely ezeket az üzeneteket mindenekelőtt maga megszívleli, és az életében testet ölt. Én közelebbről ma csak a 7. verssel szeretnék foglalkozni, és abból a szempontból, hogy szembesítsük saját magunkat vele, hogy ami ebben a 7. versben foglaltatik, az a mi életünkben élő valóság-e. Mert amíg a mi életünkben nem élő valóság az, amit ez az üzenet tartalmaz, addig semmi szín alatt nem vagyunk felkészülve arra, hogy ezt a küldetést teljesítsük. Itt nem arról van szó, hogy prédikálni a világnak, bizonygatni neki, hogy mi az igazság, vagy mi a helyes. Itt arra van szükség, hogy valakik, akik az életükben ezt maradéktanul megtestesítik, megvalósítják, és akikkel az Isten szent lelke együtt tud működni fenntartás nélkül, azok az Isten lelke hatalmával, szeretettel és lelkiismeretbe világító, meggyőző erővel hirdetik ezt az embereknek. Nézzük csak meg ebben az üzenetben foglalt felhívásokat. Az első felhívás így hangzik, féljétek az Istent. Sokszor előkerül, hogy mi is ez a fogalom, hogy Isten félelem. Ugye ez a legelemibb dolog, gondolom, ezzel mindnyájan tisztában vagyunk, hogy nem azt jelenti, hogy Istentől félni. János apostol első levelében, 4. fejezetében olyan egyértelműen mondja az apostol, hogy a félelem rettegéssel jár. A félelem negatív dolog. A Bibliában azt találjuk, hogy a bűneset után jelent meg az emberek életében, akkor kezdett ember először félni. És így mondja, hogy a félelem gyötrelemmel jár, és aki fél, az nem lett teljessé az Isten iránti szeretetben. Aki valóban Isten szeretetében él, annak az ítélet napjához is bizodalma van. Tehát biztosan nem erről van szó. Úgy emlékszem, hogy a közelmúltban is egyszer egy igehirdetésben beszéltünk erről, hogy ha meg akarnánk határozni, hogy mit jelent az Isten félelem a Bibliában, akkor talán azt mondanánk, hogy megrendült csodálat és tisztelet Isten személye iránt. Ez az, amire Isten valóban méltó. Úgy érthetjük meg a kifejezést, ha arra gondolunk, hogy valami nagyon tökéletes, valami nagyon szép, azt csúszik ki a szánkon, hogy félelmetesen szép. Mert egy ilyen jó értelembe vett megrendülést érzünk, úgy beleborzongunk a tökéletességébe, a szépségébe, a nagyságába. És amikor azt mondja, féljétek az Istent, akkor azt mondja, amíg az Istent nem ismertük meg így, amíg nem érzünk egymás már félelemmel vegyes, mélységes tiszteletet és csodálatot iránta, addig még nem érett, nem helyes, nem igaz az Istenhez való viszonyunk. És mi következik abból, ha valaki Istenhez így viszonyul, hogy ilyen félelemmel vegyes, mély csodálatot és tiszteletet érez iránta? Ebből az is következik, hogy Istenre úgy tekintünk, mint aki betölti a mennyet és a földet, és betölti a mi szívünket és az életünket is. A jelenléte mindig a tudatunkban van. Mindig befolyásolja minden gondolatunkat és tettünket. És egész konkrétan pedig az következik belőle, amit például így olvasunk Prédikátor könyvében, így kezdődik ugye a summázat, ahogyan Salamon az élete vergődéseinek és küzdelmeinek a végkövetkeztetését megfogalmazza, Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Mert aki az Istent valóban féli, aki így viszonyul hozzá, hogy az előbb vázoltuk, ebből oly természetesen következik, hogy megtartja az Isten parancsolatait, hogy neki az Isten szava szent. Tudja azt, hogy az Isten törvénye tökéletes, abból nincs mit elvenni, nincs mit hozzátenni. Az ember magának is akkor tesz a legjobbat, de tartozik is Istennek ezzel. Ezért ő az Isten minden szavát szentnek tartja, az ő parancsolatait megtartja. Nem bírálja felül, nem vitatkozik vele, nem viszonyul hozzá lazán, hanem teljes szívvel megtartja. És ugyancsak következik az Isten félelemből, amit Példabeszéde könyve 8. fejezetének a 13. verse mond. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Amennyire készséges, és amennyire életeleme az, hogy az Isten parancsolatai szerint éljen, ugyanúgy iszonyodik a rossztól, a gonosztól, annak az ellenkezőjétől. Egy nagyon egyszerű kis gyakorlati példa, egy kis mozzanat, amit ugye az Ószövetség megörökít a József magatartásával kapcsolatban, amikor fiatal emberként egy nagyon elveszett helyzetben, egy igencsak erős kísértéssel állt szemben, akkor mit mondott? Azt mondta, én ezt hogyan tehetném? Én hogyan vétkezhetném az Isten ellen? Én hogyan követhetném el ezt a gonoszságot? Tehát aki az Istent féli, ezt a kifejezést tudom használni, annak szent lehetetlenségé változik a vétkezés. Az egyszerűen ilyen nincs, hogy ezt meg tudja tenni. Mert tele van a szíve lelke az Isten jelenlétével, az Isten megrendült csodálatával és tiszteletével. Az Isten szavát abszolút szentnek tartja. Kedves gyülekezet, én szeretném feltenni a kérdést. Itt tartunk. Mondhatjuk másoknak, hogy féljétek az Istent, ha a mi életünkben ez nem éred be? Nekünk az Isten szava az törvény, abszolút törvény. És a gonosztól iszonyodjunk. Ugye az új szövetségben is van ilyen felszólítás, Pál apostol azt mondja, hogy iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Aki az Istent féli, arra ez jellemző. Van egy nagyon elgondolkoztató feljegyzés Jézus Krisztustól a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében. Úgy olvassuk a 7-től a 9. versben, hogy Jézus az ő földi életében erős kiáltás, könyörgés, közben esedezésekkel járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Tehát az emberfia Jézust is Isten félelem jellemezte a földön. És miben nyilvánult meg ez az Isten félelem? Hogy amikor érezte azt, hogy a felvett emberi természet másfelé akarja húzni, akkor erős kiáltás, könyvulatás közben esedezésekkel járult az Istentőhez, hogy őt szabadítsa meg a gondolataiban, vagy az érzelmeiben jelenlévő ellenkezéstől, ami ellenkezné az Isten szent, igaz és jó, tökéletes akaratával. És ő ki tudta mondani imádságában, ami a mai tanulmányunkban is volt, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Mert ez az Isten félelem volt benne, hogy neki maga a halál volt. Védkezni maga a halál. Ezt ő nem teheti meg. És nem tűrte meg magában ezt az ellenkezést, ezt a kétszívűséget. Jakab apostol azt mondja, hogy sokszor az imáink azért nem hallgattatnak meg, mert kétszívűen kérünk. Úgyhogy azt mondom, hogy Uram, segíts ezt meg ezt megtenni, segíts ettől ettől megszabadulni, de egy másik hang ugyanakkor belül mondja, hogy de azért még ragaszkodom hozzá. De azért, ha küldenéd a kegyelmet, úgyis visszautasítanám, mert azért csak az egyik felemmel akarom, de a másik felemmel nem akarom igazán. És azt mondja Jakab apostol, a kétszívű embert nem tudja az Úr meghallgatni. Jézus miért hallgattatott meg? Az Isten félelméért. Mert ő neki az Isten szava szent volt, mert ő az Isten parancsolatait teljes szívvel meg akarta tartani, és mert iszonyodott a gonosztól, és az neki maga volt a halál, és elutasította. Testvérem, még egyszer hadd tegyem meg, ilyen mély Isten félelem jellemez bennünket. Ebben kell fejlődnünk. Ha mindig bennünk van ez a megrendült csodálat és tisztelet, és mélységes tisztelet Isten iránt, akkor ebből igen természetesen fog következni, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és hogy gyűlöljük a gonoszt, és nincsen közünk hozzá. Nem véletlen az, hogy a Bibliában olyan sokszor van szó, hogy szemlélés által változunk át. Sokat kell az Isten szemlélnünk. Hogy igazán beköltözzék a szívünkbe ez a megrendült csodálat, tisztelet és szeretet. Mert minden a szemlélésből indul ki. Arról, hogy látjuk őt magunk előtt. És akkor abból következnek ezek a további dolgok. A következő felhívás úgy hangzik, hogy néki adjatok dicsőséget. Ez is nagyon elgondolkoztató felhívás. És következik az előbbiből. Mert ha az Isten igazán ilyen csodálattal és tisztelettel szemléljük, akkor felfedezzük azt, hogy a világon mindent neki köszönhetünk. Akkor meg fogjuk érteni, hogy mindaz, ami szép és igaz, szép és jó ezen a világon, az Istentől származik. Ahogy Jakab apostol mondja, így fogalmaz, minden jó és tökéletes ajándék felülről származik, és a világosságok atyától száll alá. Vagy nagyon szeretek egy igét a 95. Zsoltárban, olyan egyszerűen és képiesen fogalmaz. Azt mondja Istenről, hogy mi az ő legelőjének népe és kezének juhai vagyunk. Azért jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt. Képies, egyszerű és minden benne van. Mi az, hogy a legelőjének juhai vagyunk? A legelő is tőle van. Az étel, amit megeszünk, a szépség, amit a természetben látunk, amit onnét veszünk, a tudomány, amit az ő alkotásaiból merítünk. Minden, de minden tőle van. A legelőjének a juhai vagyunk. És saját magunk, a fantasztikus emberi agy, amivel jogos az a mondás, hogy emberi aggyal az emberi agyat megérteni nem lehet, ami a tünemények tüneménye, mi magunk pedig a kezének a juhai vagyunk, a közvetlen személyes alkotásai. Nincs minden ebben benne? Az ő legelőjének népe és kezének juhai vagyunk. Mi következik ebből? Jöjjetek, essünk térdre, boruljunk le a mi alkotónk előtt. Ez az igaz és normális magatartás Isten iránt. Ha belegondolunk, hogy magának az életnek a fenntartása, hogy mondja az apostolok cselekedeteiben az ige, mi ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Azt mondta Jézus a hegyi beszédben, Isten ad mindeneknek esőt és napfényt. Ő ad jóknak és gonoszoknak, a háládatlanoknak is esőt és napfényt. És még mit köszönhetünk az Istennek? Amit mi saját magunk jót cselekszünk, igazán jót, amely az Isten mérlegén is valóban jó, azt mind ugyancsak neki köszönhetjük. Joggal mondja a korintusiakhoz írt levélben Pál apostol, ugyan mit van, amit nem kaptál? Ha pedig úgy kaptad, akkor mit dicsekszel, hogy nem kaptad volna? Vagy ahogy mondja Pál a Filippi levélben, én úgy akarok Isten előtt megállni, aminek nincs saját igazságom. Mert ha csak saját indítékainkból, saját erőnkből próbálunk jót cselekedni, úgyis rajta lesz az önzés pacája itt és ott, és nem lesz tökéletes. Ha pedig valami igazán jót és tökéleteset teszünk, azért csak az Istennek adhatunk hálát, azért övé a dicsőség. Mert ő tisztította meg az indítékainkat, ő gyújtott világosságot az elménkben, ő készítette a szívünkbe, ő adott erőt a tökéletes kivitelezéshez. Akkor megkérdezem, van okunk Istennek adni a dicsőséget? Ó, de mennyire! És végül ott van az, amit a 116. Zsoltárban olyan szépen fogalmaz meg a zsoltárírő, hogy mi a legnagyobb, amit neki köszönhetünk, a megváltás. Azt írja, mivel, hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szememet a könnyhullatástól, és lábamat az eleséstől. Ugyan miért fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményért? Olyan nagyon komoly ez a felhívás, néki adjatok dicsőséget. Amit az Istennek köszönhetünk, ne tulajdonítsuk magunknak. Szokjunk le a dicsőség vágyról és az ember dicsőítésről. És kezeljük Istent, vagy illetve viszonyuljunk Istenhez a maga helyén. Ismerjük el őt annak, aki. Ha így gondolkozunk, aki Istennek adja a dicsőséget, abból eltűnik a hiúság és a becsvágy. Megkérdezem, nagy ellenségei ezek az ember életének, a hiúság és a becsvágy? Nagyon fontos tényezők az ember életében? De aki megtanulja Istennek adni a dicsőséget, lesz annak küzdelme a hiúsággal meg a becsvágyjal? Leszokik róla. Teljesen leszokik róla. Azt írja Pál apostol a római levélben, hogy a hit kizárja a dicsekvést. A hit törvénye, ha a hit törvényé lesz az életünkben, ha Istennek adjuk a dicsőséget, kizárja a dicsekvést. Micsoda kolonctól, micsoda ellenségtől, micsoda fertőző lelki betegségtől való szabadulás ez. A többet nem kísért a hiúság, a becsvágy, a versengés, a féltékenység. Mert hát megtanultuk, hogy kinek kell adni a dicsőséget, kinek tartozunk vele az Istennek. Milyen, éppen erről is a heti tanulmányunkban, a Biblia tanulmányunkban is szó volt, hogy Jézus teljesen érinthetetlen volt ettől, hogy emberek csodálata, emberek elismerése, vagy éppen embereknek az elfordulása, vagy embereknek a megvetése, ezek nem érintették az ő lelkét olyan értelme, hogy őt az énjében meg tudták volna sebezni, vagy kísértésbe tudták volna vinni. Mikor olvasom a Bibliában, hogy majd az újjáteremtett földön Isten lesz minden mindenekben, mindig úgy megérinthez, akkor helyreáll a dolgoknak a reális állapota. Isten lesz minden mindenekben. Nem lesz az emberek között versengés, féltékenység, hiúság, becsvágy. Ez a normális állapot. Ő a minden mindenekben, mert ez a realitás, mert ez az igazság. És ez szabadítja fel az embert ezek alól a dolgok alól. Amikor olvassuk Jelenések könyvében, hogy milyen a mennyei istentisztelet, akkor olyan megindító, hogy azt olvassuk, hogy a mennyei lények ezt mondják, méltó, méltó vagy Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Ezt az egyszerű igazságot nekünk embereknek oly nehéz belátni. Aztán így olvastuk tovább, mert eljött az ő ítéletének órája. És ezt az igét is megnézhetjük, hogy mi hogy értjük. Ha halljuk ezt, hogy eljött az Isten ítéletének órája, mi költözik a szívünkbe? Félelem vagy hálaadás? Mert az előbb olvastuk, hogy aki teljessé lett a szeretetben, annak bizodalma van az ítélet napjához. Kedves gyülekezet, mindjárt egy pillanatra szembesítsük magunkat. Ha most tényleg az ég közepéről Isten angyala mondaná, eljött az Isten ítéletének órája. És most már ugye tudjuk azt, hogy ez jelent egy bizonyos vizsgálatot is, számunkra láthatatlan vizsgálói ítéletet is a mennyben, de most arra gondolok, hogy most már itt van az ítélet végrehajtás ideje, itt van Jézus megjelenése. Most ez bennünk, ehhez bizodalmunk van, ez nekünk felszabadulásra és hálaadásra ad okot, vagy pedig félelmet kelt bennünk. Pontosan megállapíthatjuk, hogy milyen szinten vagyunk abból, hogy ez hogyan hat ránk. Megkérdezem, hogy mikor lehet az embernek bizodalma az ítélet napjához. Ehhez két dolog kell. Az egyik az, hogy a bűnrendezés az életünkben azonnali, hűséges, lelkiismeretes legyen. Ha tudjuk azt, hogy sajnos vannak törvényszegéseim, de Istenhez folyamodtam bűnbánatért, szemtől szembe bűnbocsánatot kértem tőle, és a Krisztus helyettes áldozatáért és az ő közbeni állása által bűnbocsánatot nyertem. Ezért bizonyos vagyok abban, hogy ez nem terhel, nem fog terhelni az utolsó ítéletkor. Ez az egyik, ami szükséges. A másik pedig az abszolút odaadó engedelmesség. Olyan fajta viszonyulás, amit a Filippi levél 3. fejezetében Pál apostol így mond, én egyet cselekszem, ami hátam megett van elfelejtvén, és ami előttem van nékig dőlvén, célegyenest igyekszem Istennek az onnan felülről való elhívása jutalmára. Átlátni se tudjuk, hogy mennyi fogyatékosság van még bennünk. Nem is az a dolgunk, hogy magunkat méricskéljük, csak az a dolgunk, hogy egyet cselekedjünk. Ami hátam megett van elfelejtve, ez nem azt jelenti, hogy elfelejtjük, hogy mennyit hibáztunk, hanem azt jelenti, hogy nem kínoznak a vétkeink, azért, mert azokat a Krisztus áldozatával és közbenjárásával vetett hittel, igazi bűnbánattal, igazi személyes bocsánatkéréssel rendeztük. Tehát akkor nem kell foglalkoznunk azzal, ami a hátunk mögött van, nem kell kétségeskednünk és kétségbe esnünk, hogy mi van a hátunk mögött. Ami pedig előttünk van, mit csinálunk? Neki dőlve, célegyenest igyekszem előre, a Krisztus Jézuson nét felülről való elhívása jutalmára. Teljes szívvel akarok engedelmeskedni, készséggel akarok Isten rendelkezésére állni. És utána így folytatja az apostol, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Ez nagyon fontos. Azt mondja, ha az én lelki hozzáállásom ez, akkor az Isten kézbe veszi a mi felkészítésünknek, a mi üdvösségre való elkészítésünknek a munkáját. Ha ez a két dolog megvan az életünkben, a hűséges, lelkismeretes, azonnali bűnrendezés, és az annál nagyobb odaadással, még eltökéltebben, egy ilyen rendezés után még inkább akarunk győzni, és még inkább célegyenest előre haladni, akkor igaz az, amit Ellen White úgy él a Krisztushoz vezető lépések című könyvében, hogy nem kell remegnünk és aggódnunk a saját üdvösségünkért sem. Akkor bizodalmunk lehet az ítélet napjához. Mert ha mi így viszonyunk Krisztushoz, akkor ő megragad minket. Akkor ő az elkezdett jó dolgot be is fejezi teljes bizonyossággal a Krisztus Jézus napjáig. Tehát akkor egész másképp tekintünk az ítéletre, nem félelemmel, hanem szeretnék az igében ráirányítani a figyelmet, hogy a Biblia az ítéletről úgy beszél, mint ami nem egyszerűen egy kataklizma, vagy valami félelmetes dolog, hanem ami egy felszabadító, csodálatos, mindent helyretevő Isten igazságszolgáltatás. Hadd idézzem megint Prédikátor könyvét. Hogy beszél Prédikátor könyve az Isten utolsó ítéletéről? Azt írja, mert Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, akár jó, akár gonosz legyen az. Sokszor a jót kifelejtjük, csak a gonoszra gondolunk. De az Isten ítélete nem csak a gonoszt hozza elő. Előhoz minden emberi cselekedetet, minden titkos dolgokkal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Ebben benne van az, hogy igen, most ő méltányolni fogja a jót. Helyre fogja tenni az igazságot. A gonoszt is a maga helyére, a jót is a maga helyére. Az Isten az igazság rendjét fogja megteremteni. Egy teljesen más világot. És egyszer végre az Isten mindent igazságosan értékel, és igazságosan tesz a helyére. És Jelenések könyve 11. fejezetét is szeretném idézni, ahol azt olvassuk, hogy a mennyei seregek mit mondanak, amikor már Krisztus eljövetele itt van a küszöbön, amikor megszólal a 7. kurcó, amikor az utolsó szakasza kezdődik a megváltási tervnek, hogy így olvasom Jelenések könyve 11. fejezetében, a 17. és 18. verset olvasom. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdted. És megharagudtak a népek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Mit tesznek a mennyei lények, amikor Isten ítéletének az órája itt van? Hálát adnak. És miért adnak hálát? Hogy az ő nagy hatalmát kezéhez vette, és hálát adnak, hogy az ítélet munkáját megkezdte, és ők is hogy beszélnek az ítéletről? Azt is mondják, hogy jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, kicsinyeknek és nagyoknak, akik ennek te nevedet félik.
1: hogy most igazán, igazán örök életet ad néki. Most teljesíted a bűnbocsánatot, most mindazt, amit ígértél, beteljesítsd rajtuk. Hát testvérem, nem így kéne az utolsó ítéletre gondolni, ha Istennel békességben vagyunk. Nekünk is hálát kéne adni. Mert az Isten csak a menthetetlen gonoszt fogja megítélni. És az Isten viszont minden igazságot felmagasztal is, és mindent méltányosan és igazságosan ítél. A 97. és a 98. Zsoltárban ismétlődik ez, hogy örüljünk, mert eljön az Úr, és megítéli a földet igazsággal, és a népeket az ő méltányosságával. Megítéli a földet igazsággal, és a népeket az ő méltányosságával. Tehát csak úgy próbálgassuk magunkat. Hallom ezt, hogy eljött az Isten ítéletének órája. Megremegek? Összeesek? Kétségbeesek? Vagy erre hálát adunk, mint a mennyei seregek? Mert ugyan nem vagyunk tökéletes emberek, a világért se képzeljük magunkat annak. De tudjuk, hogy Istennel járunk, megvan a bűnrendezés, és annál eltökéltebben, nem úgy, hogy ezt úgy elkönyveljük, hogy így fogunk bukdácsolni az Úr napjáig, hanem úgy, hogy annál eltökéltebben állunk talpra, és ami hátam mögött el van elfelejtve, de ami előttem van nekidőlve, célegyenest igyekszem előre, akkor bizonyos, hogy oda jutunk. Akkor bizonyos, hogy az Isten kegyelmét nyerjük el az ítélet napján. Ezért, aki Isten félő, aki Istennek adja a dicsőséget, az nem fél az ítélet napjától, hanem bizodalma van az ítélet napjához. És van még egy utolsó felhívás itt az ígében, amikor ezt mondja, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. A köznyelvben az imádás az egy ilyen rajongó szeretetet jelent. De az eredeti bibliai fogalom azt jelenti, hogy valaki előtt meghajolni. Valakinek a szolgálatára lenni. Valakinek a rendelkezésére állni. Az Istent imádni az azt jelenti, hogy nekem állandóan a szívemben és az ajkamon van ez a kérdés. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ez azt jelenti, hogy meghajolunk az Isten akarat előtt. Meghajolunk az Isten szava előtt. Készséges engedelmességgel állunk a rendelkezésére. Kedves testvérem, hadd kérdezzem meg, itt tartunk. Megkérdezem, állandóan kérdezzük a Jó Istent, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen, vagy tele vagyunk a saját terveinkkel, ambícióinkkal. 90%-ban tesszük a magunk akaratát, és hát azért van az Isten tiszteletnek, az Isten szolgálatnak is egy helye az életünkben, vagy pedig úgy gondolkozunk, hogy a hétköznapjainkban, minden földi dolgunkban, mi imádjuk az Istent. Mi engedelmes készséggel az ő rendelkezésére állunk. Nekünk mindig csak egy kérdésünk van, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Minket csak az foglalkoztat, hogy melyek azok a jó cselekedetek, amelyeket személy szerint számunkra előre elkészített az Isten. De azt is tudjuk, hogy ez egy szó szerinti idézet a 4. parancsolatból. És én mindig csodálkozom a szombatnak a pedagógiáján, hogy a Jóisten milyen bölcsen gondolta el, hogy egy nyugalomnapot rendelt, hogy a Teremtő Isten iránti hódolatunkat, dicséretünket, tiszteletünket kifejezzük. Kedves testvérek, egy pillanatra tekintsünk a szombat ünnepésünkre, és kérdezzük meg, miféle tiszteletadás, miféle imádás, miféle dicséretadás ez. Milyen borzasztó tökéletlen. Milyen sokszor úgy vagy bűn és ünneplés együtt. Milyen sokszor úgy van az, hogy ez olyan méltatlan ahhoz, hogy mit jelent az, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Én sokszor elgondolkoztam azon, hogy azt nem tudjuk megtenni, hogy egy 24 órát tényleg az Istennek adjunk. Tényleg neki szenteljük ezt a napot. Tényleg ne hágjuk át ezt az egyszerű, majdnem, hogy így mondjam, tárgyias kívánalmat, hogy azon semmi dolgot ne tégy, hanem szenteld az Istennek. És zárd ki mindent is, és most teljen meg a szíved az Isten iránti hódolattal, szeretettel és csodálattal. Testvérem, én meg vagyok győződve, hogy igen-igen tökéletlen a szombat ünnepésünk. Még óriási változásoknak kell ahhoz történni, hogy a mi szombat ünneplésünk az nem egy vallási gyakorlat, az nem azt jelenti, hogy más napot ünnepelünk, mint mások, más napon van az Isten tiszteletünk, hanem a mi szombat ünneplésünk az lesz, hogy tényleg imádjuk az Istent, az Isten imádásnak a valódi kifejezése.
0: Megkérdezem, a világnak is szüksége lenne erre az üzenetre?
1: Az a megfogalmazás jut eszembe, hogy telibe találóbb üzenet nincsen a világ számára, amelyben van ugyan a kegyesség látszata, sokféle vallásosság, de amelyben nyoma nincs annak, hogy egy élő Isten tisztelni, egy abszolút teremtőt tisztelni, aki mindent teremtett. Ahol óriási az ember dicsőítés, a teremtmények dicsőítése az emberek helyett, ahol az emberek az ítélet gondolatával szóba se állnak, Isten előtti felelősséget abszolút nem éreznek. A mi világunknak óriási szüksége lenne erre az üzenetre. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. De ezt az üzenetet nem hirdethetik ki mások, csak azok, akiknek az életében teljességgel megvalósul, akik az életüket oda szentelték, akik összhangba jutottak ezzel az üzenettel teljesen, ők lesznek képesek megszólítani a világot. Ők lesznek képesek arra, hogy mintha Isten angyala hirdetné nagy szóval az ég közepéről, velük tud az Isten együtt munkálkodni. Őket tudja az Isten az ő hitelesített követeivé tenni, hogy ezt az üzenetet a világnak hirdessék. És kedves gyülekezet, én szívemből kívánom, hogy sokszor szembesüljünk ezzel az üzenettel, és kérjük az Istent, hogy vezessen el minket egy igazi Isten félelemre, és ne felejtsük el, hogy ez a szemlélésből fakad, az elgondolkodásból fakad. Ha mi csak nagyon kevés időt szentelünk arra, hogy az Istenre figyeljünk, hogy az Isten igényébe mélyedjünk, gondolkozzunk az Isten dolgairól, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem mélyül el az Isten félelem. És hogyha őt nem szemléljük így, akkor könnyen magunknak és embereknek adjuk a dicsőséget. Ha mélyebben megismerjük és megértjük őt, akkor csak neki fogjuk adni a dicsőséget. És az ítélet napjától félni fogunk, és akaratlanul is a szívünkben olyan visszakozás és ellenérzés lesz, mindaddig, amíg az Isten félelem és az Istennek adott dicsőség el nem vezet oda, hogy az ő parancsolatai teljes szívünkkel akarjuk megtartani, iszonyodunk a rossztól. Meghallgattatunk az Isten félelmünkért, mint Jézus, és ezért nem félünk az ítélet napjától. És akkor megtanuljuk az Istent imádni. Akkor az Isten rendelkezésére állunk, mint az ő szolgái. Akkor mindig engedelmességgel hajolunk meg az ő akarata előtt. Segítsen a jó Isten minket, hogy mi tényleg legyünk az Isten követeivé, az Isten angyalaivá. Az Isten angyalairól az van megírva, hogy hallgatnak az ő rendeletének szavára, és teljesítik az ő rendeletének szavát. Legyünk Istennek mi is ilyen követőivé, akik hallgatnak az ő szavára, és teljesítik az ő rendeletének szavát. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, de bizony úgy érezzük sokszor, mikor megszólítunk téged, hogy hazugul cseng az ajkunkon a megszólítás. Eszünkbe jutnak a te igéid, hogy ha én Úr vagyok, hol van az én félelmem, és ha én Atya vagyok, hol van az én tisztességem. Urunk, belátjuk azt, hogy gyermekek vagyunk, csetlő-botló kisgyermekek a te követésedben, akik még nagyon messze vagyunk attól, hogy féljünk téged, néked adjuk a dicsőséget, hogy igazán imádjunk téged. Ezért is van az, hogy nincs igazán bizodalmunk az ítélet napjához. Sokszor még félünk az idők jeleitől, és szorongva gondolunk a bekövetkező eseményekre. Urunk, a mi szemünk előtt olyan talány, hogy fog ez az üzenet hirdettetni. Emberileg oly reménytelennek látszik, hogy lesz olyan nép, és egyszer felhangzik a föld lakosainak ez az életmentő üzenet, ez az utolsó kegyelmi üzenet a te dicsőséges megjelenésed előtt. Úgy, ahogynak hangzania kell, a te szent angyalod követett szavával az ég közepéről. Drága jó Istenünk, köszönjük, hogy megtanulhattuk a múltból, hogy minden szavad beteljesedett, ez is fog. De ezért kérünk, segíts, hogy mi igazi szolgáid legyünk, hogy vágyakozzunk arra, hogy mint a te angyalaid szolgálnak téged a mennyben, úgy legyünk mi is követeid ezen a földön az emberek között, hogy megtestesítsük az Isten félelmet, a dicsőség adást néked,
0: cselekedetünkkel és beszédünkkel és mindennel, és azt, hogy imádjunk téged, hogy mint a te szolgáid rendelkezésedre álljunk, hogy ne a mi magánprogramjainkon, a mi egyéni ambícióinkon járjon a gondolatunk, hanem igazi alázattal hajoljunk meg előtted, mint akik tudjuk, hogy boldogok akkor lehetünk, a mi életünk is akkor teljesedik ki. Tudjuk, hogy ez a megoldás minden gondunkra, ha te szolgáidnak tekintjük magunkat, és a te végéremetlen bölcsességedet, szeretetedet, kegyelmedet befogadjuk, hogy tégy minket igaz embereké, tégy minket másoknak szolgáló embereké, téged megdicsőítő embereké. Urunk, kérünk, taníts és nevelj bennünket, olyan nagy szükségünk van rá. Kérünk, segíts, hogy tudjunk célegyenest előre haladni, te pedig ragadd meg a mi életünket, és segíts, hogy részesei lehessünk majd a csodálatos küldetés beteljesítésének, hogy Isten félelemmel, de szeretettel tudjuk ezt továbbadni a föld lakosainak, és a személyes meggyőződés erejével. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.

Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, testvérek. Nyissuk ki a Bibliánkat Márk evangéliumánál. És Márk evangélium a 4. fejezetének a legvégéről szeretném olvasni ezt a híres történetet, amit sokszor már csak a gyerekeinknek mesélünk, és a gyerekeinknek vonjuk le belőle a nagyon értékes következtetéseket, de lehet, hogy már a mi hitünket nem mindig jellemzi az a gondolkodás, amit tanítunk belőle egymásnak, a gyermekeinknek. Ez a híres történet a tenger lecsendesítésének a története, ami hát nagyon megrendítő történet, nagyon megkapó történet, és nagyon alkalmas is arra, hogy bátorítást, buzdítást jelentsen nekünk a hétköznapokban, a hétköznapi életünk viharaiban,

amikor görcsöl, küszködik magával, küszködik a körülményekkel, bizonytalanná válik sok minden számára. Olyan szép és megszólító Jézus szava, miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Jézus rengeteg tanítást fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy bennünket hitre tanítson, a hit gyakorlására tanítson, hitből élésre tanítson. És az ő személyes élete, saját élete is arról szól, hogy mindent hit által vett el ebben az életben. Mindent hitből élt meg. Óriási küzdelmei voltak, ami kihívásaink utol nem érik. A legnagyobbak sem utol nem érik Jézus életének a kihívásait, küzdelmeit. És gyönyörű példát mutatott arra, hogy hogyan kell hitáltal hordozni az életterheit. Hatalmas példát adott arra, hogy kell egy nagyon nehéz élethelyzettel megküzdeni hitáltal, elfogadni az Isten akaratából nehézségeket, problémákat. Emlékeztek, mikor remegő ajkakkal mondhatta azt, hogy mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Előtte mit küzdött magával, és el tudta fogadni azt, amit az Isten rendelt, amit az Isten tervezett, és végül vállalta azt, amivel a legnagyobb segítséget jelentette, hozta számunkra, hogy a kereszten feláldozza életét értünk, csak hogy nekünk reménységünk lehessen, hogy hit fakadjon bennünk, hogy szeretetre tanítsa minket, és így alkalmassá tegyen az örökké valóságra. A történet nagyon sok mindenre ad lehetőséget. Én most azt szeretném hangsúlyozni, hogy kicsit fordítsuk a figyelmünket arra, hogy mi hogy állunk a viharainkkal, hogy állunk a küzdelmekkel az életünkben. A külső körülményekben megjelenő viharokkal, nehézségekkel, és hogyan a mi belső viharainkkal is. Ugye sokszor megállapíthatjuk azt, hogy mire felnövünk, de lehet, hogy már van, aki előbb is megtanulja azt, hogy viharok az életben vannak bőséggel, és mindannyiunkban kialakulnak készségek arra, hogy kell a viharokat kezelni, hogy kell azokat túlélni, hogy kell elviselni. Van egy bizonyos rutinunk, amiben bizonyára sok jó elem is van, de sok emberi akarat, emberi megoldás is. Ha a tanítványokra gondolunk, akkor tudjátok, hányszor próbálták ők Jézus körül a viharokat lecsendesíteni a maguk elképzelése szerint, a maguk indulataival, akaratával elképzelése szerint. Volt, amikor tüzet kértek egy-egy falura, volt, amikor egy karddal levágta Péter a szolga fülét, ők is megpróbáltak rendet teremteni, vagy nyugalmat, vagy győzelmet szerezni maguknak azáltal, hogy bőségesen engedtek az emberi indulataiknak, elképzeléseiknek, de Jézus nem egyszer legalábbis azt mondta nekik, hogy azt mondta Péternek, hogy ebből elég. Emlékeztek, ugye, hogy ezt a megoldást, ezt nem választjuk. Mi nem szoktuk, akik a mennyben élünk, hogy erővel és erőszakkal szerezni élőint, úgymond az igazunknak. Azt mondta Jézus, erre elég. Ez nem megoldás. Aztán emlékeztek, amikor a tüzet kérték a tanítványok, akkor azt mondta nekik, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Hogy így ítélkezni tévedő emberek felett, elpusztítani őket, mert még nem is szereztek igazán tapasztalatot az Istennel, nem ismerik az Istent, és tévedésükben, vagy tudatlanságukban tévesen vélekednek, ebből is elég. Ez nem az Isten lelkéből következő dolog. Aztán hívő emberekként is nyilván megvannak a megoldási ötleteink arra, hogy hogyan Istenféle emberekként is, hogy hogyan csendesítsünk le viharokat. Megszoktuk a viharokat, és az ember azt látja, legalábbis így az évek, évtizedek alatt, hogy vannak, akik megtanultak Krisztussal a vihar felett túrá lenni, a viharok felett, az életük, a személyes életük viharai felett is. Tudják, mi az hitben harcolni. Tudják, mi az hitben Krisztusban megmaradni egy-egy nehéz

0: szentségség idején. Vannak, akik még mindig igazán hit nélkül küzdenek és erőködnek, és megpróbálnak úrrá lenni, egy vallásos életet gyakorolva úrrá lenni az élet viharain, de azért nem egyszer kiderül, hogy kevés hozzá a hit, kevés a tehetség. És vannak, akikről Pál apostol így ír például, hogy a hitben hajótörést szenvedtek. Ugye sajnos ilyeneket is ismerünk, még ez a gyülekezet is ismerhet, akikről úgy tudjuk, hogy reméljük csak átmenetileg, de a hitben hajótörést szenvedtek, hogy nem tudták a hitharcukat végigvinni, nem tudtak hitben harcolni, nem tudták elsajátítani a Krisztusra jellemző magatartást, hogy hitben élni meg az élet küzdelmeit. Hát persze nagy kérdés nyilván, hogy mit kezdünk az élet viharaival, hogyan tudunk mi hitáltal úrrá lenni a helyzetek, különböző helyzeteken, hogy tudunk úrrá lenni nem egyszer önmagunkon, mert lehet, hogy ez nagyobb kérdés, hogy önmagunkon hogy tudnánk úrrá lenni, önmagunk lelkének az indulatain, háborgásain, zavarodottságán, aggodalmán, szorongásán, hogy tudnánk valójában úrrá lenni, hogy tudnánk lecsendesedni mi is, hogy tudnánk Krisztusban megmaradva egy szelíd és alázatos lélekkel, ahogy ez ő jellemezte, és amire a mi figyelmünket is felhívta, hogy tanuljuk meg tőle, hogy szelíd és alázatos lélekkel kell ezt az életet végigélni. Van, amit el kell fogadnunk az élettől és Isten kezéből úgy, hogy nem előnyt jelent számunkra, nem jót hoz számunkra. Vannak olyan helyzeteink, vannak olyan dolgok, amiket el kell vennünk úgy, hogy önmagunktól vagy úgy magunkban nem értenénk vele egyet, nem tartjuk jónak, nem hoz jót az életünkben, de mégis elfogadjuk, mint az élet terhét kihívása. Hát nézzük a történetet, hogy hogyan lehetséges lecsendesedni, közben erre keressük a választ. De azt olvassuk, hogy Jézus mondta a tanítványoknak a 35. versben, amint este lett, menjünk át a túlsó partra. És elbocsátotta a sokasságot, elvitte, és ők elvitték őt, úgy, amint a hajóban volt, de más hajók is voltak velük, körülöttük. Tehát több hajó ment a Galileai tengeren. És akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már megtelt. Ő pedig a hajó hátsó részében a fejajon aludt, és fölkeltették őt, és mondták neki a tanítványai, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felelve megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el, és elállt a szél, és lőn a nagy csendesség. És mondta nekik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlettek nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. Jézus a szavai szeliden intik a tanítványokat, de ha az elejéről nézzük, ugye a történet úgy indul, hogy egy fárasztó nap után Jézus rendkívül kimerülten megy a hajóba, és hamar el is alszik. És ahogy időnként előfordult a Galileai tengeren, legalábbis ellenvált így írja Jézus életében, hirtelen szokott vihar támadni a vizen. A tanítványok nyilván, akik közül többen hajósok voltak, tudták ezt, és azt is tudták, hogyan kell kezelni ilyenkor a helyzetet. És egy darabig küszködtek vele. Minden erejüket megfeszítették, és amit lehetett, megtettek, hogy a vihar okozta veszélyt, hogy ők elpusztuljanak, valahogy elkerüljék. De hát a vihar nem szűnt, és rendkívül erős volt, és ezek a tanítványok eljutottak oda, hogy feladták, nem bírták tovább, és azt olvassuk a Bibliánkban, hogy itt a Márk evangéliumában, hogy ezek csak fölkeltették Jézust, oda mentek hozzá, aki a nagy viharban sem tudott fölébredni, az ilyet emberek kiabálása között sem tudott felébredni, gondoljuk, a több hajó is vergődött a viharban, nem ébredt fel Jézus, és fölköltik, és azt mondják, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? De hogyha a Máté mondom, a 8.25-öt megnézzük, ott az is van, hogy Uram, ments meg minket. Tehát nem csak ennyi van, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk, hanem a segítségkérés is ott van, hogy Uram, ments meg minket. És én úgy vélem, hogy itt nem arról van szó, hogy Jézus nagyon felháborodottan és számon kérve, méltatlankodva, ledorongolják, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk, hanem a halódó ember, a halálfélelemtől szenvedő ember kiáltása, segítségkérése van, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk, itt pusztulunk mindnyájan, és segíts rajtunk. De amikor a végpontig eljut egy ember, hogy eljutnak itt az emberek, nem látnak más maguk előtt, mint hogy most már csak a halálra számíthatnak, nincs tovább, kimerültek, a vihar nem szűnik, akkor fölébresztik Jézus, és azt mondják, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Hogy legyen gondod rá, tégy valamit. Ugye egy igazi segítségkérést is láthatunk, hallhatunk ebben a tanítványok részéről. És Jézus csendben megdorgálja a szelet, és utána a tanítványokat is. Megdorgálja, és elnémítja a vihart, csend lesz, és hihetetlen békesség és nyugalom az vizen, és a tanítványok döbbent, hát rémült kiabálása, vagy kétségbeesése után egy csendesség, és egy másik megdöbbenés, hogy hát itt volt velünk a hajóban Jézus. Itt volt karnyújtásnál tőlünk a messiás, a megváltó, az Isten fia, és mi itt küszködtünk ennyi ideig, és végül csak már a halálra váltan szólítottuk meg őt, és ébresztettük fel őt, és csak akkor kértünk tőle segítséget. Jézus fedése erre vonatkozik. Miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Nem azt a hitet kérte számon rajtuk Jézus, úgy tűnik, mint a kenyér szaporításnál, hogy adjatok nekik ti enni. Meg láthattátok már, hogy hitáltal mit lehet nyerni, milyen mennyei áldást lehet nyerni, hanem azt a hitet kérte számon rajtuk Jézus, hogy itt voltam, eddig is itt voltam, igaz, hogy aludtam, de itt voltam, és hogy? Hogy csak most szóltatok? Hogy nincs bennem olyan erős hitetek? Nem tudok annyit jelenteni nektek? Nem fontos számotokra, hogy amit én tudok tenni értetek, azt kapjátok meg? Miért emberileg akartok erőlködni, győzelmeket aratni viharokon? Miért emberi mesterkedés, ügyeskedés az, amire támaszkodtok, és miért nem rám támaszkodtok? Jézus fedése, úgy gondolom, legalábbis nekem, ha így közelítem meg, és így értelmezem ezt a fedést, akkor nekem megszólító, mert az emberre ez rendkívül jellemző, hogy a saját megoldásait hozza, nem? És a saját önmagára néz. De amikor odafordulunk Krisztushoz, és azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, és segíts, és te mutasd meg, mit kell tenni ebben a helyzetben. Te taníts meg arra, hogy mi az, ami méltó hozzád, akkor, ha megértettem, én kész vagyok arra, hogy ezt az utat járjam. Miért vagytok így félénkek? Miért kevésbé érdekli az embert az isteni jelenlét és az isteni megoldás? Miért becsüljük alá, hogy amit az Isten tud tenni értünk, az volna az igazi megoldás, az volna a valódi segítség? Miért magunk akarjuk megoldani az élet nehézségeit, gondjait, bajait? Miért van az, hogy oly gyorsan intézünk dolgokat, vagy oly sok, ha nagyon sok gondunk, dolgunk van, és túlterhelté válunk, akkor mellőzzük azt, ahonnét éppen az erőt kapnánk, és az erő forrásával nem keressük a kapcsolatot. Miért annyira erejéből küzd az ember, és kiteszi magát a viharnak, és esetleg a halál peremére sodródik, ugye? Ahogy itt a tanítványok is. Miért vagytok így félénkek? Miért nem tőlem merítetek erőt és segítséget, mondja nekik Jézus. Hol van, hogy nincs? És tudjátok, mi az érdekes, hogy történetben még Ellen White is megjegyzi Jézus életében. Még Péter se szólalt meg ezután. Tehát ebből biztosan tudható, hogy nem a vádolás szavai voltak, hogy Mester, nem törődsz fel a jelzőt, hogy nem a szemrehányás szavai voltak, hanem a halálfélelemtől szenvedő emberek szavai voltak. Péter se szólal meg, és nem mondja, hogy Uram, hát neked ennyit érünk, nem segítesz rajtunk. Ellen White azt mondja, Péter sem mondott semmit, el kellett ismerje, hogy ebben a küszködésben milyen méltatlanul viselkedtek. Milyen hitetlenül és méltatlanul ahhoz a kiváltsághoz képest, hogy ott volt a hajójukban Jézus. És mennyire magukra támaszkodtak, magukra hagyatkoztak, és így nem lehetett megoldás. Megengedte Krisztus, hogy ne legyen megoldás. Megengedte, hogy a vihar addig tartson, míg végül föl kell ébreszteni. Végre tudomásul vegyék, hogy ott van a hajóban Jézus. Igaz, hogy alszik, de ott van a hajóban. Ennél még az is jobb lenne, hogy mindig ébren lenne, és annyira vigyázna ránk, de attól, hogy alszik, még ő úgy is figyel ránk, és vigyázzák. Rendkívül érdekes tapasztalat és tanulságos. Én, ahogy jobban utána olvastam, és van, tudjátok, még egy történet, amikor maguk mennek el a hajóval, Jézus küldi el a hajóval a tanítványokat, és akkor is egy óriási vihar támad. Tudatosan Isten engedi meg, mert a tanítványok szíve tele van zaklatottsággal, háborgással, mert Jézus nem akarja, hogy királlyá válasszák. És a tömeget is elküldi Jézus. Azt mondja, hogy ti csak azért jöttetek, mert enni kaptatok. És a mennyi jeledel nem kell. És a királyságot előttes felháborodnak az emberek, és elhagyják Jézust. És a tanítványok meg azon háborodnak fel, hogy ez a Jézus ahelyett, hogy sikerrel vinni az ügyét, ahelyett itt apassza a tömeget, az éljenzőket maga körül. Háborognak, és aztán Jézus beengedi őket a háborgó tengerre. És azt írja Ellen White, hogy ott is addig tartott a vihar, amíg ki nem merültek. És a kimerültségükben végül megadták magukat, letették a övezőket, és akkor jelent meg Jézus a vizen. Akkor jelent meg, és szólította meg őket. Ugye miért vagytok így félénket, hogy van, hogy nincsen hitetek? Ugye, tehát sokszor járhatunk mi is így, ha nem gyakoroljuk a hitet nap mint nap, hogy sokkal inkább figyelünk a viharokra, mint Krisztusra. Sokkal inkább arra, hogy milyen küzdelmek vesznek körül bennünket, mint Krisztusra néznénk, és viselkedünk olyan méltatlanul, mint a tanítványok. És veszítjük mi is úgy az áldást el egy ideig, mint a tanítványok. De hogyha Krisztusra nézünk, és az olyan csodálatos ebben a történetben ez is, hogy amikor fölkeltik, Jézus nem sértődötten kihúzza magát, és elsétál a háborgó tengeren, ott hagyja őket, hogy na akkor még egy-két órát küszködjetek, hanem azonnal lecsendesíti a tengert, zokszó nélkül. Hallottam én már erről a szakaszról olyan prédikációt is, ahol úgy magyarázták ezt a Mester, nem törődsz fel a jelzőt, hogy a tanítványok egy ilyen felháborodott, számon kérő hangon nekirontottak Jézusnak. Ha úgy lett volna, akkor még csodálatosabb, hogy Jézus szó nélkül föláll, és lecsendesíti a tengert, és nem sértődik meg. Ugye? És hagyja ott a tanítványokat. Amint szólítjuk Krisztust, ő azonnal cselekszik, és azonnal mellénk áll, és azonnal a javunkat, a szabadulásunkat kész munkálni, megerősíti az emberi szívet és a lelket, és megszabadít nem egyszer, nem kétszer a körülményeinkből is. A nehéz körülményektől is meg tud bennünket szabadítani. Ugye nagyon fontos, hogy nem magunk akarjuk megküzdeni az élet viharaival. Szeretném végül olvasni a Jézus élete könyvből azt a részt, amikor nem erre vonatkozó részt, de számomra egy nagyon tanulságos rész, a Jézus élete könyv 311. oldaláról, mármint ebben a kötésben, a bikes fordításban. A gyertek, pihenjetek meg egy kevéssé fejezetnek az utolsó szakaszát, hogy mit ír Ellen White, hogy hogy is üdülhet fel az emberi lélek, hogyan tud megerősödni, felvértezetté válni arra, hogy megküzdjön az élet nehézségeivel, viharaival, és közben méltóképpen viselkedjen, közben hitet gyakorolva Krisztushoz méltóan viselkedjen, és Krisztusnak ezt a felhívását, példáját és tanítását, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Hogy ahogy én meg tudtam maradni igazságban, szeretetben, meg tudtam maradni az igazság mellett és az embereket szerető lelkületben, miközben nem egy támadás, nem egy kihívás vett körül engem, hogy mi is megtanuljuk ugyanezt. Ugye a menny törvénye a szeretet törvénye. A menny igazsága a Bibliában van leírva, és a menny törvénye arra tanít bennünket, hogy mi is összhangba jussunk ezzel a törvénnyel, és gyakoroljuk magunkat ebben, hiszen akiknek a szíve összhangra jutott az Isten törvényével, azok számíthatnak Krisztus országára. Azt írja Ellen White, ha megfogadjuk szavát, erősebbek leszünk, és hasznosabbá válhat életünk. A tanítványok keresték Jézust, és mindent elmondtak neki, ő pedig bátorította és oktatta őket. Ha ma szakítanánk időt arra, hogy Jézushoz menjünk, és elmondjuk neki gondjainkat, nem csalódnánk. A jobb kezünknél állna, hogy segítsen. Egyszerűbbnek kellene lennünk, több hitre és bizalomra van szükségünk, megváltónk iránt. Mindenkiben, akit Isten nevel, olyan életnek kell megnyilatkoznia, amely különbözik a világ szokásaitól. Mindenkinek személyes tapasztalatra kell szert tennie, Isten akaratának ismeretére eljutnia. Egyénileg kell meghallanunk őt, amint a szívünkhöz szól. Amikor minden más hang elcsitul, s nyugodtan várakozunk Isten előtt, a lélek csendjében még érthetőbb lesz az Úr hangja. Ő így int minket. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Egyedül itt találhatunk igazi nyugalmat. Így készülhet fel mindenki, aki Istenért munkálkodik. A rohanó tömegben, a munka feszültségében is a világosság és béke légköre veszi körül az így felfrissült embert. Élete jó illatot áraszt, és isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Egy gyönyörű befejezése ennek a résznek, ahogy tanácsol bennünket, tanácsol minden olvasót, Ellen White, hogy ha megfogadjuk Krisztus szavát, hogy gyertek el csupán ti magatok, hogy keressük meg mindannyian Krisztust külön-külön, és forduljunk hozzá, akkor Krisztus fel fogja üdíteni a lelkünket. El fog látni tanáccsal bennünket, és erőt fog adni nekünk a bizonyságtételre. Arra, hogy be tudjuk mutatni őt ennek a világnak. Be tudjuk mutatni itt egymás között, egymásnak. Annak ellenére, hogy különbözőek vagyunk, annak ellenére is, hogy különbözőképpen vélekedünk, be tudjuk mutatni Krisztust egymásnak, és még inkább be tudjuk mutatni annak a világnak, ami teljesen, ami is jó részt, inkább így mondom, másképp gondolkodik, mint a Krisztus. Másképp az embertársaink, másképp a rokonaink, a munkatársak. Sok-sok ember másképp gondolkodik, mint ahogy úgymond nekünk az tetszik. Mert mi már nem a világ szerint gondolkodunk. De hogy be tudjuk nekik mutatni, hogy Krisztus kicsoda, hogy mi az is ő igazság, és miben áll az ő lényének a szentsége, ahhoz merítenünk el az ő lényéből és az ő lelkéből. Ahogy be kell fogadnunk az ő lelkét a csendességbe. Amíg nem tudja az ő lelkét kitölteni a mi szívünkbe, addig csak beszélni fogunk az igazságról. De addig nem tudjuk megmutatni és érzékeltetni, mi az igazság Krisztusban. Azt mondja, ha megfogadjuk, erősebbek leszünk, és hasznosabbá válik életünk. A tanítványok keresték Jézust, és mindent elmondtak neki, ő pedig bátorította és oktatta őket. Ha ma szakítanánk időt arra, hogy Jézushoz menjünk, és elmondjuk neki gondjainkat, nem csalódnánk. A jobb kezünknél állna, hogy segítsen. Úgy gondolom, sokszor van ez így, és ez egy alapvető törvényszerűség, hogy a problémáinkkal, a kérdéseinkkel, a küzdelmeinkkel, a vívódásainkkal Krisztust keressük először. Hogy hozzá menjünk, és vele osszuk meg. Tudjátok, legalábbis rám jellemző ez, hogy olyan gyorsan mondanám másnak. Tudjátok, olyan közlékenyebb ember vagyok, szokták és mondani rólad, mindig tudjuk, hogy gondolkodsz. Ennek van előnye is, meg kára is bőven. De hogy megtanulni Krisztussal megosztani. Mert jó egymással is megosztani, de hallgassuk meg Krisztust. És várjuk meg, amíg az ő lelke által válaszokat ad, megerősít bennünket, és tanácsol minket. Hogyha vannak kérdéseink, vannak problémáink, vannak dolgok, amikkel küszködünk, akkor először tőle vegyük a választ. Mi az ő véleménye? Mi az ő akarata? Mi az ő gondolata? Mert miközben ő válaszol nekünk és tanácsot ad, és megerősít egy igei gondolatban, megerősít egy jó döntésben, megerősít egy állásfoglalásban, aközben ő mindig a lelkével, a tanáccsal együtt a lelkét is közli. Hogy az ő lelke által tudjuk, aztán tudjunk érvényt szerezni a válasznak. Gondoljatok arra, amikor Jézus az atyával kapcsolatot tartott fenn, emlékeztek, milyen gyönyörűen fogalmaz a messiási profécia, hogy az Úr lelke, hogy erőnek és, nem, bocsánat, inkább megkeresem Ézsaiás.
1: Úr lelke megnyomszik.
0: Igen, aki, igen, folytasd tovább.
1: Erőnek és hatalomnak
0: lelke. Tanásnak, igen. Hogy amikor az Isten lelke, köszönöm, amikor az Isten lelke minden bölcsét ezt tanácsol, tényleg útba igazít, akkor ő mindig adja hozzá azt az isteni erőt is, és az isteni jellemet. Az isteni lélek, lelkületnek a Krisztusban megmutatkozó magatartását is. Nem adhat mást. Az isteni bölcsességgel együtt kell járjon az Isten lelkülete is. Ahogy folytatja tovább, Ellen White, egyszerűbbnek kellene lennünk, több hitre és bizalomra van szükségünk megváltónk iránt. Ezt egyénileg kell megtanulni. Ezt nem lehet közösségileg, nem lehet együtt, lehet közösségben erősíteni mindezt, de hogy a megváltónk iránti bizalomra mit jelent, bizalommal mit jelent élni, azt egyénileg kell valósággá tenni az életünkben. Egyénileg. Nem egyszer éltünk át, és én gondolom ilyen helyzetet, vagy élünk még át olyan helyzeteket, amikor rá kellett jöjjünk, hogy az, hogy bízunk Krisztusban, az nem azon múlik, hogy van egy gyülekezetünk, hanem azon múlik, hogy van egy hitem. Hogy mennyire erős a hitem, mennyire tanultam meg Krisztusra hagyni a dolgokat, Krisztusban bízva élni az életemet. Vannak olyan szorult helyzetek, amikor az ember nagyon egyedül marad a problémáival, a gondjaival, a bajaival, és akkor nagyon-nagyon egyértelművé válik, hogy milyen a hitünk. Mennyire értelmes, mennyire erős és mennyire biztos a hitünk Krisztusban. Aztán folytatja így mindenkiben, akit Isten nevel, olyan életnek kell megnyilatkozni, amely különbözik a világ szokásaitól. Mindenkinek személyes tapasztalatra kell szert tennie, Isten akaratának ismeretére eljutnia. Egyénileg kell meghallanunk őt, amint a szívünkhöz szól. Nagyon bensőséges dolgokról beszél Krisztus. Nagyon bensőséges viszonyt mutat be, ahol Isten személyesen tud tanácsolni bennünket. Ahol egy belső élmény, belső tapasztalat az, hogy megszólítés, és közel jön hozzám az Isten az ő lelke által. Amikor minden más hang elcsitul, és nyugodtan várakozunk Isten előtt, a lélek csendjében még érthetőbb lesz az Úr hangja, csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ennél nagyszerűbb tapasztalat nincs, mint mikor meg tudunk hajolni az Isten előtt. Keresztelő Jánosról azt írja Ellen White, hogy aki alázattal hajolt meg a világegyetem teremtője előtt, vagy ura előtt, csak szabadon idézem, az bátran állt meg a világ hatalmassága előtt. Úgyhogy ahogyan ő szolgált, amilyen igaz, tisztán szolgált, amilyen nehéz és bátorságot igénylő küldetése volt, ahhoz azt az előzte meg, hogy mélyen alázattal hajolt meg a világegyetem teremtője előtt. És ő tudta, mikor mit kell szólnia, kikhez, milyen szavakat kell intéznie. Egyedül itt találhatunk igazi nyugalmat, itt készülhet fel mindenki, aki Istenért munkálkodik. A rohanó tömegben is a világosság és béke légköre veszi körül az így felfrissült embert. Élete jó illatot áraszt, és isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Milyen gyönyörű befejezés, az utolsó mondata, hogy előre mutat, hogy akik találkoznak Krisztussal, azok maguk is az élet sóivá lesznek. A világ sóivá lesznek. A szeretet sója, a szeretet képességével bíró élet ereje lesz bennük, hogy meg tudják találni minden ember számára, vagy meg tudják ragadni minden ember életét úgy, hogy valami pozitív befolyást gyakorolni felé, valamilyen pozitív hatással, valamilyen építő, megerősítő befolyással bírni a környezetükre. Gondoljatok bele, hogy mi mennyire egymás kritikusai vagyunk, mennyire egymás ellenében élünk a természetünk szerint, mennyire könnyen megy nekünk, hogy egymás felett előítéletes gondolkodjunk egymásról. Mennyire könnyen megy, hogy az ember vitába szálljon a másik emberrel, és milyen nehéz megtanulni azt, hogy én mellé állok a másiknak. Testvérek, vagy embertársaként, vagy éppen gyülekezetben testvéreként mellé állok a javát, az érdekeit keresem és szolgálom. A Pál apostol megerősíti a leveleiben nem egyszer, hogy mi mindennek van helye a Krisztusban. Mennyire természetes Krisztusban az, hogy mi egymást bátorítjuk, tanácsoljuk, segítjük, intjük, vagy fedjük, de mindenképpen a hitben, a Krisztus követésben jó irányba befolyásoljuk és segítjük. Emlékszem, mikor tanultuk ezt az ige szakaszt a Filippi 2-ben, hogy helye van a Krisztusban az intésnek. Talán már néhányszor itt elmondtam, de számomra mindig jó megerősíteni ezt. Helye van a Krisztusban az intésnek, ott a görög szóban az van, hogy a bátorító útbaigazításnak. Hogy nem egyszerűen csak megmondom neki, hogy jó, vagy milyen helyes, hanem bátorító útbaigazítás. Hogy megpróbálom úgy tanácsolni, hogy előbbre jusson az életében. Élete jó illatot áraszt, és isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Eléri az emberi szíveket. Mi a hitünk gyakorlásának a két legfontosabb célja? Az egyik az, hogy személyesen üdvösségre jussunk, nem? A másik, hogy másoknak ugyanebben segítsünk. Jó illatot áraszt, isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Meg tud szólítani másokat az életünkön keresztül az Isten. Alkalmassá válhatunk arra, hogy a mennyel összhangra jutva, ő által a mennyel összhangra jutva másokat is a menny felé vezessünk. Hogy jó kovász legyünk ebben a világban, vagy jó só legyünk, emberi szíveket érintsen meg rajtunk keresztül az Isten. Azt mondhassák, hogy valami jobbal, igazabbal, vagy tisztával, valóban felülről valóval találkoztak. Milyen gondolom ti is úgy vagytok vele, hogy az ember lelke vágyik rá, hogy bár úgy tudnánk élni, működni, annyira le tudná az Isten csendesíteni a mi személyes belső viharainkat, ami emberi természetünk hatalmát felettünk, ami viharokat produkál, hogy rajtunk keresztül az Isten lelke tudna megnyilatkozni, és Isten be tudná mutatni magát rajtunk keresztül. Gondoljátok el, lehet, hogy a soraink között itt ülnének az elmúlt évtizedekben idejáró emberek, itt ülnének a fiataljaink, a gyerekeink, tömegei, szóval mint a 20 gyerek, fiatal, hogy itt ülnének azok a rokonok, akik körülvesznek bennünket, körülvettek, amíg éltek. És azt mondják, mert olyan isteni lélek, olyan isteni jellem, olyan isteni tehetség nyilatkozik meg rajtunk keresztül, hogy az hív, az megszólít, az vonzóvá teszi azt, amit csinálunk. Vonzóvá teszi az őskeresztény gyülekezet, ezért volt eredményes. Egy könyvben olvastam, nem azért, mert volt néhány nagy prédikátor, hanem mélyen megtért szívű hívekből állt a gyülekezet. Krisztusi életet élni tudó hívekből állt a gyülekezet. És ehhez ragadtak a körülöttük élő. Ezt nem lehetett semmissé tenni, mikor kiirtották volna őket, meg egy része, jó részét elpusztították, még vonzóbbá váltak. Milyen hatalmas bizonyságot kell tennünk ennek a világnak. Ennek a nagyon ellenséges, Istennek ellenségé vált világnak hatalmas bizonyságot kell tennünk. Az adventista elhívás, az advent várás, ez erről szól. Hogy úgy átadom az életemet Krisztusnak, hogy ő mutatkozzon meg bennem és bennünk, általunk, és mi bemutatva Krisztus jellemét az embereket Isten felé irányítjuk, Istenhez vezessük. És sokszor beszélünk erről, sokszor hallom régről itt is a szombatiskolákban, hogy nekünk Krisztus jellemét kell magunkévá fogadnunk. Ez lesz az utolsó üzenet, amivel Isten megkeresi a világot. Isten szeretetével, Isten jellemével. Ahhoz fogja kötni az evangélium hirdetést. Adjon kegyelmet nekünk arra, hogy olyan győzelmet arassunk a viharokon, sok külső kihíváson is, de leginkább a belső, a jellemünk korbácsolt a viharokon, hogy a természetünk korbácsolt a viharokon, hogy végül Krisztus győzelmet tudjon aratni. Ne felejtsük el, hogy akik itt vagyunk, talán legtöbben választottunk. Krisztus mellett döntöttünk, befogadtuk az életünk, befogadtuk az életünk hajójába Krisztust. Még ha aludni hagyjuk is, de az életünk hajójába van, szólíthatjuk, és ő segít, ahogy a tanítványok mondták, Uram, ments meg minket. Adjon nekünk is kegyelmet, hogy elérhesse Isten azt, amit szeretne, az ő jellemét bemutathassa. Hány éve vár arra, hogy győzelembe jusson egy advent vívő nép, egy olyan hívő nép, egy olyan maradék, akikre aztán kitöltheti szent lelkét. Amen. Jó atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztust elküldted erre a világra, hogy ne járjunk sötétségben, ne kövessük azt, amit a világ diktál, nekünk is diktált, és járjunk azon az úton, Urunk, amely sokszor így se vezet sehová, de végül egy kudarc az eredménye. Köszönjük neked, Urunk, hogy elhívást kaptunk Krisztusban, hogy megismerhettük őt, megismerhettük a Szentírást. Köszönjük neked, Atyánk, hogy minket is tanítasz a hitleckére, tanítasz, mint a tanítványokat, hogyha nem is tudsz olyan intenzíven, mint őket, hogy néhány év alatt hatalmas győzelemre jutottak. Nekünk évtizedek vannak már mögöttünk, sokunknak, Urunk, de köszönjük ezt a kegyelmet, amely olyan türelmesen vár arra, hogy végül győzelemre jussunk. Istenünk, kérünk, segíts nekünk is az életünk hajóját. A viharokban is általad kormányozni, és általad lecsendesített természettel végül célba jutni. Segíts minket, Urunk, adj kegyelmet, hogy befogadva Krisztust bennünk is kiábrázolódhasson az ő igaz természete, az ő igaz lénye. Urunk, taníts e szerint bennünket. Te azt mondtad, hogy mi alázatot és szelídséget kell tanuljunk tőled. Tudod, hogy tele van a szívünk rengeteg büszkeséggel, rengeteg akarnoksággal, rengeteg indulattal. Tudod, hogy hányszor szerzünk magunk igazságának érvényt, elfordulva tőled. Urunk, könyörülj rajtunk, és segíts, hogy mi is, mint a tanítványok, megadjuk magunkat neked, és hozzád kiáltsunk, hogy Uram, ments meg minket. Adj igazi megtérést és újjászületést, Istenünk, erre vágyunk a Szentlélek által, arra, hogy békességünk legyen, olyan csend és béke a szívünkben, amilyen a tengeren volt a vihar után, és olyan isteni hatalom jelenlétére mi is, amilyen ott megnyilatkozott, hogy mind önmagunk felett úrrá, mind a mi természetünk felett úrrá legyél, és hogy a mi életünkön keresztül megnyilatkozhass hatalmaddal, hatalmas lényeddel az embertársaink felé. Kérünk, áldj meg bennünket, jó Istenünk, és maradj bennünk. Áldj meg ezt a szombatnapot még számunkra, és áldjad meg az ezt követő napokat, ahol majd be kell mutassunk téged, ahol bemutathatunk téged, ahol az embereket igazi adventvárásra taníthatjuk. Az Úr Jézus nevében. Amen.

Kedves hallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket, amiről Jelenések könyve szól című előadás sorozatunknak az utolsó témáján, melynek címe Dániel könyve és Jelenések könyve jelképeinek összefüggései a mai korra nézve. De mielőtt ebbe a nagyon fontos témába belefognék, hallgassunk meg közösen egy zeneművet, egy nagyon híres zeneszerzőtől, és ennek a zeneműnek az a címe, hogy Ó, figyelj ránk az egekből.

Kedves hallgatók, kétségtelen dolog, nem elfogadott és elterjedt dolog Jelenések könyvéről beszélni, és főleg Jelenések könyvének azokról a jelképeiről beszélni, amit a mai korunkra alkalmaz. Mert hát olyan témákat, olyan igazságokat tár elénk, ami a mai világ számára, ahol Isten csak a szeretetéről, kegyelméről való oldaláról mutatják be, leleplező értékű. Ugye legszívesebben törölnék a Szentírásból azokat a részeket, amelyek, és hát főként Jelenések könyvéből azokat a részeket, azokat a témákat, amelyek az utolsó ítéletről szólnak, Jézus Krisztus második eljöveteléről, a hiteadjó egyházakról, és hát sorban azokról a témákról, amelyeket önök végig kísérhettek ennek a sorozatnak az alkalmával. Ugye mondják, hogy ezekről a témákról nem kell beszélni, mire jó, kiknek jó, hogy ilyen horderejű dolgok napvilágra kerüljenek, mert hát ma már a Bibliát nem úgy kell értelmezni, ahogy egykoron tették, a régi világ lakói tették, ma már a Bibliával nem úgy kell foglalkoznunk, nem úgy kell olvasnunk, és főként a jelképeket nem úgy kell értelmeznünk, hogy ezt néhány száz évvel ezelőtt a Bibliához hű emberek ezt értelmezték, ugye kimondják azt, hogy az ítélet, második eljövetel, ugyan kérem, nőjünk már fel, legyünk végre felnőtt emberek, ne gondolkozzunk gyermek módjára. Az Isten üzenete a szeretet. Az Isten nem elpusztítani akarja a világot, az Isten megújítani akarja a világot. Mi a békesség és biztonság korszakát várjuk, és mi figyelembe se vesszük azokat a tanításokat állítják, amelyeket úgynevezett apokaliptikus szekták tárnak a világ elé Jézus Krisztus második eljöveteléről, az utolsó ítéletről. Néhány héttel ezelőtt olvastam egy könyvet, amelyben egy lelkész az utolsó ítéletről egy előadást tartott, és hát ezt könyv formájában kiadták, és leírta hát azt a kis anekdótát, hogy egy előadó egy idegen országba elment, és Jelenések könyvéről tartott előadást. És az előadás elején szólt a tolmácsnak, hogy egy nagyon nehéz bibliai témáról fog tartani előadást, ami a Jelenések könyvében található meg, és ugye a hét utolsó csapásról beszélt. És amikor megtartotta az előadást, de már közben is észrevette, hogy az emberek sírnak, az emberek meg vannak rendülve, és az előadás végén oda mentek hozzá, és mondták, hogy ők már hű keresztények szeretnének lenni, és hát nagyon elcsodálkozott azon, mert ő nem szokott ahhoz hozzá, hogy ilyen témánál az emberek odajöjjenek, az emberek elérzékenyüljenek, és mondta is a tolmácsnak, hogy ő mennyire meg van lepődve ezen. És akkor azt mondta neki a tolmács, lehet, hogy te meg vagy lepődve ezen, csak én nem azt fordítottam, amit mondtál. Míg te beszéltél a Jelenések könyvéről, addig én a tékozló fiúról szóló példázatot fordítottam az embereknek. Vagyis nagyon időszerű dolog, ma nem merik vállalni Jelenések könyvét a nagy tömegek számára, az emberek számára, mert hát olyan témákat feszeget, olyan témákról beszél, amely bizony leleplező értékű a mai úgynevezett keresztény világ számára. És kedves hallgatók, a mai témánk se tartozik az úgynevezett ismert tanítások közé, hisz a középkortól fogva folyamatosan megpróbálták ezt elrejteni az emberek elől, azt a témát, amit leginkább a reformáció napjaiban hoztak felszínre, és Dániel könyve és Jelenések könyve a mai témánkra helyezi a legnagyobb hangsúlyt, hisz Dániel könyve második fejezete, a hetedik fejezete, a nyolcadik, kilencedik fejezete, a tíztől a tizenkettedik fejezete, Máté evangélium a 24. fejezete, Pál apostol második tesszalonikai levél második fejezete, és Jelenések könyve 12. fejezetétől egészen a 19. fejezetéig erre a témánkra vonatkoztatja a legnagyobb hangsúlyt vázlat profécia formájában. Mit nevezünk vázlat proféciának, miért adott Isten vázlat proféciát a Szentíráson keresztül? A vázlat proféciának mindig az a lényege, hogy a vázlat proféciák a történelem egy-egy bizonyos időszakából kiindulva, mint egy vázlatosan bevilágítják előttünk az egész emberi történelmünket. Azért, hogy a történelem útvesztőiben
el ne tévedjünk, és Isten ez által, vagyis a proféciák által kíván egy világos képet adni számunkra. A bibliai proféciák olyanok, mint az útmutató táblák, amely megmutatják előttünk a helyes irányt az előttünk lévő időszakra vonatkozóan. Kedves hallgatók, óriási szükségünk van erre, hogy a Szentíráson keresztül, az Isten a proféciákon keresztül bevilágítsa előttünk az egész emberi történelmünket, hisz a jövőtől való félelem szinte sokkolja az emberiséget. És egy gondolatot szeretnék önök számára felolvasni. Ezt a gondolatot a Római Klub, ez egy tudós társaság adta ki 1996-ban, és ez az idézet pedig így szól. A 21. század közelettével egyre növekvő bizonytalanságot érez mindenki. Szembesülve a dolgok összetettségével, a szédítő globalizációval és az állandó politikai, gazdasági és társadalmi felfordulásoknak alávetett világgal, félelem keríti hatalmába az emberiséget. Úgy tűnik, hogy egy új típusú világtársadalom formálódásának a korai szakaszában vagyunk. És amikor egy új típusú társadalom formálódásának korai szakaszában vagyunk, akkor az emberek ezt nehezen tudják feldolgozni, mert megrettennek a jövőtől, és hát erre maga Jézus Krisztus azt mondta Lukács evangélium a 21. fejezetében, hogy a földi történelem végén az emberek el fognak halni a félelemtől, és azoktól a dolgoktól, amik a világra következnek, a látszólagos békesség és biztonság kifejezés ellenére. Korunkban az emberek nagy többsége, mivel nem ismeri az ide vonatkozó bibliai proféciákat, korunkban az emberek csak a káoszt látják meg, csak az űrzavart látják meg, csak a kiúttalanságot látják meg. Ezért nagyon fontos, hogy a bibliai proféciák által a végső válság időszakában az emberiség reményt kapjon. És ezt szeretné a Biblia elénk tárni, hogy a bibliai proféciákat, és ezen keresztül teljes természetesen magát, az egész Bibliát értsük, az elménkben hordozzuk, ismerjük és értsük, hogy a beteljesedő proféciák láttán, amit az Isten a történelem egy-egy időszakában kinyilatkoztatott, és amikor a szemünk előtt teljesednek ezek a dolgok, ugye hát Pascal pontosan erre mondta, hogy azért az egyedüli igaz vallás a kereszténység a többi valláshoz képest, mert a kereszténység tudja egyedül és kizárólagosan elmondani, hogy számára beteljesedett proféciák vannak, és ezt pedig egyik másik vallás sem tudja elmondani, és ezért mondja Pascal, ez a nagy gondolkodó a 17. században, hogy én ezért hiszek a kereszténységben. Mert a Bibliát a proféciák által le tudom ellenőrizni. És amikor látjuk, hogy egy profécia beteljesedik, akkor egy gondolkodó, egy másik gondolkodó így mondta, akkor lesz gyökere bennünk az igazságnak. Akkor az igazságban hinni fogunk, mert akkor azt fogjuk mondani, hogy mi egy olyan vallást, a Biblia vallását követjük, amelyet le tudunk ellenőrizni, és egy olyan kinyilatkoztatást követünk, ami egyedül igaz. Maga Jézus Krisztus mondta János evangélium a 14. fejezetének a 29. versében ezt a nagyon-nagyon fontos bibliai idézetet, ami így szól, hogy most mondtam meg néktek, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Jézus azt mondta a tanítványainak, most én kinyilatkoztatok számotokra dolgokat, és amikor majd látjátok, hogy amit én elmondtam számotokra, a szó szerint teljesedni fog, akkor ez meg fogja erősíteni a hiteteket, vagyis bizalomra indít majd az Isten irányába. Kedves hallgatók, óriási szükségünk van erre, hisz olyan világban élünk, hogy az embereket és a keresztényeket is mindenféle dologgal megpróbálják, hogy Pál apostol mondja, megigézni. Mert egy olyan világban élünk, amikor a csalásoknak, az embereknek a becsapása a teljes arzenálját éli, mert a 21. század elején a legnagyobb harcot az emberi agy birtoklásáért fogják folytatni.
hogy ne lássunk se az egyéni életünkre vonatkozóan, se a közösségi életünkre vonatkozóan, se a történelemre vonatkozóan, de legfőképpen az Isten dolgait vonatkozóan semmit ne lássunk, hanem maradjunk homályban, maradjunk sötétségben, és akkor úgy manipulálják az emberi értelmet, ahogy akarják. Kedves hallgatók, ezért nagy ajándék és nélkülözhetetlen segítség számunkra az emberi történelemre adott isteni kinyilatkoztatás. Ahogy maga Dániel mondja, a 20.

létben. Vagyis Isten a mélységben lévő démoni dolgokat hozza felszínre Dániel könyve és Jelenések könyvének jelképei által azok számára, akik kutatják a Bibliának erre vonatkozó jövendőléseit, mert nem akarnak Sátán áldozatává válni. Továbbá azt mondja ez a Biblia vers Istenről, hogy világosság lakozik ő vele. Az egyik legnagyobb örömhír, amit ez a Biblia vers kimond, a legnagyobb evangélium, hogy bármennyire tele vagyunk kételyekkel, bármennyire tele vagyunk reménytelen gondolatokkal, bármennyire tele vagyunk az élet értelmetlenségével, attól a valakitől, akiben nincs sötétség, az ő beszéde által, ha előítéletektől mentesen az élő Isten beszédeként fogadjuk el a Szentírást, akkor reménységet kapunk, biztos segítséget kapunk a jövőt érintő kérdéseinkkel kapcsolatosan, és akkor nem elhalunk a félelemtől, hanem lelkileg megnyugodva annak az Istennek a kezébe tesszük le az életünket, aki a látszólagos káoszon keresztül, ami a mi világunkat uralja, mégis a kezébe tartja a történelmünknek és az egyéni életünknek az irányítását. Kedves hallgatók, miért olyan biztosak az emberi történelemre vonatkozó isteni kijelentések? Miért fontos ebben bíznunk? Hisz annyi vallás van a világon. Megint csak Pascalt hagy idézem, és mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, akkor miért pont a Bibliában kell hinnünk? Ézsaiás proféta megadja el a választ a 46. fejezetében, a 9. és a 10. versben, amikor azt mondja a proféta, hogy neki az Isten azt mondta, hogy Isten csak egy van. Rajta kívül nincs több Isten, minden más Isten bálványisten, és azért ő az egyedüli igaz Isten, mert az Isten kezdetektől fogva ismeri azokat a dolgokat a történelmünkre vonatkozóan, amik még be sem teljesedtek. Vagyis mit mond ki ez a Biblia vers? Hogy Isten előre látja az emberi történelmünket. Ő már akkor látja előre az emberi történelmünket, amikor azokat a dolgokat, amelyeket kinyilatkoztatott, még be sem teljesedtek. És ezen keresztül mutatja be számunkra Isten a jó és a rossz küzdelmének legvégső menetét. És azt mondja a Szentírás, hogy akik benne bíznak, akik a bibliai proféciák által és az egész Szentírás által az Isten találják meg, olyan sokat mondóan mondja ki a Biblia, hogy egyetlen egy verebecske sem eshet le a fáról anélkül, hogy az Isten erről ne tudna, akkor mennyivel inkább gondot visel rólunk emberekről, akiket a saját képére és hasonlatosságára formált meg, és azért visel gondot rólunk, azokról, az emberekről, akik nyíltan kimondják, hogy ők a jó mellett tesznek állásfoglalást, mert Sátán, az emberiség legnagyobb ellensége, egy varázsgyógyszert akar adni az embereknek, úgy gondolja, hogy ezáltal a varázsgyógyszer által megpróbálja majd az embereket elhitetni az Isten dolgait illetően, hogy a Bibliát gyermekes dolognak tartsák. A Bibliával ne foglalkozzanak. Mondják azt, hogy a Biblia az már egy ideje múlt dolog. A Biblia gyenge, kiszolgáltatott embereknek kell, de a modern embernek már nincs szüksége a Bibliára. A Biblia már ez idejét múlt dolog, és a bibliai proféciák azok mesék. Azokkal nem kell foglalkozni. Sátán ezáltal a varázsgyógyszer által pontosan ezt akarja elérni, hogy így ne lepleződjék le a csalása, amit a történelmünk végén akar legfőképpen kinyilatkoztatni, azáltal a rendszer által, akire azt mondja a Jelenések könyve 13. fejezetének a 3. verse, hogy az egész föld csodálván követi majd, mert a valódi arculatát elrejtve magát világosság angyalaként mutatja be az emberiségnek. És kedves hallgatók, ennyi bevezető után nézzük meg a mai témánk legfőbb gondolatát, amiből ki szeretnék indulni, ez pedig Jelenések könyve 13. fejezet.

fejezetének az első három verse. Jelenések könyve 13. fejezetében az első három verssel kapcsolatosan szeretném önök elé tárni a mély és elrejtett dolgokat, vagyis azokat az eseményeket, amelyek bennünket már közvetlenül érintenek. Tehát Jelenések könyve 13. fejezetében az első három verse következőképpen szól. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, melynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. Kedves hallgatók, ahhoz, hogy ezeket a jelképeket, amelyek a második versben szerepelnek, azonosítani tudjuk, hogy mit jelképez az oroszlán, mit jelképez a medve, mit jelképez a párduc, mit jelképez a fenevad, meg kell keresnünk azt a bibliai könyvet, ahol ezek a jelképek előfordulnak. És ez a Biblia könyv pedig maga Dániel próféta könyve. Hisz Dániel próféta könyvében 4 vázlatprofécia szerepel a második fejezetben, a 7. fejezetben, a 8.-9. fejezetben, a 10. fejezettől a 12. fejezetig, és én, amit mai alkalommal ki szeretnék emelni, és összehasonlítani Jelenések könyve 13. fejezetével, ez a Bibliának a második vázlatproféciája, ez pedig Dániel könyve 7. fejezete. Jelenések könyve 13. fejezete és Dániel könyve 7. fejezete között egy csodálatos összefüggés tár elénk Isten. Egy az időszámításunk előtt élt profétának, mintegy 2600 évvel ezelőtt Dániel profétának, ugyanazokat a nagy távlatú jövendőléseket tárta fel Isten az emberiség történelméről, majd végkifejletéről, amit később János apostolnak az első század végén Pátmos szigetén Jelenések könyve kinyilatkoztatásakor. Tehát Dániel könyve 7. fejezete és Jelenések könyve 13. fejezete között egy összefüggést fogunk meglátni. És kedves hallgatók, ahhoz, hogy ezeket az összefüggéseket meglássuk, nézzük meg, hogy mi volt ennek a két összefüggésnek az előzménye. Az előzmény pedig Dániel könyve első és második fejezetében találjuk meg. Időszámításunk előtt 605-ben Dániel próféta nagyon fiatalon és 3 társa Nabukodonozor a babiloni királynak az udvarába került. Időszámításunk előtt 605 az az időpont, amelytől Izrael 70 éves babiloni fogságának a kezdetét számoljuk. Ezt a 4 fiatalembert rendkívül nagy tisztelet vette körül ebben a babiloni birodalomban, mert azt mondja róluk a Szentírás, hogy rendkívül okosak, rendkívül intelligensek, rendkívül bölcsek voltak, sőt, 10-szerte bölcsebb voltak Babilonnak a gondolkodóinál. És ez a történetünk úgy folytatódik, hogy rá 2 évre, miután bekerültek a babiloni király udvarába, időszámításunk előtt 603-602-ben Nabukodonozor babiloni király uralkodásának második esztendejében ez a király Istentől egy álmot kapott. Sokszor felteszik a kérdést, hogy egy pogány királynak Isten álmot ad. Hát nem csak a hívő embereknek szokott Isten álmot adni? És kedves hallgatók, azt láthatjuk, ha megvizsgáljuk Nabukodonozor élettörténetét, hogy annak ellenére, hogy ez a király pogány király volt, nem feledkezett bele abba, hogy csak a hatalmával legyen elfoglalva. Tudni, kereste az élet alapvető kérdéseire a válaszokat. Gondolkodó király volt. Kereste, hogy mifelé halad a mi történelmünk.
Mi az értelme az emberi történelemnek? Ha egy ember erre a világra születik, akkor miért születik erre a világra? Hogy tudja betölteni azt a rendeltetését, hogy valójában embernek lehessen nevezni? És ezeket az alapvető kérdéseket ez a pogány király kereste. És ezért Isten egy álom formájában, hogy egész pontos legyek, egy szobor formájában bemutatta számára az egész emberi történelmünket. Ez Dániel könyve második fejezetében a 31. verstől a 46. verséig tart. Hogy nézett ki ez a szobor? És hát szemléltető eszközül elhoztam ezt a képet, amely lehet látni. Azt mondja Dániel proféta, hogy ennek a szobornak a feje aranyból volt. A két vála és a mell részei ezüstből, az oldalai és a hasa részből, a lába az vasból, és ami döntő mozzanat ennél a szobornál, hogy ennek a szobornak a lábfeje és a lábujjai részint vasból és részint cserépből voltak. És azt mondja a Dániel könyve második fejezetének a 31. verse, hogy ennek a szobornak az arca fényes volt, ugyanakkor rettenetes. Hát mit lehetne mondani az emberi történelmünkre, hogy az emberi történelmünket, hogyha valójában megszemléljük, akkor fényes volt és rettenetes. És azt mondja továbbá ez az álom, hogy egy idő után egy kő kéz érintése nélkül majd ráesik ennek a szobornak a láb fejére és a cserép ujjaira, ez a szobor összetörik, a szél elviszi, a szoborból semmi nem marad, és az a kő, amely ráesik erre a szoborra, egy idő után nagy heggyé lesz, és be fogja tölteni az egész földet. Nabukodonozor nem értette, hogy ennek az álomnak mi az értelme, és felkereste Babilon bölcseit, hogy mondják el neki ennek az álomnak az értelmét. Ők sem tudták. Ekkor esett sor Dániel prófétára, aki Isten segítségével elmondta, hogy ennek a szobornak a részei, ugye négy részből áll ez a szobor, ennek a szobornak a részei az emberi történelmünket mutatja be, vagyis azt a négy világbirodalmat mutatja be, amelyre Isten a Biblián keresztül a legnagyobb hangsúlyt fektette. És hogy miért ezt a négy világbirodalmat emelte ki Isten, amit rögtön azonosítunk név szerint? Azért, mert ez a négy világbirodalom, amelyet ez a szobor jelképez, volt mindig közvetlen kapcsolatban a mindenkori hívő néppel, Isten megváltási tervével, és Isten ezen keresztül szeretné feltárni az emberiség számára a jó és rossz küzdelmének legvégső menetét. Azon kívül azt is elmondja ez az álom, hogy Isten a történelmünket gyöngülő történelemként mutatja be, és Isten a történelmünket az erkölcsi oldaláról szemléli, és azt mondja, hogy arannyal kezdődött, és a szobornak a lábai már durva vasból és egyszerű jelentéktelen cseréből állnak. És a Szentírás a legnagyobb hangsúlyt a negyedik világbirodalomra teszi, erre helyezi a legnagyobb hangsúlyt, mi több, Luther Márton 1530-ban kimondta, hogy Dániel próféta könyvében ennek a szobornak a látomása a negyedik világbirodalomra teszi a legnagyobb hangsúlyt, ezért emberek, ti is a figyelmeteket ennek a birodalomnak a tanulmányozására szenteljétek. És a második fejezet kinyilatkoztatása után mintegy 50 évvel, időszámításunk előtt 553-552-ben, Belsacár babiloni király uralkodásának első esztendejében már Dániel kapott egy álmot. Ugyanerről a négy világbirodalomról kapta Dániel az álmot, csak már nem nemes fémek formájában mutatta be Isten számára az emberi történelmet, hanem vadállatoknak a formájában. És a hetedik fejezet a második fejezethez képest sokkal részletezőbb,
sokkal részletesebben mutatja be Isten ennek a négy világbirodalomnak a tulajdonságait, amelyek döntő módon hozzájárultak a világtörténelem fogalmának kialakulásához. Akkor azonosítsuk ezeket a birodalmakat. Dániel könyve 7. fejezetének a 4. verse azt mondja, hogy láttam egy oroszlánt, amelynek nagy sas szárnyai voltak, de egy idő után ezek a sas szárnyak kitépettek, emberi szívadatot ennek az oroszlánnak, és ennek az oroszlánnak, mivel emberi szívadatot néki vége lett, meghalt. Kedves hallgatók, ahogy az állatok között első az oroszlán, úgy a fémek között első az arany. A Szentírás ezzel a két jelképpel azonosítja számunkra a babiloni birodalmat. Mi több, hogy ne hagyjon kétséget efelől senkiben, hogy biztos, hogy a babiloni birodalomról van-e szó, maga Dániel a 2. fejezetének a 34. versében, 38. versében szó szerint azonosítja ezt a birodalmat, amikor azt mondja Nabukodonozornak, hogy te vagy az aranyfej. Te vagy az aranyfej addig, amíg te élsz, és a birodalmat fennáll a te uralkodásod alatt. Ugye a régészet azonosította már régen az oroszlánnak a jelképét Babilonnal, mi több, a Biblia is azonosítja, hisz Jeremiás könyve 4. fejezetében, a 6. és a 7. versben azt mondja a Szentírás, hogy felkelt az oroszlán a népeknek a pusztítója. Ugye milyen volt ez a babiloni birodalom, ez az oroszlán? Ugye maga alá gyűrte a nemzeteket, és hát a térképen be is tudom mutatni önök számára, itt helyezkedett el Babilónia, és határát egészen Egyiptomig terjesztette. De azt mondja a Szentírás, hogy egy idő után ennek a nagy oroszlánnak emberi szívadatot, ez annyit jelent, hogy Nabukodonozor halála után az utódai elherdálták a birodalmat, emberi szívadatot neki, egy kiszolgáltatott, gyenge ember lett jelképes értelemben, és a második világbirodalom bekebelezte Babilóniát, úgyhogy Babilónia letűnt a történelem színpadáról. A Dániel könyve 7. fejezetében lévő 5. bibliavers pedig kimondja, hogy ezek után Dániel egy medvét látott, ugye a medve megfelel a 2. fejezetben lévő ezüst karral és ezüst vállal, és ezt a birodalmat a Szentírás szó szerint azonosítja Dániel könyve 8. fejezetének a 20. versében, amikor kimondja, hogy Médó-Perzsia. És azt mondja a Szentírás, és ugye a perzsa fensiknak a jellegzetessége volt az ezüst és a medve. Itt lehetett a leginkább megtalálni, ezért nagyon szemléletesen ezt a jelképet használja a Szentírás. És azon kívül Dániel azt mondja, hogy ennek a medvének a szájában 3 oldalborda volt, és ezt marcangolta. Hát mit ért ez alatt a Szentírás? A perzsa hódítás törekvéseit mutatja be, és a perzsa birodalom pontosan 3 birodalmat kebelezett be, ugye a perzsa fensíkról elindultak, bekebelezték Babilóniát, az első oldalborda, bekebelezték Egyiptomot, a 2. oldalborda, és egészen eljutottak Kis-Ázsiáig, vagyis bekebelezték Kis-Ázsiát is. 3 fő hódítású törekvésük volt, és azon kívül azt mondja a Szentírás, hogy ezek után a medve hallott egy nagy hangot, és ez a hang így szólt, hogy egyél sok húst. Mire utal ezt, hogy egyél sok húst? Arra, hogy a perzsák nem elégedtek meg a hódításukkal, nem elégedtek meg, hogy szinte bekebelezték a félvilágot, hanem nekik az akkori világ legnagyobb civilizációjára fájt a foguk, ez pedig maga Görögország volt. Igen ám, csak ez jelentette a vesztét a perzsa birodalomnak, mert a perzsa hódításnak a réme egybeforrasztotta a görög poliszokat, a görög városállamokat, összefogtak, és a 2. világbirodalmat 3 év alatt bekebelezték. És utána azt mondja a Szentírás, Dániel könyve 7. fejezetének a 6. versében jön a 3. világbirodalom, amit a Szentírás úgy jelöl, hogy párducként mutat be számunkra, és azt mondja, ennek a párducnak 4 sasszárnya volt, kire utal ez a jelkép, ugye ahogy a 2. fejezetben
bemutattuk a harmadik világbirodalmat a rész oldallal és a rész hassal, ugyanerről a világbirodalomról beszél Dániel könyve 7. fejezetében az írás, csak itt már párduccal mutatja be. Ugye mit jelent a párduc? A gyorsaságot és a ruganyosságot, és ennek a harmadik birodalomnak a fejét nevezte a történelemtudomány világhódító Nagy Sándornak. Nagy Sándor kiindul innen Macedóniából, és bekebelezi szinte az egész világot, és India nyugati csücskéig jut el. És hát ő egy fiatal ember volt, és ő annyira úgy gondolkodott, hogy hát hogyha neki ez sikerült, itt a földön emberként, akkor Nagy Sándor azt mondta magáról, ő egy Isten. Őt Istenként kell tisztelni. Harold Lamb Nagy Sándor című könyvében aztán leírja, hogy ezt az állítólagos Istent, aki annyira megittasult a hatalom vágyától, időszámításunk előtt 323 tavaszán egy malária szúnyog megcsípi, és az állítólagos Isten meghal. És a birodalmát négy felé osztották, ahogy ezt előre Dániel próféta leírja a 7. fejezetének a 6. versében. És Nagy Sándor óta van köztudatba az a fogalom, amit így nevezünk hatalom istenítése. Vagyis akik a hatalmon vannak, azokat istenként kell tisztelni. És kedves hallgatók, ez a gondolat vezet el bennünket a negyedik világbirodalomhoz. Ezt az eszmét veszi át a negyedik világbirodalom, de ennek a világbirodalomnak azt mondja a Szentírás, hogy két része van. Van a vas láb, és a második része pedig a vas lábfej elegyedve van a cseréppel. És azt mondja a Szentírás, hogy ennek a vasnak a második része egészen a történelmünk végéig fog fennállni. Akkor engedjék meg, hogy szó szerint felolvassam önöknek Dániel könyve 7. fejezetében ezeket a Biblia verseket, amelyek erről a birodalom szólnak. És hát azért siettem bemutatni az első három világbirodalmat, mert hát ezek már letűntek a történelem színpadáról, és a Biblia mit mond? Hogy a legnagyobb hangsúlyt nekünk, ha a bibliai proféciákat tanulmányozzuk, akkor a negyedik világbirodalomra kell tennünk, hisz ez a történelem végéig fenn fog állni. Tehát Dániel könyve 7. fejezetében a 7. verset, a 19. verset és a 23. verset olvasom fel a negyedik világbirodalom első részéről. Tehát így szól ez a Biblia vers. Ezek után láttam éjszakai látásokban, és imé negyedik állat, rettenetes és iszonyú, és rendkívül erős, és nagy vasfogai voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. És ez különbözött mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte voltak, és 10 szarva volt néki. Akkor bizonyosat kívántam tudni a negyedik állat felől, amely különbözött mindazoktól, és rendkívül rettenetes volt, vasfogai voltak, érckölmei voltak, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. Így szólt, a negyedik állat negyedik ország lesz a földön, mely külön lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapossa, és szétzúzza azt. Kedves hallgatók, ami Dániel könyve második fejezetében, ugye a vas lábnak felelt meg, az itt a 7. fejezetben vas fogként van bemutatva előttünk. És milyen jellemzést ad a negyedik birodalomról a Szentírás? Azt mondja erős, iszonyatos, rettenetes, megeszi az egész földet. Azt mondja, felülmúlhatatlan hatalma van az egész világ fölött, és az egész földet eltapossa. Ez egy iszonyatos sátáni hatalom volt. És azt mondja a Szentírás, hogy volt kitől tanulnia a negyedik világbirodalomnak, volt kitől átvenni ezeket az iszonyú jellegzetességeit, hisz a negyedik világbirodalom magába egyesíti az előző három világbirodalom hódító kultúráját, gyilkos indulatait, gyilkos szándékait.
És azt mondja a Szentírás, úgy teszi ezt meg, a negyedik világbirodalom, úgy kebelezi be, úgy mondja magáénak, úgy egyesíti magába az előző három világbirodalom sátáni jellegzetességeit, hogy ehhez magához az ördög adja az erőt ő neki. És itt jutunk el ezzel a mondattal, hogy maga sátán adja a negyedik világbirodalomnak az erőt, hogy uralkodjon. Ezzel a mondattal jutunk el Dániel könyve párhuzamos kinyilatkoztatásához, ez pedig ugye Jelenések könyve. Itt találjuk meg a kapcsolódási pontot. Engedjék meg, hogy még egyszer felolvassam önök számára Jelenések könyve 13. fejezetének a második versét, ami pedig a következőképpen szól. És a fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz. És az ő lábai, mint a medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. Miről beszél itt János apostol? Elkezdi visszafele sorolni ezeket a hatalmakat. Ugye megint bemutatja az oroszlánt, megint bemutatja a párducot, megint bemutatja ugye a medvét, a párducot, és azt mondja, hogy ez a fenevad, ez a negyedik világbirodalom magába egyesíti az előző három birodalomnak a jellegzetességeit, vagyis a két könyv jelképeinek az összefüggését, a kapcsolódási pontot itt tudjuk utolérni. Hát ezért a mai előadásunknak az a címe, hogy Dániel és Jelenések könyve jelképeinek összefüggései a mai korra nézve. A legfőbb összefüggést itt találjuk meg Dániel könyve 7. fejezete és Jelenések könyve 13. fejezete között. Vagyis a negyedik világbirodalom kiket egyesít magába? Azokat a birodalmakat, amelyeket a második fejezet fémek formájában, a 7. fejezet pedig vadállatok formájában mutat be számunkra. És azt mondja a Szentírás, hogy ez a negyedik világbirodalom az előző birodalmakhoz képest sokkal, de sokkal hosszabb életű, hisz a nyugati része időszámításunk szerint 476. augusztus 24-éig fennáll, ugye addig fennáll, amíg a germán Odoáker le nem taszította az utolsó római császárt a trónjáról, ez volt Augustus Romulus. De a keleti része mintegy 1000 évig még fennáll, ez pedig 1453-ban mutatja be számunkra a történelem tudomány. És erre a birodalomra, vagyis az ókori Rómára mondja a Szentírás, hogy katonai ereje lenyűgöző volt. Eltaposta az egész földet, mindenkit bekebelezett, és az ókori Rómát Dániel proféta nem azonosítja. Dániel proféta könyvében nem találjuk meg a negyedik birodalomnak az azonosítását, nem véletlen. Miért nem találjuk meg? Mert annyira fontos és annyira központi témája a Szentírásnak a negyedik világbirodalom, hogy ezt a birodalmat maga Jézus azonosítja. Maga Jézus Krisztus formált jogot magának, hogy ő azonosítsa ezt a birodalmat. Máté evangéliuma 24. fejezetének 15. versében mondja ki, hogy amikor majd látjátok azt a pusztító utálatosságot. Jézus a negyedik birodalomra azt mondja, hogy pusztító utálatosság. És kedves hallgatók, a negyedik birodalomra egy jellemzést mondott, egy döbbenetes gondolatot mondott ki Herder, a német filozófus, amit fel is szeretnék olvasni önök számára, Wolf Schneider Városok úrtól utópiáig című könyvében, és ez a herderi gondolat pedig a következőképpen szól. Azt mondja, az emberiséget gyűlölő démon alapította Rómát, hogy a földieknek megmutassa ember fölötti dicsőségének nyomait. Micsoda gondolat ez az ókori Rómára, amely, mint tudjuk, bekebelezte szintén az egész világot. És azt mondja maga ez a gondolkodó a Szentírásból egyértelműen kimondva, a Szentírás jellemzéseire vonatkoztatva, hogy jellemzi ezt a birodalmat, az ókori Rómát, a Szentírás, hogy az emberiséget gyűlölő démon alapította Rómát.
hogy az embereknek megmutassa ember fölötti dicsőségének nyomait. Hát hány és hány ember szenvedett ennek a hatalomnak a hatalma alatt? Hány és hány ember pusztult el? És kedves hallgatók, azt mondja a Szentírás, hogy ennek a fenevadnak a fején 10 szarv volt. Ez teljesen párhuzamos a Dániel könyve második fejezetében szereplő 10 lábújjal. És mit mond ki itt a Szentírás, hogy ki ez a 10 szarv, vagy ki ez a 10 lábúj, ugye azokat a népvándorlási törzseket jelöli, akik az időszámításunk szerinti 476 után letelepedtek a nyugat-római birodalomnak a területén. Newton, ez a híres filozóf, fizikus, szó szerint azonosította ezeket a birodalmakat, azon kívül sajnos ez magyarul nem jelent meg, Uriah Smith, egy 19. századi profécia magyarázó is, szó szerint azonosította ezeket a birodalmakat, hát ezekből a birodalmakból alakultak ki a mai európai nemzetállamok, és ezek az európai nemzetállamok mind a mai napig ugye fennállnak, és hát a Biblia profécia azt mondja ki erről a 10 szarvról, vagy a 10 lábújról, hogy a történelem végéig ugye ezek a hatalmak fenn fognak állni. És kedves hallgatók, Dániel könyve 7. fejezetének a 8. versét szeretném önök számára felolvasni, mégpedig azért, mert most jutunk el ahhoz a ponthoz, ennek a birodalomnak a második részéhez, ami vas lábfejjel és cserép lábújjakkal van szemléltetve a Szentírás szerint, mert azt mondja a Szentírás, hogy, mint említettem önök számára, hogy erre helyezi a legnagyobb hangsúlyt, és itt tudjuk megint Luthernek a gondolatát kézen fogni, aki nem olyan ugye nagyon szemléletesen azt mondta 1530-ban, hogy a Szentírás a negyedik világbirodalom második részére teszi a legeslegnagyobb hangsúlyt. Miért? Mert a második része a történelem végéig fenn fog állni. És ez szó szerint kimondja a Biblia Dániel könyve második fejezetében, hogy ez a birodalom a történelem végéig, vagyis az utolsó napig ott áll majd a történelemnek a színpadán. Tehát engedjék meg, akkor Dániel könyve 7. fejezetének a 8. verse következőképpen szól, Isten hogy mutatta be Dánielnek ezt a hatalmat? Azt mondja a 8. vers. Mi alatt? A szarvakat szemléltem, imé másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és három az előbbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte, és imé ember szemekhez hasonló szemei voltak ennek a szarvnak, és nagyokat szóló szája. Hát ez is egy döbbenetes jellemzés erről a kis szarvról, vagyis mit mond ki a Szentírás, hogy úgy jut hatalomhoz ez a kis szarv, hogy hármat kiszakít ennek a fenevadnak a fején. Hát ugye beazonosítottuk, hogy a szarvak kit jelölnek, ugye a népvándorlási törzseket, és ki volt ez a három kis szarv, amit ez a három szarv, amit ez a kis szarv ugye kiszakított, ugye az a három népvándorlási törzs, amelyet szó szerint ismerünk, ezek voltak a herulok, a vandálok és az osztrogótok. Ezek létében fenyegették ezt a kis szarvat. És azt mondja róla a Szentírás, hogy emberhez hasonló szemei voltak, nagyokat szóló szája. Néhány nappal ezelőtt egy idézetet hallottam, és ez az idézet így szól, hogy a szó ma az emberiség leghatásosabb kábítószere, ha rosszul használják fel, ha visszaélnek vele. Az emberiség leghatásosabb kábítószere. És ezt a kábítószert használja ki ez a kis szarv, mert azt mondja róla a Szentírás, hogy nagyokat szóló szája van, és úgy szól, mintha ő maga lenne az Isten. És azt mondja a Biblia, hogy a termetei is nagyobb a társainál, a szentek ellen hadakozik és legyőzi őket. Továbbá azonosítja ezt a kis szarvat a 24. vers, amikor azt mondja, hogy úgy jut területi hatalomhoz a frank király segítségével a 8. században, hogy három királyt fog megalázni,
és ez a területe lényegileg 1870-ig fennáll. Ki volt ez a három király? Megint ezt a történelemtudomány megint szó szerint azonosítja, ugye időszámításunk szerint 754-ben megalázták harmadik Childeriket, majd utána jött a Lombard Aistulf és a Lombard Didier. Ennek a három királynak a megalázásával jutott területi hatalomhoz a 8. században. És a legdöntőbb azonosítási pontot erről a hatalomról Dániel könyve 7. fejezetének a 25. verse adja meg, és ez, mint említettem, ez a hatalom már a lábfejjel azonos. Tehát hagy olvassam fel önök számára, a 25. vers így szól. És sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Vagyis ez a kis szarv az ókori római birodalom jogutódjának ismeri el magát a középkorban, tovább örökíti a rómaiság eszméjét, vagyis a vasat, a rómaiság eszméjét, és mi a rómaiság eszméje? A hatalomnak az istenítése. Milyen azonosítási pontokat ad erről a hatalomról a 25. vers? Nézzük meg! Azt mondja itt a Szentírás nagyon-nagyon sokatmondóan, négy tulajdonságot sorol fel, azt mondja, hogy sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja, és azt mondja, véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. És azt mondja a Szentírás, mint hogy ezt említettem önök számára, hogy nagyokat szóló szája van. Hogy tud ez a kis szarv nagyokat szólni? Azt mondja a 25. vers úgy, hogy sokat szól a felséges ellen. Dániel próféta könyve 7. fejezetének a 25. verse, ugye a 2. fejezettől a 7. fejezetig arám nyelven íródott Dániel könyve, és az arám nyelvben az ellenszó mellettnek is fordítható. Vagyis ez a kis szarv úgy szól a felséges ellen, hogy a helyébe teszi magát. Mint hogyha ő lenne az Isten, vagy az Isten helyébe teszi magát. Úgy szól ellene, hogy közben a helyébe teszi magát. És kedves hallgatók, az Új Szövetségben Pál apostol a Biblia 6. vázlat proféciájában, a 2. tesszalonikai levél 2. fejezetében, amit időszámításunk szerint 50-52 között írt, ugyanerről a hatalomról beszél. Engedjék meg, hogy felolvassam önöknek ezt a fejezetet, tehát a 2. tesszalonikai levél 2. fejezetében a 3. és a 4. verse következőképpen szól. Azt mondja Pál apostol, ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg be nem következik előbb a szakadás, és meg nem jelenik a bűn embere a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Pál apostol pontosan erről beszél, amiről Dániel proféta. És Pál apostol a 4. verset visszaidéz a 4. verssel kapcsolatosan Dániel könyve 11. fejezetének a 36. verséből. És Pál apostol azt mondja, hogy itt egy olyan hatalomról van szó, aki azt gondolja magáról, hogy ő az Isten itt a földön. És így is tanítja az embereket. Sőt, mi több, mit olvasunk a 3. és a 4. versben, de főképp a 3. versben, hogy azonosítja Pál apostol ezt a hatalmat? Azt mondja, bűn embere és a veszedelemnek fia. Ezzel a két kifejezéssel találkozunk a Dániel könyve 7. fejezetének a 25. versében, a 8. fejezetben, a 11. fejezetben, és Máté evangélium a 24. fejezetében. János apostol a 2. levele 7. fejezetében egy nagyon érdekes kijelentést használ. Kifejezést használ, és ez a kifejezés pedig így szól, hogy Antikrisztus.
A görög nyelvben az anti, az egy görög előképző szó, ami magyarra lefordítva annyit jelent, hogy ellen, vagy mellett. És mit mond ki itt János apostol? Hogy ez a hatalom úgy lép az Isten helyébe, hogy azt mondja, hogy itt a földön ő az Isten. Vagyis az Isten ellen beszél, de közben helyébe teszi magát, hát szó szerint azonosítja a Biblia ezt, János második levele, 7. versében, Antikrisztus kifejezéssel. És azt mondja Pál apostol az előbb említett vers fejezetének a 3. versében, hogy ezt a hatalmat úgy lehet nevezni, hogy a bűn embere. Most kedves hallgatók, engedjék meg, hogy visszaidézzem ennek a fejezetnek az eredeti görög kifejezését, mert nagyon sokat mond. A görög kifejezés a bűn embere magyar megfelelőjét így mondja ki, hogy anthropos tes anomias. Ez az anthropos tes anomias magyarra lefordítva annyit jelent, hogy a törvényszegés embere. Vagyis pontosabb a görög kifejezés. És a következő kifejezés pedig azt mondja, veszedelemnek fia. Ha ennek is megnézzük a görög megfelelőjét, ez pedig az anthropos tes apolias, ami magyarra pedig ennyit így lehetne ezt fordítani, hogy egy olyan valaki, és ki volt ez a valaki, egy személy, aki Krisztus mellett volt és elárulta őt, ugye Júdás. A veszedelem fia kifejezést János evangélium a 17. fejezetének a 12. versében találjuk meg. Ugye Júdás volt az, aki egykoron Krisztus mellett állt, de elárulta őt. És Pál apostol ugyanezzel a kifejezéssel, a veszedelem fia és az anthropos tes apolias kifejezéssel illeti ezt a hatalmat. Miért? Mert ez a hatalom is egykor Krisztus mellett volt, de aztán elárulta őt úgy, hogy saját tanításait helyezte az Isten tanításai helyébe, és azt mondta, hogy hit és erkölcs dolgában tévedhetetlen. Ki volt az a hatalom, aki a középkorban, akire a középkorban ráillik a törvényszegés embere kifejezés? Ki volt az a hatalom, aki a középkorban megváltoztatta nyíltan az Isten törvényét, és oly nyíltan változtatta meg, hogy ő ezt ki is mondja, vállalja is ezért a felelősséget. Ki volt az a hatalom, aki egyértelműen megváltoztatta a 10 parancsolatot? A második parancsolatot száműzte. A 4. parancsolatot, amely az időbeosztásunkat határozza meg, és amelyben egyedül a 10 közül kimondja Isten, hogy ő a Teremtő Isten, ezt a parancsolatot áthelyezte egy másik napra. És hogy a 10 megmaradjon, a 10-et ketté osztotta. És ezt nyíltan vállalja, oly annyira nyíltan, hogy 1530-ban az Augsburgi Birodalmi Gyűlésen fel is olvasták, hogy bizony nagy ennek a kis szarvnak a hatalma, hogy még a 10 parancsolat egyike alól is feloldott bennünket. És mit mond ki továbbá a profécia erről a hatalomról? Azt mondja, hogy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt. Vagyis megkísérli az Isten jogait bitorolni, mert egyedül csak Istennek van joga megváltoztatni az ő törvényét, de ezt ő sem teszi. És azt a parancsolatot akarja legfőképpen megváltoztatni, mint azt említettem önök számára, ami az időbeosztásunkat határozza meg. De azt mondja a Biblia, csak véli. Csak véli. Az Isten enged neki időt a történelemben. Csak véli. Mert az Isten törvényeit, ha az Isten van, és az Isten egy élő Isten, akkor nem engedi, hogy egy hatalom, aki magát az Isten helyébe teszi, megváltoztassa az ő törvényeit. És mit mond ki tovább Dániel? Azt mondja, ez a hatalom, ez a kis szarv megrontja a magasságos egek szentjeit, vagyis több száz millió azoknak a halálos áldozatoknak a száma, akik a középkorban azért haltak meg, mert a hitük mértéke egyedül a Szentírás volt. Ugye erről részletesen beszéltünk azon az előadáson, amelynek az volt a címe, hogy kiket vallott Jézus Krisztus egyházainak a történelem során. Kedves hallgatók, ennek a hatalomnak, ennek a vallási gépezetnek
a teljhatalmát is megadja a Szentírás 7-szer. Ugye nem véletlenül 7-szer van meg ez a Bibliában, ugye a Bibliában a 7 a teljesség száma. Dániel könyvében 2-szer találkozunk vele, Jelenések könyvében 5-ször találkozunk vele. Azt mondja Dániel könyve, hogy ennek a hatalomnak az ideje, így szó szerint így mondja, ideig, időkig és fél időig való. Ugye az ideig az a Biblia számításában egy évet jelent, és a Biblia a hónapokat mindig 30 napban jelöli, tehát a Szentírásban egy év az 360 napnak felel meg. Na most az idői kifejezés az az arám nyelvben annyit jelent magyarra lefordítva, hogy 2 év. Ha egy év 360 nap, akkor 2 év az 720 nap, és utána azt mondja, ennek a hatalomnak még van fél ideig időszaka, a 360-at csak meg kell feleznünk, vagyis a 360-at, a 720-at és a 180-at össze kell adnunk, ez pontosan 1260 év. A Szentírásban úgy szerepel, hogy 1260 nap, de Ezékiel próféta könyve 4. fejezetének a 6. verse kimondja a prófétai napével számítást, hogy egy-egy napot egy-egy esztendőt adtam néked, ez annyit jelent, hogy 1260 nap az 1260 évnek felel meg. A Szentírásban, vagy egészen pontosan Jelenések könyvében szintén találkozunk 5-ször, ezzel az adattal, ott kimondja, hogy 1260 nap, de kimondja azt, hogy 42 hónap, ha hónapokat, mint említettem, 30 napban jelöljük, akkor 42-szer 30 a szintén 1260 évnek felel meg a bibliai napével számítás szerint. Na most meg kell találnunk, hogy honnan számítsuk ezt az 1260 évet, amelyben azt mondja a Szentírás, hogy ennek a hatalomnak a legfőbb idői meghatározása. Hát nagyon megkönnyíti a feladatunkat a történelemtudomány. És ezt az időszakot időszámításunk szerint 538-tól számítjuk, amikor Justicianus, a kelet-római császár hadvezére, Belizár, ezt a kis szarvat felszabadította a keleti gótoknak az ostroma elől. És innen számítjuk ennek a kis szarvnak, a teljhatalmának, a lelki hatalmának az idejét. Ha az 538-hoz hozzáadjuk ezt az 1260 éves esztendőt, megint hívjuk segítségül a történelem tudományt, hova jutunk ki? 1798. február 15-éhez. Mi történt 1798. február 15-én? Ugye Berthier tábornok, a francia hadseregnek a tábornoka megfosztotta ezt a hatalmát, a lelki és a területi hatalmától. Hoztam magammal egy könyvet. Ez a könyv egyértelműen kimondja, hogy úgy tűnt ebben az időszakban, minthogyha ennek a kis szarvnak egyszer és mindenkorra vége lett volna. Hát pontosan erre utal, erre az időszakra, erre a történelmi időszakra utal Jelenések könyve 13. fejezetének a 3. verse, amikor azt olvashatjuk a Szentírásban, úgy tűnt, hogy mintegy halálos sebbel megsebesítetik. Pontosan ez az időszak volt, amikor ez a hatalom halálos sebbel megsebesítetted. De nagyon pontos a Bibliának a fordítás, azt mondja, úgy tűnt. És ez a hatalom, meg fogjuk látni, csak egy ideig sebesítetett meg halálos sebbel. Mi több? A 17. században egy Andreas Helwig nevezetű tudós, ő a Berlini Egyetem rektora volt, az ókori nyelveknek a tudósa, Jelenések könyve 13. fejezetének a 18. versében szó szerint megint azonosította ezt a hatalmat az Antikrisztus Romána című könyvében. Ezt a könyvet, ez nem egy új keletű fordítás, ezt a könyvet 1612-ben adták ki. 1612-ben ő már azonosította Jelenések könyve 13. fejezetében lévő 18. verset, ezt pedig akkor hagy olvassam fel, így szól ez a 18. vers, azt mondja. Itt van a bölcsesség, kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. 3 azonosítási pontot ad meg ez a tudós, azt mondja, hogy ennek a hatalomnak
ez a kifejezés a saját nyelvén kell íródnia, ugye ennek a hatalomnak a saját nyelve pedig a latin. Azt mondja, ez a név, amit a Biblia alkalmaz rá, nem gúnynév, és ezt hangsúlyozni szeretném önök előtt, nem gúnynév, nem mások alkalmazzák rá, hanem saját magára alkalmazza. Büszke erre a névre, és azt mondja, hogy ennek a, itt 666-ról beszél, és azt mondja, a betűknek a számértékét csak össze kell adni, mert az ókori latin nyelvben a betűknek számértéke is volt. Akkor engedjék meg, hogy megtegyem ezt az azonosítást, akkor tegyük meg, hogy leveszem ezt a kis képet, mert ugye ennek a képnek eddig volt jelentősége, és nagyon, nagyon sokat mondóan itt a Szentírás ezt a hatalmat egyértelműen, számszerűen beazonosítja ugye előttünk. Na még annyit szeretnék elmondani, hogy a latin nyelvben a V és a U ugyanazt a számértéke van a latin nyelvben, és ez pedig ugye a következőképpen. Tehát nagyon könnyű az azonosítás, ugye a V az egy római ötösnek felel meg, utána itt az I az egy egyesnek, a C az a száznak, és utána megint itt ez egy egyesnek felel meg, és a V pedig ez ötnek. Most ezt nagyon könnyű összeadni, ez összesen annyit jelent, hogy 112. Ugye utána megnézzük a következő azonosítási pontot, ugye, hogy mindenki lássa, itt megint ezt eggyel jelöli a Szentírás, utána az L az a Biblia szerint itt 50, aztán megint egy és egy. Hát ez mennyi, nagyon könnyű, 53. Utána nézzük meg, itt a D a latin nyelvben 500-at jelent, és utána megnézzük, itt megint az I az egyet, ez 501. Aki gyorsan összetudja számolni, 112, 53, 501 mennyi? Pontosan 666. Tehát mondom, nem egy új keletű dolog, hisz erről már 1612-ben ez az András Helvig nevezetű ember, mondom, ő a ókori nyelveknek a professzora volt, egyértelműen megfejtette, le lehet ellenőrizni. Most azt kell megnéznünk, hogy mit jelent latinul a Vicarius Filii elnevezés. Ez megint egy döntő lényeges pont. Azért mondtam, hogy ez a hatalom a Vicarius Filii nem gúnynévként alkalmazza, nem mások mondják rá, hanem ő azt mondja, hogy őt ez illeti. Magyarra lefordítva ennyit jelent, hogy Isten fiának földi helytartója. Na most a Vicarius helytartó elnevezést először nyíltan 8. Bonifác alkalmazta, ugye aki 1294-től 1303-ig uralkodott, és ennek a ez a kifejezése, mint hogy ezt és ajánlanám még egyszer, már megtalálható a Vicarius Filii a hamisított konstantinuszi adománylevélben, ugye ezt a 8. században tudjuk utolérni, de harmadik Ince is azt mondta magáról, aki 1198-tól 1216-ig volt hatalmon, harmadik Ince azt mondta, hogy én nem elégszem meg azzal, hogy engem Péter helytartójának nevezzenek, én Jézus Krisztus helytartója vagyok, és ezért minden térnek előttem meg kell hajolnia. Tehát tetszenek látni, ez nem egy úgynevezett felekezetnek a kitalálása, ezt maga a Biblia szó szerint azonosítja, és nem véletlenül, hogy minden ember előtt ez nyíltan ott legyen. Le lehet ellenőrizni a Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy ez a hatalom kiről beszél. Sőt, mi több. Ennek a kis szarvnak az azonosítását 1241-ben, ez is milyen rég volt, 1241-ben a Regensburgi zsinaton egy Eberhard nevezetű érsek azonosította, és ez az idézet pedig a következőképpen szól. Egyébként ezt az idézetet a bajor évkönyvek őrizték meg számunkra. Azt mondja ez az érsek, ez ugye pontos neve Salzburgi Eberhard érseke volt. Azt mondja,
10 király létezik egy időben a földön, akik felosztották maguk között a föld kerekségét, az előző római birodalmat, és egy kis szarv sarjad fel ezek közül, amely elviselhetetlen uralkodással gyötri a keresztény népeket és Istennek szentjeit. Összevegyíti az isteni és az emberi dolgokat, elindítja útjára a legkárhozatosabb és a legmegvetendőbb dolgokat, mi volna világosabb, mint ez a profécia, mindazok a jelek és csodák, amelyekre a mi isteni megváltónk előre rámutatott, a mi számunkra, azt mondja, már régen feredésbe mentek. 1241-ben. Sőt, mi több, egy középkori biblia magyarázó a Megváltás forrása című könyvben, az pedig 1496-ban lett kiírva, ez pedig a következőképpen azonosítja, ő egy zsidó profécia magyarázó volt, és azt mondja, én arra a belső meggyőződésre jutottam, hogy a kis szarv a középkori egyház uralmát jelenti, mivel a középkori egyház kezdetkor kicsiny és törpe volt, nem pedig hatalmas, ezért hívták kis szarvnak, és mivel annak keletkezése Rómában volt. Tehát tetszenek látni? 1241, 1498, 1612. Ezek a gondolkodók mind-mind azonosították ezt a hatalmat, és hagyj olvassak fel még egy idézetet Calvin Jánostól, aki a Keresztény Vallások Rendszere című könyvben nagyon sokat mondóan leír valamit. És nem véletlenül írja ezt le. Ez az idézet pedig a következőképpen szól. Azt mondja Calvin. Vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a kis szarvat Antikrisztusnak nevezzük. De akik így gondolkodnak, nem veszik észre, hogy azt a Pál apostolt vádolják, aki után beszélünk így. Azt írja Pál a második tesszalonikai levél második fejezetében, hogy az Antikrisztus az Isten templomában fog ülni, másutt megint a Szentlélek kinyilatkoztatja azt, hogy az Antikrisztus országa sokat szóláson és Istennek káromlásán fog alapulni. Ebből következtetjük, hogy inkább a lelkeken, mint a testeken való zsarnoskodás az, amely Krisztus lelki országa ellen támad. Továbbá, hogy olyan az, amely sem Krisztus, sem az egyház nevét meg sem semmisíti, hanem inkább Krisztus látszatával visszaél, és az egyház címszó alatt, mint egy állarc alatt rejtőzködik. Hozzáteszi, Pál, hogy már az ő idejében kezdett titokban mozgolódni az álnokság munkája, amely csak később lesz nyilvánossá, ebből következtethetjük, hogy ezt a szerencsétlenséget nem egy ember okozza, és nem is egy emberben fog végződni, továbbá azzal az ismertető jeggyel jelöli meg az Antikrisztust, hogy az Istentől elragadja az ő tiszteletét azért, hogy azt magának tulajdonítsa, és ez a legfőbb ismertetőjel, ami után indulnunk kell az Antikrisztus fölkeresésében. Mivel tehát kétségtelen, hogy a középkori egyház önmagára ruházta azt, ami egyedül Istennek és Krisztusnak volt legfőbb tulajdona, nem kell kételkednünk azon, miszerint vezére és előharcosa annak az istentelen uralomnak. Calvin János, 1559. Kedves hallgatók, befejezésképpen ez a profécia elmondja, mint ahogy említettem ezt önök számára, hogy ez a hatalom, ahogy ezt Jelenések könyve kimondja a 13. fejezetének 3. versében, mint egy halálos sebet kapott, ugye 1798. február 15-én, és úgy tűnt, hogy ez a halálos betegsége tovább fokozódik, hisz 1860-ban elvesztette Közép-Itália feletti uralmát is, amit majd 11 évszázadát uralt, majd 1870-ben ugye ez a hatalom elveszítette Róma városa feletti jogot, és úgy tűnt, hogy a seb tényleg halálos. És ez így állt megközelítőleg 60 évig, aztán 60 év múlva, 1929. február 14-én ennek a hatalomnak az egyik embere megkötötte a szerződést az akkori olasz államfővel, és így ezt a lateráni egyezménynek nevezzük, és így ez a hatalom ismételten ugye világi hatalmat és területi részt kapott. És azt mondja a Szentírás, hogy a halálos seb ismételten begyógyult,
És ez a hatalom a történelem végéig fenn fog állni, és Jelenések könyve 13. fejezetének a 3. verse mit mond ki? Hogy úgy tűnt, mint egy halálos sabbel megsebesítetett, de a halálos sebb begyógyíthatott, 1929. február 14-én, történelem tudomány megint segítségül tudjuk hívni, és azt mondja, hogy ez egész föld követni fogja. Sőt, mi több, Dániel könyve 2. fejezetében azt mondja, nem véletlenül van ez a álom úgy bemutatva Dánielnek, hogy ez a vas lábfej elegyedni fog a cseréplábújakkal, kiket nevezünk cseréplábújaknak, ugye az európai nemzetállamokat, ki ez a vas? Ki a közép

érintése nélkül ráesik majd erre az elegyésre. Ez a szobor összetör, ezt a szobort elviszi a polyva, és ez a kő, aki ráesett erre a szoborra, nagy heggyé lesz, és be fogja tölteni az egész földet. Dániel könyve második fejezetének a 34. verse beszél erről a kőről. Vajon beszél-e a Szentírás máshol erről a kőről? Ki ez a kő, aki ráesik erre a szoborra? Hát ugye Mózes könyvétől egészen az új szövetségi könyveken át azonosítja a Szentírást, ezt a kőnek a jelképét, de legfőképpen Pál apostol szó szerint azonosítja az első korintusi levél 10. fejezetének a 4. versében, amikor kimondja, hogy ez a kő maga Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy amikor ez a kő ráesik erre a szoborra, és nagy heggyé lesz, akkor jön egy 5. birodalom. Engedjék meg, hogy befejezésképpen felolvassam önök számára Dániel könyve 7. fejezetében a 27. és a 28. verset, ami pedig a következőképpen szól. Az ország pedig, és a hatalom, és az egész ég alatt lévő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentjei népének, az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik. Itt lett vége a beszédnek. Engemet, Dánielt pedig az én gondolataim igen megrettentek, és az én ábrázatom elváltozott rajtam, de beszédeket megtartottam a szívemben. Ezzel záródik Dánieli és a jelenések könyvének látomásának a sorozata, vagyis kedves hallgatók, a mai témánk, és ennek az egész sorozatnak a témája, ennek a rövidített, 6 részes jelenések könyvnek a témája, mit mutatott be számunkra, bemutatta a Biblia történelem szemléletét. Egy átfogó képet kaptunk jelenések könyve tanulmányozáskor az egész emberi történelmünkről, hogy a látszólagos káoszon, a látszólagos felforduláson, a tragédiákon, a döbbeneteken, az emberi családi fájdalmakon keresztül mégis az Isten tartja kezébe az egész világtörténelmünknek az irányítását, mert egy időszámításunk előtti prófétával, 6. században élt prófétával már megmutatta Dánielnek az egész emberi történelmünket Jézus Krisztus második eljöveteléig, a kő eljöveteléig, azon kívül majdhogy nem 2000 évvel ezelőtt János apostolnak jelenések könyvében is bemutatta a Szentírás az egész emberi történelmünket. Miért? Hogy azok az emberek, akik az Istenhez akarnak ragaszkodni, azok a bibliai proféciákon keresztül nem csak az egész emberi történelmünket láthatják meg, hanem a proféciákon keresztül Isten bemutatja számunkra az ő jellemét, az ő szeretetét. Mert azt mondja az Isten, hogy semmit nem jelent meg az Isten a profétáinak, amiket előre nem mondott volna el. Bemutatja, a bibliai profécia bemutatja azt, hogy van Isten. Ez az Isten egy élő Isten, akihez minden egyes ember oda járulhat. Minden egyes ember oda mehet a problémájával, a fájdalmával, mert ahogy az egész emberi történelmünket bemutatja, és a kezében tartja, akkor mennyivel inkább gondot visel azokról az emberekről, akiket a saját képére és hasonlatosságára megformált. A bibliai proféciákon át ellenőrizhetjük a Szentírást, hogy mi egy hiteles könyvben hiszünk, és ennek a könyvnek a szerzője pedig az élő Isten. Aki azt mondta, hogy az embereknek a fején a hajszálak is számon vannak tartva, egyetlen verebecske sem esett le a fáról, anélkül, hogy az Isten erről ne tudna, akkor emberek nem csak a Bibliának a történeti könyveiben, nem csak az evangéliumokban, hanem a beteljesedő proféciákban is lássátok meg, hogy ki vagyok én, hogy kezembe tartom az egész történelemnek az irányítását, és most, ha megnézzük az aranyfejet, ugye az Babilónia volt. Most hol tartunk? A vas és a cserép elegyedésénél. Kedves hallgatók, van ezután további emberi birodalom? Ugye most már a Biblia azt is bemutatja számunkra, hogy hol élünk? Az emberi történelem utolsó szakaszában. Isten 2600 évvel ezelőtt bemutatta Dánielnek. Ezután egy 5. birodalom jön el.
aminek a köz

közvetlen közelében élünk, leellenőrizhetően ezt meg nyomon tudjuk követni, és az ötödik birodalomnak tetszenek tudni, mi lesz a jellegzetessége? Azt mondja a Jelenések könyvében János apostol, hogy ott sem gyász, sem halál, sem fájdalom nem lesz többé. Felsorolja, hogy ebben az ötödik birodalomban mik nem lesznek. Mert az előző négy birodalomban csak ezek voltak. Gyász, fájdalom, halál. De az ötödik birodalomban ezek nem lesznek meg. És Isten minden egyes embert üdvözíteni akar, rajtunk múlik, hogy üdvözülünk-e vagy nem, és el tud-e vezetni bennünket abba a birodalomba, amelyeket nem emberek építettek, hanem maga az Isten, és ezeken a proféciákon keresztül azt nyilatkoztatta ki előttünk az Isten, hogy nehogy emberi hatalmakba, meg nehogy emberi birodalmakba higgyünk, mert ezek végesek, ezek gyöngék, hanem abban a birodalomban higgyünk, amit az Isten előre elkészített azok számára, akik az ő országát akarják megélni, már itt a földön is, az elméjükben, a szívükben, a gondolataikban és a cselekedetükben. Kedves hallgatók, a mai előadásunk eddig tartott, ennek az egész Jelenések könyve sorozatnak az utolsó előadását hallgathatták, és hát szívemből kívánom önöknek, hogy ezen az egész sorozaton remélem, hogy meglátták önök az egyedüli élő Istent, aki minden világhatalom fölött áll, és ha az ő minden világhatalom fölött áll, akkor nincs okunk félni, mert egy keresztény ember, ha az Istenhez ragaszkodik, akkor a szeretetében nincsen félelem. Hát eddig tartott ez az előadás, és nagyon jó pihenést kívánok, békességes pihenést kívánok önöknek az elkövetkezendő napokra, és hát januárban akkor folytatódik tovább ez a sorozat, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy közöttetek lehetek. Már régen volt, amit azt hiszem. Bár nem régen találkoztunk. Nem is mindenkivel. Talán a gyerekek kedvére elmond, befejezem ezt a történetet, amit kezdtünk a szombatiskolán. Jutott eszembe, amikor megláttalak benneteket. Ugye arról volt szó a szombatiskolán, hogy biztos ti is tanultátok, hogy gazdagság milyen veszélyeket rejt. Ez szól amúgy? Biztos csak én nem hallom. És ugye azt mondja a Szentírás, hogy jó az Isten félelem megelégedéssel. És az igazán az a gazdagabb, mert aki elégedett. És Tolsztojnak van egy ilyen mesé, aki meg tudja keresni, keresse meg az interneten, érdemes külön megkeresni, csak úgy vázlatosan tudom elmondani. És az arról szólt, hogy volt egy szegény ember, aki kiment a tenger, és fogott egy halat, egy aranyhalat, és mondta neki az aranyhal, visszadobsz, akkor teljesítem a kívánságodat. Hát azt mondja, hogy azt kérsz, amit akarsz. Mondta a bácsi, hogy hát nekem nem kell semmi, miért kérjek én tőled valamit, és visszadobta. És akkor hazament, és a feleség ott mosott a háza előtt egy ilyen repett teknőbe, és mondja neki, hogy mi történt vele. És mondja, hogy hát kérhetett volna valamit, és mondja neki az öreg, azt mondja, hogy hát te bolond öreg, te hát azt mondja, ilyet, azt mondja, miért nem kérdezte, legalább egy jó teknőt kértél volna. Látod, hogy egy rossz teknőbe kell mosnom. Menjél vissza és kér egy teknőt. Na jó, azt mondja, hát visszamegyek. Visszament az öreg, és szólította a halat, és mondja, hogy mi a gond. Hát mondta, hogy az öreg asszony azt mondta, hogy egy új teknő kellene neki, mert ez már nagyon rossz. Menjél haza, úgy lesz. Hazament, látta az öreg asszony, ott áll a ház előtt, és most a szép új teknőbe is. Az öreg megnyugodott, hogy minden rendben. Megint azzal fogadta az öreg asszony, hogy te, nem tudom, ilyen reflenszorán mondta, hogy te bolond, te öreg, tehát azt mondja, hogy egy teknő, te miért nem egy házat kértél? Hát így, ezt látod, milyen viskóval lakunk. Menjél vissza, és homnak a halnak adjon egy új házat. Az öreg visszamegy, a tengemen kezdett hullámozni, mint a vihar készül. Szólítja az aranyhalat, mondja, hogy az öreg azt mondja, mit akar. Jó, azt mondja, menjél haza, úgy lesz. Hazamegy, szép házban. Az öreg azt mondja, benn van, és bemegy, és mondja neki, hogy na hát akkor most már ugye minden rendben. Te öreg, te hát, azt mondja, hát te bolond, te. Hát egy házat kellett kérned, azt mondja. Hát miért nem kérted egy palotát? Ha már lehet. De. Menjél vissza, kér nekem egy palotát, de szolgákkal, ugye, mert már most én nem akart. Visszamegy, de hát engem egyre jobban háborog, és szólítja az aranyhalat, hogy hát megint mit akar az öreg az? Mondta, menjél haza, úgy lesz. Hazamegy, látja, hogy csodálkozik, hogy nagy ház, minden szolgák, alig akarták beengedni az öreg embert, hogy mit akar itt. Mondja, hogy hát kicsoda ő. Beengedik, mondja az öreg, azt mondja, öreg, tehát bolond vagy, azt mondja. Hát azt mondja, nem palota kell, azt mondja, én cárné akarok lenni, azt mondja, és sok szolgákkal. Az öreg vakolja a fejét, lát, hogy nem lesz jó vége. Visszamegy a tengerben, nagyon sötéten háborgott. Szólítja az aranyhalat. Menjél haza, azt mondja. Úgy lesz, hazamegy. Nagy kastély, szolgák, katonák, rengeteg étel, az öreg asszony azt ott ül ruhába fenn a trónon vagy a széken, úgy kellett neki is meghajolni, elébe menni, mondja neki, hogy hát te bolond öreg, azt mondja, menjél vissza az aranyhoz, mondják, hogy én akarok lenni az Isten, és az aranyhal pedig legyen az én szolgám. Ez nem lesz jó, visszamegy az öreg, a tenger már nagyon viharos, már nagyon háborog, nagyon, ugye kifejez az, hogy milyen butaságot kért. Mondta az arany, jó, azt mondja, menjél haza, minden úgy lesz. Az öreg ember megy hazafelé a bandukol, hát azt mondja, ott találta az öreg azt, mondja, repettek, mi meg a viskójával a ház előtt. Ugye ez lett a vége annak kívánsága. Ugye Tolsztoj nagyon jól bemutat, hogy az emberi kapzsiság, meg a tehetetlenség az ugye az, határokat nem ismer, de érdemes mondjam elolvasni. Aztán még is van, még nem hangfelvételben is valaki elmondta azt, hogy hová vezet ez. Mondjuk gyerekeknek tanítanám az iskolába. Hová vezet a kapzsiság, meg azt, hogy soha nem elég semmi. Úgyhogy igazán az a boldog ember, aki elégedett ember. Ugye, emlékszem, amikor gyerekek voltunk, ugye még szegényebb világba születtünk bele, most ahhoz képest én egy jogvilágba élek, és mindig az a viszonyításom, hogy milyen jól élek most, ahhoz képest, ahogy éltünk. Most beleszületnek a gyerekek egy ilyen komfortvilágba, és azon siránkoznak, hogy miért nem úgy élnek, mint a gazdagok. Jó, és akkor hol a határ? Ugye?
De ma nem az a témánk. Csak a gyerekek kedvéért mondtam. Ugye ma arról szeretnék veletek gondolkozni röviden, mennyi az idő? Annyi. Hogy nem tudom, te gondolkoztatok már azon, hogy mi lesz a megbocsájtott bűnnek mondjuk a következményeivel. Ugye ritkán töprengünk el azon, hogy ha elkövetünk valamit bármit, annak van következménye, ugye? És akkor ugye sokszor azt meg nem mindig akkor alatjuk le a következménye, szóval nem mindig rögtön az. Ugye, mert most jöttem ide fel, láttam, hogy a valaki valamit nem jól csinált, mert két óta összeütközött, és egyik Suzuki az árokba, de az jól össze volt törve. A másik oldalt, ugye ott valamit valaki nem úgy tett, annak rögtön meg volt a következménye, de mert összetörték a kocsit. De rendesen. De tudjátok, vannak olyan dolgok, amelyek egy hazugságnak, egy irigységnek, egy olyan kívánság kielégítésének, ugye mértéktelenségnek, nem mindig van meg a rögtön a következménye. Talán jó esetben belátja az ember, az Istentől bocsánatot kér, Isten megbocsátja, de az, tudjátok, a bűn az olyan, mint az elvetett mag. Egyszer az valahol kihajt. És tudjátok, a bűnnek a legvégső következménye végülis a halál, nem? Az a legvégső. De az életben is azért megjelennek azoknak a következményei. Ugye, hogy Isten törvényszeren vagy jogszeren megbocsátja a bűnt, akkor most ez inkább kegyelem vagy igazság kérdése az Istennél. Hogy az Isten most igazságos, ha igazságos, akkor is nem kéne, hogy megbocsássa. Ha meg kegyelmes, akkor meg hol van az Isten igazsága? Egy bűnösen meg az Isten igazságosan bocsát meg, vagy kegyelemből? Érdekes kérdés, nem? És, vagy ilyenek gondolkoztam, hogy ki vállalja a felelősséget. Ti vállaljátok a felelősséget, ha elkövettek valami bűnt? Az ember odáll, hogy hát igen, hogy még elnézést, de még sokszor még egymás előtt sem merjük felvállalni, hogyha most valakivel valami rosszat teszek, vagy rosszat mondok, hogy bármivel megbántottam, hogy az ember óckodva megy oda, hogy hát elnézést kérni. Nem még, hogy felvállalja az ember a felelősséget az elkövetett bűnökért. Ugye, mert végül is mi a felelősség felvállalása? Hát az, hogy annak van következménye, ugye vállalom a következményeket, és mint ahogy Zákeus, megpróbálom a dolgokat helyre hozni, nem? Ugye azt szokták mondani, hogy Magyarország egy ilyen következmény nélküli ország, itt bármit lehet csinálni, felelősséget száll se. Ugye? Sajnos. És hogyha azt mondom, hogy a bűnnek a halála következménye, akkor vagy még egyéb rossz dolgok, végig gondoljuk, amikor elkövetünk valami bűnt, hogy ennek vajon mi lesz a következmény, és ezt hogyan fogom elszenni, hogyan fogom elhordozni. Végig gondoljuk, hogy elkövetünk egy bűnt, bármit. Most ennek én fel tudom vállalni a felelősségét? Mert mi a felelősség felelőssége? Azt, hogy a törvény, mondjuk az Isten törvénye alapján, az Isten a törvény szerint engem ítéletre vonhat, nem? Ha valaki vállalja a felelősséget, akkor vállaljuk a büntethetőséget is, ugye? Ha az rossz dolog, mert azért meg kell büntetni. Úgy könnyű felelősséget vállalni, tudjátok, ez egy cinikus dolog, amikor a terroristák felrobbantanak valamit, aztán megijek levél, hogy mi vállaljuk a felelősséget. De nem megy el a bíróságra feladni magát, hogy lecsukják, mert hogy elszámoltassák, ugye hát az cinizmus, mert az nem felelősségvállalás. Én vállalom a felelősséget, nem mondom meg, hogy én voltam, vagy nem megyek oda, hogy akkor jó, ez a következmény, 10 év börtön. Vagy az a következő, hogy nekem mondjuk kártani kell a másik embert, mint hogy Zákeus. Hát én elloptam az övét, az a következmény, vagy az a felelősségvállalás, hogy én visszaadom. Ugye? Hogyha valakit morálisan mondjuk hazugságot állítottam róla, akkor hogy ellenvált mondja, akkor azt oda kell menni, akinek mondtam, és azt mondom, hogy hát ez nem volt igaz. Az felelősségvállalás, ugye? Az üres beszéd. Szóval nem is, ugye csak azért mondani ezeket, mert nem vesszük mindig elég komolyan a bűnnek, azért messze ható következményei vannak az egyén életünkben is, a társadalomban is, meg a közösségben is. És olyan, mi szeretünk kibújni mind a felelősségvállás alól, mind a következményt nem szeretnénk azért elhordozni. Ugye, mert kellemetlen. Ugye a felelősséget végül is kivállalta át
Ugye a Bibliában nagyon szépen mutatja a Ószövetségben, tudjátok, az áldozati rendszer, hogy hova hárították mindig a felelősséget, egyúttal a következményt is. Ugye a Szentére, de egyúttal az Istenre, nem? Ez furcsa, hogy nem az Isten követte a gonoszságot, mégis az Isten fölvállalta mind a következményeket, mind a felelősséget. Mint hogyha az Isten lett volna a bűnös. Ugye amikor levágták azt az ártatlan állatot, akkor rávallották a bűneiket, mint hogyha az állat lett volna a bűnös, és ezzel áthajtottak mindent az Istenre. És az Isten megbocsátott, és úgy ment el egy bűnös, mintha ő lett volna a bárány, már a született bárány, azt mondja, semmi vétke nincsen. Értitek talán, hogy hova akarok kiukadni, hogy akkor az úrvacsorának is milyen jelentősége van? Hogy mi most áthárítjuk az Istenre a felelősséget, és a bűnök következményét is az Istenre. Ugye azt jelképezi a kenyér, azt jelképezi a bor. Ez azért meggondolandó, nem? Hogy mit csinál az ember. Ugye az is kérdés, hogy végül is ki a felelős a bűnnek a létezéséért. Hogy azt mondja a Szentírás, hogy valahol az ember áldozata is a bűnnek. Bár, hogy Ellen White mondja, senki nem követ, senki nem vihető bele a bűnbe, ebbe neki is bele kell egyezni. De azért valahol mégis áldozatok, mert az ördög az becsap minket. Ugye a legvéső felelős azért, aki a bűn magát úgymond feltalálta, az maga a sátán. Úgyis ezt is honnan tudjuk, ugye a nagy engesztelésen akkor ugye kire hárították át a bűneket legvégül. Mert az Isten átvállalta a felelősséget, átvállalta a következményt is. Mert azzal, hogy átvállalta, ugye ráhárították, a következmény az volt, hogy Krisztus meghalt, mint hogy megölték a bárányt. De a legvégső felelős a sátán, mert visszahárították rá. Ugye? A bűnt. És ugye ez világossá tette mindenki számára, hogy nem az Isten felelős a bűnökért, hanem maga a sátán. És ha az Isten igazságos, akkor vissza fogja hájtani arra, aki végig is kitalálta a bűnt, feltalálta a bűnt. A másik pedig, akik viszont ugye belementek a bűnbe, és követték, az Isten azt mondja, kegyelmes is, róluk pedig elveszi, és azt mondja, akik azonosultak a bűnnel, azokra is visszahárítja. Úgyis nem minden bűnért a sátán fogja az Isten felelősségre vonni. Mert tudjátok, hogy az Isten visszahárítja azokra, akik azonosultak a bűnnel. Szóval a bűn büntetését nekik el kell viselni. Az Isten azokat a bűnöket hárítja a sátánra, azoknak az embereket, akik szembefordultak a bűnnel és legyőzték. Az érdekes, nem? Hogy csak azokét, akik legyőzték a bűnt. Aki szembefordultak a bűnnel. Azokét az Isten rá visszaállítja a sátán, mert ő volt a felbújtó. De azok, akik nem győzték le, azt neki, ő a személyesen azokra az emberekre állítja vissza. Másik kérdésünk, hogy Isten jogszerűen rendezi a bűnt is. Ugye most az Isten, most ugye szoktak az Isten úgy gondolkodni, hogy az Isten kegyelmes. Hát az Isten szerető, hát megbocsájt, elnéz, vagy szeret, de a bűnrendezés is lenni kell valami jogi elvnek. Nem? Az nem úgy van, hogy a földi bíróságon súlyom, hogy csak hát, na jó, hát látom, hogy rosszat csináltál, de megbocsájtunk, mehetsz. Az Isten jogszerűen próbálja rendezni a bűnt is, mert másképp nem is nagyon lehet. Amikor az Isten megbocsájt nekünk, vagy hogy is mondjam, hogy nekünk van-e jogunk megbocsájtást kérni az Istentől? Vagy ez kegyelem? Na még? Érdekes, hogy kegyelem is, meg jog is. Nekünk lehet jogunk. Mit jelent az, hogy jogunk van bocsánatot kérni? Az, hogy a törvény alapján a törvény felhatalmaz arra, hogy mi élhetünk ezzel a joggal. Ugye annak van jog, akinek van valamilyen törvény, és a törvény megmutatja, hogy neked milyen mozgástára, mihez van jogod. Ugye? És amikor az Istenhez oda menjünk és bocsánatot kérünk, nekünk ehhez van jogunk. Mikor nem volt jogunk? Emlékeztek, Ádám és Éva mit tett? Akkor eljátszották a jogot.
hogy eljátszották a jogot. Előtte az Istennel harmóniába éltek, nem volt bűn, a jó Isten velük volt, de amikor elkövették a bűnt, elvesztették azt a jogukat, hogy az Istenhez menjenek. Ezért veszítették el a ruhájukat, ezért nem láthatták meg utána az Istent, ezért szakadta az Istentől az ember teljesen. De az Isten ezt helyre akart állítani. Nekünk jogszerűen menjünk az Istenhez. Emlékeztek, miről vitatkozott Sátán Józsué teste felett? Azt mondta, hogy Sátán, hogy jog szerint az enyém bűnkövetett el, tehát a törvény kimondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Paragrafus, nem tudom, magyar bekezdés. De mit mondott az Isten? Azt mondta, hogy ő megtisztítja és leveszi a szennyes ruhát, és az Isten ad rá tiszta ruhát. És az Isten azt jogszerűen tette? Az Isten jogszerűen igazít meg egy embert? Az Istennek van joga hozzá? Vagy csak kegyelemből? Tetszéséből? Egyik sem működik, csak úgy. Mintha az Isten ilyen érzelemből tenni azt, vagy nem tudom, csak szeretetből, vagy csak olyan elvtelenségből, vagy csak személyválogatásból. A Sátán jogosan mondhatná egy emberre, hogy ő bűnös, tehát a törvény kimondja a büntetést, mert különben is válja a felelősséget, hogy ő az enyém, és ő halljon meg. Az Isten azt mondja, hogy ez igaz, de azt mondja az Isten, hogy valaki odaállt, hogy nekünk visszaszerezze a jogot. És Krisztus visszaszerezte a jogot. Krisztus hivatkozott arra, hogy igen, de őt megtisztítottam. Ő hite alapján bűnbocsánatot nyert. Én őt tiszta ruhába öltöztetem. És miért jogos? Mert helyette én szenvedtem el a büntetést. Na ezért jogos. Másrészt azért kegyelemből, mert az Isten ezt önként tette. Szeretetből. Ugye? Mert szeretett minket. Megtette azt is, hogy nem. És akkor is igazságos lett volna, mert az ember bűnkövetel, a bűnkövetkezménye halál. Viselje a felelősséget, aki bűnkövetel. Miért újra volt erre szükség? Mert a Sátán vágyait vissza kellett utasítani. És tudjátok, Ellen White-nak van egy ilyen asszonyos tapasztalatom, hogy leírás, hogy van Jézus Krisztus a bíró, de ő az ügyvédünk is, van a bíróság, meg Sátán a vádoló, aki minket vádol. Úgy ő a vádoló. És ott állunk egy bíróságon, és a vádló az vádol, az ügyvéd, Krisztus megvéd minket. De Krisztus a bíró is, aki majd dönt. Teljesen, mint egy jogi felállás van. És az Isten azt szeretné, hogy mi ezeket, hogy mi bocsátot kérhetünk, hogy ezzel a joggal mi mindig éljünk. És az a jognak a megszerzése nem is volt olyan egyszerű. Mert ezzel Krisztus úgy szerezte meg a jogot, hogy erre mutatnak az áldozatok. Hogy helyettesünk lett, meghalt helyettünk, viselte a felelősséget. És emlékeztek, azt írt Ellen White, hogy Jézus Krisztus ma is hordozza a bűnénket, és amikor a bűnkövetnünk el, megint odahárítjuk ugye a szentek szentjébe, és Krisztusnak az épp úgy fáj, mint mikor megfeszítették. Azért, hogy nekünk jogunk legyen. Jogunk legyen az Istenhez járni, jogunk legyen bocsánatot kérni, jogunk legyen az örök élethez. A törvény szerint is. Ugye a Sátánnak a vágyai azok megsemmisüljenek. Azért, hogy ne viseljük a felelősséget. Ne viseljük el a bűn következményeit. Az egy másik dolog, hogy a földi életben, ha elkövetünk valamit, annak lehetnek következményei, tudjátok, mert ha ugye nem úgy vezetek, akkor összetöröm magamat, ha nem úgy élek, vagy emberekkel úgy bánok, az valahol vissza is üt. Az Isten nem veszi elégségesen itt a viselkedésünknek a következményeit, ugye egészségtelenek, akkor könnyen meg is betegedhetek, meg stb. Sorolhatnám, de az Isten tompítja valamennyire, de a végső következményét ő abszolút elvette, mert a végső következménye a halál. Ugye? Krisztus elvette a halált. Nem is tudom, azt mondja Ézsaiás nagyon igen, hogy elveszi a népekről a fátyolt, amely befedett minden népet. És ugye ez a halál volt, a halálnak a fátylát. Jézus jogszerűen elvette, mert ő elszenvedte a büntetés helyettünk. Elszenvedte minden bűnünkért azt a következményt, hogy halál. És az Isten még többet is tett, még át is vállalta a felelősséget.
hogy ő rendezi ezt az egész kérdést. Helyettünk is. Mitől ön csak egyet kér? Hogy bízzátok rám, és térjetek meg a bűneitekből. Hogy ne kelljen visszahárítanom rátok a bűnt.

Ugye hogyan érvényesítettem a jogomat az örök életre? Ez egy ilyen jogi kérdés. Hogyan lehet érvényesíteni ezt a jogot? Ugye azért mondom nektek, mert sokan, talán mi is úgy gondolkozunk, hogy ez nagyon esetleges. A jogi dolgok azok általában biztosak, mert mindig törvényeken alapulnak. Az Isten meg nem cselekszik esetlegesen, hogy most éppen milyen kedve van, vagy nekem milyen kedvem van. Ugye hogyan lehet ezt érvényesíteni? Mondhatnám, hogy az, hogy hitáltal, nem? Egyszerű. Hogyha én az Istenbe bízom, és a törvénynek engedelmeskedem, akkor az Isten azt mondja, hogy hogy is mondja a jelenések könyvében, akkor neked jogod van az élet pályához. Ugye? Azt mondja, boldogik megtartják az ő parancsolatait, mert nekik joguk van az élet pályához. Joguk. És aztán úgy érezzük, hogy mi olyan bűnösek vagyunk, hogy nekünk amúgy semmi esélyünk jogunk, ugye? Nekünk jogunk lenne az élet pályához, az hogy lehet? Annyira jó, azért jók nem vagyunk. Hát hogy van ez, hogy jogunk lehet? Azt mondja, igenis jogunk van az élet pályához, mert ha mi azt az életet akarjuk élni, ami a szolgálatnak az élete, ami szembefordít minden bűnnel, akkor jogunk lehet az élet pályához. Krisztus legyőzte azokat a bűnöket, és lefizette az árat, amit mi elkövettünk előző életünkben, meg még utána is, de a minket megtisztít minden bűntől, és a szánkban nincsen álnokságnak nyelve, akkor visszakaptuk azt a jogot, amit Ádám és Éva eljátszott. Ádám és Évának volt joga az életpályához, mikor elkövették a bűnt. Emlékeztek, mi történt az életpályával? Ugye angyalok őrizték a fát, hogy nehogy egyenek a fáról. Ugye? Elvesztették a jogot. Krisztus meg visszaszerezte a jogot nekünk, hogy mehetünk az életpályához. Nem kis dolog azért. És jogosan mehetünk az életpályához. Ha mi hitáltal engedelmesülünk az Istennek, ha botnatám annak az országnak a törvény, az igazítom az én életemet, akkor jó Isten azt mondja, hogy neked jogod van az élet fájához. Nem csak lehetőséged, jogod is van. Ugye a Lukács evangélium úgy mondja maga az Úr Jézus, hogy sokan azt mondják, íme itt vagy, íme ott van, mert íme Isten országa ti bennetek van. Ugye ilyen furcsa, hogy van egy ország, ami bennünk van, ami annak az országnak az alapjaivá szeretnénk élni, akkor jogunk lehet az élet pályához, hiszen annak az országnak az alapjaivá szerint élünk, ahol jog van, ahol érdekes, hogy jog van, igazság, meg kegyelem is a mi részünkre. Mit gondoltok, hogy mindenki ez a jog? Mindenki jogosan mehetne az Istenhez, az élet pályához? Na? Ez a joga az mindenkié? Hát ez is egy furcsa dolog, nem? Hogy milyen furcsa, hogy az emberek tömegeim, a gazdagok sem tudnak arról, hogy nekik joguk van az élet fájához. Jézus kiért nem halt meg? Hát ha mindenkié megkart, akkor mindenkinek joga van az élet fájához, nem? Ugye milyen nagy dolog, hogy ugye, hogyha így gondolkozunk, hogy nem csak, hogy lehetőségem arra, hogy örök életet nyerjek, nekem jogom is van rá. Mert az Isten megszerezte számomra. Amit Éva eljátszott meg Ádám, azt az Isten nekem visszaszerezte. Nekem én jogosan mehetek az életpályához, én örökké élhetek. Csak, hogy is mondja a jelenések könyvében, hogy és a lélek és a mennyasszony ezt mondják jövel, és aki hallja, ezt mondja jövel. És aki szomjú húzik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Aki akarja. Tehát mindenki akarhatja, nem? Mindenkinek van joga. Csak tudjátok, ez olyan, mint arra gondolkoztam, hogy ilyen példa jutott eszembe, hogy ha most kapnánk egy nagy értékű csomagot, ugye is tudjátok, szoktak adni ilyen szelvényt hozzá nekünk is, ha nem vagyunk otthon. És azt mondják, hogy ez a csomag az enyém, lehet, hogy csak el kell menni a szelvénnyel is érvényesíteni, meg vinnem a személyigazolványomat. Mindenki megkap ezt a nagy értékű csomagot ezen a földön. Csak nem mindenki megy érvényesíteni a szelvényt. Nem kell neki. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. De az a szelvény egyúttal mire jogosítja fel? Joga van felvenni a csomagot. Ugye? Joga. Csak nem mindenki él a jogával. Ugye milyen szomorú az Isten részéről? Nem, hogy csak kegyelem van, hogy én mehetek az Istenhez, hanem jogom is van rá. Megkaptad a jogot arra, hogy te örök életed legyen. De te nem akarod.
Ugye most elnézést kérek, hogyha nekünk lenne jogunk meg lehetőségünk, inkább jogunk, hogy mondjuk ne 100 000 keresünk, hanem 300 000, érvényesítenénk a jogainkat. Azon mód. Ugye? Szokták mondani, hogy a kórházban is, hogy a betegnek vannak jogai. Érvényesítenénk, ha tehetnénk a jogainkat? Ugye, ami nekünk számunkra kedvező, vagy előnyt jelent, vagy jó, vagy az érdekünket szolgálja, akkor mi nagyon keményen a jogainkat hangoztatjuk és érvényesítjük, mert ugye ez nekünk szükséges és előnyt jelent. Talán a földéletben kicsit jobban is ragaszkodnánk a jogainkhoz. Amikor meg az öreg életünkről van szó, hogy érvényesítjük ezt a jogunkat, akkor az ember ezt könnyen veszi. Vagy neki nem kell az a csomag. Vagy majd később felveszem, most nem érek rá. Ugye elhallgatja az ember ezeket a dolgokat. Ugye és sajnos, akik idézőjelben nem kellett nekik ez a csomag, nem akarták Krisztust elfogadni, nem akarták ezt a jogukat érvényesíteni, ugye sajnos az Isten is érvényesíti a maga jogát aztán. Istennek van joga megítélni a bűnöst. De van joga visszaállítani a bűnt is, ugye? És milyen alapon van az Istennek? Olyan alapon, hogy Krisztus halála és föltámadása, Krisztusnak ezen a földön a bűn feletti győzelme megmutat az Isten törvénye, az igazság és szereteten nyugszik. És neki van joga megítélni a sátánt is. Mert tudjátok, a sátán mindig vitatta ezt a jogot. Azt mondta a sátán, az Isten nem igazságos. Azt mondta a sátán, az Isten törvényei nem igazságosak. Tehát vitatta a jogot is. A törvény nem jó, a jogalkotó sem jó. Át kell élni. Ugye? De a történelem végén tudjuk, hogy az Isten bemutatja, hogy az ő törvénye szent, igaz és jó. És akik nem akarták a jogaikat érvényesíteni, amit ingyen kaptak. Ez is csodálatos, nem? Az Isten kért valamit tőlünk azért, hogy nekünk jogunk legyen az élet fájához. Hát egyet kért. Azt mondja, adjad fiamat a szívedet nékem. Ugye? De nekünk nem kell fizetni érte. Ugye azt szokták mondani, hogy egy államban vannak kötelességek, akkor vannak jogok is. Ugye? Isten kért tőlünk, hogy legyen kötelességünk valami. Azt mondja, hogy csak adjad a szívedet nékem. A többit én mindent elvégzem te benned. És neked jogod van az élet fájához. Az Isten végzi bennünk azt, hogy megváltozzunk. Az Isten győzi le bennünk a rossz tulajdonságot. Az Isten akar minket mindentől megtisztítani. Az Isten akar vezetni az életünkben. Az Isten, tulajdonképpen a jó Isten végez el mindent bennünk. Nekünk csak egy kell, hogy ezt hitáltal kövessük és elfogadjuk. És akkor jogunk van az élet fájához. Ugye amikor az ember megtért és annak idején megkeresztelkedett, akkor elkezdte ezt a jogát érvényesíteni. Csak hogy az idő halad, sokszor az ember úgy hullámzik ebben. Valamikor eltérünk ettől, vagy nem veszük komolyan. A Jóisten meg azt szeretné, hogy a kerestétől kezdve ez az út ez viszonylag azért egyenes legyen. Hogy ne essünk el minduntalan. Hogy végül is győzzön az ember. Azt mondja Pál apostol a Kolossai levélben, hogy eltemettető nővel együtt a kerességben, akiben együttesen fel is támasztottatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztott őt a halálból. Hogy amikor eltemettünk a kerességben, mikor meghalt az olyan ember, mikor feltámadtuk egy új élete, akkor onnantól kezdve nekünk a jogainkat kellene érvényesíteni. Ami magyarul azt jelenti, hogy nekünk élni kellene az Isten törvénye szerint, az ő akarata szerint és az Isten törvényében járni. Ehhez nekünk jogunk van. Mondhatnám azt is, kötelességünk is, bár az a kötelesség szó olyan rossz ízű, mert mint a muszáj lenne. De az Isten azt szeretné, hogy mi kötelességből tegyük a jót. Nem hiszem. Ugye mi nem értjük ennek a súlyát, majd akkor majd az ítéletben fogjuk ezt igazán megérteni, amikor majd meglátjuk, a Jóisten megmutatja nekünk az Isten országában, hogy a sátán mennyire vitatta az Istennek ezt a jogát, és mennyire tartott jogot ránk. Hogy mennyire vádol minket ma is a sátán, mint a bíróság előtt, az Istenért, hogy nekünk igenis, mi az övéi vagyunk, és nekünk meg kellene halnunk. És az Isten milyen nagy árat fizetett azért le, hogy nekünk jogunk legyen az élet fájához. Ugye most itt ülünk, de most ott lennénk az Isten előtt, hogy egy bíróság előtt, azért milyen öröm töltene minket, hogy nekünk jogunk van ahhoz,
a sátán meg vágyai meg hamisak. Egy részben igazak, de azért hamisak, mert egy az, hogy ő volt a felbújtó, aztán meg miért vádol. Ugye? Ha én valakit belerángatok valami rosszba, és utána elkezdem vádolni, hogy hát te meg milyen vagy, akkor nem egy cinikus dolog. Ugye? És az Istennek azt mondja, hogy a sátán vágyait Jézus Krisztus mind le fogja tudni szerelni. Azt mondja, ők az övéim, mert én a véremet adtam értük. Ők már az enyém. És azt mondja, nekik joguk van az élet fájához. Megszereztem számukra a jogot. Én kívánom, kedves testvérek, hogy mi éljünk ezzel a joggal. Ne úgy tartsuk, hogy ez kötelességünk, hanem úgy tartsuk, hogy ez a jog amúgy nagyon-nagyon nagy kegyelem is. Kegyelemből kaptunk jogot. Ha lehet így is mondani. Én kívánom, hogy az Úr vacsora is ezt a célt szolgálja, hogy most a Jóisten visszaerez minket a jogunkba. Ha lehet így mondani, nem? Mi eljártuk néha azt a jogot, ugye? Most azt szeretné megint minden bűnt az Isten megmosni, le akarulunk mosni. Szeretné, hogy mi tényleg a kapcsolatot az Isten és az ember helyreállítsa, hogy ne legyen ott semmi. A sátánnak a vágyai azok megszűnjenek, és ne legyen semmi, ami miatt minket vádolhatna, de gondolkozzunk úgy mindig, hogy a Jóisten nekem arra adott jogot, hogy én az élet fájához járuljak, és én örökké élhessek. És ez nem volt olcsó dolog. És ne tegyünk úgy, mint Ádám és Éva, hogy eljátsszuk ezt a jogot. Ugye sokszor semmin, nem? Mondjuk az is semmiségnek tűnt, amit Éva meg Ádám csinált. Szoktam mondani, hogy ugye akik mondják azt, hogy hát ilyen kicsi bűnér, hát az Isten azért nem zár ki az örök életből. Vannak ilyen más vallású munkatársak, amikor mondom nekik, az Isten minden bűntől ma akar tisztítani, akkor mindig arra hivatkoznak, hogy hát én nem vagyok olyan bűnös, mert nem ölök meg, nem csinálok nagy gazemberségeket. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy szerintetek Ádám vagy Éva, mondom, milyen nagy bűn követett el? Hát embert nem ölt, senkit be nem csapott, még csak nem is hazudott, nem? Semmiféle durvaságot nem csinált, nem volt kicsapongó sem, még a férjét sem csalta meg. Hát mondom, akkor mi volt ott a bűn? Aminek ilyen szörnyű lett a következménye. Az emberek mindig arra hivatkoznak, hogy a nagy bűnöket az Isten azt megítéli, de hát nem lettünk tökéletesek. Ezt szokták mondani. Ugye, megfigyeltek, minden vallásban mondják, hogy a bűn, de mikor arról van szó, hogy meg kell tisztulni minden hamiságtól, akkor azt mondják, hogy hát az nem lehetséges. Nem, hogy nem lehetséges, jogunk van hozzá. Akik jogunk van, hogy megszabadulunk minden bűntől. Ha Ádám vagy Éva eljátszotta, az is Krisztus visszaszereztem, vagy azt mondja az írás, hogy ő a második Ádám. És én azt kívánom, hogy a második Ádám Krisztus által mi mindig jogosan menjünk az Istenhez, jogosan kérhetjük a bűnbocsánatot is, most is, jogunk van hozzá. De ez a jog minket azért nem arra jogosít, hogy akkor most nekünk már mindent lehet, hanem arra, hogy hitáltal, alázatos lelkülettel mindig arra törekedjünk, hogy ez a jogunk, ez megmaradjon mindaddig, míg valóságosan nem mertünk az életfájához. Emlékeztek el, mert azt írt az életfájáról, hogy majd mindenkinek venni kell az életfájáról. Emlékeztek erre, hogy érdekes az örök élet, az nem úgy, hogy automatikusan él az ember tovább, hanem a fának van egy olyan gyümölcse, ami megvolt már a paradicsomban is, ami halhatatlanságot ad. Örök életet ad. Már most átmentünk, mert azt mondja, az Isten országa ti bennetek, most átmentünk az élet, vagy a halálba az életre, és ne felejtsük el, hogy nekünk ehhez jogunk van. És én azt kívánom nektek, hogy éljünk ezzel a joggal, nem csak az Úr vacsorakor, hanem mindig. Amen.

Tisztel köszöntök a Mi Atyánkról szóló előadás sorozatunk harmadik alkalmán, amelynek tehát a kiadott programtól eltérve most ez a témája, hogy teltessék meg a te neved.

Utána az élet küzdelmével az értelmét és az akaratát kívánja-e összhangba hozni, mégpedig olyan módon, ahogy Jézus mondta a hegyi beszédnek talán az egyik legmegrendítőbb kijelentésében, a Máté evangélium a 5. fejezet 29. és 30. versében, amikor azt mondta Jézus, hogy ha valaki az értelmével már mindent belátott, már tudja, hogy mi a helyes út, tudja, hogy mi az igazság, de látja azt, hogy ő valami rossz dolgot akar közben, valami tisztességtelen vagy erkölcstelen dolgot, ő neki meggyőződése van az igazságban, de mégis hát ugye az ösztönei, vagy a vágyai, vagy a kívánságai hajtják, akkor azt mondta Jézus, hogy inkább vájd ki a jobb szemedet, és inkább vágd le a jobb karodat, ugye ez képletes értelemben értendő, nem szó szerint, hogy a csírájában folytsál el mindent, ami megakadályozna azt, hogy te épp és egészséges és egységes ember legyél, mert hogyha nem lesz benned egység, akkor nem tudod odaszánni magadat az Istennek. Most ez a fontos dolog, a szentség az annyit jelent a Bibliában, hogy oda szentelem, oda szánom magamat, mire? A jóra. Tehát tulajdonképpen ezért mondja Pál, hogy az Isten akaratja a ti szenté lételetek, mert ezt minden ember megtanulhatja, minden ember szent lehet. A szentség vagy a tökéletesség egyetemes emberi élet cél, ahogy az előbb idézett Etika című könyv egyik fejezete is mondja, a tökéletesség, mint egyetemes emberi élet cél. Mert a Biblia szerint olyan tökéletesség van ezen a világon, de ez van, ez létezik, amikor valaki keresi az igazságot, megragadja az igazságot, és hagyja, hogy őt is megragadja az igazság, és teljes erejével úgy szeretne élni, ahogy a fölismert igazságai kérik tőle. Oda szenteli, oda szánja magát erre. Pál a Római Levél 6. fejezetében nagyon sokat beszél erről, talán ezt a részt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Tehát az Isten akarata így valósul meg az ember életében. Az Isten mindenki felől jót akar. Az Istenben soha nincs hiba ilyen tekintetben. Hiba bennünk lehet, és ezért tanított Jézus arra, hogy mindennapos kérés legyen ez, hogy legyen meg a te akaratod, mert tulajdonképpen az egész emberi életünk ebből a szempontból mi egyéb, mi más, mint hogy összhangba hozni magunkat Istennel, az Isten gondolkodásával és az Isten akaratával. Ő ezt akarja, ő ebben a kezdeményező, és a legtöbbet ő teszi, de hogyha mi a mi magunk részéről nincs erre válasz, és nincs közreműködési készség, akkor az ember nem szentelődik meg, akkor az ember nem jobbul meg, és akkor az ember nem jut el az örök életre. Kedves hallgatók, olyasmit a Biblia nem mond, hogy az Isten elmondaná az akaratát napra lebontva, hogy úgy mondjam, kazuisztikusan, hogy most erre menj, arra menj, vagy ezt csináld, vagy azt csináld. Ismerős példákat említek önöknek, talán a Bibliának a két legnagyobb példája az Ószövetségben József története, az Új Szövetségben meg Pál apostol története. Józsefnek az Isten hogyan nyilvánította ki az akaratát? Józsefnek az Isten adott álmokat 17 éves korában, és tudomására hozta nagyon szemléletesen az akaratát, ami 22 év múlva teljesedett be. 22 év múlva. Az, amit látott József az álmaiban, az egészen pontosan 22 év múlva vált valóra. Józsefnek mi volt a feladata? Józsefnek az volt a feladata, hogy az Isten akaratát megismerve, napról napra ő maga ezt a küzdelmet megharcolja. Mit jelent ez, hogy azt mondtam, hogy az Isten akaratát megismerve? Az Isten akaratát hogy lehet megismerni? Úgy, hogy villám cikázik az égből, vagy minden nap felíródik az égre valami parancsolat, vagy törvényszabály? Nem. Az Isten akaratát úgy lehet megismerni, hogy a Biblia szerint az egész Szentírás nem más, mint az Isten akarata. Az Isten beszéde, az Isten törvénye, vagy az Isten akarata, ezek teljesen ugyanazt annyit jelentenek a Bibliában. Amit mond az Isten, azt gondolja. És amit gondol az Isten, azt akarja. Ne felejtsük el, hogy Istenben teljes összhang van. Istenben nincs olyan, hogy mást gondol és mást akar. Isten, ahogy gondolkozik, az szerint akar dolgokat. És ahogy gondolkozik és akar, azt mondja el. Tehát Isten, amikor az emberiségnek adott egy könyvet, és ez a Szentírás, akkor a Szentírásban benne van az, amit az Isten gondol és akar. Ezt nevezi így a Biblia, hogy az Isten törvénye, az Isten akarata, az Isten beszéde. József táplálkozott ebből. József felidézte az egyiptomi fogságában is az Isten törvényeit és az Isten akaratát. Így hárított el például Potifárnénak is a közeledését. Hivatkozott az Isten törvényére, az Isten akaratára.
Így élt a hatalom csúcsán is.

0: nem részegedett meg a hatalomtól, ő az Istennek rendelte alá magát, és beteljesedett az Isten akarata úgy, ahogy azt 22 évvel azelőtt a József tudomására hozta. Ez úgy teljesedett be, hogy József használta az értelmét, a természetes képességeit, megküzdötte a hitnek ezt a szép harcát, hogy majd később Pál apostol mondja, és elérkezett arra a szintre, hogy mindig készséges és engedelmes volt, amit az Isten akart, abba az akaratba szinte, hogy úgy mondjam, észrevétlenül, noha nagyon tudatosan belesimult a József akarata. Amit Isten akart, végre tudta hajtani József által. Pál apostolnak is előre megmondta az Isten, hogy mire választja ki. De ott is évek és évtizedek múltak el, hiszen Pál apostol a megtérése után ugye 3 évig Arábia sivatagjában tartózkodott, 14 évig a szülővárosában. Legkevesebb 17 év, mire Pál apostolból egy olyan tevékeny igehirdető lett, hogy elindult és az egész földközi tenger medencéjében hirdette az evangéliumot. Tehát tulajdonképpen azért említettem ezt a két ismert példát, hogy a mi életünkben is így van ez. Itt térnék rá egy kicsit arra, hogy hogyan nem érvényesül az Isten akarata. Úgy nem érvényesül az Isten akarata, hogy valaki azt mondja most, hogy én szeretném tudni, hogy mit akar az Isten, nekem most mondja meg, és nekem ezt valahogy hozza tudomásomra. Sok embertől hallottam, eléggé elszörnyűködve, még magukat kereszténynek való emberektől is, hogy a Bibliát is erre használták. Kezembe vettem a Bibliát, felütöttem. Mi az Isten akarata? Hát mondjuk azért van pár tucat kijelentés itt mondjuk egy lapon, amit felütünk. Nem tudom, hogy most amire először esett rá a tekintete, vagy amit először tudott úgy elfogadni, mint Isten akarata. Tehát így soha nem érvényesül az Isten akarata. Elnézést, hogy megint egyháztörténelemről beszélek, de szegény Szent Ágoston is erre mutat példát a Vallomások című könyvében, hogy a milánói kertben téblából ugye a nagy rétor és a nagy művelt ember és ugye van már egy törvénytelen gyermeke, van egy elrontott élete, van egy össze-vissza kuszált gondolatvilága, érzelemvilága, és ott jön-megy, oda megy a padhoz, és felüti a Bibliát. Épp a Római Levél 13. fejezeténél. És erről akarja elhitetni az olvasót, hogy ez helyezte őt más kerékvágásba. Én nem azt mondom, hogy sokszor lehet így tenni, hogy a Bibliát tudakozzuk, de nem úgy, hogy felütjük valahol, hanem úgy, hogy olvassuk. Én is hallottam már ilyen esetet, hogy egy asszonynak meghalt rákbetegségben a gyermeke, és nem tudta, hogy miért kellett a gyermekétől ilyen gyorsan elválnia. De az nem felütötte a Bibliát, hogy majd Isten ad egy gyors vigaszt, egy gyors balzsam cseppet, hanem elkezdte olvasni a Bibliát, és olvasta napokig. És bevallotta, hogy neki még most se volt békéje, még mindig nem találta meg, hogy miért engedte meg Isten azt, hogy ő neki a gyermeke is olyan lelki állapotban is, hogy meghalt, miért engedte meg ezt az Isten. Aztán még tovább olvasta, aztán napokig, aztán hetekig, és aztán néhány hét után találta meg azt a Biblia verset, ami az ő gyötrődésére, az ő problémájára válaszolt. Tehát úgy az Isten akaratát nem lehet megtalálni, hogy valami csodában akarunk hinni, és azt mondjuk, hogy majd felütjük a Bibliát, vagy majd valamit üzen az Úr. Mondom, a hátamból sokázik, most már tényleg egyháztörténelemre nem terjeszkedem ki, és nem is mondok felekezeteket sem, meg emberi viszonyulásokat sem, de hogyha ezzel tetszenek találkozni, akkor tessenek ettől félni. Mert Isten így akarja az összhangot helyreállítani bennünk. Az összhang helyreállítása időt igényel, küzdelmet igényel. Nem egy varázsütésszerű valamilyen csodát feltételez, hogy most majd az Isten nyilvánítsa ki az akaratát. Mások jelet kívánnak az Istentől. Istenem, mutasd meg a te akaratodat. Adjál nekem egy jelet. Egyik régi barátom mondta el, biztos már sokszor elmondtam itt a történetet, elnézést, de nagyon ide kívánkozik, hogy ő gyerekkorában nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy Isten akarata, és lefekvés előtt arra kérte a jó Istent, hogy az ablak egyik sarkában van egy cserépvirág, most ő azt kér, hogy Isten csak ennyit mutass meg, hogy az egyik sarokból menjen át a másik sarokba az a cserépvirág. Többet én nem kérek. A föld ne forogjon fordítva, ne történjenek hatalmas égi jelek, csak az a kis virágcserép, az a fél kiló, azt a pár centit tegye meg ettől eddig. És hogyha ezt megmutatod Istenem, akkor már tudom, hogy mi az akaratod, és hiszek benne. Ki tetsz meg biztos talán, hogy a virágcserép nem ment. Nem ment egyik oldalra a másikra. Ne kérjünk jeleket akkor, a Biblia szerint, amikor az Isten a Bibliában világosan elmondta, hogy mi az ő akarata, a törvényeivel. Ne olyanok legyünk, mint az egyszeri ember, aki megismerte a 10 parancsolatot, és benne azt, hogy ne lopj, és utána azt mondta, hogy jó, most már ezt magamévá teszem, előtte majd imádkozom azért, hogy Isten segítsen a lopásban. Tehát ne ilyenek legyünk. Ha mi tudjuk azt, hogy az Isten akarata az, hogy ne lopj, akkor ne gyártsunk magunknak eszméket, hogy te azért valamilyen módon Istenem segíts hozzá ahhoz, talán majd átkereszteljük, hogy ez nem is lopás. Vagy mert mások is teszik, hát tulajdonképpen ez a világnak a rendje. Szóval ilyenekben ne menjünk bele. Az ember ne kérjen akkor jelet az Istentől, amikor az Isten világosan elmondta a törvényeivel, hogy az ember mihez tartsa magát. Ne legyünk bálámok. Jaj, de naív ember voltam, amikor még 10 évvel ezelőtt az egyik könyvkiadó megbízott, hogy írjak a Bibliáról valamit. Hát melyik volt az első történet, amit én kidolgoztam, a Bálám története? Hát erről annyira magukra ismertek az emberek, hogy azt mondták, hogy ebből aztán könyv nem lesz. Hát maga leírta azt, ami benne van a Bibliában, és benne van az életben. Tudnék, miről szól a Bálám története? Olvassuk el Mózes 4. könyve 22. fejezetétől. Arról szól, hogy Bálám pontosan tudta, hogy mi az Isten akarata. De amikor jöttek hozzá ezek a bizonyos moábita küldöncök, akik hozták az aranyat meg az ezüstöt, hogy megfizetünk téged, csak profétálj az Isten ellen, akkor a Bálám elkezdett gondolkozni azon, hogy hát tulajdonképpen maradjatok itt, szálljatok meg nálam, majd megkérdezem az Istent. Ez is olyan jelkíván. Majd megkérdezem az Istent, hogy mi az akarata. Hát ő nagyon jól tudta, hogy az Istennek mi az akarata. Hát ha valamit világosan tudunk, akkor ne kérdezgessük az Istent, mert akkor biztos mindig egy más valaki fog válaszolni. Ez az ördög. És az ördög megmondta Bálámnak, hogy mit tegyen. És a végén elment profétálni, sok pénz ütötte a markát, de az egész élete eltorzult és belebukott ebbe a tisztességtelen játékba. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor az Isten akaratát mi megismerhetjük a Bibliába, akkor ne kérjünk jelet. Isten csak egy esetben engedte meg a jelkérést Izrael történetében, nemzeti nagy sorsdöntő csaták előtt, vagy sorsdöntő nemzeti választások előtt. Akkor el lehetett menni a főpaphoz, a királynak, és megkérdezhette az Úrimot és a Tummimot. Ugye a főpapnak a melle előtt volt ez a díszes ruhadarab a 3x4, tehát 12 drágakővel, és a 12 drágakő jobb és bal oldalán, hát mint nekem is itt van, tehát ez a két ilyen rész, tehát itt volt két ilyen gomszerű tünemény, ez volt az Úrim és a Tummim, és annak az elsötétülése, illetve a megvilágosodása mutatta meg az Isten szándékát, akkor, amikor egy nemzeti sorstragédia, egy nemzeti sorsválasztás küszöbén voltak. Vagy még hogy nem lehet megismerni az Isten akaratát, hogyha nem ismerjük meg önmagunkat? Sokan küzdenek ezzel például, hogy mihez van tehetségük, mik legyenek. Mi az Isten akarata? Most én mondjuk atomfizikus legyek, vagy pedig vályár. Ugye milyen érdekes kérdésfeltevés? Hát az Isten adott az embernek természetes képességeket, hát jó lenne megismernünk magunkat, mert azért az atomfizikus felé más dolgok mutatnak, mint a vályár felé, különben mind a kettő nagyon tisztességes foglalkozás, egyik se lenézendő a másik kárára, de hogyha valaki annyira nem ismeri magát, hogy vályár létére atomfizikus akar lenni, de fordítva is, atomfizikusi képességekkel vályár akar lenni, hát ott megint csak baj van. Tehát az embernek a természetes képességeit használva, a Biblia fényében nézve, a bibliai igék kijelentéseiben nézve kell élni az életét, és akkor majd megesik az, hogy az Isten akarata, ha nem is ma meg holnap, jegyezzük meg, hogy 22 év múltán teljesedett be József életében, és 17 év múlva Pál apostol esetében. Ne várjunk olyan csodákat, hogy holnap mindjárt vályárok vagy atomfizikusok lennünk. Ugye ez nincs ilyen. Tehát az emberi világban is furcsán néznének az ilyen embere. Vagyis summa summarum, mert a vetítésünkre is időt kell egy kicsit hagynunk, és az időm jócskán letelt. Azt szeretném mondani ezzel a harmadik kéréssel kapcsolatban, hogy Jézus Krisztus azután fogalmazta meg ezt a kérést, miután egy ember tudja már, hogy mi az, hogy jó. Szenteltessék meg a te neved. Miután már egy ember küzd azért, hogy jöjjön el a te országod, azután is szükség van egy ilyen küzdelemre, hogy az ember alá tudja rendelni a gondolkodását és az akaratát Istennek. Ez egy mindennapos küzdelem Istennel és önmagunkkal. A keresztény élet küzdelem, de szép, hasznos és nemes küzdelem, mondja Pál apostol, amelyben mind jobban megismeri az Istent is, és megismeri önmagát is. És még egy befejező gondolatot is hadd mondjak, és ezzel át is mennénk már a negyedik kérésre, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kérésre. Nem tudom, hogy mit tetszene gondolni, hogy Jézus miért tette ezt hozzá, hogy legyen meg a te akaratod, és nem csak ennyiből áll, nem csak ennyiből áll ez a kérés, én csak nem írtam ki a táblára, mint a mennyben, úgy a földön is. A Biblia szerint Isten akarata a mennyben érvényesül. A mennyben senki rosszat nem akar. A mennyben az el nem bukott angyalok ugyanazt szeretnék, amit Isten szeretne. Azt mondja a Szentírás, hogy az angyalok vágyakoznak betekinteni a földünkre, mert sajnálják ezt az emberiséget, hogy az emberiség hogy engedheti meg magának, hogy állandóan rombol, pusztít, és állandóan helytelen gondolkodásával a helytelen akarata dolgait viszi véghez. A mennyben csodálatos összhang van. Amikor János apostol betekintett a mennybe, a Jelenések könyve 4. és 5. fejezetét tessenek ezzel kapcsolatban elolvasni, hát az egy olyan nyugalom volt és olyan békesség, vagy amikor a három tanítvány ott volt, ki tudja, hol Izraelben a megdicsőlés hegyén Jézusra, akkor nem azt mondták, hogy jöjjünk le a hegyről, és most már térjünk rá a napi foglalatosságainkra, hanem azt mondta az a három tanítvány, tehát Péter, Jakab és János, hogy Uram, olyan jó itt nékünk. Hát készítsünk egy sátrat neked, meg Mózesnek, meg Illésnek. Olyan jó itt, mert békesség volt, mert nyugalom volt, amire minden ember vágyakozik. A mennyben ott van a békesség és nyugalom. Miért? Mert az Isten gondolkodását elfogadva isteni akarat szerint élnek a mennyei lények, az el nem bukott mennyei lények. Itt a földön sajnos teljesen Isten akarata soha nem fog érvényesülni. Ettől az illúziótól óv bennünket a Biblia, hogy majd minden ember el fog jutni az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára és Isten szerinti akaratra, de elvileg minden ember eljuthat. És hogyha egy ember megküzdi ezért az életében, akkor az embernek ott van az a keskeny út, ahogy Jézus mondja, hogy az életében meg fog valósulni az Isten akarata. Ez egy hatalmas élet, nem? Nem tudom, hogyha ezt így kimondom befejezésül, hogy van olyan élet, ahol az Isten akarata megvalósul. Hát az milyen szép, az mennyire győzelmes, az mennyire békés és kívánatos élet. Nem kell erre törekednünk. Hogy ne kellene? Ez kellene, hogy az embert hevítse és mozgassa, hogy bárcsak az életemben, meg hát persze a példám nyomán más emberek életében is az legyen, amit az Isten akar, mert ha nem az lesz, amit az Isten akar, hát milyen világban élünk mi? Isten szerinti világban, vagy pedig egy embernek ellenséges világban. Kosztolányi Dezső így mondja, hogy egy embernek ellenséges földgolyón élünk. Mi tettük ellenségessé a világot? Minden pillanatban és minden zúgban a veszélyek özöne néz ránk. Ha mi nem tanulunk meg Isten akarata szerint élni, ezt is elmondtam már önöknek, olyan ez a világ, mint egy aláaknázott terület. Ha egy rossz lépést teszünk, akkor felrobban, és az életünknek vége van erkölcsileg vagy lelkileg. Aki megtanul Isten szerint élni, és az Isten akarata szerint élni, annak az élete nem fog felrobbanni. És az tudja, hogy az Isten mindig tökéletesen elgondolja ezt az életet, és hogyha a két akarat összesimul, és ez az utolsó versünk, egy ismeretlen német költő mondja, az Isten nem ejt hibát. Az Isten nem ejt hibát. Az Isten, ha engedjük, hogy az akarata érvényesüljön az életünkben, akkor az ellenséges világban is egy nyugodt, békés és boldog élethez tud elvezetni.
1: Nem ejt hibát. Ismeretlen szerző után németből fordította Turmezei Erzsébet. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalmak kútja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét könnyes éjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet. Minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek közt is. Ő nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet. Majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjel át menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát.
0: Kedves hallgatók, ennek a témának, a Legyen meg a te akaratod témának csak egy képzőművészeti illusztráció sorozata kívánkozhatik ide a legnagyobb. És amit a művészek a legmélyebben is ábrázoltak, és amiről nem beszéltem, de a vetítés során, rövid 30 képes vetítés során szeretnék beszélni, hogy Jézus hogyan küzdötte meg ezt a küzdelmet. Neki is összhangba kellett jutni az Isten akaratával, és ennek a küzdelemnek a legforróbb pontja a Gecsemáné kertbeli küzdelem volt, és ennek a feldolgozásait nézzük most meg.
2: Ahol erre a heves küzdelemre sor került, hiszen Jézus, hogy emberré lett, Jézusnak tökéletes volt az értelme, amit hozott a mennyből magával, az gyorsan külön tudta választani az igazságot és hamisságot, és mégis még egy tökéletes értelemmel is, azzal együtt is küzdeni kellett Jézusnak azért, hogy az akaratát teljesen összhangba hozza az isteni értelmével, hiszen Jézus emberi természetet is örökölt, és ez a küzdelem, amely ilyen hevesen lezajlott, ez a Gecsemáné kertben zajlott le, Jézus elárultatásának az éjszakáján, a Gecsemáné kertet látjuk a mai állapotában, a sok olajfával, ugye az olajfák kertje van itt, ennek egyik része a Gecsemáné kert. Több évszázados olajfák vannak ma is ebben a kertben. Jézus a tanítványaival valamelyik ösvényen jutott fel a hegynek az oldalára, és mielőtt elfogták volna, Jézus itt imádkozott, méghozzá vérverítékkel verítékezve. Van képzőművészeti feldolgozás is a Gecsemáné kertről, méghozzá magyar mestertől, vagyis Csontvárinak az Olajfák kertje című századelei festménye. Háttérben látjuk a Gecsemáné kertet, előtérben a Dávid tornyát és Jeruzsálem század elején megmaradt házait. Az első feldolgozás, amely ránk maradt, az időszámításunk szerinti 6. századból való, tehát ezt a képzőművészet viszonylag későn tudja megragadni ezt a küzdelmet, hogy Jézus az isteni akarat érvényesülésért folytat. Ez Ravenna mozaikja, de ezek a bizánci stílusú mozaikok nem tudják még igazán kifejezni Jézusnak a küzdelmét, mégpedig azért nem, mert egy hibás vallási tanítás áll Bizánc hátterében, és ez pedig az, hogy Jézus tulajdonképpen csak külsődlegesen volt ember, ő teljesen Isten maradt. Ugye a monofizitizmus és nesztorianizmus küzdelme teszi ki a bizánci stílusú kereszténység történelmét, és ez mind a mai napig nyögi ez a kereszténység, hogy nem tud igazán küzdelmet ábrázolni sem Jézusnál, sem pedig a tanítványoknál. Ravenna után hadd mutassam be a velencei Szent Márk székesegyháznak szintén bizánci ihletre valló feldolgozását, már a 13. században vagyunk. Itt is tulajdonképpen magával Jézussal nem tud mit kezdeni, Jézusnak az arca az égvilágon nem sokat fejez ki. Az a hihetetlen küzdelem, ami ott volt Jézusban, amikor megérkezett az olajfák kertjének az aljára, és addig zsoltárokat énekeltek, azután pedig kezdett szomorkodni és gyötrődni. És azt mondta, hogy szomorú az én lelkem mind halálig, és azt imádkozta, így kezdte az imádságát, hogy atyám, minden lehetséges néked. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Nem tudja még ez a bizánci stílust ápoló mester ezt ábrázolni, és csak a másodlagos jelekkel tud valamit kifejezni, tehát az attribútumokkal, a háttérben az arany, az isteni létteljesség, előtérben pedig ez a kopár, szikla, a bogáncsokkal, a kórókkal, az értéktelen növényzettel, a lepusztult emberi világ, tehát ennek a kettőségét valahogyan ezt tudja érzékeltetni. De Jézusnak ezt a hihetetlen nagy küzdelmét eléggé statikusan, mereven ábrázolja, és nem tud igazán lelket belevinni. A bizánci művészet később is a keresztre feszítést szinte nem is ábrázolta, vagy hogyha ábrázolta, ugye bizonyos szemtelenséggel ábrázolta, a pantokrátor ábrázolásokra helyezvén a hangsúlyt, és a feltámadás ábrázolásokra. Ugyanilyen bizánci stílus látható Monreale mozaikján, de itt már a filmszerű előadásmód egy kicsit többet mutat, hiszen ott fent látszik Krisztus küzdelme és az angyal, hogy megerősíti a kezében a keserű poharat, és lent pedig, hogy visszajön és a három legszeretettebb tanítványától kéri, hogy küzdjenek vele együtt. Tehát ez a filmszerű, ugye a régi koroknak ez volt a filmje, hogy egy képmezőn több vagy kettő vagy három mozzanatot ábrázoltak, ez valamit sejtett abból, hogy itt kockán forgott a világnak a jövője. Ha Jézus nem tud küzdeni és nem tudja legyőzni a maga akaratát, akkor elvész a világ. Ha Jézus visszalép az áldozata elől, elvész a világ, mindenki a maga bűnért kell, hogy meghaljon. Jézusnak a Getsemáné kertben volt a leghevesebb a küzdelme, és nem a Golgotán. Az itáliai művészet csak a 14.-15. században szabadul meg ettől, valahol Mantegna közelében, akinek a képét most látjuk, aki már egy bizonyos súlypontot helyez a tanítványok borzalmas elalvására is, talán... Tehát előtérben a három tanítvány, és középütt pedig Jézus, ahogy ő megharcolja a küzdelmet, a tanítványok nem harcolják meg. Az értelmükkel nincs baj a tanítványoknak, hiszen Jézus maga mondja, hogy a lélek kész. Ezzel kapcsolatban olvastam a Jézus Élete című könyvben, hogy ha a lelkünkben egyedül csak az értelem lenne, akkor könnyű lenne a dolgunk. De a lelkünkben az értelem mellett ott van az akarat is. És ezért nehéz a dolgunk. Mert a lélek ugyan kész, de a test, a természet erőtelen. Le kell tehát győzni a természetet. A tanítványoknak a borzalmas elalvását kezdik aztán itt a művészek kiaknázni a 14.-15. századtól fogva Bellininek és más itáliai mestereknek a képein láthatjuk ezt. Vagy a német fafaragványok világában Hans Riemenschneidernél a 15. század végén előtérbe kerül már Jézusnak a fokozottabb küzdelme, hogy Jézusnak is késhegyig menő küzdelmet kellett folytatnia az akaratával, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, imádkozta Istennek, hanem amit te is. Ezt Jézus háromszor tért vissza, és harmadjára tudta legyőzni. Miközben, ugyancsak Hans Riemenschneider fafaragványát látjuk, a tanítványok édesdeden alszanak. De hát ez vezette őket botrányosabb helyzetbe. A szerb-boszniai művészet egyik alkotását is hadd mutassam be, ez 16. századi jelenetezés. Előtérben a tanítványok rettentő elalvása, bal oldalt fönt már látjuk, hogy Júdás érkezik, egy kicsit furán közelíti meg a kertet, hogy csak úgy belép azon a kerítésen. Jobb kezében ott van a nagy pénzes zacskó, tehát erről lehet mindig Júdást azonosítani. A képnek azonban a középpontjában elvitathatatlanul Krisztus, és Krisztus csont most már úgy fizikailag legalább próbálja szemléltetni, hogy az arcától a láb ujjáig, és a kendőn ott látjuk a vérnyomokat. Hát ez egy óriási küzdelem lehetett, mert azért az emberből nem akármilyen alkalommal jön ki vércsepp. Ez nem akármilyen küzdelem, ez haláltusa volt. Jézus maga is érezte, hogy ha nem győzi le itt az akaratát, akkor elvész az egész világ. Botticelli ábrázolása már egy kicsit a reneszánsz vizeire vezet bennünket, ahol egy kicsit oldják ezt a feszültséget, hogy az angyal megerősíti. Ennek az a jelentősége a Biblia szerint, hogy nem kiveszi a kezéből a keserű poharat, hanem megerősíti a kezében. Nem azt mondja, hogy az atyának más lenne a szándéka, hiszen magad is tudod, Jézus, hogy együtt hoztátok a megváltás tervét, máshogy nem lehet megváltani az embert. Csak az Isten önkéntes halálával. Ezt meg kell tenni. Nem kiveszi tehát a poharat, hanem megerősíti. Előtérben itt a tanítványok elalvása katasztrofális, és ez a kerítés tulajdonképpen még inkább hangsúlyt ad erre, hogy itt két küzdelem van, illetve egy küzdelem, a másik pedig a küzdeni nem tudásnak a gyásza és szomorúsága. A magyar MS mesternek ezt a képét láttuk tavasszal a Nemzeti Galériában, baloldalt az árulás sárga ruhájában Júdás közeledik, és előtérben pedig a tanítványok elalvása megint csak beleilleszkedik a 16. század eleji helyzetképbe, hogy mások is ábrázolták. Így például Lukács van Leyden ugyanekkor ábrázolja ugyanezt a három mozzanatot. Balra fent látjuk Júdást a csapatokkal való érkeztében, jobbra fent Jézust, ott van a kehely is előtte, és elől pedig a legnagyobb képmezőben, hogy mi mennyire nem tudunk küzdeni, emberek. Tulajdonképpen a helyes küzdelem, a helyes küzdés a mi atyánknak a későbbi részeiben ez fog majd előtérbe jutni, nem csak a mindennapi kenyérért való küzdésben, mert ott se lesz mindegy, hogy hogy küzdünk a mindennapi kenyérért, hanem például a megbocsátás, hogy mennyire tudunk megbocsátani, ez is egy óriási küzdelem, vagy a kísértésekkel való küzdelem, tehát ha így akarom venni, akkor a legyen meg a te akaratod után a mi atyánk a küzdelemnek a különböző válfajait mutatja meg és fokozatait. Nagyon sok vázlatot készített a Getsemáni kertbeli küzdelemhez. Rembrandt is az a festő volt, aki az életében sokat küzdött az akaratával, és különösen visszhangot találta a lelkében ez a történet. Nézzék meg Jézusnak ezt a gyengeségét. Igen, Jézus Isten volt, isteni értelemmel élt, de Jézus ember is volt. De ez az ember, Isten ember Jézus arra adott példát a Getsemáni kertbeli küzdelemmel, hogy igenis a legvégsőkig küzdjünk azért, hogy az értelem és akarat összhangja megvalósuljon az ember lelkében, mert ha nem áll össze ez az összhang, akkor utána csak bukás lehet a holnap és a holnap után. Ez az első vázlata Rembrandtnak, ez a második, hogy visszamegy a tanítványhoz és kérleli őket, és egy pillanatra föl is rezzennek, és nézzék meg Jézusnak azt a nagyon emberi vonásait. Igen, ő isteni értelem volt, isteni személyiség, de teljesen ember is volt. Mennyire más ábrázolás ez, mint az imént látott bizánci Jézus ábrázolások.
3: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Most pedig akkor nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen János evangélium a 6. fejezetének a 27. versét, ami igehirdetésünk alapigéje. János evangéliuma 6. fejezetéből olvasom a 27. verset. Így hangzik. Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az emberfia ad majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el az Isten. A heti Biblia tanulmányunkban találkoztunk ezzel az ígével, ez volt a heti tanulmány címe is. Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre. Jézusnak nagyon fontos felhívása ez. Biztosan nem értjük félre, nem azt akarja mondani, hogy ne dolgozzunk azért az eledelért, ami elvész, mert éppen a Biblia a legvilágosabban teszi kötelességünk a becsületes kenyérkereső munkát, nagy tiszteletet ad a fizikai munkának, és azt mondja, ezt is szívvel, lélekkel tegyük művészetként, Isten szolgálataként, embertársaink szolgálataként. Nyilván helyesen értjük, hogy Jézus az arányra mutatott rá. Lényegében ugyanazt a tanítást adta, mint amikor Mártával és Máriával beszélgetett, és ugye, hogy megdicsérte Mártát, és azt mondta, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Ma is a Jóisten előtt nagyon értékes és szép erény az, hogyha valaki a fizikai munkájában, a kenyérkereső munkájában is szorgalmas és sokra igyekezik. De utána hozzátette, de egy a szükséges dolog. Egy a mindennél szükségesebb dolog, a legszükségesebb dolog, és pedig az, hogy munkálkodjunk azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mindig helyese az arány az életünkben. Nem fordul-e elő nagyon sokszor, hogy a munkálkodásunk azért az eledelért, amely elvész, teljesen háttérbe szorítja, vagy esetleg ki is szorítja egészen a munkálkodást azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Pedig ma igazán minden okunk megvan arra, hogy úgy érezzük, hogy most már arccal az örökké valóság felé. Mielőtt erről az ígéről egy kicsit többet beszélgetnénk, egy rövid kitérőként szeretnék utalni az úgynevezett idők jeleire, ahogyan a Szentírást nevezi, amelyek mind arra figyelmeztetnek bennünket, hogy egyetlen reményünk az, hogy Jézus visszatér, és az ő megígért szabadítása. Mert annyira közel került hozzánk az az ige, amit a Biblia így mond, hogy ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. Egy néhány tényre szeretnék csak egészen röviden rámutatni, én remélem, hogy mások is figyelték, észrevették, de mégis, hogy véletlenül se forduljon elő, hogy ezeket az idők jeleit nem kísérjük olyan figyelemmel, mint ahogy Jézus mondta, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert ezek a mi lelki éberségünket serkentik, és sürgetnek minket, hogy komolyan vegyük az ilyen felhívásokat, mint amit itt is találunk, hogy munkálkodjatok, ne csupán és ne kizárólag, és ne az időtök döntő részével azért az eledelért, amely elvész, hanem megmarad az örök életre. Mindnyájan tudunk az időjárásnak a kilengéseiről, természeti katasztrófákról, és már sokszor bele is fáradunk, meg annyiféle értelmezése, meg találgatása van ezeknek. Én most olvastam az újságcikkben egy abszolút szakértőtől, Celnai Rudolf, a Meteorológiai Világszervezet korábbi főigazgatója, és ebből csak egy-két mondatot hadd olvassak. Ezt írja, a globális átlagos tengerszint az utóbbi években több mint 10 cm-t emelkedett, ami, most figyeljünk, hozzávetőleg 10-szeresen haladja meg az elmúlt 3000 év átlagos emelkedését. Néhány év alatt emelkedett 10 centit, és azt mondja, hogy ez hozzávetőleg 10-szeresen haladja meg az elmúlt 3000 év emelkedését. Utána ezt írja, a földkerekség egészén az árvizekkel és aszályokkal kapcsolatos katasztrófák száma az elmúlt 10 évben megduplázódott. Figyeljük az időrövidségét, az elmúlt 10 évben megduplázódott, állapítja meg.
A legérdekesebb pedig talán a végén, amikor azt mondja, hogy a Kormányközi Klímaváltozási Bizottság 1996-ban kiadott jelentésében először tette ezt a megállapítást, a tapasztalt globális felmelegedés valószínűleg az emberi tevékenység következménye. Ugye nagyon sokan itt tartanak még, és nagyon sokan azt mondják, hogy hát ennek semmi köze az önző emberi, önző alapú emberi civilizációhoz, annak a természetbe való beavatkozásaihoz. De tudjuk azt, hogy 1996-ban történt először, igaz, hogy még ezzel a szóval, hogy valószínűleg, de már így mondták, bizonyíték van arra, ilyen óvatos megfogalmazás, teljes idézet így hangzik, bizonyíték van arra, hogy a tapasztalt globális melegedés valószínűleg az emberi tevékenység következménye. Tehát részletezés, hogy ezt milyen vizsgálati eszközzel állapították meg. És a végén arról szól, hogy ugye volt az a biztos, mi is hallottunk újságban, ez a bizonyos kiotói egyezmény, hogy a fejlett országok mérsékeljék a veszélyes gáz kibocsátásokat, tehát olyan átalakulásokat hajtsanak végre a technikában, a gazdasági életben. És itt arról ír, hogy ugye nem csak, hogy a legfontosabb az Amerika Egyesült Államok bele se lépett, nem is vállalt ezt az egyezményt, most még Oroszország is kihátrált belőle, és ebből ezzel kapcsolatban ezt írja. Azt mondja, azzal az érvel léptek vissza, hogy még nem bizonyított, hogy az emberi tevékenység következménye ezek a veszedelmes változások, és akkor hozzáfűzi, azt mondja, tényleg igaz, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos bizonytalanság még mindig létezik. A bökkenő ott van, hogy a kiotói folyamat az úgynevezett felkészültségi elven alapszik. Ez az elv a tudományos bizonytalanságot a lehetséges következmények súlyosságával állítja szembe, és azt mondja ki, hogy a súlyos következmények veszélye miatt a bizonytalanság ellenére sem szabad a klímavédelmi változtatásokkal várni. Tehát ugye látjuk, hogy nem halad előre, és azt mondja viszont rendkívül súlyos következményei vannak. Az időtávok rövidségéből és a felgyorsulásból erre lehet következtetni. Egy másik dolog, amire szeretném a figyelmet fölhívni, ugye mi régóta idézzük ezt az ígét, amit a Tesszalonikai levélben találunk, az első levél 5. fejezetében, hogy amikor azt mondják békesség, biztonság, akkor hirtelen jön a veszedelem, és semmiképpen meg nem menekednek. A második világháború után kaptuk föl először a fejünket, mert azelőtt ilyen jelmondatok, hogy világbéke, meg ilyen, hogy biztonsági tanács, szóval ilyen fogalmakkal nem találkoztunk, és azt mondtuk, milyen különös, hogy a Bibliában 2000 éve ott van, és most ezek a fogalmak megjelennek, és közismerté válnak, hogy a béke és biztonság. De azt hiszem, még távolról se ez volt ennek a proféciának a beteljesedése, hanem most vagyunk annak a küszöbén, hogy igazán kiteljesedik ennek a jövendőlésnek a beteljesedése. Én nem tudom, kik figyeltek föl egy nagyon fontos fejleményre. Az Amerikai Egyesült Államoknak a 2001-es nemzetbiztonsági jelentésében, ami egy nagyon fontos stratégiai dokumentum, már ott szerepelt egy igen fontos meghatározás, és ezt szó szerint idézem. A stratégiai elemzés első mondata kimondja, hogy az Egyesült Államok példanélküli és mások által meg nem közelített erőre és befolyásra tett szert a világban. Ez biztos, hogy így van. Voltak nagy birodalmak, de globális hatalmuk nem volt. Ezért állapítják meg, hogy példanélküli, mások által meg nem közelített erőre és befolyásra tett szert a világban. És azután az a foglalkozás nem a maga hasznára akarja felhasználni, ugye szép szavak, és ezután jön egy fontos mondat, nem csupán biztonságosabb, hanem jobb világot szeretne teremteni. Ugye sokszor halljuk ezt, hogy terrorizmus elleni küzdelem, de legyünk tisztában azzal, hogy ennek az amerikai irányvonalnak, amit a jelenlegi elnök is képvisel, és amögött az úgynevezett vallásos jobboldal áll legfőbb támaszként az Amerikai Egyesült Államokban, sokkal több a terve annál, mintsem, hogy egy erőszakmentes, biztonságos világot teremteni, azt mondja, a jobb világot teremteni. És ez egy hatalmas vállalkozás és hatalmas célkitűzés a mi korunkban.
És az ezévi újévi üzenete, nem tudom, ki figyelt föl, ugye, amit az amerikai külügyminiszter fogalmazott meg, és ebből is szeretnék csak néhány sort olvasni. Ezt írja: Bush elnöknek határozott elképzelése van egy jobb világról, és arról, hogy hogyan válhat ez valósággá. Ez először 2002. szeptemberében az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájában fogalmazódott meg. Tehát megint hivatkozik erre a következetes állítás, hogy nem csak biztonságos, de jobb világot akar teremteni, és határozott elképzelése van egy jobb világról, és arról, hogy hogy lehet ez valósággá. És ezzel tökéletesen egybecseng II. János Pál pápa kijelentése, még javában dúlt az iraki háború, amikor a Szentpétertéri általános kihallgatáson 2003. április 2-én, a 2-án a következőt mondta. A pápa szerint, idézett szó szerint, a hívőknek bizonyosnak kell lenniük abban, hogy a történelem nem a végzet, a káosz vagy az elnyomó erők hatalmában áll. Az utolsó szó az igazságos és erős Istent illeti meg. Hát itt most mi ugye biztos arra gondolunk, hogy Jézus visszajövetele vagy végső isteni közbeavatkozás, de el ne tévedjünk, folytatódik az idézet. Aki egy új világot, a szabadság és a megmenekülés korszakát teremti meg. Tudnélik itt ezen a földön. Tehát ugye óvatosan békepártinak is mutatkoztak a pápai szózatok, de soha határozottan az Egyesült Államokra nem szólt rá, és közben pedig elmondta ugyanazt, hogy itt egy új világ, ne aggódjon senki az átmeneti háborús veszteségek vagy káosz miatt, nem ez a végső, mert ebből a szabadság és a megmenekülés korszaka fog bekövetkezni. Tehát most, hogy így mondjam, indult be az a propaganda és stratégia és célkitűzés igazán, hogy megteremteni a világon a béke és a biztonság korszakát. Az újévi üzenetben szerepel ez is, hogy az amerikai program szerint a béke megőrizhető, megvédhető és kiterjeszthető. Tehát egy abszolút optimizmus az emberre vonatkozóan. És itt mondja még a végén, az a cél ugye, hogy a megőrizni a szabadságot, az emberi méltóságot és a békét. Tudjuk, hogy az emberi lélek valójában melyik oldalon áll, és ebből ösztönzést merítünk kibontakozó stratégiánkhoz. Végül is ez a legfontosabb. Tehát mi az alapja ennek az egész nézetnek? Egy optimizmus az emberi természetről, a bűnnek a komolyan nem vétele és a bűn tragédiájának a komolyan nem vétele. Az emberi lélek valójában a jó oldalán áll, és csak a vallásos erőknek megfelelően előtérbe kell kerülniük, hogy ezt érvényesítsék is, és a béke megvédhető, megtartható és kiterjeszthető, hogyha az emberi léleknek ezeket az alapvetően jó adottságait engedjük érvényesülni, és a kártevő erőket pedig visszaszorítjuk. És egy harmadik dolog, amire pedig szeretném a figyelmet fölhívni, hogy ugye azt olvastuk, hogy határozott elképzelése van, hogy hogyan, és ez a határozott elképzelésnek a lényege az, hogy teljesen új társadalmi formát kell felállítani, és ebben megint egybecsengnek a Vatikánnak az elképzeléseivel ezek a kijelentések. Tudnélik olyat, amely, ahol állam és egyház immár összefonódik, és vallás erkölcsi alapra épülnek az új társadalmak. Megrázó volt valósággal számomra, héten olvastam az Amerikában megjelenő Adventist Review-ban a Lelkismeret és Vallásszabadsági Osztály vezetőjének a cikkét, amelyben írja azt, hogy a közelmúltban egy befolyásos amerikai kongresszusban tevékenykedő politikus azt mondta neki, már nem sokáig engedhetjük meg ezt a luxust, hogy biztosítsuk a lelkismeret és vallásszabadságot. Ezután idéz megint egy másik személyt, a legfelső bíróság elnökét, aki azt mondta, hogy ez egy divatja múlt metafora, hogy állam és egyház szétválasztása. Aztán utána egy harmadik személyt, aki ezúttal éppen egy híres keresztény evangelizátor, aki pedig azt mondja, hogy gonosz dolog az állam és egyház szétválasztása. Ez vezetett a mi tönkremenésünkhöz és a pusztulásunkhoz.
És végül azzal fejezte be, hogy a lelkismeret és vallásszabadság harcosai pillanatilag egy letargia és apátia jellemzi az Amerikai Egyesült Államokban, mert úgy érzik, hogy ezzel az agresszív rohammal szemben tehetetlenek. Tehát gondoljuk csak meg, hogy milyen háttere van annak, amit hallunk, keresztény Magyarország, keresztény Európa, keresztény Amerika. Mindenütt ez a terekvés, hogy ezt érjük el. És mi a bibliai jövendőlések alapján nagyon jól tudjuk azt, hogy ez egyáltalán nem fogja meghozni a békét és a biztonságot, mert az emberek csak, ahogy szó szerint a Biblia mondja, a kegyesség látszatát veszik magukra, de annak ereje egyáltalán nem fog működni és hatni, viszont elvész egy hatalmas érték a lelkismeret és vallásszabadság. És bár úgy tűnik egy ideig talán, hogy sikeresek ezek a törekvések, de nem azért, mert ezek oldják meg, hanem azért, mert a kegyelmes Isten még visszafogja a szeleket, a viszálynak az elemeit, hogy az evangélium hirdetés munkája bevégződjék, hogy a végső válságra felkészítsen mindenkit, és megmentsen, akit csak lehetséges. De amikor az ő angyalai elengedik a szeleket, akkor, ahogy mondta, hirtelen jön a veszedelem, drámai változás egy pillanat alatt, és kiderül, hogy csak mennyei erők fékezték ezeket, emberek nem tudják azt visszatartani, és nem tudják megváltoztatni ezeket a folyamatokat. Tehát azt hiszem, ezen a háttéren igencsak időszerűnek érezhetjük Jézus felhívását, mintha csak azt mondaná, még most sem látjátok, még most is vakok vagytok, hogy mennyire rossz irány minden energiátokat, figyelmeteket azért az eledelért való munkálkodásba vetni, ami elvész. Még most sem fogjuk fel, hogy arccal az örökké valóság felé, hogy munkálkodjatok azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. És van ebben a felhívásban még egy nagyon érdekes dolog, mert ami ott talán el is kerülni a figyelmünket, mert így mondja, hogy munkálkodjatok. Vagyis azt mondja, hogy ezért az eledelért is munkálkodni kell. És mi ezt nem igen szoktuk komolyan venni. Mi úgy fogjuk fel, hogy hát ugye a kenyérkereső munkáját azért munkálkodni kell, az természetes. De azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, a lelki dolgokért, hát arra csak szomjúhozni kell, arra csak vágyakozni kell, csak el kell jönni, és meg kell hallgatni, és jó fogyasztóként magunkhoz venni. De Jézus milyen komoly dolgot mond, munkálkodjatok azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Vagyis azt mondja, ezért is munkálkodni kell. Hadd olvassak néhány sort a heti Biblia tanulmányunkból, nem tudom, ki figyelt fel rá. Ezt írja itt Ellen White. Ezért az eredelért is munkálkodni kell, mint a földi kenyérért, de ez a munka lelki természetű. Nem fáradtságos erőfeszítéseket jelent, hanem az élő hit gyakorlását. Bocsánat, nem Ellen White idézett, de akkor is helyén való, azt mondja, tehát ezért az eredelért is munkálkodni kell, mint a földi kenyérért, de ez a munka lelki természetű. Nem fáradtságos erőfeszítéseket jelent, hanem az élő hit gyakorlását. És feltenném azt a kérdést, hogy konkrétizáljuk, nevezzük néven, hogy mi az az eledel, ami megmarad az örök életre, és amiért Jézus felszólít, hogy munkálkodjunk. A Szentírás olyan eledelnek nevez, amely megmarad az örök életre. Az első biztos, hogy rögtön az eszünkbe jut. Ugye Jézus mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Olyan nagyon elszomorított, mikor egy-két helyen azt hallottam, hogy miért írjuk ki mi a szombatiskolában az igéket. Hát ez nem jó dolog, mert a testvérek már így nem fogják kézbe venni a Bibliát. Tudjátok, miért szomorodtam el ezen? Hát ha csak annyit vesszük kézbe a Bibliánkat, amennyit a szombatiskolával foglalkozunk. Hát ez megfelel annak, hogy munkálkodjunk azért az eledelért, amely megmarad az örök életre? Megfelel annak, amit Jézus mondott, hogy az ember Isten minden igéjével éljen, amely az ő szájából származik. És hogy is ne érdekelhetni az embert mindennél a világon jobban az, ami az Isten szájából származik, amire olyan nagy szükségünk van. Azért arra való, hogy a szombatiskolába kiírva találjuk az igéket, hogy egyszerre átlássuk az összefüggésünket, hogy többször is meg tudjuk nézni, nem csak egyszer kikeressünk, becsukjuk a Bibliánkat, és elfelejtjük az igét, és újra ki kell keresni, és ez szétszórja a gondolatainkat, hanem mindig a szemünk előtt legyen, újra és újra átolvassuk, gondolkozzunk, az összetartozó igéket együtt lássuk. De testvéreim, ezen kívül és ezen felül
nagyon sokat kell olvasnunk a Bibliánkat. És hadd tegyem hozzá, minőségi olvasásra van szükség. Olyan olvasásra, amely táplálkozás az ígével. Hogy együk és igyük, ahogy Jézus mondta, hogy beépítjük a gondolkodásunkba, beépítjük az életünkbe. Addig kellene mindig a Bibliát kézbe tartanunk, míg el nem érjük azt a tapasztalatot, amit az Emmauszi tanítványok mondtak, nem gerjedezette a szívünk, amikor nekünk az írásokat magyarázta. És úgy kellene olvasnunk az ígét, ahogy a Zsoltáros mondja, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Egyszer azt mondta Jézus a farizeusoknak, és az ő ígéje sincs maradandóan bennetek. Nem üthet szívem minket is ez az ige, nem mondhatja nekünk is Jézus, az én igém nincs maradandóan bennetek. Mert ahhoz azt enni és inni kell, annak át kell mennie a Biblia lapjairól, ami meggyőződésünkbe, ami tapasztalatunk kell, hogy fűződjék hozzá, meg kell, hogy szólítson, meg kell, hogy érintsen, mélyen meg kell, hogy értsük, hogy örökre elraktározódjék az emlékezetünkbe, és megszólaljon, amikor csak szükségünk van rá. Ezt mondja Pál apostol a Kolossé beliekhez írt levélben, Istennek beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Figyeljük meg mind a két szót, lakozzék, tehát állandóan velünk van, és gazdagon. Az Isten minden ígéje. Kisújszállásra járok 2 éve egy bibliakörbe. Néhányan vannak ott, de számomra ez az alkalom mindig a menny kapuja. Mert csodálatosan érezni, hogy a szél fúj az ott jelenlévők között, és most, amikor a legutóbbi alkalommal ott voltam, egy darabig csak hallgattam, meg se kellett szólalnom, csak figyeltem, hogy egyik bibliaköri tag hogy bátorítsa a többit. És mondja a többieknek, azt mondja, higgyétek el nekem, hogy a Biblia olvasást, azt mondja, lehet, hogy profán a hasonlat, de én így mondom, úgy kell tekinteni, mint a fogmosást. Egy rendes ember nem megy ki fogmosás nélkül az utcára. És ha mi megértjük, hogy ennek milyen jelentősége van, akkor egyszerűen nem megyünk bele a napba anélkül. Nem megyünk bele a napba anélkül, hogy mi az Isten igéjét ne ennénk és innen, nem munkálkodnánk ezért az eredelért. Testvérem, ne várjuk azt, hogy az Isten igéjét nekünk készen tálalva adják a prédikációba, és ott mi egy kicsit megérint, felfedezünk valamit, de saját magunk nem munkálkodunk érte, hogy egészen felfogjuk, megértsük, beépítsük. Az Isten igével sokkal-sokkal többet kell foglalkoznunk. És lehet, hogy tényleg profán ez a fogmosás hasonlat, de oda kellene eljutni, hogy az Isten

Bibliája mellett ül. És nem akartam neki mondani, de magamban gondoltam, meg is látszik rajtad az egész életviteleden, a másokért való munkádnak az eredményességén. Testvéreim, szívleljük meg Jézus szavát, munkálkodjatok az eledelért, amely megmarad az örök életre. És mit nevez még a Biblia eledelre, örök eledelnek, örök életre megmaradó eledelnek? Jézus egy alkalommal mondott egy hasonlatot, azt mondta, hogy melyik az az apa közületek, aki ha a fia kenyeret kér, talán valami mást ad nekik, követ vagy skorpiót. Azt mondja, lehetetlen, hogy egy szülő, ha kenyeret kér, a gyermeke ne adjon néki. És azt mondta, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérnek tőle. Tehát Jézus mihez hasonlította a szent lelket? Kenyérhez. És azt mondta, hogy az Isten épp úgy nem tagadja meg tőlünk, mint a földi szülő gyermekeitől az élet szükségletre való kenyeret. Testvérem, egy kicsit gondolkozzunk el, mikor kértünk mi szent lelket a Jóistentől, mennyire rendszeresen kérünk szent lelket. De tudjátok, mi kell ahhoz, hogy mi szent lelket kérjünk? Elsősorban reggel, ez a legfontosabb, a nap kezdetén, mikor még nem rondottunk el mindent. Hát ahhoz annyira el kell csendesedni, hogy átérezzük a rászorultságunkat, és teljes őszinteséggel is komolyan kérjük. Nagyon kedvelek egy mondatot, Ellen White apostolok története című könyvéből, és ez a mondat így hangzik. Bárcsak minden ember felfedezni a maga gyengességét és tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Szép mondat is, igaz mondat is. Bárcsak minden ember felfedezni a maga gyengeségét és tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Egy nap se tudjuk ezt megcsinálni. Tehát ahhoz, hogy mi a Jóistentől olyan komolyan kérjük a szent lelket, mint a kenyeret, ahhoz nekünk reggel annyi elcsendesedésre, mélyebb elgondolkodásra van szükség, hogy átérezzük. Istenem, én nem tudom ezen a napon a lelki egyensúlyomat megtartani. Én nem bízhatok magamban, hogy én helyesen fogok szólni, helyesen fogok viselkedni, fel fogom ismerni a szolgálat alkalmait. A te szent lelked nélkül félek nekivágni ennek a napnak. Kérlek, hát ha ilyen ajándékot kaphatok, hogy a te szent lelked belülről tanácsol, a te szent lelked igazi szeretetet ad, igazi világos látást ad, hát akkor én hogy mondanék le jön az ajándékról? Testvérem, gondoljuk meg, az Isten mit kínál nekünk? És mégis mi kevesen veszik igénybe. Azt mondja János apostol, hogy a maga lelkéből adott nékünk. Adhatott volna Jóistennél nagyobb ajándékot, mint hogy a maga lelkéből kész nekünk adni, mint a kenyeret. Mert nekünk élet szükségre való. Mert nem tudjuk egyedül, egyetlen napot sem helyesen is igazán megoldani. És bárcsak mi munkálkodnánk ezért az eledelért. Mert ezért is munkálkodni van kell. Ez nem úgy van, hogy megállunk és kiáltozunk ugye a nagy szent lelket. Ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy át kell éreznünk az igazi szükségünket, és hogy mekkora kiváltság, és rendezni kell a bűneinket, mert szent lelket csak kitől lehet kapni a Biblia szerint? Közvetlenül soha. A Biblia sehol nem bátorít, hogy közvetlenül szólítsuk meg a szent lelket. Hanem mindig azt mondja, hogy Krisztus adja a szent lelket. Krisztustól kell kérnünk, és Krisztustól pedig csak hogy kérhetjük, ha megigazultunk, ha a bűneinket rendeztük. Tehát ezért az eledelért munkálkodni kell. Kell, hogy a megigazulásban részesüljünk Krisztus által. Kell, hogy a gyengeségünket átérezve komolyan kérjük, és csak úgy kaphatjuk meg. És mi a harmadik dolog, amit a Szentírás még eledelnek nevez, ami megmarad az örök életre? Emlékeztek rá, hogy a samáriai asszonya történetének a végén mit olvasunk? Hogy az asszony befutott a városba, hogy hívjon másokat is Jézushoz. Az alatt a tanítványok megjöttek, és hoztak ételt, vásároltak ennivalót a környéken, és Jézusnak mondták, Mester, egyél, hiszen mindannyian éhesek, fáradtak voltak. És Jézus mit válaszolt? Csendes nyugalommal mondta, van nékem eledelem, amit ti nem tudtok, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Ezzel Jézus azt mondta, hogy neki az, hogy ő emberi lelkek megmentésért fáradozzék, azért, hogy az Isten munkáját végez, ez neki eledele. Hogy ő annak az akaratát cselekedje, ez neki olyan létszükséglet, mint a fizikai kenyér. És azt mondta, ez őt úgy megelégíti nagy fáradtságok hátterén, és hogy észre se veszi a fizikai fáradtságot és a nehézségeket. Kedves testvérem, megkérdezem, munkálkodunk ezért az eledelért meg?

Ez munkálkodás. Mert emberekkel együtt érezni, embereknek utána menni, emberekre igazán szívből odafigyelni. És ezért munkálkodunk, és ez nekünk eledelünk, és létszükségletünk, és mindenképpen megkeressük és megtaláljuk magunknak, mert ez eledel, ami megmarad az örök életre, és mi emnélkül létezni nem tudunk. Jézus erre figyelmeztet, és azt mondja, mind a három eledelért munkálkodni kell. Azért is, hogy az Isten ígéje igazán bennünk lakozzék gazdagon, hogy maradandó legyen bennünk. Azért is, hogy az Isten szent lelkét elnyerjük, hogy tanácsoljon, mennyei szeretetet közvetítsen nekünk, és isteni erőt, fizikai erőt is. És harmadszor munkálkodnunk kell azért, hogy Krisztussal együtt részt vegyünk a lélekmentés, az embermentés munkájában, ami rengeteg figyelmet, fáradtságot, odaadást, önfeláldozást igényel, de aki ezt megérti, annak az eledele, az ennélkül élni és létezni sem tud. És ez az ige tehát minket arra figyelmeztet, hogy gondoljuk át a dolgainkat, nézzük meg az arányokat, mennyit munkálkodunk azért az eledelért, amit elvész, és mennyit munkálkodunk azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Tudjuk-e, hogy mi a legszükségesebb dolog, mi az első helyre való dolog, és az Isten segítségével ki tudjuk-e alakítani a helyes arányt, és csak várjuk, hogy a Jóisten pátyolgasson minket, és a mi hanyagságunk, és lelki restségünk ellenére a mi lelki életünket építse, vagy pedig megértettük, hogy ezt ő ugyanúgy munkálkodáshoz kötötte, hogy megadja ezeket a lelki javakat nekünk, mint ahogyan az anyagi javaknak a megszerzése is munkálkodással jár. És befejezésül egy elgondolkoztató idézetet szeretnék olvasni. Ezt megtalálhatja bárki a bizonyságtételek második kötetében a fiának, Edzon nevű idősebbik fiának, hogy a két fiúk maradt életben, Edzon nevű fiának írta Ellen White születésnapodra, az a cím ennek a bizonyságtételnek, és ebből egy pár sort szeretnék idézni. Ha így olvasom, bocsánat, 261, igen, így olvasom. Miért van az, hogy a vallás csak kevésbé bilincseli le figyelmünket, a világ viszont leköti a szellemünk és testünk erejét? Azért, mert lényünk teljes erejét ebben az irányban összpontosítottuk. Mert arra szoktattuk magunkat, hogy komolyan és erőteljesen végezzük világi dolgainkat, míg csak gondolataink önkéntelenül is ebbe az irányba fordulnak. Ezért tartják egyesek a keresztény életet nehéznek, a lelki életet nehéznek, a világit pedig könnyűnek. Testüket, lelküket arra szoktatták, hogy abban az irányban fejtsék ki erejüket. Vallásos életükben egyetértenek ugyan Isten szavának az igazságaival, de életükben való gyakorlati megvalósulását elmulasztják. Azután így olvasom, rá kell nevelnünk a gondolatainkat, hogy lelki dolgokra összpontosuljanak. A gyakorlat, az edzés azután magával hozza az erőt. Ezrek panaszkodnak, nem tudom, mi van velem, nincs bennem lelki erő, nem örülök az Isten lelkének. Addig művelték a világi érdekeltségeiket, míg csak képességeik ebben az irányban nem erősödtek meg. A lelki dolgokban viszont erőtelenek akár a csecsemők. És utána azt írja, kedvező körülmények között ugyan neki-neki rugaszkodnak, mégsem ez a gondolkodásuk uralkodó elve, hogy természetesen és készségesen foglalkozzanak az Isten gondolataival. Észrevesztük, hogy milyen pszichikai törvényszerűség van ebben. Van egy mondás, ki nem tudom, ki hallotta, hogy melyik a diák kedvenc tantárgya. A válasz az, amelyiket a legjobban tudja. Mert amiben az embernek már jártassága van, aminek a szépségét, a belsejét felfedezte, azt szereti is. És ha a lelki dolgok csak felszínesen érintenek meg, csak az értelmünk, érzelmeink szimpátiáját keltik föl, de nem szerzünk ebben jártasságot, készséget és gyakorlottságot, akkor nem fedezzük fel igazán, hogy itt milyen kincs rejlik, és nem tudják ezek megragadni bennünket, hogy ezt mi könnyűnek, gyönyörűségesnek és élvezetesnek találjuk. Ezért tehát vegyük szívünkre Jézusnak a felhívását, munkálkodjunk ezért az eledelért, és a munkálkodás meghozza az erőt,
meghozza a lelki dolgoknak a mély szeretetét, amely megmarad az örök életre, és soha el nem vétetik tőlünk. Amen. Szerető, jó mennyei édesatyánk, nagyon szépen köszönjük a te intésedet, és belátjuk, hogy egy versenyfutásban vagyunk, és a mi emberi bölcsességünk kevés ahhoz, hogy ebből kitörjünk. De segíts, hogy olyan mélyen meggyőződjünk a te tanácsod időszerű és halaszthatatlanul fontos voltáról, hogy buzgó imádsággal hozzád folyamodjunk mindenki a maga egyéni élethelyzetében, és adunk, hogy eltökéltség legyen bennünk, hogy nekünk a legszükségesebb dologért való munkálkodásnak időt, helyet kell biztosítanunk az életünkben rendszeres alapon és elveszíthetetlenül, mert milyen kimondhatatlan balgaság lenne ilyen idők jeleinek a hátterén haboznunk, késlekednünk, hanyagolnunk ezeket. Urunk, köszönjük a te ígéretedet, hogy ha mi megtartjuk a te beszédedet, te is megtartasz minket a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. Segíts, Urunk, hogy ezért mi szívvel, lélekkel munkálkodjunk ezért az eledelért, minden értelmében és vonatkozásában, és legyen életerős lelki életünk, és segíteni tudjunk a sok-sok tönkrement, kétségbeesett embernek körülöttünk. Add meg, Urunk, hogy olyanná válhasson az életünk, mint a mesteré, akihez vágyakoztak közeledni az emberek, mert erő származott belőle, lelki erő és gyógyító isteni erő. Add, Urunk, hogy ez valósulhasson meg a mi életünkben is, mert folyvást veszünk tőled és továbbadjuk, újból és újból veszünk és továbbadjuk. Add, hogy ilyenni alakuljon át az életünk. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket, és áldj meg minden jelenlévőt, a kisgyermekeket is közöttünk a te kegyelmedből. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtti alapigénket a Zsoltárok könyvéből szeretném felolvasni. És ez az ige egy olyan kérdést vet fel, amely időnként saját kérdésként is előjön a mi életünkben. A 10. Zsoltár első versét olvasnám. Tizedik Zsoltár első verse így hangzik: Uram, miért állsz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején? Nagyon sokszor a saját életünkben is igen nehéz hitpróbát jelent, amikor könyörgünk az Istenhez, amikor fohászkodunk az Istenhez, és valahogy úgy érezzük, hogy nem hallgat meg bennünket. Valahogy úgy érezzük, hogy bezáratott a menny, az Isten nem figyel ránk. Amikor szükségbe kerülünk, bajban vagyunk, akkor nehéz az embernek, még nehezebb a terhe, amikor úgy érezzük, hogy az Isten elrejtőzött előlünk. És amit ugye itt a Zsoltár ige mond, hogy miért állsz távol, miért rejtőzöl el a szükség idején, miért van az, hogy a gonoszok pedig virágoznak, jól megy dolguk, nincsenek kínjaik. Ugye ismerősek ezek a gondolatok, hogy bizony felmerül bennünk, hogy tényleg szeretjük az Istent, az Isten útján járunk, és mégis úgy érezzük, hogy néha annyira nehéz az élet terheit elhordozni, annyira nehéz mindezeket megélni, és valahogy sokszor azt érzi az ember, hogy egyedül maradt, magára maradt, hiába fohászkodik az Istenhez, hiába kéri az Istentől a segítséget, az erőt, valahogy úgy érzi az ember, hogy néma a menny. Nem tudom, hogy voltatok-e már így. Bizony, sokszor van úgy, hogy az ember azt érzi, hogy bár könyörög az Istenhez, kéri az Istent, és valahogy úgy érzi, hogy nem kap választ, nem kap feleletet az ő kérésére, az ő kérdésére. Nem könnyű azt átélni, hogy az Isten távol áll az embertől, vagyis legalábbis úgy érezzük, hogy távol áll. Hogy az Isten elrejtőzött a szükség idején. Mintha, ahogy mondtam az előbb is, mintha kizáradtunk volna a mennyből. Sokszor van az, hogy a terhek is annyira nehezek, és amikor azt is meg kell élni, hogy nem kapunk választ, nem kapunk jelzést az Istentől, hogy még nehezebb mindaz, amit el kell hordozni. És azt a kérdést tenném fel, hogy mit tegyen ekkor az ember? Mit tegyünk ekkor? Amikor megyünk könyörögve az Istenhez, és valahogy úgy érezzük, hogy néma a menny. Mielőtt választ kapnánk erre, azért hadd mondjak néhány gondolatot az ima meghallgatással kapcsolatban. Ugye Jézus Krisztus feltámadása után Mária sírva kereste az Urat. És ugye olyan döbbenetes, mi már ismerjük a történetet, amikor Jézus ott áll mögötte, és megkérdezi, hogy miért sírsz, mit keresel, akkor Máriának akkora volt a fájdalma, akkora volt a kétségbeesése, akkora, tehát olyan erővel bánkódott és sírt, hogy nem hallotta meg, nem vette észre, hogy aki mögötte áll, pontosan az, akit keres. És itt talán erre utalnék ezzel, ugye, hogy ahogy sírva panaszkodott, hogy elvitték az én uramat. És hogyha te vitted el, akkor mondd meg, hogy hol van. Hozd vissza őt. Van olyan, amikor úgy érezzük, hogy tényleg kilátástalan és reménytelen a helyzetünk, reménytelen az életünk. És tényleg van úgy, hogy a fájdalmunk néha akkora, hogy nem vesszük észre a kinyújtott kezet. Aztán majd kitérünk arra is, hogy sokszor miért nem vesszük észre. Van olyan, amikor úgy érezzük, hogy az Isten nincs ott. Pedig az Isten mindig ott áll. És sajnos ki kell mondani azt, hogy mi vagyunk azok, akik nem akarjuk, vagy nem tudjuk észrevenni a fájdalmunk miatt, hogy az Isten, vagy Jézus ott áll mellettünk. Meg kell tanulnunk hitszemünkkel látni. Meg kell tanulnunk hitszemünkkel megérteni és meglátni azt, hogy bár lehet, hogy sötétség vesz körül, bár lehet, hogy reménytelennek látszik a mi helyzetünk, de
de valahol az Isten figyel ránk. Ha én nem is látom, ha én nem is tudom, én nem érzékelem, de tudatosítani kell, hogy a felhők fölött az Isten figyel ránk. Ugye nagyon jó hasonlat a szirtisasnak a története, hogy a fekete felhőnek hányszor nekirepül, és aztán egyszer csak halljuk a hangos sikítását, vagy sivítását, amikor áttörte a felhőt, és a napfénybe jutott. Az Isten számunkra is tartogatja a napfényt. Lehet, hogy pillanatnyi helyzetünk az reménytelennek látszik, de meg kell tanulnunk a hit szemünkkel látni, hogy bár most nem érzem, nem látom, de az Istennek gondja van rám. Istennek az a célja, hogy megmutassa számunkra azt, hogy fontosak vagyunk neki, hogy név szerint szólít és ismer bennünket. Nem tudom, biztosan sokan ismeritek ezt a verset, a lábnyomok. És ebből szeretnék egy pár sort, hogy tényleg milyen az ember idézni. Ugye itt azt mondja a versben, hogy Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. És most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyom látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. És mi a válasz erre? A legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Ott voltam veled. Körülvettelek. Vedd már észre, hogy nem voltál egyedül. Van olyan helyzet, amikor arra van szükségünk, hogy kinyissuk a hit szemünket, és hitben kapaszkodjunk, hogy az Isten nem felejtkezik el rólunk. És vigyázzunk arra, hogy a mi keserűségünk, a mi sírásunk ne legyen akkora, hogy ne vegyük észre a mellettünk álló mestert. Ne tegyük azt, hogy akkora fájdalommal és keserűséggel éljük meg azt a helyzetet, azt a szituációt, hogy nem tudjuk észrevenni a fájdalmunk miatt, hogy az Istennek kinyújtott keze van. Csak meg kéne érinteni, meg kéne fogni. Előfordulhat az is, hogy azért nem érezzük úgy, hogy az Isten meghallgatott bennünket, mert nekünk elképzelésünk van arról, hogy a ima meghallgatásunk milyen legyen. Ugye elképzelem azt, hogy ennek hogy legyen vége, vagy hogyan teljesedjen be. És ha nem úgy történik, döbbenetes az emberi agy. Nem tudja befogadni, nem tudja elfogadni. Ugye nagyon jól ismerjük Námán történetét. Egy kislánynak a szavára elindult Námán, mert már semmi gyógymód nem segített, és belekapaszkodott ebbe a kis reménységbe. És ugye volt egy elképzelése, vitte a királyi ajándékot, beüzent a prófétának, és a próféta kiüzent. Menj el, tedd meg. És ugye mit olvasunk a történetből? Hogy szinte megsértődve megfordult, és el akart menni. Nekem nagyon nagy tanulság az, hogy mennyit jelent egy ilyen helyzetbe azok az embereknek a jelenléte, akik ugye Námánt is körülvették, akik megállították, és akik azt mondták, hogy de ha nem nagyobb dolgot kért volna, azt is megtetted volna, akkor ezt miért nem teszed meg? Mi volt a gond, és mi a gond velünk? Van egy elképzelésünk, hogy ezt a dolgot hogyan kellene, vagyis hogyan szeretnénk, ha végbe menne a mi életünkbe, és ha ez az elképzelés nem úgy történik, akkor elutasítom. És az Isten arra akar megtanítani bennünket, hogy ne mi döntsük el, hogy hogyan valósuljanak meg ezeknek a dolgoknak a végbemenetele. Bízzuk rá, ő tudja legeslegjobban, hogy mire van szüksége van az embernek. Olyan sokszor van az bennünk, hogy ugye, ahogy mondtam már az elképzeléssel kapcsolatban, hogy mit kellene éreznünk, mit kellene kapnunk. Sajnos vizuális az ember. És szereti kézzel foghatólag megtapasztalni, meglátni, hogy hogyan valósulnak meg helyzetek az életünkben.
van valami tapasztalatunk is azzal kapcsolatban, mert az Isten sokszor megengedi, hogy szinte kézzelfoghatóan érezzük, és lássuk az ő megoldását. De van, amikor ezt nem mindig érezteti velünk, pontosan azért, hogy a mi hitünk erősödjön. Van, amikor meg kell tanulnunk, amikor jön a megoldás, elfogadni úgy, ahogy van. És nem kézzelfoghatóan érezni az Isten vezetését pontról pontra. Mert a hitünk hogyan edződik? Úgy, hogy ráhagyom és várom annak a beteljesedését, és nem úgy, hogy én elképzelem, hogy ebbe a kanyarba erre kell menni, a másikba arra, és aztán mi kell, hogy szembe jöjjön velem, hanem engedem, hogy az Isten teljesítse be. Lehet, hogy egész más úton, módon fog beteljesedni mindaz, de egy a cél, hogy megoldódjon az a probléma, az a nehézség. Nagyon komolyan kell venni, hogy elvárásunk csak abban lehet, hogy az Isten megoldja a helyzetet. De hogy hogyan, ahogy már mondtam, azt engedjük át az Istennek. Az Isten azt szeretné megtanítani velünk, hogy bízzunk benne. Azt szeretné elérni bennünk, hogy ne legyenek kételyek, elképzelések, hanem legyen ráhagyatkozás az Istenre. Nem könnyű. Nem könnyű. Mert ugye milyen az ember gondolkodása? Amit én megteszek, amit én megcsinálok, amit én megoldok, az meg van oldva. És amiben nem tudok belefolyni, ami nem az én két kezem munkája, vagy nem az én elgondolásom szerint történik, az nem megoldás, az nem jó. Az nem valósulhat meg, nem úgy valósulhat meg. Azt mondja az Isten, dehogy nem. A te gondolkodásod véges, a te erőd vékes, engedd át, és én megoldom a te helyzetedet. Az Isten meg akar tanítani bennünket abban, vagy arra, hogy bízni tudjunk minden helyzetben, minden, hadd fogalmazzak így, emberileg reménytelennek látszó helyzetben. Az Istennek készek a tervei. Kész a terve a megoldásra. Kész a terve a segítségnyújtásra. Kész a terve arra, hogy a mi életünk jó irányba, helyes irányba kiteljesedhessen. Ne legyen az, ami Námánnál is volt, hogy az elképzelésünk valósuljon meg. Mert az Isten egészen más gondol sokszor az ember élet megoldásáról, mint ahogy mi gondolunk. Ezért gondoljatok bele, Námán elment arra a hosszú útra egy 12 éves kislánynak a megszólalására. Ajándékokat vitt. És majdnem lemondott az egyetlen gyógyulási lehetőségről, csak azért, mert nem az elképzelése szerint történt. Hányszor vagyunk mi is így, vagy ki tudja hányszor voltunk? Hogy lett volna az Isten által jónak látott út, és mi nemet mondtunk. Ugye Ellen White írja, hogy az őrző angyalainkkal fogunk beszélgetni a mennyben, hogy az Isten, amikor odaérkezünk, hogy az Isten mit miért, és mit miért nem engedett meg. Ott fogunk szembesülni azzal, és igazat adni, hogy jó, hogy így történt minden. De az emberi akarás, az emberi elgondolás, az néha egészen más, mint amit az Isten szeretne. Meg kell tanulnunk engedni. Nem könnyű. Az emberi természetnek van egy természetes akarása, ami sajnos ki kell mondani, hogy bűnnel terhelt akarás, amiben ki kell azt is mondani, hogy vannak elképzelések, de a végét nem látjuk ezeknek a dolgoknak a beteljesülését, hogy merre visz. Az Isten mindezeket látja, és lehet, hogy pontosan nem tartja jónak azt, hogy úgy teljesedjen be, mert nem válik a javunkra. És ahogy az előbb is említettem, az embernek meg kell tanulni, elfogadni azt, hogy néha nem úgy és nem azon az úton valósul meg, ahogy mi elképzeltük. Mást várunk, ezért nem vesszük észre, ne legyen ez. Lehet, hogy vannak elképzeléseink, sőt, hát ugye az ember természettel ez azonosul, tehát ez megvan az ember természetében, hogy vannak elképzeléseink.
de ezeket tudjuk feladni, és tudjuk letenni az Isten színe előtt. Lehet, hogy egy harmadik ok is, amiért úgy érezzük, hogy nem hallgat meg bennünket az Isten, nem éljük át, hogy az Isten meghallgatott, mert sietünk. Mert nincs türelmünk kivárni, megvárni az Isten válaszát, az Isten megoldását. Amikor úgy gondoltuk, hogy imádságban elmondjuk, amit mi szeretnénk, és nem várjuk meg azt, hogy az Isten válaszoljon is, hogy az Isten belülről tanácsoljon, hogy eljuthasson hozzánk az Isten tanácsa. Azt mondja az ige, hogy várjad az Urat. Ugye a 46. Zsoltár 11. versének az első része, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Hányszor van az, ha nem így van, örülök neki, de hányszor van az, hogy egy tudjuk hívő ember gondolkodásával, hogy reggeli dicséret nélkül, ima nélkül nem szabad elmenni. Hát megtesszük, de azért egyszer csináljunk már időmérést, mennyi idő alatt. Mert bizony vagyunk úgy, hogy sietünk, egyrészt mert vagy nem tudunk túl korán kelni, mert fáradtak vagyunk, vagy elszöszmötöljük az időt, de tudjuk, hogy anélkül nem mehetünk el, és akkor 5 perc alatt úgy mindent elintézünk. Elolvassuk a szöveget, imádkozunk is, elmondjuk az Istennek, hogy ugye megköszönjük az éjszakát, köszönjük azt, hogy velünk vagy, kérjük, légy velünk egész napon, és megyünk tovább. Nem várjuk meg, hogy az Isten megerősíthessen, erőt adhasson, tanácsolhasson, hogy az ő kegyelmébe fogadhasson. Nem adunk rá időt, nem adunk rá lehetőséget. Nem foghatjuk a felgyorsult életvitelre. Ellen White azt írja a Nevelés című könyv 245. oldalán, sokan még áhítatuk ideje alatt sem nyerik el az Istennel való közösség áldását, mert túlságosan sietnek. Gyors léptekkel áthaladnak a szerető Krisztus körén. Nincs idejük arra, hogy isteni mesterükkel időzzenek, ezért terheikkel együtt térnek vissza az élethez, amit meg kell tanulniuk, hogy időt kell hagyniuk, meg kell várniuk, amíg az Isten megújítja az erejüket. Nem csak egy pillanatnyi ideig időzünk a Krisztus jelenlétében, hanem leülni az ő jelenlétében, erre van szükségünk. Sokszor azért nem éljük át, hogy az Isten meghallgatott minket, mert az imádságról nem úgy gondolkodunk, hogy az egy kapcsolat, egy élő kapcsolat az Istennel, ahol nem csak monológ hangzik el, ugye, hogy én elmondom az Istennek az én kéréseimet, az én vágyaimat, és megvárom a választ, ugye, hanem ahol az Istennek is adunk időt a válaszra, az imádság alatt válaszol a mi kéréseinkre. És ekkor élhetjük át, hogy az Istennel kapcsolatba kerültünk. De ha sietünk, a sietség miatt ez nem jöhet létre. Mi is az, amire várjunk? Ellen White azt írja az Üzenet az ifjúsághoz című könyvben, maradj Isten színe előtt mindaddig, amíg kimondhatatlan vágy nem keletkezik benned az üdvösség után. Hadd kérdezzem meg, felmerül ez bennünk? Nem azt mondom, hogy néha nem, de mindig. Felmerül ez bennünk, amikor mielőtt elindulunk reggel, vagy mielőtt bármit is tennénk, hogy az Isten megerősíthesse bennünk az üdvösség utáni vágyat. Ne értsetek félre, nem bántani akarok senkit. Ez mindannyiunknak inkább elgondolkodható, hogy mérlegeljük a mi életünket, hogy hol tartunk. Miért nem problémamentesebb a mi életünk? Pontosan azért, mert bár elvárjuk az Isten segítségét, de nem szánunk az Istenre elég időt, hogy az Isten tanácsolhasson, segíthessen, vezethessen bennünket. Nem könnyű ezekről a dolgokról beszélgetni,
és olyan, különös volt olvasni Ellen White írásaiból, hogy azt írja önmagáról is, hogy várta az imádsága nyomán, hogy érezze az erőt, hogy valamit tapasztaljon. Ugye tapasztalja az Isten jelenlétét kézzel foghatóan szinte az életében. Azt írja, hogy ma már nem várok erre a tapasztalatra. Elmondom hittel a kérésemet, és utána abban a hitben állok fel, hogy az Isten, amikor szükségem van rá, akkor meghallgat, és megadja mindazt, amire szükségem van. Ugye a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk azt, hogy alkalmas időben való segítség. Amikor az ember számára a legalkalmasabb, a legjobb, a legfogékonyabb az ember arra, amikor a legjobb hatást éri el a mi életünkben, azoknak a beteljesedése. Meg kell tanulnunk azt, hogyha mi imádkozunk, akkor ez legyen egy bizonyosság számunkra, hogyha mi őszinte szívvel, elismerve és beismerve a ráutaltságunkat, az Istenre utaltságunkat, legyünk bizonyosak abban, hogy az Isten elé tettük le a mi kéréseinket, és meg kell értenünk, és abba kell kapaszkodnunk, hogy az a bizonyosság legyen bennünk, hogy ez a kérésünk, ez az imádságunk az Isten előtt van, és alkalmas időben, amikor ténylegesen szükségünk van rá, amikor a legjobbat tudja elérni a mi életünkben, ennek a kérésnek a meghallgatásával be fogja teljesíteni. Azt írja még Ellen White, hogy ő teljes nyugalommal elindult, ha nem is érezte a megoldást, nem érezte, hogy az a teher megkönnyebbedett, de mégis azzal a hitbizonyossággal indult el, hogy az Istennél van a kérése, és az Isten hozza a megoldást az ő számára is. Azt a kérdést szeretném feltenni, mit tegyünk akkor, amikor az Isten ténylegesen elrejtőzik? Mit tegyünk akkor, amikor tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a mi imádságunkat? Ugye különbség van aközött, hogy nem tudom, nem érzem, nem tudom, hogy meghallgat, és különbség van aközött, amikor tudom, hogy nem hallgatja meg az imám. És szeretnék ezekre példát említeni a Bibliából, és van olyan is, hogy meghallgatja, de nem akkor, hanem arra várni kell, hogy miért van ez, hogy az ima nem azonnal, az imádságra nem azonnal reagál az Isten. Mit tegyünk akkor, amikor elrejtőzik a szükség idején, és nem hallgat meg, vagy hosszabb ideig nem hallgat meg, vagy egyáltalán nem hallgat meg? Az első példát Dániel könyve 10. fejezetéből szeretném olvasni. Mindegyik példa nagyon ismert történet. Ugye itt Dávidról azt írja a Dániel könyve 10. fejezet első 3 versét olvasom. Círusznak, Perzsia királyának 3. esztendejében egy ige jelentették Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetik. Igaz az ige, és nagy bajról való, és figyele az ígére, és megérti a látomást. Azokon a napokon én, Dániel, bánkodtam 3 egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és sohasem kentem meg a magamat, míg el nem telt az egész 3 hét. Ugye itt tudjuk jól, hogy vágyott egy proféciai időszak megértésére, és erre várnia kellett 3 hétig. És mindig úgy érezte Dávid, hogy könyörögnie kell az Istenhez, hogy az Isten meghallgassa őt. Vagyis, bocsánat, Dániel. Azt látjuk itt, hogy átélte ennek a 3 hétnek a nehézségeit,
a nyomorúságát, hogy nem oldódott meg ez a probléma. Dániel azt írta át, hogy könyörögnie kell, imádkoznia kell, és mégis azt kellett tapasztalnia, hogy a terhek nem enyhülnek, noham könyörög az Istenhez, de valahogy nem kap megoldást, nem kap választ. Úgy érezte, hogy küzdenie kell valamiért. Nem hozhat rögtön változást az életében, és ezért böjtölnie, könyörögnie kellett. Mit tett Dániel ez idő alatt? Még szeretném, hogyha felolvasnánk ebből a fejezetből a 12. és a 13. verset. Itt azt olvassuk a 12. és a 13. versben, és mondanékem: ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellene állott 21 napig, és imé Mihály egyike az előkelő fejedelmeknek eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa királynál. Mit érthettünk meg ebből a történetből? Néha azért nem kapunk azonnal választ az Istentől a problémáinkra, mert a mögötte lévő dolgokat, amit mi nem látunk, ami nem nyilvános előttünk, azokat az Istennek meg kell oldania ahhoz, hogy megválaszolhassa, hogy feleletet adhasson a mi könyörgésünkre. Mit is olvashatunk, hogy Dániel ez idő alatt mit tett? Ugye hányszor van az, hogy imádkozunk, aztán belefáradunk. Csüggetten feladjuk az imaküzdelmet. Azt olvashatjuk Dánielről, hogy nem csüggett el, nem fordult szembe az Istennel, nem vált bizalmatlanná az Istennel szemben. A szívét adta megértésre és sanyargatásra 3 héten keresztül. És a reménysége nem veszett el, kapaszkodott. Megvizsgálta önmagát, megalázta magát az Isten előtt, és segítségül hívta őt. Volt kitartása. Hitte azt, hogy bár most pillanatnyilag úgy érzi, hogy nem hallgattatik meg, de nem adta fel azt a reményét, hogy az Istentől választ fog kapni. A második példa, amit szeretnék megemlíteni, a Királyok első könyvének a 18. fejezetében van leírva. Nem olvasnám a történetet, szintén ismert a személy. Itt Illésről beszélünk, és ugye tudjuk jól, hogy egy nap két hatás is érte Illést. Az első az, amikor meghallgattatott azonnal az ő könyörgése, ugye a második pedig az, amikor bizony sokat kellett imádkozni ahhoz, hogy meghallgattasson. Ugye tudjuk jól a történetből, hogy Illés esőért imádkozott, hogy ne legyen eső, aztán 3,5 év múlva pedig azért, hogy legyen eső, és tudjuk jól a Kármelhegyi tapasztalatot, hogy micsoda hatalmas tapasztalaton ment keresztül a nép is, és Illés is, ugye amikor ott áldoztak a bálpapok, hiába kértek tüzet az Istenüktől, Isteneiktől nem kaptak, és Illés imádkozott, és ugye tudjuk jól, hogy hogyan történt ez az áldozat, vízzel is leöntette, az árok is megtelt, és nem csak az áldozatot, hanem még mindent, ami ott volt, köveket, még a vizet is a tűz eltüntette. Ilyen hatalmas tapasztalaton ment keresztül nem csak a nép, hanem maga Illés is, aki részese volt ennek a csodának. És azon a napon meg kellett tapasztalnia Illésnek azt, hogy az Isten nem hallgatta meg azonnal az ő kérését, ugye amikor az esőért imádkozott. Pedig a reménysége ott volt, mert a Királyok első könyve 18. fejezet 41. versében a királynak mondja, hogy eredj fel, egyél és így áll, mert a nagy esőnek zúgását hallom. Tehát ő tudta, hogy az Isten elhozza, és olyan
Tényleg döbbenetes, ahogy Illés könyörgött az Istenhez, kiküldte a szolgát, a szolga visszajött, hogy semmit nem lát. Aztán megint könyörgött, megint kiküldte, megint visszajött, és ugye ezt ki kell mondani, azt, hogy nem egyszer történt meg, hanem hetedszerre kapott választ. Amikor hetedszerre jött vissza, akkor kapott választ arra, hogy a tenyérnyi felhő megjelent. Szeretném, ha kikeresnénk Királyok első könyve 18. fejezetének a 42. és 43. versét, és felment Akáb, hogy egyék, igyék, Illés pedig felment a Kármelhegy tetejére, és leborul a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé zevé, és mondta az ő szolgájának, menj fel és nézz a tenger felé, és felment, arra felé nézett, és mondta, nincs semmi. És mondta Illés, menj vissza hétszer. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e ezen, hogy miért kellett Illésnek ennyiszer könyörögnie. Olyan mély jelentése van ennek, mert sajnos ez emberi természetnek a jellegzetessége, hogyha valamiben részt veszünk, ami jó, még csak ha eszközként is, de azért picit úgy érezzük, hogy részesei vagyunk, hogy ezt mi, tehát hogy a mi akarásunk, a mi tettünk is benne van. És Isten nem hallgathatta meg ezt az imát, pontosan azért, hogy megvédje az ő profétáját az elbizakodottságtól. És ezt most nem rossz értelembe vett elbizakodottságtól, de az embernek tudatosítani kell, hogy ami történik az életében, az Isten kegyelméből történik. És szeretnék a 7/A-kötetből, az 53. oldalról, biztos, hogy ti is ismeritek ezt az idézetet, amit itt Illésről ír Ellen White. Mikor Kármel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését. Hétszer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a 6. alkalommal csüggetten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg csak a válasz meg nem érkezett. Olyan Istenünk van, akinek füle nincs zárva kéréseink előtt, s ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Azt akarja, hogy összes célunk az ő céljával fonódjon össze, akkor kockázat nélkül meg tud áldani minket, mivel nem magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget. Az áldást elnyerésekor, hanem Istennek adózunk dicsérettel. Isten nem mindig felel imánkra, mikor előízben hívjuk őt, hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra és kedvezésekre. Szívünk vizsgálata helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy őtőle függünk, és az ő segítségére van szükségünk. Illés megalázta magát, még csak olyan lelki állapotban nem került, mikor nem tulajdonítá többé magának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatta meg imádságát. És még egy részt, végig tekinthetett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét. Bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami erre, hogy imája meghallgatásra talált. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga becsülésében, mind az Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, hogy Isten a minden. Mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. Mire szeretne megtanítani bennünket az Isten?
illés tapasztalásán keresztül. Arra, hogy még jó értelemben sem tulajdoníthatunk magunknak semmit. Az ember érdemtelen a bűnössége miatt bármire, de az Isten végtelen kegyelme az, ami nem zár ki bennünket. És szeretnék Jeremiás síralmaiból egy pár igét csak mondani, és a lényegéből egy pár gondolatot kiemelni otthoni olvasásra. Jeremiás síralmai 3. fejezetének a 17. 18. verse, a 20-tól a 33-ig és a 40-41. verse, de az egész fejezetet végigolvassátok, a nagyon fontos gondolatok vannak benne. Illés is így érezhette, hogy Jeremiás, és kizártad lelkemet a békességből, elfelejtkeztem a jóról. Elveszett az én erőm, és az én reménységem az Úrban. Vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Mire van szükségünk? Megértsük azt, hogy csak alázattal, elismerve a rászorultságunkat, közeledhetünk az Istenhez. Jeremiás is a gondolatok olvasása által láthatjuk, hogy ugyanezeken a tapasztalásokon ment keresztül. Az Isten szeretné, hogyha megértenénk, hogy az emberi akarás az véges, tele van gyengeségekkel, és nem mindig jó annak a kimenetele. De azt az akarást alá tudjuk rendelni az Isten akarásának, csak jó jöhet az ember számára. És olyan jó, amikor el tudom dönteni, hogy az Úr az én erősségem, és ő benne bízom. Amikor ki tudom ezt mondani, akkor a reménységem is újraéled, és merem és tudom ráhagyni a megoldásokat az Istenre. Nem könnyű, de meg kell hoznunk azt a döntést a várakozás közben, hogy én az Urat választom, aki tudom, hogy meghallgat engem, és a kellő időben meghozza a választ. Nem könnyű, de meg kell tanulni az embernek az Úrra bízni a dolgainkat, és ha én ezt megtanulom, akkor nem érzem azt, hogy kizáradtam a mennyből. Mert tudom azt, hogy egy ellenségem van, aki el akar csüggeszteni, aki kétségbe akar ejteni, aki el akar távolítani az Istentől. De ha én ezt el tudom fogadni, akkor az én reménységem, az én hitem az erősödik és kapaszkodik, és nem fogok csalódni mindezekben. Nem könnyű, amikor az ember nehéz helyzetben van, csendben maradni, az Istenre figyelni. Nem könnyű, hogy a keserűség ne budjanjon ki az ember száján. Ugye nem könnyű visszafogni magunkat, pedig meg kell tanulnunk nem panaszkodni, nem másoktól várni a segítséget, hanem csendben várni, elismerni a ráutaltságunkat, a rászorultságunkat az Istenre. Meg kell tanulnunk felemelni a mi szívünket, ne csak a kezünket az Istenhez. Illés hatalmas tapasztalaton ment keresztül, és hogy az elbizakodottság lelkülete vagy veszélye ne fenyegesse őt, az Isten megengedte, hogy egy napon két hatalmas tapasztalatban legyen része. És szeretné, hogy ne felejtsük el azt, hogy minden az ő hatalmába van, és mi folyamatosan a kegyelmére szorult, a kegyelmére utalt emberek vagyunk. És ezt tudta Illés. Nem hallgatta meg, hogy az Isten azért, hogy segítsen Illésnek az elbizakodottság lelkületétől megszabadulni. Szeretnék még egy személyt megemlíteni, akinek viszont tényleg nem hallgattatott meg az imája, és ez az ember tudta, hogy nem fogja az Istenet meghallgatni, és ez a személy Saul. Ugye az utolsó csatában, amikor indult, nagyon jól tudjuk, hogy elment az Istenhez. Sámuel első könyve 28. fejezetéből a 6. verset olvasnám.
Tehát Sámuel első könyve 28. fejezet 6. verse. Megkérdezte Saul az urat, de az úr nem felelt néki, sem álomlátásban, sem az urim, sem a proféták által. Ugye oda ment egy ember az Isten elé, és kérte az Isten segítségét, kérte a megoldást, a szabadulást, és amiért nem hallgattatott meg, az miért is volt. Ugye Saul valamiről elfeledkezett. Elfeledkezett arról, hogy Istenem, tudom, hogy nem vagyok méltó, hogy meghallgass. Mert amikor te ezt mondtad, én mást csináltam. Amikor erre utasítottál, én nem azt tettem. Amikor ezt kérted tőlem, én azért sem azt tettem. Tudom, hogy méltó vagyok arra, hogy ne hallgass meg. Ezt mondta Saul. Megkérdezte az urat. Az úr nem válaszolt, és ő mit tett? Ott maradt, és tovább könyörgött, böjtölt. Ugye azt olvassuk, hogy azt láthatjuk a történetből, hogy Saul elment, és keresett egy jós nőt. Azt mondja, ha nem válaszolsz, ha nem hozod a szabadulást, akkor megyek máshova. Mit mutatott be Saulról? Megbánta az ő bűnét? Elismerte, hogy engedetlen volt az Isten iránt? Vágyott igazán a megoldásra? Nem. Az azonnali helyzetből való szabadulásra vágyott. De mivel ezt nem kapta meg, elment, és máshol kereste. Az Isten nem adhatta meg. Nem az urat kérte, Saul. Nem arra vágyott, hogy az Isten megszabadítsa őt. Mert az Isten először a saját gyengeségeitől szerette volna megszabadítani. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogyha őszinte bűnvallomást tett volna ott Saul, más kimenete lett volna az ő életének? Így van. Így van. Én hiszem, hogyha ő őszintén elismerte volna ezt, amit itt elmondtam, hogy Uram, te ezt akartad, én más csináltam, elismerem és beismerem, hogy én mindig engedetlen voltam, de most vágyom arra, hogy a te tanácsodat meghallgatva, a te megoldásodat elfogadva legyen megoldva ez a helyzet. Saul nem ezt tette. Saul elment és máshol kereste az ő kérésére a megoldást, és ezért az Isten nem tudta Sault meghallgatni, nem tudta Saul imáját meghallgatni, és nem tudott neki segíteni. Szeretnék egy idézetet felolvasni, nem tudom, hogy honnét olvastam, de egy döbbenetes, hogy milyen is az ember elképzelése, és az Isten miért látja jónak mégis máshogy alakítani. Isten felfedezésének kutatása megkívánja, hogy megadjuk a saját magunkat, hogy ne mi szabjuk meg, hogy mi számít a legjobban, és hogy bizalmunkat olyan valakibe vessük, akit mi nem igazgathatunk. Tehát mit kell megtanulnunk? Mire van szüksége az embernek? Egy olyan személyre, akit nem mi irányítunk, mert az nem jó az ember számára. Saul is ezért nem kaphatott választ, mert mi az Istent nem irányíthatjuk. Nekünk olyan személyre van szükségünk, aki bölcs, aki az emberi akaráson túl lát, aki tudja, hogy az ember számára mi a jó, és meg kell tanulnunk azt, hogy megadjuk magunkat. Meg kell tanulnunk azt, hogy elismerjük a mi ráutaltságunkat. Amíg nem adom meg magam, addig nem találom meg őt. Amíg feltételeket támasztok, az Isten nem tud segíteni nekem. Ne mi szabjuk meg azt, hogy mi számít a legjobban. Ne azt tudjuk kimondani, vagy ne úgy tudjuk kimondani, meghallgatott az Isten, mert minden úgy történt, ahogy én akartam. Vagy nem hallgatott meg az Isten, mert semmi nem úgy történt, ahogy én szerettem volna. Bizalmunkat oly valakibe vessük, olyan személybe, akit nem mi igazgatunk. Az Isten nem tud meghallgatni addig, amíg akaratosak vagyunk. Bocsánat. Nem tud meghallgatni addig, amíg nyilvánvaló bűnök vannak, ami

bűnbánattal, bűnvallomással. Gyakoroljuk a bizalmat az Isten iránt. És befejezésül szeretnék a János első leveléből egy pár ígét felolvasni. János első levele 5. fejezetéből olvasnám a 13. verstől a 15. versig. Tehát János első levele 5. fejezet 13. verstől a 15. versig. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértük tőle. Tehát miben kell kapaszkodnunk, miben kell erősnek lennünk, miben kell hinnünk, hogyha mi lerendeztük a mi életünket, ha mi bocsánatot kértünk, ha mi megaláztuk magunkat, elismerve az Istenre utaltságunkat, mit is mond az ige? Akkor a mi kéréseink meghallgattatnak, és kellő időben a kellő megoldás, a kellő segítség megadatik az ember számára. És szívem mélyéből kívánom, hogy ne felejtsük el ezeket az ígéket, ezeket a történéseket nem véletlenül irattak le számunkra. Az Isten kész meghallgatni, az Isten kész segíteni az embernek, de egyet tudnunk kell. Rendezetlenül nem tud az Isten megoldást hozni. Meg kell tanulnunk beismerni és elismerni, hogy nekünk rá van szükségünk. És ne a mi elképzelésünk, ne a mi akarásunk, ne a mi elvárásaink legyenek, hanem tudjuk letenni és elfogadni, ahogy az Isten hozza a megoldásokat. Nem könnyű, mert ki kell mondani azt, hogy bizony sokszor ellentétes az ember akarásával. De higgyük el, a legjobb az ember számára, amit az Isten adhat. Kívánom azt, hogy ugye tudjuk jól, hogy nagyon az utolsó időszakot éljük. Sátán egyre jobban szeretne bennünket besötétíteni, elsötétíteni, elválasztani az Istentől. Reménytelen, csüggett állapotba engedni bennünket, hogy a mi kapaszkodásunk meglazuljon. Kívánom azt, hogy mindannyian kapaszkodjunk hittel az Istenbe, és tudatosítsuk, és tudatunkban legyen, hogy bár felhő vesz körül, de a felhő felett ott van a napsugár, az Isten megoldása, az Isten segítsége. Az Isten nem engedi át az övéit az ellenségnek. Hozza a megoldást, nem a mi elképzelésünk szerint, de a legjobbat az ember számára. Kívánom azt, hogy ne azt érezzük, hogy az Isten nem hallgat meg, az Isten elhagyott bennünket. Kívánom azt, hogy azt érezzük, hogy bár pillanatnyilag nem tapasztalom az Isten jelenlétét, de tudom, hogy az Isten figyel rám. És tudom, hogy fontos vagyok az Istennek minden élethelyzetben. Kívánom azt, hogy segítsen bennünket ezekben a tapasztalásokban egyre előbbre jutni, és a mi hitünket egyre erősebbé, szilárdabbá tenni. Ezek által a tapasztalatok által az ő kegyelméből. Amen. Mindenható Atyánk, hálás szívvel jövünk eléd, és megköszönjük neked, hogy megint bátorítani, erősíteni akarsz bennünket. Azt a bizonyosságot akarod megadni számunkra, hogy te nem hagysz el bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te ennyire szerető Istenünk vagy, bár ezeken keresztül is nevelni, tanácsolni akarsz. Rámutatsz arra, Atyánk, hogy ne legyenek elképzeléseink a megoldásokban. Rá akarsz nevelni arra, hogy megtanuljuk, hogy a mi problémáinkat, a mi aggódásainkat, a mi félelmeinket, a mi

nehézségeinket tudjuk hozni eléd, és tudjuk letenni, otthagyni, és rád bízni ezeknek a dolgoknak a kimenetelét. Mennyei atyánk, az én, az emberi akarás annyira sokszor akadálya annak, hogy mindezek megvalósulhassanak. Kérlek, segíts mindannyiunkat abban, hogy engedni tudjunk neked, hogy mindig ott legyen, ami tudatunkban, hogy a legeslegjobb megoldás, ha teljes mértékben rád tudjuk bízni az életünk megoldásait, nehézségeit, problémáit. Köszönjük azt, hogy arra is rámutatsz, hogyha az ima meghallgatás hosszabb ideig várat magára, ez idő alatt ne fordítsunk hátat, ne csüggedjünk el, ne keseredjünk el, hanem tanuljunk meg hitben kapaszkodni, hozzád jönni, átgondolni a mi életünket, lerendezni a lerendezetlen helyzeteket, hogy te tényleg segíteni tudj, tényleg szabadulást tudj hozni a mi életünkbe. Istenünk, segíts abban, hogy ne jussunk el oda, ahol a Saul eljutott, hogy bár megtesszük azt a bizonyos tiszteletkört, hogy eljövünk hozzád, kérjük a te válaszodat, és ha te nem adod, akkor hátat fordítunk. Ó Istenünk, őrizd meg bennünket az ilyen lelkülettől. Segíts abban, hogy el tudjuk ismerni, hogy bizony van olyan az életünkben, amikor te mást akarsz tanácsolni, és mi ennek ellene mondunk, add, hogy be tudjuk ismerni. El tudjuk ismerni, hogy vétkeztünk te ellened, és vágyunk a te bocsánatodra. Istenünk, köszönjük azt az ígéretet, hogy te nem adsz át bennünket az ellenségnek, de köszönjük azt a tanácsot is, hogy te rámutatsz arra, hogy ne olyanok legyünk, hogy elsoroljuk a mi kéréseinket, a mi vágyainkat, a mi problémáinkat, a mi nehézségeinket, és kérjük, hogy old meg ezeket, add, hogy időt tudjunk szánni a te válaszodra, arra, hogy mit tanácsolsz, mit üzensz, mivel akarsz segíteni, erősíteni bennünket. Van nagyon sok tanulnivalónk van. De Istenünk, kérünk téged, segíts, hogy ezen az úton egyre előbbre haladjunk. És a mi hitünk, a mi bizalmunk az erősödve, megedződve tudjon kijönni. És köszönjük azt, hogy te a mi kéréseinket őrzöd, és hozod a megoldásokat. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy ennyire fontosak vagyunk neked név szerint. Istenünk, te látod mindannyiunk életét. Te látod azt, hogy milyen nehézségekkel, gyengeségekkel küzdünk. Köszönjük, hogy adsz időt, hogy ezekkel szembeforduljunk, hogy ezeket le tudjuk tenni te előtted, hogy megszabadíthass. Köszönjük a te hosszantűrő szeretetedet. Köszönjük azt, hogy te gyermekeidként tartad számon mindannyiunkat. És köszönjük azt, hogy az Istenünk akarsz lenni és maradni. Úrunk, könyörülj rajtunk a te kegyelmedből, a Jézus nevében. Amen.

Kedves testvéreim, kérlek benneteket, hogy nyissátok meg a Bibliát Pál apostol kolosszébeli gyülekezetnek írt levelénél, a Kolosszi levél első fejezeténél. A Kolosszi levél első fejezet harmadik versétől a hatodik versig olvasom az igét, és utána a 19. versétől a 23. versig. Tehát Kolosszi levél első fejezet harmadik versétől kezdődően. Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának, mindenkor ti érettetek könyörögvén. Mivel, hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok. A mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium, amely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem úgy, mint nálatok is, a naptól fogva, amelyen hallottátok, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. 19. verstől. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, és hogy ő által

kegyetleneket állasson titeket önmaga elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én Pál szolgájává. Kedves testvéreim, úrvacsorai Isten tiszteletünk alapigéjeként olvastam fel ezt a szakaszt, és hadd emeljem ki az első versekből azt a gondolatot, amely engem nagyon megérintett, amikor olvastam most a legutóbbi időben a Kolosszói levelet. Az a gondolat, hogy az evangélium, az 5. versben így olvassuk, az evangélium az igazság beszéde. Vagy ahogyan a görög szöveg fogalmaz, az igazság evangéliumának beszédében. Vagy másképpen, ahogy lefordíthatjuk, a valóság evangéliumának a beszédében. Az első dolog, amit szeretnék ebből kiemelni, hogy az evangéliumról szóló beszéd, az a valóság, az az igazság evangéliuma. Az itt szereplő igazság szó az nem az igazságosság, hanem az a görög kifejezés, amely valódi. Valami, ami valóban úgy van. Valami, ami őszinte. Valami, ami átlátható. Valami, ami valóságos. Az evangélium az nem beszéd, nem tan, nem elmélet, hanem az evangéliumról való beszéd, az a valóságról való beszéd. Annak a kegyelemnek a valóságáról való beszéd, amellyel az Isten hozzánk van. Az Isten irgalmasságának, az Isten irántunk való szeretetének a valóságáról való beszéd, amely valóban létezik, amely nem kitalált mese, hanem amelynek alapja, amelynek gyökere van Krisztus áldozatában. Az a kérdésem, ami ehhez kapcsolódik, hogy vajon az evangélium a mi számunkra valósága? Vajon a mi számunkra amit a Biblia az Isten szeretetéről, az Isten irgalmasságáról mond, az valósága? Úgy állunk-e hozzá, úgy gondolkozunk-e róla, mint ami úgy, ahogyan van, úgy igaz. És ehhez képest viszonyulunk-e hozzá? Ez a kérdés, ami megfogalmazódott bennem. Mennyire valóság számunkra az evangélium, és mennyire teremheti a gyümölcsét az életünkben ez a valóság? Mert hogy a 6. vers ezt mondja, hogy amely, tudnélik, a valóság evangéliumának beszéde, el is jutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is, a naptól fogva, amelyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Az Isten evangéliuma attól a naptól fogva terem gyümölcsöt, amikor az Isten kegyelmét valaki igazán megismeri. Én amikor ide kerültem a közösségbe, akkor egy olyan benyomás alakult ki bennem, abból, ahogyan gondolkodtak az emberek, és ahogyan tanítottak az igehirdetésekben, ahogyan vita folyt arról, hogy van a megtérés meg a megszentelődés kapcsolata, egy olyan kép alakult ki, hogy hát van a megtérés, és aztán majd lesz valamikor a megszentelődés. Nem tudom, hogy egyedül vagyok ezzel, hogy ez a kép alakult ki, örülnék, ha egyedül lennék. De mástól is sajnos hallottam már ezt, hogy bizony a 90-es években, a 90-es évek közepén, akik jöttek, azok ezzel a gondolattal találkoztak. Most megtérsz, és majd lesz a megszentelődés. Most várjuk, hogy majd megszentelődjünk. Hogy majd gyümölcsöt teremjen a mi hitünk. Nézzük meg ezt az ige verset. Mikortól fogva terem gyümölcsöt? Attól a naptól fogva, amikor igazán megismertétek az Isten.

kegyelmét. Hogyha nem terem gyümölcsöt, akkor miért nem terem gyümölcsöt? Akkor annak csak két oka lehet. Az egyik oka, hogy nem akarunk ezen az úton járni. Ez is lehet oka. Az evangélium ismerete, az Isten kegyelmének az ismerete nem spórolja meg, nem helyettesíti számunkra a személyes odaszánást, a személyes együttjárást az Istennel. De lehet egy másik oka is. Ez a másik ok pedig, hogy nem ismertük meg igazán az Isten kegyelmét. Gyümölcstelen lehet a mi hitéletünk azért, mert küzdünk, hogy elnyerjük az Isten kegyelmét. Gyümölcstelen lehet azért, mert úgy gondolkozunk, hogy meg kell felelnünk az Istennek, ahhoz, hogy az Isten elfogadjon bennünket. Gyümölcstelen lehet azért, mert görcsölünk azon, hogy vajon az Isten szerete bennünket, és ezért nem tudjuk bizalommal rábízni a mi életünket, átadni a mi életünk gondjait, mert nem vagyunk meggyőződve arról, hogy az Isten meghallgat bennünket. Ez is oka lehet a gyümölcstelenségnek. Hány és hány imádság ostromolja az eget azért, hogy az Isten legyen irgalmas hozzánk? Ennek nyilván megvan maga értelme, amikor bűnbánat jegyében a bocsánatot kérem az Istentől egy konkrét bűnömre. De vajon lehet-e jobban az enyém az Isten kegyelme, amely már az enyém? Vajon lehet-e jobban irgalmas az Isten annál, mint amennyire már egyébként is irgalmas, anélkül, hogy én kérném tőle? Ez a nagy kérdés. Vajon amikor mi ezeket a gondolatokat megfogalmazzuk, akkor tudatában vagyunk-e annak, hogy az Isten az ő kegyelmében mindennel megajándékozott bennünket? Amikor mi félve tekintünk az Istenre, amikor azt gondoljuk, hogy az Isten elhagy bennünket, azt gondoljuk, hogy az Isten elfordult tőlünk, akkor tudjuk-e azt, hogy az Istennek minden vágya arra irányul, hogy közössége és szövetsége legyen velünk? Én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan küzdelmet vívunk az életünk során, magunkban gyötrődve, félve, görcsölve, megfelelni akarásokkal küzdve, amelyek abból származnak, hogy nem ismertük meg igazán az Isten kegyelmét. És elgondolkozhatunk azon is, hogy vajon mi minden tartozhat ebbe az egyszerű gondolatba, hogy megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Itt is ugyanaz a szó szerepel valójában, valóságban. Megismerni az Isten kegyelmét, meglátni az Isten kegyelmét, én azt hiszem, hogy többet jelent annál, mint hogy dogmatikailag megtanuljuk azt, hogy Krisztus a világ megváltója. Többet jelent annál, mint hogy megtanuljuk azt, hogy Krisztus helyettes áldozatként halt meg a kereszten. Én azt hiszem, hogy az Isten kegyelmét igazán megismerni, az az ember tudja, aki igazán megismerte az ő elveszett voltát. Aki számára nem dogmatikai tanítás az, hogy ő bűnös, hanem annak a megrázó áttélése, annak a megrázó felismerése saját magára vonatkozóan, saját életére vonatkozóan, hogy az, ami az ő életében van, egyenlő halálbüntetés. És amikor az ember ebben a helyzetben van, amikor az ember így teljes tükörbe beletekintve szembesül azzal, hogy egyetlen egy ítélet van felőle, méltó a halálra, ahogy Krisztusra ezt kimondták, méltó a halálra. Amikor ezt úgy meglátja saját magára nézve, tehát amikor az ember meglátja az Isten törvényének az igaz, szent és magas rendű voltát, amikor meglátja, hogy a törvény fényében ő hol tart, akkor jön el az, hogy megismerheti igazán az Isten kegyelmét. Hogy megismerheti azt, hogy mit jelent ez a mondat, hogy én sem kárhoztatlak többé. Eredj el, én sem kárhoztatlak téged. Eledj el, és többé ne vétkezzél. Mit jelent az a mondat, hogy nem kell meghalnod, az Úr elvette a te bűnödet, nem halsz meg? Mit jelent az a gondolat, hogy Krisztus a helyembe lépett, és átvette az én bűnömnek a büntetését, és elhordozta az én bűnömet, mint helyettes bárány, aki azért halt meg, mert az én bűnöm terhét hordozta. Kedves testvéreim,
Biztos, hogy különböző lelkiállapotokban vagyunk, biztos, hogy különböző érzékenységgel rendelkezünk. De az ige azt mondja ki, hogy amikor mi igazán megismerjük az Isten kegyelmét, amikor feldereng előttünk az Istennek a végére mehetetlen szeretete, amikor megértjük azt, hogy az Isten nem elpusztítani jött erre a világra. Krisztus nem azért jött, hogy majd az ítéletben ránk olvashassa azt, hogy látod, látod, én megtettem érted mindent, te miért nem? Nem ezért jött. Ő nem azért jött, hogy jogos legyen az elítéltetésünk. Ő azért jött, hogy jogos legyen a felmentésünk, hogy megszabadíthasson bennünket. Amikor ez valahogy megérinti a mi szívünket, amikor abból a küszködésből, abból a közömbösségből, görcsölésből, ki tudja, ki éppen melyikben van, amikor ez kimozdít bennünket, és megérinti a szívünket, az érzelmeinket, akkor gyümölcsöt terem. Attól a naptól fogva gyümölcsöt terem. Nem majd fog, és nem kell. Megint ugyanaz, mint a szombatiskolának egy gondolata. Nem azért ábrázolódik ki a Krisztus, mert ki kell ábrázolni a Krisztust. Azért ábrázolódik ki a Krisztus, mert ha valaki gyönyörködik benne, mert ha valaki mély ragaszkodással, meghittséggel szemléli őt, akkor olyanná válik. És az az abnormális, az a természetellenes, ha nem válik olyanná. És ez nem is történik meg. Ha valaki meghitten szemléli, olyanná válik. Ha valaki igazán meglátja az Isten kegyelmét, akkor az gyümölcsöt terem. Attól a perctől fogva, attól a pillanattól fogva, amikor a szívét átjárja az a gondolat, hogy méltó a Krisztus az én viszont szeretetemre. Méltó a Krisztus, hogy ő vegyen tisztességet, dicsőséget, erőse és hatalmat, mert az életét adta értem. És kedves testvéreim, az Isten azt szeretné, hogy ezek a napok, amikor megismerjük az Isten kegyelmét igazán, mert az Isten kegyelmét nem egyszer ismerjük meg az életünk során. Egyszer el kell oda jutni, hogy igazán megismerjük. Egyszer el kell jöjjön az a pont az életünkben, amikor kiszabadul az Istennel való kapcsolat, a szabad, nem szabad, ezt kell tenni, azt kell tenni, így kell tenni, úgy kell tenni, a betű megöl kategóriájából, keretéből. És meglátja az ember azt, hogy egy szerető édesatya kitárt karral várja haza a tékozló fiút. El kell jönni ennek a pontnak, mert addig nem tud gyümölcsöt teremni. A megfelelési kényszer valódi változást nem hoz létre az életünkben. De amikor eljön ez a nap, az nem azt jelenti, hogy eljött és vége, hanem az azt jelenti, hogy naponként az Isten kegyelme által élünk. És naponként minden nap teljesülhet a mi életünkben, hogy igazán felismerjük, hogy igazán megismerjük az Isten kegyelmét, és ezért ez a kegyelem gyümölcsöt terem a mi életünkben. Folyamatosan arra késztet, hogy ne éljünk úgy, ahogyan eddig éltünk. Mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség. Krisztusról tanultunk a mai szombatiskolában. Ott is találkoztunk ezzel a gondolattal. Ugyanebből a levélből van idézve. Az Istenség teljessége lakozik ő benne. Tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség. Én nem tudom megmagyarázni, hogy ez mi mindent jelent. De valami olyasmit sugároz, olyasmit megfogalmaz számunkra, hogy az Isten úgy döntött, hogy Krisztusban mutatja meg nekünk a teljességet. Hogy Krisztusban kinyilatkoztatja önmagát, ami számunkra, és ő benne tökéletesség és teljesség lakott. És tetszett az atyának, hogy ő általa békéltessen meg mindent magával. Erre is vonatkozik a tetszett szó. Az Isten azt határozta el, hogy ő benne, akiben a teljesség lakozik, akinekben az Istenség teljessége lakozik, ő benne békéltet meg magával mindent. Nem adhatta más áldozatul az életét értünk. Az angyalok fölajánlották, hogy amikor megismerték a megváltás tervét, fölajánlották, hogy eljönnek. Nem adhatták oda, nekik nincsen teljességük önmagukban. Nekik nincsen életük önmagukban. Tetszett az atyának, hogy Krisztusban az Istenség teljessége lakozzon, hogy önmagában élete legyen.
és ő általa békéltetett meg minket magával. Mi kellett ahhoz, hogy megbékéltessen mindent önmagával? Mi kellett ahhoz, hogy Krisztusban békéltessen meg mindent önmagával? Az kellett, amit a folytatásban olvasunk, az ő keresztjének vére által szerzett békességet. És mi történt? Az történt, hogy az a valaki, aki tökéletesen egy volt az atyával, az a valaki, akiben a teljesség lakott, aki Isten volt itt a földön közöttünk, az a valaki bűnné lett miértünk. Azáltal békéltetett meg mindent önmagával, hogy ő vele szemben, ő ráterhelte a mi bűneinknek büntetését. Az atya úgy bánt Krisztussal, ahogyan a bűnnel kell bánni. Kizárta őt a jelenlétéből. Elhagyta őt, mert ő bűnnel együtt nem maradhat. Ő közte és a bűn között nincsen békesség. Ezért az én bűneimet, a te bűneidet rátette Krisztusra, ráhelyezte Krisztusra. És miután ráhelyezte Krisztusra, Krisztus átélte azt, amit a bűnösé lát Isten jelenlétében, hogy nem maradhat meg, hogy kizáratik a jelenlétéből. Tetszett az atyának, hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezve az ő keresztjének vére által. Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben, titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt. Most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket önmaga elé. Ahhoz, hogy Krisztus megtehesse ezt, ott kellett hagyni a mennyet. Ott kellett hagyni az angyaloknak a dicséretét, ott kellett hagyni a békesség honát, és el kellett jönni a földre, hogy egy kiélezett csatában, folyamatos támadások között a helyettesünké lehessen. És amikor a helyettesünké lett, akkor az atya ráterhelte a bűneinket, és az atya hajtotta végre rajta az ítéletet. Így békéltetett meg bennünket önmagával. Minden öröm, minden lehetőség, minden jó alkalom annak köszönhető az életünkben, hogy Krisztus a mi helyünkbe lépett, és az ő vérét ontotta a kereszten, az ő életét ontotta ki a kereszten, hogy nekünk életünk lehessen. Miért? Mert szeret. Mert szeret. Mert ő irgalmas Isten. Mert azt akarta, hogy megbékélhessünk ő vele. Azt akarja, hogy mi szentek, tiszták és fedhetetlennékké váljunk az ő szeretete által. Ennek a kegyelemnek a megértése által. Milyen hatalmas dolog, amit a 21. vers megfogalmaz. Amikor egy ember, aki elidegenült az Istentől, aki ellenséges az Istennel szemben, aki gonosz cselekedetekben tud csak gondolkozni, akinek a gondolkozása aszerint jár, arra a srófra jár, mégis megbékéltetett ő vele. Az Isten szeretetét, ha megízleljük és meglátjuk, meg tud szabadítani az indulatoktól, az indulatosságoktól, meg tud szabadítani az önzéstől, meg tud szabadítani mindentől, amely szembefordít bennünket az Istennel. De csak ez a szeretet, csak ez a kegyelem tud megszabadítani, semmi más nem tud segíteni. Lehetnek nekünk kiváló és nemes elhatározásaink. Krisztus kegyelme nélkül nincsen változás az életünkben. Az ő kegyelmének, az öröme, szeretetének a látása nélkül nincs változás. Ennek viszont van hatalma, ha megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok. Nem úgy van, mint ahogy megint csak találkoztam ezzel a gondolattal,
hogy eddig volt szükségem az Isten kegyelmére, most majd bebizonyítom, hogy méltó vagyok az ő kegyelmére. Most majd bebizonyítom, hogy nem hiába pazarolta az ő szeretetét, az ő áldozatát, az ő vérét nem hiába ontotta ki. És majd én bebizonyítom, hogy jó helyre költötte el, jóra költötte az ő fáradozását. Kedves testvéreim, az egyetlen esélyünk arra, hogy valódi, tartós és a célig elvezető változás legyen a mi életünkben, hogyha a hitben maradunk meg alaposan és erősen, és az evangélium reménysége marad meg mindvégig számunkra. Ez segít abban, hogy más emberekké legyünk. Ugyanazzal a friss szemmel, ugyanazzal a rácsodálkozó és hálát kiváltó szeretettel kell szembesülnünk az Isten kegyelmével, amivel a legelső változást elindította az életünkben ez a szeretet. Arra van szükség a mai úrvacsorában, hogy ne megszokott legyen számunkra, ne egy közismert dolog legyen számunkra az Isten kegyelme, hanem visszanyerje, elnyerje ugyanazt a változást munkáló hatalmát, amivel rendelkezik akkor, amikor igazán rácsodálkozunk, amikor igazán felismerjük, valójában felismerjük az Isten kegyelmét. Ehhez arra van szükség, hogy megmaradjunk abban, nem érdemek által üdvözülünk. Nem azért érünk célba, mert jól futunk. Nem azért nyerjük el az üdvösséget, mert mi nekünk jár az üdvösség. Hanem mert ez a kegyelem tudja munkálni bennünk a változást, a viszont szeretetet. Kedves testvérem, kegyelemből élsz a mai napon. A bűneid bocsánatát Krisztusban és Krisztustól várod-e? Vagy pedig valamit te teszel hozzá? Vagy pedig valamit te akarsz kiérdemelni, elnyerni az Istentől? Én szívemből kívánom, hogy hadd álljon előttünk Krisztus áldozata ebben az úrvacsorában. Hadd álljon előttünk úgy, mint akiket megérint az, hogy az Isten irgalmas. Megérint az, hogy kegyelemből élhetünk. Megérint az, hogy kegyelem, hogy nem megvonja tőlünk a szövetségét, hanem újra felkínálja az ő békejobbját, és azt mondja, erősítsd meg velem, szeretlek téged. Szerettelek téged örökkévaló szeretettel, és ma is szeretlek téged. Nem a bűneidet, nem a bűneidre tekintek. Meg akarlak őket tisztítani, és meg fogsz tisztulni. Az én vérem által, és az én kegyelmem megismerése által. Segítsen az Isten nekünk csöndben szemlélni az ő kegyelmét.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet szombat délelőtti Isten tiszteletünkön, és a mai szavak, amiket az Úrtól fogadunk, rendkívül ünnepélyesek. Persze, hát, hogy is mondjam, csak Isten szavának a hallása az mindig ünnep. Mindig ünnep az, hogyha Isten házában összegyűlhetünk, és az ő szavát hallhatjuk, és az ő szava felől gondolkodhatunk, de azok a szavak, amiket ma fogunk együtt végig gondolni, legalábbis bizonyos vonatkozásaiban, ezek a szavak különösképpen ünnepélyesek. Egyrészt a tartalmuk miatt is, mert hihetetlen távlatok azok, amik megnyílnak általuk a mi számunkra, másrészt pedig azért, mert Jézus ezeket a szavakat nem a tanítványaihoz intézi, hanem magához, az atyához. Jézusnak a főpapi imájából olvasunk három verset. Nyissuk ki az igét tehát János evangéliumánál, és János evangéliumának a 17. fejezetéből a 21., 22. és 23. verseket olvassuk együtt. Tehát János evangélium a 17. fejezete 21, 22 és 23. verseit olvassuk együtt. Így hangzik ezen a helyen az Úr igéje. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Ez az ima, a főpapi ima, aminek most egy tényleg nagyon kis részét idéztük fel együtt, Jézus leghosszabb számunkra ismert imádsága, amit az ő atyához intézett, ezért is van különös jelentősége ezeknek a szavaknak. Nem akármilyen körülmények között hangzanak el, ugyanakkor ezek, ezt is fel kell, hogy idézzük együtt. Amikor ezek a szavak elhangzanak Jézus szájából az ő atyához és mindannyiunk atyához, akkor már vége van az utolsó vacsorának. Amikor ezek a szavak hangzanak, akkor Júdás már elindult, hogy elárulja az ő mesterét. Ezután, a könyörgés után, amit itt olvastunk, kezdődik el Jézusnak a haláltusája a Gecsemáné kertben, és a Gecsemáné kertbeli küzdelem után mindannyian tudjuk, már elfogják őt, és kezdődik a meghurcoltatása egészen a kereszt halálig. Olyanok ezek a szavak a számunkra, azt gondolom nem csak az én számomra, vagy legalábbis bízok benne, mint hogyha Jézusnak valami fajta végrendeletét olvashatnánk. Pontosan azért, mert ezek a szavak, ezek a tanítványaira vonatkoznak, de ezek azok az utolsó szavak, ahol Jézus még kifejezetten összefüggően a tanítványaival tud foglalkozni, értük tud könyörögni magához, az atyához. Ezek azok a tartalmak, ha szabad így mondanom, amelyek igazából a legfontosabbak lehettek, a legfontosabbak voltak az ő számára, és nyilvánvaló, hogy ezért vitte éppen ezeket a gondolatokat, és éppen ezeket a szavakat magához, az atyához, ebben a rendkívül kritikus, és hát maradjunk csak ennyiben, ebben a rendkívül kritikus órában. Hogyha ezeknek a szavaknak nincsen a súlya, nincsen súlya számomra, hogyha ezeknek a szavaknak nincsen súlya számunkra, akkor nem tudom, hogy milyen szavaknak van.
Gondoljatok bele abba, hogy még emberek között is azt figyelhetjük meg magunkon, hogyha valamely ember, aki közelebb állt hozzánk is, és eltávozik közülünk, átmenetileg legalábbis, akkor azok a szavak, amiket utoljára mond, azok a gondolatok, amiket utoljára valahogy a lelkünkre köt, de hogyha nem is nekünk mondta, csak utoljára mondott még valamit a konyhában, és aztán nem sokkal meghal, ezek a szavak valahogyan belénk égnek. Ezeket a szavakat nem tudjuk elfelejteni. Ezeket a szavakat újra és újra felidézzük, mert ezek a szavak valahogyan kitüntetettebbek mindazoknál, amiket ez a valaki korábban mondott. Ilyenek ezek a szavak is, amiket most Jézustól olvashattunk, hogy az Isten kegyelméből betekinthettünk ebbe az ő utolsó, ilyen nagyon hosszú, mindannyiunk számára hallható imádságába. Amikor Jézusnak ezeket a szavait én felidézem, amit hát bizonyos időszakonként mindenféleképpen meg kell tennem, nem csak így igehirdetés keretein belül, akkor én megmondom nektek őszintén, hogy ezeknek a szavaknak a felidézése a számomra mindig küzdelemmel jár. És azt is mindjárt elárulom, hogy miért. Azért, mert az a tanítás, amire itt Jézus felhívja a figyelmünket, amit itt az ige rögzít a mi számunkra, ez a tanítás, ez teljesen világos. És ez a tanítás, ez félre nem érthető egyikünk számára sem. Hogyha én most megkérdeznélek benneteket, hogy mi itt a tanításnak a lényege, szerintem kórusban tudnátok mondani, hogy micsoda. Mindannyian pontosan el tudnátok mondani azt, hogy amit itt Jézus mond, az pontosan az, hogy a Krisztus tanítványai közötti egység, hogy ne legyen félreérthető, ugye a mi közöttünk lévő egység, az valójában az Atya és a Fiú közötti egységhez hasonlítatik. Ez az alapvető mondani valója ennek a három rendkívüli jelentőségű versnek. És ennek nyomán akár akarom, akár nem, és talán ti is így vagytok ezzel, nem állok meg Jézus szavainál és annál, amit ő mond, hanem akarva akaratlanul a saját közösségeinkre és a saját gyülekezeteinkre gondolok. És azt látom, és beszélgetve testvérekkel, és hallgatva akár a panaszaikat, akár a kétségbeeséseiket, a közösség hiánya miatt, az együttérzés hiánya miatt, és a többi, mindig meg kell küzdenem magamban, magammal, mert azt látom, hogy Krisztusnak a tanítása, ami nem most hangzott el, hanem igencsak régen, Krisztusnak a tanítása és a saját hétköznapi gyakorlatunk fényévnyi távolságra van egymástól. Nem túlzás azt gondolom ezt mondani, nagyon-nagyon-nagyon messze van a gyakorlat attól, amit itt az ige megfogalmaz. A kérdés pedig ennek nyomán a következő. Nem valami fajta idealizmus-e az, hogyha azt gondolom, hogy a mi közösségeinknek, amely Krisztust követni akaró embereknek a közössége, a krisztusi mintát kell betöltenie. Idealizmus-e azt gondolni, hogy ezeknek a kicsit ügyefogyott, kicsit csetlő-botló közösségeknek a krisztusi mintára kell hasonlítania? Hogyha azt gondolom, hogy az, amit itt az Úr megfogalmaz a mi számunkra, ez túlzás, hogyha ennek egy halvány reménye, vagy nem is tudom, egy halvány gondolata is bennem marad, hogy amit itt Jézus megfogalmaz az imában, azért túlzás, és ugyan számoljunk a valósággal, akkor ezzel akár tudomást veszek róla, akár nem, én vagyok az, aki Krisztust idealistának bélyegzem, én vagyok akkor az, aki őt rajongónak nevezem, és rajongónak gondolom, akkor azt mondom, hogy mindaz, amit ő mond, az nem lehet valóság. Hogy mindaz, amit ő mond, az szép és biztos igaz, na de a valóság az úgy is. Ugye ez az úgy is, ennek jelentősége van, úgy is egészen más. Igazából csak két út van. A gondolkodásban és a saját hitéletünkben is. Ez az egyik út. Az egyik út, ami azt mondja, hogy óriási a távolság Krisztus ígérete és Krisztus szavai és a valóság között, éppen ezért
a valóságnak engedünk teret, és azt mondjuk, hogy amit Jézus mond, az azért túlzás, de mondom, ezzel őt rajongónak bélyegzem, és a kérdés akkor még mindig ott maradt, hogy hívő ember vagyok-e én még így, vagy sem. Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy nem. Aki Krisztusról azt gondolja, hogy rajongó csupán, aki azt gondolja Krisztusról, hogy idealista, az nem hívő ember. És újra és újra szerintem szembe kell néznünk azzal, hogy vajon amit az igében olvasunk, és amire az ige ígéretet tesz a mi számunkra, azt mi hisszük-e komolyan, hogy az valóság? Hisszük-e komolyan azt, hogy ez nem mese, vagy sem? Nincsen harmadik út ebben a kérdésben, egyikünk számára sem. A másik út ezeknek az igéknek a kapcsán is, az az elfogadásnak az útja. Az az út, amely komolyan, a lehető legkomolyabban veszi Krisztusnak a szavait. Az az út, amelyik bízik benne feltétel nélkül. Akkor is, hogyha azt tapasztalja, hogy óriási a távolság, a valóság, vagy a hétköznapi gyakorlat és az Úr szavai között. Akkor is hinnünk és bíznunk kell abban, hogy amit az ige tanít, az feltétel nélkül igaz, és amire Krisztus hív minket, az megvalósítható. Ha nem így lenne, akkor nem hívna minket erre. Hitünk, az igéhez való viszonyunk, Krisztushoz való viszonyunk, alapkérdései ezek, amiket én azt gondolom, hogy fel kell tenni magunknak újra és újra. Hiszem-e, amit az Úr mond az ő igéjében, vagy már régen letettem arról, hogy amit az Isten ígér, az valóság lehet. Most mi ezekre a szavakra ebben az utóbbi értelemben fogunk tekinteni. Azt gondolom, és azt gondoljuk mi most itt együtt, hogy ezek a szavak igazak. És ezeket a szavakat azért mondta ki a megváltó, mert ezek, amiket itt megfogalmaz, ez valóság lehet a mi életünkben. És nem csak az örök életben, az újjáteremtett földön. Milyen kijelentéseket tartalmaznak ezek a versek? Hogyha röviden össze kellene foglalnunk, akkor mit fogalmaznánk meg? Az egyik kijelentés az az, hogy amire már utaltam is, hogy a Krisztusban hívőknek az egysége, az bizony olyan egység lehet, amilyen az Atya és Jézus között van. A 23. vers azt mondja, hogy tökéletes. Ezt a szót használja az Úr. Olyan egység közöttünk, mint amilyen az Atya és Jézus között van. A második kijelentés talán így lehetne megfogalmazni, a világ akkor hiszi el, hogy Krisztus az Atya Istennek a küldötte, hogy tudnélik ő a messiás, hogy ő maga az Isten fia, hogyha ez az egység, amiről az előbb beszéltem, a tanítványok között megvalósul. Ez a második kijelentés. A harmadik pedig az, hogy a tanítványok közötti egységhez Krisztustól mi dicsőséget kapunk, ahogy a 22. vers írja, illetve ugyan a 23., hogy ez a bizonyos egység, ez Krisztusnak a tanítványokban lakozása által valósul meg. Nem önerőből kell tehát elérnünk, nem vagyunk egyedül ezzel a kérdéssel sem. Nem magunknak kell megoldani, nem magunknak kell elérni ezeket a rendkívüli távlatokat. Első nekifutásra úgy tűnhet, talán mindannyiunk számára, mintha Krisztus arról beszélne ezen a helyen, hogyha valaki hívő emberré lesz, és megvalósul az életében egészen Krisztusnak a szívében lakozása, Krisztusnak a benne lakozása, akkor ezáltal, mintha hát idézőjelbe téve, akkor ezáltal, mintha megkapnám, mint egy automatikusan a belépőjét a Krisztus hívőknek a közösségébe, abba a közösségbe, ahol csak is olyan emberek vannak, vagy lesznek, mint ő,
akiknek az életében megvalósult így múlt időben a Krisztusnak való teljes önátadás, és ebből kifolyólag aztán maga ez a közösség is teljesen tökéletes lesz, és pontosan be tudja mutatni a világnak az Atya és a Jézus közötti szeretet kapcsolatot. Igazából ez a gondolat az, ami meghúzódik sokszor, amögött a kijelentés mögött is, amit mi nagyon sokszor hangoztatunk, én magam is nagyon-nagyon sokszor hallom, hogy igazából azért vannak problémáink a közösségeinkben, és azért vannak problémáink a gyülekezeteinkben, azért nem tudunk együtt, közösségben munkálkodni, mert alapvető gond van a Krisztushoz való egyen-egyenkénti, az a személyes viszonyainkkal, és mihelyest a saját személyes hitéletünkben megvalósulna a teljesség, megvalósulna a valódi ébredés, mihelyest tehát ez megtörténne, onnantól kezdve a közösség is egymással végre valódi lenne, és megvalósítaná azt, amiről itt Krisztus tanít bennünket, tudnilik, hogy be tudja mutatni az Atya és a Fiú közötti szeretet kapcsolatot. Én azt szeretném megkérdezni magunktól, hogy igaz-e ez a gondolatmenet? Így van-e? Nem hiszem, hogy bárki azt tudná mondani erre nyugodt szívvel, hogy nem, nem igaz, amit mondok, hogy ne? Hitben erős embereknek a közössége minden bizonnyal maga is rendkívül erős lenne. Mégis szeretném, hogyha tovább lépnénk a mai napon ennél a gondolatnál, és észrevennénk azt, hogyha megmaradunk ebben a gondolkodásban a Krisztus hívők közössége felől, akkor éppen a közösségnek a szerepét értékeljük le. S ott hadd kockáztassam meg azt is, hogy ebben az esetben a közösség az, ami egyszerűen, mintha funkcióját vesztené a mi életünkben. Rendben van, de akkor mitől lesz krisztusi maga egy közösség, hogyha nem attól, hogy a tagjai hitben erősek? Mindannyian vágyunk arra, hogy erős legyen a közösségünk. És szinte mindannyian úgy gondolunk erre, hogy ez akkor fog megvalósulni, hogy a hitben egyen-egyenként erősek leszünk, akkor erős lesz a közösség. De ha én most ezt mondom, akkor mégis miről beszélek? Mitől lesz akkor krisztusi? Mitől lesz akkor valódi egy közösség, ha nem attól, hogy az egyes egyenkénti tagjai hitben erősek, és megvalósult az életükben a Krisztusnak való teljes önátadás? Hogy a kérdéshez közelebb léphessünk, most az alapigénken kívül még egy igét szeretném, hogyha felidéznénk együtt, és ennek a mentén gondolkodnánk tovább a krisztusi szavakról, mégpedig Pál apostol Efézusiakhoz írt leveléhez kérem a gyülekezetet, hogy lapozzunk oda. Ez az ilyen fajta Bibliában, mint az enyém, a 229. oldalon van, így talán egyszerűbb lesz kikeresni a páli levelek sorából. Tehát Pál apostol Efézusiakhoz írt levele, 4. fejezetéből olvasunk az első 3 verset, és aztán a 11, 12 és 13. verseket. Tehát 229. oldalon könnyebb megtalálni. Az Efézusi levél 4. fejezet első 3 és 11, 12, 13. verseit így olvasom. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. 11. verstől. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.
Ezekből a versekből, amiket itt Pál apostol fogalmaz meg elsősorban az efézusiaknak, de természetesen a mi számunkra is, az első dolog, ami rögtön szembeötlik, remélem mindannyiunknak, az az, hogy a Krisztussal való kapcsolat az elhívás után is rendkívül dinamikus. Nem arról van szó, hogy az elhívás után az ember benne marad valamiben, és minden úgy marad, ahogyan addig volt, és az ember beérkezett, hanem arról van szó, hogy miután megtörténik az elhívás, ugye ahogy Pál apostol ezt megfogalmazta, az után is folyamatosan fejlődni, növekedni lehet Krisztusban, sőt, nem csak lehet, hanem kell növekedni benne, meddig? A teljességig, vagy ahogyan Pál apostol nagyon határozottan megfogalmazza, az érett férfiúságig. Olyan szép ez a kép, az érett férfiúságig, és nehogy úgy érezzék a hölgyek, hogy ez akkor rájuk nem vonatkozik, jó? Tehát az érett férfiúságig, hölgyekre, urakra egyaránt vonatkozik természetesen ez a páli jellegzetes kifejezést. Ez az egyik dolog. Ami ennél talán sokkal különösebb lehet a mi számunkra, de az ezzel a gondolattal szorosan összefügg, az az, hogy ebből az igéből úgy tűnik, minthogyha erre az érett férfiúságra vagy teljességre való eljutásnak valami fajta feltétele lenne. És az igéből úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy erre a teljességre eljuthassak én, és eljuthassál te, annak az a feltétele, hogy a Krisztus hívők közösségéhez tartoz. Nézzétek meg, hogy az ige itt a 11. verstől kezdődően mindvégig többes számban beszél, többes szám első személyben. Azt mondja, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, stb. Mi együtt jutunk el az érett férfiúságra. Pontosan az, ami nyilvánvalóvá válhat a mi számunkra az efézusi levélnek a leírásából, hogy a valódi, Istentől áldott közösségnek nem feltétele az, hogy a tagok Krisztusban egyénileg teljességre jutottak legyenek, hanem éppen, hogy a valódi, egymással való közösség az, ami az egyes embereket elsegíti a Krisztusban való teljességig, az érett férfiúságig. A Krisztus közösségéhez való tartozásnak persze feltétele van. A Krisztus közösségéhez való tartozásnak természetesen az a feltétele, hogy az elhívás megtörténjen, hogy megtörténjen a kapcsolatfelvétel magával, az Úrral, de nem a hitben való egyéni teljesség az, ami valódivá és élővé tudja tenni a Krisztus hívőknek a közösségét, hanem az, hogy aki ennek a közösségnek a tagja, az igazán keresi Krisztust. És az a vágya, hogy növekedhessen benne. Ne gondoljuk azt, hogy a valódi közösségnek előfeltétele az, hogy én és te és te és te teljességre jutott ember legyél Krisztusban. Nem. Pál apostol szavai is egyértelművé teszik, hogy annak úgymond csupán az a feltétele, hogy az elhívás megtörténjen az életedben. Hogyha ez megtörténik, tagja vagy ennek a közösségnek, és ez a közösség attól fog élővé válni, attól fog Krisztus előtt kedvessé válni, hogy olyan emberekből áll, akik mind Krisztust keresik, akik mind Krisztusban akarnak növekedni. Nem attól igazi a közösség, hogy te, meg én tökéletesek vagyunk Krisztusban. Nem. Nem. De az feltétele a valódi közösségnek, hogy egyen-egyenként őszintén vágyjunk erre a tökéletességre, és őszintén vágyjunk a teljes közelségre az Úrral. Azt a különös tanítást látjuk és vesszük tehát innen az efézusi levélből és Jézus szavaiból is, hogy az érett férfiúság és a testvérek közötti egység az valahogyan együtt, egymással párhuzamosan fejlődik és teljesedik ki. Nem pedig arról van szó, hogy a mi egyenkénti tökéletességünk feltétele,
a krisztusi közösségnek. Keresők vagyunk, ebben a Krisztus utáni vágyunkban jutunk egységre. És ahogyan Krisztus felé egyen-egyenként közeledünk, úgy fog a mi egységünk is egyre-egyre tökéletesebben megvalósulni. De ez az egység, a Krisztus keresőknek a közössége és szövetsége, hadd mondjam így, már az elejétől krisztusi közösség, olyan, ami képes arra, hogy visszatükrözze az atya és a fiú közötti szeretet kapcsolatot. Miért olyan fontos gondolatok ezek? Miért olyan hatalmas örömhír ez a mi számunkra? Miért olyan leleplező ez? De előbb nézzük magát az örömhírt. Mert ezek a tanítások azt mondják el a mi számunkra, hogy nekem nem egyedül kell megbirkóznom önmagammal. Mindez arra tanít engem, hogy nekem nem egyedül kell megküzdenem azt, hogy a hit teljessége az enyém legyen. És ha ez megvan, akkor megvan a belépőm a közösségbe. Ha így lenne, én nagyon szomorú lennék. Hadd ne mondjam, elhagyatott, magányos. Nem lenne jó. Az örömhír ebben éppen az, hogy a hitem fejlődésének egyetlen szakaszát sem kell szégyelnem. Úgy, hogy közben tagja vagyok a krisztusi közösségnek. Nem szégyen. A hit fejlődésének egy alacsonyabb fokán lenni. Nem szégyen. Nem szégyen úgymond ezen az úton hátrébb lenni, mint ahol a másik van. Nem. Egyáltalán nem. Nem csak akkor lehetek és vagyok teljes értékű tagja Krisztus közösségének, Krisztus testének, hogyha tökéletes hívő vagyok. Az én egyéni fejlődésem, ahogy a te egyéni fejlődésed is, kizárólag és egyedül közösségben valósulhat meg. Erre tanít bennünket az ige. Krisztus hívők egyéni fejlődése közösség nélkül nem történik meg. És éppen az együtt fejlődés az, ami a krisztusi közösség valódi értelmét adja. A krisztusi közösség tehát nem egyenlő a Krisztusban tökéletességgel jutott emberek közössége. Nem. A krisztusi közösség értelme az együtt fejlődés. Ezért adatott nekünk ez a közösség. Én azt gondolom, hogy már mindebből láthatjuk azt talán mindannyian, hogy a Krisztus hívő közötti közösségnek a kérdése az nem mellékes. Nem egy mellékes téma, nem olyan, ami az egyébként nagyon fontos egyéni hitéletem témájához, mint egy hozzá csatlakozik, vagy hozzá kapcsolódik. Nem. Mindebből már azt láthatjuk, hogy ez a téma, a közösség kérdése kulcs kérdés. És hát nem akarok bátortalan lenni, kimondom, hogy üdvösségi kérdés. Mi nem biztos, hogy ennek szoktuk ezt gondolni. De én arra jutottam az ige alapján, hogy ez bizony üdvösségi kérdés, mind János apostol, mind Pál apostolnak a szavai ebbe az irányba mutatnak, ezt domborítják ki. A közösséghez való viszonyom döntő tényező abban a kérdésben, hogy ott leszek-e majd. Abban az új országban, ahol azt gondolom mindannyian szeretnénk ott lenni. Aki nem tartozik a Krisztus keresők közösségéhez, aki kívülálló, és aki kívülálló is akar maradni, azzal könnyen előfordulhat, hogy az üdvösség útja elzárva maradhat. Gondoljatok János apostol szavaira az 1 János 4:8-ból, amikor azt mondja, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. És szerintetek én honnan fogom megtudni azt, hogy szeretek-e? Honnan? Az egyéni ima életemből nem. Az igeolvasásomból sem tisztán. Ehhez kell egy terep, ahol ez nyilvánvalóvá válhat. Mi rendszerint, ahogy már talán utaltam is rá, az igeolvasást és az imát tekintjük
és említjük meg úgy, mint a hitéletünknek a két alappillérét, amelyek készek és képesek arra, hogy megtartsanak bennünket. És én azt gondolom, hogy az ige alapján ki kell azt mondanunk, hogy nem kettő, hanem három ilyen alappillér van. Ige olvasásban hallhatom azt, ahogyan Isten személyesen hozzám szól. Ugye? Ez az ige olvasás nélkülözhetetlen? Hogy ne? Ez az első lépcsőfok, vagy az első alappillér. Hogyha ehhez nincs, akár ezzel párhuzamosan, nincs meg a második alappillér az életemben, akkor nagy gondjaim lesznek. A második alappillér az az ima. Az az ima, amelyben, ahogyan egy testvérünk tanította a valamelyik gyülekezetet nem olyan régen, az az ima, amelyben én alkalmazom a saját egyéni hitéletemre azt, amit az egyéni igeolvasás során megtanultam, meghallottam az Úrtól. Ez a második alappillér, az alkalmazásnak a gyakorlata. Hogy amit olvastam, azt hogyan tudom alkalmazni a saját életemre. Azt mondja az ige, ne légy házasságtörő, jó, ez igaz, ezt az Úr mondja nekem, de az imára van szükség ahhoz, hogy én ezt a saját életembe felfedjem, hogy bűnös vagyok ebben, hol vannak a fogyatkozásaim ebben, és a többi, és a többi. Elmélyüljön úgy az Úrral való kapcsolatom, hogy az ige élet lehessen az én szívemben. De ha itt megállok, akkor még mindig elveszek. Mert a harmadik alappillér, maga a közösség az, ami meg tudja egyedül mutatni azt neked és nekem, hogy ez az alkalmazás, az hogyan sikerült? Sikerült-e egyáltalán? És ehhez neked és nekem közösségre van szükségem. Mindenféleképpen. Mert csak ezen a harmadik alappilléren a közösségen fog tudni leméretni az, hogy milyen mértékben járt sikerrel az alkalmazás. A Szentírás szavainak, az Isten szavának az alkalmazása az egyéni életemre. Ez a gyakorlat terepe, ez a próba terepe, ha úgy tetszik. Hogyha nincs meg ez a harmadik pillér, akkor egyrészt, megint egy hármas pont, nyilván a teljesség igénye nélkül mondom ezeket, hogyha nincs meg ez a harmadik pillér, akkor egyrészt hiányozni fog a tükör, hiányozni fog a számunkra a külső kontroll, amelyik, ugye az a tükör, amelyik olyannak mutat engem, amilyen vagyok. Gondoljatok bele abba, hogyha ez a tükör, ez a külső kontroll hiányzik, akkor én nagyon-nagyon könnyen illúziókba ringathatom magamat önmagam felől. Nagyon-nagyon könnyen. Ne gondoljuk azt, hogy én erre nem hajlok. Mindannyian olyanok vagyunk, akik nagyon is hajlunk erre. Igazából az önmagában való gondolkodás, az önmagában zárt gondolkodás, a magányos gondolkodás mindig szükségképpen korlátozott. Mindig. Mindig. És vegyük ehhez azt, hogy igazából az a kép, amit én kialakítok önmagamról, az az esetek legritkább, hogy kell ezt mondani, legkisebb százalékában egyezik meg azzal a képpel, amit mások alakítanak ki róla. Tudtok követni? Az a kép, amit én magamról alakítok ki, az valamilyen. Csinos vagyok, okos vagyok, jó vagyok. Nem azért legtöbben ilyennek látjuk magunkat. Jó, igen. Hajlunk arra, hogy ilyennek lássuk magunkat. De hogyha azt nézem, hogy mások, a közösség tagjai milyennek látnak engem, akkor lehet, hogy rájövök, hogy nem is vagyok olyan szép, nem is vagyok olyan okos, és nem is vagyok olyan jó. Nincsen, nem lehet teljes önismeretem, még Isten előtt sem, anélkül, hogy ne lenne meg számomra a közösségnek a külső kontrollja és visszajelzése az én életemben.
Igazából azon egyébként, hogy én hogyan viszonyulok ehhez a közösséghez, és hogyan tekintek erre a keresztény közösségre, ebből nagyon-nagyon sok minden kiderülhet már eleve a magam számára, az Istenhez való viszonyomról is. Hogyha megvetem ezt a, hát mondjuk ki, szedett-vedett, kicsit vegyes, kicsit túl sokféle, sok mindenben fogyatékos társaságot, hogyha én kívülálló tudom és érzem magam,

Én Istenhez való viszonyommal baj van. Aki a közösséghez, a gyülekezethez, bármilyen legyen is az, így viszonyul, ott annak az embernek a személyes Isten képével, személyes Isten ismeretével és a személyes Istennel való kapcsolatával alapvető gondok vannak. De nem csak emiatt, amit most mondtam, nem csak a külső kontroll miatt, létkérdés, üdvösségi kérdés a mindannyiunk számára a közösségnek a jelenléte, hanem azért is, mert igazából csak közösségben tudunk megtartatni, egyen-egyenként, függetlenül nem. Közösségre van szükségünk ahhoz, hogy támogatást tudjunk kapni, hogyha elesünk. Tudjunk iránymutatást kapni akkor, amikor úgy érezzük és azt tapasztaljuk, hogy eltévesztettük a helyes utat. Én magam is arról tudok nektek beszámolni, hogy nagyon-nagyon sokszor, nagyon-nagyon sokat kaptam és kapok olyan testvérektől, akiktől azt gondoltam volna saját egyfajta elbizakodottságomban, hogy na aztán én tőle kapni soha semmit nem fogok. És éppen tőle, és éppen tőlük kapom a legtöbbet a legváratlanabb helyzetekben. Mert mindannyian Isten eszközei vagyunk, nincs olyan közöttünk, aki ne lehetne az Úrnak az eszköze. És talán már itt is említettem azt az alapvető tapasztalatot, amely jó lenne, hogyha minél gyakoribb lenne a mi életünkben, hogy a közösség az egy olyan terep és egy olyan eszköz az Úrnak a kezében, ami által ő jelen lehet a mi számunkra. Úgy, hogyha nekem gondom van, ha nekem kérdéseim vannak, ha én támogatásra szorulok, akkor egy másik testvér által ő maga tud szólni hozzám, ő maga tud engem bátorítani. Mi egymás számára fizikailag érzékelhetővé tehetjük Krisztusnak a lelkét, és az óriási kiváltság, és óriási lehetőség, amellyel nem szembesülünk, azt gondolom, eléggé. De van még egy harmadik oka is annak, hogy Krisztus közösségre hív minket. Ez úgy látszik a hármas számoknak a délelőttje. Ez pedig a jellemformálás. Nagyon szorosan összefügg az előzőekkel. A jellemformálódás kizárólag közösségben valósulhat meg. És ennek kapcsán szeretném azt elmondani, hogy vigyáznunk kell. Mert igazából a Krisztus hívők között levés az egyáltalán nem egyenlő a Krisztus hívő közösségéhez tartozással. A Krisztus hívők között lenni nem egyenlő azzal, hogy én ehhez a közösséghez tartozom. Miért olyan fontos különbségtétel ez? Azért, mert én magam is tapasztalom, és gondolom, ti is tapasztaljátok, hogy milyen általános gyakorlat lett a közösségeinkben a gyülekezetek közötti vándorlás. Budapesten óriási divatja van ennek, nem lehet tudni, hogy ki mikor hol bukkan föl, hol ide, hol oda megyek. De országos szinten is megjelenik ez valami fajta problémaként azoknál, akik nyilván megtehetik azt, hogy hol ide utaznak, hol oda utaznak, hol amoda utaznak. Most ugye nyilván nem a szolgálattevőkről beszélek, az ő helyzetük sajátos, és ebből kifolyólag bizonyos értelemben nehezebb is. Mert elképzelhető, hogy én elmegyek Isten tiszteletre, és ott vagyok egyfajta Krisztus hívők között. De hogyha én nem tartozom oda, akkor én ilyen értelemben nem közösségben vagyok. Mert én valahogy kívül vagyok ezen a közösségen, amelyik hétről hétre és jó esetben hétközben is figyel egymásra, gondoskodik egymásról. Hogyha Isten tiszteletről kiesek, egy másik Isten tiszteletre beesek, hol ebben, hol abban a gyülekezetben, biztos, hogy sok érdekes dolgot fogok hallani. Lehet, hogy követek prédikátorokat, és nagyon jó tanításokat fogok hallani. De az biztos, hogy nem fog tudni megvalósulni a közösségnek az a jellemformáló ereje, amelyre az Úr létrehozta, életre hívta ezt a bizonyos krisztusi közösséget, a gyülekezetnek a közösségét.
Én magam is tudom, ha vendégként elmegyek egy gyülekezetbe,

mindig nagyon jól érzem magam, hát hogyne? Messziről jött ember vagyok. Sok érdekes dolgot tudok mondani, ők is csak érdekes dolgokat tudnak mondani. Rácsodálkozom arra, hogy milyen vonzó ez az ember, milyen vonzó az az ember, mindenki milyen kedves, aranyos és érdekes. Persze. Jövő héten elmegyek másik gyülekezetbe, mivel ott sem vagyok ott állandóan, ott is ugyanezt tapasztalom, és így tovább. De csak akkor kell szembesülnöm azzal, hogy ez a testvér mintha kicsit ellenszenves lenne, mert mindig ugyanazt ismételgeti, ha én hétről hétre találkozok vele. Akkor látom, hogy kik ők valójában, hogyha újra és újra együtt vagyok velük. És akkor tudja a közösség a jellemformálást megvalósítani az életembe Krisztus kegyelme által, hogy szeretem őket. Szeretem ezeket az embereket, akiknek már látom a hibáit, látom a gyengeségeit, látom, hogy mind civódnak. Szeretem őket akkor is. Ezért fontos az, hogy tartozzak egy gyülekezethez, és annak a gyülekezetnek építő tagja legyek. És akkor is maradjak ott, ha nehézségek vannak. Mert a nehézségek, az egymás közötti nehézségek, félreértések, és a többi, a legjobb jellemformáló erők az én életemben. Ha mindig vendég vagyok valahol, akkor a közösség ezt a harmadik alap pillér szerepét nem fogja tudni betölteni az életemben. És engedjétek meg, hogy még egy gondolatra mindenképpen felhívjam a figyelmünket a jellemformálás kapcsán, mégpedig azt, hogy én magam is találkoztam azzal nem olyan régen, egy uniós testvérünk hívott el egy olyan gyülekezetbe, ahol hangsúlyozta, fiatalok vannak. És ez nagyon jó. Biztos nagyon vidám, nagyon élénk, nagyon gyorsbeszédű emberek vannak ott, és könnyebben találunk hangot egymással. Könnyebben találunk utat egymáshoz, nem? Én mégis azt látom Pál apostolnál is, most a Galata levél 3. fejezet 28. versét idézem, nem kell fellapozni, mindannyian ismerjük. Így hangzanak ezek a szavak Pál apostol szájából, nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Pál apostolnak nem az volt a cél, hogy úgy széthúznak ezek a zsidókból lett keresztények, meg úgy széthúznak ezek a pogányokból lett keresztények, mert hogy ugye egymástól, úgy értem. Akkor legyenek zsidókból lett keresztény gyülekezetek, meg pogányokból lett keresztény gyülekezetek, nem. Valamiért Pál apostol egész szolgálatának a célja az volt, hogy az adott gyülekezeteket egységbe forrassza. Úgy, hogy ott vannak szolgák, és vannak szabadok. Nem voltak szolgagyülekezetek és szabad gyülekezetek, szegény gyülekezetek és gazdag gyülekezetek. Okos gyülekezetek és kevésbé művel gyülekezetek, nem. A gyülekezet szükségképpen vegyes. Vannak benne lassú beszédűek, vannak benne gyors beszédűek, vannak benne fiatalok, vannak benne öregek. Vannak férfiak és vannak nők. Vannak flegmatikus természetűek és vannak olyanok, akik indulatosabbak. És a többi, és a többi. Sokfélék vagyunk, és a gyülekezeteink ezt kell, hogy leképezzék. Miért? Mert hogyha nem sokfélék vagyunk, ha nem olyanok lennénk természetünk szerint, hogyha százan vagyunk, száz felé mennénk, akkor nem tudnánk, mit jelent az egység Krisztusban. Létre lehet hozni gyülekezeteket, szét lehet menni, mert a fiatalokkal sokkal egyszerűbb. Nem lehet. Az ige nem erre vezet minket, nem erre mutat rá, hogy keresd azokat, akikkel jobban érzed magad. Nem. Nem. Az ige éppen azt mondja, légy a gyülekezet tagja. Találd meg ott a helyed. És tanuld meg magad ott jól érezni a szolgálatban. Tanuld meg szeretni és elfogadni a másságot. Tanuld meg a türelmet. Tanuld meg a hibát szeretettel nézni. Vegyes közösségekre van szükségünk. De még mindig van hátra egy gondolat,
amit azt gondolom, hogy ennek a témának a kapcsán nem lehet kikerülni, még akkor sem, hogyha természetesen a témafelvetés által elhangzottak semmiképpen sem törekednek a teljességre. Mert nem minden hely, ahol több keresztény gyűlik össze, a közösségnek a helye. Én azt tapasztalom, és azt tapasztalhatjátok ti is bizonyára, hogy lehetnek bizony áll közösségek is. És erről szólnunk kell, hogy lehetnek áll közösségek. Lehet keresztény emberek között együttlétük ellenére is áll közösség, ami nem valódi krisztusi közösség. Mikor? Miért? Én azt gondolom, hogy a keresztény áll közösségnek a legfontosabb jellemzője az, hogy hazugságra épül. Tudjátok ki a hazugságnak az atya? Sátán. Sátán. A legkisebbnek is. Sátán az atya. A keresztény állközösség hazugságra épül, arra tudnélik, hogy a tagjai hazudnak egymásnak magukról és Istenhez való viszonyukról. Hogyha a keresztények együttléte olyan, ahol a keresztények hazudnak magukról, hazudnak arról, hogy én hogy állok az Istennel, és hogy állok magammal, és hogy állok veled, az nem lehet valódi Krisztusnak kedves közösség. Az ilyen közösségnek látszó alakulatot nem a Krisztus iránti vágyódás tartja össze, hanem a közös félelem. A közös félelem attól, hogy csak nehogy kiderüljön, hogy nem vagyok tökéletes hívő. Mint hogyha az együtt lét valami fajta olyan meleget tudna önmagában nyújtani, ami garantálja azt, hogy nem fogok elveszni. Az ilyen állközösség az rendszerint képmutatásra késztet. A képmutatás pedig hazugság. Pontosan azáltal késztet képmutatásra, hogy elvárásokat támaszt velem, veled szemben az előtt, hogy szeretni tudna. És az ilyen állközösség az elvárásaival éppen a szeretetre való képtelenségét leplezi. Az állközösség egyébként azért nagyon veszélyes, mert akadály lehet Krisztus és az egyes ember között. Akkor, hogyha az egyes ember nem tanulja meg szétválasztani Krisztust és az állközösséget, hanem Krisztussal azonosítja az állközösség rossz sémáit, elvárás rendszerét és szeretetlenségét. Krisztus nem ilyen. A valódi, és hangsúlyozom, nem emberi értelemben vett tökéletes közösség jellemzője elsőképpen éppen az, hogy az ember ott önmaga lehet. Nagyon fontos. Kézenfekvő, de nagyon fontos hangsúlyozni, ahol csetléseivel, botlásaival, örömeivel, bánatával együtt az lehet, és annak mutatkozhat, aki valójában. Az őszintétlenség, önmagunk nem vállalása egymás előtt megöli, a szószoros értelmében megöli a közösséget, és hosszú távon az egyéni hitéletemet is. Tudjátok miért? Mert ahogyan olvastuk az Efézusi levélben, hogyha őszintétlen vagyok, hogyha nem tudom vállalni önmagamat, hogyha képmutató vagyok, ha csak elvárások vannak, és görcsösen akarok ezeknek megfelelni, akkor éppen, hogy ebben a fajta állközösségben szó nem lehet együttes fejlődésről. Hát hogyan? Ahol mindenki eljátsz, hogy tökéletes? Ott nincs semmi dolga a közösségnek, mindenki rendben van, kész. Ismételgetjük mindig ugyanazt, és majd csak üdvözülünk. Nem. Ha képmutató vagyok, ha többet hazudok, vagy többet mutatok magamról, mint ami vagyok, hívőbbnek mutatom magam, mint amilyen vagyok, ha nem merem kimondani a küzdelmeimet, hogy most nem találom az Urat,
hogy most fáj, hogy a hitetlenség határmesdjéjén járok, mert van ilyen. Ha a közösség nem olyan, amelyik ezt el tudja hordozni, akkor az nem valódi közösség, mert nem ad alkalmat arra, hogy együtt fejlődjünk az érett férfiúságig. A valódi közösség alapfeltétele, hogy önmagam vagyok abban a közösségben. Én is, te is, meg te is. Mert csak a csetlők botlók, a valódi küzdő, kérdező, eleleső emberek azok, akik úgy tudnak szövetségbe forni, hogy együtt kell fejlődnünk valahová. Te is azt keresed, amit én. Időnként te is elbotlasz, én is. Menjünk együtt. Menjünk együtt, és győzni fogunk. Ez a krisztusi közösség. Nem az, ahol mindenki azt hazudja magáról, hogy ő hívő ember, és neki semmi problémája és gondja nincsen. Csak két példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy ezen a területen én azt gondolom, van mit tanulnunk, egyenként is, de közösségileg is. Pont pénteken voltunk a férjemmel egy nagy bevásárlóközpontban, valami ajándékot kellett venni egy családtagnak, mindegy, nem ez a lényeg. Mentünk le a parkolóba, ugye ilyen, hát nem mozgó lépcsőhoz, mindegy, megyünk, és hát én nehezen vásárolok ajándékot, csacsogok, gondolkodok, megvettem, de még utána is gondolkodom, hogy jó lesz, nem lesz, jaj, miért nem, hát hogy s mint. Jó a minősége, tudjátok. Nem tudom, gondolom, vannak még azért ilyenek rajtam kívül. A férjem meg ilyenkor mindig ugye megnyugtat, hogy jó lesz, nagyon jó, rendben van. És nem is ezért nyilván nem mondanám el ezt a dolgot, hanem azért mondom el, mert ennek a csacsogásomnak a végén kiderült, hogy a hátam mögött áll egy testvérem egy gyülekezetből, de én ezt már csak azután vettem észre, miután ugye ment ez a hát vidám párbeszéd ugye a férjemmel. Na most a testvérnőre ráköszönöm, jaj, szervusz! Ő egy felső parkolószinten szállt ki, hátra mosolygott, és azt mondta, sziasztok, sziasztok, és elment. És tudjátok, mi volt a következő gondolatmenet, amiről beszélgettem a férjemmel? Az volt, hogy nem mondtam valami csúnyát. Nem mondtam valami rosszat. Nem feledkeztem meg magamról, amit ez a testvér hallfél. Persze, hát nem mondtál semmi csúnyát. És ezt csak azért mondom el, mert rendkívül megvilágosító erejű. Hogy és ha csúnyát mondtam volna, és ha olyasmit mondtam volna, amit nem illik mondania egy kereszténynek, akkor mi van? Olyan vagyok, könyörgöm. Ha csúnyán beszélek a bevásárló micsodának a mély garázsa felé tartva, akkor én az is vagyok. Akkor miért kérdés az, hogy ő hallotta ezt? Nem mindegy. Értitek? Olyan mélyen vannak bennünk, hát ezek szerint bennem is, ezek a fura ilyen megfelelés, megfelelni akarás. Hadd lehessek az, itt is, aki a garázs felé tartva egy pénteki bevásárlás után. Mert az vagyok. Hadd ne kelljen itt másnak mutatni magam. Hadd legyek én. Mert van hová fejlődnöm. Nekem is, de neked is. Ugyanilyen példa az, amikor, ez tényleg nagyon rövid, amikor egy kedves testvérem, ez másra példa, hogy hogyan tudjuk egymást valami fajta képmutatás felé vinni. Egy kedves testvérem, mert számára szegény, megint csak váratlanul összefutottunk egy nyilvános helyen. Nagy lelkesen köszön, szia, hát örültem neki, hogy látom együtt, mehetünk most már tovább. Még nem azt látom, ahogyan még talán nem is köszöntem, de már észrevett engem, hogy egy automatából, tudjátok, vannak ilyen kávé, csoki, tea, nem tudom mi automaták, egy ilyen automatás pohárral a kezében állt. Észrevett. Hát úgy dobta el azt a poharat. De mint a nyúl. Tehát, hogy értitek, úgy tett, mint hogyha nem is lett volna a kezében.
Nem tudom, mit volt, nyilván nem is érdekes. De mondjuk egy ilyen automatában többnyire csak olyan dolgot lehet kapni, amit mi azt mondjuk, hogy ennyi egészségtelen. És tudjátok, akkor is ez már régebben volt, de a magam tapasztalata is ezt igazolja vissza. Miért? Itt tartok. Forró csokit iszok. És? Hadd ne kelljen hazudnunk. Ilyen szinten sem egymásnak. És vegyük azt észre, hogy azzal, hogy azt mondom, hogy a valódi közösség együtt fejlődő emberekből áll, aminek az előfeltétele az, hogy vállaljam önmagam, különben nem fogok tudni fejlődni. Ezzel nem azt mondom, hogy melengessük és nézzük el a bűnt. Nem. A képmutatók gyülekezete rendszerint azért jön létre, mert félnek attól, hogyha bevállalom magamat, és ő is bevállalja magát, akkor mintha bűn előtt hajtanánk fejet. Nem. Azzal, hogy én bevallom, hogy igen, mit tudom, én forró csokit iszok reggel, ezzel még nem a bűnt támogatom. Csak bevallom azt, hogy én még bűnre hajló ember vagyok. Bűnös ember vagyok. De te se vagy különb. Egyikünk se különb. Így kell nézni egymásra. Tudjátok, hihetetlen az, hogy a világban lévő segítő csoportok működnek, amelyek működnek, ahova az emberek szívesen mennek, mert meghallgatják őket, mert nem oktatják ki őket, és fejlődni kezdenek. Tudjátok miért? Mert bevallják először azt, hogy segítségre van szükségük. És együtt el tudnak indulni. Attól belülünk nem lesz senki és semmi, hogy azt hitetjük, vagy próbáljuk elhitetni egymással, hogy tökéletesek vagyunk. Szóval szombaton kívül találkozunk az utcán, és csak dobáljuk az automata poharakat. Nem. A valódi, élő, segítő közösség kialakulása nagyon-nagyon fontos. Három. Az első nagyon fontos dolog, meg kell tanulnunk szeretni egymást. Miért? Nem öncélú, nem azért, hogy jól legyünk együtt. Krisztus nem erről tanít minket. Meg kell tanulnunk szeretni egymást, mert hogyha egymást nem tanuljuk meg szeretni, akkor nem fogjuk szeretni azokat, akik Krisztust még csak nem is ismerik. Nincs olyan, hogy én a gyülekezetbeli testvéreimet nem tudom szeretni, de azért a világban lévőket nagyon tudom. Ilyen nincsen. Előbb meg kell tanulni egymást szeretni, aztán meg tudjuk tanulni szeretni azokat, akik Krisztust még nem is ismerik. És a harmadik lépcső sajnos, vagy nem sajnos, csak ezután jön. Ekkor fogok tudni szolgálni értük és nekik. Ja, tehát a gyakorlat mutatja, hogy enélkül is lehet szolgálni a világban, csak éppen Isten áldása nincs a szolgálatodon. Mert ha nem szeretetből van, akkor semmi értelme nincsen. Melyikünket fűti a hétköznapokban az elveszettek iránti szeretet? Úgy igazán. Ne azon görcsöljünk, hogy hogyan tudunk minél többet dolgozni. Először ne. Először találjunk egymásra. Építsünk szerető közösségeket, hogy ennek nyomán valóban megtanuljuk szeretni a kívülvalókat is. És aztán igazán teljes szívvel, krisztusi szeretettel haladva előre tudjunk szolgálni nekik. A megoldás én azt gondolom az, hogy először meg kell vizsgálnom őszintén Isten előtt azt, hogy hogyan viszonyulok a közösséghez. Hogyan viszonyulok a testvérekhez? A gyülekezethez való viszonyomat kell megvizsgálni. Nem felsorolni 10 testvért, akik szimpatikusak nekem. Mert ez még nem jelenti azt, hogy szeretem a gyülekezetet. És én azt gondolom, hogy ha hiányosságokra bukkanok, akkor Istentől kell segítséget kérnem ahhoz, hogy rendezni tudjam ezt a viszonyt, és hogy egyre inkább megismerjem őt magát. Mert ahogyan őt magát egyre jobban megismerem, egyre inkább megtanulok szeretni. És hogyha azt tapasztalom, mert Isten azt mutatja meg, hogy változtatni kell valamin a gyakorlatomban, akkor tegyem meg.
tegyem meg én azt a lépést, hogy elinduljak a közösség felé. De az is előfordulhat sokszor, sokaktól hallom, hanem hogyha én úgy találom, akár igazamban, akár nem, de így érzem, így tapasztalom, hogy a gyülekezet áll közösség, akkor azon kell gondolkodnom, hogy mit tehetek én azért, hogy ez a szerintem áll közösség, ami nem biztos, hogy az, valódi közösség irányába kezdjen el mozdulni, változni. Az egész gyülekezetet nem fogom tudni egyedül megváltoztatni, és nem is kell. De a közvetlen környezetemben érhetek el változásokat azáltal, hogy én másképpen kezdek el viszonyulni a testvérekhez. Hogy keresem azoknak az embereknek a társaságát, akik más korosztályba tartoznak, akik talán nem szimpatikusak. Éppen a közeledésemmel próbálom legyőzni a szeretetlenséget a szívemben. És azért vegyük azt észre, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy ha én nyílt vagyok, akkor az nyíltságot generál a másik emberben is. Különös ez. Különös. És szépen, fokozatosan átalakulhat az a közösség, amiről azt gondoltuk korábban, hogy talán áll közösség. És zárszóként annyit még hadd mondjak, hogy azt ne felejtsük el, hogy áldozatok nélkül Krisztus követés nincsen. És áldozatok nélkül valódi közösség sincsen. Valamit az egyéni életemből, az egyéni kis céljaimból, pénzkeresetemből, mit tudom én, minden bizonnyal fel kell áldozni azért, hogy valamennyi idő felszabaduljon a másik emberre, a testvéremre. Nem lesz soha üres órám, amikor most fel tudom hívni, vagy meg tudom látogatni a szükségben lévő testvéremet. Soha. Sátán erről gondoskodik. Nekem kell helyet adni az életemben a másokra való odafigyelésnek. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy fedezzük fel a közösségnek a hatalmas ajándékát a magunk számára, hogy ezáltal Krisztus kezében végre valóban formálhatóak és megszólíthatóak lehessünk. Amen.

Egy szeretettel folytatjuk a múlt héten megkezdett sorozatunkat. Nem tudom, hogy adhatok-e valakinek meghívót, plakátot. Krisztus vagy Antikrisztus főcímet viselő sorozat. És az az alcíme, hogy a majdnem tökéletes majdnem tökéletes hamisítvány. Ez mindig is kérdés volt, én úgy gondolom, a történelem folyamán, hogy mit mond az Isten, ki képviseli igazából Istent, és kik az úgynevezett hamis tanítók, vagy az antikrisztusi jelenség mi mindenben nyilvánul meg, de talán soha nem volt olyan szerteágazó, olyan sok vallás, olyan sok tanítás, olyan sok istenkép, mint ami manapság van. És hát erről proféciák is szólnak, hogy minél inkább haladunk a történelem lezárásához, annál inkább erőteljesebben fog megnyilvánulni. Ugye hamis krisztusok, hamis proféták támadnak Jézus szavai szerint. Tehát azért is gondoltuk ezt a sorozatot, hogy próbáljunk mi is tisztán látni. Hogyha valahol látunk valamit, hallunk valamit, akkor tudjuk összehasonlítani az Istennek a szavával, tehát a Biblia mit mond erről vajon. Az előző alkalommal volt szó arról, hogy a Jézus előtti korban a Biblia milyen antikrisztusi megnyilvánulásokról tesz bizonságot. Tehát az Isten ellenes hatalom munkálkodott már az emberiség kezdete óta. Ugye milyen régi a hamis vallás, azt olvassuk a Bibliában, hogy a második generációban már megjelenik a hamis vallás. És mind a mai napig párhuzamosan fut az igaz vallás mellett. A mai alkalommal pedig az apostoli kornak a torzulásait néznénk meg. Ez a cím, hogy most sok antikrisztus támadt, ugye idézőjelben van ez a cím, János apostol első leveléből vettük a címet, majd mindjárt el is fogom olvasni. Tehát torzulások az apostoli korban. Ugye az első században. Diotrefész és a Nikolaiták, ez az alcímben szereplő két kifejezés még, amit majd igyekszem kifejteni, megmagyarázni, hogy mi is ez tulajdonképpen. Tehát most sok antikrisztus támadt, írja János apostol az első században. Milyen torzulások alakultak ki már a Biblia, miről tesz bizonságot? Már Jézus idejében is, tehát Jézus, amíg itt volt a Földön, és miután a mennybe ment, és az első század folyamán az apostoli korban, milyen antikrisztusi megnyilvánulásokat látunk. Ugye Jézus, amíg itt volt a Földön, és végezte a szolgálatát, tanított, gyógyított, hirdette Isten országának az evangéliumát, azért sokszor rámutatott, hogy hogyan és hol van jelen Sátán emberekben, tanításokban, magában az egyházban is. Mire gondolok? Ugye János 8.44-ben olvassuk, ott a zsidóknak, honfitársainak mondta Jézus, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ugye elég, hát, hogy mondjam, súlyos kifejezés. Majd picit próbálok ennek a hátterül is beszélni, hogy miért mondta vajon ezt Jézus. És ugye különösen a vezetőket fedte mindig súlyosan, az írástudókat, a farizeusokat, a főembereket, mint akik nagyon eltorzított Isten képet tárnak az emberek elé. Tehát az volt a probléma, hogy mindig Isten nevében, az igazság nevében szóltak, tettek, és nagyon eltorzult módon. Felolvasok egy pár igehelyet, hogy mire is gondolok, tehát ez Jézus szolgálata idején volt még. Máté evangéliuma 23. fejezetéből szeretnék idézni. Jézus itt az írástudókat és farizeusokat szólította meg. A 4. verstől kezdődően olvasom. Ugye úgy kezdi, hogy az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Tehát azt mondja, hogy isteni tekintéllyel, hogy ez így szól az Úr, mint ahogy Mózes is mondta, azt mondja, így lépnek fel az írástudók és farizeusok, és azt mondja, hogy
Nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és azt emberek vállaira vetik, de ők az ujjukkal sem akarják azokat illetni. Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek, mert megszélesítik az ő homlokszíjaikat, megnagyobbítják köntöseik peremét, szeretik a lakomákon a főhelyet, gyülekezetekben az előlülést, és a piacokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket, mester, mester. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Doktoroknak se hívassátok magatokat, mert egy a ti doktorotok a Krisztus, hanem aki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok. Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik, aki magát megalázza, felmagasztaltatik. De jaj néktek, képmutató írástudók, farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt. Mivel, hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Jaj néktek, képmutató írástudók, farizeusok, mert felemésztitek az özvegyek házát, és színből hosszan imádkoztok, azért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. Isten egyházáról van szó. Isten népéről van szó. Egyházi vezetőkről van szó. És azt mondja, bezárjátok az Isten országát az emberek előtt. Ti magatok sem mentek be, és az embereket megakadályozzátok. Ugye elég súlyos szavak. Azt mondja, hogy mestereknek hivatják magukat, atyáknak, doktoroknak hivatják magukat. Jézus azt mondja, hogy ilyet ne tegyetek, ti mindannyian testvérek vagytok. Isten a ti atyátok, meg a mesteretek és a doktorotok. Ti emberek vagytok, teremtmények, ti mindannyian testvérek vagytok. Azt mondja, hogy felemésztitek az özvegyek házát, ugye? Anyagilag is kizsákmányolják. Nem csak a gazdagokat, hanem ráadásul a szegényeket is. Tehát nagyon súlyos dolgokat mond itt Jézus róluk. De olvasom még a 27. verstől, és azt mondja ugyanitt, jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívül szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszatok ugyan az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert építitek a proféták sírjait, ékesgetitek az igazak síremlékeit, és ezt mondjátok, ha mi atyáink korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő bűntársaik a proféták vérében. Így hát magatok ellen tesztek bizonyságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profétákat. És ugye nekik is mondja, hogy kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek ki a gyehennának a büntetését. Mondja ezt Jézus a vallási vezetőknek Isten népében, egyházában. Ugye elég érdekes. Tehát az antikrisztusi jelenség, megnyilvánulás Jézus életében, földi életének az idején is rendesen jelen volt, és nem akárhol, nem a pogány népek között, hanem az Isten népe között is. Ugye ilyeneket olvastam, hogy szeretik az előülést, a főhelyet, az emberekkel dicsértetik magukat, mestereknek hivatják magukat, fölmagasztalják magukat, bezárják a mennyek országát az emberek előtt. És azt mondja, meszelt sír, az meg külső pompa, ami bűnös szívet takar, bűnös életet takar, megölik a prófétákat, megölik azokat, akiket Isten küldött. Mi ez mind, hogyha nem antikrisztusi megnyilvánulás? Jézus ezekkel nem értett egyet, azt mondja, én teljesen más utat mutatok és javaslok nektek. Vagy olvasom a Máté evangélium a 20. fejezetéből is, Máté 20:25-től, így olvasom az igét. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen köztetek, mert hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. És az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságú sokakért. Ugye itt is rámutat, hogy aki másokon uralkodni akar, az nem Istentől van.
az nem krisztusi megnyilvánulás, hanem antikrisztusi. Azt mondja, aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok. Azt mondja, az embernek fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És Jézus azért jött, hogy bemutassa, hogy milyen az Isten, milyen az Atya. Ugye, aki engem látott, az látta az Atyát. Az Isten az ilyen, amit én mondok és bemutatok néktek. És ugye rámutatott a torzulásokra. Ugye János evangélium a 6. fejezetében van az a rész, hosszan beszél a néphez, ott is a zsidókhoz, és a végén azt mondják, hogy kemény beszéd ez. Kicsoda hallgathatja. És azt mondják, és utána azt mondja, hogy sokan visszavonultak tőle, és soha többé nem jártak ő vele. Azt mondja, hát, hogy kenyeret adsz nekünk, meg halat, az rendben van. Köszönjük szépen, légy szíves még egyszer, meg még életünk, amíg tart. Na, de amiket mondasz, abból köszönjük szépen, abból nem kérünk. Mi az, hogy térjünk meg, meg mi az, hogy bűnösek vagyunk, meg mi az, hogy nekünk bármiben változni kéne. Ez egy kemény beszéd. Ez a beszédet, de nem vagyunk kíváncsiak. És azt mondja, sokan ott hagyták a tanítványok közül, és soha többet nem jártak ő vele. Ugye, és antikrisztusi jelenség, Isten beszéde nem kívánatos, sőt veszélyes. János evangélium a 8. fejezetében is. Ugye ott hivatkoznak arra a zsidók, hogy Ábrahám a mi atyánk. De ne próbálj minket tanítani, mi azért vagyunk valakik. Hát mi vagyunk az Isten népe. Hát Ábrahám a mi atyánk. Ugye mire hivatkoznak? János 8.39-ben. Azt mondja, hogy fizikai leszármazás. Tehát fizikailag tartozok egy közösséghez, azt mondja, az a valami. Jézus el azt mondta, hogy az semmi. Ugye mondta Nikodémusnak, hogy ami testtől született, az test. Az, hogy kikitől származik, az teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy hogyan gondolkodsz, hogyan élsz, milyen a szíved állapota. És ugye ugyanitt mondja nekik, hogy ti azt mondjátok, hogy Ábrahám a ti atyátok, én azt mondom, hogy ti az ördög atyától valók vagytok. Ugye azt mondja, fizikailag tartozni egy közösséghez, az nem sok mindent jelent. Legalábbis az üdvösség szempontjából, meg hit szempontjából, az nulla. Mert aki újonnan nem született, az nem láthatja meg az Isten országát. Ugye mondja ezt Nikodémusnak. Ugye ugyanitt mondja a 40. versben, meg akartok engem ölni. Az Ábrahám ilyet nem tett. Azt mondja, Ábrahám a mi atyánk. Azt mondja, Isten nem emberölő, ott ugye Sátán mondja, hogy Sátán emberölő volt kezdettől fogva. Ezért, amikor ti engem meg akartok ölni, akkor ti most Ábrahám maga vagytok, vagy Sátán a ti atyátok. Ugye antikrisztusi megnyilvánulás. Fizikai erőszakot alkalmazni. 43. versben azt mondja, hogy miért nem értitek az én beszédemet? Miért nem hallgatjátok az én szómat? Azt mondja, mi a lényeg? Én el fogok menni, de a beszédek, amiket szólok. Ugye mondja is, másik alkalom, hogy a beszédek, amiket szólok, az lélek és élet. Mondja János 8.44-ben, hogy Sátán, akinek ti az a gyerekei vagytok, leszármazottai, azt mondja, hogy az hazugság atya. Az én beszédem igazság. Sátán hazug és hazugság atya, és ti a hazugságnak hisztek, és a hazugságot terjesztitek. És hát lehetne sorolni még az evangéliumokból sok ilyen megnyilvánulást, de egyenlőre legyen elég ennyi. Tehát Jézus, amikor itt járt a Földön, és tanított, és tette a csodáit, és hirdette Isten országának az evangéliumát, sokszor rámutatott, hogy Isten népe körében, különösen a vezetők között, a főpapok között, milyen sok antikrisztusi megnyilvánulás, tanítás, jelenség van. Ugye döbbenetes. Nézzük ezt a fogalmat magát, hogy antikrisztus, bár volt szó róla már az előző alkalommal is. Ugye a kifejezés maga János első levelében található, olvasom is innen, János apostol első leveléből, igen, megvan.
Olvasom a második fejezetnek a 18. versétől, tehát 1 János 2.18-tól. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóvá legyen felülük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Mit is mond, azt mondja János apostol, ez az első században van, igaz, hogy a század vége felé. Itt az utolsó óra, amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, így most sok Antikrisztus támadt. Mondja ezt János apostol az első század végén. Sok Antikrisztus támadt. Mit jelentett az, hogy hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön? Most kérdezem, lehet válaszolni. Mire gondol János apostol, amikor ezt itt leírta, hogy amint hallottátok majd, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt. Hol hallhatták az első század végén élt emberek? Honnan tudhatták? Mert János apostol erre hivatkozik. Hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus. Honnan? Jézustól. Uh-huh. Hát az ugye ekkor íródik a jelenések könyve, tehát a század végén, a század legvégén. Van esetleg más prófétai írás is a jelenések könyvén kívül, ami beszél az antikrisztusi hatalomról? Például Dánielnél, így van. Igen, ugye Dániel proféciái konkrétan beszélnek erről az antikrisztusi hatalomról. A Dániel könyve 7. fejezete például beszél a 4 vadállatról. Vagyis ugye az első 3-at megnevezi konkrétan, oroszlán, medve, párduc. A 4-et azt mondja, hogy ez egyszerűen beazonosíthatatlan, ez egy iszonyú fenevad. Iszonyú. Azt mondja, hogy ezt nem lehet leírni, egyszer nem lehet megnevezni. Ez egy iszonyú fenevad, 10 szarva van. És ugye beszél erről a fenevadról, meg a 10 szarv közül kinövő kis szarvról, ami hatalmassá lett, és ugye, mint antikrisztusi hatalomról, és sok mindent mond róla, mondja például, hogy hadakozik a szentek ellen, legyőzi őket. Mondja, hogy sokat szól a felséges ellen, a magasságos egek szentjeit megrontja. Sokat szól az Isten ellen ez a hatalom, az antikrisztusi hatalom. Vagy a Dániel könyve 8. fejezetében is beszél ugye tovább a kis szarvról, mondja, hogy a seregek fejedelméig növekedik, elveszi tőle a mindennapi áldozatot, ugye a bűnrendezést kiveszi az Isten kezéből, ez a hatalom. Aztán földre veti az igazságot. Szerencsés lesz az álnokság az ő kezében. Ugye sok jellemzőt ír már Dániel erről az antikrisztusi hatalomról, amely majd eljön. Erre a fenevadra utal vissza Jézus, és valóban Máté evangélium 24. fejezetében. Ugye mondja, hogy amikor látjátok, hogy ez a pusztító utalatosság, az a fenevad, az az antikrisztusi hatalom, amelyről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg, ugye ott áll majd Jeruzsálem előtt, akkor aki ugye mondja, hogy fusson, meneküljön mindenki. Tehát Jézus is hivatkozik erre, hogy ez már sok évszázaddal előtt konkrétan le volt írva, hogy jön ez az antikrisztusi hatalom. És erre hivatkozik János apostol, azt mondja, hogy amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljön, azt mondja, most sok Antikrisztus támadt. Ugye Pál apostol levelei jóval korábban születtek, tehát több évtizeddel János apostol írásai előtt. Ugye János apostol az evangéliumot is, leveleit is, meg a jelenések könyvét is a 90-es években írta. Tehát a század legvégén. Ugye Pál apostol levelei olyan 50-60 körül keletkeztek általában. És ugye a Pál apostol is ír, tehát ezt ismerhették már János apostol korában élő hívők. Ugye a második tesszalonikai levél második fejezetében is, tehát azt mondja, több, legalább van jó 3-4 évtizeddel ezelőtt már megint csak Pál apostol is leírta. Mit írt le? 2 tesszalonika 2:2-től idézek. Azt mondja, írja Pál apostol, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől se, ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja.
Ne csalja meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, amíg bekövetkezik előbb a szakadás. És megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Amint megmondatott Dániel próféta által is megmondatott, Jézus által is megmondatott, Pál apostol által is megmondatott, János apostolnak van mire hivatkozni, azt mondja, hogy ezt tudjátok, az Isten beszéde erről már réges-régen beszélt, és egyébként pedig most szemlélői lehettek, hogy nem egy, hanem sok, sok antikrisztus támadt. Pál apostol, szintén Pál apostol hivatkozik, Apostolok cselekedete 20. fejezete 29. verse. Ezt írja, hogy eltávozásom után jönnek közétek majd gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Azt mondja, hogy a gyülekezeten belül gonosz farkasok lesznek, akik nem kedveznek a nyájnak. Tehát Pál apostol több helyen is beszél erről, ír erről. No tehát, visszatérve a János apostol első leveléhez, azt mondja, hogy tehát amint megmondatott, amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt, és azt mondja, közülünk váltak ki. De nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felülük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Mi az, hogy azt mondja, sok antikrisztus támadt, és azt mondja, hogy közülünk váltak ki. Ez mit jelent vajon? Sok antikrisztus támadt, és azt mondja, hogy közülünk valók, közülünk váltak ki. Ebben mi van ebben a kijelentésben? Itt ugye ez nem lehet a római hatalom, ugye ott is, tehát hallottunk biztos az első pár században micsoda vérengzéseket. Ugye Néró császár és kollégái, tehát rendesen írtották az Isten népét, és iszonyú kegyetlenségek követtek el, és egy antikrisztusi megnyilvánulás, de János itt nem őróluk beszél, azt mondja, ez egy kívülről jövő támadás. Azt mondja, ezek az antikrisztusok, akikről én beszélek, ezek mi közülünk valók. Közülünk váltak ki. Azt mondja, nem az egyházon kívülről való támadásról beszélek. Emlékszünk, Jézus is, jaj, nektek képmutató írástudók, farizeusok, vallási vezetők. Szóval nem a pogányokról beszélek, nem a filiszteusokról, nem a nem tudom kiről. Isten népéről beszélek, az egyházon belül van a legveszedelmesebb antikrisztusi megnyilvánulás. Akik az Isten nevében teszik, amit tesznek, hivatkoznak sok-sok írásra, egyéb másra, és azt mondja, hogy az emberek előtt bezárják az Isten országát, mondja Jézus. Ők maguk nem mennek be, és az embereket is kizárják onnan. Ugye milyen veszélyes dolog? Az apostolok cselekedete 20. fejezete, 30. verse így szól, ugye az előbb azt mondta, idéztem Pál apostolt, amikor mondja, hogy eltávozásom után jönnek közétek majd gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak, és így folytatja, ti magatok közül is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azt mondja, hogy csábítják az embereket, maguk után vonják, azt mondja, hogy gyűjtenek maguk köré embereket. Tehát követőik vannak, híveik vannak, és azok fonák dolgokat beszélnek, az nem az igazságot mondják, fonák dolgokat beszélnek, azt mondja, farkasok, nem azért vannak, hogy a nyájnak jó legyen, azt mondja, ez gyilkos, mint a farkas, mint sátán emberül kezdetől fogos beszélnek, és gyűjtik maguk köré az

ahogy beszél róla az apostol, azt mondja, közülünk valók, közülünk váltak ki. Azt mondja, hogy nem is sejtitek, testvéreitekről van szó, akik egy gyülekezetben vagytok velük, és azt mondja, hirdetik úgymond az Isten igét, és beszélik a sok úgymond jó dolgot, és észre sem veszitek, hogy fonák dolgot beszélnek, észre sem veszitek, hogy nem krisztusi a lelkületük, tábor gyűjtenek maguk köré, és azt mondja, hogy szeretik a főhelyeket, az előlüléseket, és az emberek meg tisztelik, becsülik, követik, imádják őket. Nekik ez nagyon jól esik, és ezért csinálják. Ugye a második tesszalonikai levélben is azt olvastam, 2 Tesszalonika 2.3-ban, azt mondja Pál apostol, hogy az a bizonyos antikrisztus, vagy az az antikrisztus, aki majd eljő, így olvastam, mindjárt odalapozok. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, tehát a Krisztus napja nem jön el addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia. Azt mondja, erről az antikrisztusi szeméről, hatalomról mondja, hogy a veszedelem fia. Egy valakiről mondja még a Biblia, hogy veszedelem fia. Tudjuk-e, hogy kiről? Kit nevez a Biblia veszedelem fiának? Sátánt? Így őt nem. Júdást, így van. A veszedelem fiának nevezi. És itt azt mondja, hogy ugyanezt a kifejezést használja az antikrisztusra, aki majd megjelenik. Itt is mi az üzenet? Azt mondja, hogy nem ám kívülről jövő árulásról, támadásról van szó, azt mondja, tanítványi körön belülről jön az igazi nagy veszély. Ott leselekedik az igazi nagy veszély. Közülünk valók. Ugye milyen döbbenetes? Nézzünk meg egy konkrét példát erre. Tehát azt mondja János apostol, hogy sok antikrisztus támadt. Ugye azért felsoroltunk egy pár ismertetőjelet, hogy mi is az, hogy Krisztus ellenében teszik, amit tesznek, és szólják, amit szólnak. Név szerint egy szemét konkrétan megnevez maga János apostol. Ugye az alcímben, aki benne volt, Diotrefész. Nézzük, hogy mi ez a pár mondat, ez a pár jellemző, amit leír róla János apostol. János apostolnak a harmadik levelében található ez a személy. Ugye itt egyetlen fejezetből áll. János apostol harmadik leveléből idézek, olvasom a 9. verstől. János harmadik levele 9. versétől. Így szól, írtam a gyülekezeteknek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsokban ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atyafiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az Istentől van, aki pedig rosszat cselekszik, nem látta az Istent. Mi jellemző a Diotrefészre? Azt mondja, elsőséget kíván, majd kicsit megvizsgáljuk, mi ez a dolog. Azt mondja, nem fogad el minket, ez vajon mit jelent? Azt mondja, az embereket kiközösítik az egyházból, és azt mondja, hogy igazából ez azért van, mert nem látta az Istent, az megtéretlen. Elsőséget kíván. Picit próbáljuk a Biblia alapján körüljárni ezeket a dolgokat, hogy mitől antikrisztusi dolgok ezek. Elsőséget kíván. Jézus mit mondott erről a fajta gondolkodásról, magatartásról, amikor valaki fölé akar kerekedni? Egyáltalán maga Jézus mit mutatott be az embereknek? Ugye beszél arról a Biblia, hogy milyen volt Jézus magatartása akkor, amikor még nem jött le a földre, amikor még Isten volt.

0: Filippi beliekhez írt levélre gondolok. Filippi levél második fejezete, harmadik versétől olvasom az igét. Tehát most nézzük Jézus, hogy ő milyen volt, és mit mondott erről a fajta gondolkodásról, hogy valaki elsőséget kíván. Tehát valaki fölé akar kerekedni. Mit mondott erről Jézus? Ő milyen volt, és mit tanított erről. Tehát Pál apostol így ír, Filippi 2.3-tól olvasom. Semmit nem cselekedjen, tehát semmit ne cselekedjetek versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a magáét, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Pál apostol itt az alázatról beszél, alázatról ír a gyülekezetnek, azt mondja, hogy ne legyetek hiú dicsőségvágyók, azt mondja, alázatosan egymást különnek tartsátok ti magatoknál, és példaként Jézust hozza föl. Azt mondja, hogy Jézus Istennel egyenlő volt. Ugye erről a Biblia sok helyen konkrétan bizonságot tesz. Ugye János evangéliuma így kezdődik. Kezdetben volt az ige, Istennél volt az ige, és Isten volt az ige. És minden ő általa lett, és nála nélkül semmi nem lett, ami lett, és ugye a 14. versben azonosítja be, hogy is az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Isten fiáról beszél, az Isten volt. Vagy ugye a zsidókhoz írt levél is így kezdődik, hogy az utolsó időkben szólott fia által, aki által a világot teremtette, aki az Atya dicsőségének a visszatükröződése, valóságának a képmása, aki hatalma szavával fönntartja a mindenséget, ezt mind Jézusról mondja a Biblia. Meg hát utána sorolja. És azt mondja, hogy Jézus Isten volt. És azt mondja, hogy de mi csinált? Nem tekintette zsákmánynak, ugye kicsit nehezen érthető, ez mit jelentett? Nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ezt hogy tudnánk más szavakkal elmondani, hogy mi ennek a lényege? Ugye itt az alázatról szól, a megalázkodásról, arról ír Pál apostol, hogy egymást, a másikat különnek tartsam magamnál, Jézust hozza példának, azt mondja, Jézus Isten volt, de nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ez mit jelent? Próbáljuk más szavakkal megfogalmazni. Nem ért vissza vele. Mi az, hogy zsákmány? Ugye ragadomány, zsákmány. Ki szokott zsákmányt ejteni, és mit csinál vele? Ugye azt mondja, megragadja a sas azt a nem tudom mit, aztán úgy begörcsel a karma, el nem engedi. Zsákmány, ragadomány. Azt mondja, Jézus az istenségét nem tartotta olyan dolognak, amiről ne tudna lemondani. Nem ragaszkodott hozzá mindenáron, mint egy zsákmányhoz. Olvastam egy könyvben, hogy Jézus, amikor látta az embernek a nyomorát, a tehetetlenségét, a fájdalmát, azt írta a szerző, hogy nem tekintette többé kívánatos helynek a mennyet, hanem azt mondja, akkor én mindent megteszek annak érdekében, hogy az embert meg tudjam menteni. Az Isten volt Jézus, és azt mondja, nem tekintette zsákmánynak, nem ragaszkodott hozzá mindenképpen, hogy ő megmaradjon. Azt mondja, letette az isteni hatalmat, azt mondja, önmagát megüresítette. Ez mit jelent akkor?
1: Lemondott isteni hatalmáról.
0: Ugye azt mondja Pál apostol, hogy egyedül istené a halhatatlanság. Azt mondja Jézus az evangéliumban, hogy amiképpen az atyának élete van önmagában, aképpen adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Egyenlő, halhatatlan. Nem csak az, hogy örökké él, mert az teremtmények is örökké élhetnek és élnek, de nem halhatatlanak. Senki más nem halhatatlan, csak az Isten. És azt mondja, Jézus ezt leteszi. Zsidókhoz írt levél a második fejezetében Olvassuk, azt mondja, hogy egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál a halál elszenvedésért. Azt mondja, ő megalázta magát, megüresítette magát. Az Antikrisztus mit csinál? Felmagasztalja magát. Azt mondja, ő is van egy szinten, de azt mondja, ezzel nem elégszik meg, hogy ő milyen szinten van. Ő még többet akar, és még többet, és még többet is uralkodni akar. Milyen az Isten? Ő nem tekinti még az istenségét sem olyan dolognak, amiről ne tudna lemondani az ember javára, az ember érdekében. Azt mondja, önmagát megüresítette, szolgai formát vett, és amikor olyan állapotban találtatott, mint az ember, az emberré lett. A teremtő egy lett a teremtményeivel. Azt mondja, hogy milyen megalázkodás, milyen megüresítés lett volna az, hogyha mondjuk Jézus egy királyi családba születik. Elég óriási lett volna akkor is a különbség? El tudjuk képzelni, hogy milyen Istennek lenni? Én se. Fogalmam sincs. Halvány sejtéseim vannak arról, hogy milyen Istennek lenni. És azt mondja, itt a Földön, hogyha egy királyi családban születik, az is hihetetlen megüresítés és megalázkodás lett volna. De azt mondja, hogy a legszegényebbek közé. Ugye József meg Mária. Onnan tudjuk, hogy nagyon szegények voltak, hogy amikor Jézus fölvitték, a gyerek Jézus fölvitték a templom, hogy bemutassák, azt mondja, galamb, gerlicét vittek. Igazából ott nem, ott azt hiszem túlkot, vagy mit kellett volna, ugye, ha mózesi törvényeket olvasok, de ott az van, hogy de ha szegény a szülő, a család, akkor elég, hogyha galamb fiat visznek. Ők szegények voltak. Azt mondja, az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. Mondta egy valakinek, aki követni akarta. Azt mondja, hogy a legszegényebbek közé született, ugye Názáretbe, aki abban a városban, ami hírhetten nem volt valami fényes erkölcsű. Származhat-e valami jó Názáretből mondás volt. Tehát és azt mondja, hogy és ráadásul az emberré lett, és emberként is engedelmes, önmagát megalázta. Ami azt jelenti, hogy önmagát háttérbe szorítva szolgált igazából minden körülötte lévő embernek. Na ez az isteni magatartás, ez a krisztusi lelkület, ez a krisztusi gondolkodás. Ezért mondja a Pál apostol, az az indulat legyen bennetek. Az eredeti görög az egész, sok mindent jelent a görög szó, tehát azt mondja, hogy az a fajta gondolkodás mód legyen bennetek, ami a Krisztusban volt. Az a lelkület legyen bennetek. Azt ne felmagasztalni akarjátok, ne uralkodni akarjátok. Krisztus nem ilyen. Krisztus nem ilyennek mutatta be az Istent, az Atyát sem, és ő maga sem erre mutatott példát. Máté 11.29. Jézus azt mondja, tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ilyen az Isten, mert aki engem látott, az látta az Atyát. Máté evangélium a 20. fejezetéből is idézek. Máté 20-nak a 21. versét először azt mondja, hogy ugye jött Jakab meg János, meg az anyukájuk, hogy add már majd, hogy a mennyek országában majd jobb és bal kezet felül ülhessenek a fiúk. Jó, rendben? Hogy majd azért valami pozíciót töltsenek már be ott az Isten országába. És Jézus mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Ugye emlékszünk, szintén ugyanők voltak, amikor tüzet kértek a falura, hogy nem fogadtak be minket. Akarod, hogy tüzet kérjünk, meg emésszel? Azt mondja, nem tudjátok, mi némű lélek lakik bennetek. Itt is. Azt mondja, nem tudjátok, hogy mit kértek. Azt mondja, hogy tudjátok, hogy ti, hogy én mit képviselek? Mit tanítok? Milyen vagyok? Pontosan azzal ellentétes dolgot mondotok megint az önkihasználtóan. Tehát Máté 20-25-től olvasom. Jézus pedig előszólítván őket mondta, tudjátok, hogy a pogányok fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de ne így legyen ti közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. És az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja életét váltságú sokakért. Azt mondja, most is amit mondtatok, az azt jelenti, hogy nem ismeritek az Istent. Nem értetek engem. Amit ti kértetek, az egy antikrisztusi megnyilvánulás. Megint csak ti uralkodni akartok, megint valaki fölött. Azt mondja, Isten, én erre mutatok nektek példát. 113. Zsoltárból idézek, azt mondja az ige, kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, és aki önmagát megalázva tekint szét mennyen és földön. Azt mondja, milyen az Isten? Azt mondja, és igazából ki hasonlít? Itt a földön, senki nem hasonlít az Istenhez. Mert Isten úgy uralkodik, hogy önmagát háttérbe szorítva szolgálja minden teremtményét. Az Isten ilyen. Ti meg emberek állandóan fölül akartok kerekedni a másikon, meg a tömegen, uralkodni akartok. Az Isten nem ilyen. Ez egy antikrisztusi megnyilvánulás. Hogy János evangélium a 13. fejezetében ott van az utolsó vacsora. A tanítványoknak mi volt a legfőbb gondjuk az utolsó vacsorán? Egyedül Lukács evangéliumában, olvassuk majd el, most nem foglalkozunk vele, Lukács evangéliumában, amikor megemlékezik az utolsó vacsoráról, ott megemlíti, hogy mi volt a tanítványok legfőbb problémája ott is. Versengtek, hogy ki a nagyobb közöttük. Még az utolsó vacsorán is ez a lelkület volt bennük. És végig egyébként a 3,5 év alatt. És Jézus ugye joggal mondhatta, egyszer mondta is, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzetség, meddig leszek köztetek, meddig szenvedlek még el titeket? Ezt a tanítványoknak mondta. Azt mondja, nem értitek, nem látjátok, hogy milyen az Isten? Hát itt vagyok, hát mondom, hát cselekszem. Azt mondja, be volt zárva a fülük. Még az utolsó vacsorán is azt mondja, versengtek, hogy ki tekinthető közöttük nagyobbnak. És Jézus megint csak, nem csak szavakban mondta, azt mondja, figyeljetek, megmutatom, hogy ki a nagyobb. És ugye nem volt szolga, aki mossa lába, csak ott ültek, hogy senkinek nem volt annyi alázata, hogy na akkor megmosom. Azt mondja Jézus, na figyeljetek, akkor megmutatom, hogy milyen az Isten. És akkor levette a felső ruházat, és elkezdte mosni a tanítványok lábait. Azt mondja, aki a legnagyobb akar lenni, az legyen mindenki szolga. Isten a legnagyobb. Isten mindenki szolgája. Ez a krisztusi lelkület. Ez a krisztusi magatartás. Ezzel ellentétes az antikrisztusi. Honnan ered ugye ez az antikrisztusi gondolkodás? Hát nyilván a legfőbb antikrisztustól, aki az Isten fiának a legfőbb ellenlábosa lett ott a mennyben, aki sátánná vált, ugye Isten nem sátánnak, nem ellenségnek teremtette, de azzá vált, ugye nem állott meg az igazságban, ahogy mondja Jézus, azt mondja, igaznak teremtetett, ő igaz volt. Volt az arányosság pecsétgyűrűje, oltalmazó kérub, stb. De azt mondja, hogy nem állott meg az igazságban. Csak egy igét olvasok arról, hogy honnan ered, kitől ered, ugye ez a bizonyos lény, a legintelligensebb teremtmény, aki sátánná vált. Ézsaiás könyve 14. fejezetéből idézem a 12. verstől. Migint estél alá az égről fényes csillag hajnalfia, levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te azt mondtad szívedben, az égbe megyek föl, és az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon, fölibük háguk a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Azt mondja, hogy nekem nem elég az, hogy én vagyok a leggazdagabb, a legerősebb, a legintelligensebb teremtmény. Én ezzel nem elégszem meg. Én arra vágyom, hogy engem imádjanak. Hogy én nagyobb, legalább olyan legyek, mint az Isten, de azt mondja, hogy nem, azt mondja, hogy az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, felibük hágok a magas felhőknek, az még Istennél is nagyobb akart lenni. Még az Isten is, mit mondott Jézusnak? Máté 4, pusztai megkísértés. Mit mond az Istennek, az Isten fiának? Ha leborulva imádsz engem. Na itt van az antikrisztusi magatartás. Neki nem elég, hogy a teremtmények közül a leghatalmasabb, leggyönyörűbb, legintelligensebb, mindent szép és jót, amit csak lehet mondani teremtményről, ő olyan volt. És azt mondja, nem, nekem ez nem elég. Én nagyobb akarok lenni, uralkodásra vágyam. És azt mondja, Jézus pedig megmutatta, hogy milyen az Isten, azt mondja, ő pedig önmagát megüresítette. Ez szolgai formát vett föl. Tehát a hatalomvágy, hogy uralkodni akar, másokat leigázni, nem szolgálni akar, hanem uralkodni akar. Őt dicsőítsék, őt imádják. És az a baj, ugye az ember tragédiája, hogy az édeni bukás után mindannyian ezt örököltük. Ezt a fajta lelkületet, gondolkodás. A tanítványokban is ott volt. Még az utolsó vacsorán is azon versengtek, hogy egymást legyőzzék, hogy fölülkerekedjenek a többieken. Ez nem krisztusi dolog. Máté 23:8-ban mit olvastam? Azt mondja, egy a ti mesteretek, ti mindannyian testvérek vagytok. Az egy másik dolog, hogy persze minden gyülekezetben, az egyházban kell, hogy legyenek tisztségek. Kell, hogy legyenek szolgálatok, amiket be kell tölteni, mert ugye meg kell szervezni a gyülekezeti életet. Ez kell, hogy legyen, de itt nem alá és fölé rendeltségről van szó, nem hierarchiáról van szó. Mindenki testvér, mindenki egyenrangú, csak más szolgálatot lát el esetleg, más tisztséget tölt be. Ti mindannyian testvérek vagytok. Az, hogy alá-fölé rendeltség, ez a bizonyos hierarchia, hogy alacsonyabb rangú már, aki alattam van, azt mondja, ez az Isten országában ilyen nincs. Ugye Diotrefészről is, visszatérve Diotrefészhez, azt mondja, hogy Diotrefész elsőséget kíván. Ugye rövid kifejezés, de a Bibliából sok-sok igét lehetne még hozni, ezt alátámasztani, hogy ez abszolút antikrisztusi gondolkodásmód. Elsőséget kívánni. Aztán sátán így kezdte. Ezzel oltotta be az embereket. Jézus tanítványai is ezzel küzdöttek, mint ahogy mindannyian valahol ott van bennünk. Vagy lappang, vagy nyíltan. De valahol ott van bennünk ez, hogy kitűnni valamivel, hogy ismerje el, hogy én azért külön vagyok. Aztán mit mondott még róla? Azt mondja, hogy nem fogad el minket. Hogy elsőséget kíván, és így folytatja, nem fogad el minket, írja Pál apostol. Tehát Diotrefész elsőséget kíván, és nem fogad el minket. Kik azok a mi, akiket nem fogad el? Kiket nem fogad el? Mit gondolunk? Mi lehet ennek a... Akkor próbáljuk meg ennek a lényegét is megfejteni. Azt mondja, hogy elsőséget kíván, ezt már láttuk, hogy mennyire nem krisztusi dolog. Nem fogad el minket. Kiket? János apostol ki volt? Mit nem fogad el ez a Diotrefész? Kit és mit nem fogad el? Tanítványokat nem fogadja el. És kik a tanítványok? Mi jellemző leginkább a tanítványokra?
2: Jézus követői.
0: Jézus követői. Idézek Jézustól, mit mondott az ő tanítványairól, és legfőképpen mi kell, hogy jellemezzen egy jézusi tanítványt, mint amilyen éppen János apostol is volt. Máté evangéliuma 28. fejezetére gondolok, itt a könyv vége, ugye Máté 28:19-től olvasom, Jézus ezt mondta, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, fiúnak, Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Amit én mondtam néktek, amit én parancsoltam néktek, ti, mivel hogy ezt te tudjátok, erre tanítsatok meg mindenkit. Ki a tanítvány? Aki az Isten beszédét, parancsát tanítja, hirdeti. Ez az igazi tanítvány Jézus szavai szerint. És azt mondja, nem fogad be minket, az mit jelent? Nem fogad el minket. Az Isten beszédét elutasítja. És azokat, akik az Isten beszédét képviselik, elutasítja. Az igazi tanítványok azok. Az Isten szaván alapul az ő hitük. És azt mondja, Diotrefész nem fogad el minket. Az Isten szava neki nem tekinti. János 6:63. Jézus azt mondja, a beszédek, amiket szólok néktek, lélek és élet. Ugye, mit mondanak ott? Azt mondja, kemény beszéd ez, kicsoda hallgathatja. Jézus azt mondta, ez az élet, amit nektek mondok. Ugye azt mondja később, hogy amikor azt mondja, sokan ott hagyták a tanítványok közül, sokan elhagyták, és soha többé nem jártak ő vele. Megkérdezte azt, mondja, ti is el akartok menni? Mit mond Péter? Azt mondja, hová mennénk, Uram? Örök életnek beszéde van te nálad. Ez az életnek a beszéde, ami az Istentől származik. Máté 24.35 azt mondja Jézus, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Az igazi tanítványok mindig az Isten beszédét képviselik, és az Isten beszédét hirdetik. És aki őket nem fogadja be, az az Isten beszédét nem fogadja be, az Isten beszédét nem fogadja be, az Istent nem utasítja el. Diotrefész ilyen volt. Elsőséget kívánt, Jézus nem erre mutatott példát, pont az ellenkezőjére. Nem fogadta el az Isten beszédét képviselő tanítványokat. Jézus, ugye idéztem egy pár igehelyet, rengeteg igehelyen hivatkozik az Isten beszédére, mint alapra. Az Isten beszéde élő és ható. Az Isten beszéde a mag, ugye magvető példázata. Ami, hogyha bekerül egy ember szívébe, ugye talajba, azt mondja, hogy szárba szökhet, gyümölcsöt teremhet, de az Isten beszéde az alap mindig. És azt mondja, Diotrefész ezt elutasítja. És sajnos azt látjuk, hogyha ilyen szempontból nézzük a kereszténységnek a történetét, meg a Jézus utáni történelmet, hogy az egész történelem során az üldözés mindig e körül lángolt föl. Az Isten beszéde. Aki ha valahol, tehát magában a keresztény egyházban, ha valaki az Isten beszédére hivatkozva próbált valamit képviselni, akkor mi történt? Ugye Lutherrel és a többiekkel. Calvin János. Luthert éppen nem égették meg. Hány millió embert égettek el, mert az Isten beszédére próbált hivatkozni, hogy az Isten beszéde ezt és ezt és ezt mondja. Ez nem helyes. Jelenések könyvéből idézek csak, ugye ott végigveszi ezt a történelmet, ezt a jó pár száz évet. Jelenések könyvéből három részt idézek. Jelenések 1.9. Pál apostol miért volt a rabságban Pátmos szigetén? Én, János, aki néktek atyátok fia vagyok, társatok a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában, tűrésében, a szigeten volt, amelyet Pátmosznak neveznek, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonságtételéért. Miért raboskodott? Mert ő az Isten beszédét képviselte. Ez tűrhetetlen volt. Vagy olvasom Jelenések könyve 6.9. Azt mondja itt az ige, Jelenések 6.9. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonságtételért. És a bizonságtételért, amelyet kaptak. Miért ölettek meg? Az Isten beszédéért. Ez tűrhetetlen dolog. A keresztény egyházon belül. Jegyzem meg óvatosan. Jelenések 20.4. Azt mondja, Jelenések 20.4. És láttam királyi székeket, leültek azokra, adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonságtételért és az Isten beszédért. Mint egy refrén. Miért gyűlölték az embereket? Miért üldözték? Miért ölték meg? Mert az Isten beszédét, az Isten parancsolatait képviselték. Diotrefész kezdte a sort, szinte így lehet mondani. Most hát már volt előtte is, meg mellette is, de név szerint Diotrefész, azt mondja, sok antikrisztus támadt, név szerint Diotrefész kiemeli. Elsőséget kíván, ez nem Istentől származó dolog. Nem fogad el minket, az Isten beszédét, az Isten beszédén alapuló tanítványságot. Aztán mit olvasunk még róla? Bocsánat, még egy... Jó, nem olvasom, az időnk előre halad. Tehát azt mondja, Diotrefész nem fogadja be azokat a tanítványokat, akik az Isten beszédét szavát képviselik. Akkor így summázzuk ezt a második jellemzőt. Azt mondja, az egyházból kiveti. Ezt is olvastam. Kiket vet ki az egyházból? Nem tudom, emlékszünk-e? Nézzük meg, hogy kiket vet ki. Elsőséget kíván. Nem fogad el minket. És kiket vett ki az egyházból? Emlékszünk rá? Elolvasom. Azt mondja, hogy nem fogod el minket, ezért ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsokban ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be az atya fiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Kiket vet ki az egyházból? Kicsit lehet, hogy nehezen érthető. Elolvassam még egyszer. Kiket zár ki, közösít ki, vet ki az egyházból? Azt mondja, hogy nem fogad el minket, gonosz szavakkal csácsog ellenünk, sőt, nem elégszik meg ezzel, maga sem fogadja be az atya fiakat, és akik ezt akarnák, azokat is akadályozza, és az egyházból kiveti. Kiket vet ki az egyházból, ugye? Azt mondja, nem fogadja be az atya fiakat, a tanítványokat. Kiket? Akik az Isten szavát képviselik. Azt mondja, nem fogadja be, azokat akadályozza, akik azt mondja, hogy, akik ezt akarnák, tehát ha valaki be akar fogadni olyat, aki az Isten szavát képviseli, az Isten beszédét, akadályozza, és az egyházból kiveti. Isten szavának nincs helye, legalábbis lényegileg, lehet, hogy formálisan sok hivatkozás van rá, biztos, de lényegileg azt mondja, azok a tanítványok, akik az Isten szava szerint akarják érni a hitéletüket, azok nem kívánatos személyek az egyházban. Azokat ki kell onnan vetni. Ugye megint csak egy súlyos dolog. Máté evangélium a 15. fejezetében Jézus beszél, hogy vannak beszédek, parancsolatok, törvények, amik az Istentől származnak, az Isten egyházán belül, és vannak beszédek, tanítások, törvények, parancsolatok, amik nem az Istentől származnak, Isten egyházán belül. Csak három verset idézek, Máté evangélium a 15. fejezete. Ugye oda mentek Jézushoz, és felelősségre vonták, ugye mondták, hogy hát figyelj már Jézus, a te tanítványaid áthágják a vének rendeléseit. Hát hogy van ez? Hát nem tanítod meg tanítványaidat, hogy rendesen viselkedjenek, hogy rendesen hívő emberek legyenek? Hát áthágják a tanítványaid a vének rendeléseit. És Jézus pedig, harmadik vers, Máté 15.3, Jézus pedig felelvén mondta nékik, ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által? Az Isten parancsolta, amit csináltok? Az Isten beszédén nyugszik, amit csináltok? Nem, ti találtátok ki, hogy ez Isten így akarja. Azt így áthágjátok. A ti parancsolataitokkal áthágjátok az Istennek a rendeléseit. Vagy mondja ugyanitt a 6. vers. Erőtelenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. 9. vers. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Diotrefész ilyen volt. Aki az Isten beszédére építette volna a hitét, azokat akadályozta, nem fogadta az egyház, de a közösségbe, sőt kivetette onnan. Mondjad, Erika, jelentkeztél az előbb. Bárkit is kizárni, kiközösíteni az egyházból, a testvéri gyülekezetből. Mit mond erről a Biblia? Szabad-e bárkit kizárni, kiközösíteni az egyházból? Csak indokolt. Így van, ez a válasz. Csak indokolt esetben. És mi az indokolt eset? Az, hogyha valaki az Isten beszédére építi a hitét, meg az Isten szavát tanítja, az indokolt eset? Ugye Diotrefész ilyen volt, azt mondja, itt jönnek itt mindenféle, hogy ezt mondja az Úr, meg ezt mondja a Biblia, azt mondja, hát vagy abba hagyod, vagy akkor kizárlak. Mikor kell szabad, vagy mikor kell valakit kizárni, kiközösíteni? Mit mond erről a Biblia? Ugye Máté evangélium a 18, próbálom rövidre fogni. Máté 18 ott azt mondja, hogy ha látod, hogy az atyád fia vétkezik, bűnt követel, bűnben él, akkor menj el négy szem közt, nem hallgat rád kettőt, hármat, nem hallgat rád, vidd a gyülekezet elé, és ha nem, akkor legyen olyan, tehát azt mondja, hogy olyan előtted, mint a pogány és a vámszedő, amit megköttök a földön, ugye szövetségkötés, keresztség, az mennyben is kötvelészen, amit megoldotok a földön, ugye megoldani a megkötött szövetséget, kizárni, azt mondja, az a mennyben is oldva lészen. Aki nyilvánvaló bűnben él, és nem hajlandó ezt belátni, nem hajlandó ebből megtérni, nem hajlandó bocsánatot kérni, megváltozni, azt mondja, azt ki kell zárni az egyházból. De nem azt, aki másképpen gondolkodik, mint én, aki az Isten szavára építi a hitét, nem azt kell kizárni. Diotrefész ezen az úton járt. És még egy, az alcímben benne van, hogy Diotrefész és a nikolaiták, ugye ebben az időszakban volt ez jellemző, van a hét gyülekezeti levél a Jelenések könyvében, és a legelső levél az első századi kereszténységről szólt, ugye az efézusi gyülekezethez írt levele Jézus Krisztusnak. Tehát az első században járunk, és itt van ez a kifejezés, el is olvasom, nikolaiták, azt mondja, hogy Jelenések 2.1-től olvasom, az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét aranygyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrű vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad, emlékezzél meg azért, honnét estél ki, térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozítom a helyiből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. És nem olvasom tovább. Most csak két dolgot emelek ki. Azt mondja, mit mond? Azt mondja, hogy megkísértetted, megpróbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, és nem azok, és hazugoknak találtad őket. Itt van például János apostol, azt mondja, megdicséri, miért dicséri meg? Azt mondja, itt van Diotrefész például. Te leleplezted Diotrefészt, aki azt mondja magáról, hogy ő a valaki, ugye elsőséget kíván, és azt mondja, leleplezted, hogy az Isten beszéde alapján leplezted le, hogy hazug. És azt is mondja, hogy de megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Itt az első századról van szó. Hallottunk-e valamit erről, hogy kik voltak ezek a nikolaiták? Nem nagyon, ugye? Nem nagyon van róluk leírás egyébként, tehát én is nézegettem így az interneten is. Egy-két dolgot úgy próbálnak róluk leírni, de én csak egy dolgot említek, tehát hogyha nézzük magának a szónak a jelentését, hogy mit jelképez maga ez a szó, nikolaiták. Nikáó azt jelenti, hogy győzni, felülkerekedni valamin. Laos azt jelenti nép. Nikolaiták, Nikolaos, nikolaiták. Azt mondja, hogy nép, tömeg, győzni, felülkerekedni. Azt mondja, hogy olyan valakik, akik felül akartak kerekedni a népen. Le akarták győzni őket. A diotrefészi elsőséget kívánás. Persze van magyarázat szerint több jellemzőjük is, de most én csak ezt akarom kiemelni, ami megint csak megerősít, amit eddig beszéltünk. Azt mondja, itt még nem tanítás, mondja, a nikolaiták cselekedete, azt mondja, ezt cselekszik például, amit Diotrefés cselekszik. Aki elsőséget kíván, és mindenkit kizár, aki ellene mer mondani, azt mondja, hogy legyőzi a népeket, a többséget, felül akar kerekedni, és felül is kerekedik. Azt mondja, ebből még nincsen tanítás, de majd meglátjuk, tehát a negyedik századra, ott a pergamumi gyülekezetnek írt levélben mondja, hogy ott már a nikolaiták tanításáról beszél. Azt mondja, a negyedik századra, itt a nikolaiták cselekedeteiből, tehát hogy elsőséget kíván, primátus, ott már hivatalos dogma, hivatalos tanítással válik. Ez, hogy ez így van jól, mert ez az Isten akarata. Itt még csak cselekszik, ott pedig már tanítják, és hivatalos dogma szintjére emelik majd a pergámumi gyülekezetnél a negyedik században. Ennyit szerettem volna megosztani, hogy az első században, az apostoli időkben és Jézus idejében milyen antikrisztusi megnyilvánulások voltak. Nem mondtam el mindent, ugye még vannak, lesznek előadások, ennyi fért bele, túl is csúsztam az időn, elnézést kérek. Kérdés, hozzászólás, kiegészíteni való, ellentmondás, bármi, amiről közösen beszélhetünk, tovább gondolkodhatunk.

Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A múlt alkalommal, sorozatunk első alkalmán a bevezető gondolatokon túl bizonyos alapvető kérdésekkel foglalkoztunk, ilyenekkel, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek. Nyilván innét kell elindulnunk, amikor a gyermeknevelés bibliai alapelveit, alapvető kérdéseit szeretnénk közelebbről megismerni. Ma viszont már a gyermeknevelés konkrét kérdéseiről kezdünk el beszélni. Sorozatunk címének a megfelelően a nézőpontunk mindig az lesz, hogy milyen irányt mutatnak a bibliai kijelentések. Tehát most a mai alkalommal is olvassunk mindjárt egy bibliai ígét, de ezt megelőzően, mivel talán nem mindenki vette kézbe a programot, hadd olvassam el a mai alkalomnak a címét: testi, szellemi és jellembeli nevelés, az önálló helyes gondolkodás és döntéshozattal képességének a kifejlesztése, hogyan bánjunk a nevelés során a gyermeki szeszéllyel és akaratossággal. Majd meg fogjuk érteni, hogy ez a mai téma talán a legalapvetőbb, nagyon sok minden fontos ezen kívül, de ez valahol mindennek a tengelye, amiről ma szeretnénk beszélgetni. Tehát legelőször ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy testi, szellemi és jellembeli nevelés, tehát hogy mit jelent ennek a három szempontnak a komoly, egyenlőképpen való komoly érvényesítése, erre vonatkozóan szeretnék egy bibliai igét olvasni, mert ahogy említettem, mindig ez a nézőpontunk, hogy hogyan fedezhetjük fel a bibliai tanítások értékét és alkalmazhatóságát a gyermeknevelésben. Lukács evangélium a második fejezetének az 52. verséből olvasom azt a rövid feljegyzést, amit Jézus gyermekkoráról örökít meg a Biblia. Lukács evangélium a második fejezetének az 52. verse a következőképpen hangzik. Így olvasom. Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában, és Isten és emberek előtt való kedvességben. Jézus a leggyakrabban emberfiának nevezte magát. És ez az elnevezés nem csak arra utalt, hogy ő a földre úgy jött, hogy letette az isteni hatalmát, és teljesen emberként élt közöttünk, hanem arra is utalt ez a kifejezés, hogy Jézus földi életének az egyik nagyon fontos célja volt, hogy egy minta emberi életet mutasson be. Születésétől haláláig, gyermekkorában, ifjúkorában, felnőtt korában. Tehát ez az egyetlen rövid mondat, amely Jézus gyermekkoráról szól a Szentírásban, egy iránymutatás kíván lenni számunkra, hogy milyen az eszményi gyermeki fejlődés, és melyek a helyes nevelésnek az alapszempontjai. Ugye ezt olvastuk, hogy növekedett testének állapotában. Igen, a szülőknek, akik gyermeket nevelnek, meg kell ismerniük a legalapvetőbb dolgokat az emberi testről, tudniuk kell az egészség törvényeit. Tehát a gyermek testi állapota egy pillanatig nem elhanyagolható. Ha a programunkra pillantunk, látjuk, hogy később majd szerepel egy ilyen téma, hogy az egészséges életmódra nevelés fontossága. Nem véletlenül mondja a közmondás, hogy épp testben, épp lélek. Hogy ez a gyakorlatban milyen hiba, ha ezt szülők elfelejtik, csak említem, nem ritka eset, hogy a szülők akarnak a gyerekükből valamilyen kis leggyereket faragni, éltanulót és ilyen-ilyen becsvágyó elképzeléseik vannak, és semmit nem foglalkoznak azzal, hogy az a gyerek egészségesen táplálkozik, vagy az a gyerek levegőn legyen és mozogjon, hanem csak beszorítani őt, és tanuljon, legyen belőle fiam valaki. De hát ez például egyfajta tipikus szülői tévedés, amikor erre nem ügyelnek, hogy testének állapotában. A másik szempont bölcsességben. Ez nyilván a gyermek szellemi fejlődésére utal. Sok szülő itt is hibát követ el. Ma nem annyira divat, régebben több hibát követtek el az emberek, de ma is. Régebben talán úgy, hogy az a fő, hogy jó dolgos gyerek legyen, és mielőbb tanuljon meg dolgozni, és ha a gyereknek tehetsége van, és szeretne tanulni, és nem tanul, ez nem baj. Ma egy kicsit úgy, hogy boldoguljon az üzleti életben is, és jól kereső pályát válasszon. Ez a döntő, hogy pénzt keressen, de hogy a gyerekben lévő szellemi képességek kifejlődjenek, ez nem annyira lényeges. Vagy pedig olyan módon jelentkezik, hogy a gyerek ugyan tanuljon, de lexikális tudást gyűjt össze az éppen
műsoron lévő pedagógiai elvek szerint, vagy iskolai oktatási téveigések szerint, de nincs gond arra, hogy a gyerek önálló gondolkozást, önálló, szabad, felelős gondolkozást tanuljon, tehát szellemileg tényleg igazán kifejlődjék és gyarapodjék a bölcsességben. Erről is lesz szó a későbbiekben, majd látunk itt ugye ilyen témát, hogy a tanulás és a munka szeretetére, eredményes művelésére nevelés. És van egy harmadik dolog, és ez a harmadik dolog pedig, amit így olvasunk, hogy a gyermek Jézus életében így volt, és növekedett nem csak testének állapotában és bölcsességben, hanem az Isten és emberek előtt való kedvességben is. Hogy foglalnánk ezt össze egy szóval? A jellembeli, erkölcsi nevelődése, fejlődése is a helyén volt. Ezzel a témával foglalkozunk a legtöbbet és a legelőször. Nem azért, mert a három nem egyenlőképpen fontos, hanem azért, mert ez a harmadik a legelhanyagoltabb. Szóval itt van a legnagyobb vaskos tudatlanság és a legnagyobb hanyagság. Ugyanakkor a jellembeli fejlődés, ha azt is kell mondani, hogy mind a három fontos, de talán mégis azt mondhatjuk, hogy a legeslegfontosabb. Tudnélék, ennélkül a szellemi fejlődése se fog helyes irányt venni, és nyugodtan mondhatjuk, hogy még a testi egészségére is kihat, vagy mit ér, ha van testi egészsége, vagy akár vasereje, de ha jellembelileg mégiscsak egy hitvány ember, aki maga is boldogtalan, és másokat is boldogtalanná tesz. Tehát ez az oka annak, hogy kiemeljük, noha mindhárom jelentőségét hangsúlyozzuk, de mégis kiemeljük ezt a témakört, a jellembeli nevelést, a legelső helyre tesszük, és a legtöbbet beszélünk róla. És miután ezt leszögeztük, akkor most szóljunk arról, hogy a jellembeli nevelésnél mi a legfontosabb dolog. Ahogy mondtam, mi az egész jellembeli nevelésnek, de egyben az egész nevelésnek a tengelye. Röviden így mondhatjuk, amit itt így is olvasunk a programban, az önálló, helyes gondolkodás és döntéshozatal képességének a kifejlesztése. Tehát ami az emberi személyiségnek a veleje, hogy ahogy a múltkor beszéltünk róla, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és rendelkezik a szabad választás lehetőségével és képességével, hogy egy emberi személyiség kifejlődjék, ahhoz a legfontosabb, hogy arra megtanítsuk, hogy hogyan tudjon helyesen gondolkodni és helyesen dönteni. Mert minden döntés mögött egy gondolkodási folyamat áll. Tehát nem mondhatom azt csak, hogy helyesen dönteni, hanem így együtt kell mondani, helyesen gondolkodni és helyesen dönteni. Más szavakkal is ezt úgy is mondhatnám, hogy hogyan tudjon helyesen bánni az akaratával. Mert az emberi akarat egy nagy kincs, de ha ebből akaratosság lesz, ugye, ahol nem helyes gondolkozás és helyes döntéshozatal van, hanem csak az akaratnak a mindenáron való érvényesítése, az egy tragédia. Tehát még egyszer mondom, minden nevelésnek az alapja, a tengelye az egész nevelésnek, és az egész jellemnevelés ezen alapszik, hogy egy gyerek az akaratosság helyett az akaratával hogy tudjon helyesen bánni, helyesen gondolkozni és helyesen dönteni. Most ezt más szavakkal így is lehetne mondani, hogy az engedelmességre nevelés. Csak kicsit az ember azért mondja ki félve ezt, ez ugyanis a bibliai kifejezés, mert mindenki rögvest, valami ellenszenves, vak engedelmességre gondol. De a Biblia fogalomvilágában erről szó nincs. Sajnos vallási irányzatok is léteznek, amelyek az abszolút engedelmességet, a saját akaratról vagy gondolkodásról való lemondást vallásos erénynek tekintik, de azt kell mondanom, hogy a Biblia ezt egy pillanatig nem támogatja. A Biblia engedelmességen azt érti, hogy az ember a saját önző vágyaival és ösztönös hajlamaival szemben tud engedelmeskedni az ennél jobb és bölcsebb akaratnak, mindenek előtt a saját jobb igényének. De ha kell, akkor külső emberi tanácsnak, vagy külső emberi jó akaratú irányításnak is tud engedni, és nem feltétlenül a saját önző makacs elképzelését vagy vágyát érvényesíteni. Tehát egészen mást jelent az engedelmesség, semmi szín alatt nem vak engedelmességet, semmiképpen nem az énnek vagy az egyéniségnek az elfolytását és a feltétlen alárendelését valaki másnak, hanem az engedni tudást a jobbnak, a bölcsebbnek.
És ismétlen döntően arra kell felkészülni, hogy a saját jobb igényének tudjon engedni és engedelmeskedni, és önmagán belül tudja fegyelmezni a gondolatokat, az érzéseket, és helyes gondolkodás nyomán meghozni a döntéseket. Most ugye ez nagyon nyilvánvaló, hogy amíg egy gyermek kicsi, és a gondolkodása és a személyisége még nem fejlődött ki, hát addig ő nem tud helyes gondolkozást produkálni, és annak alapján helyesen dönteni. Tehát amíg a gyermeknek a személyisége kifejlődik, addig a szülő bölcsebb, helyesebb akaratának kell betölteni a szerepet, és a gyermeknek meg kell tanulni ennek engedni és engedelmeskedni. És amikor a gyermek eléri a felnőtt kort, akkor jön a váltás, amit a szülőknek nagyon bölcsen és fokozatosan kell elérniük, hogy most pedig már a gyermek önálló, szabad lényé válik, aki most már átveszi a szülői, a bölcsebb, helyesebb szülői akarat szerepét, átveszi a saját jobbik énje, ha úgy tetszik, a saját felettes énje. És most ennek enged, és ennek engedelmeskedik. De szeretném nagyon világossá tenni, ha amíg a gyermeknek a személyisége nem fejlődik, amíg még nincs értelme helyesen gondolkodni, és nincs tapasztalata helyesen gondolkodni, sem kellő ismerete, sem tapasztalata, és megfelelően dönteni, ha addig nincs itt ez a mankó, és addig nem működik jól ez, hogy a szülő bölcsebb és jobbik akaratának megtanul engedelmeskedni, és ezt az engedelmességet a szülő elvárja, és megtanítja rá a gyermeket sok-sok szeretettel és bölcsességgel, akkor, mikor jön a váltás, a gyerek nem tud a saját jobbik igényének sem engedelmeskedni, nem tud mit kezdeni magával, tönkreteszi az életét, boldogtalan lesz, és boldogtalanná tesz másokat. Mert nem ismeri a gondolkodásbeli, az érzelmi fegyelmet, a helyes gondolkozást, amely megelőzi a helyes döntéshozatalt. Tehát itt van a nevelésnek a legnagyobb felelőssége. Hogy a Biblia hogyan szól erről, ugyanitt, ahol Lukács evangéliumában olvastam a második fejezet 52. versét, közvetlenül előtte az előző versben ezt mondja a gyermek Jézusról, alámen szüleivel Názáretbe, olvassuk, és engedelmes volt nékik. Tehát Jézus egész gyermekkorát, ami ismétlen a Bibliában ezt a jelentőséget hordozza, hogy az eszményi, a minta gyermeki élet, összefoglalja ezzel a rövid szóval, engedelmes volt nékik, engedelmes volt a szüleinek. Azután idéznék még az Új Szövetségből egy másik igét is, a Timóteushoz írt első levél 3. fejezetének a 4. versét, ahol arról szól Pál apostol, hogy ki választható meg, a mi Bibliánk így fordítja, hogy püspöknek az eredeti szövegben csak ennyi van, hogy felügyelő, vagy felvigyázó, tulajdonképpen ugyanaz, mint a presbiter, gyülekezetvezető, és azt mondja, aki a maga házát jól igazgatja, és gyermekeit engedelmességben tartja. Érdekes kifejezés. Ugye az előbb azt mondtuk, hogy ennyit mond, nem azt mondja, hogy esetenként Jézus engedelmes volt a szüleinek, hanem átfogóan azt mondja, engedelmes volt nékik. Itt pedig azt mondja, gyermekeit engedelmességben tartja. És itt mindig arról az engedelmességre kell gondolnunk, amiről az előbb szóltunk. Na most emlékezzünk csak arra, hogy a hétköznapi életben is azért ugye váltó fogalomként szoktuk ezeket használni. Engedelmes gyermek.

amikor kicsit nagyobb lesz, főleg a 10 éves korban megérteni, hogy ez a szülői segítséget el kell fogadnia addig, amíg még nem tud maga helyesen dönteni, amíg ehhez nem készült fel. De ez csak azért történik, hogy a maga idején szárnyra legyen bocsátva, és saját maga tudjon a saját jobbik énjének engedelmeskedni, és a saját akaratával bánni. Most a következő nagy kérdés az, hogy tulajdonképpen mikor kell elkezdeni az engedelmességre nevelést. Ez egy kardinális kérdés. A múlt alkalommal már idéztünk egy igét példabeszéde könyvéből, a 22. fejezet 6. versét. A Biblia azt mondja, hogy neveld a gyermeket az ő útjának módja szerint, mikor megvénhedik, sem távozik el attól. Ezzel tulajdonképpen arra utal a Biblia, hogy valami különleges fogékonyság van a zsenge gyermekkorban, valami sok titka van ennek, minden zegét, zugát nem tudjuk, de ahogy a gyerek hihetetlen sebességgel tanul, meg fogalmakat beszél, meg eszméletlen mennyiséget tanul, ugye az éledező értelmével a dolgok legelején, ugyanígy fogékony minden másra. És ezek a gyermekkorban beleültetődő dolgok nagyon tartósak, ugye így mondja, amikor megvénhetik, sem távozik el attól. És amikor azt mondja, hogy útjának módja szerint, ez azt jelenti, hogy különböző életkorokban a gyermek sajátosságait, a gyermek lelki fejlődésének a törvényszerűségeit ismerni kell, és annak megfelelően kell alkalmazni az engedelmességre nevelésnek a különböző módszereit. Nos, tehát akkor szeretnék egy néhány idézetet felolvasni, nem csak a saját szavaimmal szeretnék erről szólni, mert van egy kiváló könyv, Ellen Gould White-nak a Gyermeknevelés című könyve. Legfeljebb az a hátránya, hogy ezt a szerző nem úgy írta, hogy leülök és írok egy könyvet a gyermeknevelésről, hanem sok-sok elszórt megjegyzéséből, idézetéből utólag állították össze ezt az idézetgyűjteményt. Ezért vannak benne ismétlések, nem tudjuk rögtön úgy áttekinteni ténylegesen, mit is mond, de rengeteg roppant értékes és hasznos tanács van ebben a könyvben. Majd egy kis türelmet kérek, hogy a lapszámokat keresem, mert annyi könyvjelzőt nem tudtam beletenni. De ezek olyan klasszikusan jól megfogalmazott dolgok, amelyeket itt olvasunk, hogy sokkal helyén valóbb, ha egyszerűen idézem, mintha csak saját szavaimmal mondanám. Nos, például mikor kezdjük az engedelmességre nevelést? Figyeljük meg a következőket. Kevés szülő kezdi el idejében engedelmességre tanítani gyermekeit. Általában 2-3 éves korig hagyják őket, és tartózkodnak a fegyelmezéstől, mert azt gondolják, hogy ehhez még túl kicsik a gyermekek. Megkérdezem, elég általános felfogás? 2-3 éves gyerek, hát aznak úgy sincs még értelme, hát mit kezdjek vele, ezt még nem lehet nevelni. Ugye, tehát ez még annyira kicsi, most az a fő, hogy babusgassuk, most az a fő, hogy szeressük, nem tudunk még úgyse az értelmére szólni majd azután. Most figyeljük meg, hogy milyen következményei vannak ennek, mit ír. Ám ez idő alatt az önzés megerősödik a kis lényben. Itt egy pillanatra megállok, emlékezzünk arra, hogy a múlt alkalommal beszéltünk arról, ugye, ami az alap volt, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek, hogy a Biblia szerint milyen hajlammal születik minden gyermek, mi az egyetemes örökség, hogy az én középpontuság, az egoizmus benne van. Ettől nem rossz, nem romlott az a gyermek, ártatlan, az egyetemes emberi bűnnek a következménye, de nem egészséges. Hogy így mondjam, lelkileg nem egészséges, mindjárt egy egyetemes betegséggel születünk, az önzésnek a jól kifejlett erős ösztönével. Ha a nevelés ezzel nem számol, és hogy ez nem előny, hanem hátrány, akkor az elején rosszul fogjuk meg a dolgot. Nos, tehát olvasom. Ám ez idő alatt az önzés megerősödik a kislényben, és minden egyes nap csak nehezíti a szülők feladatát, hogy győzzenek a gyermek irányításában. Partner tudám lenni egy ilyen kislény az akaratok harcában. Ugye? Azt mondja tehát, hogy ha hagyjuk, nem csinálunk semmit 2-3 éves korig, és azt mondjuk, hogy majd aztán, az önzés megerősödik a kislényben, és minden egyes nap csak nehezíti a szülők feladatát, hogy győzzenek a gyermek irányításában. A gyermek már nagyon korán megérti, amit világosan is egyszerűen mondanak neki, és kedves józan irányítás alatt meg lehet tanítani az engedelmességre. Az anyának nem szabad megengednie, hogy vele szemben akár csak egyetlen esetben is fölénybe kerüljön a gyermek. A tekintét megőrizve nem lesz szükség túlzott szigorra. Nagy tudomány. Ugye, ha nem vigyáz arra, hogy a tekintét megőrizze, utána aztán jönnek a csaták. Kell szigoruskodni meg, küzdeni. De ha első perctől fogva vigyáz erre, hogy a tekintét megőrizze, egyetlen esetben sem engedi meg, hogy fölénybe kerüljön vele

0: szemben a gyermek, nem lesz szükség túlzott szigorra. A határozott szilárd kéz és a szeretetről biztosító kedvesség célt fog érni. A határozott szilárd kéz és a szeretetről biztosító kedvesség célt fog érni. Ám hagyjuk csak az önzést, indulatosságot és akaratosságot fékezetlenül a gyermek életének első 3 évében, bizony nehéz lesz utána alávetni az üdvös fegyelemnek. Hajlamai romlottá válnak, csak a saját akaratának követésében talál örömet, és a szülői tekintély utálatos lesz számára. Ezek a hajlamok pedig egyre csak növekednek. Sohasem szabad megengedni, hogy a gyermekek tiszteletlenséget tanúsítsanak szüleik iránt. Az önző akarat megnyilvánulásait soha egyetlen esetbe se hagyjuk rendre utasítás nélkül. A gyermek eljövendő jóléte kedvességet, szeretetet, de ugyanakkor szilárd fegyelmet követel. Nagyon igényes tanácsok ezek, azt hiszem érezzük, főleg amikor ilyet olvasunk, hogy egyetlen esetben sem. De nagyon-nagyon komoly dologról van szó. Ugye a múlt alkalommal említettem, hogy statisztikák mutatják, hogy milyen mérhetetlenül sok sérült gyermek, tizenéves, felnőtt jár közöttünk. Közelmúltban beszélgettem egy óvónővel, egy jó nagy óvodában dolgozott, és azt mondta, lehet, hogy a két kezem sok ahhoz, hogy megszámoljam, hogy pszichikailag hány egészséges gyermek van az óvodánkban. És aztán menjünk ugye tovább. És ezeket nagyon sokszor a szülői nevelésnek a hibáira vezethetők vissza, vagy nagy mértékben. Ja, emlékszünk, a múltkor azt mondtuk, hogy 3 döntő tényező alakít ki egy embert. Egyik a genetikai örökség, a másik a saját szabad választása, vagy a saját szabad döntéseivel él, és a nevelés. De hogy a nevelésnek nagyon nagy szerepe van, mert ellensúlyozhatja, illetve jó irányba fordíthatja a genetikai örökség által meghatározott dolgokat, és a szabad választási képesség helyes használatára meg megtaníthat. Tehát a nevelés egy sorsdöntő tényező e 3 között. Tehát ezért, hogy így mondjam, ne sóhajtsunk, hogy ez túl igényes, túl magas, túl nehéz, de a tét is túl nagy. Ugye a gyermekek épp egészséges felnőttekké válása, boldog emberekké válása, és végül is azt, hogy a szülők pedig boldog szülők legyenek, akik örülhetnek a gyermekeiknek, ne pedig sírjanak, és mindig többet sírjanak életük végéig, és keserves sebeket hordozzanak a lelkükben a gyermekeik miatt. És ehhez még tegyük hozzá azt, hogy milyen világban élünk, és mi van előttünk, és hogy milyen világban kell emberekké válni a gyermekeiknek. Tehát ezt már a múltkor is mondtuk, hogy meg kell nem kettőzni, hanem körülbelül 10-szerezni a szülői nevelésnek az érzékenységét, a komolyságát, az odaadását, ha azt akarjuk, hogy abban a világban, ami a körülvesz bennünket, a gyermekeink még boldog és egészséges, és másoknak segítő embereként tudjanak élni. Azután olvasnék egy másik idézetet, a következőt írja. Amikor a gyermek elindul önálló útján és akarata szerint választ, ez az a pillanat, amikor a fegyelemre nevelést el kell kezdeni. Ez még nevezhető öntudatlan nevelésnek, és tudnék, a gyerek még a saját eszével nem tud benne részt venni. Azután kezdődik a tudatos és erőteljes munka. Azután azt írja, szülők, a fegyelmezés első leckéit akkor kezdjétek, mikor gyermekeitek még a karjaitokban nyugvó csecsemők. A szülőknek tökéletesen uralniuk kell a maguk kedélyét, szeliden, de határozottan addig kell hajlítaniuk gyermekeik akaratát, míg semmi más nem várható, mint hogy engednek bölcs és szeretetteljes irányításuknak. Szülők, ne várjatok alkalmas időre! Ha a gonoszság nincs már csírájában elfojtva, a gyermek egyre konokabbá válik, és ez növekedésével csak fokozódik. Még egyet szeretnék olvasni. Ezt írja. Ó, bárcsak felfognák sokan, hogy a gyermeket a legfiatalabb éveiben ért befolyások formálják a leginkább. A gyermekek fogékonyak az erkölcsi és lelki benyomásokra, és bár azok is hibáznak olykor, akiket bölcsen neveltek, mégsem fognak soha messzire tévedni. A jellem főként a korai években alakul ki. Az ebben a korban elsajátított szokásoknak bármely természetes adottságnál nagyobb befolyásuk van, hogy a fiatalok szellemi törpékké vagy óriásokká váljanak. Mert a lehető legjobb adottságok is megromolhatnak és elgyengülhetnek a rossz szokások által. Minél korábban adja át magát valaki a bűnös szokásoknak, annál erősebben kötözik meg a bűn kötelei, és annál mélyebb szellemi és lelki nyomorúságba süllyed. Ám ha valaki ifjú korában erényes és jó szokásokat sajátított el, akkor ezek hatása egész életén át látható lesz. Az istenfélő és tisztességes emberek legtöbbször már gyermekkorukban megszerezték ezeket a jó tulajdonságokat, mielőtt még a világ rájuk nyomhatta volna a bűn bélyegét. Érettebb korban az ember már olyan érzéketlen sokszor az új benyomásokra, mint a kő. Ellenben az ifjúság fogékony és alakítható. Tehát erről a kérdésről ennyit. De most akkor lépjünk tovább. Hát akkor például, amikor a gyermek még igazán nem ért, és még nem lehet vele társalogni, hogyan neveljük engedelmességre? Például, sokszor már kicsi gyermekek eszméletlen sírást rendeznek. És ugye ez nagyon nehéz a szülőnek, mert kegyetlennek érzi magát, ha nem enged az érzelmeinek. Hogy tud egy gyerek követelni valamit? Addig sír, addig tombol, addig meg nem nyugszik, míg ezt neki oda nem adják. És más gyerekeknél, egész kicsiknél, még egész kicsiknél is előfordul, hogy már ilyen furcsa, hisztis jeleneteket rendez, hogy az akaratát érvényesítse. És ha a szülő ilyenkor a szíve meglágyul, és azt mondja, hogy hát nem tudok mit kezdeni vele, hát nem hagyhatom szenvedni, nem hagyhatom sírni, akkor nincsen tudatában annak, hogy sokkal nagyobb kárt okoz a gyerekének, de összehasonlíthatatlan nagyobb kárt. Egy szülőnek annyi alkalma van sok szeretetet adni a gyerekének, és a feltétlen bizalom kapcsolatot kiépíteni, hogy amikor megtagad tőle valamit, és amikor hagyja sírni, a gyerek akkor is tudja érzi, hogy szereti, és bízhat benne. Szóval nem fogja a gyerek kegyetlennek érezni őt ettől, mert ismétlem annyi alkalma van megalapozni azt a szoros szeretet és bizalom kapcsolatot. De ilyenkor egyszerűen nem szabad, hogy egy ilyen érzelmi zsarolással, egy ilyen tudatalatti érzelmi zsarolással a gyerek elérje a maga helytelen kívánságának az érvényesítését. Ha az a kívánság helytelen, ha az a szülő megfontolta bölcsebb akaratával nem teljesíthető és nem teljesítendő, akkor akárhogy sír és akárhogy követelőzik, nem szabad ennek engedni. Szabad kedves, nyugtató, csitító szót szólni, de nem haragosan és indulatosan rászólni, de nem szabad a kívánságot kiszolgálni, és engedni, hogy elérje, amit akar. Egy másik helyen azt írja egy könyv, hogy a gyerekek, mikor úgy gondoljuk, hogy még nem értenek semmit, már sok mindent értenek, és nagyon hamar tapasztalják, hogy meddig tudnak elmenni, és mit tudnak elérni. Ezt nagyon-nagyon jól tudják érzékelni és felfogni, és ha egyszer-kétszer elérje, akkor mindig is érvényesíteni, és mindinkább érvényesíteni akarja ezt az akaratát. Természetesen, amikor a gyermek már gondolkodni is tud és ért, akkor el kell kezdeni azt, hogy megmagyarázzunk neki dolgokat. De nem sok szóval, ezt rögtön említeni, mert még szeretnénk visszatérni. Merem állítani, hogy a szülői feladat az nagyon sok ügyességet, nagyon sok okosságot, ha úgy tetszik, még szellemességet is igényel. Szóval kell tudni a szóval bánni. Nem sok szóval, találó, odaillő, pont a megfelelő pontra tapintó szóval segíteni. Tehát igazából azt kell mondani, hogy a gyermeknevelés minden lelkiismeretes szülőnek egy nagy iskola, és ha ezt a szülő jól csinálja, akkor ő személyiségében, jellemében hatalmasat fejlődik, miközben a saját gyerekét neveli. Tehát a gyermeknevelés nem csak azért kiváltság, mert aranyos az a gyerek, meg kedves, és hát azért sokszor ugye hálás dolog ez, mert sok örömet szerez, meg sok kedvességet ad, hanem tulajdonképpen óriási kiváltság, de ismétlem csak akkor, ha a szülő nagyon tudatosan és nagyon okosan végzi a feladatát, hogy ő maga hihetetlenül csiszolódik szellemileg, jellemileg, okosságban, ügyességben, készségekben. A gyerekével együtt fejlődik, csak más szinten, ugye? Sokkal magasabb szinten, hogyha ezt a nevelési feladatot egészen komolyan veszi, és egészen komolyan végzi. Nos, tehát azt kell akkor a gyermekkel megértetni, hogy nem szülői önkényből kíván meg a szülő valamit. Mindig értessük meg, hogy amiben engedelmességet kívánunk, ez ne legyen túl sok szabály, mindig nagyon megfontolt legyen. Nagyon megfontolt, hogy miben kívánunk engedelmességet. De amiben engedelmességet kívánunk, azt értessük meg, hogy ezt nem szeszélyből kívánjuk, hanem azért, mert ez valóban jó és szükséges, és akkor a gyermek értse meg, hogy a szülőnek a szava az törvény. A szülő szava törvény. Itt nincs változás ebben a dologban. Nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat komolyan érvényesítsük a gyereknél, hogy ilyen hibákat ne kövessünk el, ilyen borzalmas hibákat, ugye ismerjük a hétköznapi életből, hogy a gyerek visszakérdezte, hogy most ezt miért kell megcsinálnom? A szülő, csak, mert mondtam. Ugye? Ez, bocsánat, csapnivaló szülői magatartás. Szóval ezt, hogy a gyereknek, hogy legyen a szülőnek előtte tekintélye vagy tisztelete, mikor azt látja, hogy egy ugyanolyan nyomorult, szeszélyes valaki, mint ő, és egyszerűen csak függ tőle, mert ő a nagyobb, ő az erősebb, de tulajdonképpen hát kénytelen, kényszerűségből engedni kell, de nincs belátás a vezetés. Tehát belátásra kell vezetni a gyereket, és tudja, hogy a szülő soha nem önkényből, nem szeszélyes ötletből, nem azért, mert erősebb, nem azért kíván meg valamit. A következő dolog, amiről szólnunk kell, hogy na de mi van akkor, amikor ugye a gyerekkel ezt a szülő megpróbálja, de a gyerek semmibe veszi a szavát, avagy megígéri, és utána áthágja a dolgot, és valami többé-kevésbé felháborító és helytelen dolgot művel a szülő szavával és akaratával szemben. Ugye itt van az a dolog, hogy meg kell büntetni, fegyelmezni kell. És na ez megint csak egy roppant kényes kérdés, mert ugye szépen prédikálhatunk mi, hogy ez a szülői megfontolt igény és kérés, de ha a gyerek ezt büntetlenül áthághatja, akkor tulajdonképpen azt tanulja meg, hogy csak ki kell próbálnia a későbbi életben is, akár isteni, akár társadalmi törvénnyel szemben, az a lényeg, hogy ne fedezzék föl, vagy hogy kiügyeskedje azt, hogy ne legyen következménye. És megint csak azt tanulja meg, hogy tulajdonképpen csak utakat kell találni az akarata érvényesítésére, de szóval megint megengedjük azt, hogy a saját önző akaratát érvényesítse. Tehát minden nemű engedetlenséget, ezt mind szabályt vegyük, minden nemű eltérést a megfontolt és indokolt szülői akarattól azonnal vegyünk kezelésbe, és soha el ne nézzünk felette. Ez egy rendkívül fontos dolog. Ahogy én megfigyeltem, hogy mi az egyik legnagyobb hiba általában a nevelésnél, hogy időnként fellobban a szülői felelősségtudat, és akkor nagyon igyekszik a gyerekét nevelni egy ideig, aztán mikor ő fizikailag fáradt, vagy egyszerűen ideges, vagy úgy érzi, hogy most nincs ereje hozzá, akkor ellankad a keze, és akkor van egy ilyen kis pauza. Akkor most a gyerekek azt csinálnak, amit akarnak, aztán megint felveszi a fonalat, megint kézbe veszi. Na de így szerencsétlen gyerekeknél nem tudjuk elérni, és a szülőnek a nevelői feladata is százszorosan megnehezedik. Tehát a nevelésben azt kell megérteni, hogy ez egy folyamatos munka, ez egy szakadatlan munka. Aki szülői feladatra adta a fejét, annak az ébersége egy pillanatra nem csökkenhet. Ilyen nincs, hogy mondjuk kiment a gyereke a fejéből 24 órára, mert mással van elfoglalva, most már megint rápillant. Tehát ha akármilyen munkáját végzi, ha keresztény szülőről van szó, az folyton fohászkodik a gyerekért, hogy még a mennyei befolyások segítségét is kérje, és állandóan gondolkozik arról, hogy mi volt tegnap, és mi van ma, és most hol tartunk, és most mivel kell folytatni. Szóval ezt a figyelmet és ezt a gondot, hogy az ő gyereke most pillanatnyilag milyen állapotban van, és most mi az aktuális feladat, és hogy oldom meg a mai napot és a következő lépést, és a visszagondolkozás, jól oldottam-e meg az előzőt, nem kell-e valamit korrigálni, ezeket a gondolatokat egy pillanatra és ezt a gondot letenni nem lehet. Eredményesen nevelni csak úgy lehet, hogy ha valaki ezt teljes szívvel, folyamatos felelősségként odaadással vállalja. De akkor gyönyörű szépé is válik. Gyönyörű szépé válik, mert szinte látjuk, hogy hogyan bontakozik ki. Nem mindig gyorsan, nem mindig könnyen. Ez ugye a gyerek egyéniségétől is függ. De feltétlenül meg fognak a jó eredményei mutatkozni. Lehet, hogy nagyon hosszú ideig kell keserves és látszólag eredménytelen munkát végezni, de ha igazi odaadással végzett, gondos, értelmes szülői munka volt, akkor a jó gyümölcsei különböző dolgokban előbb vagy utóbb mindenképpen fognak meglátszani. Nem old meg mindenestől mindent, az is igaz, ugye a gyereknek van szabad választása, de mit olvastunk az előbb? Valahol elveszni mégsem fog. A Biblia azt mondja, amikor megvénhedik, sem távozik el tőle, azt olvasunk, nem téved el tőle messzire. Szóval valahol óriási segítségként mégis jelen lesz az életében, folyamatosan és mindvégig. Na most tehát akkor mi is legyen ezzel a bizonyos fegyelmezéssel és büntetéssel? Szeretnék megint egy néhány bibliai igét olvasni, hogy milyen komolyan szól erről a Szentírás. Példabeszédek könyve 22. fejezetéből olvasom először a 15. verset. Tehát Példabeszédek könyve 22. fejezetéből a 15. verset. ahol a következőt olvassuk. A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi ő tőle azt. Rögtön felhívnám a figyelmet, hogy a vesző nem mindig testi fenyítéket kell érteni, ez egy képies beszéd, és egyáltalán a büntetést és a fegyelmezést. De milyen szépen mondja ez az ige, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, vagyis a gyermek nem gonosz, nem arról van szó, hogy a gyerek tudatosan gonosz akar lenni, neki van egy ösztönös természete, és emlékezzünk, hogy mi is van, hogy a normális az lenne, hogy az értelmi megfontolás és a lelkiismereti megfontolás alapján dönt az ember. De az egyetemes bűn következményében mi az ember ösztönös hajlama? Hogy az önző kívánságai, az érzelmei és a hangulatai szerint dönt. Na most a gyermek ezt még nem tudja magában se kontrollálni, se irányítani. Tehát ezért igen szépen és találóan így mondja, hogy gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, értsd, még nevelés nélkül, még kontroll nélkül, még irányítás nélkül, belső irányítás nélkül megnyilatkozik a szeszélyes, beteg, emberi természet úgy, ahhoz az a gyerekből kijön. Ártatlanul, még egyszer mondom, de mégis ezekkel a veszélyes hajlamokkal. És azt mondja, de a fenyítés veszélye messze elűzi tőle azt. Vagyis azt mondja, az értelmes fegyelmezés, és szükséges esetben a büntetés messze elűzi tőle ezt. Tehát helyére lehet tenni ezt a dolgot. Olvasom a következőt, a 29. fejezetből a 15. és 17. verset, 29. fejezetből a 15. és 17. verset, ahol ezt mondja, a vesző és durgálás bölcsességet ad, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. 3000 éves írás. És mégis mit találunk benne, hogy a szabadjára hagyott gyermek? Milyen mai probléma? Megszégyeníti a szülőt, és nem beszélve a saját tragédiájáról, de a vesző és dorgálás, ugye itt is mond még egy szót a dolgás, nem feltétlenül testi fenyítékről van szó, bölcsességet ad. És a 17. Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerezd gyönyörűséget a te lelkednek, mondja a szülőnek. Olvasom a 23. fejezetből a 13. és 14. verset, tehát 23. fejezetből a 13. és 14. verset. Ne vondd meg a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel, meg nem hal, te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadod ki. Hát aztán ezek olyan súlyos igék, mint egy mázsa, ugye? Azt mondja, ha vesszővel vered meg nem hal, te vesszővel vered meg őt, de a lelkét a pokolból ragadott ki. Nagyon súlyos szavak. Az, mivel meghatározza az egész további életét, a vallásos életét, alkalmas lesz az Isten országára, vagy alkalmatlan, a jellemében helyesen, egészségesen fejlődik, vagy nem fejlődik. Az szerint, ahogyan te a nevelői feladatodat ellátod. Na most az óriási nagy kérdés az, hogy hogyan alkalmazzuk ezt. Az első az, hogy nem indulattal és nem ingerülten. Ez is népszerű szülői felfogásokkal ellenkezik. Van, aki azt mondja, hogy a gyereknek érezni kell a felháborodást és a haragot. Mert ha nem érzi a felháborodást és a haragot, akkor nem veszi komolyan az intést. Ne higgyünk ennek. Mert a gyerek úgyis fel van zaklatva, úgyis felajzott. Azon kívül roppant érzékenyek a gyerekek. Tehát ha a szülő indulatos és felajzott, ugyanezt a dacot és a harcias kedvet fogja feleleveníteni a gyerekben. Tehát még egyszer nagyon szeretném mondani, ha indulattal és ingerülten lépünk fel a gyerek valamilyen helytelensége után, akkor gondoljuk csak meg a megfélemlítés, az bibliailag nem igazolt dolog, hogyha most mi mondjuk megfélemlíteni akarjuk, vagy valamilyen nagyon erélyes fellépéssel akarunk hatni rá, egyrészt megsebezzük a gyereki érzékenységet, másrészt felkeltjük a harci kedvét és a dacot benne. Tehát óriási igény a szülővel szemben, de feltétlenül meg kell tanulnunk, hogy semmi ingerültség és semmi indulat. Ha úgy érezzük, hogy ez bennünk fölgyülemlik, akkor mondjuk azt a gyereknek, majd még erre visszatérünk. Jelezzük azt, hogy látjuk a problémát, de erre visszatérünk. És tudjuk azt, hogy nekünk saját magunkat is rendbe kell tenni, és le kell higgadni, mert ilyen feldúlt állapotban nem lehet egészségesen és helyesen véghez vinni a dolognak a helyes elintézését. Saját tapasztalatomból hadd mondjam, én kétszer elkövettem azt a hibát, hogy indulatosan és, hogy mondjam, felháborodva, jó időbe telt, míg az ezzel okozott kárt helyrehoztam. Aztán jól megmondtam magamnak, hogy soha többet, ezt nem. indulatosan ingerültel, akár mennyire 100%-ig igazunk van, vagy jogos a felháborodásunk, nem, mert az érzékeny gyereklélekben kárt okozunk, és nem tudjuk azt elérni, amit szeretnénk. És én is ebből a könyvből vettem ezt a jó tanácsot, és mindenkinek ajánlom gyakorolni, hogy jó, jelezzük, tudjuk, megvan a probléma, majd visszatérünk rá. És akkor az ember jól átgondolja a dolgot, fohászkodik és érte, le is higgasztja magát, rendbe is hozza magát, és keresi a legmegfelelőbb módot, hogy hogyan rendezzük el azt, hogy ennek tényleg eredménye legyen. Ez az egyik legeslegdöntőbb dolog. Hadd olvassak néhány sort ebből a könyvből, hogy milyen nagyon szemléletesen mondja azt, hogy nem szabad ingerülten és indulatból fenyíteni. A következőket olvasom. Ha nem akarjátok, hogy gyermekeitek megtanuljanak verekedni és ellenkezni, soha ne adjatok nekik indulatos pofonokat. Azután így mondja tovább. Egy gyermek nem ló, sem nem kutya, hogy zsarnoki akaratodhoz igazodjék, és minden pillanatban szigorú ellenőrzés és fegyelmezés alatt álljon, bot, verés vagy pofonok alkalmazásával. Azután így írja valakinek, azt mondja, soha ne emeld fel kezed, hogy megpofozd őket, ha csak nem tiszta lelkismerettel hajolsz meg Isten előtt, áldását kérve a javító nevelésre. Légy előttük az önuralom kiemelkedő példaképe. Ne keltsd bennük azt a benyomást, hogy csak azért kell alávetniük magukat uralmadnak, mert ez a te önkényes akaratod, mert ők gyengék, te pedig erős vagy. De ha a családod pusztulását szeretnéd, akkor csak folytasd ezt az irányítást a nyers erőfitoktatásával. Aztán később ezt írja. A szülők saját türelmetlenségük miatt nem tudják megfelelően irányítani és oktatni gyermekeiket, sőt, néha durván megragadják és felpofozzák őket. Azt szoktam mondani, amikor egy gyereket megráznak, hogy míg egy gonosz lelket kiráznak belőle, addig két másikat ráznak bele. Ha egy gyerek rossz, a megrázás nem segít megjavulnia, csak rosszat tesz neki. Ugye van min elgondolkodnunk, és ugye aztán a szülő mentegeti magát, hogy ideges vagyok. Hát akkor hogy várom el a gyerektől, hogy ő fegyelmezze magát? Azért mondom, ha a nevelési feladatot komolyan veszük, akkor saját magunk is iskolába iratkoztunk, és a saját javunkra felnőtt korunkban rengeteg hibát tudunk kiküszöbölni a saját életünkből és a jellemünkből. Ezért meggyőződésem, a gyermekneveléstől szóló téma nem csak a kisgyerekeken segítés, nem csak a kisgyerekeknek érdekes, hanem igazából mindannyian sok mindennel szembesülünk. Tehát akkor hogyan fegyelmezzünk? Még csak azt sem mondjuk, hogy haragszom rád. Ezt nagyon gyakran szokták a szülők mondani, hogy nagyon haragszom rád. Ehelyett inkább mondjuk azt, nagyon fáj nekem, amit tettél. Óriási a különbség. Hogy haragszom rád, mert ugye akkor ebből mi derült, hogy engem megsértettél, engem fölbosszantottál, nekem kellemetlen voltál, pedig azt mondom, nagyon fáj, amit tettél. A kettő között nagy a különbség. És ezek nem közömbös dolgok, hogy melyiket mondjuk. És a gyereknek meg kell értenie azt, hogy mi ugyanúgy szeretjük őt, amikor fegyelmezzük őt, netántán, ugye ez gyereke válogatja, majd mindjárt utalok erre, éppen fizikai fenyítéket is kell alkalmaznunk, érezze a gyerek, hogy akközben is szeretjük őt. És pontosan az iránt való szeretetből teszünk. Hadd mondjam egész gyakorlatilag, semmi hiba nem történik, sőt a legjobb dolog, valaki kénytelen volt a gyerekét, akár éppen fizikai fenyítékben részesíteni, és rögtön utána magához ölel és megcsókolja a gyerekét. A gyerek érezze azt, hogy a szülő teljes szívből szereti, és vele együtt szenved, de meg kell tennie. Mert büntetlenül nem maradhat, és ő azt meg nem szokhatja, hogy ilyen-olyan kiskapukon az ő helytelen akaratát érvényesíti, és áthágja a helyes szülői szabályt, és tiszteletlenséget és hálátlanságot követel a szülővel szemben, holott erkölcsileg másra van kötelezve. Azután szeretném még ezt is hozzátenni, hogy nagyon fontos, hogy azonnal kezelésbe vegyük. Tehát nem úgy, hogy eltelik egy hét, két hét, és végül teljesen elévült a dolog, és már elő se lehet venni. Ezt sem szabad tenni. De azonnal az nem ellentétes azzal, amit az előbb mondtam, hogy hagyunk egy-két órát, hogy gyerekek is lecsillapodjanak, a szülő is lecsillapodjon, és átgondolja, hogy tudja a leghelyesebben ezt a feladatot elvégezni. A másik, amit még hozzátennék, hogy azt az óriási hibát szülők egymás között el ne kövessék, hogy a klasszikus hibát, hogy az egyik szülő fegyelmezni akar, és a másik védelembe vesz. Szóval itt olvastunk az igében, aki szereti a gyermekét, megkeresi őt fenyítékkel, aki gyűlöli az ő gyermekét, az szabadon hagyja. Azt olvassuk, ha te vesszővel vered, meg nem hal, de lelkét a pokolból ragadott ki. Tehát ezeket vegyük komolyan. Na most a különböző gyermekeket különbözőképpen kell nevelni, ez nyilvánvaló. És nincs szó arról, hogy minden áron a testi fenyítéket részesítsük előnyben. A testi fenyíték a végső, ha más nem segít. És ha az adott gyermeknek az egyénisége ezt kívánja, és ez a hatékony. Szeretnék ezzel kapcsolatban is idézni a következőket, olvasom ugyanebből a könyvből. Soha ne büntessem meg a gyermekemet, kérdezhetnénk. Szükség lehet a verésre, ha minden más eszköz eredménytelen maradt, de azért, ha lehet, el kell kerülni a vessző használatát. De azért, ha el lehet kerülni a vessző használatát, akkor kerüljük el. Előfordul, hogy az enyhébb fegyelmezés hatástalannak bizonyul, de ilyenkor is szeretettel hajtsuk végre a gyermekre érzékenyen ható fizikai büntetést. Amikor a szükség úgy hozza, hogy erre a lépésre sor kerül, a gyermekbe komolyan vésődjék bele a gondolat, hogy ez nem a szülőnek nyújt elégtételt, és nem is korlátlan uralmának a kiélése, hanem az ő érdekében történik. De azért mondtam, hogy különböző gyerekeket különbözőképpen kell fegyelmezni. Például nekem eszembe jut gyerekkoromból, hogy hárman voltunk testvérek, és mondjuk én olyan alapvetően engedelmes gyerek voltam, én nem szoktam kikapni. Édesanyám kb. Jó határozottan nevelt, és nem riadt vissza a fenyítéktől sem. Egyszer szegény valahogy ideges volt, és én is kaptam egy pofon. És akkor én emlékszem, hogy ilyen pöszögben mondtam neki, de anyu, hát te tudod, hogy én ennélkül is megértem. És anyu olyan rendes volt, hogy bocsánatot kértem. Azt mondja, persze, ne haragudj, ideges voltam. Tudom, hogy ennélkül is megértem. Tehát vigyázzunk arra, hogyha nem szükséges, akkor ne alkalmazzunk testi fenyítéket, de viszont, hogyha nincs más módszer, akkor semmiképpen nem lehet az, hogy a gyerek ragadja kézbe a gyeplőt, és büntetlenül maradjon. A dolog, nem tudom, valaki olvast ilyen leírást, a Trapp család története, nagyon szellemesen írja le benne, hogy hát a gyerekre rászólt, hogy tegye rendet a játékai között. A gyerek közölte, hogy nem, jó határozottan. Akkor még egyszer kérte, még határozottan, nem, akkor szépen fizikai fenyítékben részesítette, akkor a gyerek elé állt, egy nagyot dobbantott a lábával, és azt mondta, nem. Erre még egyszer megverte őt, de szóval érezhette a gyerek, hogy ezt nem hagyhatja rá, ezért akkor megölelte az anyját, és azt mondta, anyuka már igen. Ugye? Tehát, szóval ezt, hogy a gyerek a helytelenségben győzön, és ugye szülőnek, én ezt sokszor megfigyeltem, ezt abszolút megengedhetetlennek tartom, hogy egy szülő nyújtan szemébe azt mondja a gyereknek, hogy nem. Én fájdalommal figyeltem sok családban, hogy a gyerek nyugodtan kijelenti, hogy nem, és az ég világon nincs semmi következménye. Pedig egy megfontolt, egy bölcs, egy helyes szülői igényről és kérésről van szó. Ezeket a nemeket nem szabad elfogadni. És végig kell gondolnunk, hogy ezzel tényleg a gyerek lelkét mentjük meg, és a legnagyobb segítséget nyújtjuk számára, azzal teszünk rosszat, és azzal nem szeretjük, hogyha ezeket a dolgokat ráhagyjuk. Azután, most már azt hiszem a befejezésnél kell tartanunk nagyon is, tehát sok konkrét példát idézhetnék ebből a könyvből. Például írja azt, hogy a sírásnál hogyan viselkedjünk. Talán itt is elmondanék egy konkrét példát, hogyha a sírást ráhagyjuk a gyerekre. Ezt szintén édesanyámtól hallottam. Egy ideig valahol dolgozott egy családnál, egy kis gyerekkel foglalkozott, és iszonyú hisztis gyerek volt, egy ilyen diplomata család volt, egy rettenetesen elrontott hisztis gyerek volt. És elment vásárolni, és a gyereket vitte magával, és a gyerek nem akart hazamenni, ugye, amikor kész volt a vásárlás, és eszméletlen visítozást, kiabálást rendezett, különben egy ilyen bájos kislány volt, és hát ordított, és úgy kellett vonszolni az úton. Édesanyám ment, és hát ugye kitartóan húzta maga után, és rá se nézett, és egyetlen szót nem szólt hozzá, miközben ő üvöltözött. Persze minden járókelő megsajnálta, mindegyik mondott neki valami kedveset, hogy csillavítsa, ezekre valami jó gorombaságot oda mondott neki, ezzel intézte el. Ez így ment egy darabig, egyszer csak a gyerek elcsendesedett egy pillanatra, és így ugye tiszta, könnyé ázott arccal ránéz, édesanyámra fölnéz, és azt mondja, észhez jött a cica. Bejelentette, befejezte. Úgyhogy Tehát ezt csak illusztráló példának mondtam el, hogy valahol éreznünk kell azt, hogyha jót akarunk, és az nagyon világos a fejünkbe, hogy mit akarunk, és tudjuk, hogy az helyes és jó. Ne rendüljünk meg. Tartsunk ki annak a jónak a fenntartásában, és higgyünk abban, hogy ezt a dolgot le lehet győzni. Aztán olvasunk itt a könyvben ilyen tanácsot, hogy soha ne mondjunk a gyerekünknek ilyet, hogy nem tudok mit kezdeni veled. Megint nagyon gyakori szülői hiba. A szülők azt mondják, hát én már tehetetlen vagyok, én már nem tudok vele mit kezdeni. Meg ilyenekkel fenyegetik, hogy intézetbe adlak meg, elzavarlak a háztól. Hát, hogy mondjam, egy halázatos, szégyenletes kudarc. Hát egy szülő gondolja végig, hát csak nem fogok ilyet mondani a gyereknek, hogy nem tudok mit kezdeni veled, meg menj a háztól, meg menj az intézetbe. Hát így feladni a küzdelmet, vagy így csődöt mondani, ezt nem szabad. És nagyon találóan írja ez a könyv, hogy ha valaki még ráadásul komolyan hisz az Istenben, és imádkozni is tud, azt mondja, hát nem az Isten szégyeníti meg, amikor azt mondja, hogy én nem tudok mit kezdeni valad. Hát nem hallott még életében arról, hogyha emberi eszközök nincsenek, akkor az imádság segít, mert egyrészt az Isten nekünk ad ötletet és tanácsot, amely talán mindeddig nem jutott eszünkbe, másrészt meg a gyerek lelkében munkálkodik. Tehát szóval, ha egy keresztény szülő azt mondja a gyerekének, hogy nem tudok mit kezdeni veled, most már csinálj, amit akarsz, vagy menj, ahova akarsz, akkor ezzel a keresztény szülő a saját hitetlenségét vallotta be. Szóval ilyen kitörést és nyilatkozatokat senki sem engedhet meg magának. És lezárnám akkor ezt a témát azzal, hogy két tévedéstől kell óvakodni, mind a kettőtől nagyon kell óvakodni. Az egyik a vas akarattal való nevelés, a másik pedig a szabadjára engedés. A kettő egyformán rossz. Amikor tulajdonképpen elnyomja a gyerek akaratát és uralkodik fölötte, a másik pedig a szabadjára engedés. Hadd tegyem hozzá, a kettő kombinációja pedig a legeslegrosszabb. Amikor időnként vasakarattal nevel és uralma alá hajtja, máskor pedig totálisan szabadjára engedi. Ennél jobban tönkretenni a gyereket nem lehet, de általában ez a három hiba, tehát vagy vasakarattal nevel és csak a szülői akarat létezik, és a gyerek egyénisége megsemmisítve és elnyomva, még ha ez kedvességgel és jó akarattal, vagy úgy rátelepedve a gyerekre történik is. A másik hiba a szabadjára engedés, és a harmadik tipikus hiba a kettőnek a keverése és a váltogatása, és sajnos a legritkább, hogy valaki a helyes úton jár, hogy fegyelmez, a szava törvény, következetes, de mindezt rengeteg szeretettel teszi, és úgy, hogy közben folyton a gyerek belátását igyekszik elérni, a gyereket belátásra késztetni, megnyerni a gyerek akaratát, és állandóan az a cél lebeg előtte, hogy arra készíti a gyereket, hogy majd a saját akaratával tudjon bánni, és a saját jobbik ényének tudjon engedelmeskedni, tudjon helyesen gondolkozni, és helyesen dönteni. Még egy pár sort, azért talán még néhány perc türelmünk van csak olvasni. A 154. 155. oldalról olvasom. Ezt írja. Sok családban a gyermek jól neveltnek látszik a szigorú fegyelmezés hatására, de amikor kikerül az irányítás alól, képtelen lesz önállóan gondolkozni, határozni vagy cselekedni. Ezek a gyerekek olyan sokáig éltek vas szabályok között, hogy nincs önbizalmuk az önálló cselekvéshez vagy a saját vélemény alkotásához. Vagy esetleg azt mondja, hogy gyerek, én nem is tudom, hogy mi az én akaratom, vagy mit gondolok. Nagyon vigyázni kell, mert ilyen eredmény jöhet ki, ha egy szülő, ha még a jó akarattal is túlságosan rátelepszik a gyerekre. Aztán így mondja, nem engedték meg nekik, hogy maguktól gondolkozzanak és cselekedjenek, pedig erre lett volna szükségük. Amikor elkerülnek szüleiktől és egyedül kell megállniuk, könnyen befolyásolják őket mások a rossz irányba. Észrevesszük, mekkora veszély. De egy pillanatra megint megállok, egyszer egy fiatal kislányt, sajnos egy krimibe illő történet volt, de teljes felelősséggel és tudatosan segítettem megszökni az édesanyjától. Azért, mert láttam, egy 10 éves kislány volt, azt láttam, hogy ez a gyerek totálisan tönkre fog menni, de totálisan tönkre fog menni. Itt olyan beteg és olyan tragikus a szülői viselkedés, hogyha ez a gyerek innét kimentve nem lesz, el fog pusztulni. És ez a kislány mondta nekem utána, hát olyan 16-17 éves volt, mondta nekem utána, hogy jó darabig, hogy kikerült a szülői irányítás alól, mindig szenvedett, mikor valamibe dönteni kellett. Úgy érezte, hogy ő nem tud dönteni. Ő nem tudja, hogy most mit kéne csinálni. mert soha életében semmi teret a szülő annak nem engedett, hogy ő gondolkozzon és ő valamit eldöntsön. Egyébként kiváló ember lett belőle, és látszott, hogy egy nagyon jó anyag az a kislány, de ha akkor ki nem kerül abba a korba ezzel a szörnyű zsarnoki szülői irányítás alól, egész élete sérült és tehetetlen maradt volna. Tehát szülők nagyon nagy károkat tudnak tenni. Figyeljük csak meg még egyszer. Azt mondja, amikor elkerülnek szüleiktől és egyedül kell megállniuk, nem lesz szilárd saját véleményük és akaratuk, hanem akkor könnyen befolyásolják őket rossz irányba, mert jellemük nem lett szilárdan megalapozva. Sohasem voltak olyan helyzetben, hogy csak magukra támaszkodva azonnal kellett volna cselekedniük, ezért gondolkodó képességük nem fejlődött ki kellőképpen. Olyan sokáig voltak szüleik abszolút irányítás alatt, hogy teljesen rajtuk csüngenek, szüleik gondolkoznak és döntenek helyettük. Gondoljunk arra, hogy hány házasságot tesz tönkre, hogy a szülők annyira magukhoz kötötték gyerekkorban a gyereket, hogy még amikor már megnősül vagy férhez megy, nem is követelik meg ezt a függést, de annyira benne van tudat alatt is a szülőtől való függés, hogy képtelen egy normális házasságban élni. Hát ez is következik ebből. Tehát azt mondja, oly sokáig voltak szüleik abszolút irányítása alatt, hogy teljesen rajtuk csüngenek, szüleik gondolkoznak és döntenek helyettük. Ugyanakkor nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, és megengedni a fiataloknak, hogy szüleik és tanítóik elképzeléseitől függetlenül gondolkozzanak és tevékenykedjenek. Tisztelniük kell a tapasztaltabbak irányítását. A szigorú nevelés mindig szellemileg és erkölcsileg gyenge embereket szül. Ha nem társul hozzá kellő ösztönzés az önálló gondolkozásra és cselekvésre, ha a fiataloknak nem alakul ki ezáltal a biztonságérzetük, megismerve a saját képességeiket. Rendkívül fontos dolgok. Annak következménye, hogy nem nevelést, hanem csak idomítást kaptak, az állatok fegyelmezéséhez hasonlóan, majd akkor lesz látható, amikor egyedül kell megállniuk a világban. Szüleik és tanítóik nem irányították az akaratukat, hanem durva fegyelmezéssel és erőszakkal leigázták. Ez az egyik nagy hiba. Nem Isten terve, hogy egyik ember a másik teljes uralma alatt álljon, még szülő-gyermek viszonyban sem. Akik arra törekednek, hogy tanulóik egyénisége az övékébe olvadjon, hogy gondolkodásukat, akaratukat és lelkismeretüket irányítsák és uralják, félelmetes felelősséget vesznek magukra. Megint fájdalommal mondom, úgy megdöbbenek rajta, azt mondják, hogy az ember nagyon szabadságszerető. Nekem sokszor az a véleményem, hogy borzasztóan hajlik arra is, hogy abszolút alárendelje magát valakinek. Hogy hány vallási irányzat van, keresztény és nem keresztény vallási irányzat, ahol ez megy, hogy majdnem úgy istenként nézni valakire, akár egy lelkivezetőre, egy mesterre, és teljes alávetettség. Itt azonban azt olvassuk, hogy nem Isten terve, hogy egyik ember a másik ember teljes uralma alatt álljon. És az így neveltek sokszor jól képzett katonáknak tűnnek, de aztán kiderül, hogy a dolog még sincs jól megalapozva. Tehát azt hiszem, azzal fejezhetjük be, hogy a minden jellemnevelésnek és az egész nevelésnek a tengelye is a legfontosabb dolog, hogy a gyermeket megtanítsuk a saját akaratával bánni. Megtanítsuk arra, hogy ne az ösztönös vágyai, önző vágyai, szeszélyes kívánságai, hangulatai, érzelmei alapján döntsön és kiköveteljen magának dolgokat, hanem megtanítsuk arra, hogy engedni kell a bölcsebb, helyesebb akaratnak. Meg kell tanulni elfogadni irányítást és tanácsot. Jó szívvel, belátásra késztetve kell ezt elérnünk. És akkor, mikor bekövetkezik a felnőtté válás, konfliktus nélkül át tud lépni oda, hogy önállóan kezdi meg a maga életét, és tudja használni a maga akaratát, tud helyesen gondolkodni, és tud helyesen dönteni.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Ezt a címet adtuk az előadásnak, az isteni ítéletről. A Római Levél második fejezet 5. versével folytatjuk ma este a Biblia tanulmányozást a 16. versig. Ez a szakasz nem élesen határolódik el az előző szakaszunktól. Maga a gondolatmenet azon a fonálon kapcsolódik, hogy a második fejezet elején Pál apostol rámutat arra a második döntő dologra, ami miatt nem lehet védeni, nem lehet mentegetni az emberi engedetlenséget, mégpedig arra, hogy minden emberben működik a jó és a rossz közötti különbségtételnek egy képessége, amit így is nevezhetünk, hogy a lelkiismeret munkája, lelkiismereti képesség. És ez, ha másban nem is nyilatkozik meg, akkor minimum abban megnyilatkozik, hogy amikor velünk szemben méltánytalanul jártak el. Amikor velünk szemben igazságtalan volt valaki, akkor nagyon pontosan tudjuk, hogy miben voltak igazságtalanok velünk szemben, és hogy hogyan kellett volna viselkedniük. Pál apostolnak arra kellett rámutatni, hogy itt is a gondolkozással van a baj, és már másodszor találkozunk azzal, hogy Pál arra mutat rá, hogy nem az ember lehetőségeivel van a probléma, nem abban találjuk a bajoknak a gyökerét, hogy ne ismerhetne meg az ember bizonyos kérdéseket, ne tudhatna mondjuk az Isten létéről, az Isten teremtői hatalmáról, hanem sokkal inkább az adott tényekből, a felismert tényekből való következtetéssel van a gond. Az emberi gondolkodás területén van a probléma, és tulajdonképpen ezzel vezeti be, ezzel folytatja a gondolatmenetet, miután rámutatott arra, hogy az emberi gondolkodással az a probléma, hogy nem azon gondolkozik el, hogy hogy lehet, hogy maga is elítélet cselekedetet, és még mindig él. Ön maga jelenti ki önmagáról, hogy helytelen, amit tesz, és kárhozatra méltó, amit tesz, és ennek ellenére még mindig él, és az Isten nem sújtott le rá az ítélettel, hanem ehelyett magyarázatokat keres a maga dolgára, megindokolja maga helytelen útjait. És itt Pál apostolnak ez ad alkalmat arra, hogy ezen a gondolaton tovább haladjon, hogy az emberi gondolkodás a kulcsa az életnek, és az emberi gondolkozás az, aminek meg kell változnia, mert az Isten az ítéletben a gondolkozásunkat figyelembe fogja venni. Most szeretném elolvasni az 5. verstől a 16. versig a mai alkalmunknak a szakasz szövegét. De te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak és az Isten igazságos ítélete kijelentésének napjára. Aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először, meg görögnek. Dicsőség pedig tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először, meg görögnek. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek is el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Mert nem azok az igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincs, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, együtt bizonyságot téve arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Ez lenne a mai alkalmunknak a szövege. Amint láttuk, a 12. vers után a 16. verset olvastam, hiszen a 13.-tól 15. vers az egy közbevetett gondolat,
zárójelben is van. A gondolatmenetnek a logikus folytatása a 16. versben található, így kerek az a mondat, amit ott olvastunk, és utána egy kitérő magyarázatként értelmezhetjük, ismerhetjük meg a 13-tól a 15. verset. Szeretném röviden elmondani, hogy milyen szakaszokra oszthatjuk ezt a mai nagyobb szakaszunkat, és ezután a részletesebb gondolatokra kitérni. Az 5.-6. versben Pál apostol nagyon tömören, nagyon röviden összefoglalja, hogy az Isten mi alapján fog ítéletet hozni az egyes emberi életről, az emberek életéről. Ezután a 7. és 8. versben egy-egy versben kitér a végeredményre, a két lehetséges helyzetre és a két lehetséges következményre. Utána a 9.-től a 11. versekben arra mutat rá az apostol két választás, vagy a két út, a két lehetséges ítélet, az, hogy így mondjam, nem csak hosszú távon jár következményekkel, hanem azonnali következménye is vannak. Ezt a 9-től 11. versekben írja le. Utána a 12. és 16. versben, amely tehát egymáshoz kapcsolódik, az Isten ítéletének a méltányosságára mutat rá, a méltányos ítélkezési gyakorlatra mutat rá. A 13-tól a 15. verseket pedig így is meg lehetne fogalmaznunk, hogy kik fognak üdvözülni, és hogyan lehet az üdvösségre eljutni. Erről szól tehát ez a szakasz, hogy ilyen kisebb szakaszokra oszthatjuk, és akkor nézzük az 5.-6. verset. De te, a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Ugye Pál apostol ebben az 5. vers elején kimond egy mércét, kimond egy szempontot, amit az Isten megvizsgál az ítéletben. A te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Utána kimondja, hogy ez a harag, ez az Isten igaz ítélete kijelentésének a napja. És a 6. versben pedig azt mondja ki, hogy az Isten a cselekedetek alapján fogja megítélni az emberi életeket. Ezzel a három területtel foglalkozunk először. Miért is beszél keménységről és meg nem tértségről? Az előző szakaszban arról beszélt, hogy van két nagyon megszólító dolog ezen a földön. Az egyik a természetnek a szemlélése, amely megszólítja az ember gondolkodását, és arra készteti, hogy vegye komolyan azt, hogy létezik egy teremtő Isten, létezik egy ember felett álló lény, amiből azt a következtetést lehetne levonni, hogy az ember adja át az uralkodás jogát az élete fölött az Istennek. Másrészt pedig arra mutat rá, hogy az embert megérinti a lelkiismeret, különbséget tud tenni az ember a jó és a rossz között a lelkiismerete által, és el kellene gondolkozzon az ember azon, hogy az Isten mennyire kegyelmes, mennyire jóságos iránta, és nem úgy bánik vele, ahogyan megérdemelné, hanem érdemtelenül kegyelmet nyer. Az Isten áldása nyugszik az ő életén, és nagyon sokszor az Isten kegyelemmel fordul az emberhez. És ezután mondja azt, hogy a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Vagyis Pál apostol arra mutat rá, hogy az Isten nem egyszerűen azért kárhoztatja az embert, mert az ember eleve rossz dolgokra vágyakozik, vagy eleve rosszat tesz. Az Isten nagyon jól tudja azt, hogy az ember Ádám óta, minden ember Ádám óta a bűn útján indul el, az önzés útján indul el. Így mondja Ézsaiás próféta könyve, hogy minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Az Isten nagyon jól tudja, hogy az ember magától nem képes igazságot cselekedni, az ember nem képes a jó úton járni. Viszont amire rámutat ez a szakasz, hogy az embert az Isten nem azért teszi felelőssé, amiről nem tehet. Senki nem tehet arról, hogy milyen hajlamokat örökölt a szüleitől. Senki nem tehet arról, hogy milyen környezetbe született meg, hogy milyen neveltetése volt, hogy milyen tapasztalatokat szerzett az életben, amiközben felnövekedett, erről ő nem tehet. Ezek adottságok. Az Isten nem ezeket kéri számon az emberen. Az Isten sokkal inkább azt vizsgálja meg, hogy amikor egy ember találkozik a jóra való késztetéssel, amikor egy embernek a gondolkozását vagy a lelkiismeretét megszólítja az Isten a maga világosságával, az igazság nyilvánvaló voltával,
akkor vajon az ember mit tesz? Kedves hallgatók, az igazsággal találkozni, az mindig súlyos következményekkel jár. Teljesen mindegy, hogy ez az igazság a lelkiismeretünkön keresztül szólal meg, vagy valaki másnak az életén keresztül szemléljük, vagy valaki olyan gondolatokat fogalmaz meg a jelenlétünkben, amelyre a lelkiismeretünk rezonál és válaszol. Amikor az ember valami igazsággal találkozik, akkor választás elé kerül az ember. Két lehetősége van. Vagy befogadja az igazságot, vagy fejet hajt az igazság előtt, és azonosul azzal az igazsággal, vagy pedig ellene áll annak, és az ellenállással együtt jár a megkeményedés is. És figyeljük meg, hogy Pál apostol erre a folyamat. Az Isten

János evangéliuma bevezetése fogalmazza meg ezt a választási lehetőséget és ennek a súlyát. Amikor azt olvassuk János evangéliuma elején, hogy a világosság a sötétségben fény lett, az a világosság, amely Jézus élete által világított az emberiségre, aki által minden lett, és aki nélkül semmi sem lett, ami lett, akiben volt az élet, és az élet volt az emberek világossága, és azt írja, hogy a világosság a sötétségben fény lett, de a sötétség nem fogadta be azt. Az emberi életnek nem az a tragédiája, hogy önmagában sötétség. Az emberi életnek sokkal inkább az a tragédiája, hogy amikor lehetősége lenne a világosságot befogadni, amikor lehetősége van a jót megismerni, és azt választani, akkor választja-e, vagy pedig elutasítja. Az igazi világosság eljövendő volt a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az ő tulajdonába jött, és az ő tulajdona utasította előtt. János evangélium a 3. fejezetének a 19. verse pedig így fogalmazza meg, ez a kárhoztatás, hogy a világossága világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. A Tesszalonikai 2. levélre is át lehetne utalni, ahol szintén az elveszésnek, a kárhoztatásnak az okát Pál apostol abban jelöli meg, hogy azok fognak elveszni, így mondja a Tesszalonikai 2. levél 2. fejezet 8-tól 10. verse. Akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Még egyszer hadd hangsúlyozzam ki, a Biblia szerint nem az az oka a kárhoztatásnak, hogy az ember eleve sötétségben van. Az Isten nem azért kéri számon az embert, amiről nem tehet. Az Isten azt kérdezi meg az embertől, hogy amikor lehetőséget kapott, amikor valódi lehetőséget kapott a jó választására, akkor hogyan döntött? Mert ez az ember választása. Mert ez az ember része és ez az ember felelőssége. Nem az a kárhoztatás, hogy az ember eleve elveszett, hanem az a kárhoztatások, ahogy a világosság eljött, de az emberek inkább szerették a sötétséget. Azok fognak elveszni az ítéletben, azok felől kénytelen az Isten meghozni azt az ítéletet, hogy nem élhetnek örökké, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy a mi gondolkozásunkban 3 választási lehetőség van. A bibliai gondolkozás szerint azonban csak 2 választási lehetőség van. Amikor az ember találkozik valami jóra való késztetéssel, akkor hajlamos úgy gondolkozni, hogy az egyik lehetősége az, hogy dönt mellette, a másik lehetősége, hogy dönt ellene, a harmadik lehetősége pedig, hogy nem dönt sehogy. A kényelmes kívülállás, a semleges álláspont, amiről úgy gondolja az ember, hogy hát ezt is elfoglalhatom. Nos, a bibliai gondolkozás szerint ez valahogy úgy oszlik meg, hogy 2-1. Jézus így fogalmazott, aki velem nincs, ellenem van. Aki velem nem gyűjt, tékozol. Ebben a tekintetben nem létezik semleges álláspont. Ebben a tekintetben vagy úgy dönt az ember, hogy elfogadja, meglágyítja a szívét, megnyitja a szívét ezek előtt a gondolatok előtt, ápolja ezeket a gondolatokat, magáévá teszi ezeket a gondolatokat, vagy pedig, még ha semleges álláspontot is foglal el, akkor is a megkeményedés útján indul el, az elutasítás útján indul el. A másik gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy az ember szükségszerűen ellenállást kell, hogy tanúsítson. Amikor jön egy késztetés, és nem mozdul el az ember abba az irányba, amerre a késztetés jött, akkor csak egy módon maradhat ugyanott, ahol volt. Akkor, hogyha erőt fejt ki a késztetéssel szemben. Az Isten a keménység és a meg nem tért szívet fogja megvizsgálni. Azt fogja megvizsgálni, hogy az ember a késztetéseire hogyan reagált, hogyan válaszolt. Befogadta, meglágyította a szívét, vagy

pedig megkeményítette a szívét. A megkeményítés törvényszerű, mert az ember nem tud sokáig úgy járni, hogy nem követi azt, ami a lelki ismeretében igazság. Van egy közmondás, van egy mondás, a forrását nem tudom, hogy kínai, vagy tatár, vagy milyen mondás. Ez a mondás azt mondja, hogy az ember, ha nem úgy él, ahogyan gondolkozik, rövidesen úgy fog gondolkodni, ahogyan él. Az embert valami belső kényszer hajtja arra, hogy ne egyszerűen elutasítson valamit, hanem addig nem tud megnyugodni, amíg az elutasítását biztos alapokra nem tudja helyezni, amíg magának nyugodt lelkiismeret azt nem tudja mondani, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Nagyon sok emberi előítéletnek egyszerűen ez a háttere. Az ember fél megvizsgálni egy-egy kérdést, mert akkor változtatni kell esetleg, és sokkal kényelmesebb dolog befeketíteni egy dolgot, sokkal kényelmesebb dolog komoly utánajárás és megvizsgálás nélkül elutasítani valamit, mint megharcolni ezt a fájdalmas, küzdelmes harcot, hogy lehet, hogy módosítanom kell valamiben az álláspontomat. Azt mondja Pál apostol, hogy te a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Az Isten minden ember életéért komoly küzdelmet folytat. De mindenkinél számon tartja azt is, hogy mennyit küzdött egy emberért. És megnézi azt, hogy ahhoz képest, amennyi késztetést adott. Ő tudja azt is, hogy nem minden késztetés ér célba. Tudja azt is, hogy különleges helyzeteket kell előidézni a mi életünkben, hogy szóba tudjunk állni gondolatokkal. Mert nagyon sokszor van, hogy hallunk mi gondolatokat, de nem jut be, mert annyira fáradtak vagyunk, annyira elfoglaltak vagyunk, annyira foglalkoztat egy kérdés, hogy mintha meg se hallottuk volna. Az Isten mindezt tudja. De meg tudja nézni, ezt fogja megnézni az ítéletben, hogy egy ember mennyi lehetőséget kapott a megtérésre. Mennyi lehetősége volt arra, hogy a gondolkozása, a szíve, a benső lénye átalakuljon, átformálódjon a késztetések nyomán, és ehhez képest milyen állapotban van. Ehhez képest megkeményítette a szívét, vagy meglágyította a szívét. Befogadta az Istentől jövő késztetéseket, és ezért átalakult az élete, vagy pedig újra és újra ellenállt ezeknek a késztetéseknek, és ezért szép lassan belekeményedett ebbe a magatartásba, és eljutott oda, hogy fogadjatok el, én már ilyen vagyok. Egészen nagy különbség van a között, hogy én még ilyen vagyok, vagy én már ilyen vagyok. De a te keménységed, és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot. Itt megint csak nem lehet kikerülni, igen, a Biblia haragról beszél. És egy számomra talán legmegrázóbb kifejezést hadd idézek ezzel a haraggal kapcsolatban, amely közvetlenül kapcsolódik az isteni késztetésekhez. Ez a harag, ez főleg azon a háttéren jogos, hogy az embernek lehetősége, kiváltsága lenne másképpen dönteni. A Bibliában ezzel a haraggal kapcsolatban számomra a legelgondolkoztatóbb részlet vagy megfogalmazás, amit Jelenések könyvében olvashatunk, Jelenések könyve 6. fejezet 16. versének a végén, amikor Jézus Krisztus második eljövetelének a képeit vagy helyzetét szólaltatja meg a Biblia, hogy azok az emberek, akik addig ellenálltak, megkeményítették a szívüket az Isten munkájával szemben, mit fognak átélni akkor, amikor Jézus Krisztus visszatér erre a földre hatalommal? Ezt mondják a hegyeknek és a kősziklának, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. A bárány haragjától. Kedves hallgatók, vannak emberek, akik az Istenről, mint haragvó Istenről gondolkoznak. Vannak emberek, akik az Istenről, mint a szeretet Istenéről gondolkoznak. A Biblia pedig mind a kettőről beszél. A Biblia pedig úgy beszél az Istenről, mint aki annyira szereti az embert, annyira vágyik az ember megmentésére, hogy a saját életét odaadja érte. Minden lehetőséget megad az embernek, és erről fog szólni majd a római levél, hogy minden valódi lehetőséget megad az embernek ahhoz, hogy megszabadulhasson a bűn fogságából. De ezen a háttéren sokkal inkább érthető az Istennek a bűnnel szembeni, a bűnhöz ragaszkodó emberi magatartással szembeni felháborodása.
Mert ő nem azon háborodik fel, hogy egy ember miért beteg. Ő nem azon háborodik fel, hogy egy ember miért eleve önző. Ő azzal együtt érez. Ő azt tudja, hogy ez egy nyomorúság az ember számára. De amikor lehetősége lenne megváltozni. A legsúlyosabb erkölcsi kérdés, amikor Jézus Krisztus, aki az életét adta az emberért, aki megnyitotta a megváltozás lehetőségét, amikor Jézus Krisztus fogja föltenni az embernek a kérdést, miért? Mit tehettem volna még érted? Miért nem fogadtad el? Miért keményítetted meg a szívedet? A bárány haragja. Azt hiszem, hogy érezhetjük, vagy érzékelhetjük ebből azt, hogy itt nem egy indulatos lényről van szó, akinél elszakad a cérna, elveszíti az önkontrollját, és most kiönti a haragját és gyűlöletét. Nem. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy az Isten a bűnnel kapcsolatban nem megalkuvó, önbűngyűlölő Isten. Azért bűngyűlölő, mert tudja, hogy a bűn tönkreteszi az ember életét. Mert annak ugyan van ideig óráig gyönyörűsége, de sokkal nagyobb kár származik belőle minden ember számára. Az Isten ezért haragszik a bűnre, és mindent megtesz az emberért, hogy megszabadulhasson a bűntől. De mikor mindent megtett, amikor késztetésekkel keresi meg az embert, és az ember ezeknek a késztetéseknek áll ellene, és keményíti meg a szívét, és marad megtéretlen, akkor eljön az a pont, amikor az Isten azt mondja, hogy nem tudok többet tenni, és az ember kénytelen szembenézni az Isten erkölcsi válaszával, a bűnre adott erkölcsi válaszával. Jeremiás próféta könyvében van egy döbbenetes rész, ahol azt mondja Jeremiás, hogy elfogyott az ón, megégett a fúvó a tűztől, hiába fújtat, mivel hogy gonoszok, meg nem tisztíthatók. Megvetett ezüstnek hívjátok azért őket. Ja, azt mutatja be ezzel a képpel, hogy az Isten a végsőkig elmegy. Már nincs több alapanyag, amit felhasználhatna a tisztításhoz. Már nem tud nagyobb tüzet gerjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a jó és a rossz, az ezüst és a salak szétváljon egymástól. Amikor mindent kihasznált, már nem képes többet tenni, akkor az Isten kénytelen kimondani azt, hogy nem tudok többet tenni érte. Megvetett ezüstnek hívjátok. Még mindig ezüst. Van érték benne. De nem lehet elválasztani a salaktól, és ezért nem használható ezüst. Nem felhasználható ezüst. Ekkor jön el annak az ideje, amikor az Isten kinyilvánítja az ő ítéletét, kinyilvánítja az ő erkölcsi válaszát a bűnre. Amit a Biblia így fogalmaz meg, hogy az Isten haragja igazságos ítéletének a kijelentése lesz ez. Harag lesz, igen, az Isten haragszik a bűnre, gyűlöli a bűnt. Az Isten nem egy olyan erkölcsi lény, akinek mindegy, hogy mi hogyan élünk, mindegy, hogy velünk mi történik. Az Isten jogos háborgással van a bűnnel szemben. Jogosan háborodik fel a bűnön. Igen, neki érzelmi töltete van ebben. Hogy így mondjam, ő nem egy szikár, érzelemmentes lény. Ő benne szeretet van, és gyűlölet van. Szeretet van az ember iránt, mentő szándék van az ember iránt, és gyűlölet van a bűnnel szemben. És elfogadhatatlan számára az, ami pusztítja az életet. Ezt a haragot nem akarja kitölteni az emberre, de nem tudja megakadályozni, hogy kizúduljon az emberre, hogyha a bűnhöz tapadva marad, hogyha nem szétválasztható az ember és a bűn. Az Isten lénye önmagában hat így. Az Isten lénye felszabadító lény azok számára, akik szeretik az igazságot, és az Isten puszta megjelenése, az Isten önmagában való lénye, erkölcsi lénye, megemésztő tűz azok számára, akik pedig összefonódnak a bűnnel, és nem szabadulnak meg tőle. Ézsaiás próféta könyve így fogalmazza ezt meg, kicsoda lakhatik megemésztő tűzzel együtt, az örök hőséggel együtt. Ahogyan én megértettem a Bibliából, ez az Isten lényében önmagában van. Ez nem választható külön az Isten lényétől. Ezért van az, hogy az Isten nem jelenik most még meg. Ezért van az, hogy az Isten mint egy eltakarja magát, elrejtőzködik. Mert az ő jelenlétében minden, ami az igazsággal nem egyeztethető össze, megsemmisülne. Mert erre a gondolatra még visszatérhetünk a legutolsó résznél. A te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak,
és az Isten igazi ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. A Bibliának nagyon határozott tanítása ez, hogy az Isten a cselekedeteket fogja megvizsgálni. De azt hiszem, hogy nem mindegy az, hogy milyen cselekedetekről gondolkozunk. Vannak emberek, akik úgy gondolkoznak, hogy cselekedjünk minél több jót, és akkor üdvözülni fogunk. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy na de hát az ember képtelen az Isten mércének megfelelő igazságos cselekedetekre. Nem tudja elérni azt, hogy igazságot cselekedjen. Akkor hogy is van ez, hogy az Isten a cselekedeteket vizsgálja meg? Igen, az Isten nem a hitvallást fogja nézni. Nem azt fogja nézni, hogy ki mennyit hallgatott, nem azt fogja nézni, hogy ki milyen vallást tett arról, hogy ez igazság vagy hamisság, hanem azt fogja nézni, hogy amikor egy embert ért egy késztetés, akkor a gyakorlatban milyen választ adott erre. És ez a válasz a cselekedetekből olvasható ki. Nem abból, hogy mit mond egy ember, nem abból, hogy mit érez egy ember, hanem abból, hogy milyen választ ad, milyen döntést hoz. Enged, és a cselekedetei fognak bizonyságot tenni arról, hogy engedett, vagy pedig elutasította az igazságot, és bármilyen szép hitvallást tett, de a cselekedetei azt fogják bizonyítani, hogy elutasította az igazságot. Azok a cselekedetek, amiket az Isten megvizsgál, az emberi életnek a cselekedetei nem önmagukban állnak az Isten előtt. Az emberi élet cselekedetei mindig az indítékokkal együtt állnak az Isten előtt. Megvizsgálja az Isten azt, hogy milyen indíték van egy-egy tett mögött. És ő látja azt, amikor egy ember jó szándékból tesz valamit, de azt nem tudja kivitelezni. És látja azt, amikor jónak látszik egy cselekedet, és mögötte önző indíték van. Önigazoló lelkület van. Az Isten tehát nem a hitvallást fogja nézni, és nem önmagában a cselekedeteket fogja nézni, hanem a cselekedetekből rá fog mutatni arra, hogy egy ember a jóra való késztetésre hogyan válaszolt. Ez a legbiztosabb válasz arra, hogy mi történt. Mert ha valaki a szívébe zárta az igazságot, Jézus azt mondta, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. A szívből származnak a gonosz gondolatok, és a szívből származnak az igaz gondolatok. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Az emberi cselekedetek végső indítéka a szívben rejtőzik. És ahogyan az ember a szívében gondolkozik, az ő. Az Isten pedig nem a szavainkat fogja segítségül hívni, hogy mi milyen választattunk, hanem ki fogja mutatni félreérthetetlen bizonyossággal a cselekedeteinkből, hogy elutasítottuk, vagy befogadtuk az igazságot. Ha befogadtuk, akkor az életünk fog erről bizonyságot tenni. Nem kell magunkról bizonyságot tenni, nem kell magunkat védeni, nem kell magunkat mentegetni, mert az Isten előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy befogadtuk-e. Ha pedig elutasítottuk, hiába próbáljuk eltakarni. Az Isten a cselekedeteinkből rá fog mutatni arra, hogy mi csak a szavaink szintjén fogadtunk el valamit, de a szívünk távol maradt tőle, de a szívünket valójában elzártuk, megkeményítettük az igazsággal szemben. Azt hiszem, hogy ez egy kicsit összetettebb megvizsgálása a cselekedeteknek, mint pusztán arról gondolkozni, hogy a cselekedetek, a jó cselekedetek eredménye üdvösség lesz. Természetesen ezzel én nem akarom a jó cselekedeteknek a jelentőségét kétségbe vonni. Nem erről van szó. Csak arról van szó, hogy az Isten a cselekedetek mögött azt vizsgálja meg, és azt látja meg, hogy az a mozzanat, hogy mi az igazságot befogadtuk, vagy elutasítottuk, az mi volt. Megtörtént a befogadás, vagy megtörtént az elutasítás. Nagyon sok ember első reakcióként elutasít, és aztán egyszer csak mégis befogad. És van olyan helyzet, amikor úgy tűnik, hogy valaki befogadta, Jézus beszél erről a helyzetről a magvető példázatában, amikor hamar kikel a mag, de a vékony földréteg alatt ott van a kőszikla, és nincs hova behatoljon a gyökér.
Az Isten tehát ezt fogja megvizsgálni az ítéletben. A te keménységed, az ellenállás mértéke, és az ellenállás következtében a megtéretlenség mértéke az, amit megvizsgál, nem a hitvallásból, hanem a gyakorlati életből. És ehhez mérten fogja kinyilvánítani a jogos felháborodását az ember bűnével szemben. A bárány haragja fog megnyilvánulni, annak a báránynak a haragja, aki minden lehetőséget megadott az embernek, hogy megváltozhasson. Milyen két választási lehetőség van, milyen két végeredmény van az ember számára lehetőségként. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Azt mondja, hogy az Isten mindenkinek meg fog fizetni az ő cselekedetei szerint. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal, dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek örök élettel. Itt hadd emeljem ki az álhatatosság szót. A jó választása nem egyszeri eset az ember életében. Van egy alapvető fordulat a Biblia szerint is, amikor az ember visszafordul az útról, amelyen elindult, vagy amikor így fogalmazza meg a Biblia egy másik helyen, amikor az ember átmegy a halálból az életre. Ezt nevezi még megtérésnek is a Biblia. Istenhez térésnek vagy megtérésnek. Azonban ez nem azt jelenti, hogy az az ember, aki visszafordult, az az ember, aki átment a halálból az életre, az többet nem fog dönteni az igazság és a hamisság kérdésében. Mondhatnánk így is, hogy minden napunk ezekről a kérdésekről szól. A napunkon belül minden egyes pillanat, amikor döntünk, sokszor észre sem vesszük, hogy döntést hozunk. Minden egyes helyzetben valódi döntés van, és minden egyes kérdés összefügg valamilyen szinten, valamilyen módon az igazság befogadásával, vagy az igazságnak való ellenállással. Nem az esetleges hiba, és nem is az egyszeri jó döntés mutatja meg az ember jellemét, hanem sokkal inkább az, hogy mi az, ami szokása, hogy befogadta az igazság szeretetét, hogy miben gyakorolja magát, mondhatnám így is, hogy mi az, ami szépen, lassan, fokozatosan kikristályosodik az ember életében. Az kristályosodik ki, hogy neki szokásává válik, gyakorlatává válik a jó melletti döntés, vagy pedig egyszer-egyszer időnként különleges késztetések hatására jól is tud dönteni, de alapvetően legnagyobb részt a saját önzése vezérli, és a saját kívánságai vezérlik az életét. Azoknak, akik a jó cselekedetben való álhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek. A rosszat választanunk nem nehéz, hogy így mondjam, természetes. Úgy dönteni, ahogy a szívem diktálja, úgy dönteni, ahogy az érzelmeim diktálják, ez nem kerül különösebb küzdelembe, ekkor csak a jobb meggyőződésemet kell legyőznöm. De a jót választani kitartóan és folyamatosan, ez folyamatos gondolkozást, folyamatos döntést és kitartást igényel. Azt igényli, hogy az ember álhatatos legyen abban, hogy a jó mellett kötelezi el magát, hogy a jót választja, hogy amiről megértette, hogy igazság, azt követni fogja. Azok juthatnak el az örök életre, akiknek az életében ez a választás nem esetleges, hogy így mondjam, nem szituációtól függ, hogy éppen melyik késztetés az erősebb a lelkében. Azok fognak eljutni az örök életre, akik eljutnak oda, hogy nem a szituációtól teszik függővé a döntésüket, hanem újra és újra következetesen, becsületesen megharcolják azt, hogy ők, amiről megértették, hogy jó, azt választják. Azt ahhoz hozzászabják az életüket, annak a követőivé válnak. Ha ebben kitart végig az ember, ha ebben álhatatos, ha ebben a döntésében megmarad, akkor végül az örök életre fog eljutni. Mert az Isten nagyon jól tudja, hogy milyen késztetéseket kell megadni, milyen helyzetekbe kell vele vinni, milyen próbákba kell beleengedni az embert ahhoz, hogy megtisztuljon az élete. És ha ebben kitart, hogy ő a megértett jót követi, akkor az Isten vállal kezességet azért, hogy célba fog érni az élete. Akik dicsőséget, tisztességet
és halhatatlanságot keresnek. Az az ember, aki a jót választja, az azt választja, hogy az Istenhez hasonló jelleművé váljon, az Isten lényéhez, az Isten szeretetéhez hasonló szeretet legyen az életében, azt választja, hogy elnyerje a megbecsülést és a halhatatlanságot. Én úgy gondolom, hogy ezek olyan értékek, amikre önmagában minden ember vágyakozik. Minden ember vágyakozik arra, hogy elismerjék, megbecsüljék, értékeljék az ő személyét, és valahol én azt hiszem, hogy ha csak valaki nagyon bele nem keseredett az életbe, akkor azért minden emberről elmondható az is, hogy szeretné a boldog életet élni örökké, és nem szívesen hagyja ott az életet. Még ezt a nyomorult életet sem szívesen. Az a kérdés, hogy mekkora árat képes ezekért meghozni az ember. Kész-e a megbecsülésért, az Isten dicsőségéért, a halhatatlanság elnyeréséért önmagával vállalni a küzdelmet, hogy a jó mellett döntsön, és hogy ez a döntés ez ne csak szavak legyenek az életében, és ez a döntés ez ne kiskapus döntés lesz, hogy ma így döntök, de holnap majd meglátom, hanem hogy következetesen és kitartóan, hogy így mondjam, önmaga iránt kíméletlen őszintességgel vállalja azt meg, azt a harcot, hogy leteszi a voksát a jó mellett. Nem az a kérdés, hogy erre vágyik-e egy ember. Az a kérdés, hogy mennyit ér neki ez. Mennyire értékes számára az örök élet, a halhatatlanság, a megbecsülés, a tisztesség, a méltóság. Mekkora árat képes ezért hozni az ember, mennyit ér meg neki, mekkora döntéseket érez meg neki.

Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nem is fűzök hozzá semmit a bevezetőhöz, talán csak annyit, hogy amióta ez az információ, illetve leadtam, azóta a kislányom már több mint egy éves, de azért a többi a stimmelt. Tehát akkor a mai első előadás, ugye egész nap az immunrendszer körül forog a Pataki Művelődési Háznak ez a programja. Az első előadásunk egy kicsit lelki oldalról próbálja ezt megközelíteni, ugye, ahogy a címben is láthatjuk, hogy a belső világunk, az érzéseink, érzelmeink hogyan hatnak az immunrendszerre, hogyan hát nyilván erősítik vagy gyengítik azt. Sok olyan dolgot fogok elmondani, amit szerintem mindannyian tudunk, sejtünk, gondolunk valahol, talán csak nincs ennyire tételesen összeszedve a fejünkben, és az okokozati viszonyokat nem mindig látjuk tisztán. Tehát akkor, hogyha lépne ez a szerkezet, akkor már is láthatnánk az első diát, ami majd arról szól. Hopp, itt kettőt ugrott, azt hiszem. Egy pillanat, már is megnézem, hogy mi a gond. Jó, tehát akkor innen indulunk, hát ha most már működni fog. Egy időszámításunk előtti 5. századból való idézettel szeretném kezdeni az előadást, ami, ahogy látjuk, Platónnak a mondása, az ő szájából hangzott elő. Azt mondta egyszer, hogy a betegségek kezelésénél az a legnagyobb hiba, azt a legnagyobb hibát követik el az orvosok, hogy vannak, akik csak a testtel foglalkoznak, és vannak, akik csak a lélekkel. Noha ezt a kettőt senki sem tudja elválasztani egymástól. Nem minthogyha én abban hinnék, hogy van a testtől különvált lélek, amely az ember halála után tovább bolyong vagy él valahol, hanem Platónnal egyetértve én úgy gondolom, hogy annyira szorosan összefügg a test és a lelki életünk, a belső világunk, például az érzelmeink vagy a gondolataink, és a fizikai felépítettségünk, egészségünk, hogyha az egyik csorbát szenved, akkor a másik is a kárát látja. Gondolom, hogy ezt mindannyian tapasztaltuk számtalanszor már az életben, és ebben a magyar nyelv is nagyon szépen megmutatkozik. Ugye amikor azt mondjuk, hogy valaki nagyon a szívére vesz dolgokat, nagyon lelkizős, akkor a szívét viseli meg, tehát valóban fáj a szíve, vagy nyomják a terhek a vállát az embernek. De lelki dolgokról mondjuk ezeket, és fizikai tünetekkel járnak. Ugyanez a mondás tulajdonképpen, amit a görögök úgy is mondtak, hogy épp testben, épp lélek, csak az fordítva, hogy a testi egészség szükséges ahhoz, hogy lelkileg is egészségesek legyünk. És egy még régebbi mondást időszámításunk előtt 10. századból 1000 körülről, ez pedig a Bibliából szeretném idézni, ezt a Példabeszédek könyvében, vagyis a Bibliában találhatjuk meg. Salamon király írta lesz, hogy a vidám elme jó orvosságú szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Ha lesz időnk, akkor szeretném majd ezt is elmondani részletesen, hogy mit jelent, de ugye látjuk itt is, hogy egy belső lelkivilágra utaló valami, az a testi egészséget idézi elő, és hogyha szomorúak vagyunk, ugye egy negatív érzelem, az pedig roncsolja, rombolja. Fizikai dologról van szó, a csontokat. Haladjunk tovább akkor, és szeretnénk most már a tudományra rátérni, a pszichoszomatikára, ami tulajdonképpen a test és a lélek kölcsönhatásával elkezdett foglalkozni a új korban, legújabb korban. A görögök után ők vették elő, ugye itt láthatjuk egy osztrák, illetve német pszichológusok voltak azok, akik ezzel elkezdtek foglalkozni az oroszok mellett, Pavlov mellett. 1818-ban ez a Heinroth nevezetű ember, pszichiáter, illetve hát eredetileg orvos volt, ő használta a pszichoszomatikus szót először, mint egy olyan kifejezést, amely arra utalt, hogy vannak olyan betegségek, fizikai betegségeink, amelyeknek nincs fizikai eredete, hanem lelki okokból vezet, lelki okokra vezethetők vissza. Ugye maga a szó, a görög szó is a psziché, a lélek, a szóma pedig a test szavakra utal, tehát pszichoszomatika, lelki, testi, valami ilyesmi, lelki eredetű testi problémák, így lehetne ezt lefordítani. És aztán látjuk még Pavlovnak a nevét, Cannonnak a nevét, egy amerikai orvos, majd róla lesz még szó. És aztán következő fontosabb dátum 1935, amikor a pszichoszomatikus orvoslást, mint önálló
szakágat, tudományágat használják már, amikor már konkrét testi tünetekkel mennek orvosokhoz emberek, de nem találják az okát, és lelki gyógyászokhoz, pszichiáterekhez irányítják őket, akik valóban segíteni tudnak. Hát talán a pszichoszomatika betegség képéről csak tényleg egy-két gondolatot, itt nem is szeretném ezt mind felsorolni, csak illetve el lehet olvasni az ábrát. A legfontosabb terület, amivel a pszichoszomatika foglalkozik, ugye itt neurózisok, idegi lelki eredetű félelmek, depressziók például, majd erről egy kicsit bővebben is szeretnék szólni, személyiségzavarok, táplálkozászavarok, tehát ezek most tényleg csak azok, amik a leggyakoribbak. Aztán még amit érdemes esetleg megemlíteni, hogy különböző fájdalomszindrómák, tehát nem csak azt jelenti ez, hogy valakinek lelki betegsége van, és akkor hát nem érzi olyan jól magát, hanem konkrétan fizikai fájdalmai vannak meghatározott területein a testének. Itt is egy-két megnyilvánulás. És akkor most konkrétan szeretnék rátérni arra, hogy hogyan okozhatnak a negatív érzések testi tüneteket, és mi ezeknek a leggyakoribb oka. Ugye összefoglalóan úgy nevezzük azokat a hatásokat, amelyek érdek bennünket, hogy stressz hatások. A stressz az a kívülről bennünket érő bármilyen olyan megrázkódtatás, amelyre a szervezetünk és az idegrendszerünk valahogy reagál, majd azt látjuk mindjárt, hogy ez lehet lelki eredetű, tehát pszichés stressz, ugye itt látjuk az ábrán, hogy az agyunkat érik a pszichés stresszek, és lehetnek fizikai eredetű stresszek. Visszalépek egy ábrával, hogyha tudok. Azt mondja, hogy nem csak pszichés stressz, hanem fizikai stressz is ér mindannyiunkat minden nap. Ilyen például a levegőszennyezettség, a hőmérséklet ingadozás, a hideg, a meleg, a szomjúság, az éhezés, de persze vannak lelki eredetű stressz források is, mint például, hogy itt láthatjuk az ábrán a határidők, túlterheltség, ha szeretteinknek az elvesztése, vagy beteg a családban, lehetne még családi kapcsolatokban felmerülő konfliktusok, problémák, tehát ezek talán a leggyakoribbak. A lényeg az, hogy ezekre akár lelki eredetű, akár külső fizikai eredetű stresszről van szó, mindig ugyanúgy reagál rá a szervezet, és ezt szeretném megmutatni mindjárt, hogy hogyan reagál. Csak előtte Seje Jánosnak, egy híres magyar stresszkutató, agykutató és stresszkutató orvosnak, aki aztán külföldön élte az életét, meghatározását. Ő azt mondta, hogy kétféle stressz van. A distressz, amit mi általában stresszként nevezünk, ez a negatív, romboló, szervezetünkre káros befolyással bíró stressz. És van a pozitív, az EU stressz, ami kellemes, ami pozitív hatású, itt láthatjuk is például a sportolás közben, vagy egy esküvő, amire a szervezet ugyanúgy reagál, de mi pozitívan éljük meg. Na, ha már annyit beszéltem róla, hogy hogyan reagál rá a szervezet, akkor szeretnék erre rátérni. És ez a neuroimmunológiának a területe, megint két idegen szó, de azt hiszem, hogy értjük, hogy a neuro az az idegit jelenti, az immunológia az pedig hát az egész napunk témája, az immunrendszert, a védelmi rendszert jelenti. Arra utal ez a kifejezés, hogy a szervezetünkben az idegrendszer és az immunrendszer nagyon szorosan össze van kapcsolva, együtt működik. Ezt másféleképpen neuroendokrin rendszernek is nevezzük. Nem pontosan fedi le az előzőt, de a neuroendokrin rendszert, akkor ezt is gyorsan lefordítom, ugye a neuro az az idegi, az endokrin pedig a belső elvasztású mirigyekre, vagyis a hormon rendszerére utal az embernek. Tehát ma már nem beszélünk külön hormonrendszerről, nem beszélünk külön idegrendszerről, hanem azt mondják a szakemberek, hogy az idegrendszerünk és a hormonrendszerünk annyira szorosan össze van kapcsolódva, idegi hatások, idegi irányítás alatt áll a hormonrendszerünk, hogy ha az idegrendszer sérül, illetve ott probléma van az idegrendszerben, akkor a hormonháztartás is valamelyik irányba mozdul. Ennek a legfőbb irányítója a központi idegrendszerben a úgynevezett hipotalamus, aminek nem az a magyar fordítása, hogy stresszközpont, ezt csak azért írtam oda, hogy így érthetőbb legyen. Nincsen nálam pálca, nem hoztam, de ott az a sarló alakú képlet alatt található kis gömbszerű valami, ott aznak az alsó fele tulajdonképpen a hipotalamus, hogyha így el akarjuk helyezni térben.
Hipotalamusnak az a legfontosabb funkció, hogy a külvilágból érkező mindenféle inger áthalad rajta, és a hipotalamusban dől el az, hogy ezek a külvilágból érkező információk tovább mehetnek-e az agykéregbe, ugye a szürke állomány az agykéreg legkülső része, azért szürke állomány, mert ott vannak az idegsejtek, és azok szürkére festik, ahol tudatosul tulajdonképpen minden információ. Ha nem jut el az agykérgünkbe, a szürke állományba egy kívülről jövő információ, akkor az nem fog tudatosulni. Miért fontos ez, és miért mondtam el ezt? Azért, mert ha a hipotalamusz úgy dönt, hogy nem mehet egy információ tovább, akkor arról idézőjelben nem tudunk. És ennek azért van jelentősége, mert annyi külső inger info ér bennünket minden pillanatban, hogy nem tud a hipotalamusz mindent tovább engedni, hiszen ha minden odafigyelnénk egy pillanatban, akkor azt nem lenne képes feldolgozni az agy. Most például ugye a legfontosabb, amire figyelünk, hogy már aki tud figyelni az előadásnak a szövegére, az elhangzottakra, vagy ami ki van írva a táblára, de például, ha nagyon akarnánk, akkor nyugodtan tudnánk arra koncentrálni, hogy odafigyelünk, hogy milyen zajok vannak kint a folyosón, hányan jönnek, mennek a teremben, hány fokos lett a hőmérséklet, éreznénk az arcunkon, vagy a készfejünkön, a bőrünkön. Tehát sok-sok olyan információ van, amit nem enged a hipotalamusz tovább. Na most azért mondtam el mindezt, mert ha stressz helyzetben élünk sokáig, húzamosabb ideig, vagy valaki nem tudja feldolgozni a stresszt, akkor a hipotalamusz nyilván kezd kimerülni, és kezd hibákat vétni, hogy mit enged a kéregállományba, mi az, ami tudatosulhat, és mi az, ami nem. Amiért mindezt elmondtam, az, hogy a hipotalamuszban van ugyanakkor az alvásnak és az ébrenlétnek az irányító központja is. Tehát ezért van az, hogyha stresszesek vagyunk, hogyha nem tudunk feldolgozni problémákat lelkileg, vagy húzamosabb ideig vagyunk kitéve ilyen problémáknak, akkor borul ez a része is az életünknek. Vagy nagyon fáradékonyak leszünk, és sokat alszunk, többet a szokottnál, vagy épp az, hogy nem fogunk tudni aludni, úgy, ahogy korábban egészséges lelkiállapotban aludni tudtunk. Ugyancsak a hipotalamuszban van az éhségközpont is, aminek a következménye ugye az lehet, amire már utaltam is, a súlyos elhízás, a bulémia, vagy pedig az anorexia nervóza, a kóros idegi eredetű saványság. Tehát ez mind ide vezethető vissza. Aztán a vércukormérésnek is bizonyos kis sejtek vannak, vércukormérő sejtek a hipotalamuszban, amelyek irányítják az éhségérzetet. Ez is borul, hogyha a hipotalamusz kifárad és súlyos stressznek hosszú időn keresztül ki van téve. Tehát vércukor problémák is felléphetnek. Nem is sorolom tovább, itt ugye el lehet még olvasni. Alatta található fizikailag is valóban a hipotalamusz alatt a hipofízis, ami a hormonháztartásnak az irányítója, és ezek idegi úton is, és kapillárisok, tehát pici hajszálerek útján is összeköttetésben vannak, hatással van az egyik a másikra, ezért, hogyha a hipotalamusz helytelenül működik, megzavarodik, akkor a hipofízis is, és így már is borul a hormonháztartás, amire utaltam. Limbikus rendszerről sajnos nincs idő beszélni, hanem rátérek gyorsan a Cannon-féle vészreakcióra, ugye ez az amerikai orvos, akire utaltam, írta le először, hogy mi történik, amikor egy stresszhatás, akár lelki, akár fizikai eredetű stresszhatás ér bennünket. A szervezet egy általános feszültségbe, akció, felfokozott állapotba lép hirtelen. Ezt ő így írta le, hogy fight or flight, amit küzd vagy menekülnek lehet fordítani magyarul, ami azt jelenti, hogy az ember vagy szembenéz a problémákkal, megküzd vele, akár fizikailag is, hogyha egy másik emberrel kerül konfliktusba, vagy elmenekül előle. És lelkileg is vagy szembenézünk egy problémával, vagy elmenekülünk előle. Na most mi ez a reakció? A mellékvességből, ugye láthatjuk ott a mellékveséket, azt hiszem nem kell magyar, hát tulajdonképpen a szíven kívül más nincs is ábrázolva. Két oldalt a vese, és a veséknek a felső északi részén, mondjuk így, találhatók a mellékvesék, amelyeknek van velőállománya és kéregállománya, és ebből a kéregállományból kortizol, adrenalin és noradrenalin áramlik ki a vérbe. Ugye a hormonoknak az a
jellemző hatásuk, hogy ez mindenhova eljut a szervezetbe, és az egész szervezetet egy felfokozott állapotba hozza, hogy mi történik, ezt láthatjuk a következő ábrán. Stressz hatására megnövekszik a vérnyomás, megnő a szívritmus, tehát szaporábban dobog a szívünk, erősebb lesz a szívösszehúzódásnak az ereje, megnő az izmokhoz szállított vérmennyiség, viszont, tehát a haráncsíkot izmokhoz, viszont csökken azokhoz az izmokhoz szállított vérmennyiség, ahol sima izomzat található. Ugye a sima izomzatunk ott található, amelyek nem akaratlagosan mozgatható izmok, tehát például a beleknek, a gyomornak a fala. Ezért érezzük azt, amikor hirtelen megijedünk, hogy összeugrik a gyomrunk, vagy amikor valaki huzamosabb ideig stresszben van, hogy kezd fájni a gyomra, mert állandóan vérhiányban szenved tulajdonképpen a gyomra. Tehát a sima izomból kiszipkázza a vért a szervezet, és nyomja az izmokba, a haráncsíkot izomzatba, ugye, amelyeket akaratlagosan mozgathatunk, hogy aktívan tudjon az ember részt venni az életben, valahogy reagálni. És szállítja a vért az izmokon kívül az agyba, ugye, hogy a gondolkodás tisztább legyen, több vér jusson, illetve a tüdőbe, hogy az oxigénfelvétel intenzívebb legyen. Talán ennyit erről. Hogyha folyamatosan vagyunk kitéve stressznek, akkor kicsit előre megyek, és majd utána jövök vissza. Nem csak ennyi történik, hogy hirtelen a szervezetünk így felfokozott állapotba kerül, hanem ha huzamosabb ideig vagyunk stressznek kitéve, vagy rövid ideig, de nem tudjuk kezelni a stresszt, mert vagy olyan alkatúak vagyunk, vagy nem tanultuk meg, vagy túl félénkek, aggodalmaskodók vagyunk, vagy egyszerűen tényleg ilyennek születtünk, és ezt nem tudjuk levetkőzni, akkor ezek a tünetek állandósulhatnak sajnos. És ugye látjuk, hogy az első leggyakoribb oka, vagy következménye stresszel összefüggő betegségeknek az a kardiovaszkuláris, vagyis a szív- és érrendszeri betegségek. Ugye láthattuk, hogy megnő a vérnyomás, szaporában ver a szív, megnő a vércukormennyiség, hogy legyen sejteknek mit enni dolg a munkához. Tehát ezek állandósulnak. Stressz helyzetben egy embernek, aki huzamosabb ideig van, megnő a vérnyomása, állandóan gyorsabban fog verni a szíve, cukorbeteg lehet a következménye. És mivel az immunrendszerről még nem is volt szó, romlik, ezért ugye hajlamosabb lesz daganatos megbetegedésekre, hajlamosabb lesz tuberkulózisra, láthatjuk ott az első oszlopban ezek a legfőbb következmények, fekélyekre, AIDS-re, tehát minden olyan jellegű betegsége megszerzésére, ami az immunrendszer erősségével van összefüggésben. Akkor visszaugrok egy pillanatra, és a mentális hatásokról is gyorsan két szót említek, hogy ha azt hiszem, ezt is tapasztaltuk, ha ki vagyunk merülve idegileg, akkor csökken a spontaneitás, csökken a kreativitás. Ez mindannyiunk életében így van, ne gondoljuk azt, hogy most csak azok a kreatívak vagy spontán emberek, akik írók vagy költők, mert ott kell valamit alkotni, vagy tervezőmérnökök. Mindannyiunknak ez megvan az életében a magunk szintjén. Én úgy gondolom, egy takarítónak is, mert hát lehet, hogy ő nem pont a munkájába, de máshol, otthon a főzésnél megvan a kreativitása, vagy a családjában, a gyerekekkel való foglalkozásnál. Minden esetre ezek nagy mértékben zuhannak, hogyha ennek huzamosabb ideig ki van téve a szervezet. Zavarodottak leszünk, feledékenyek leszünk, hogyha nem jutnak eszünkben dolgok, akkor gondolhatunk arra, hogy ki vagyunk merülve. Azt hiszem, hogy ez sem újdonság. Idegesség, nagyon hamar indulatosak leszünk ilyenkor, hergelhetőek leszünk, frusztráltak leszünk, ugye egyik nagy következmény a depresszió, csökkent önértékelés, stb. Nem is sorolom tovább, mert nagyon megy az időnk. Hát talán a depresszióról csak annyit, hogy tényleg egyre fiatalabb emberek kerülnek ebbe a megbetegedésbe, betegségbe, és rohamosan gyarapszik a számuk. Ez csak azért, mert a stressz, huzamos stressznek, vagy stressz nem kezelni képes embereknél az az egyik leggyakoribb következmény, és tényleg hát nagyon sok depressziósat találkoztam én is sajnos. Ugye ne gondoljuk azt, hogy mindannyian depressziósok vagyunk, hogyha rossz a kedvünk, azért ez egy komolyabb tünetcsoport, tünetegyüttes betegség. Itt az egész lényünk egy nyomott hangulat, lehangoltság, kóros levertség, ahogy láthatjuk. És el szeretném mondani azt is, hogy mik a ismertetői, hogy nehogy megijedjünk, hogy depressziósok vagyunk. Tehát mély szomorúság, apátia, feszültségérzés, ugyanakkor alvászavarok, ahogy erre utaltam, súly és étvágyváltozás, tehát vagy súlyos elhízás, vagy súlyos fogyás, a koncentráció hiánya,
értéktelenségérzés, halálról való gondolkodás, tehát öngyilkossági gondolatok, kimerültségérzése. Na most előjele lehet a depressziónak, hogyha ezekből 2, 3, 4 egy 2 héten át folyamatosan fennáll, akkor előjele lehet. Konkrétan depresszióról ugye láthatjuk is, akkor beszélünk, hogyha ezekből legalább 5-3 héten keresztül húzamosan az ember foglalkoztatja és észreveszi magán. Ezzel most nem is beszélünk, hanem rátérek most konkrétan azokra az érzelmekre, amelyek az immunrendszer gyengítik, és fizikai betegségek okai lehetnek. Hát nem tudom, hogy érdemes elolvasni a felsorolást, szerintem mindannyian tudnánk még hozzátenni, körülbelül látjuk, hogy, illetve hát ha most végeztem volna egy felmérés, hogy egy papírra írja le mindenki, amíg én idáig jutok, eddig az ábráig, körülbelül én gondolom, hogy mindenki ezeket az érzéseket, gondolatokat felsorolta volna. Azért szerepel az aggodalom, a félelem és a gyűlölet a legelején, mert ezek a leggyakoribbak. Sokszor tagadjuk és nem ismerjük be másoknak, talán magunknak sem, de nagyon-nagyon sok ember aggodalmaskodik fölöslegesen. Nyilván vannak olyan dolgok az életben, amelyek jó, hogyha szemünk előtt tartunk és vigyázunk, de én egy kicsit vitatkozom azzal a magyar közmondással vagy szólással, hogy jobb félni, mint megijedni. Nem jobb félni, mint megijedni, mert a félelem az tönkreteszi az immunrendszert, az embernek az idegeit. Ha meg megijedünk, hát akkor megijedtünk hirtelen, de én tudom, hogy nem egészen erre vonatkozik csak a közmondás, hanem arra, hogy legyen az ember előkészült, elővigyázatos, és ne érjék váratlan helyzetek. De önmagában mégis azért mondom ezt, hogy hát, ha így jobban megjegyezzük, nem jobb félni, mint megijedni. A félelem, az aggodalom annyira beleeszi magát bizonyos emberek életébe, hogyha mondjuk egy gyermekei miatt aggódó édesanyáról van szó, és látja, hogy a gyermekei már felnőttek, egyenesbe jöttek, boldogok, jól megy nekik, nagy valószínűséggel bajuk sem lehet, úgy fizikailag egyszerűen nem lehet kiverni a fejébe vagy a lelkéből. Amivel megint azt mondom, most nem magammal vitatkozva, csak hogy józanul gondolkodjunk, hogy egy anya vagy egy édesapa mindig is aggódni fog a gyermekeiért, és szereti és félti őket. De azért van ennek egy egészséges határa. És ezzel legyünk tisztában, ezt gondoljuk át, hogy ezen a szinten állunk-e, egészségesen aggódunk-e, vagy túlzásba viszük, és olyan dolgokért aggodalmaskodunk, amelyeken amúgy sem tudunk változtatni. Egy-kettőről szeretnék kicsit részletesebben szólni, de előtte a Nagy Orvos Lábnyomán című könyvből egy idézetet hadd olvassak fel, ami nagyon jól összefoglalja az én gondolataimat, és jobban is megfogalmazza. Azt írja a könyv szerzője, hogy a lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogyan azt sokan gondolják. Nyilván, akik erre az előadásra eljönnek, azok ezzel már tisztában voltak. Számos betegség lehangoltság következménye. Bánat, aggódás vagy aggodalomoskodás, elégedetlenség, bűntudat, rossz tudatállapot, vagyis annak a tudata, hogy valami rosszat, helytelenséget követtem el, gyanakvás, ezek mind őrlik az életerőt, és kaput nyitnak az összeomlásnak és a halálnak. Képzelődésünk nézzük, és gyakorlatilag

csak szükség, mint arra, hogy erről tudjam valahogy meggyőzni, e felé tudjam azokat az embereket, akikkel beszélgettem, terelgetni, segíteni, hogy elhiggyék magukról, hogy egészségesek. Valóban nem volt semmi bajuk, és itt nem gondoljunk olyan szélsőséges esetekre, hogy valaki hipohonder, hogy mindig azt hiszi, hogy valami fizikai betegsége van, és állandóan orvostól orvosig jár, hanem lelkileg kellett segítségére lenni nagyon sokszor embereknek, mert kevésnek gondolják magukat, lenézik magukat, kicsinynek gondolják magukat, értéktelennek tartják magukat, veszteseknek tartják magukat, azért, mert egy munkahelyről kitették őket, azért, mert munkanélküliek. Nyilván van egy olyan oldala, hogy persze anyagilag az nem jó, hogyha az ember munkanélküli, de nem, ilyenkor abban próbálunk segíteni, hogy ne tetézze még meg ezt a nehézséget, az, hogy lelkileg is tönkreteszi magát az ember, és utat nyit tényleg a fizikai betegségeknek, azzal, hogy lelkileg örlődik és csavarodik bele szinte saját magába ebbe, hogy így gondolkodik magáról, mert így egyre csak lejjebb és lejjebb zuhan. Majd erről is lesz szó mindjárt. Az aggodalmaskodás, ugye, amit úgy lehetne megfogalmazni, hogy mi lesz, ha, meg bárcsak ez lenne, ne az, vagy mi lesz, mi fog történni ezzel, azzal. Tehát olyan dolgokon aggódunk nagyon sokszor, ami soha nem fog bekövetkezni. És én erre utaltam az előbb a szülők figyelmét felhívva, tehát ez csak példa tulajdonképpen, hogy úgy is sok dolog van az életben, ami miatt valóban aggódhatunk. Ne aggódjunk olyan dolgok miatt, amelyek a jövőben vannak, vagy bizonytalanok. Tehát ezeket tényleg tudatosan fegyelmeznünk kell a gondolatainkat. Ahogy egy ember, egy fiatal férfi, vagy nő, vagy egy idős, teljesen mindegy, erősíteni akarja a szervezetét, azt akarja, hogy egészséges legyen, akkor fiatalok lemennek és futnak fél órát. Idősek elmennek hétvégén és kirándulnak egy-két órát. Más fiatal lemegy a konditerembe és súlyzózik, és nyomogatja a súlyokat hetente kétszer, és egyre erősebb lesz, vagy aki fut, érzi, hogy először fáj a lába, meg kiköpi a tüdejét, de utána egy pár hét után játszva lefutja azokat a távokat. Ugyanígy van pszichésen is, lelkileg ezt tudomásul kell vennünk, hogyha fegyelmezzük a gondolkodásunkat, és megszabjuk magunknak, hogy mire gondolunk, akkor ugyanígy változnak ezek a belső érzéseink tulajdonképpen, mert az érzések azok mindig kísérő jelenségek. A gondolatainknak és a cselekedeteinknek a kísérő jelenségei. Tehát olyan nincs, hogy érzelem magától csak úgy felfakad valahonnan a semmiből az életünkben. Az érzelmek mindig vagy valami tettünknek, vagy a gondolatainknak a következményei. Tessenek megfigyelni. Azt mondjuk ugye például, hogy a szerelembe is csak úgy beleesik az ember. Hát nem esik csak úgy bele, ahhoz kell az, hogy meglássam azt a nőt vagy férfit, és hogy valami gondolatok átfutnak az agyamon, hogy de jó lenne hozzámenni, de jó lenne elvenni, jó, de marha jól néz ki, meg hú, de gazdag, stb. Én most nem akarok itt tippeket adni. És ezután, persze lehet, hogy ez csak egy-két pillanat alatt zajlik le az ember elméjébe, de ezután jönnek az érzelmek, amit mi úgy hívunk, hogy szerelem. Persze lehet, hogy az nem is szerelem, csak egy valamiféle fellángolás. Tehát igenis, ahogy fizikailag tudunk magunknak parancsolni az egészségünk érdekében, ugyanúgy kell lelkileg is a gondolataink szintjén is parancsolni, és irányítani a gondolatainkat. Felelősek vagyunk a gondolatainkért, nem kószálhatnak össze-vissza a gondolataink mindig. Illetve hát lehet, de akkor tényleg egy olyan szétszórt, lelkileg, idegileg szétszórt emberek leszünk. És a patkányok kísérlete azért van itt megemlítve, mert két tudósok nagyon sok gonoszságot elkövettek állatokkal, ez például az egyik, hogy két csoportra osztották a patkányokat, és elektromos áramot vezettek a ketrecüknek az aljába, és akkor nem halálos, de nagyon erős áramítést kaptak. És az egyik csoportban úgy volt, hogy mielőtt jött az elektromos áram, azelőtt kigyulladt egy kis lámpa, amit láttak a patkányok, és egy kis csengő is felvillant. Bzz, és akkor a patkányok tudták, hogy jön a elektromos áram, meg is álltak le, van, amelyik úgy próbált így lábújhegyre állni, hogy minél kevesebb ütés érje őket, nagyon okosak egyébként, gyorsan tanulnak. A másik csoportban viszont teljesen váratlanul adták nekik a elektromos impulzust, nem volt előtte jelzőfény. Mit tetszenek gondolni, hogy melyik csoport halt meg hamarabb, bukott ki, fizikailag is? Nem. Nem, mert aki a jelzést

hallgatta, azok fel tudtak készülni, hogy most jön valami hirtelen, akik meg nem, azok állandó rettegésben éltek, hogy melyik pillanatban fog jönni. Ezért mondtam, hogy nem igaz az a mondás, hogy jobb félni, mint megijedni, mert a félelem az egy állandóan ott van az ember életében, és hamarabb kimeríti, mintha időnként néha megijed. Most ezt ugye fizikailag ne úgy értsük, mondom még egyszer, hogy ne készüljünk fel az élet dolgaira. De az a patkánycsoport, akik teljesen váratlanul kaptak és nem kaptak előrejelzést, azok egy állandó félelemben, szorongásban éltek. És ezért van nagyon az idegrendszeren keresztül az immunrendszerre gyakorolt kimerítő, tönkretevő hatása a félelemnek, az aggodalomnak, a szorongásnak. Megyek tovább, mert nem sokára lejár az idő, és túl sok mindent akarok markolni. A gyűlölet ugye itt a félelem után, ami egy valóban pusztító érzés. Ugye gyűlöl, hát mit is jelent gyűlölni most, ha ez megint jó lenne, hogy nagyon sok időnk lenne, mert lehetne erről beszélgetni, és elmondhatná mindenki a véleményét. Hát én azt írtam ide, hogy valami olyan rossz indítékot tulajdonítunk a másiknak, ami vagy nincs meg nála, vagy lehet, hogy megvan nála, de azt nagyon felnagyítjuk. És talán a gyűlöletben benne van egy kis előítélet is, negatív előítélet. Tehát a gyűlölet ugye azt jelenti, hogy a másikat szinte fizikailag is megsemmisíteném, hogyha tehetném. Csak mivel következményei vannak, mivel félek a törvénytől, vagy nem vagyok olyan bátor, stb., ezért fizikailag nem teszek el semmit, de szóban, gondolatban szinte meg is öltem. Itt van egy érdekes felsorolás, amit amerikai kórházakban végeztek kutatást, nyilván úgy, hogy akik önként választottak névtelenül, azokat megkérdezték. Műtéteken átesett embereknél, akik elmondták magukról, hogy jóban vannak a családjukkal, és voltak, akik elmondták, hogy gyűlölködnek, és vagy szomszédokkal, bárkivel. Ugye látjuk, hogy a műtétek után a halálozási rátát 5-7%-kal, illetve 7-szeresére, bocsánat, nem százalékkal megemeli. Nagyobb volt azok esetében, akik gyűlölködtek, a szívinfarktusnak a rizikóját megemeli, és hát nagyon sok minden egyéb káros hatása van. Aztán itt megint visszatérve a szorongásra, a félelem és a szorongás között tudjuk-e mi a különbség? Ugye a félelem egy konkrét helyzettől, egy konkrét embertől, egy konkrét eseménytől való nagyon erős negatív érzelem, tehát az a félelem. A szorongás pedig ugyanez, csak nem megfogható. Tehát nem egy konkrét helyzettől, nem egy konkrét embertől, hanem amikor nem tudjuk meghatározni, amikor úgy ködbevész a félelemnek a tárgya vagy az oka. Ebben különbözik a félelem és a szorongás. Megint csak a következményeit láthatjuk, ugye asztma, különböző bélgyulladások, bélbetegségek, magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, idegéredetű bőrbetegségek, aztán reumás megbetegedések, anorexia, stb. Tehát nagyon sok minden következménye lehet a szorongásnak. És jó, menjünk tovább. Hát itt igen, volt egy ajánlás már itt az ábra alján, hogy nagyon fontos, hogy kibeszéljük, elmondjuk a félelmeinket, ami szorongást okoz számunkra. Sokszor már ez megkönnyíti. Ez feloldja a terhet az ember lelkéről, és ezért van itt zárójelben ugye legalul, hogy a rendszeres mentálhigiéna fontos lenne. Ez egy baráti beszélgetés, vagy a családban valakivel beszélgetni, vagy akik imádkoznak, vagy meditálnak, azoknak ez segíthet. Tehát a lényeg az, hogy nem tartani meg, ez inkább a férfiak jellemző általában, most általánosítok, hogy magukban tartanak dolgokat. A nők azok ugye jobban, gyakrabban kiadják, kimondják. Félelemről volt szó, talán még Gandhinak van egy érdekes mondása, az a baj, ez pont legarúra került, és nem tudom, hogy rajtam kívül látja valaki, talán ott a leghátsó sorokban. Gandhi egyszer ezt mondta, ugye nagy indiai államférfi, hogy semmitől sem kell félni, csak magától a félelemtől. Kicsit gondolkodjunk ezen a mondásán. Itt, amire már utaltam, ugye, hogy kötelességünk leküzdeni a búskomorságot, az elégedetlen gondolatokat és érzéseket, igen, hogy irányítsuk a gondolatainkat. Ne engedjük, hogy a gondolataink nyomán az érzéseink fogjai legyünk. Vannak jó érzések persze, amiket előidéznek jó tettek és jó gondolatok, de ne engedjük, hogy a rossz, negatív érzelmek uralkodjanak rajtunk. Egy-két terápiás ajánlás, ugye életmódváltoztatás, amire most nem térek ki, mert itt majd jön Wolfgang Gábor és mások
inkább a fizikai oldalról fognak szerintem szólni. Mentális és érzelmi problémák feldolgozása, beszéltem róla, és ha szükség van rá, én nem vagyok szakember párti, hogyha nem szükséges, akkor fölösleges, de hogyha olyan a helyzet, akkor pszichológus, orvos, pszichiáter, családterapeuta, stb. Na és akkor most érzelmek, amelyek gyógyítanak. Megint egy olyan felsorolás, amit gondolom bármelyikünk meg tudott volna tenni. Ez a bizalomnak az érzése, másokról való gondoskodás, ami nem is érzés, hanem látjuk, ez már egyfajta, ez tett tulajdonképpen, cselekedett, odafigyelés a másikra. Az optimizmus, a szeretet, bár ez egy kicsit általános, biztonság érzése, a hit, a remény, bátorság, elégedettség, vidámság, öröm. Itt is egy idézet a már említett könyvből. Bátorság, reménység, gondoskodás, szeretet előmozdítja az egészséget, meghosszabbítja az életet. Az elégedettség és vidámság gyógyír a testnek, és erő a léleknek. Hogy hogyan, majd mindjárt arra még rátérek, itt véletlenül kettőt ugrottam. Itt, amire utaltam is, hogy nem jó dolog önmagunk körül forgolódni, a saját érzéseinkre figyelni állandóan, hanem tegyük meg ezt úgy, aminként a terápiát egyébként a szakemberek alkalmazzák is, hogy figyeljünk másokra, itt ugye ez a felhívás. De azért mondtam, hogy ezt szakemberek alkalmazzák, mert nagyon sok lelki betegségnél, depressziósoknál is bizonyos alternatív kezelési módban, függő betegségeknél, alkoholistáknál, drogosoknál elviszik őket egy nyugodt környezetbe, és ott vagy állatokat kell gondozniuk, vagy növényeket kell termeszteniük, és azokkal kell foglalkozniuk, kapálni, ültetni, öntözni, lovakat csutakolni, etetni, abrakolni. És az, hogy nem figyel saját magára, hanem vagy arra a kis növényre, amit ő ott elültetett és gondoz, hogy az hogyan fejlődik, vagy arra az állatra, aki rá van bízva, vagy másik embereket is szoktak a kezük alá adni, hogy foglalkozzanak, már nyilván, aki egy kicsit jobb állapotban van, gyerekekkel, vagy fogyatékosakkal, hogy vigyék őket különböző rendezvényekre, tolják el, meg kísérjék el. Az ember elkezd magáról megfeledkezni. Észrevesz, hogy másoknak sokkal nagyobb, meg még nehezebb problémái vannak, mint neki, és egyszerűen ez a másokkal való törődés egy jó érzéssel tölti az embert, és ennyire egyszerű, nem kell gyógyszert szedni, nem, semmi. És Magyarországon sajnos kevés ilyen, külföldön nyugaton sok ilyen farm, meg hát nem csak farmok, hanem kórházak, szanatóriumok mellett lévő kis létesítmények vannak, ahol így kezelnek betegeket, nagyon hasznos és eredményesen. Aztán a helyes hozzáállás, amiről megint csak nincs annyi időm beszélni, amennyit szeretnék, hiszen ha jól látom, még van 5-7 percem. A helyes hozzáállás azt jelenti, hogy az élet dolgaihoz, itt nagyjából meg is próbáltam valahogy megfogalmazni, hogy az életben, amin nem tudunk változtatni, azt fogadjuk el olyannak, amilyennek. Én már előre félek most a 2010 jövő tavaszától, hogy az ország egyik fele ilyen boldog lesz, a másik meg annyira szomorú, mert és utána még 1-2 évig, például a politika. Én megmondom őszintén, hogy én régen letettem arról, hogy ezen idegesítsem magam. Most itt nem megyek bele, hogy annyit azért elmondok zárójelben, hogy szerintem egyik 19, másik egy ilyen 20, de hogy vannak olyan emberek, akik a saját családjukkal képesek ordibálni és viszonyaikat tönkretenni azért, hogy jobb meg bal, meg milyen piros vagy narancsága. Szóval én ezt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy lehet ilyen embereknek egyáltalán hinni, és ezért tönkretenni a saját kapcsolataimat és a barátaimat, lemondani, meg összerúgni velük a port ilyenek miatt. Most ezt anélkül mondom, hogy megítéljem őket. Szerintem bárki oda kerülne, valószínűleg hasonló cipőbe járna, mert hát ennyire ilyen az emberi lény. Külön másra adás, hogy miért vagyunk ilyenek, sajnos. De hogy fogadjuk el az élet dolgait, amiben nem tudunk változtatni olyannak, amilyenek. És próbáljuk megkeresni azon körülmények között, ahogy élünk. Ha most balosak vagyunk és jobbos kormány van, akkor abban az időszakban, ha fordítva, akkor abban az időszakban, hogy most akkor én mit tudok, hogy tudok boldogulni, és hogy tudok normális életet élni. Bármi is van, nyilván valahogy beszivárog azért a hétköznapokba, de nem hiszem, hogy annyira, hogy ennyire meg kéne, hogy fertőzze a hétköznapjainkat. És
ez csak egy példa volt, azért, mert azt hiszem, hogy ebben nagyon sokan érintettek vagyunk, de nagyon sok ilyen dolog van az életben, amin nem tudunk változtatni. Amin viszont, tehát ezt fogadjuk el olyannak, amilyen, amin nem tudunk változtatni, és keressük meg azokat a lehetőséget a korlátainkon belül, amit a legjobbat ki tudunk hozni. Viszont amin tudunk változtatni, azon változtassunk. Ne siránkozzunk, hanem tegyünk valamit. Ennek megint egy sok esetben gyengék vagyunk, tehetetlenek vagyunk. Még egy előadást lehetne erről tartani, hogy hogyan lehetséges az, hogy egy ember, aki gyengének, tehetetlenek érzi magát, és úgy érzi, hogy nem tud változtatni, valóban változtatni tudjon. Hát nyilván itt megint fejben dőlnek el a dolgok, ugye terveket kell lefektetni, konkrétumokban kell keresni a változást, nem csak úgy általánosságban. Célkitűzéseket kell magunknak meghatározni, és azokat vissza kell ellenőrizni. Például azt mondjuk, hogy most október 4-én átgondolom, hogy mik vannak nekem olyan tulajdonságaim, amikkel bosszantom, idegesítem a férjemet, feleségemet, szüleimet, gyerekeimet, munkatársaimat, mi az, amiben szeretnék változni, és adok magamnak mondjuk 3 hónapot, hogy legalább egy jellem tulajdonságomban egy kicsit fejlődjek, és 3 hónap múlva, december 4-én vagy január 4-én, mindegy, ott van új év, átgondolom, hogy mit változtam én az utóbbi negyed évben, vagy sikerült-e nekem rossz szokásokról egy kicsit változnom, jobbá válnom. Aztán ez megint olyan dolog a következő ábrán, hogy elismerés és dicséret, ugye, hogy mi is ismerjük el a mások értékeit is, és fejezzük is ezt ki vagy szóval, vagy szemünk egy nézésével tekintetünkkel, vagy egy öleléssel, vagy bárhogy, és fogadjuk is el, tehát ne legyünk elzárkózóak. Szeretet, ami mondom, hogy nekem kicsit túl általános fogalom, de mégis talán annyit hadd mondjak róla, hogy tulajdonképpen a pozitív érzések mind a szeretetnek a védőernyője alatt vannak. Annyit mondok el a szeretetről, hogy az én felfogásom szerint a szeretet sem egy érzelem, hanem egy életelv. A szeretet nem csak azt jelenti, hogy én valaki, most ha megkérdezem, hogy mit jelent a szeretet, írjam le. Én nem azt mondanám, hogy szívemben ragaszkodok hozzá, meg kedvelem, mert, nem is tudom, mert most ugyanezzel a szóval lehetne csak szeretem, mert mit jelent? Hát szeretem. Hanem tettekben nyilvánul meg a szeretet. A szülő szeretete a gyermeke iránt abban nyilvánul meg, hogy minden idejét egy anya gyerekére áldozza, eteti, tisztába teszi, az apa dolgozik rá, keres értük, védi őket, segít a tanulásban, amikor már nagyobb, mindent megtesz a gyerekért. Egy férfi szeretete a nő iránt, egy nő szeretete a férfi iránt, ugyanaz, hogy lesi a kívánságait, segít, nyilván jól értsük ezt, segíti a másikat, támogatja, bátorítja, biztatja. A férfi segít mondjuk a háztartásban, a nő elismeri a férfinek a munkáját. Tehát a szeretet az túl általános kifejezés, a cselekedeteink bizonyítják azt, hogy szeretünk-e, nem pedig azt, hogy én mit gondolok, vagy mit érzek magamba. Hiába érzem azt, hogy szeretem a másikat, ha ezt nem tapasztalja az a másik, akkor az nem szeretet. És Alfred Adlernek egy mondását szeretném még itt a vége felé felidézni, aki Freudnak, ugye Freudról mindannyian hallottunk, a pszichoanalízisnek a megalapítója, német, illetve osztrák származású orvos, pszichiáter, és aztán tulajdonképpen a modern pszichológiának az atyának tekintik. Szóval Adler az ő tanítványa volt Gustav Junggal együtt, és Adler mondta azt, aki teljesen egy evilági, nem istenfélő, hanem materialista ember volt, mégis ezt látta a beteg, sok-sok betege után, és ezt mondta, hogy a vallások által mindig is közvetített feladatok között a legfontosabb, szeresd fele barátodat. Aki nem érdeklődik fele barátja iránt, és fele barátnak minden embert nevezünk, akivel az élet összehoz minket, a sors összehoz, aki nem érdeklődik fele barátja iránt, a legnagyobb problémákkal küzd az életben. A legnagyobb sebeket ejti másokon, ilyen egyének komolyan károsítják az emberiséget. Mondom, egy nem hívő vérmaterialista embernek a mondatai ezek. Mi segíthet még? Hát ezek már egy kicsit, ugye itt az immunrendszer erősítésére gondolok, hogy mi segíthet még. Fényterápia, olyan fényre gondolunk, hogy napfény. Tehát napfény, legalább naponta fél, egy óra, rendszeres, nyugodt alvás, ami azt jelenti, hogy sötét helyen, nem zajos környezetben, mozgás, légzőgyakorlatok, friss levegőn, az amikor a napon vagyunk, ugye ez összeköthető, szociális támogatás, vagyis amiről volt szó, hogy a baráti, családi beszélgetések, kinek mi van,
viselkedésterápiákra most nincs idő beszélni, házi állatok, vízterápiák, zeneterápia, és hát legvégső esetben pszichoterápia gyógyszerekkel kombinálva. Klasszikus zene szorongás csökkentő hatását megfigyelték, a agyi idegsejtek aktivitására van hatással, sajnos erre most nincs időnk kitérni és erről beszélni, erre sem, hanem erről szeretnék még szólni, megint csak nagyon az aljára szorult itt a felirat ezeknek a vidám arcoknak. Itt a legelején elhangzott megalapítás szerepel még egyszer időszámításunk előtt 10. századból, ami így hangzik, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Sokáig nem értették, és a teológusok is, meg orvosok is gondolkodtak, hogy mire vonatkozhat ez a kijelentés. Még nem a 20. században hát rájöttek, hogy mi van a csontokban. A velős csontokban mi termelődik? Miért van a csontvelő? Így van, a vörös vérsejteknek és a fehér vérsejteknek a szülő hazája tulajdonképpen a csontvelő. Ugye leukémiás gyermekeknél ezzel próbálkoznak, hogy csontvelő átültetéssel legjobb a testvér, a egészséges gyermek csontvelejét beültessék a beteg gyermekébe. És erre vonatkozik, mondom, a 20. században, tehát 3000 évnek el kellett azért telni, hogy kezdjék megérteni, hogy vannak azért a Szentírásban olyan kijelentések, amelyek bőven meghaladták a kort, és nem véletlenül lett az úgy leírva, hogy le lett írva, hogy a szomorú lélek, most nem sorolom el megint azokat a negatív érzéseket, ha stresszben élünk, lehangoltan, nyugtalanul, idegesen, akkor bizony, akkor valószínűleg Salamon még nem látta át ezt a folyamatot, hogy itt a hipotalamus, talamus, hipofízis, immunrendszer, hogyan hat az egész hormonháztartásra, hogyan borul fel, hogyan merülnek ki ezek a agyi képletek, és aztán hogyan vannak hatása az egész szervezetre. De így vannak hatása a csontvelőre is, és teszik tönkre az immunrendszert. Szépen lassan fokoz, de biztosan sajnos. Míg, hogyha vidámak vagyunk, hogyha a nehéz körülmények között én némely idős nénit, amikor olyan helyen járok, mert járok olyan helyeken is, ahol találkozom, főleg vidéki falvakban, amikor iskolákban tartok előadást gyerekeknek, hogy kapálnak kinn a nénik a kertben, 80-90 évesek is olyan derűs, nem azt mondom, hogy nevetnek, de a derű sugárzik belőlük. Hát azért is élnek még 90 évesen is kapálnak, mert egész életükben azt tették, és mindig egy nyugodtság és derű volt a lelki hozzáállásuk az élethez. Tehát a vidám elme jó orvosságú szolgál. A jó orvosság az meggyógyít. Maradjon meg ez így az előadás végén talán az egész elhangzottakról, hogy erre törekedjünk, ezt keressük, ezt firtassuk, ezt inkább csak én figyelemfelhívás volt itt 3/4 órában, hogy nagyon sokszor nem kellene gyógyszerekhez nyúlnunk, nagyon sokszor nem kellene megbetegednünk, hogyha az immunrendszerünk rendben lenne, és az immunrendszerünk rendben van, hogyha fizikailag azért nem egy teljesen renyhe, hanem viszonylag aktív, vagy legalábbis közepesen aktív életet élünk, és lelkileg is ez a vidámság, ez a derű, ez a nyugodtság megvan. Én köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani, és tényleg kívánok mindenkinek testi-lelki egészséget. És most legyen szünet, köszönöm, mert aztán...

Kedves hallgatók, félrevezető kifejezés ez, hogy kereszténység, mert az utóbbi években, egy évtizedben mindenki kereszténységre hivatkozik, de sokszor csak a szokás vagy a hagyomány kereszténységét látjuk. A bibliai kereszténység sajnos ma is ugyanolyan ismeretlen még, mint évtizedekkel ezelőtt, méghozzá számos olyan döntő pontján ismeretlen, ami végzetes, ami rosszul irányítja be az emberi gondolkodást, az embereknek a kedvét is elveszi a vallástól, vagy a keresztény vallástól, és ennek következtében láthatjuk itt Európában és Magyarországon is, hogy nagyon sokan érdeklődnek más vallások iránt, például 10-15 évvel ezelőtt egy megfelelően gyakorlati életmód kultúrát hirdető vallások iránt indult el egy nagy érdeklődés, gondoljanak csak a zsúfolásig teletöltött termekre, a transzcendentális meditáció, a jóga előadásokon. Bizonyos értelemben igazuk is volt az embereknek, mert az emberek azt mondták, hogy mi egy gyakorlati vallást kérünk, egy gyakorlati, hétköznapi vallást, amely megmondja nekünk nem csak azt, hogy miben higgyünk, miben legyen meggyőződésünk, hanem hogy hogyan éljünk, tehát egy bizonyos életmód kultúrát is nyújt. Az már nagyon szerencsétlen és tragikus, hogy eközben senki nem tudhatott meg arról szinte semmit, hogy a Biblia ugyanolyan életmód kultúrát hirdet, életmód megváltozást hirdet, és sokkal tökéletesebben, mint ezek a keleti vallások, de a Biblia nagy ismeretlen itt Európában és Magyarországon. Igaza volt annak a német szerzőnek, akinek a könyvcímét sokszor szoktam idézni önöknek, Bibel bestseller ohne Leser, vagyis a Biblia sikerkönyv, de olvasók nélkül a mi kultúránkban. Nagyon sokan hivatkoznak a Bibliára, de nagyon kevesen tudják, hogy mi van a Bibliában. Hát most a mai előadáson kiválasztottam néhány fontosabb kérdéskört, amellyel kapcsolatban szeretném bemutatni azt, hogy a közvélemény egyáltalán nem tudja, hogy mi van a Bibliában, még a keresztény közvélemény sem, és ez végzetes eltorzulásokhoz vezet szemléletben és gyakorlatban egyaránt. Egyik ilyen és első ilyen nagy kérdés Jézus eljövetelével kapcsolatos. Ugye a Bibliának nagyon nagy tanítása azt, hogy Isten a rossznak a megszületését erőszakkal nem akadályozta meg. A Biblia leírja, hogy már a földünk teremtés előtt megszületett a rossz egy mennyei lázadás következtében, és ez a rossz egy angyal fejedelemben összpontosult Sátánban, akit azonban Isten hatalommal, kényszerrel nem semmisített meg. Isten alkalmat adott Sátánnak arra, hogy kifejtse a nézeteit, kifejtse az egész életszemléletét, és akkor, amikor az első emberpár beengedte Sátánt a világba, és eláradt itt ezen a földön a rossz, ahogy mondja Pál apostol a Római Levél 5. fejezetében, az Isten akkor is várt, és az Isten nem avatkozott közbe erővel és hatalommal. De a Bibliából kitűnik, hogy ennek az isteni magatartásnak, ennek a nagyon megfontolt isteni magatartásnak egy messze számított terv áll a hátterében, hogy Isten úgy akarja a rosszat kiiktatni a világmindenségből, hogy az értelmes lények meggyőződésével és közreműködésével, hogy aztán majd egyszer senki ne kívánja vissza a rosszat. Tehát azért húzódik ez az egész világtörténelmünk ilyen hosszúra, mert Isten nem hatalommal, nem erővel akarja legyőzni Sátánt, egyébként is Sátán lázadása erkölcsi természetű volt, és egy erkölcsi természetű lázadást nem lehet erővel és hatalommal megsemmisíteni. Ugyanolyan erkölcsi válasz kívánkozott rá. Az egész Biblia erről szól, hogy Isten hogyan készítette elő Jézus első eljövetelét, hogy Jézus miért jött el először, hogyan győzte le a rosszat, hogyan mért rá döntő csapást azzal, hogy ő maga soha nem vette át a rossznak az eszközeit. Ő maga megmutatta Jézus, hogy emberi formában lehet olyan életet élni, hogy nem élünk a rossz eszközeivel. De az biztos, hogy a Bibliának a nagy tanítása Jézus első eljövetelén kívül Jézusnak a második eljövetele. Ez az, ami sajnos teljesen kiveszendő félben van a kereszténységben, ennek a tudata, ennek a hirdetése, hogy Jézus, amikor másodszor jön, van egy nagyon szép kifejezés erre, az Efézusi Levél 4. fejezet 30. versében,
a teljes váltságot hozza el az ember számára, a rosszból való teljes megváltást. Jézus első eljövetele ennek a megváltásnak a lehetőségét ajánlotta fel minden embernek, és ahogy aztán ezzel az ember él, úgy hozza el Isten a teljes váltságot, amikor a rossztól teljesen, tökéletesen az egyes emberi életeket is meg fogja szabadítani, és az egész történelmet megszabadítja a rossztól. Azután jön a Biblia szerint Jézus második eljövetele után az a bizonyos millennium, és azután pedig a rossznak a teljes megsemmisítése, amely Jelenések könyve 20. fejezetében egy fél mondatban így állhat előttünk, hogy tűz száll alá az égből, és sátánt, és démonait, és mindenkit, aki a rossz hívéül szegődött, Isten megsemmisíti, de az utolsó pillanatban nyúlva Isten részéről csak a hatalomhoz. Tehát Isten most figyel és hallgat, vár, lehetőséget ad minden embernek, hogy vajon mi emberek kívánva kívánjuk-e a végső váltságot, a teljes váltságot, egy olyan világban élni, amelyben nem lesz majd rossz, nem lesz majd bűn, és ennek következtében fájdalom és halál sem. A korai keresztényeket ez éltette, ezért is várták Jézus második eljövetelét. Szokás a mi modern korunkban úgy lekezelni az ős keresztényeket, és úgy nyilatkozni róluk, hogy micsoda fanatikus, buzgó emberek voltak, hogy ők várták Jézus közeli második eljövetelét. Ebben nincs sok igazság, mert akit szeretünk, azt várunk. A földi életben is, akivel szeretnénk találkozni, gyermek, házastár, szülő, minden elválás után már alig várjuk, hogy mikor találkozunk azzal, akit nagyon szeretünk. Az csak az első keresztények szeretetét húzta alá, hogy ők Jézus második eljöveteiről, mint közeli eseményről beszéltek. Természetesen ennek voltak vadhajtásai, például Tesszalonikában, de hát az első és a második tesszalonikai levélben Pál apostol nagyon szépen kezelte ezeket, nagyon szépen rámutatott arra, hogy a Krisztus napja nem holnap és holnap után jön el, még bizonyos történelmi folyamatoknak be kell következniük. De az biztos, hogy az őskereszténység példamutató volt abból a szempontból, hogy szerette Jézust, mint személyt, mint megváltót szerette, és várta a vele való találkozást. Az Efézusi levél után hadd olvassak fel egy részletet Pál apostolnak egy másik leveléből, a Filippi levél 3. fejezetéből, ahol szinte ütköztet két magatartást, a Krisztus váró magatartást és a Krisztus nem váró magatartást. A Krisztussal találkozni szerető emberek reménységét, és az olyan embereknek az életvitelét, akik csak élnek, akiknek az Istenük a hasuk, ahogy majd fogom olvasni, akik csak úgy élnek máról holnapra, tulajdonképpen testi szükségleteiket kielégítve, más helyütt úgy mondja a Biblia, hogy élnek, mint az oktalan állatok. A következőt mondja Pál apostol. Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, akik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végük veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, akik mindig a földiekkel törődnek. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga is alávethet mindeneket. Ez volt a keresztények reménység, hogy Krisztus eljön, azt mondja, hogy a mi országunk a mennyekben van. Krisztus, amikor itt járt a földön, leginkább így szólt a tanításaiban, hogy mihez hasonlítsam a mennyeknek országát, és egy országról beszélt, ahova már most tartozhatunk a belső meggyőződésünk szerint, és ez az ország majd eljön egyszer a földre a megtartó Úr Jézus Krisztus által, aki elváltoztatja mi nyomorúságos testünket, aki újjáteremti az embert, azokat az embereket, akik megtanultak küzdeni a rosszal szemben és törekedni a jóra, és ezt következetesen tették. És ennek a teljes váltságnak a napja, Krisztus második eljövetele, kötötte le az első keresztényeknek a figyelmét, várakozását. Ennek jegyében élték meg a maguk keresztény életét. De a Bibliában nagyon sok kijelentést találunk erre nézve is,
hogy Jézus még miért nem jött el. Jézus ezt a feltámadása után már elmondta, hogy néki adatot minden hatalom menjen és földön. Hát ha neki adta Isten a hatalmat, miért nem érvényesítette Jézus a hatalmat? Miért nem zárta le a világtörténelmet már korábban? Miért nem hívják már azóta a földünket a nyugalom, a békesség és a boldogság honának? Megválaszol erre Jézus később a Jelenések könyve 11. fejezet 15. és 19. versei közötti úgynevezett hetedik trombita szó látomásban, ahol Jézus világosan mondja, hogy az ő hatalom átvétele azért késlekedik, mert nem csak azt szerette volna, hogy ő győzzön itt a földön, hanem Jézus azt is szeretné, hogy a követői győzzenek, méghozzá nem csak egyénenként, hanem közösségben is. És a történelemben egy óriási vargabetűt írt le az egyháztörténelem, hiszen a kereszténység sajnos az első századokban eltorzult, és ennek az eltorzulásnak messze menő következményei voltak, erről beszéltem a legutóbbi előadáson, kereszténység és a hatalom, tehát kereszténység, amikor elfogadta a hatalmat. És Jézus világosan mondja, hogy csak a hetedik trombita szó napjaiban lesz az, amikor Jézus a nagy hatalmát magához veszi. Milyen érdekes, itt azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És több évszázad után mondja csak azt, hogy ő a nagy hatalmát már magához fogja venni, hogy aztán a Jelenések könyve 19. fejezetében azt is láthassuk, hogy Jézus érvényesíteni fogja a hatalmát, eljön a földre és kiveszi az ember kezéből, a gyilkos ember kezéből a föld irányítását, és azoknak a kezéből, akik éppen azon fáradoznak, hogy az ő igazi választottait, a Krisztus igazi követőit írtsák ki a föld színéről. Mondom, erről az elmúlt előadásban emlékeztem meg a hatalom kérdéséről. De mennyire világos és mennyire egyértelmű, hogy Jézus Krisztus nem úgy bánik a hatalommal, mint hogy azt az emberektől megszoktuk. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogyha egy ember kezébe hatalom kerül, vagy hogyha egy csoport, vagy egy párt, vagy egy ország, vagy egy nagy hatalom kezébe hatalom kerül, akkor mi fog bekövetkezni? Az emberi világban azt látjuk, hogy az emberek a hatalomért úgy harcolnak, mint a koncért, ha megragadják a hatalmat, nagyon gyorsan akarják érvényesíteni, és a maguk számára nagyon sok gesztenyét akarnak kikapargatni, emberek is és csoportok is. A hatalom félelmetes erővé vált a történelemben, félelmetes és borzalmas erővé, ahogy azt egyébként Dániel könyve 2. fejezete is közdi már, de főleg a 7. fejezetében látjuk a hatalomért való irtózatos küzdelmet. Nos, hát az ember így bánik a hatalommal, Krisztus nem így bánik a hatalommal. Krisztus először erkölcsi jogot nyert, hogy hatalma legyen, ezt a kereszt áldozatával vívta ki. Utána a történelemben hagyta az eseményeket, miközben támogatta az ő igazi követőit, de megengedte az igazi követőinek nyomorúságos üldözését, megengedte a középkort, megengedett a történelemben olyan évszázadokat, kedves hallgatók, amelyeket jobb lenne kitörölni. Az elmúlt századról is azt mondta nemrég egy történész, hogy a 20. századot el kéne felejteni. Hát ha csak olyan könnyen menne mondjuk egy-két évszázadot elfelejteni, mondjuk a nagy inkvizíciós évszázadokat, vagy nem tudom én, a kerékbetörések évszázadát, vagy a mágiák évszázadát, vagy az atomhalál árnyékába került 20. század, csak olyan könnyű lenne elfelejteni, nem lehet elfelejteni. De az biztos, hogy a történelemnek iszonyatos évszázadai sorakoznak a hátunk mögött. Jézus Krisztus mindezt megengedte, hogy olvastuk Jelenések könyve 6. fejezetében, amikor emberek ártatlanul kiontott vére már kiáltott, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Jézus Krisztus tűrte. Hagyta az évszázadokat, erőt adva benne bízó embereknek, és kegyelmet adva olyanoknak, akik gonoszságokat cselekedtek, de Krisztusnak a hatalomhoz való viszonya, ha csak önmagában ezt néznénk végig a Bibliából, az szemlélteti, hogy Krisztus mindenkit meg akar menteni. Krisztus nem szívesen mond le egy emberről sem. Péter 2. levele 3. fejezete olyan világosan közli ezt, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr mindannyiunkért, nehogy némelyek elvesztenek, hanem mindenki üdvösségre jusson.
és Jézus miközben tűrés, ugyanakkor viszont cselekvőkép is alakítja az eseményeket, és erről szól Dániel és Jelenések könyve lekivált. A 19. fejezetében a Jelenések könyvének aztán látjuk, hogy megnyílik az ég, és Krisztus közbeavatkozik. Most használja a hatalmát. Először erkölcsileg jogot szerez a hatalomra, utána majd az ítélettel elkezdi érvényesíteni a jogát, tehát második eljövetel előtt elkezdi az ítéletet, hogy visszaítélhesse az életet azoknak, akiket a második eljövetelekor feltámaszt. Jézus esetében a hatalomhoz való viszonyulás ez. És még egyszer mondom önöknek, hogy Jézus nem azért vár a történelemben, mert már ne tudott volna eddig is közbeavatkozni. Hát ha Jézus létezik, ha Jézus Isten, már rég közbe tudott volna avatkozni. De mire vár Jézus? Csak két Biblia verset kell megjegyeznünk, és egyetlen egy szócskát. A Bibliának egy különleges szava ez, németek talán jobban fordítják, amikor es ist vollbracht-tal fordítják. Mi magyarok sokféleképp fordítjuk, hogy beteljesedett, elvégeztetett, meglett. Jézus a keresztfán kimondott szava az a János 19.30-ban megörökített, beteljesedett. Talán ez a legszebb kifejezés, beteljesedett. Amire az Isten utalt, hogy majd jön valaki és megmutatja a szeretet győzelmét a rosszon, a bűnön. Jézus megmutatta azt, hogy emberi természetben lehet győzni a bűn felett. Jézusnak a győzelmi kiáltása volt a keresztfán, hogy beteljesedett. És ugyanezzel a kifejezéssel találkozunk Jelenések könyve 10. fejezetében, a 7. versben, ezt fel is olvasnám önöknek szó szerint, ez így hangzik, a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik, ugyanaz a szó áll, tehát beteljesedik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Tehát ugyanaz a kifejezés. Jézus azt mondja a keresztfán, hogy beteljesedett, és azt mondja a történelem végének egy bizonyos eseményről, azért mondom, hogy a történelem vége, mert a 7. trombita szó az már a történelem vége, ugye a Jelenések könyvében a 7 levél, a 7 pecsét, a 7 trombita szó, ez a 7. szám, elindul Jézus első eljövetelétől, ez az első levél, első pecsét, első trombita szó, és a 7. már a második eljövetelt közvetlenül megelőző időszakban járunk. Tehát a 7. angyal szavának napjaiban, amikor az trombitálni fog, akkor majd beteljesedik az Istennek ama titka. Milyen titka teljesedik be az Istennek? Hogy ahogy Jézus kimondta ezt a szót, hogy beteljesedett a keresztfán, egy győzelmi kiáltás, a történelem is egy győzelemmel ér véget. A Krisztusban hívők teljes győzelmével, akik álhatatosak maradnak Krisztushoz egy olyan világban is, amelyben, ahogy előbb említettem, az írmagját is szeretnék kiirtani az igazi Krisztus követésnek és az igazi kereszténységnek. Jézus, aki iszonyatosan szenvedett egész életében, de főleg a Getsemáné kertől a Golgotáig, a Jézus szenvedéséhez hasonló megpróbáltatásokat élnek át keresztények, de Krisztus és a lélek segítségével győzni fognak. Itt is egy beteljesedés, egy csúcs Jézus életében, itt is egy beteljesedés a történelem végén, győzelem a Krisztust követők életében. És Jézus ezekért az emberekért jön el. Jézus második eljövetele szükségszerű több szempontból is. Az előző előadásokon néhány szempontot már körbejártam. Gondoljanak arra, amikor arról volt szó, hogy a Biblia szerint az egész földünk hogyan épül le, amikor ugye az ökológiai válságról volt szó, hogy a Biblia milyen messze menően részletezi ezt a proféciákban. Tehát egy bizonyos szempontból a földünk is olyan állapotba kerül, hogy az élet válik kétségessé, tehát Jézusnak ezért is vissza kell jönnie. Jézusnak azért is vissza kell jönnie, mert az erkölcsi állapotok fajulnak oda az emberiség történelmében, hogy az igazán élni vágyókat, az igazán Krisztus követőket halálig menő üldözések veszélyeztetik. Ezért is közbe kell avatkoznia Jézusnak, a nap 24. órájában fog közbeavatkozni. Nagyon sok oka van tehát Jézus második eljövetelének, és ahogy említettem önöknek, ez az igazi keresztények között, nem csak az ős keresztények között, hanem később is a középkorban, Luther idejében, a
17. 18. században, múlt századig bezárólag kis keresztény csoportok életében élő reménység volt, hogy Péter apostol mondta, élő reménység volt Krisztus második eljövetele. De ahogy említettem önöknek, az előadásunk első pontjában erről kell megemlékeznem, hogy a mai nagy kereszténységben Krisztus második eljövetele, nem tudom, hogy nevezzem ezt, mese? Illúzió? Valószerűtlenség? A mai kereszténységben ez, hogy Jézus másodszor eljön, és ez a második eljövetel nagyon közel van. És ennek okozati összefüggései vannak, hogy miért van közel, ez a reménység teljesen kiveszett. Erről nem beszélnek. Szeretnék önöknek, hogy lássák, hogy miről van szó, hogy pár sort felolvasni egy magyar nyelven többször kiadott, először a 80-as években megjelent hatalmas nagy dogmatikai műből. Kezemben a második kiadás van, dr. Előd István katolikus dogmatika című könyve ez. Ennek a dogmatikának több fejezete van, és az egyik fejezete beszél a Jézus második eljöveteléről szóló bibliai tanításokról, a hetedik főrész, ez az eszkatológiai rész. Tessenek megfigyelni, pár mondatot olvasok fel belőle, hogy mit mond a szerző, hogy a mai teológia álláspontja szerint hogyan is kell egy kereszténynek érteni Krisztus második eljövetelét. A 658. lapról a következőképpen olvashatjuk. De mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. Érdekes mondat. Még egyszer felolvasom, hogy tetszenek érteni. Mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. Magyarul nem jön el Jézus. A megdicsőült Krisztus teste fölötte áll a tér és idő kategóriájának, számára a menny nem jelent helyet, eljövetele tehát azonos lesz epifániájával, azaz megdicsőült embersége mindenki előtt való kinyilvánításával. Akkor az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy mindenki kénytelen lesz megtapasztalni a láthatatlanul állandóan köztünk élő dicsőséges Krisztust. Így tehát voltak éppen nem Krisztus jön el hozzánk, hanem a világ érkezik el ő hozzá, amennyiben a történelem során fokozatosan olyanná fejlődik, hogy a történelem végén képes lesz befogadni mindazt, amit Krisztus a megváltással kiérdemelt számára. Nem tudom, hogy ez egy magasan retorizált tudományos próza, ahogy mondaná Molière Úrhatnám polgára is, hogy ez kérem, ez egy próza is, egy nagyon magas próza, hogy mennyit tetszettek ebből megérteni. A szerző azt mondja, hogy tulajdonképp nem Jézus jön el. A világ fejlődik oda, hogy befogadja majd a krisztusi tanításokat, a világunk egy csodálatos változáson fog átmenni, és ez a változás abban lesz majd megragadható, hogy amit Krisztus megszerzett a világ számára a megváltói áldozatával, azt a világ elfogadja. Magyarul az emberiség megjobbul, és az emberiség fejlődik egy krisztusi szintre, úgyhogy nem is kell Krisztusnak eljönnie. Ez egészen más emberlátás, egészen más jövőkép, mint az, amit a Biblia hirdet. A Biblia azt mondja, hogy az emberiség sajnos katasztrofálisan halad lefelé a történelme során, mindenféle szempontból, de főleg erkölcsileg, és Jézusnak azért kell eljönnie, hogy teljes váltságot, megváltást, végső szabadítást hozzon. Ezzel szemben a mai kereszténységben ez nem csak egy dogmatikai műnek a kijelentése, de egy széltében, hosszában elterjedt nézet, hogy tulajdonképpen szépen fejlődünk, hiszen a fejlődést már olyan régen belénk súlykolták. Hát már legalább 140-150 éve ugye az emberiségbe súlykolják azt, hogy az emberiség halad, meg az emberiség fejlődik, meg az emberiség egy vágyott nagy cél felé fog eljutni. Hogy mindenki úgy veszi ezt, hogy igen, Jézusnak nem kell eljönnie, hanem ez az eljövetel, ez tulajdonképpen ez csak egy jelkép, ez csak egy költészet. A valóság az, hogy az emberiség hatalmas módon fejlődik, és elérkezik a krisztusi magasságokba, úgyhogy nem Krisztusnak kell eljönnie ide, hanem az emberiség ér el Krisztushoz.
Kedves hallgatók, fölvetném önöknek a kérdést. Emberileg, az emberi természet szerint melyikben könnyebb hinni? Melyiket fogadják el tömegek, nagy tömegek? Az, hogy baj van, nagy problémák vannak, és Krisztusnak a szabadítására van szükség ahhoz, hogy egyáltalán mentse a menthetőt és az életet, vagy pedig elfogadni azt, hogy nincs baj, szépen haladunk és fejlődünk, és majd az emberiség megjobbul, és elfogadja a krisztusi tanításokat. Én azt hiszem, hogy nagy tömegekben, és a nagy tömegek sokszor nem szoktak gondolkozni, nem szoktak egyről a kettőre haladni, nem szokták szembesíteni a gondolataikat, a tapasztalattal sem ellenőrzik ezeket. Nagy tömegek számára nagyon lenyűgöző jövőkép, nagyon szép távlat, hogy hát haladunk, és majd elérkezünk ahhoz a ponthoz, ahol krisztusi magasságokba lendül a történelem. Végzetes, borzalmas torzulás ez ahhoz képest, amit a Biblia hirdet, és nem is csodálkozhatunk, hogyha ezzel a torzulással képződött vákumot még külön más tévtanítások töltik be, például olyan felekezetek részéről, amelyek valóban riogatják az embereket, félelmet keltenek, pontos dátumokat próbálnak megfogalmazni, vagy itt éppen a 2000. év eljövetelével kapcsolatban láttuk, hogy mennyiféle izgalomba lehet belesodorni embertömegeket, és akár az egész emberiséget is. A Bibliának a világos nagy tanítása az, hogy Jézusnak el kell jönnie. És ez az eljövetel szabadítás lesz, ez a végső váltság lesz. Az elmúlt előadáson 3 jelképet is felsoroltam ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire örömteli esemény lesz az aratásnak, az aratáson kívül a menyegzőnek, és az aratás a menyegző után pedig a vajúdásnak a bibliai hasonlatait és jelképeit. Maga Jézus beszélt így a második eljöveteléről, amielőtt vajúdik a világ, amielőtt a világ egy új történelemnek adná át a helyét, amit majd Krisztus fog vezetni. Kedves hallgatók, hogyan is nevezzem ezt az eltorzulást? Nagyon súlyos kifejezést fogok választani. A bibliai eltorzulások hátterében eszmeileg is, meg történetileg is egy dolog áll. Jézus Krisztus eltávolítása az életből és a történelemből. Ha valaki végig tekinti ezt az egész folyamatot, hogy a kereszténység történelmében hogyan is alakult ki ez, hogy az őskereszténység még egy eleven Krisztus várásban élte az életét, a mai kereszténység, nagy kereszténység, tulajdonképp fél Jézus második eljövetel, és azt mondják az emberek, hogy ha lehet, akkor ne az én időmben. Sátán egy valamiféleképpen tudja Krisztus ügyét támadni, hogyha az evangéliumot rontja meg, hogyha a Bibliához való viszony szünteti meg, hogyha Krisztus követőinek az életében hoz el súlyos torzulásokat, és azáltal járatja le magát a krisztusi tanításokat, nem csak a kereszténységben, hanem az egész világ előtt. Igen, kedves hallgatók, ebből az egyetlen egy gondolatból a többi tévtanítás is, és a többi félreértelmezett bibliai tanítás is megérthető. Jézus Krisztust eltávolítani az életből és a történelemből. Egy kicsit véresen mondom a dolgot, kicsit nyersen, de hiszen erről van szó. Ebből következik egy második dolog is. Napjainkban nagyon terjednek olyan tanítások, amelyek keresztények körében is szélesen elfogadásra találnak, vagy legalábbis keresztények is fontolgatják, hogy ez talán összeegyeztethető a Bibliával. Ilyen tanítás például az evolúció vagy a fejlődés elmélet, ami a 19. századtól fogva szinte minden egyház teológiájába bebocsáttatás nyert. Én a Magyar Tudományos Akadémián eszmetörténettel foglalkoztam körülbelül 10-15 évvel ezelőtt, tehát abban a kiváltságban volt részem, hogy évekig vizsgálhattam a 19. században eszméknek az alakulását. Ugye Darwin a maga műveit 1859-től tette közzé, ugye a fajok eredetét és a többit. Egyébként a nagyapa már 1800-ban, ugye a Darwin nagyapja már pontosan ugyanazokat a dolgokat leírta, természetes kiválasztódás, fajok harca, létért való küzdelem, de hát akkor még nem volt ez annyira a levegőben. A levert forradalmak után és a kapitalizmus erőre kapása után
a múlt század, illetve most már így mondom, a 19. század 50-es éveitől fogva ez a levegőben volt, hogy ahogy az állatvilágban az erősebb legyőzi a gyengét, hát az emberi világ is ilyen, kérem. A darvinizmussal együtt a szociáldarvinizmus is életre kelt, vagyis az a képtelen és emberellenes gondolkodás, ami azonban a kapitalizmusnak mind a mai napig kedvez, hogy az agresszív ember az igazi ember. Ahogy az eszme történetben vizsgáltam a darwini eszméknek az útját, aztán azóta erről könyvet is írtak mások, én a Jó Hírben jelentettem meg erről két tanulmányt, azt vettem észre, hogy először a protestáns egyházak fogadták be a darvinizmust. Már a múlt század, illetve, bocsánat, most mindig így kell mondanom, már 19. század 70-es, 80-as éveiben luteránus és református teológusok már kezdtek barátkozni a darvinizmussal és beépíteni az egyházi rendszerbe, hogy tulajdonképpen a bibliai teremtés történet az csak egy költői leírás, de hát ahogy Darwin magyarázta és ahogy az evolúcionizmus magyarázza, úgy történt, ez tudományosan csak így történhetett, hogy szépen az egysejtű, többsejtű egyetfejlődés, közösös, a majom és a többi és a többi. Föltűnt nekem, hogy például a katolikus egyház milyen hatalmas könyveket jelentetett meg a darvinizmussal szemben. 1880-as, 90-es években el is verték jól a port a protestánsokon, hogy mondván, hogy ti vagytok a Biblia népe, ti hivatkoztok a Bibliára, és ti elfogadjátok a darvinizmust. Körülbelül úgy mutatott rá a katolikus egyháza, a protestáns egyháza hibájára, mint hogy ezt Móricz Zsigmond halhatatlanul megírta a Légy jó, mint halálikban, amit ha újra tetszenek olvasni, csak a földrajzórát tesnek újraolvasni, akkor szerencsétlen kis nyilas Misi ott felel a tanár előtt, ugye a debreceni református kollégium tanára is evolúcionista, és Nyilas Misiért elmondja az egész evolúcionizmust, belegyömöszölve ugye a Bibliába, ami hát egy képtelenség. De hát lélek szakadva jelentkezik ott az első padokban Orci, a katolikus diák, aki fölteszi a kérdést, de tanár úr, ha van majom, meg van evolúció, akkor hol van Ádám és Éva? Á, fiam, Ádám és Éva, az is benne van, valóla milliókba, hogy millió évekbe csak el lehet helyezni Ádám és Évát. Egy kis gyereknek is a szeget szúr a fejébe, hogy valahogy az evolúció és a teremtés történet semmiféleképpen nem párosítható. De milyen érdekes, hogy ugyanez a katolikus egyház a 20. században, miután Teilhard de Chardin, ugye a híres jezsuita tudós, aki próbálta összepárosítani az evolúciót, a teremtés története, lehunyta a szemét, az 1955-ben volt, azután egyházi tantétellé vált szinte azt mondhatnánk az evolúciónak az elfogadása. 1996-ban ki is jelentette, híres dátum 1996 őszén, II. János Pál pápa, hogy az ember testileg a majomtól származik, de a halhatatlan lelkét maga az Isten adta az embernek. Tehát van egy majomtól származó testünk, és van egy Istentől származó halhatatlan lelkünk. Ahogy Lukács György mondta, híres marxista filozófus, összepárosították a fokhagymát és a dobostortát, mert ő még ennek tudta be a 60-as, 70-es években az evolúcionizmus és a kereszténységnek, a bibliai kereszténységnek az összepárosítását. Megdöbbentő, hogy az eszmék története mutatja, hogy egyszerűen hatalomra szertevő egyházi közösségek hogyan próbálnak ezzel a hatalommal úgy bánni, hogy mennél több embernek lehessen kedvezni. Hát ha az emberek között elterjedt az evolúció, hát üssek ő, hát akkor a majomtól származunk. Hát akkor viszont mit kezdjünk a Bibliával? Hát a Bibliával annyit fogunk kezdeni, hogy kijelentjük, hogy a Biblia, kérem szépen, a kezdetén, az első két fejezetében tulajdonképpen egy nagy költészet. Vagy csak szimbolikusan kell érteni. Ott nem érdekes az, hogy most Isten vette az embert a föld porából, lehelte bele az élet lehelletét, Isten mindenkit speciálisan teremtett, nem a majomból, nem ebből, nem abból, hanem külön teremtette az embert. Ez csak jelkép, az egész csak egy mese. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagy horderejű kérdés, az eredet kérdése. Hogy honnan eredünk? És egyáltalán mik vagyunk? Ha egy ilyen hatalmas nagy kérdést el lehetett ezzel intézni, akkor manapság miért ne lehetne elintézni egy olyan kérdést például, hogy mi van a halálunk után? Mi van a halálunk után?
hogy mi van a halálunk után, ezt már nagyon sokszor, sokat rebesgették az emberek, erre a Biblia világos választ ad. Biblia azt mondja, hogy a halálunk után alvás van, öntudatlan, néma csend. Az ember elfogyasztotta az életet, meghalunk, leépült bennünk az élet, nincs is jogunk élni. A halál után néma csend van. Maga a Biblia is tud azonban olyan vallásokról, amelyek az emberiség kezdetétől fogva hirdették azt, hogy tulajdonképpen a halálunkkal nem szűnik meg az élet, a halálunk után van valami. Hogy a halálunk után van valami, ha ezt már kimondjuk, hogy a halálunk után van valami, akkor teljesen egyértelmű, hogy az már csak egy másodlagos, harmadlagos kérdés, hogy mi van. A lelkünk tovább él? Vagy az egész lényünk valahol tovább él? Vagy reinkarnáció van? Sokan nem tudnak napirendre térni, hogy ez a reinkarnáció kifejezés, amelyet az elmúlt 10-15 évben egyre többet lehet hallgatni. Sokan a Bibliára hivatkoznak, hogy Jézus is beszélt már a reinkarnációról, ugye a bizonyos Keresztelő Jánosra tett utalásában, hogy Illés reinkarnációja lett volna Keresztelő János Máté 11. fejezete is. Más fejezetek alapján, és nagyon sok ember rögtön megbarátkozik és elfogadja ezt a ma széltében, hosszában elterjedő tanítást, hogy hát az Isten csak nem ítél bennünket elveszésre, élet

életre ítélésnek az eszköze volt, mert ők azt tanították, hogy tulajdonképp rossz dolog élni, és a reinkarnáció több ezer évvel ezelőtt azt jelentette, hogy aki nem mond le az életről, az újra meg fog testesülni. Ez most a 20.-21. századra 180 fokos fordulattal egy más jelentést vett föl. Ma azt akarják elhitetni az emberekkel, hát, hogy az Isten nem olyan, hogy az Isten téged elítélne egy élet hibáiért. Hát olyan esetleges és gyors egy élet, lesz idő kijavítani, erre vallások épülnek, lélekgyógyászat épül. Kedves hallgatók, itt is miről van szó? Krisztust eltávolítani az életből és a történelemből. Mert ha azt mondjuk, hogy Krisztus áldozata, amit ő így mondott a keresztfán, hogy ez győzelem, beteljesedett, ha Krisztus áldozata mindenre elég, és itt a földi élet során meg tudunk változni, pár évtized elég ahhoz, hogy mi megváltozzunk, mert Jézus a győzelmet hozta el, Jézus elhozta a megváltást, és az erkölcsi megjobbulásnak a kulcsát kezünkbe adta, és az ő segítségével, igen, itt a földi életben mindenki megváltozhat. Jézus világosan és komolyan mondta a Nikodémusnak, hogyha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Itt a földi életben Nikodémus idős volt már, amikor elment Jézushoz itt a jeruzsálemi éjszakában az olajfák hegyére, és Jézus mégis azt mondta neki, egy idős ember is, akinek már a napjai meg vannak számlálva, egy idős ember is megváltozhat. Itt a földi életben. Krisztus kegyelmehez elég. Pál apostol is azt mondta, hogy Isten azt mondta neki, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm a te erőtelenséged által végeztetik el. Igen, itt a földi életben meg tudunk változni, meg tudunk jobbulni. Nincs szükség újra reinkarnálódni, nincs szükség újra testesülni. De kedves hallgatók, abból a világból, ahonnan száműzik Jézus tanítását és magát a jézusi gyógyító erőt és kegyelmet, ott mindent el lehet hitetni az emberekkel. Ha az embereknek nincs tudomásuk Krisztus tanításairól, ha az emberek nem olvassák a Bibliát, nem olvassák egy az egyben Jézus kijelentését, ott mit nem lehet elhitetni az emberekkel? Hogy valaki a reinkarnációt hirdeti és hiteti el. Más valaki azt mondja, hogy semmi nem lesz a halál után, semmi, Isten nincs is, és bele szervülünk az élő világba, és a porunk beleépül a természet anyagába. Mindent el lehet hitetni. De ha Krisztust ismerjük, és a tanításait komolyan vesszük, akkor viszont azt látjuk, hogy az egész reinkarnáció kérdés tulajdonképp egy olyan pótlék, ami az embereknek soha jó lakást nem fog hozni, ami az embereknek a lelki problémáikat meg nem fogja oldani, csak egy ideig úgy látszik, úgy tűnik, minthogyha ez lenne a megoldás. És hogyha az emberekkel el lehet hitetni azt, hogy Jézus eljövetele nem lesz, hanem majd az emberiség fejlődik, és majd lesz egy ezer éves millennium Jézus második eljövetel előtt, és hát hol van az még? És addig pedig számtalan lehetőség lesz a megjobbulásra, lehetőség lesz az örök élet elnyerésére. Ha ezeket a hatalmas nagy tételeket el lehetett mozdítani a történelemben, akkor hogy ne lehetne rátérni olyan dolgokra is, amelyek látszólag a régmúltnak a maradványai, például az, amit harmadiként meghirdettünk az előadásunk címében, hogy ne lehetne beszélni olyan sokszor a pokolról, meg a pokolbeli büntetésről, meg egyáltalán az egész Isten, aki az embert, az embereket gyötörni és büntetni fogja kérdésről. Nagyon fájó emlék maradt bennem, több mint 10 évvel ezelőtt történt, hogy egy édesanya elhozta ide a jogi karra a gyermekét, akit az ő elmondása szerint nem tudott igazán elvinni prédikációk meghallgatására, mert meg volt hirdetve egy ilyen téma, hogy van-e pokol, és én kifejtettem ott, hogy a Biblia szerint nincs pokol, legalábbis olyan értelemben nincs, hogy ma azt az emberek gondolják, meg régen ezt hirdették, és a gyerek hazafelé dudorászva ment, és nevetgélve is mondta az anyjának, hogy hát erre riogattál, és ezzel keltettél bennem félelmet. Hát itt is egy előadó azt mondja, hogy nincs pokol. Kedves hallgatók, a Biblia nem beszél.

olyan Istenről, aki végtelenségig büntetne embereket, aki gyötörne embereket. Ha valaki az Ószövetségben csak eljut az Ezékiel könyve 18. fejezetéig, és ott elolvassa a 21-től a 23-ig tartó verseket, mert az egész fejezet mondjuk erről a kérdésről szól, a megváltozásról, a megjobbulásról, és ha egy ember bármilyen rovott életet élt, de megváltozott az Isten Krisztus áldozatával mindent megbocsátott neki, itt hangzik fel a híres kérdés. Hát gyönyörködöm én a meghaló halálában? Nem abban gyönyörködöm, hogy élvén éljen, mondja az Úr. Hát Isten nem gyönyörködik abban, hogy emberek elvesznek, sem itt a földön nem gyönyörködik emberek halálában, még kevésbé gyönyörködik az Isten abban, hogy ő valami végtelen súlyú büntetésként azt mérni az emberek, hogy állandóan gyötrődjenek és kínosztassanak valami föld alatti, vagy valami világon kívüli helyben, aminek a pokol nevet adják. Ugye az Ószövetségben van ez a kifejezés, hogy Seol. Ez a Seol kifejezés, amit aztán később a magyar Biblia is sokszor így vesz át, ugyanilyen szólag, hogy a Seolba megy a lelkem, és így tovább. Ezt ugye görögre lefordították ezzel a kifejezéssel, hogy Hádész. Két kifejezés, a héber is meg a görög is annyit jelent eredetileg, hogy sír, sírgödör. A csak egy átvitt értelem, hogy a görög mitológiában, meg a görög irodalomban, lásd, az Iliász és az Odüsszeia, ott ugye a Hádészban gyötrettetnek a lelkek, föld alatti imbolygó árnyak, a bűneikért gyötrettetnek, azért, mert a pogány görög vallásosság szerint az a legnagyobb büntetés, ha valaki vég nélküli időkig szenved valamilyen bűnért. Ezt látjuk a görög mitológiában, ugye, hogy Sziszifosz vég nélkül görgeti föl a követ, aztán az leesik, újra görgeti, újra leesik. Oknosz fonja vagy köti a kötelét, de egy szamár állandóan megeszi, tehát amit megcsinál, azt az állat már hatálytalanítja. És így tovább, és így tovább. A görög mitológia tele van ilyen történetekkel, hogy a görögök úgy gondolták el, hogy a legnagyobb büntetés az, amit így nevezhetünk röviden, a vég nélküli szenvedés. Végtelen szenvedés. Danaida lányok, mert megölték a férjüket, hordják a nagy lyukas hordóba a vizet, és a nagy lyukas hordóba hordják a vizet. Hát ennél borzalmasabb dolog nincsen. Kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy van ennél borzalmasabb dolog. A Biblia ugyan nem tanítja azt, hogy a Seol meg a Hádész az egy föld alatti hely lenne, ahol az Isten kedvére gyötörné az embereket, ilyen nincs, mert ilyen Isten nincs, aki gyönyörködne a meghaló halálában, de a Biblia hirdeti azt, hogy a végtelen időben kibontakozó büntetésnél van egy sokkal súlyosabb büntetés. Amikor egy ember a tudatával szembesül azzal, hogy más életet élhetett volna, és meg is lett volna minden lehetősége, hogy más emberré váljék, és ő ezt a lehetőséget elszalasztotta, sőt elutasította. A jóvá tehetetlenség tudata a legnagyobb szenvedés. Amikor az Isten a Biblia szerint fel fogja támasztani majd a kárhozatra jutandókat is, de az Isten közli velük, hogy ti is itt lehetnétek az életben, az örök életben, mint oly sok ember. Ti azért nem lehettek itt az örök életben, mert nem akartatok az élet törvényeivel összhangba jutni, nem akartatok megváltozni, és ezek az emberek szembesülnek ezzel az ítélettel. Hogy ők is élhetnének, és mégsem élhetnek, sőt örökre el kell távozni az életből. A Biblia a végső megsemmisülést hirdeti, amiben sok embernek próbáltam már mondani, de annyira megkötözték őket a hagyomány és a szokás tanításai, olyan kevesen álltak rá erre a gondolkodásra. Mondtam az embereknek, hogy a Biblia szerint nem maga a megsemmisülés a borzalmas. Hát az egy pillanat, és az tulajdonképpen az ember már tudatosan nem is éli át. A borzalmas az, hogyha én azzal szembesülnék, hogy ott lehetnék az örök életre jutandó emberek között, de azért nem lehetek ott, mert a saját hibáim kizárnak ebből a sorsból, ebből a jövőből. Ennél nagyobb, félelmetesebb büntetést én nem ismerek. Egyébként itt a föld életben is úgy gondolom, hogy ez a helyzet.
Ezért mondják sokszor az emberek, hogy inkább elélnék én betegen is, vagy fájdalmakkal, vagy szenvedésekkel, csak hogy életem legyen. De az a tudat, hogy én valamit elrontottam, és nem csinálhatom vissza, nem pörgethetem vissza az időt, és nem kezdhetem újra, nem futhatok neki annak a próbatételnek, hogy én valamit elrontottam, és nem lehet visszahozni. Én úgy gondolom, hogy már itt a föld életben sokkal keservesebb dolog, mint az, hogy valaki, nem tudom én, betegen szenvedjen, de még élete maradhat. A Biblia szerint örök gyötrelem, örök gyötretés, örök büntetés az ember számára nincsen. Az erre vonatkozó és félreértelmezhető igehelyek száma körülbelül egy fél tucat, nagyon könnyen ki lehet ezeket küszöbölni, ha valaki becsületesen elolvassa, például Lukács 16. fejezetében a gazdag ember szegény Lázár példázatát. Legtöbben erre szoktak hivatkozni. Hát, hogy Jézus maga is elmondott egy példázatot, volt egy szegény ember, ott koldult a gazdag ember palotájánál, és egy falatot nem adott neki, de amikor meghalt a szegény ember, az Ábrahám atyán kebelére jutott, amikor meghalt a gazdag ember, az lejutott ugye a pokolba, és rágta a kínját a tűz lángjai miatt, és látta, hogy Lázár ott van Ábrahám kebelén, és kérte az Úristen, hogy valakit engedjen visszaküldeni erre a világra, hogy legalább a rokonait, a testvéreit figyelmeztesse, hogy nehogy ők is így éljenek, mert akkor ők is a pokolba kerülnek, ők is a lángok közé kerülnek. Kedves hallgatók, ennél a példázatnál, ennek a példázatnak az értelmezésénél nagyon egyszerű és egy nagyon közönséges hibát követünk el mi emberek. Többes számba kell, hogy mondjam, mert én is évekig így gondoltam a dolgot, de hát amikor kezdtem a Bibliát komolyan venni, legalábbis ennél az esetnél már ezt a hibát nem követtem el. Tudnék, a hiba az, hogy a Bibliából általában kiszoktunk ráncigálni bizonyos részleteket, és akkor egy kiragadott részletre azt mondjuk, hogy ez így van és igaz, eszünk ágában nincs sokszor elolvasni még a legközvetlenebb szövegkörnyezetet sem. Ha valaki veszi ezt a fáradtságot, és az egész fejezetet elolvassa, ebben a Lukács 16. fejezetében két példázat található, a hamis sáfár példázata és a szegény ember és gazdag ember példázata. Mind a két példázat közös ismérve, hogy nem magában a történetében van az igazság, hanem azt kell megfigyelni, hogy Jézus kiknek válaszolta meg a kérdésüket ezekkel a példázatokkal, és mit is akart példázni. Tehát, hogyha az ujjam mutat valamerre, akkor ne sokat foglalkozzunk ezzel, hogy most így mutat, vagy így mutat, vagy így mutat, azt nézzük, hogy mire mutat. A példázatok is valamire mutatnak. Második példázat, mert az elsővel nem akarnék most foglalkozni, a hamis sáfár példázatával, a fejezetben található második példázatot Jézus nem arra a kérdésre mondta el, hogy mi lesz a halál után. Kedves hallgatók, hogy mi lesz a halál után, azt a zsidók jobban tudták, mint ma az egész kereszténység. Hogy mi van a halál után, azt Izraelben pontosan tudták, mert ismerték annyira az ószövetségi írásokat, hogy senkiben kételj nem merült fel, kivéve néhány farizeusban, túl bonyolító és túl okoskodó emberekben. Az egyszerű betániai Mária, aki itt találkozott Jézussal, Jeruzsálemtől délkelet irányban van ez a kis falucska Betánia, Jézus az északi országrészből jön 4 napos késéssel, és Lázár akkor már meg is hal. És Jézus azt mondja Máriának, hogy Mária, a te testvérednek van reménysége, feltámad a te testvéred. Erre ez a betániai egyszerű asszony azt feleli, tudom, Uram, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Nem azt mondja Jézusnak, hogy Uram, már fönt van, néz onnan föntről bennünket. Sem nem azt mondja, hogy ott, talán ott lent van, jaj, de borzalmas, hogy a pokolba jut, vagy netán valami tisztító tűz. Nem. Ilyen zagyvaságok, ilyen babonák, ilyen félelmek nem voltak az akkori emberekben, hiszen ismerték Jób könyvét, Jób könyve 14. fejezete máig is a legtökéletesebben beszél arról, hogy mi van a halál után, hogy sem nem költetnek, sem nem ébresztetnek fel az emberek az álmukból. Jézus is innen vette az álom kifejezést.
világosan beszél Dániel könyve 12. fejezete, világosan beszél Prédikátor könyve 3., 7., 9. fejezete, nem akarom felsorolni a Bibliának híres fejezeteit, aki olvasta az Ószövetséget, tudja, hogy miről beszélek. Nem volt szükség korrekcióra, mindenki pontosan